Tóth Árpád, elégia egy rekettye bokorhoz. Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve. Stömött aranydíszét fejem fölé lehajtja, a csónakos virágú, karcsú, szelíd rekettye. Sok-sok ringó virág, 100 apró légi sajka. S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből, míg felér bús ajkamra a sóhaj, vihar már nékik az váratlan sodru vész, s megreszkedt az egész aranyhajóraj. Boldog, boldog hajók, vidám lengők a gazdag nyárvégi délután nyugalmas kék legény. Tűrjétek kedvesen, hogy sóhajjal riasztgatalom, ha óriás, hisz oly borús szegény. Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor bányáiból a búvihetere kereng fel. Ti nem tudjátok azt, mi mondhatlan nyomor aknáit rejti egy árva szörny, egy ember. Ti ringtok csendesen, s hűs ezüst záporok, s a sűrű napsugár forró aranyverése gond nélkül gazdagúló mélyetekig csorog, méz s illatrakománnyal teljülvény gyengerése. Ti súlyos drága gyöngyként a hajnal harmatát gyűjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát. Az öntudat nem űz, a konok kapitány. Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét a kínok vasszöge szorítja össze testé, s melyet a vadhajós őrült utakra visszét, nem hagyva lágyöbölben ringatni búját resté. Bár fájó szögeit már a léten túli lét titkos mágnes hegyének szelíd deleje vonza, a néma szirteken békén omolni szét. S nem lenni zordutak hörgő és horzsolt roncsa. És hát a többiek, a testvéremberek, e hányoltuk, törött vagy undok kapzsibárkák, kiket komisz vitorlák, vagy bús vértengerek rettentő sodra visz, kalózok s könnyes árvák. Ó, a vér s könny modern özönvizébe vetve, mi szörnyű sorsa sok szegény emberhajóé, tán mind elpusztulnak, s nincs közöttük egy se, kit boldog Ararát várhatna, tiszta Noé. Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon csak myriád virág szelíd sajgálja meg. Szivárvány lenn a fűben, szivárvány fenn az ágon, egy néma ünnepé, ember utáni csend. Egy boldog remegés, és felpiheg sohajtva a fájó ősanyag, immár a kínnak vége. S reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka, s kileng a boldog légbe.

0: Zsoltár gyermekhangra. Babics Mihály költeménye. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Ő az áldás, ő a béke, nem a harcok istensége. Ő nem az a véres Isten, az a véres Isten nincsen. Kard ha csörren, vér ha csobban, csak az ember vétkes abban. Az Úristen örök áldás, csíra, élet és virágzás. Nagy süket és szent nyugalma háborunkat meg se hallja. Csöndes ő, míg mi viharzunk, békéjét nem bántja harcunk. Az Úristen őriz engem, mert az ő országát zengem, az ő országát, a békét, harcainkra sükettségét. Néha átokkal panaszlom, de ő így szól, nem haragszom. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom. Az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Hogy daloljak más éneket, mint amit ő ajkamra tett? Tőle hozzá minden átkom. Hang vagyok az ő szájában, lázas hang talán magában, kell a szent harmóniában. S kell, hogy az Úr áldja, védje, aki azt énekli, béke.
1: Babics Mihály, ősz.

Ez a nyár. 1968. Ó, ez a nyár, ez a nyár. Micsoda hülye nyár. Micsoda áldott, utálatos, remek, megszokott, hihetetlen. Ki látott még ilyet? Bőkezően visszaveszi, mit adni elfelejtett. Szárasság a tarsolyában, jeget könnyezik, és búzával szőkére érleli a napocskát, búzavirággal kékre az eget. Ingyen idillel indult, és most megijedt. Ingyen idillel, desztillált bűbájjal, kasztrált kacagással, de jaj, utólag besokba kerül az ingyen idill. Otthontalan a nyár, ez a nyár. Nem tudja, hogyan fejezze be magát. Mert minden kezdet nehéz, de a befejezés még nehezebb. Mosolyba menemdő ajkunk összehúzzák vackorba oltott álmaink. Műszereiket szidják az időjárás szakemberei. Elektronikus szélkakasokra cserélik a húsvérből valókat. Az enyhe szél szabadon jön át a vámon, pedig ki tudja, mit hoz. Mit hoz a nyár? Ez a nyár. És hogy csatlakozik-e majd az őszhöz, az európai menetrend szerint. Ó, éjszakánk az éjszakában! Mikor éjfelett foszforeszkált a lidérc, három urambáty könnyeivel sózta megrevesedett tőzsgyökeret, kipityképtük az eget kurjamtársainkkal, mondtuk, hogy hát-hát és bizony-bizony semmi sincs jól, a felhőket rosszul szerkesztik, atonális pitypalatti kísérettel tors káromkodás hersegteti a kaszapenge félbe maradt ellipszisét, zabáltunk torkig, életre locsoltuk magunkban a muzikalitást, szittuk a felsőbbséget, az alsóbbságot, a közepességet, s meghíztunk titokban, hogy észre ne vevődjék, mégis észrevevődött. Vízfejünkből zuhogtak a stilisztikai monszunok, görög tűz, ringbet árdák, bum! Becsapódnak a napi hírek. Tudnélik, Mackó Piaszter kibújt a zsákba macska kék szemén, s a jelszó elfogyott, de fölzendült az indigóhaj. Szutó Miguel Bruno apát, a Szent Széklet hamis ura, tíz deka bajban pintahal, festi alá az osztinától. Kapcsókot vált a rádiós, a kisbaconi búzasör. A kulcs kikelt, ez genbe visz. Így álmodta Özsen UNESCO. Ajánlatos a dinamó. Virágot nyit a szinkron elnök. A kikötői tetemek fölkutatják eltűnt szerelmek. Jó ét hajnal! Aludj! Míg éjeden virít a nap. Tárgy és jel szerelmének szülöttei. Szavak, milliós nép, gyerünk kikalapálni a nyersanyagot, az időt. Tartalékaink mérhetetlenek, akár csak mulasztásaink, mert ha évszázadokat érő évtizedekkel dicsekszünk, csak a vád száll vissza fejünkre, hogy elpocsékoltuk az előző évszázadokat. Jó nyarat! Semmi más. Otthont a nyárnak, nyarat nekünk. Hajnalok kolibri ritmusában, válogatatlan fények között babusgatni a kertben tulipánnál nyíló balladákat, polarizált reményeket vetítni, élesre állított szemünk elé, önműködően utánozzanak kibernetikus játékaink, indulatokon innen, túl az alázaton, gomnyomásra indul földerítő útra a lelki ismeret. Végig a Via Appia mentén zsinór egyenesen 2 méterrel a talaj fölött Spartacus vitézei feszesen tisztelek
csupa feszes tisztelgés a test, tisztelgés, pokolország, 2 méterrel a talajszint fölött, légpárnás kínokon, pokolország, rozsdás rugójú déli báb, pokolország, pokolország! Jó reggelt! Szép halált! Van valahol egy próbanyár, anyag és eszme közt a félúton. Fogantatás, koncepció, anyag és eszme közt a félúton. Tükör magunk, tükör nyara, anyag és eszme közt a félúton. Az ég kékszárnyú alkatrészekben gondolkodik. A szándékok elrendeztetnek helyjegyük szerint. A múlt s jövő közt félig áteresztő tükörből lessük, hogy mit kell teremni. A csíra, kalász, csíra, érdeméren fittyeg, büntetett előéletű történelmünk mellé. Szép halálból vizsgázni kell. Előtte, folyton, mint halál. Törvényerőre emelni a szépség szeszélyeit, az agyafurt paragrafusok kibúvóihoz ört állítani, visszanyavajások! Anyag és eszme közt a félúton belém álmodta magát a szivárvány. Eső után, Golgota előtt, tavasz és ősz között a félúton tovább álmodja magát az ige a nyár látható felületeire. Ez az én fehérségem, amely megtörettek. Ti néktek! Jó reggelt! Szép halált! Nyarat, amelyért meghalni érdemes. Nyarat, amely után meghalni könnyű. Nyár, ősz, tél, tavasz, átmeneti évszakaink berendezéséül feledjük magunkat és mindent, ami hozzánk tartozik. Vackorba oltott álmaink, tulipánnál nyilló balladáink és nemesített hallgatásunk, gyógyító fűvel illatos szavunk, gyártsatok piros bombát, paradicsom virág hadiüzemek, krumplibokor, kísérletezz a föld alatt, csöves gránátot kukoricák, lopd el, nyár, lopd ki szájunkból a metaforákat, vetkőztesd le a szavakat, adjő, krumpli potyogjon az égből, menj dörögjön a zöld mellény dallamára, csókbefőtt jégesője zuhogjon, szakadjon édes gyökér havazás. Búcsú a trópusoktól!

térden, a bivajszem esdben. Amikor térdre hullva esd, a félelem a sosem est, kinek nevében térdre estem. Irreverzibilis kobra évek, földiekkel játszó pokol, a mértéktelen indulatok, s mérsékelt bátorság hona, ágyő vágóhíd, hol tucat inas, szíjas inverzióért álltam a sort, tagló alá, rekvieszkát, ne féld a hóhért, tegnapban a mát, mában a holnap után, kik tetten érték, körödből mind kitörnek, ím, ágyő dzsungel, betelt a mérték, keselyük és szitakötők, ágyő ti párdusztűzű esték, virágoknak halál a haj, harmatos hűvös hajnalt resték. Ágyő langyos metaforák, szél tereli az égi kondát, liánhajú szörnyetegek, ágyő mosolytalan dzsokondák. Térden a bibajszemű esdben, amikor térdre hullva esd, a félelem a sosem est, kinek nevében térden esdtem. Tenyészet alagutakon, anapesztus ritmusra ásít, a tigris torkú unalom, a képzelet is belevásik. Napon száradt hasonlatok, a vas avar alól kiásott, s újból szemétre vettetett banán héjú fogatkozások. Mert minden szín egy szóba fér, ne kísérsd a vadont hazárdul. Kertem, virágom otthonod, ismerd, fogadd, szerest hazádul. Ó, ez a nyár, ez a nyár. Rugóra jár a déli báb, harangvirág esengve bong, egy csattanás, kiárad és lobogva lángol a mekong. Lassan kezünk összelidül az este, csitítjuk, eltesszük holnapig, s a nyarat is emlékezetünkben. Kiülünk a közös mennybolt alá, s itt, s most, és mindörökké, kérges reménnyel várunk a hajnali csatlakozást.

Eindelijk was aus. O tünd derük arája, íme még itt állsz, s dajkál a vén idős a csend, s mesérsz. Füzérit közt rajzos regék lágy dalnál édesebb lejtése leng. Ó, lomdíszet közt mély legenda él, mély istenségek vagy mély emberek, Arkádia vagy tempevölgye táj, vagy más égsföld, kike vadnémberek, őrültet űznek, vagy harcsodrak él, síp andalog, dob döng, kéláz a fáj. Édes a hallott dal, de mit a fül meg sem hal még szebb, halk sípocska, zengd, ne testi külnek, gyöngyözd remekül lelkembe ritmusát. Mely csupa csend. Szép ifjú, nótát tündér lomb alatt örökre szól, s örök a lomba fán, s te vad szerelmes, kinek ajakad bár oly közel, édes célt mégsem ér, ne bánt. Bár vágyat kéjt, hiába kér, örök, szép vágy lesz, s nem hervad alá. Ó, boldog lombsor, el nem száradó, melynek a tavasz búcsút sosem int. Ó, boldog pásztor, sosem fáradó, fújván örök sípot szíved szerint. S ó, százszorosan boldog szerelem, örökre hév, s örök örömre kész, zsibongó, zsenge vágy, még, egyre még. Mi más a bús, halandó gyötrelem, melytől a szív megundorús, nehéz, s a nyelv kiszárad, és a homlok ég. Mi áldozatra gyűl emitt a nép? Az öldoltár elé szent papfonat szelíd üszőt, amely bődülve lép, s borítja lágy szőrét virágfonat. Mi apró város az, mely halkabok partján, vagy békés várövű hegyen, tárt utcákkal a jámborokra vár? Ó, kicsi város, néped elhagyott, s közülük hírt regélni nem megyen, csöndedbe vissza soha senki már. Ó, antik karcsúság, szelíd évek, márvány fiúk, slányok, kecses köre, ó, sűrű ágak, eltiport füvek, ó, formák csöndje, anda gyönyöre az örök létnek. Hűs pásztor mese. A rajtunk múlás űli már torát, te megmaradsz, s még újjajokkal ég az újkor, néki kis zengsz, hű barát. A szép igaz, s az igaz szép. Sose áhítsatok mást, nincs főbb bölcsesség.

Walter von der Vogelweide, a harsfaágok csendes árnyán. A harsfaágok csendes árnyán, ahol kettőnknek ágya volt, ott láthatjátok a gyeppárnán, hogy fű és virág meghajolt. Fölöttünk az ágbogán, ej, haja húj, daloltám a csalogán. Vígan futottam ki a rétre, és kedvesen már várt reám. Oly izgatottan jött elémbe, mi boldogság volt, Mária, hogy megcsókolt. Megbízám, ej, haja húj, most is pirul belé a szám. Stréfás kacagva hamar ágyat vetett szép pázsitos helyen. Nevethet rajta, s titkon vágyat érezhet, aki arra jön, mert jól láthatja a nyomot, ej, haja húj, amit a fejem nyomott. Ha tudná más azt, hogy mi jártunk ott, ó, hogy szégyelném. Nem sejti más azt, mit csináltunk, csak ő maga, meg én magam. Meg egy kis madár a fán. Ej, haja húj, az nem árul el talán.

Francesco Petrarca, ti szerencsés füvek. Ti szerencsés füvek, boldog virágok, kiken tapos mélázgató madonnám. Part, mely édes szavát figyelve andán, szép lábának nyomát magadba zárod. Sima fácskák, friss lombbal ékes ágok, halovány kedves ibolyák a lankán, sötét erdők, melyek fürödve lomhán a naptüzében, oly sudárra váltok. Ó, nyájas táj, ó, tiszta, friss erecske, mely tükrözött szép arcát, s szép szemét is, s élő fényétől gyúlsz tündökletesre. Irigylem tőletek tekintetét is. Ne lássam itt ridegnek a követ se. Lángoljatok, hisz lánggal égek én is.

Homéros, Ilias, Achilleus pajzsa. És a kemencéknél 20 fúvó fút szakadatlan. Fürgén árasztották szét sokféle fuvalmuk, egyszer a gyors munkát segítették, másszor elültek, úgy, ahogyan Hephaistos akarta, s a munka kívánta. Lángra vetette a nem puhuló rezet is, meg az ónt is, és a nagy értékű aranyat s az ezüstöt, utána üllőtalpra nagy üllőt tett, a kezébe ragadta jó kalapácsát, míg a fogót másik keze fogta. És legelőször erős pajzsot kalapált ki az üllőn, dúsan díszítette, reá hármas karimát tett, fényeset és ragyogót, s ráfűzte a szíjat ezüstből. Ötrétű lett végül a pajzs, és jártas eszével Hephaistos sok-sok gyönyörű képet kalapált rá.

Odüsszeusz találkozik Nausikával. És amidőn a folyó gyönyörű sodrához elértek, sűrű mosógödrökhöz, ahol szép víz elegendő ömlik elős ki, nagyon szennyest is mosni fehérre, akkor a két öszvért a szekérből nyomba kifogták, s forgatagos hullámú folyópartjára terelték, rágjanak édes jó füveket. Maguk ott a szekérről két kézzel hordták a ruhákat az éjszínű vízbe, és sebesen vetekedve taposták lent a gödörben. És az egész szennyest, hogy tiszta fehérre kimosták, végül a tengerparton sorban szétteregették, ott, hol a parti kavics legtisztább lett a haboktól. Megfürdöttek, a fényes olajjal megkenekedtek, és a folyópartján lakomához láttak utána. Napsugarán hagyták száradni a tiszta ruhákat. Élvezvén az ebédet a szolgálók s a királylány, fátylukat eldobták, s labdával játszva mulattak. Hókarú Nausiká vezetett, táncolva daloltak. Mint nyilas Artemis úrnő jár a hegyek meredélyén, járja a hosszú gerincű Teugetoszt s Erymantoszt, hol vatkanra szökőszarvasra vadászik örömmel, s véle a pajzsos Zeus lánysarjai, völgybeli nimfák, játszadozón járnak, s létó örvend a szívében, mert mindannyi közül feje, homloka úgy kimagaslik, s könnyen ráismerni, pedig gyönyörű valamennyi, szolgálói között így tűnt ki a szép hajadon lány. Ám de midőn haza kellett már indulnia újra, s összvért is befogott, beredőzte a drága ruhákat, akkor mást gondolt a bagoly szemű Pallas Athéné. Ébredjen föl már Odüsszeusz, és lássa a szép lányt, az meg a fáják városhoz vezetője lehessen. Szolgálója felé hajított labdát a királylány, elvétette, s a mély örvénybe zuhant be a labda. Fölsikítottak a nők, föl is ébredt fényes Odüsszeusz, és föl is ült. Így töprengett a szívében, eszében. Jaj nekem, újra milyen népek földjére jutottam. Dőjföseké, vadaké, törvénnyel mit se törődők, vagy vendégszeretők, s elméjük féli az Isten. Most lányok hangját hallottam, női sikoltást, nimfákét, kik a csúcson laknak, a bérc meredélyén, és a folyók forrásainál, s a füves legelőkön. Tán szóval szóló népek közelébe kerültem. Rajta, magam fogom ezt megtudni, s látni szememmel. Szólt, s a sűrűből bújt ki az isteni bajnok Odüsszeusz. Ágat tört le erős markával a rengeteg erdőn, lombosat, ezzel testét fette, takarta szemérmét. Mint a hegyekben nőtt, erejében biztos oroszlán, ment, ahogy az megy a szélben, esőben, a két szeme fényben szikrázik, ökrökre rohan, vagy a gyönge juhokra, vagy szarvasra az erdőn, s arra is űzi a gyomra, hogy juhokért az erős aklok közepére beroncson, így kívánt Odüsszeusz szép fürtű szűzek seregébe törni ruhátlanul is, mivel ennyire bajba szorongott. Rettenetesnek tűnt fel előttük a tengeri habtól rútan, szétrebbenve futottak a parti fokokhoz. Csak maga Nausiká várt, mert szívébe Athéné merszettett, és tagjaiból kiemelte a félést. Szembe tekintve csak állt, Odüsszeusz meg hányta vetette, átkulcsolja-e térdeit, úgy könyörögjön a lányhoz, vagy csak a távolból hízelgő szókkal esengjen, hogy városba vezetné tán, és adna ruhát rá. Így töprengett, és úgy látta, hogy ez helyesebb lesz. Távolból fog csak hízelgő szókkal esengni, hogy haragos ne legyen, ha a térdét illeti kézzel. Édesen és ravaszul hát hozzá nyomban ekép szólt. Úrnőm, esdekelek, ki vagy? Isten, földi halandó! Hogyha te istennő vagy, a tágterű égbe lakók közt, Zeus atya gyermeke, Artemis az, kihez én a leginkább tartalak íme hasonlónak, termetres alakra. És ha halandó vagy, ki a földön tartja lakását, boldog apád háromszor, anyád is boldog az úrnő, és testvéreid is háromszor, bennük a lélek örvendezve repes bizonyára örökre miattad, táncba vegyülni, ha látnak ilyen szép, tiszta virágot.
Ám de legáldottabb a szívében mindegyikük közt az, ki ajándékkal megnyer, s házába vezet majd. Mert sohasem láttam még én íj földi halandót, sem férfit, sem nőt, ha tekintlek, a bámulat elfog. Egykor Délosban, nagy Apollón oltáránál láttam íj ifjú, magasba szökő pálmának a törzsét, mert ott is jártam, sok nép követett amaz úton, melyen olyan sok csúf nyomorúság várakozott rám. Hát, amikor azt láttam, bámultam e kép a szívemben hosszan, mert oly szálfa a földről még sose szökkent, mint téged bámulva csodállak, s félek erősen térdedet átkulcsolni, nehéz bú súlya szakadt rá. Tegnap 20 nap után sikerült kikerülnöm a borszín vízből, eddig a hullám és rohanó vihar űzött Ógügyé szigetéről. Most ide dobva a daimón, tán valamely új bajba kever, mert nem hiszem ám, hogy vége szakad, de elég bajt mérnek rám az egek még. Hát könyörülj, úrnőm, mert hozzárülj, úrnőm, mert hozzád jöttem először annyi keserves kínom után. Nem is ismerek embert egyet

örömére, jeles hírére maguknak. Erre a hókarú Nausikaa neki válaszul így szólt. Jó idegen, nem vagy hitvány te, sem esztelen ember. Csak hogy olümposzi Zeus maga osztja az emberek üdvét, jóknak is és rosszaknak is úgy, ahogy ő neki tetszik. Ezt osztotta neked, stűrnöd kell minden esetre. Most miután a mi várunkat, földünket elérted, nem lész már szűkébe ruhának, semmi olyannak, mit sokat eltűrt esdeklőnek nyújtani illik. Néked a várost megmutatom. Hald népe nevét is. Fajákok lakják. Az övék ez a föld, ez a város. Én meg a lánya vagyok nagyszívű Alkinósznak, s nála találod a faják nép erejét, s a hatalmát.

0: Malomdag. Őrölj, malom, őrölj, mert maga Pittakosz őröl, pedig ő Mütilén a királya.
1: Rodoszi fecskedal. Megjött, megjött a fecske, a szép időt hozza, a szép évet kezdi, a begye fehérke és a háta fekete. Te a füge sajtot gördíst kövérházadból, hozd a boros kancsót a sajtot kosárban. A fecske a kalácsot sem, bablisztből sült kenyeret sem utasítja vissza. Elmenjünk-e hát, vagy kapunk valamit? Megyünk, ha adsz, ha nem, mi nem megyünk tovább. Vagy visszük a kaput, vagy az ajtóbütüt, vagy visszük asszonyod, ki most még bencsücsül. Kicsike ő, könnyen visszük el. De ha adsz valamit, adj nagy valamit. Nyisd meg ajtódat a fecske előtt. Hisz nem vagyunk mi vének, gyermekek vagyunk.

Mondd újra, s újra mondd, és újra mondd, hogy szeretsz. Bár az ismételt szavak kakukknótához hasonlítanak,

Ékezd rá, hogy se mező, se domb, nincs kakuknóta nélkül, ha a lomb újul tavasszal, s kizöldül a mag. Egyszeri szó, mint szellem hangja vak sötétben zeng el, és kétség borong nyomában. Ismételt, szeretsz. Ki fél, hogy a rét túl sok virággal veres, s az ég túl sok csillaggal ékszeres. Mondd, szeretsz, szeretsz. Hangod úgy zenél, mint ezüst csengő újrázva. Beszélj, de ne feledd, hogy némán is.

Valami, ami nem volt eddig, ostromolná fogni hajónkat. Valaminek lajstroma most iratik, közrefogni fogná hajónkat. Valaminek tömege most tömegedik, elfoglalni fogná hajónkat. Szóval is megmondatott, leíratott régen, új romlás, új királya fogan a szemétben. Bábokkal, bocskorokkal, bútorhevederrel, bábeli barabolyjal befödve a tenger. Rá láda, papírbála, papírcsákok, paszománya, egyenes görbe fakerék, ó, mi szép, jaj, de szép ez a háromlábú szék, tulipános támla, régi Dunna kiskatona ugorja, halálba hírkakas himes tojás, híres harang fészke, bál orca, baba orca búváról a kékbe, kőszárnya, kisdet szárnya, deres lovunk szárnya örvénybe, ragyogóba, kerekébe zárva, rózsafa aranyvonók szápán hegedülnek, vízhátán veres horrán ott úszik az ünnep, fölforog, aláforog, bikatorka türköl, új módi, új pusztulás irtózva jövendől, ím, amit kihajított, amit tehetetlen, föltámad temetőnek, amit temetetlen, szélhordja, ellem hordja, ararátig hajtja, tűz rajta, nem fog rajta, mivel átok rajta, rádagad a világra, fenekedik, értem, új király, aki íme fogan a szemétben, de alatvalók guberataligája nem leszek. Cézári kordé soha, Cassiusi göncölszekér soha, vörös szemetes kocsitok nem leszek, bolond, aki termel rátok, takarít rátok, bolond a meggörvítős, aki egyenesítő, bolond, ha minden oda jut végül hánykódni tengerhabjára, verődni tengerpartjára, én a csillagok fölé kimertem már fuldokló kincseimet. Majd eljő, a pohár alján vigaszt nem marad. Eljő a vigasztalan, de én nem várom meg. Íze a kenyérnek, íze a sónak meg nem marad. Eljő az ízetlen tor, de én nem várom meg. Íze a haragnak, íze az édes beszédnek meg nem marad. Eljő az ízetlen ige, de én nem várom meg. Füveknek foncsora, fácskák fa levele meg nem marad. Eljő a sivatagi sátor, de én nem várom meg. Tükröcskék, türedelmes mosolya meg nem marad. Eljő a visszavicsorgás, de én nem várom meg. Eljő a halál angyala, türkölő kürtjét kifújja, halparabolák ugrálnak a levegőbe, keresik a tengert, feltámadók feszegetik a tömör társadalom kövületet, de messze vagyok én, örökkön mennyei földrész fenn, úszom a tejúton én, mennyei kapitány, cimbalmom a csillag közit távolság húrszövedéke, ott játszom én mágneses vihar közelben, csuklómon vásári gyöngyök fűzére kisdett galaktika, fedélzeten heverek, fekete bőrön varratai csillagképek, tetovált égi jegyek, nagy medve bokszol szárnyos oroszlán, a termékenység aranykígyója befonja a fedélzetet, és új világ születik rajtunk, gyönyörűségtől gyöngyös. Földi jegyeink letörölve. Özön és ararát rajtad ismeretlen, mennybe menendő hajó. Totális lépték rajtad ismeretlen, mennybe menendő hajó. Rajtad glóriás petróleum lámpám, mennybe menendő hajó. Rajtad világa ünnepeink arca, mennybe menendő hajó. Rajtad a számüzetés légkörré duzzad, mennybe menendő hajó. Rajtad a nedvek áramlása megindul, mennybe menendő hajó. Rajtad a kalászok dárdás hajzata, mennybe menendő hajó. Rajtad a villámkarátos zápor, mennybe menendő hajó. Rajtad az aszály zsája koronája, mennybe menendő hajó. Rajtad az almák bolygó karikája, mennybe menendő hajó. Rajtad a pipacsbimbó kipattan vadrózsa ág hajló paripanyakkal üget a szélben a gyalogos fecske fűrendben. Rajtad a karácsony ezüst bója, mennybe menendő hajó.
Rajtad a fülemüre eljátszik kicsiny torkán, de a sörös ló is elnyerítesz szivárványban fürödve, s bealkonyul, de el nem múlik ünnepeink arca. Fehér macskánk, fekete macskánk púpozott háttal csillagokat fal, s világolsz a marsot leigázva mennybe menendő hajó. Rajtad a termékeny űri fúvásban, pogány nádas hömpölygése, zászlós tábor, ahonnan a nemzetek növekednek, áramlad a néptelen csillagvilágra, reá, reá, reá a csókkal és a csalogánnyal, ezüst hidak bűvöletével, szívközi utakkal, mindennel, amiben hittünk, amiért elégtünk, amiért megszületni vágyunk örökkön, örökké, reá. De én, kapitány, csak a végső vadlútpár körözését vezénylem, gyönyörűen menekülnek dübörgésből a bóbítás csöndbe, s végső fészküket meglelik rajtad. Ég felé bukó szerelmünk a becsukódók kezek iránt, szerelem, te poltavám s panteonom, menj be menendő hajó. Örök udvarodban azon éjjel feljő a régi terebély szederfa, fehér gyöngyei láttán szalutálok, lombjába örökítem lámpásomat. Fekete a kocsma, de tüzes, itt csak a férfiak táncolnak. Íme holtak. Ki vagyok én? Búcsúzó, vagy épp jövevény? Vagy ők a jövevények, egyére leszálló sorkapitányok? Hajójuk kint reng az űrben csillagderűtlen ordíszes árnyak, lebocsátva a fehér csónak, leeresztve a hágcsó, bólonganak a tenger sötétben. Ó, ó! Barátaim, a kapitányok iromba matróz kezükkel a hatszoros csomót kibontják. Vizes tányérban pohár alatt fakasztanak lángoló trükkrózsát. Iszunk a fekete hidakra, fehér hidakra, áramlatokban előttünk járó arkangyalokra, tatárjárás tömeg halakra, göndörfiúkra, asszonyokra, kikötőre, fekete borra, a soha eljövendő korra, fecsegés nélkül. A tenger meg az ég egybe sötétül, a levegő hűvös meg forró, s a monstrumok bólonganak, óriás alvó vízimadarak. Ó, ó, mennyit törekedtünk hiába, amíg megértünk a halálra.

0: néztem magamra mindig. Ahogy csodára nézni illik. Csodára az ember fiára. Kezeire, nyírott hajára. Mit akartam én itt magammal? Gyöngét bohóckodásaimmal. Sok pénz kellett volna keresni. Olykor megpróbáltam szeretni. S volt szívemre szorított késem, a kockázat volt fényüzésem.
1: Két kezem ölel, mosogat, és mutat hülyéknek fügét, gyereknek árnyéknyulat. Fejemre tízágú koronát, fájdalmasat.
0: Emberénekű ember, ki a napokban zengi. Megállt mennyből az angyal, elállt földön a senki. Kalózének. Jámbor vagyok, mert lehetek, mert ihatok, mert ehetek, mert baljóségi elemet leütöttem a porba. Ha az a csillag megered, újból világgá mehetek, megveri zúgó fejemet a fekete vitorla. Belső zsebedbe bújva, lehetne élni szépen, dobogós boldogságban, halálig szívverésben. A szivárvány kapujában ül az úr, öreg haja a tengerre fodorul. Oroszlános a magasság, könnye hull, a szivárvány kapujában ül az úr. Címer. Se oroszlán, se olajág, se ciframező. Címeremben, uram, uram, se pénz, se erő. De én hálok a világgal, nem én velem ő.

0: és tedd hatalmas funkcióid. Csak ülj és nézz örökkön át. Már nem halaszthatlak tovább. Eknáton éjszakája. Mikor lement a térre, már a sátrak a lampionok fényében áztak, gyertyák üvegek nyakában álltak, nyári halottak napja fény, és deszkapolcon porosan a rózsaszínű kreppapír babák. Oldalt tetováltak dombjai, dinnyék olajzöld bőrén forradásos, kötőtűvel kipontozott szívek. Fent fényreklámok hullámzó haja, forró szél, némi szalma, sötét volt az az éjszaka. Ment, ahogy körbezárta jelenlétének álruhája, ment mozdulatlan, egy magas vasút futott fölötte. Tisztítsd meg az arcod, két tenyered öblébe hajtod, tenyéröbölnyi vízre hajtod, haránt csíkolt az akarat, itasd meg, mint egy madarat, itasd meg, mint egy állatot. Mosd, mosd az arcod, és a nap, melynek minden sugara végén apró keze van, majd a nap kezével az arcod. Éjszaka. Vásznai súlyosodva füttek be a fények közé, a pultok közé, melyek sejemcukor mód, és úgy csillogtak, mint a hernyók, gyertyák fulladozása, szélroham. A régi kertben. A kertben volt a százezernyi, az ostyafényű ég alatt. A másik arcot kell lenyelni, s a zöld virág, a bodza ág, amelyre Júdás felköti magát, s egy csillag némi zöldje fönn. A kertben volt a mérhetetlen, bár volnál oly kicsiny szerelmem, mint egy isten az ostyán. És jöttek már a tankok. Fémhullám hegyek elől futott az utca kőmederben, futottak a puha testek fém és kő között, egy-egy léggömböt húzva még magukkal, dőlt bódék vászoncsattogásait, hídkarfák loccsanásait, távol hamut és üvegpermetet, s a hangközökben azt, ami fújt felettük, azt, ami fújt fent, fent, a teljes égi test fölött. Egy melvéden vetette át magát a többivel együtt. Együtt meredeken gurultak, darabosan zökkenve hultak. Fent puska sorozatok még ők egymáson át, mint egy hegyomlás. Köd volt, amikor újra látni kezdte. A vízparton feküdt. A nád. Mellette másik test is az iszabban, oly hűvösen nyújtózva, oly hanyatt, mintha külön hó hullott volna rá. Fölkelt mellőle. Egyetlen mozdulattal emelkedett föl, mint a füst, mellőle vagy belőle fölkelt, s oly áttetsző volt, amikor feküdt. Fölkelt, feküdt, egyetlen mozdulattal. És vitte akkor is, mikor elindult. Homályosan a testet vitte még. Elnyúlt ködök visszintesében ment, jobb kezével tartva bal kezét. Amikor én Istent faragtam, kemény köveket válogattam. Keményebbeket, mint a testem, hogyha vigasztal, elhihessem. A csak jó. Hogy a csak jó se hal, se hús. Én nem vagyok Manícheus. Az örök üdvösséget én nem unnám. Eknáton az égben. Ott minden épp olyan. A bánya. Talpig hasadt hegyoldal. Eszközök. Amint tapintja a mészkőfalat, bizonytalan a pirkadat. Mintha belülről hajnalodna a sziklák vékony oldalán, s oly áttetsző a kő, a vas, mint egy végső kudarc után. Ott az erdő. Darabokban jár a köd. Ötújjasan, mint elhagyott kezek, vagy fölnyúlnak függőlegesre, már-már uszályos mozdulat, s jelentésükig el nem érve, halványan folynak a földre, ahogy vonulnak. Ahogy kinőnek és ledőlnek ezek a felhős, hosszú törzsek, egy másik erdő jár a fák közt, s egy másik lombot hömpölyögtet. Ott alagút a fák alatt, sötét füvek, kavics,
1: keskeny vágányú simpár, virra.

0: se suta.
1: Che toccaro.
2: Jó.
1: Kelt a karó.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kelt a karó. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth rádiót már elnémították.
1: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
2: Rádió jelentések kaptár hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
3: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión, hétfőn, egész nap.
4: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar hadóvezér!
3: Nem baj, kivágjuk.
5: Sziasztok, a Tilos Rádió sajtószabadság napi tematikus adását hallgatjátok. Reggel héttől folyamatosan vendégek különböző sajtó és sajtóval kapcsolatos témákba beszélgetnek velünk, és a mostani páros, mert a legtöbbször két vendéget hívunk, Parászka Boróka Marosvásárhelyről, újságíró, rádiós, ő itt van velünk Skype-on. Mondjál egy szót, hogy halljunk.
6: Népszabadság.
5: Köszi, Boróka. És Kispál Szabolcs ül velem szembe, aki a Képzőművészeti Egyetem tanára, és majd kiderül menet közben, hogy miért jutott eszünkbe, hogy vele is beszélgessünk. Ti földik vagytok vicces módon, és megkérdeztem Szabolcsot előtte, hogy találkoztatok-e, és nagyon, nagyon mulatságos, hogy ti még életben nem találkoztatok, és itt most az éterben találkoztok.
6: Pedig találkoztunk egy budapesti gangon, egyszer elhoztam valami plakátokat, csak akkor még ilyen nagyon vihartépet diák voltam a föld alatti munkás. Nem emlékszem.
7: Elnézést, akkor az valahogy nekem kimaradt. Szia, Boróka.
6: Szervusztok.
5: A mostani félórás beszélgetést szeretném leginkább abba az irányba vinni, hogy egy kicsit tágabban beszélgessünk a sajtóról, a sajtószabadságról, hogy egyáltalán a közbeszéd tereiről, és akkor én elárulom, mi volt a koncepcióm, hogy a Szabolcsot is hívjam ide. Ő nagyon sokat foglalkozik többféle technikával, vagy módszerrel a művészetében, illetve feltételezem a tanításban is, a közbeszéd, illetve a különböző dolgoknak a megjelenítésével, olyan kortárs technikákkal, amelyek közhasználatúak egyébként. Gondolok itt most arra például, amit a nekem nagy kedvencem volt, a privát nacionalizmusok kiállításban, ami egy vándorkiállítás volt évekkel ezelőtt Európán több helyen megjelent, egy videó, egy áldokumentumfilm, ami a magyar történelem egy nagyon, nagyon izgalmas és állandóan citált tematikájával foglalkozik. Konkrétan az állatkert történetében jelent meg a Trianon, de nem akarom ezt az egészet elmesélni, és ez egy sorozatod része, és azért tartozik az én fejembe a közbeszédhez valahogy, mert a konkrét napi híreken kívül ezek nagyon fontos tematikák, akár rendszerváltás előtt is, de rendszerváltás óta ezek hullámokba előjönnek, és akkor így keveredtetek ti együtt, hogy Boróka, te pedig egy magyar nyelvű különböző fórumokon dolgozó, és nem csak magyar nyelven, de főleg magyar nyelvű része érdekes most nekem, újságíróként határon túlról. Bele is beszélsz a magyar sajtóba, illetve nagyon, nagyon szorosan követett figyelemmel, és aktívan a tárgya a munkásságodnak. Azt akarom kérdezni tőletek, hogy mennyire érdekes kölcsönösen a média tematizálása és a művészet tematizálása. Milyen átfedések vannak? Szabolcs, most először ezt neked dobnám.
7: Igen, köszönöm a kérdést. Így, hogy említetted ezt a dokufikciót, ami valóban két-három évvel ezelőtt készült, és időközben így a műsor előtt éppen említettem neked, hogy én azóta ezen tovább dolgoztam. Tehát ez nyilván ez egyik lehetséges módja annak, hogy az ember mondjuk a közérdekű kérdéseket, jelen esetben történelem, illetve történelem szemlélet, és annak akár a napi politikával való összekapcsolódásai. Tehát, hogy ezt így megfogalmazza, azt mondanám, hogy ez annak ellenére, hogy bizonyos fokig vagy mértékig szubverzív műfaját tekintve, ugye dokufikcióról beszélünk, hát ezzel együtt egy mondjuk klasszikus formája annak, hogy egy művész hogyan tud hozzászólni, tehát készít olyan műveket, amelyek általában ugye művészetnek szentelt terekben vagy kontextusokban jelennek meg, és hát ez Magyarországon is, de máshol is egy általános probléma, hogy ezekből a terekből nagyon nehezen tudnak kitörni ezek a művek mondjuk. És akkor nyilván ezen túl számos egyéb mondjuk közvetlenebb vagy direktebb mondjuk megnyilvánulási módja lehetséges egy művésznek, amit talán a leginkább a beavatkozás vagy idegen szóval szólva intervencionista műfajokként lehet megfogalmazni.
5: Boróka, te milyen módon követed a sajtót, a művészetet, nyilván internet segítségével elsősorban, tehát hogy nem ilyen hülyeséget akarok kérdezni, hanem hogyan tudsz, milyen preferenciáid vannak, hogyan figyeled folyamatosan ezt a közeget, ami nem csak a sajtó, hanem egy kicsit így tágabban a közbeszéd.
6: Akkor válaszom azt, hogy nem internet segítségével, vagy csak nagyon közvetve. Nekünk van egy közös barátunk, vagy volt egy közös barátunk Szabolcsról, úgy hívták, hogy Irsei Zsolt, képzőművész, akivel sokáig szerkesztettünk közösen egy lapot, a Hét nevű lapot, és azáltal, hogy a szöveges tartalmat mindig a vizuális tartalom megjelenítésének módjával és magával a vizuális tartalommal is rezonáltattuk. Nem illusztráltuk, hanem megtanította Zsolt számomra és a akkori kezdő újságírók számára azt, hogy miféle témaérzékenység, problémaérzékenység nyílik ki akkor, hogyha akár vizuálisan, akár plasztikusan, akár más művészetek terén is odafigyel az ember, veszi a jeleket, elmegy a kiállításra. Itt működik egy nagyon jó kortárs képzőművészeti központ, a B5 stúdió, amit Barta József Jocó animál, ő a lelke, hogyha azok keresztül is megszólalsz, behozod a témáid, kiviszed a sajtót a köztérbe egy graffiti szintjére, egy kocsmai alátét szintjére, akkor sokkal elevenebbé válik. És mind a mai napig megpróbálok olyan sajtót készíteni, ami performatív, illetve amikor találkozom ezekkel a plasztikus művészetekkel révén megnyitott témákkal, azt mindig megpróbálom szöveges szinten is továbbadni, követhetővé tenni. Tehát egy ilyen állandó munkakapcsolatban vagyunk, akikkel lehetünk, és ez nagyon fontos. Ihlet is, meg információforrás is, meg szemléletmód is.
5: Nem kell, hogy én kérdezek, nyugodtan egymással is beszéltek.
7: Akkor én most a Borókának erre a performatív szövegírása, jól értem, így fogalmaztál. Ehhez kapcsolódóan ez nekem így nagyon tetszik, ezt ebben a formában így még azt hiszem most hallom tőled először. Egy picit ennek kapcsán viszont a vizualitás szerepéről hadd beszéljek, hogy azt teljesen egyetértek abban, hogy főként, hogy az Irsai Zsoltot is emlegetted, hogy vannak ennek olyan mondjuk így felhasználási területei konkrétan a vizualitásnak, ami Hát ami nagyon erősen tud közvetíteni, adott esetben sokkal erősebben tud tartalmakat, üzeneteket közvetíteni, mint mondjuk szöveges, vagy hát mondjuk a zenével nem vagyok biztos, hogy vetekszik, de közel olyan erősen. Ugyanakkor azt hiszem, hogy a kortárs képzőművészet mondjuk legutóbbi 30-40 évében számos olyan mondjuk műfaj és konceptuális álláspont jelent meg, illetve alakult ki, amelyek a művészet jelenlétét a mondjuk kortárs társadalomban és a művészet illetékességét abban, hogy kortárs társadalmi kérdéseket, a politikai kérdéseket akár megfogalmazzon, azt nem feltétlenül vagy nem kizárólagosan a vizualitáson keresztül teszik, hanem mindazokon mindazoknak a tradícióknak a tanulságain keresztül, amelyekkel gazdagodott a képzőművészet az utóbbi 30-40 évben, és itt a performativitásra akartam visszakanyarodni, hiszen ugye a képzőművészetben is ez egy nagyon erősen jelenlevő mondjuk motívum.
6: De egy kicsit vitatkoznék is ezzel. Nem azt akartam én mondani, bár csábító, hogy a vizualitás az erősebb, mint a szó. Én rengeteget adakozom sajtófotósokkal, hogy vegyünk vissza, vagy ne akarjuk prostituálni a látványt, vagy találjuk meg azt a mezőt, ameddig a szó elér, és ahonnan a kép kezdődik, hogy legyen, tehát hogy ismerje fel a sajtóban dolgozó azt, hogy ez egy világ. Uh-huh. Ez valahol összeér, kontrolláljuk is egymást nyilván, meg ki is egészítjük egymást, mert vannak pillanatok, meg helyzetek, amelyek képileg áthatatók, vagy formailag. Itt most nem csak képekről beszélek, hanem arról a vizualitásról, ahogy megjelenik egy bármilyen tartalom, videótól, képtől elkezdve szöveges tartalomig. És van olyasmi, amit csak szóban lehet, vagy képek mellé írt szavakkal elmondani. És van olyan helyzet, amikor nem nincs szükség sem képre, sem szöveg. Tehát, hogy itt mindig kell valahogy egymást figyelni, mint a kötélmászók, akik biztosítják.
7: Ezzel teljesen egyetértek, abszolút.
5: De mit szóltok ahhoz, hogy egyébként pedig egy másik platform felől, amit most nagyon lebutítva és általánosítva azt mondom, hogy a politikum, vagy a politikusok, akik mennek fölfelé eszközökbe. Szóval egészen brutális eszközöket használnak, akár szóba, akár képbe, és egyre egyszerűbbet és profánabbat, és butítják le az egész közeget. Tehát amikor egy fejbevágásra az ember megpróbál egy verssel felelni, néha az az érzésem. Hogy ezzel mit lehet kezdeni, illetve erre hogyan lehet reagálni?
6: Nem tudom, hogy valóban ilyen jól működik-e a politika, vagy ilyen hatékonyan működik-e. Én azt látom, hogy egyre fogynak az eszközök, egyre primitívebb ez a kommunikáció, és nagyon könnyű kikezdeni, és ki is lehet

0: mindenféle kontrollt gyakorolni, tehát hogy még mindig nem tanultuk meg kezelni ezt az amúgy virulens, tényleg nagyon, én nem nevezném politikainak azt, amit mi itt látunk, ez nem a politika, ez az agresszivitás, agresszív üzengetés, amiben élünk. Ezt vitatnám.
1: Én úgy látom, hogy azok a mondjuk hát leginkább propaganda elemek, amelyek itt mondjuk az utóbbi 5-6 évben teljes mértékben ellepik gyakorlatilag a politikai kommunikáció összes csatornáját, meg a közéleti kommunikáció összes csatornáját is. Ezek mondjuk képekkel kis mértékben dolgoznak, nyilván itt inkább a szlogenek, meg az ilyen típusú mondjuk propaganda elemeknek van erősebb szerepe. Hogy mit lehet erre tenni, vagy hogy lehet ellene bármit is megpróbálni. Én úgy gondolom, hogy elsősorban a szubverzivitás és a kisajátítás eszközeivel. Tehát annak idején, amikor mondjuk így durván 2012 és 14-15 között számos ilyen mondjuk köztéri beavatkozást hajtottunk végre többek közt, mondjuk a Szabad Művész csoporttal, meg másokkal, akkor lényegében ezeknek a médiatereknek a kisajátítására tettünk azáltal kísérletet, hogy olyan módon, olyan körülmények közt fogalmaztunk meg, vagy provokáltunk ki bizonyos helyzeteket, amelyek akarva, akaratlanul mondjuk médiatartalmakká váltak, és ezáltal hát remélem, hogy valamilyen mértékben, akár kis mértékben is, de ellensúlyozni tudtak bizonyos politikai kommunikációs mondjuk erőket. És ennek a kisajátításnak szintén van képzőművészeti tradíciója, ezt ilyen taktikus média használatként szokták definiálni, ez körülbelül az legutóbbi mondjuk így 20 évben gyakorolták különböző helyeken, leginkább az Egyesült Államokban, tehát ott vannak ennek jeles képviselői, és a taktikus média használat az azt jelenti, hogy szubverzív eszközökkel gyakorlatilag kihasználom és kisajátítom azt a média erőt, amit gyakorlatilag mások birtokolnak, és eltérítem mondjuk.
0: A számomra az a kérdés sajtósként ugyanebből a szempontból, hogy hol jelenik meg a tartalom. Tehát, hogy megszoktuk azt, hogy vannak médiaterek, amiket így vagy úgy használunk, igazodunk technológiailag, technikailag az újdonságokhoz, de azért nem hagyjuk el a komfortzónát. És éppen ezért ez kiszámítható és kikezdhető és ellehetetleníthető. Ennek látjuk a szomorú példáit most Magyarországon. De amikor olyan szinten jelenik meg egy tartalom, ahol nem számít rá senki, annyira közel megy, szolgáltat tartalmat, most a szolgáltat szót sokszoros idézőjelbe teszem, amellyel kapcsolatban nem számít rá senki, akkor ott, vagy feltesz egy olyan helyen, olyan időben, egy olyan kérdést, vagy közé tesz egy olyan állítást, ahol erre nem lehet kiszámíthatólag készülni, az már sokkal hatásosabb. Én az elmúlt hetekben például menekült kamaszokkal foglalkoztam, jezidi kamaszokkal Törökország határán, és tartalmat gyártottunk velük. Arra senki, tehát mindenkinek van kész válasz arra, hogy mi a menekült válság és mi a megoldás, de arra, hogy láthatóvá váljék a menekült világ maguk által, azokon a platformokon keresztül, amiket ők érnek el, nagyon jól kiépített hálózatokon, arra nem nagyon vannak válaszok, és hát olyan képek, olyan tartalmak is születnek nyilván, amelyekre nem vagyunk készen, mert nem ismerős ez a világ. Ez meg tud höbkenteni, nem tudom, mennyire lehet ez hosszú távon hatékony, nem akarok ilyen fantazmagóriákba feledkezni, de mindenképpen valamilyen elmozdulás, és egy olyan aktivizmusnak, egy olyan aktív erőnek a felhajtása, ami nincs, ami friss, amit nem lehet fölött hatalmat gyakorolni olyan könnyen.
1: Ez a váratlan helyeken fölbukkanó tartalom, ezzel abszolút egyetértek, hogy annak ugye többszörösen meg sokszorozódik az ereje és a hatásfoka, igaziból erre szolgál adott esetekben a taktikai média használat eszközkészlete és a szubverzivitás.

0: Tehát, hogy lehet mondjuk adott esetben egy politikai, mondjuk kormánykritikus politikai tiltakozás tényét nem csak a mondjuk kormánykritikus sajtóban eljuttatni, hanem adott esetben akár a kormánybarát sajtóba, vagy olyan médiumokba, amelyek egyébként kritikamentesen beszélnek a kormány tevékenységéről.
1: Itt a népszavazás kampány idején figyeltem meg Erdélyben, ahol nagyon erős volt az ellenkampány, és nagyon kritikus, hogy mennyire felszabadító volt az, hogy kisszékelyföldi falvak buszmegállóiban jelent meg egy jópofa ironikus plakát, és hogy azt elkezdték ezekkel azok is foglalkozni, akik egyébként nem érdeklődtek a népszavazás iránt, vagy nagyon kész, határozott, előre gyártott álláspontjuk volt, hogy sikerült egy olyan elevennyébe találni ennek a társadalomnak, amelyet halottnak hit mindenki, vagy nehezen mobilizálhatónak.
0: Gondolom nem kis mértékben ez a kétfarkú kutya párt tevékenységének is a hatása, és hát gyakorlatilag az ő teljes tevékenységükre is abszolút passzol ez a taktikus média használat, mint stratégia.
1: Azt nem tudom, hogy itt most a párt hogy működik, hogy egyáltalán működik-e.
2: A passzivistákkal működik, igen.
1: Nem akarok ebbe a vitába belemenni, csak azt láttam, hogy felszabadítólag hatott az, hogy lehetett marhulni, hogy lehetett kérni ilyen vödröket, és lehetett menni kocsmáról kocsmára, és hogy lehetett csinálni valamit. Tehát, hogy van egy pangó társadalmi erő, amely utat keres, formát keres magának, és abban az első pillanatban, amikor erre esélyt kap, egy krétát a kezébe, egy falat, amit jól össze lehet firkálni, akkor ott megmutatkozik. Mert hogy amit most látunk, az pont egy ilyen agyonszabályozott, agyontaktikázott, kampányszakértők, stábok, milliárdok, ez nem cool, ez uncsi, ez nem csak azért, mert hülyeség, vagy nem lehet fenntartani, hanem mert egy ember, aki életet él, az nem tud ehhez csatlakozni. Hát köszönöm szépen, ez egy pasztilla, ami megvolt, lehet rá 4 hideg, pohár hideg vizet. Még akkor is, hogyha nem fogadom el, vagy elfogadom. De hogy ez unalmas.
2: Hát rettentesen sajnálom, eddig tartotta a mi kis fél óránk.
0: Tekintsük egy bevezetőnek.
2: Igen. Ezt folytatjuk a sportműsorban, majd mindenképpen folytatjuk. Parászka Borókával beszélgettünk, és Kispál Szabolcs volt még a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: 745, contact per 118-ban, szevasztok, jó kérdés.
1: Lavanét Rommali, 745, és az utolsó malév járat személyzete nevébe köszönjük a több évtizedes együttműködést, felbusztok.
0: Mi is köszönjük, és jó pihenést, remélem, meg találkozunk.
1: Reméljük valami más név alatt.

gyárak füstjei, és a felhőt az égen. Mindig gondolkozom, de amit gondolok, úgy elmegy, mint a zaj, úgy elmegy, mint a füst, úgy elmegy, mint a víz, úgy elmegy, mint a felhő. Ákom, bákom, mit tudok annyit nézni a lomptalan fán, mikor a levelek már mind leszálltak? Az őszi rajznak titkos értelme van tán, amit írnak az össze-vissza ágak, hogy fejtsem meg, hogy értsem, mit csináljak? Mire való az eget is annyit nézni, figyelni felhők álomarcú népét? Soha se tudtam emlékembe bevésni egyetlen egy felhőnek hű arcképét. Kelnek, bomolnak, múlnak, és az ég kék. Mi van amott a hídon? Micsoda szépség? Mi bánat? Mi köze hozzá szívemnek? Oszlopok, ívek, bicikli, kocsi, népség, híd alatt néma hajók jönnek, mennek. Milyen egyszerű, és nyugtot nem enged. Mit érzek, ha ott ülök az Orfeumban, s a színpadon négerek énekelnek? E mély hangokban micsoda messzi bú van? Sötét ujjaik a banjón mit vernek? Sötét megbánást? Vérengző szerelmet? Repülés. Álmomban én repülni szoktam, vagy félálomban, mielőtt elalszom. Egyszer csak két karom kinyúlik, s mozdulat nélkül emelem magam. Össze van a két sarkom téve, szemem zárva van, ajkam nyílva, úgy szállok föl, föl, fölfelé. Csodálkozom, hogy nappal, ébren, miért nem szállok fel soha, mikor ez olyan egyszerű. Ajkam mosollyal elhúzódik az élvezettől, mi édes repülni. Rézsút megyek, mint dróton vont művésznő, s oly könnyedén emelkedem, mint a pillantás, fölfelé, ha nézünk. Nem tudok semmit. Csak, hogy repülök, nem látok semmit, mert alszom szememmel. Csak úgy van, mintha zöld felett suhannék hajnali kékbe, melynek színe sincsen, oly kék, oly tiszta, s oly könnyű vagyok. Szél van tám, hogy oly könnyűt érezek, vagy szélnek érzem magamat? De oly könnyű vagyok, oly mese könnyű, mintha kihullott volna szív belőlem, s vakon repülök, meddig, nem tudom, csak fel mindig, halkan, mint a sóhaj. S két karom ki van nyílva két felé, egy angyal várja tám, hogy átölelje.

második volt. Párbeszéd a repülő és a költő között. Jó messzi jártunk éjjel. Dühömben már nevettem. Mérajként zümmögött a sok vadász felettem. A védelem erős volt. Hogy lődöztek, barátom, míg végül újrajunk feltűnt a láthatáron. Kis híja volt, s leszednek, s lent összesöprögetnek. De visszajöttem, nézd. És holnap újra rettek, s pincékbe bú előlem a gyáva Európa. Na, hagyjuk már. Elég. Írtál-e tegnap óta? Írtam. Mit is tehetnék? A költő ír, a macska miákol, és az ebb vonét, s a kis halacska ikrát ürít kacélan. Mindent megírok én, akár neked, hogy fönn is tudd, hogy élek én, mikor a robbanó és beomló házsorok között a véreres hold fénye támolyog, és feltüremlenek mind rémülten a terek, a lélegzet megáll, az ég is émelyeg, s a gépek egyre jönnek, eltűnnek, s újra, mint a hörgő őrület, lecsapnak újra mind. Mit is tehetnék? S egy vers milyen beszél, ha tudnád, egy sor is, mi kényes és szeszélyes, mert bátorság ez is. Lágy, a költő ír, a macska milyen kényes, az emberét, s a kis halacska, s a többi. És te mit? Sem. Csak hallgatod a gépet, s zúg fület, hogy most nem hallgatod. Ne is tagad. Barátod és összenőtt veled. Miről gondolkodol, míg száz fejünk felett? Neves ki. Félek ott fönn. S a kedvesemre vágyom, s lehunyva két szemem heverni lenne gyágyon, vagy csak dúdolni róla, fogam köz szűrve halkan a kantinméi vad és gőzös zűrzavarban. Ha fönn vagyok, lejönnék, s lenn újra szállni vágyom. Nincs nékem már helyem, nékem gyúrt világon, s a gépet is tudom jól, túlzottan megszerettem, igaz, de együttemre fájunk fönn mind a ketten, de hisz tudod, s megírod, és nem lesz majd titok. Emberként éltem én is ki, most csak pusztítok ég s föld között hazátlan. De jaj, ki érti meg? Írsz róla, hogyha ő, s ha lesz majd meg,

Úgy kínlódom a szavakkal. Úgy kínlódom, hogy kimondjalak. Kimondjalak, hogy közelebb kerülj hozzám. Mert nélküled vak vagyok, és néma is süket. Nélküled lélegzeni sem tudok. Nélküled olyan az élet, mint a szerelem nélküli csók. Annyira elképzelhetetlen, mint a mozgás nélküli anyag. Kedvesem, segíts, hogy kimondjalak. Kedvesem, én annyit kerestelek. Annyit kerestelek, hogy már majdnem elfeledtem emberül élni. Annyit kerestelek, hogy lelkemre bütykösödött a bánat. Annyit kerestelek, hogy kezdtem elveszíteni a hitet önmagamban. Lépteid nyomát kutattam kiégett szemmel, borzongó fasorokban, felhők csücskében, künn a harctereken és benne a gázkamrákban. A te neved véstem az akasztófák gerendáiba is, mert tudtam, hogy újjászülsz, hogy megtalálsz, mert megtalállak. Kedvesem, én annyit kerestelek, hogy már majdnem elfeledtem örülni, mint a mindig éhes gyermek, annyit kerestek.

Meztelen arcú emberek jönnek szembe velem. Felhőket hasogat késben kezem. Neonok halvány csápja kinyúl, hogy a sötétet összeszedje. Egy áttetsző ecset. Estét rajzol a szürkületre. Mint aki aludt, s reggelig elfelejtett járni. Szívünk régi ritmusát szeretném megtalálni. Ajkad mögött piros szegfű, szemed öblén fehér rózsák, rugdald vérem piros öröm, nyugtasd lelkem fehér jóság. Mint ki nem lát, nem hall, nem él, csak csókol, önfeledten. Rám esteledett a nap, magamra esteledtem. Szemem egész nap fényeket cipelt, görnyedezik. Bőröm egész nap óvta jonhomat. Jól van ez így. Egy láthatatlan küklopsz lehunja szemét, a napot. Egy láthatatlan árgosz kinyitja száz szemét. Hú, csillagok! Az örömöt te hódítottad vissza nekem. Te hoztad napfényre.

Az öröm téged szolgál, és engem is a szépet, s mindent, ami igaz. Az örömöt te hódítottad vissza nekem, te oltottad ereimbe a kilencediket, a vérszimfóniát. Te adtad meg a nélkülözhetetlent, a munka örömét, hogy okos kezem alatt mosolyra igazítsa arcát.

0: pilóták is néznek katasztrófa filmeket?
1: Én úgy gondolom, hogy két csoportra bonthatóak az aktív pilóták, illetve a passzívak is tulajdonképpen. Az egyik csoport az, aki nézi őket és szereti őket, a másik csoport pedig, aki csak azért nézi meg, hogy utána kellőképpen kifigurázhassa, hogy mennyire nem a valós életnek megfelelően történtek a dolgok. Tulajdonképpen arról van csak szó, hogy ha bármikor bekapcsol valaki egy gombot, amire rá van írva, hogy robotpilóta, akkor a robotpilóta az rögtön emelkezni kezd, hogyha éppen a gép addig süllyed, vagy szépen elkezd fordulókat leírni jobbra-balra és elnavigál a repülőteréhez. Ez nem így van a valóságban. Azt tudja csak a robotpilóta végrehajtani, amit én előzetesen beállítottam. Tehát ha én nem állítottam be semmit, és egy utas ide bejön és bekapcsolná a robotpilótát magától, nem fog történni úgy lényegében sok minden. Én úgy gondolom, hogy félni azért nem fél az ember, mert nincs rá ideje. Tehát nem azért, mert hősnek született. Egyszerűen arról van szó, hogy amikor olyan helyzetbe kerülsz, hogy nem tudod, hogy mi történik körülötted, akkor nem az jut eszedbe, hogy úristen, akkor mi lesz majd velem, hanem az jut eszedbe, hogy hogyan tudnám ezt megoldani. A repüléssel ugye hivatalosan 9 éves koromban, 1985-ben találkoztam a Magyar TV híradóján keresztül. Köszöntök mindenkit a fedélzeten, itt állunk a DAS 8-as konyhájában, illetve álltunk, ugyanis a konyha itt hátul található, benne mindenféle finomságok előállításához szükséges eszközzel, tárolóval, sütővel, forró víz adagolóval, tehát mindennel, amit csak az utasainkat tudjuk kényeztetni. Mind a 72-t vagy 76-ot, ugye, mint mondottam, mert hála Istennek ugye a mi repülőgépeink, legalábbis a DAS 8-asok, hát elég sok utast el tudnak vinni, tehát sok mindenkivel tudunk találkozni az utak során. Ugye láthatjátok az utasteret, 2+2 ülést lehet látni, ezáltal elég kényelmes, ugye én is mindenkinek van ablakülése és folyós ülése. Tehát aki ki szeretne nézni, az is jól érzi magát, illetve aki nem szeretne átmászni másokon, hogy a mosdóba mehessen, ő is megkapja azt, amit szeretne. Ez a repülőgép az, amelyiken jelen pillanatban a Malévnél repülök. A Bombardier repülőgépgyár DAS 8-as típus családjának Q400-as alverziója, és a Malév flottájában a harmadik ilyen repülőgép, de negyedikként lett regisztrálva, tehát a Lajstrom jele, repülős ABC-vel elmondva Hotel Alpha Lima Quebec Delta, és korábban ugye a Skandináv légitársaságnál repült, úgyhogy volt egy nagyon nagy szerencsém, hogy engem választottak ki a gép hazarepülésére Kopenhágából, úgyhogy én vele már Kopenhágában ismerkedtem össze pár hónappal ezelőtt. Nagyon szeretjük. Ugye most várjuk a festési pályázatnak a győztesének a kihirdetését, amely napokon, illetve heteken belül realizálódni fog, ugyanis a repülőgép speciális festést fog kapni, amelyben is hangsúlyozni fogjuk a magyarság tudatunkat, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, hogy mik lesznek az eredmények. Akárhányszor jövök ki dolgozni a járataimra, mindig ugye a személyzet az itt suhan el a kis busszal a skanzen előtt, és mindig látom az Aladárt, a Mo Aladárnak hívjuk ezt a repülőgépet, és mindig úgymond köszönök és elköszönök tőle, mert így magamban, mert mondom, tehát számomra ez a repülőgép típus, illetve ez a korszak jelenti a repülés igazi aranykorát, aminek hát mi már sajnos nem lehetünk részesei.

0: itt a hátam mögött, hogyha megnézzük, ez a rész az úgynevezett parancsnoki híd, ahonnan az egész munkát vezényeljük. Itt vannak a repülésvezetők, a légtérgazdálkodók, illetve az áramlásirányítók. Mögöttük van egy pult, hosszú pult, ahol tulajdonképpen az alacsony légtéri légiforgalmi tájékoztató szolgálat dolgozik, őket repülésirányítónak nevezzük. Nem kifejezetten légiforgalmi irányítás, hanem csak egy ilyen tájékoztató szolgált 3000 méterig sportrepülőknek 3000 méter fölött ellenőrzött légtér van, ami azt jelenti, hogy légiforgalmi irányítás zajlik. Mindenkinek kötelessége betartani azokat a repülési szabályokat, amit a nemzetközi normák előírnak. Gyakorlatilag innentől kezdve, ahogy elindul egy repülőgép Ferihegyi repülőtérről, gyakorlatilag itt látjuk a közelkörzet irányító szolgálatot. Ők a felszállás fázisa után kivezetik a repülőgépeket az útvonalra, illetve az útvonalról, mikor megkapják a repülőgépeket, bevezetik a végső egyenesre a leszállás előtti időpontra. Továbbiakban a közelkörzet irányító központból teljes karét írva, ez a távolkörzet irányító központ, ez 3000 métertől egész, úgy szoktuk mondani, a csillagos égig irányítja a légiforgalmat.
1: Ferihegyen vagyunk az irányítótoronyban. Itt az irányítótoronyban az érkező és induló légijárművek forgalmát kezeljük. Köztudomású, hogy a repülők repülőtérről szállnak föl és szállnak le. Ide zsúfolódik össze a forgalom, mindig történik valami érdekes dolog. Az irányítótoronyban lévő munkának az egyik nagy előnye, hogy amennyiben a légiforgalmi irányító szabad szemmel látja mind a két légijárművet, akkor azt a bizonyos elkülönítési minimumot le lehet csökkenteni biztonságos, megengedett minimálisra. Tehát gyakorlatilag itt repülőtér közelben sokkal nagyobb kapacitást lehet ezzel elérni, amennyiben látjuk mindig a légiforgalmi, tehát a légijárművek forgalmát. Egyéb esetekben, amikor köd van, különféle berendezések, például a gurítóradar segíti a munkánkat. Előfordul olyan, hogy nem is lehet az ablakon kilátni, illetve ki lehet látni, de nem látunk semmit. Olyankor bizony radar segítségével követjük és irányítjuk a légijárművek forgalmát, már a földön is, a guruló úton is, ugyanis előfordulnak olyan ködös helyzetek, hogy maguk a pilóták se tudnak tájékozódni, és ilyenkor a mi felelősségünk az is, hogy a földön lévő légijárműveket elkülönítsük egymástól.
2: Jó, akkor menjen Papa 4. Jó, thank you. Hello.
1: Előfordul olyan, hogy egy műszaki meghibásodás miatt elsőbséget kér a pilóta leszálláshoz. Ilyenkor természetesen mindenkit megpróbálunk kisöpörni előtte és elsőbséget biztosítani, mert sokszor perceken, másodperceken múlik egy biztonságos leszállás.
2: Szia, egyes pálya zárva.
0: Láthatjuk a légiforgalmi irányítással kapcsolatos berendezéseket, amit egy légiforgalmi irányító kezel. Tulajdonképpen három diszplét láthatunk, ezek közül a fő diszplé egy 2K-s monitor, ami általában a légiforgalomban használt, illetve nagyon ritkán használatos más területen. Gyakorlatilag itt lent láthatunk egy kommunikációs berendezést, ami magába foglalja a rádiót és a telefonokat. Gyakorlatilag egy gombnyomással át lehet váltani bármely külföldi vonal együttesre, amit föl lehet hívni. Magán a monitoron láthatjuk a repülőgépeket, amit a légiforgalmi irányítók figyelemmel követnek, és gyakorlatilag ezen a monitoron döntik el, hogy fönnáll esetlegesen egy konfliktus veszély, tehát összetartó irányon repülnek a repülők, és ezen végzik a munkájukat tulajdonképpen. A jelszimbólumot, ahol a kis egeret mozgatom, itt van a repülőgép helyzete, ez az információs címke hozzátartozik, ahol a repülőgép típusát, magasságát, repülési útvonalát láthatjuk például zölden megjelenítve. Ugyanakkor különböző listákat tudunk nyitni, kikérhetjük a repülési tervét ennek a repülőgépnek, megnézhetjük, hogy milyen városba tart, milyen útvonalon, melyik útvonalpontot repülte már át gyakorlatilag, és még sok-sok olyan információt, tehát tudunk róla mindent.
1: Tulajdonképpen a szellemi megterhelés a mi munkánkban nem a forgalom nagyságából adódik, hanem abból, hogy folyamatosan oda kell figyelni. Hogyha nagy forgalom van akkor is, és a kis forgalom van akkor is. Általában az embereknek a figyelme, amikor kicsi a forgalom, akkor lankadni szokott. Általában nagyon érdekes, hogy kis forgalomban szoktak előfordulni problémák. Nem fogja elhinni, de ez az amerikai pilóták. Általában az szokott problémát okozni, hogy szlenget beszélnek az irányításban is. Az irányításnak megvan egy speciális nyelve, az ICAO-fónia, ami tulajdonképpen egy kicsit műnyelv, talán a hajózás alapjaiból indult, és a célja az, hogy minél jobban érthető legyen a közlemény.
0: Rendkívül jól meg kell, hogy lássa azokat a helyzeteket, ami majd később az életben elé kerül, hogy melyek azok a veszélyhelyzetek, amit előre meg kell, hogy lásson, illetve ki kell, hogy védjen. Megosztott figyelem, így szoktuk mondani, tehát ha valaki beszél hozzánk, közben nézzünk valamit, ez a kettő dolog két különböző információt tartalmaz, ezt tudnunk kell kezelni.
3: Felvételi teszt, egy számítógép alapú teszt, amit el kell végezni, ez egy egész napos számítógépes vizsga. Ezt követi egy hangonyelvi felmérő, egy egészségügyi alkalmassági vizsgálat, egy pszichológiai alkalmassági vizsgálat, és a végén egy szóbeli interjú. És hát itt, ahogy mondtam, úgy durván a jelentkezők 10%-a, vagy talán még annyi sem marad állva, viszont aki sikeresen teljesítette, az elkezdheti a tanfolyamot, és hát ott már kevesebb vagy kisebb arányú a bukás, ez olyan 6 hónap hosszúságú. Itt az abszolút alapokról tanulják meg a legfontosabb szabályokat, a rádiótávbeszélő kifejezéseket, meteorológiát, meg minden olyan egyéb tudást, ami szükséges a szakmához. Az elméleti képzés végén van egy rövid repülőszimulátoros képzés, ahol úgymond átülnek a túloldalra, tehát kapnak egy képet arról, hogy a pilótafülkében milyen munkaterhelés vagy munkafolyamatok zajlanak, és utána kezdődik a szimulátoros képzés, ami fejenként 220-230 óra, több szakaszra bontva, ez értendő, ez a több vizsga, mindegyiken természetesen meg kell felelni, és hogyha az összes vizsgát sikeresen teljesítik, akkor kerülnek a munkaterembe. Természetesen a cél az, már csak anyagi megfontolásból is, hogy minél többen fejezzék be a tanfolyamot, mert az irányítóképzés ez rendkívül drága. Arról nem is beszélve, hogy folyamatos munkaerőhiányon küzdünk, tehát a gyakornoknak is, meg nekünk is az a célunk, hogy sikeresen teljesítse a tanfolyamot.
4: Üléssel, mindenki életében meghatározó pillanat. És ha az első találkozás hozzánk kötődik, hadd legyen ebből tartós kapcsolat.
5: Te is tagja lehetsz a Malév Junior klubjának.
4: Odafenn, idelen, ugyanaz a figyelem.

0: Van itt 745 kontakter, van itt van, szevasztok, jobb érés.
1: Van itt van Malév 745, és az utolsó Malév járat személyzete nevébe köszönjük a több évtizedes együttműködést, elbusszok.
0: Mi is köszönjük, és jó pihenést, remélem, meg találkozunk.
1: Reméljük valami más név alatt.

Nem lett, mégse lett belőlem angyalka. Tolsöprű szárnyú, sztaniol, glóriás, gyolcsbendelyes, hercik kicsi édes. Olyan, amin őket rettenetes módszerekkel gyártottak. Gólyamese gyártó nagyanyáink, méhükkel, örökké bajlódó nagyanyák, szegények, angyalgyártó kisiparosok. Mert bűnnek nem bűn, csak ama bizonyos eredendő, és Isten angyalkáit szaporítani, talán még erény is. Nem lettem angyalka hát, sivalkodván, szárnyatlanul, de meg szálltalanul.

de nem sajnálok mást, csak a túlsöprű szárnyat, melynek hasznát veheti az ember, ki meg akarja tisztítani e pókhálós századot. Nem lett belőlem angyalka, vavakba, vivavá, szelít, pendelyes szőszi, vavivavavá, ki ott lebeg a világ minden lebegő pallója fölött, hogy vízbe ne pottyanjon, senki szelít, szőszi, kicsi, édes, óvja őket a túl sok fagytól. Elhallgatja előlük az angyalgyártás kis és nagyipari módszereit. Estente mesét mond arról, hogy a sárkánynak mind a hét feje tökkel ütött, és különben is a sárkány csak arra jó, hogy levágják neki mind a hét fejét, mert tudjátok, gyerekek, e világon csak a sárkány mulandó, elég ennyi tudnotok a mulandóságról. Se mangyalka, de lángpallósú kerúb se lettem, a lángszórót már a paradicsomban sem szerettem, pedig ott még mi kezdetleges vala nagyjából nem volt célja egyéb, mint a sarki rendőrnek pirosra állítani a lámpát. Nos hát, nem lettem sarki angyal, s az vesse rám az első követ, aki biztosan eltalál, mert meghalni nem szeretek, de ha muszáj, egyszer bőven elég. Nem lettem angyalka, ördögöcske inkább, vigyori, szélhámos, szemtelen, kiszámíthatatlan, kaján, kanak, utálatos, békételen, békélhetetlen, B12-től hetetlen. Figyeljetek, kislányok, kisfiúk, mielőtt elaludnátok, elárulom nektek, hogy az a sárkány nem is olyan tökkel ütött, és azt se higgyétek, hogy mese ország valami különös világ, dip-dap-dap-dá-ra-rám. Mindennapi dolgok történnek ott is, tegnap például vekker színű strandfelhő húszott a paratetőn, s a veszi hercegérsek első szülött fia szinkofazotron szült egy okker éjszakán. De mire megjöttek a mentők, elfolyt már a nehéz víz, és képzel Mr. WHO! Három órát álltam sorban, kapca becsár becsületért, és mire odaértem, elfogyott! Ezen kívül egy washingtoni milliomos 200 ezer dollárért megvette Ferenc Jóska Rézus faktorát, de egy gangster banda kilopta belőle a golyós csapágyakat! Hát nem egy bosszúság! Pedig én hittem a pápa csalhatatlanságában, míg ki nem derült, hogy folikulinnal üzérkedik. Alukáljatok, kislányok, kisfiúk! Nem történt semmi különös. Nincs semmi baj. Mindezt csak úgy mondtam, mert épp eszembe jutott. Bukórepülésben, a 20. század közepén. Mert nem lettem angyal, az ördög vinne el engem. Egyetlen tudományom az élve boncolás. Nézzétek ezt a ronda tetemet. Az enyém. Élő tetem, igen. Hagyjatok békét a logikámnak. Kecsesen megemelem koponyatetőn. Nézzétek ezt a kopasz agyvelőt, hogy megkérgesedett. Pedig még csak pár millió éves. S hogy elkérgesedett, mennyi mindent kibírt a nyavajás. Mennyi mindent kibírt, ami nem vele történt. Tudjátok-e, hogy egy pár millió év alatt hányszor fordult elő, hogy minden becsületes embernek meg kellett volna őrülnie? Ne csodálkozzatok a primitív törzseken, melyek szentnek tartották az őrülteket. Hát nézzétek, e kérges, e becstelen agyvelőt, kislányok, kisfiúk, és okuljatok. És angyalkát, egyet se lássak köztetek. Angyalkát, szöszít, szelidet, gyolcs pendejű, tolsöprű szárnyú, sztaniol góriásat, és hagyjuk a sárkány mesét,
És nékem, aki nem lettem angyal, tolsöprű, szárnyú, sztanyol, glóriás, gyolcspendelyes, herci, kicsi, édes, én nekem, aki bukórepülésben, íves sivalkodással, biztonság kínzon vakmerő erejével zuhantam ide, én nekem nem mondjátok, hogy szerest fele barátodat, mint te magadat! Csak ennyit mondjatok. Szerest fele barátodat hasba lőni, mint te magadat. Szerest fele barátodat gázkamrába küldeni, mint te magadat. Szerest fele barátodat villamos székbe ültetni, mint te magadat. Szerest fele barátodat arcul köpni, mint te magadat. Szeress fele barátodra atombombát dobni, mint te magadra. Szeress fele barátod húsán hízni, mint te magadén. Csak ennyit mondjatok, és akkor bizony mondom, hiszek néktek, én az ördögöcske, aki zuhantam, kényszerleszállást végeztem itt közöttetek, ezen a rögös, sziklás, gödrös, ismeretlen terepen, kényszerleszállást végeztem, és tudom, hogy bele fogok halni. Van egy jó barátom. Vízirigó az illető. Megtanított, hogyan kell rohangálni az árban. Kicsipegetni mohos kövek alól a mindennapit. Neki lám eszébe sem jutott, hogy lehetett volna angyalka, édes, mennyei dolgokban járatos. És megtaníthatott volna arra is például, hogy rövidebbre tördeljem-e sorokat, csak akkor nem kellene alábirizgálnom oly sok mohos követ. Tudjátok, ha én ember volnék, ember, ki arra kényszerült, hogy a világtörténelem leghosszabb századában éljen, leghosszabb, pedig még háromnegyedeset telt el, ha ember volnék, mondom, szereznék egy talajgyalut, hogy kényelmes leszálló pályát készítsek. Eljövendő kényszerleszállók.

Hová repülsz? Hová repülsz? A föld nem jó neked? Öreg dajkád, rejtelmes földanyád, bár nem ringat, mint kedvenc gyermeket, azért mégiscsak tűrhető tanyád. Van mit enned? Még mire éhezel, te kapsi? Jutott, ami juthatott. Egy darab kenyér, egy odúnyi hely, hol sebeidet babusgathatod. Mi kéne még? Nyűt, fájó homlokod, mely isten hűs térdére hajtanád? Azt hiszed, az igazság felzokog, ha lenéz, s a porban vergődni lát? Ugyan? Képzel csak, 1-2 millió méter magasból már mi is semmi vagy. Égő koponyát hitvány kis dió, kit földre ráz egy szél, s rohadni hagy. Ember vagy, punktum. Annak is szegény. Miért? Ne kérd. Igazságot kitesz. Bús életed a fáradt kis regény hadd folyjon. Egyszer majd csak vége lesz. Te fejtenéd fel ok és okozat ős szövetét, a kusza fonalat. Hagyd! Lehúzna, mint úszót a moszat, s megfojtana a mélységek alatt. Jobb így. Kapcsold le hiú szárnyaid. Maradj a földön, s békülj meg vele. Éld életed, ahogy lehet. Ne szidd. Volt tavasza. Lesz ősze és tele. A föld színén néha ragyog a nap. Örülj te is. Sütkérezz. Árva rög. Még egyszer majd a sok hű földdarab, lágy testvér szóval, föléd tübörög.

szájköltemény. Szójköltemény mindenkihez külön-külön, hogy élünk ám. És van remény, van idő, csípjük csak fülön. Biztasd a gazdagok riadt kis lelkét, lesz majd kegyelem. Forrást kutat, nem vért itat a szabadság, s a szerelem. Szólítsd, mint mél a borjú száj, a szorgalmas szegényeket. Rágd a szívükbe, nem muszáj hősnek lenni.

rukkáta. Ahogy öregszem, érezem, mint forra múltba életem, lentebbre válj a gyökerem, a történelmet viselem. Gyerekkorom tündér manó, nem volt tévé, se rádió, kocogott sok száz ló csacsi, ritkaság volt a gépkocsi, mögötte gyors kölyök csapat, csodálkozó lovolt szaladt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta a repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángjai. Fél száz éven merül tovább, a nagyapát, a dédapát, Mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát percelt rég ösmerém, úgy szólítám, uram öcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak nézhetett. Oly vén vagyok, hogy borzalom, láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, s ő pislogott szebb fiúra. Amikor még ember se volt, páfrány bokor fölém hajolt, apónak hívott a bokor. Mikor születtem? Semmikor. Két jó marék port könnyedén a teremtésből hoztam én, kóvájgó senki, a nevem Maitreya, ámor, szerelem. Őskezdet óta itt vagyok, de a lepkével meghalok.

Emlékszem a röpülés boldogságára. Hiszem, hogy a szárnyaim újra nem. Az utolsó hely, ahol színházi közösségben éltünk. Emlékszem a röpülés boldogságára. Hiszem, hogy a szárnyaim

0: itt hozzák, itt hozzák!
1: Hát ezen fog repülni.
2: Nem, azon a jegyszedőn ottan. A lovas rendőr kölcsön adja neki a lovát, azon fog repülni. Vagy autóbuszon, vagy csak úgy, gyalog, a karját gyorsan mozgatja, és úgy felszáll. A két kisfia fújja hátulról, hogy gyorsabban menjen. Adjon békén, be ne beszéljen annyit.
1: Pistike! Te zozdó, Auklernem.
3: Ja, voltam te.
4: Egy meleget.
1: Na zozdó.
3: Várniszt, máma.
1: Most nézd, most neki megy. Új, már a levegőben van.
2: Nem, a föld alá ment. Hát hol legyen, én is a levegőben vagyok.
1: Óriási! Már lehet 200 méter, de legalábbis 300.
5: Ja, Istenem, hogy nem fél.
1: Mondja, nem fél ez az ember.
2: De igen, mit csináljon? Hogy ne félne? Látja, hogy fél. Vacog a fogája. Ilyettében szaladt a levegőbe, mert magától fél. Megijedt a sok bácsitól, meg nénitől, most szeretne elbújni. Ne beszéljen annyit, hagyjon élni.
4: Drága egy ilyen repülőgép!
1: Most mit csinál?
5: Jézus Mária, felfordul.
1: Jaj, nem tudok oda nézni.
4: Mi? Ez a lópinglóp? Azt elhiszem. Bukfenc a levegőben, mi? Ezt tud, barátom.
2: Ha nekem egy millióm volna, mint ennek a bárónak, hát nem forognék a levegőben. Én ugyan nem csinálnám utána 1000 forintért.
1: Most megint bukfencezik? Ja!
2: Ne tessék félni, nagysád, amíg engem lát, ne féljen, nagysád. Én nem bukfenceznék, ha neki volnék, mondja, hogy én mondtam.
4: Meddig marad még olyan magoson?
6: Már jöhetne le a pénzünkért, nem látok semmit. Szép pilóta, jöjjön le!
1: Oda nézem, megint egy bukfenc.
6: Hol? Merre, ki?
2: Ott, még hányszor akarja csinálni, már a könyökömön nő ki ez a bukfenc. Mindig a hátán repül, ez egy kényelmes ember. Lefekszik a hátára és alszik, és ezért pénzt adnak az emberek.
1: Hagyja csak, nehéz dolog azért.
4: Ugyan menjen, ha akarna, se tudna leesni. Úgy van csinálva a gép, csalás!
2: Nekem a rokonom az egyik igazgatója az Aeroklubnak, az mondta, hogy nem tudna leesni, ha akarna se.
1: Hát maga ismeri a dardos?
2: Nagysád is?
1: Unoka fivére.
2: Óriási, hallotta?
1: Nekem mondja, már 3 hónapja.

Valamikor vadlúd voltam, vadludakkal vándoroltam. Nagy tavakért lelkesültem, tengeren is átrepültem. Őszi fényben és homályban fel-fel támad régi vágyam. Társaimmal útra kell, fényt és felhőt úszva szelni. Majd ha végemit elérem, vadlút formám visszakérem. Jó barátok, ismerősök, hogyha jönnek bíbor őszök, nézzetek fel majd az égre, égen úszó vadlúd ékre, s ezt mondjátok eltűnődve. Újra vadlúd lett belőle, s most ott száll a végseregben, hangja szól a fellegekben.

madara. Hó esett, a tarhegy orma habfehéren integet. Erdőkből a hó leűzött őszapunkat, pintyeket. Almafánk és csipkebokrunk madarak tanyája lett. Walter von der Vogelweide lelke száll a kert fele. Titkos erdőn, vadcsapáson, babonás ösvényeken, ez a nyugtalan madárraj hányszor volt kíséretem, mennyi füttyös és bolondos, vígan cserregő barát, megetetem Walter von der Vogelweide madarát. Most a ködből méla hangok hullanak, mint halk rinek, búspirók jel, csak varázsról,

Poéta érti meg, pinty felel rá, cinke szó, most szállingózni kezd a hó, s Walter von der Vogelweide megölel a múlton át, mint mesebeli nagyapó.

Íj és Gyula, madarak. Gyermekkorom egyedüli vezetői és bátorítói, neki csak. Látóhatárom telerajzolói absztrakt vonalak százezreivel, madarak, örök fiatal madarak, légvételem megtágítói, föl, légy szabad, még szabadabb, tekintetem tornáztatói, tovább az ég alatt. Olvasom gyorsírástokat. Szívembe üt ma is a villámló betűk minden sora. Vállald magad! Vállald magad! Mindent értettem valaha. Hű ujjaimban még itt feszül a szárnycsapás, hogy odaírjam nagy tábláitokra végleges válaszul, végrendeletül. Föl! Föl! Föl! Csak úgy.

csodálatos madár. Volt egyszer egy kis vadmadár. Olyan szép volt, hogy festeni se lehetett volna különbet. Talán róla kezdték azt a szép éneket is, hogy

mert a járása is olyan gyönyörű volt, mintha gyöngyszemeken lépegetett volna. Hát még a hangja. Az volt csak igazán csodálatos. Hallatára még a zúzmarás téli ág is kizöldült, mert télen is énekelt. Meg éjszakánként is, ha éppen akkor volt énekelni valója. Hol szomorút, hol vidámat zengett, mikor mire volt kedve. Ez bizony nem tetszett a környék urának. Mit hangvicsál össze-vissza ez a fránya madár? És megszabta, hogy mettől meddig, s mikor mit énekelhet. A rendeletét kiragasztotta minden tisztásra. De a madárka fütyült az órarendre, fújta tovább a magáét. Hozzátok előmbe azt a tiszteletlen madarat! Elhatározta, hogy kalitkába záratja. Megtanítalak én móresre! Te jó madár, majd akkor énekelsz, ha mondom, s azt fújod, amit én kívánok! Enyém a környék, enyém vagy te is! A hangod az én tulajdonom! Mit gyönyörködjék benned más is, a kapás is, a kaszás is? Dohogta a környék ura, s már menesztette is az embereit, hogy minél előbb szín előtt legyenek a madárral. Mentek is, azok indultak, ahányan voltak annyi felé, mert hol innen, hol onnan hallatszott a madárka csodálatos éneke. Napokig, hetekig jártak utána, de csak a hangját hallották. Csak a lombot látták, vélték itt is, ott is megrezzenni. De megfogni nem tudták. Hívták pedig szép szóval, gyöngykásával, csalogatták volna lépre, törbe, fenyegették hurokkal, golyóval, parittyakővel. Hiába. Hiába toporzékolt a környék ura, fogdostatott össze annyi madarat, hogy az ácsok s az asztalosok már egyebet se csináltak, csak kalitkát, de a csoda madárnak, a táltos madárnak csak az énekét hallották. Nyomára nem akadt. Már-már föl akarták gyújtani az erdőt, hogy benne égjen a madár, de akkor a gyümölcsfák közül zendült fel a hangja. Na majd ott télen, ha a fák csupaszon állnak, s nem lesz ahová rejtőzzön, akkor majd nyakon csípjük, vigasztalta magát az úr s a madárvadászok. Eljött a tél, és elkezdte a madár is a maga szomorú téli énekét. Na most, itt az alkalom! Indultak is seregestül a környék urának emberei. Meg is pillantották az egyik zúzmarás bükfa ágon. Zöld volt a tolla, kék a lába, célba is vették. De a madárka most egy vidám énekbe kezdett, s a csupasz bükfa azon nyomban sűrű lombot hajtott. Ámulva engedték le a vadászok a puskájukat. Hallgatták a madárka énekét. Szemük láttára télvíz idején kizöldült az egész hatalmas nagy erdő. Ha akarták volna, se tudtak volna nyomára akadni a csodamadárról. A környék ura, mondják, megpukkadt mérgében. A madarat pedig azóta se látta senki. De valahány szó, fáradt kapások, kaszások dőlnek le egy-egy fa vagy bokor alá pihenni. Félszendergésükben ott hallják fejük fölött a táltos madár.

Pilna dvar rytą kuncianio, ui, utotasyv, šo bajarto, ui, kitotu. Vodvudok. Kezdik az égen mértanuk a tújból a vadludak, illesztik hegyes szögbe lengve úszó vonalukat, hozzák együgy rajzaikat ismét a vadlibák, ősz riad félve föl bennem ma is még a kis diák. Szállnak a példák, a libegő ábrák, írja megint, stördli egy titkos kéz az égi táblát, kedve szerint. Készül ezredszer a rejtelmes képlet, szívem figyel, mint a tanyán rég többet ma sem értek, indulni kell. Menni anyámtól messzi más világba, ez volt az ősz, más leszel, mint mi, ott hagyni mi drága, szép, ismerős. Engedtem, mentem, s lettem, ami lettem, s szívem sajog. Fáj, hogy nem vagyok, bármi érthetetlen, ki nem vagyok. Írják a libák, kijavítva gyorsan a jeleket,

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. A Kelta Karót halljátok, és ismét évfordulós műsor, születésnapokra emlékezünk. Az előbb hallott Billie Holiday, aztán most a keresztapát halljátok, Francis Ford Coppolának is ma van a születésnapja. Aztán lesz még William Wordsworth és sok-sok Gábor Miklós. Jó hallgatást!

William Wordsworth. Tünemény. Mikor először tűnt elém, drága volt, mint egy tünemény, kit azért küldött életem, hogy egy perc dísze ő legyen. Szeme, mint alkony csillagas, az alkony hozzá a haja. Csak ennyi benne az, ami nem májusi és hajnali. Vidám kép, édes könnyűség. Meglep, megállít és kísért. De többször látva, látomány volt ő, és mégis földi lány. Lépése szűzi és szabad, házias minden mozdulat. Alakja nyájas, tiszta fény. Nyomában emlék és remény kelt, mivel ő sem állt a szív mindennapi és primitív éhei, kis búk örömök, csók, könny, mosoly, vágy, gáncs fölött. Azóta híven nézem őt, s le sem élete ütemét. Lelket lélegző, drága lény, úti társ a halál felé. Szilárd ész, gyengéd akarat, szívós, erő halk báj alatt. Valódi asszony, jós, igaz, intés, parancs, derű, vigasz. Asszony, és mégis valami fényt érzek, ami angyali.

0: 묘인 슬레호놈.
1: 오다 nyugati szélhez. Nyugati nyers szél, ősz sóhaja, vad, te láthatatlan. Jössz, és mintha mord varázsló űzne szellem rajt, szalad a sárgas ézén, s lázpiros csoport, a pestises lombok holt népe. Te, kinek szekere téli sútba hord, sok szárnyas magvat hűs sötét bele, aludni, mint a test, mely sírba dőlt, míg az úr húgod a tavasz szelem megint kürtjébe fú, s riad a föld, s édes bimbónya elegel a napon, s völgyet, hegyet, szín, s illat lelket ölt, vad szellem, szálló, élő mozgalom, ki rontasz és óvsz, hald, ó, hald dalom. Te, kinek még az égreng áromán omló felhő, mint hult lomban dolog, hullatja busaág, menny s óceán, s záporzuhan, s villám, bús angyalok, s kibomlik már kék útat táglegén, mint vad menáthaj, s szikrázik, s lobog az ég aljától, hol kihúnyt a fény, az ég ormáig a közelgető vihar sörénye. Ó, te! A szegény év gyázdal, aki zengsz, míg restető gyanánt az éj, e roppant sírhalom borul körül, s bús boltját reszkető páráit terelik, s a hűs falon vak víz, s tűz, s jég tör át. Ó, hald dalom! Ki felvered nyárálmából a kék földközi tengert, mely lustán pihen, kristályos habverés közt fekve rég, habkő fokoknál, bályi öbliben, s álmában akkastélyok tornya ring, a hab sűrűbb napfényén égve lenn, s azúr moszat, s virág lepibe mind, oly szép, hogy festve sem szebb. Ó, te szél, ki jössz, s atlant vad vízónája ing, s fenékig nyílik, s látszik lent a mély tengervirág, s mit az iszap bevon, a vízi vaklomb, mely zöldelni fél, mert hangot csupa sápat borzalom, melytől remek széthull. Ó, hald dalom, halom lehetnék, s vinnél búzsavart, vagy felhő szárnyait közt lengeni, vagy hullám, mely bár zúgasd és kavard, szabad majdnem miként te, s adsz neki erőt, erős úr. Vagy ha csak kora kamasz, időmnek térne gyermeki, vidőmnek térne gyermeki, véglelke vissza. Ó, égvándora, midőn társad

mély dallal, mely édes bár fáj. Ó, te zord lélek, légy lelkem, én s te egy személy. Hol szellemem a téről én sodort tartlomként, melytől sarjad újra más? S dalom égő zenét messzi hord, mint oltatlan tűzhelyről a parázs röpül. Ó, szórcét, hol csak ember él! Ajkam szavából prófétás varázs kürtöljön az alvóknak. Ó, te szél! Késhet a tavasz, ha már itt a tél?

Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép és lelép. És mindenki sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hét kor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú, táskás nebuló. Csigamódra is kelletlen mászik iskolába. Mint a kemence, sóhajt a szerelmes, és búzsdalt zen kedves eszemöldökérő. Jön a párduc szakállú katona, cifra szitkok, kényes becsület és robbanó dű, a buborék hírért ágyuk torkába hú. És jön a bíró, kappanul hízott kerek potrok, és szigorú szem, és jól ápolt szakáll, bölcseket mond, lapos közhelyeket, és így játssza szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz. Orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágon lötyög a jól ápolt ficsúrnadrág, férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sipol, fütyül. A végső jelenet, mely a furas gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés. Vak, süket, puta, megsemmisülés. Robert...

Ruszlán Sludmilla olvasója. Mindjárt első találkozóra bemutatom hősöm neked. Ha olvasom, megengeded? Anyegin, kedves jó barátom, a Névaparton született.

0: Példáson szolgált apja régen, s adósságát növelve élt. Adott 3 bált minden évben, s a végén tönkrement ezért. De sorsa Jevgenyit kegyelte. Először egy madám nevelte, majd egy monsieur kezébe jut. A kedves, bár pajkos fiút szegény monsieur Labbé nem ölte, kemény morállal nem gyötörte, ha rossz volt, enyhén szitta le, s a nyári kertbe járt vele. És mikor jött lázas ifjúsága, sok bús és édes érzelem, sok vágy s reménység szomjúsága, elcsapták monsieur-t hirtelen. Hősünk szabad, ez drága napja. Haját divat szerint nyiratja, s felvesz egy dendis ruhát, s örül világ, hogy végre lát. Tud franciául udvarolni, sőt, írni is jól megtanult. Könnyű lábbal táncol, mazurt és fesztelen tud meghajolni. Kell több, s jó híre terjed ez. Értelmes, kedves ifjú ez. Hogy tud mindig új színt keresni, jámbort tréfával fogni meg, ijesztésül kétségbesni, s szót lelni, mely bús hizeleg. Ó, hogy tud tettetőn szeretni, reményt titkolni, félteni, kiózanítni és elhitetni, komorképpel csüggeszteni, szűz elfogultságot kikémlel, s legyőzi ésszel, szenvedéllyel. Még itt a titkos pásztoróra, hol 4 szem közt marad vere, s leckét ad, melynek mestere. Hogy tudta izgatni s hevítni híres kacélhölgyek szívét? S ha célja volt megsemmisítni vetélkedő ellenfelét, hogy tudta rágalmazni, marni, s furfangosan tőrébe csalni? De ti, jó férjek, bíztatok, s hősömmel jóban voltatok. A vén gyanakvó is kegyelte, s az is kiszarvát rég viselte, és 3-at dicsért, önmagát, a jó ebédet, s asszonyát. Mindent, amit tud Jevgenyijem, időm leírni nem jutott, de van, miben túlt ez zseniken, mit mindennél jobban tudott. Van úgy, hogy ágyában hever még, s 3 kártyát hoznak neki. Meghívások? Fogadni mernék. 3 család tisztelteti. Hol kezdje? Mindegy, nem nehéz. Ő mind a 3-hoz benéz. Sötétedik, szánkója várja. Beül. Hajts, hajts már! Sürgeti. Az est ezüstös zuzmarája hót prém gallériát belepi. Belép. Dugódurrok, s a hab az üstökös borból kicsap. Májpástétom, Strasbourg csodája, s véres rostbíf a vacsorája, meg szarvasgomba csemege, francia konyha remeke, de cseng az óra, s menni sürget, megkezdődött az új balett, a színház zord virálgatója, s bájos színésznők hódolója, hősünk repülve érkezett. Teltház, a páholyok ragyognak, a földszint népe fors lobog, a függöny gördül már, suhog, taps csattan. Jön hősünk alakja, 2 cég sor közt, sok lábon át. Látcső mögül sandíts, kutatja nem ismert hölgyek páholyát. Szórakozott és lusta szemmel megnézte most a színpadot, majd elfordult, s ásítgatott. Benn még a lámpák száza vett körös körül fényíveket, tart még a lábak tombolása, taps, krákogás, fütty, orrfúvása, táncol még ördöggel vegyülve sok ámor és sárkányalak, feljárónál bundára dűlve fáradt lakályok alszanak. Gazdácidó kocsis rajál tűznél, kezét csapkodva fújva. Borzongaló a hámot unja, s a lábával havat kapál. De most nem erről kell beszélnünk, siessünk, vár a bálterem. Anyegínunkat kell elérnünk, ott szágul gyors fiákeren. Hősünk most beír a halba, a portásnak intést se szán. A márvány lépcsőkön nyilalva felszágult, igazi taján, testőr sarkantyuk csengve pengnek, bájos kis lábok lejtenek, bűvölt, heves tekintetek kísérik ott, amerre lengnek, s mit sok féltékeny dámasúg zenébe fúl, a szál a zúg. Barátaim, Diana keble és Flóra arca szép nagyon. de táncos terpszihóra lenge lábát jobban csodálhatom. A szemnek, mely utána réved, a kis láb több gyönyört ígérget.
1: S Anyegin álmos nyűtt a báltól, most indul, hívja vánkosa.
0: Ébred, s mozdul a dobszavától Pétervár munkásvárosa.
1: De Bázsivajtól elgyötörten éjjellé váltva nappalát, álom ringatja boldog ölben a pompas élvezett fiát.
0: És délfelé, új napra kelve, kész reggelig megint a terve. Mindig egyforma tarkaság, a holnap s tegnap összevág.
1: De boldog-e legszebb korában ő, kit még semmi sem kötött. Sok tündöklő siker között minden nap égő mámorában. Vajon egészség, akarat, sok mulatás közt épp maradt? Nem. Már kihűlt, s pihenni vágyik, megunta a világ zaját. A nők sem bűvölték sokáig, udvarlásban már célt se lát. Meg nem hatotta semmi sem, komoran járt s közömbösen.
0: Sok titkos útú ifjú hölgyem, kikré a késő esteken szálltok merész fiak kerülben pétervári kövezeten, ti sem kaptok már hírt se róla.
1: A vad gyönyör cserben hagyója otthon maradt, ajtót bezárt, ásítozott, ihletre várt, stollat fogott.
0: De hát utálja a szívós munkát, nem fakadt egyetlen szó a tollalat, s nem lett a büszke cély csodája. Porlette polcát, könyveit, s ő rájuk gyászsejmet terít. Meghalt az apja, s jött a gondja, uzsorás hat tört rá tolongva, s a per gyűlöltebb, mint a gond. Az apjától rászállt vagyont átadta, s vesztét meg se bánta. Vagy tán érezte messziről, hogy vén nagybátyja is kidől.
1: Nagybátyám, elvek jámbor őre, komoly beteg lett, higgyük el. Jobb ötlet telhetnék-e tőle? Most már becsülést érdemel. Példája másnak is tanulság, de jaj, már több, mint életuntság mellette ülni éjt napot, s még egy percig sem hagyni ott. S mi álnokság agyon becézni a félholtat későn korán, igazítgatni vánkosán, gyógyszert kínálni, számba nézni,
0: s titokban sűrűn nyögni fel.
1: Az ördög már mikor viszel?
0: Egy naplopó szólt így magában, kit porban postatrojka vitt, s mert pártfogót lelt Zeus atyában megörökli rokonait. S megérkezett, de lám lekésett, kinyújtóztatták már. Lerótt a földnek minden búsadót. Így lett hősöm vidék lakója, szezgyár, víz, erdő, s földura. S ki rendetlen volt és fura, s a pénz híres pocsékolója, örült, hogy most új útra tért, s valami célféléhez ért. Nagy, hallgató erdők varázsa, hűvös homályú tölgyvadon, patakhabok halk csobbanása, új volt. Az első két napon. Harmadnap már a táj, s a berke, s a dombs mező nem érdekelte. Aztán untatta rémesen. Aztán meglátta élesen, hogy a faluját is csak unja, bár nincs körút, palotasor, bál, kártyajáték, verscsokor. Itt is csak lesz rá mél a búja, mely mint árnyék kíséri rég, vagy mint hűséges feleség.

0: Atályt Jevgenyi falujába új földes úr is érkezett. A szomszédok rossz májúsága kemény bírálgatója lett.
1: Neve Vladimir Lenszky. Lelke göttingai szellem neveltje. Az ifjúság virága volt. Kant híve, verselt és dalolt. Ködülte német földi tájról hozott új eszmét, új tudást, szabadságról szent áldomást, tűz lelket, mely lobogva lángol, hozta rajongás szép szabát, s vállára omló szökhagyat.

0: vágy, mely a jóért harcra kelne, harag, jogsértések nyomán, részvécs a hír gyötrő szerelme megrezgették szívét korán. Lanttal kószált be sok vidéket, hol Schiller s Goethe napja égett, lelkét, mely lázasan liheg, költő tüzük gyújtott.
1: Találkoztak. Hullám a kőtől, prózától vers, jégtábla hőtől íj élesen nem üthet el. A különbséget szokni kell.
2: Hová? Ej, poéta lélek!
0: Szervusz, nekem már menni kell.
2: Én nem tartóztatlak, de kérlek, az estédet hol töltöd el?
0: Larinéknál.
2: Hát ez csodálom. És nem terhes társadalmi járom, hogy náluk teljék minden est.
0: Cseppet sem az. Nem értem ezt.
2: Elképzellek, hűkép, figyeld meg. Szemem a társaságba lát. Jós, egyszerű orosz család, agyon kínálnak, úgy szívelnek, befőtt beszéd, sok, végtelen, s a tárgy, esőzés, marha, len.
0: Hisz ez még nem baj, úgy találom.
2: Az unalom baj, nem, de nem?
0: Ahogy ti éltek, én utálom. A házias kört kedvelem, a kört, ahol...
2: Megint ekloga?
0: Elég ebből, hagyd a manóba.
2: Mi az, hát úgy sietsz ma? Kár. Mondd, Lenszky, láthatnám-e már fillíszedet vonzó körében, ki álmocs verset sugara, megríkatód, etc. Mutasd be.
0: Tréfálsz.
2: Semmiképpen.
0: Örömmel.
2: S mikor?
0: Most, gyerünk. Meglásd, örülnek majd nekünk.
2: Indulhatunk.
1: S már droskin ülnek, s robognak. Már a cél is int. Sok már a jóból úgy örülnek Larinék ős szokás szerint. Vendéglátásra is szabály van. Befőttet hoznak kicsit álban, az asztalon korsó bor áll, és áfonya levet kínál.

0: első szerelmes férfi álma költő szívének Olga volt.
1: Első dalát ő inspirálja, a sóhajt, melyben vágya szólt. Ó, szeretett, ahogy ma senki nem tud szeretni, lángol ég. Bolond költő tud így szeretni, kit szerelemmel sújt az ég. Már lelkesült, mint gyermek érte, kit gyötrő vágy még nem hevít. Hűs, érzékeny szemmel kísérte kislányos kedvteléseit. A tölgyes, őrző hűvösében játékait megosztja szépen. S már sejtik szomszédok, szülők, hogy egymásé lesznek ők.
0: Szülői gondolatta drága, rejtek helyen nőtt kényesen, ártatlan bájjal ékesen, akár az erdők gyöngyvirága, mely rejtve fű között terem, s nem sejti mésem, lepkesem. Szófogadó lány volt, szerény volt, s nyílt, mint a költő élete, vidám, mint hajnaltájt az égbolt, s kedves, mint csók lehellete. Mosoly, hang, termet, égi kék szem, lenfürt, mozgás olyan egészen.
1: De ezt a képet, ezt a színt, az Olga arcot rendszerint meglelheted minden regényben. Bájos leányarckép, nagyon szerettem is fiatalon. Aztán meguntam szörnyűként.
2: Ásítasz, Anyagy?
3: Szokásból.
2: Így szörnyen unatkozni máshol nem láttalak.
3: Mindegy nekem. Nézd, éj van már a réteken. Andriuska, jó lesz hazatérni. Milyen sivártály. Apropó, Larinné szimplas csacsogó, de kedves és jólelkű néni. De az az áfonyás zamany. Féltettem tőle gyomromat. És mondd csak, melyik volt Tátyána?
2: Az a borús, ki szót került, s némán, s merengve, mint Szvetlána, az ablak szegletében ült.
3: S húgához húz szíved szerelme?
2: S a hozzá?
3: Nénye érdekelne, ha költő volnék. Olga nem, az arc üres, lélektelen, mint egy Van Dyck Madonna képe. Kerek, spirosló színű, mint amott a hold, mely bárgyún int a bárgyú horizonton égve.
1: Vladimir kurtán válaszolt, s egész úton egy szót se szólt.

0: Tatjana volt Olgácska nénje. Versben szokatlan név lehet. Először én oltom regénybe itt ezt az egyszerű nevet.
1: Tatjana volt tehát. Hugával szépségben nem mérkőzhetett. Ő frissességgel, rózsabájjal nem fogta meg figyelmedet. Vadóc, bús, félénk, zajra rebben, mint szarvas gíma rengetegben. Családi körből is kiüt, idegen ott is, mindenütt. Kedvét a csínyekben selelte, a rémtörténet érdekelte. Ha tél volt, éj volt és sötét, az fogta meg jobban szívét. Ablaksarokban elvonul, s elül egész nap szótlanul. Télen, mikor homály alatt a félföld hódol még a csendnek, s a renyhe csendben idelen, még napkelet lustán pihen, s ködös holdfényfoltok derengnek, szeretett az erkélyen állva felvillanó fényt várni meg. Ha foszlik már az ég homája, halványul a csillagsereg, szín játszik már a föld szegélyen, szél jön, hajnal futár, s a szélben lassan megnő a virradat. Ő mozdul már, órája ez, gyertyája lángja lengedez. Merengés. Ez volt Néma társa. Merengett már, mint kisgyerek. Vidéki életét varázsa álmokkal szépítette meg.

0: Anyeginunk látogatása Larinékra mélyen hatott. De másoknál is volt hatása, minden szomszédot izgatott. S nincs vége célzó tréfaszónak, s a suttyomban találgatónak, mely pletykát célt hibázva szőtt, és Tatjánának szánta őt. Tatjána hallotta, s figyelte, s bántotta minden szóbeszéd, de titkon örvendett a lelke. A hír megfogta lányezét, a szíve meglobbant utána. Órája üt, s szeret Tatjána. Már rég hevült, s ábrándozott, végzetes italt szomjazott. Fiatal keble rég epedve hordozta gyötrő vágyait, s várt, várt a lelke valakit. S kivárta. Nagyra nyílt szemével meglátta végre.
1: Ő az.
0: Tatjánát vágya űzni kezdi, gyümölcsösükbe elvonul, szemét révülten földre szegzi, lassít, s áll mozdulatlanul. Melle hullámzik izgatottan, arcán hevültség lángja lobban, lélegzete sűrűn vesz el, a füle zúg, szemet tüzel.

0: éj lesz, a hold az éj strázsa a messzi égbolton halad, fülemile a lomb alatt dalt zseng, megejt a dalvarázsa. Tatjana álmatlan remeg, s dajkáját így szólítja meg.
1: Nem alszom. Szellőztes szobámat. Megfúlok. Ülj mellé. Nyanya.
2: Mi bánt?
1: Az unalom és a bánat. Múlt dolgokról mesélj talán.
2: Mit? Nem tudok mesélni. Nem. Régen sok minden volt eszembe. Történetek s mesék, de hány? Gonosz szellem, stündérleány. De most immár tányám felejtem. Lásd, nemrég még tudtam, s ma nem. A vénség tréfát űz velem, eszem kihagy.
1: Beszélj ma lelkem múltadról, s egyre válaszolj. Szerelmes is voltál te. Szólj.
2: Ugyan, fiatal lánykoromban nem is hallottuk szerelem. Napam ki is vert volna nyomban, ha csak kérdezni is merem.
1: Akkor mondd, hogy mentél te férjét?
2: Bizony, az Isten vitte véghez. Ő volt fiatalabb, lányán. Én meg 13 talán. A szerzőnő meglátogatja a sok rokont egymás után. 2 hétig tart, s megáld apám. Torkom szorongás folytogatja, hajam kifonják, sírni kell, s énekkel paphoz visznek el. S elvittek máshoz, más családba. Nem is hallgatsz rám, kedvesen.
1: Nyanyám, a búj. Minden hiába. Elepedek. Émelyedem. Csak sírni és zokogni vágyom.
2: Kótságos baj lehet, leányom. Az úr őrizze éltedet. Bármit kérsz, megteszem neked. Milyen forró vagy.
1: Nem betegség.
2: Szentelt víz meggyógyítanak.
1: Én szerelmes vagyok. Nyanya.
2: Ó, szönyörülő égi szentség.
1: Hagy magamra. Menj. Hagyj itt, jobb aludni nézd. Tollat papírt. Ne félj, igyekszem. Üdvét az asztal. Jó ét.

Homéros, Iliás, Achilleus és Priamos. Mint amikor tömör átok csap le a férfira, otthon embert ölve ki más község földjére szökött dúsházba, s a ránézőt elfogja a szörnyű csodálat, így bámult Achilleus meglátva az isteni alkot, és ugyanígy bámult egymásra tekintve a többi, míg Priamos hozzá könyörögve ilyen szavakat szólt. Isteni hős Achilleus, emlékezz édesapádra. Éltes akár én, és a nehéz akkor küszöbén áll. Stán őt is gyötrik támadják, ki körülötte laknak, s nincs ki a vészt elháríthassa fejéről. És mégis meghalva, hogy élsz, a szívében örvend, és minden nap bízva reméli, hogy újra látja szerette fiát, aki Trója alól hazaindult. Míg én legnyomorultabb, sok daliás fiú apja voltam Trójában, s közülük tán egy sem maradt meg. 50 gyermekem élt az akkál seregek közelettén, és egy híján 20 született nekem egy anyaméből, míg palotámnak több más asszonya szülte a többit. Harcos Arész oldotta meg annyinak eddig a térdét. És ki egyetlen volt nekem, óvta a többit, a várost, azt te megölted nemrég, míg harcolt a hazáért, Hektort. Érte kerültem most az akái hajókhoz végtelenül sok ajándékkal megváltani tőle. Tiszteld isteneinket, Achilleus, és könyörülj meg, emlékezve apádra. De szánandóbb vagyok annál. Vállalom azt, amit ember nem tett eddig a földön. Gyermekeim megölője felé emelem karom estve. Szólt. S zokogás vágy kélt most apja miatt Achilleusból. Fogta kezét, s gyengéden odébb taszította az aggot. S emlékezve egyik Hektorra, a férfi ölőre sírt hevesen, fetrengve Achilleus lábai mellett. Míg Achilleus a saját apját keseregbe síratta, s közben Patroklost, fölverte nyögésük a házat. És hogy az isteni hős Achilleus eltelt síralommal, és ez a vágy elhagyta a tagjait és a szívét is, fölkelt székéről tüstént, fölemelte az aggot kézen fogva, s az ősz hajon, ősz állon könyörülve. És őt megszólítva ekép szárnyas szavakat szólt. Jaj, te szegény, mi sok gyötrelmet tűrt el a lelked. Hogy mertél egyedül közeledni akái hajókhoz? Színe elé annak, ki olyan sok nagyszerű sarja döltem már le idáig. Tán vasból van a szíved? Most hát ülj le a székre. S a fájdalmat mi szívünkben van, hagyjuk szunnyadni, akárhogy sújt is a bánat, mert a fagyos zokogás nem használ semmit a földön. Isteneink a szegény múló embernek eképpen szőttek bús létet, míg őket a gond sose gyötri. Mert így Zeus küszöbén két hordó áll, tele rosszal duzzad az egyik, a másikban van a jó, amit ő ad. Van, akinek összevegyítve ad onnan a mennyköves Isten, akkor az egyszer a rosszba kerül, másszor meg a jóba. S van, kinek ő csak gyászosat oszt, szidalomra jelöl ki, s ezt nyomorult éjség hajszolja az isteni földön. Istenek és a halandók nem becsülik, csavarok csak. Lám Péleusznak is így adták gyönyörű adományuk isteneink születésétől. Sok nagyszerű kincsel tűnt ki a népek közt, fejedelme a Mürmidonoknak, s istennőt küldtek hozzá feleségül a földre. Csak hogy az Isten néki is osztott rosszat, a háza nem telt meg fejedelmi utóddal sok gyerekével, egyetlen kora ellullásra jelölt fia lett csak, s lám nem is ápolom őt, aki vénül. Messze hazámtól Trója alatt téged szomorítlak a gyermekeiddel. S rólad, öreg hallom, szintén sok kincs ura voltál, merre Makarnak székhelye Lesbos terjed a vízben, s befelé Frügyi és a hatalmas Helléspontosz. Első voltál ott fiaiddal, nagy vagyonoddal, csak hogy utána ilyen bajt hoztak az égi lakók rád. Várad alatt sose szűnnek a harcok, az emberölések. Tűrd el! A lelkedben ne kívánj keseregni hiába, mert fiadért gyötrődve amúgy sem lesz soha hasznod,
nem támasztott föl, de előbb még másba is érhet. Erre az isteni ag Priamos neki válaszul így szólt. Zeus táplálta király sose ültes székre, ameddig sátrában Hektor temetetlen fekszik. Azonnal ad ki nekem, hogy láthassam. S te fogadd el a gazdag díjat, amit hoztam, s váljék örömödre. Kerüles újra hazád földjére, mivel te előbb könyörültél életemen, és hagytad, hogy lássam a napsugarát még. Görbén fölfele nézve felel gyors lábúak. Már ne gyötörj, te öreg, mert is szándékom amúgy is, hogy kiadom Hektort, hozzám Zeus hírnöke jött el, édesanyám, aki megszült, lánya a tengeri vénnek. Rólad is észreveszem, Priamos, nincs titkod előttem, hogy valamely isten vezetett az akái hajókhoz. Földi halandó nem merné, a nagyon fiatal sem ezt, rejtőzni az őrök elől sem tudna, kapuknak závárát sem tudna egy könnyen fölemelni. Hát ne kavard még inkább fájdalmaddal a lelkem, mert tán téged sem kímélek sátrom ölében, bárha könyörgő vagy, s még vétek Zeus szava ellen. Így szólt ő. Megijedt az öreg, s hajlott a szavára. Éle idész meg a házból tört ki, akár az oroszlán. Nem maga ment egyedül, két fegyvertársa követte, Alkimos és hős Automedón. Atroklosz eleste óta Achilleus legjobban kedvelte a kettőt. Ők az igától összvért és paripákat eloltak, s Priamos hírnök követőjét is bevezették, s le is ültették. S hordták be a síma szekérről végtelenül nagy váltságát a ma hektori főnek. Jól szőtt inget két köpönyeggel hagytak azonban, hogy vélük betakarva vitesse honába a hold. S hívta a szolgálókat mosni, bekenni a testet arrébb tőle, nehogy Priamos láthassa a sarját, mert fájó szívetán fékezni se tudja haragját látva fiát, s Achilleusnak kedves szíve fölindul, s még Zeus rendeletét megsérti, megölve az aggot. Megmosták, s megkenve a lányok olajjal a testét, inget is adtak rá, köribé meg drága palást. Majd maga hős Achilleus fölemelte, s a gyászkerevetre tette, s a társak emelték véle a síma szekérre. Följajdult azután, a nevén szólítva barátját. Meg ne neheztelj rám, Patroklosz, hogyha talán még Hádésznál is hallod a hírt, hogy az isteni Hektort apjának kiadom, mert nem méltatlan a váltság, s abból is részeltetlek majd úgy, ahogy illik.

A lányok a Vadász utcába járnak. Egy órakor gyakran találkozunk velük. Tarkán sereganek ki a körútra, fihognak és sugdolóznak. Copjukon piros és kék pántlik a fityeg. Hárman négyen összefogóznak, egymásba karolnak. Az egyik halkan, súgon mond valamit, hangosan kuncogni kezdenek. Ellenségesen és értelmetlenül és irigyen nézem őket. Vajon miféle butaságon nevetnek folyton? És mit sugdolóznak? A két lány összejön, mindjárt sugdolózni kezdenek. Ismeretlen dolgon nevetnek. Elkomolyodok, és gyanakodva rossz érzéssel húzom fel a szemöldök. Valami profán, cinikus, tisztátalan dolog van a világon, amiről csak ők tudnak, és mindig arról beszélnek. Gúnyosan, alattomosan néznek rám, és elszóltak. Vajon mi lehet? Mert valamit tudnak, amit én nem tudok. Különben buták és tehetetlenek. Növényt és bogarat nem gyűjtenek, bélyeget se, lejteni palackot nem csinálnak, se magdeburgi féltekét. De vajon mi lehet az? Mert van valami velük, valami van, amit mindenki tud, csak én nem. Ami miatt úgy bánnak a lányokkal, mint valami kiváltságosokkal, és ezt ők tudják. Még egészen kicsike volt, amikor a rokonaim ilyeneket mondtak nekem. Hát állva hagyod a kis-kisasszonyt, és te leülsz, nem szégyeled magad? Milyen gavallé lesz belőled? És nekem fel kellett állni a kényelmes székről, hogy a csipkébe öltözött kis majom leülhessen. Az arcom égett a szégyentől és haragtól. Miért? Micsoda ostoba, gyogtalan, igaztalan előny? Ha pofon vágnám, leeste a székről. Tehát ő pofon vághat és megalázhat engem? Csak azért, mert ő gyengébb, és így lovagiasságból nem ütetem vissza? Hát nem látják, hogy ő tudja ezt, és kinevet bennünket, és kényelmesen elterpeszkedik? Miért? Miért? Mi lehet ez? A lányokat nem bántja senki. Taknyos másodista korukban már magázza őket a tanár. Nem kapnak barackot a fejükre, udvariasan beszélnek velük. A felsőbistákat pláne a kisasszonynak szólítják az iskolában is. Fiatalabb tanárok előre köszönnek nekik az utcán. Hallatlan. Szelítség, gyöngétség veszi körül őket. Én meg tegnap olyan brusztleket kaptam verekedés közben, hogy egész nap nehezen lélegzem. Ha elmondanám, azt felnék, úgy kell, miért nem vágtad pofon, nem szégyeled magad? De hát ő kezdte, tanár úr, hát engem nem véd senki. Nem szégyeled magad? Egy felnőtt fiút védeni kell? Micsoda katona lesz belőled? Azám, katonaság. A tornaórán, szabad gyakorlatokban, felvonulásokban készülünk rá. Hideg prics, borjú a hátamon, alélt menetelések, puska és szurony, hiszen szép, lelkes dolog, tudom, vágyom is rá. De hát miért csak mi? A hazát meg kell védeni. Aki nem kockáztatja életét a hazáért, gyáva és bestelen. Hát ők miért nem gyávák és bestelenek? Eszükbe sem jut kockáztatni az életüket. Ezek vihognak és pipiskednek. Mégis senki sem mondja, hogy ők gyávák és bestelenek. Sőt, inkább eszményül állítják elénk. Meg kell védeni a nőket, a gyenge nőket. Királyért és hazáért és a nőkért. Hát a lányok, királyok! Miért? Miért? Miért?

Nyilván úgy volt, hogy szívszakadva vágytam a cirkuszba. De talán éppen úgy vágytam a hegedűre is. Aztán előbb kaptam meg a hegedűt. Ellenben a cirkuszban nem vittek el. Csak így lehetett, hogy szaggatott időközökben megújra álmodtam a cirkuszról. Utoljára aztán végig álmodtam. Ott álltam a pénztár mögött a bejáratnál, és egy izgatott szakállas sánta ember az igazgató állt mellettem. Tessék, tessék, van jegy, akkor tessék, ha nincs, akkor alomars. Mire ilyetten elszorult a szívem, makogni kezdtem, hogy nincs jegy, de én nem is a nézőtérre akarok, hanem a hegedű. És kétségbe esettem, mutattam a hegedűmet, amit természetesen hónom alatt szorongattam. Lehajolt a szájomhoz, és dühösen kivártam, míg végig hebegtem, hogy nincs ilyen jegyem, de komponáltam egy éneket, saját magam, a hegedűmön. És ha beenged, bent eljátszom a közönség előtt. Leereszkedő jó indulattal mondta, hogy a hegedülés így magában, egészben véve, paralelepipedon. Én rögtön értettem, hogy ez azt jelenti, hogy nem nagyon bízik a sikeremben. Esküdözni kezdtem. Mire elkomolyodott, és tudtam rajta, hogy hát jó, megpróbáljam. Nekem dobogott a szívem boldog izgalmamban, hogy mégis bent vagyok, de amellett féltem. Görcsösen szorongattam hónom alatt a hegedűt, és erőlködtem, hogy ne felejtsem el a melódiát. Most egy rendetlen nagy szobába vezetett az igazgató, ahol tarkaruhás és kifestett fiúk és leányok ültek padokban, mint ahogy iskolában szokás. Ez a bohóc iskola volt, mint ahogy megtudtam. Engem is beültettek a padba, és az igazgató egymás után hívta ki a katedrához a felelőket. Az egyik kézen járva jött ki, és a fejét néha hozzáütögette a padlóhoz. Ennek meg kellett ismételnie a mutatványt. Mások is jöttek, akik megint mást tudtak. Voltak hasbeszélők, akik oly csodálatos hűséggel utánozták emberek és állatok hangját, hogy alig hittem a fülemnek. Az igazgató ekkor benézett egy könyvbe, és a nevemet mondta. Felálltam a padban. Végignézett, aztán gyorsan kérdezett. Hát te mit tudsz? A hegedűmre mutattam, és újra dadogtam valamit a melódiáról, amit komponáltam. Nevetés futott végig a termen. Az igazgató mérgesen ütött az asztalára. Még mindig azzal a hegedűvel bosszantasz, mondta. Micsoda ócskaság! Azt akartam mondani, hogy a melódia, amit komponáltam, igen különös, és hogy én szeretném eljátszani, ha megengedik. Aztán sokára. Végre-végre ott álltam a színpadon. De már akkor az arcom keskeny és ráncos volt, és be volt festve, mint azoké, akiket először láttam. Most már úgy volt, hogy sok-sok év óta vagyok itt, és a cirkusz minden zegét zugát ismertem. Ott álltam egyedül a tágas és fehér fényben úszó színpad szőnyegén. Most nesztelen léptekkel középre futottam, a reflektor kúpja követett mindenütt, kígyó mozdulattal hajlottam két oldalt a pályunk felé, aztán megkaptam a létrát, és sebesen, nesztelenül, oly könnyen, hogy nem éreztem a testemet, felkúsztam a négy emeletes magasságba. Ott egyetlen vékony pálcán óvatosan felemelkedtem, és egyensúlyozva inogtam néhány pillanatig. Ekkor vaslábú asztalkát nyújtottak felém egy pózna végére állítva. Elkaptam az asztalt, és két lábbal könnyedén megtámasztottam a létra felső fokán. Aztán rákúsztam az asztalra, és felálltam rá, folyton egyensúlyozva közben. Most három szék következett egymás tetején.
elégedett zúgást hallottam, és felkúsztam az építményre. Az utolsó szék lábbal égnek állott. Az egyik lábára, mely inogva csendben körbeforgott, visszafojtott lélegzettel helyeztem el egy óriási kocka alsó sarkát. Az egész épület olyan könnyen remegett alattam, hogy éreztem, a pulzusom lüktetése lüktetve végigfutott a létre a legalsó fokáig. Végre a póznak következett. Percekig tartott, míg egyenesen rá tudtam illeszteni a kocka felső sarkára. Aztán lassan kúsztam fel a póznán. A tetején voltam, megálltam és pihentem. A veríték forrón lassan folyt le arcomon. Minden izmom megfeszült, mint az íj, és remegett. Vártam, míg az épület ingása eléri a holdpontot. Ekkor halálos csöndben kiegyenesedtem, kibontottam trikómat, és kihúztam a hegedűt. Remegő kézzel illesztettem rá a vonót. Most egyik lábammal tapogatózva lassan elengedtem a póznát. Előre dőltem. Egyensúlyoztam néhány percig. És felhasználva rémület csöngyét, majd odalent kitátotta a szájokat, és marokra fogta a szíveket, lassan és remegve játszani kezdtem a melódiát, amit régen, régen hallottam egyszer zengeni és zokogni a szívemben.

0: Együtt köszöntünk kéz a kézben.
1: Részemről mondjunk, mondj!
0: Hogy teljesítsük részben kérésed és parancsod, mely minket felidézett, mint mackó vágy a mézet.
1: Robert Gida meg én, egy lélek, két legény, egymást nagyon szeretjük, és együtt e véget, ketten szeretünk téged.
0: Íme Medvecki medve úr, amint bukdácsol lefelé a lépcsőn, kopogtatva a feje bugyával, kip-kop, minden lépcsőfokon egy koppanás. Előtte Robert Gida, az ő gazdája. Amennyire Mici Mackó értelmet terjed, meg van győződve róla, hogy ez az egyetlen módja a lépcsőn való közlekedésnek. Néha ugyan kétség fogja el, mintha lehetne másképp is, de ezt csak akkor tudnál megfontolni, ha egy pillanatra megállnának a lépcsőn, és módjában volna fontolgatni. Talán akkor se. Különben is épp most ért le a lépcső aljára, és hajlandó nektek bemutatkozni.
1: Mici Mackó.
0: Egyébként Mici Mackó néha játszani szeret, néha pedig leül szemben a kandallóval, és ilyenkor mesélni kell neki.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

aki bejárta a világot. Ismertem egy öreg urat, aki bejárt szinte az egész világot. Látta, mit a földön ember csak láthat, pontosabban, mint látni érdemes. A rákos patak medrében a hajnal a kormos lábnyomát, a tűzfalakon a fáradtság végtelen vonulását, a szelszámládás szatyros árnyakat, de nem csupán az angyalföldet, nem csupán az angyalföldet, dehogy. Ismerte József város valamennyi odvas

Lehetetlen világrész, a Vasnyák téri piac, sikátorai, a lóhús mészárszék, s a káposztás hordók sorfala az ősz csöpögő eresze alatt, a délutáni utcák áradása, s a hullámok közt imbolygó sziget, a Klauzáltér, ahol ha föltűnt, jön már a mi gibicünk, kiáltottak a snapszizó csarnoki ládadobálók, s a világjárni fáradt öregek, kiknek szemében 64 sakkocka, kitelt az élet, annyi a világ, s ki tudná felsorolni talán még ő sem, hol s merre még, hiszen oly otthonos egy tájakon, hogy szinte egy időben a hajnalban nyitó macskaszagú kávémérésben s a telekitér rozsdát okádó ószeres bódéi s Margit sziget platányai között. Margit sziget. Ott látta Krúdit egyszer, mint fenséges lassú mondatai, sétált oly fenséges lassúan, a többi már, satöbbi, meg satöbbi, meg satöbbi, meg satöbbi csupán.

0: Dios serio.
1: Az irodalmi népegetőt halljátok. És ahogy a múlt héten a Keltakaróban ismét Zelk Zoltánnal vezetjük fel Szőlősi Balást, akit reméljük ezen a héten hallani is fogtok. Jó szórakozást!

Boris Pasternákhoz. A jelenségek megőrzik titkukat. Mi csak pogácsolunk, meg kotkodácsolunk köröttük. Fények és naplementék, tájak és szerelmek, ez mind te vagy. Főleg, ha hideg van, nyárfák fehére, és különleges, nekünk mozgalmár elnevek. Eső. Ha úgy érzed, hogy cserben hagynak a szavak, leírod őket. Talán úgy több esélyed van ellenük. A harc a lényeg, nem a győzelem, Boris. Kapargatás az elmerült határokon. Tömötten álló, vattakék magány. Ez megtanulható végtére is. Nincsen titok, amíg nem szembesülsz vele.

látom a színeket. Olyan az életem, mint az álom, olyan édes és bizonytalan,

Olyan a május, mint a platán a parton. Olyan szikrázon gyanútlan, mégis mióta áll. Szilárd. Olyan valóságosan balesetmentes a gesztenyefákon a sok óriás virágpamacs. Mint mikor a legtisztebb, legpontosabb ívet próbálom kiszámítani a kiskör kanyarjában, járókerők között. Mint bárányfelhők cikáznak lenne a völgyben mindenfelé virágágyások kavalkádjai. A szerelem érett gyümölcsként ölembe pottyan. Merengetem. Még nézhetem, mielőtt végleg egyesülnénk, tapogathatom. Hamvasan ragad, nyomot hagy. Mint jól olajozott, simán forgó biciklilánc, olyan a mozdulat összhangja most. A hídon fölfelé egyel könnyebbre váltok, hadd suhanjanak mellettem. Addig én gondolok neked még dolgokat. Egy cédrust például, áldogál a völgy felett a napsütésben, bogjait ősöreg zuzmó lepi, és nem változik, nem változik. Egy fejkendőt, mintája lobban, a könnyű szélben talán itt repül nem sokára. Lefelé elfelejtek visszaváltani, minek, úgy is csak gurultam. Amíg nem voltam itt, a szobrokat borostyán nőtte be. Látod a színeket? Hallod őket? Körbevesznek, mint a május, a gesztenyék virágai. Az életem.

mint kék bársonyon. Tekintetén, mint kék bársonyon futtatott arany, tükröződött a felkelő nap. Mint csillogó fonál az ég felé, ringatózott, szűkült a tér körötte. Halványzöld mezőn, téglafal köré fonódó narancsvörös lián a szaggatott lüktetés. Milyen idegek, milyen génállomány mozgatja így a testre rendezett szövet gyűrődéseit? Puhán lépdel, mint kék bársonyon, egy halvány árnyalattal a göröngyös, murvás út fölött. Remélem, rám borul még egy ilyen reggel, remélem átölel egy ilyen fenyőfa árnya, mikor majd újra eltűnik. Tudom, hogy otthon talál. Szemközt. Táj, tájak. Az ablakon kinézve, sosem volt gyerekkor rajzolódik magától. Az üres BMX pálya kacskaringóján mosódik össze tisztára az idő. A szemléletben összegyűlik, a távolba fókuszál a panelsorok összefüggés rendszere, meg a tévétorony piros háromszög fényei. Száb reklám sasül egy házfalon. Nézed a szemközti ablakok sárga pontjait. Elnyúlnak messze fel, egész a képet lezáró domboldalig. Csillagok folytatják a sort. Ha szellőztetsz, az ablak lehet, hogy megremeg. Elfordul, de a távolság megmarad. Csak a hideg jön be. A bőrérzékenyek öt össze most a kintivel. De biztonságban tudhatod magad. Régi versek szitálnak rád a homályban. Ráncokban megbújnak, szemük csillog, vidámak. Felbudjan belőlük, kuncogva, egy-egy féloldalas vagy sutáskarím. Az ablak mögül meg csend vagy halk suttogás. Az otthonosság meleg párás illata. Ebbe dőlsz belé majd, remegős csodálkozva. Kíváncsin, mit hozhat még az éjszaka. Míg el nem jön nagyon puhán, vele is egymásban a lényeg. A feloldódás, a megnyugvás, a reggeli kurta ébredésig. Tábortüzek között. Csiszolt lapokkal álmodom. Tábortüzek között, rohanvást ide, oda, mindig új áruhában, koncentrikus körökben meghitkedő sátorlakók közé. Ing nyakkendő szorosra fűzve, ez se jobb. Kötötten, célra tartva siklani, mocsárba süppedő háztömbök között, csiszolt lapokkal álmodom. Egy ott felejtett koccanásra rezzenek fel, széldülöngél a metró szerelvény ablakon. Rágyújtok egy már félig kiszáradt emlékemre. A kátrány visszahúz, de már a füst és pernye száll. Ha szerencsém lesz, és én nem pihenhetek meg, a tábortüzek közti indás rengetegben eljutok egy sokkal végérvényesebb magányig.

Életünk s a kettes metró. Őrsvezértere. Itt jártam 2 hete. Egy spanyol barátom lakást vett, és most bebútorozza IKEA-val. Néztünk pár cuccot. Rendeltünk pirosat, kéket, barnát, feketét. Pillangó utca. Itt mindig csak elmegyek. Már jó pár éve egyszer, hogy a Gödöllői hévig kísértem ki egy lányt. Úgy döntöttem, lesétálok. Kihagyom azt a délelőttöt. Pont ahogy most teszem. Végül a Krúdi utcánál kötöttem ki, a sarkon, elég keserves állapotban. Pont ahogy elindultam. A Pillangó utca pont semmilyen se volt. Két helyi forma furcsán figyelt, és összelöhentett mellettem. Stadionok, meccsek, koncertek. 1-3 a portugálok, 1-2 a Bázel ellen. Szamszó futás. Évek óta nem szálltam le itt. Keleti pályaudvar. Itt jártam 1 hete. Most máshonnan. A bejáratot lezárták, kacskaringós vonalban kell lejutni, mert állítólag másik vonal is lesz ide. Jól bepiált anyóka csöves újságot próbált rám tukmálni. Épp róluk beszéltünk előző este azzal, akitől jöttem elfele. Reggel volt. Blahalújza tér. Itt jártam tegnap délután. Zsebemben 100 arany. Váltottam jegyet. Az ellenőrt nem érdekelte. Akkor meg minek? Astoria. Itt szálltam le most. Zsebemben nincs arany. Volt jegyem, de elfelejtettem megváltani. Az ellenőrt nem érdekeltem. Az ellenőr nem érdekelt. Pont úgy, ahogy akkor régen egyszer. Úgy döntöttem, kihagyom ezt a délelőttöt. De most rögtön a Dohány utca felé kerülve, célirányosan beültem. De már késésben vagyok. 12 óra van. Deák Ferenc tér. Itt mindig jár az ember. Csak leszállni stresszes, mert van másik vonal. Habár volt idő, hogy minden áldott délután metróztam, és pont idáig, 6:30 felé. Kossuth tér. Itt jártam tegnap este 6-kor. Zsebemben 80 arannyal, kicsit késésben voltam, de mivel pont előttem ment el a 2-es villamos, úgy döntöttem, lesétálok. Meg jó, hogy ő is késett. A Lánchídon állva egy képet is készítettem egy japán turistáról. Megkért, jó béna lett. Batthyány tér. Itt jártam tegnap éjszaka. Zsebemben 20 arany. Egy török sráccal futottam össze. Adtam belőle, szüksége volt rá, azt hiszem. Remélem, akkor már szép lesz neki ma éjszaka. Moszkva tér. Itt szálltam föl ma délelőtt. Direkt vettem jegyet, nehéz volt nagy címlettel, zsebemben 10 arany, de az ellenőrt nem érdekeltem. A felfelé jövőkre várt. Akivel jöttem, az óránál a munkásokról azt kérdezte, hogy ők is homeless-ek-e. Déli pályaudvar. Itt elhaladtam 2 napja, biciklivel. Zsebemben 100 arany. A lakás kicsit feljebb van, a domboldalon. Késésben voltam, még ebédeltem egyet. Mentemben néztem a pályaudvart. Ez itt marad. 2 magyar, 1 szlovén, 2 spanyol, 1 lengyel, 1 francia. Az IKEA-s cuccokat szerelgettük össze. Piros, kék, barna, fekete.

19. Abfahrende S-Bahn.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És benne Szőlősi Balázs saját verseiből olvas föl, és utazunk tovább különféle zenei stílusokba, különféle országokba. Meglátjuk ezúttal, mi fér még bele az elkövetkezendő egy órába. További jó hallgatást!

két Bugge-Wesseltoft koncert között. Két Bugge-Wesseltoft koncert között a város öntudatra ébredt. Utcái virágos mintájú, kapucnis pulcsis lányok mindig más alakban. Édes vizmos arcuk hajnalonta. A hegyalja út hátra csapja sötét fürtjeit. Ereszkedik. Lent hordalékszag, úsztatott fák, rekedt sirályok doppergő kórusa. A fekete hajú lány a Rákóczi útra ér. Körömlakján a lámpafény aranyhíd. A dombokon szemét lehúnyva fészkelődő nappal összeér a vackáról kisandító éjszaka. A környezet, mint regiszterekre lúpolt, átkevert futam egy iPaddel összekapcsolt zongorán. 4 év alatt a város otthonommá érett. És otthon az, ahol ha nincs is rend, tájékozódsz. Endrézen hangja hasít át a múltból, és Kornstadt szakszofonja innen válaszol. Később a tört ütemben úszva arra gondolok, hogy ennyi idő alatt csak az nem voltam épp, soha, akinek éppen kellett volna lennem. Alig emlékszem, honnan érkezik a nyárfák suttogása. Az olajos erezetre csurranó eső, mint vodka szóda torkomon, sejmesen lecsúszik. Alig hallható, fülemben őrzöm reggelig. Kicsit fáradt vagyok már, és kicsit kiábrándult. Mosolygunk, tartjuk a frontot, épp aki ráér. Szemem lehunyva, hogy legyen hely. A fekete hajú lány éppen elteker, vagy pultban áll, ha mégsem, akkor is. Mint langyos átmenet a hegedű szó halk foszlányain. Ha van is, tán ő se tudja már, mi mindent éltem túl. Két Bugge-Wesseltoft koncert között.

Én láttam őket. Láttam a nagy, pecsétes viaszkokat, amikkel el voltak zárva az ember szívelől. Hatalmas, sóhajtós páncélzatokkal takartak el múltat és jövendőt. De láttam őket is. Egy másik alkalommal. Az Asztórián egy fickó szembe jött velem, akiről majdnem azt hittem Fukó. De erről talán egy másik alkalommal. Én láttam őt. Egyszer, az utcán, elmenőben. Talán az utolsó pillanatban kaptam el. Már háttal volt felém. Haja csapzott volt, a szembeszél fölé tornyosult, és egyáltalán nem hasonlított senkire. Ballonkabátján kövér kávépecsét dagadt, az öv fölött, derékban, rendezői jobban. Mintha orvlövésszel számolt volna el. De ment. Világgá, köddé, és tovább. Egyenletesen csillogó pontokra osztódott szét a nyelvben.

legyen ön is valószínű. A világ nem célszerű. A célszerűség látszat. Kap magadra vékony fájtladat, a vágyat, akarattal sűrűsödj bele. A többi létezőt majd így érzékeled, a keresztezés, a becsapódás súlyosságából. Menj a városba. A szabálytalan érintkezések hálózatában keresd magadnak konzisztenciát. Ha végig tudsz menni rajta többször úgy, hogy összefügg a változás, az nagyszerű, az lakható. Szemed sarkából elrévedve megfigyelheted a láthatatlan tárgyakat. Szilárdulsz. Definíció. A valószínűség meghatározatlan, mint minden jó fogalmunk, de mérhető. Adott elem együtthatója mindig az állandóság és a rendszer szinten érvelhető alakulás arányában utólag megmondható. Mindig utólag. Ez állapot. Ez vagy, mint a világ. Nem célszerű.

Egyszer csak betörik a kirakatokat. Egyszer csak ellepik a járdát a szórólapok. Bokáig hegyi szél forgatja, egyengeti. Egyszer csak kiürülnek mind a pályaudvarok. Egyszer csak nem visznek el sehova sinek. Egyszer csak leverik a reklámtáblákat. Egyszer csak leszaggatják a rendjeleket. Egyszer csak betörik a kirakatokat. Egyszer csak bennégnek a magas feszültségben. Jéghideg perzselésnyomok, a dróthuzalba gabajodott, bőrtelen testek húsára fagyva. Egyszer csak rádugranak éhes oroszlánok. Egyszer csak elcsitul a szél. A csökkenő esőcsepp nyomásban. Egyszer csak zöld árnyék borul a parlament fölé. És egyszer csak rád borul a csönd. És nem lesz folyó, és nem lesz nap és virág. Egyszer csak morzsák maradnak mindezek után.

elrindja. Hozzávalók. Egy tálca porfehér, csészényi kincs, esetleg zaj, nem feltétlenül. Abált vagy füstölt szív is megteszi. Bár lenne még idő, de nincs. A világ végén meg mit tehetsz? Tekerj egy jó cigit. Leszívod, mélyen tartod, álmodol. Csendesebb létet, maroknyi hullámokat. A világ vége szélesen sodor. Repülsz az égen, hó bele. Előbb is szórjál felőre némi porcukor. Ne legyen mégse tök sötét. Ügyelve, figyelmesen szórd, jusson mindenfelé, de néhol legyen hol több, hol kevés. Ez ízlés dolga. Tudnod kell jól, mi mennyit ér neked. Elegáns habzás kell, észszerű alakzatok. Stabilan tündököljön, hosszú lesz az út. Készen vagyunk. Most hátradőlhetsz, élvezd ki egy kicsit. Mert aztán mindig újra kell majd keverni. Nem árt, ha tekersz egy párat jó előre.

Uruguayban nincsen semmi baj. Hogy legyen olyan hely, ahol nem omlanak gátak, mert nincsenek folyók, a síkság népe kiharcol egy köztársaságot. Hosszú a part, üres. Az emberek szeretnek apró cseprő gondjaikkal élni. Indiánok nincsenek. Tragédiák vannak. Ha néha, mert kinéznek olykor-olykor, sőt, szükségszerű, hát sajnálattal, fejcsóválva eltekintenek. Elküldik, megérkezik akkor is, mikor már rég nem kézbesítik. Minden reggel 8-kor megy a hírközpontba távirat. Uruguayban nincsen semmi baj. Uruguayban hallgatnak a némák. Uruguayban nem látnak a vakok. Uruguayban nem járnak a bénák. Uruguay már rég volt világbajnok. Van valami állat, ami folyton kaparász egy csomó ember padlás szegletén. Uruguayban rengeteg titok. Uruguayban nincsen semmi baj.

Az oroszlánok Rómába mennek. Összepakolják avitt almaik, zsákmányállatok csontjait, szakadt töltényhüvelyt, hosszúkás fűcsomót, tájak szagát szavannától dzsungelik, az ernyék, az ejtőzés, a lesbenállás, a napvilág ízét. Kölyküket vállukra veszik, és elégyárulnak a fenséges teremtő. A Piazza San Pietro meg sem telik velük. Hiába érkeznek Indiából is, és minden úton, mert minden út hozzád vezet. Nem is üvöltenek, sörényük mozdulatlan, ájult tekintettel figyelnék pápád minden moccanását. Ha lenne itt, csak szobrok néznek vissza rájuk. Szétszélednek, fegyelmezetten falkákba rendeződve. A Navónán, a spanyol lépcsőn, a Kolosseumnál elnyúlva, lustán figyelnek, várnak. Ott maradnak még néhány napig. A szökőkutakban játszadoznak kölykeik. Nem szólnak, nem nyúlnak hozzá emberethez. Elmenet búcsúzóul, bosszúféleképp megszaggatják mediterrán domíniumot elő.

a kilátó presszóba. Vajon hány évig tart még ez az átkozott november? És meddig várjuk még az örök zöld esőt, mi elmossa mind a neon színeket? Riadt csonkokra lát a löszfalon lezúduló anyag. Nem éri el, és nincs már vissza út a lejtőn fölfelé. Hány évig körösítjük még a négyszöget, míg áthajlik végre teljesen? Nehéz falak. Ne vágj beléjük óvatlan biztosító kötéltelen. A tetőről, már felülről kell csinálni. Lent lángoló kardjába dől az elgyötört föld. Szikkad megfele. Elül a köd. Lenőnek rólam. Kisimulnak göcsörtös körmeim. Lustán elomló hegyvonalba pendül be egy-egy rianás. Ülünk. Néhány esetleges kődarab kirajzol. Kiró egy büfét, már összerakva. Ember vagyok, én is. Ölelést iszom, ölést eszem. A saját gyengeségre már senkitől nem várok bíztatást. Egy fröccsöt még kikérek. A kilátópresszóban mégis elemelt a naplemente. Szemüveges, nyugalmas bácsit képzelek tulajnak. Ülünk a valódi fáradalmak kezdetén. A kilátópresszóban az életem már nem egy harc. Az életem a szabadban telik.

Mit kell tudni Kubáról? Kubában választások vannak. Kubában választások nincsenek. Területe 110.861 négyzetkilométer. Kubában időnként az emberek döntenek, hogy a választott vezetőség és pártja helyén maradjon-e. Kubában sem az emberek döntenek. Kubában támaszpontok is vannak. Vannak betiltott pártok, és van nem betiltott. És vannak illegális, meg fegyveres csoportok is. Legmagasabb pontja 2005 méter, de többnyire termékeny síkságok borítják. Július 26 mozgalom. Kicsit olyan, mint nálunk egy amatőrligában játszó kispályás csapat neve. Fontosabb sziget még Pindosz, mostanában Isla della Juventud, magyarul ifjúságsziget. Hogy miért, ez nem derült ki. Sportolóinak viszonylag nagy hányada szokott emigrálni, főként az Egyesült Államokba. Egyesek szép sikereket érnek el. Haszonnövények, kávé, cukornád, dohány.

kauda lentes leszek, magamnak új tesz leszek. Nagy a hitel, nincs hát rizikó, hogy írik el majd a fiziló. Sokat veszünk részt, mitán, Mohamedán, baj, vitán. De hogyha későn kell, ha korán, kezdetem lesz mindig akkorán. Nincs messze Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró, Kájró

Egy pillanatnyi csend. Urfában esténként feltámad a szél. Felrebbennek a ketrecbe zárt galambok. A pusztában ördögszekér kalimpál. Egy-egy sólyom kutat hiába kopasz varjakat. A nap vörösen hirtelen bukik le. Mintha csak. De nem történik semmi több. Csak mintha eloltaná. A forgószelek lejtik homoktestüket. Elpihennek a ketrecbe zárt galambok. Forrong a város, nőzaja. A mecsetből imára hívnak, mintha nem történt volna semmi sem. A bazárok kiürülnek, a teázók megtelnek emberekkel. Éjjel dobszóra ébredek. Ki tudja, milyen kísértetek rázzák a táncot. Milyen történetek nyitnak kaput. Harcolnak ébresztőre hívó hanggal. Ki tudja, szembeszáll vele. Neszek, ajtók, ablakok csapkodása, riadó tollak berzenkedése, a pusztákon harkály, pirkadat. De hat felé, felülről nézve, simán világos van, próbálod megbecsülni, hűvösebb lesz-e ma. Mikor még üres a város, még nincsenek kísértetek. A ketrecbe zárt galambok, fejük tollukba hajtva, mélyen alszanak. Olyankor tisztán látszik, hogyan vonja be erősebben gyémántnál, perzselésnél, a bazárokat, teázót, szemetes utcaköveket, egy csomó közös történet kezdete.

A szabadság két jelentése. Hányszor találkozzak még Mehmet Atessel? Hogy ne csak megértsem, hanem tudjam is. A szabadság jelentések mindig érvényesek. Másodjára is mintegy véletlenül futottunk össze. A hegyi falu kocsmájában ott volt a bátyja is. Először nem ismert meg. Kicsit már be is rúgott. De két év után is könyörtelen természetességgel ültetett maga mellé. Aztán a kocsiba, amivel érte jöttek. Elmondott szabályokat, épp hogy csak rám tekintve. Csak ismer. Ne igyál sokat. Ennyit kiáltott csupán fiának, aki elvitt aznap este a haverjához, legény búcsúba. Másnap reggel 6-kor együtt reggeliztünk mindhárman szédelegve. És találkozom-e még valaha Bába Szábriével, hogy biztos lehessek benne, a szabadság milyen finom alkatrészekből áll. Húzal, csavar, palló, milyen bonyolult összefüggésrendszer feszül, tart a bizonytalan partok között. Én nem állítanám a világért sem azt, hogy elsajátítottam. A WC-jébe ingyen mentem be, az igaz, Szófiában. Mikor Miklóska, ő nevezte így, bemutatott neki. De ő erősködött, hogy nem fogad el pénzt, és végre is 30-40 éve volt övé a plac, mióta férje meghalt. Hozzám nem is beszélt törökül, a férje nyelvén. Csak tapogatott, hogy milyen szép szállegények vagyunk. Ezt mondta Miklóskának, meg hogy szégyelni a kiejtését. Ajándékot nem tud adni, mondta. De bármikor jöjjünk, mikor csak szükségét találjuk. Még megteszem. A pontatlanság az Istenek erénye. Nekünk halandó mód kell megpróbálni

De nem vagy ez. De itt vagy. Ez vagy. A múló részletekkel együtt. Próbáld meg hallani, mit mond a táj. A valóságos játszótér. Ne csapjon be könnyű látszat megoldásokkal. Ne fejtsd meg. Amikor megpihensz, akkor is vegyél részt. Úgy nézd, hogy áttűnjenek a lehetséges világok forgószelei, a változó díszletekkel együtt. Hogy egyetlen egyszer biztos az, hogy itt lehetsz. Hogy kezedbe vedd és tartsd sajátodat. A szabadságnak nem csak két jelentése van. Én hányszor találkozhatok még Mehmet Ateş-sel, Baba Sablié-vel, hogy mindez megjelenjen? Ideje volna inkább eszünkbe vésni. Ha mindezt megéltük, ha már ideig eljutottunk, és mindezt végig zongoráztuk. Már úgy sincs visszaút. Ne is gondolkozz rajta. Nem tudunk visszazárkózni önmagunkba.

kiai töredékek. Istenek vagyunk. Az Olimposzról nézzük Hélioszt felszállni szekerén a tengerekből, a hegytetőn épülő szálloda emeletén. Kizárólag ezért keltünk fel ilyen korán. Te, ő, meg én. Végtelen fergeteg feszíti vitorlánk. Nincs modern, csak halhatatlan perspektívák. Amíg üres, amíg az első napsugár be nem tör hátra a kráter túlsó pereméhez, érezhettük a nagyszerűség egy frissebb fuvallatát. Aztán kecskék jelentek meg. Bókláztak, füvet kerestek kőtörmelék között. Aztán munkások kászálódtak ki a betonváz melletti vas konténerekből. Egy év múlva elkészült a felvonó. Az út tél volt. Fakon csillogó hó gúnyolódott a talppal. Ha nem lettem volna ott, talán egy harmadik baráttal. Később egy fával beszélgettem. Egy iskola udvarának árnyékában, éjszaka. Panaszkodott. Azt mondta, elmentek rég a görögök. Helyükbe dzsiv-dzsiv cserfelő, habkönnyű nép került. Gitárjuk, mint ő maga, oly mélabus dalokra pendül napkeletről. Szájról szájra jár köztük, azt mondja, még fent a cédrusok között is. Ezt megerősíthetem, magam jártam utána, Olimposzra mentünk előtt az éjszaka. Xantippos, az utolsó görög tragédiája.

A kalózok felprédálván városát. Ő visszatért követségéből, Níciából, és bánva-bánva mind a gyöngyöket, míg segélykérés céljából a püspöknek adattak. Életét egymaga élte le a romos Farcelisben. Elmentek a görögök. Ez biztos, hogy igaz. A napsütötte ész görögjei. Kik annak mondanák maguk ma? Csak gyökértelen szószátgyárok. Hazug csalók. De ihletett pillanataiban az úr még néha csodás dolgokat teszen. Vehetjük annak azt a reggelt, vagy azt a nem kiszáradt patakot egy erdőlepte völgyben, hol mesztelen fülöttünk két orosz zsidóval. A távolságot. Pydnáj, Mira, Efes Pilzen. Ezekkel vigasztaltam azt a fát is. Vigasz gyanánt, meleg, maroknyi, elrohadt faágakból. Nekünk az éjszaka. Fél egyfelé aludtunk el, hogy háromkor már induljunk a csúcsra. Előtte bambán nézegettük a fényt és a távol ormokat. Utána szendergés rezzenetlen, virágos földön délig. A hegy túloldalán kaptunk vizet egy pásztorcsaládtól.

Kisváros. Tiétek az az üres 389-es? Akkor hozzátok előre. Csöndszag, lombsusogások. A vámvizsgálaton hamar túlesünk. Egy-két erősebb szívdobbanás. Erősebb fájdalom, hogy fáj most visszalépni itt. Más nem hozok haza. A többi ott maradt az úton. Két puha dobozos Marlboro még másnap reggelig. Hamar elosztogatom. A kamionossal Belgrád mellett ismerkedtem össze. Egy csupa homok éjszakázós parkolóban, este 10 felé. Néhány sör mellett elhülyéskedünk. Nem kérdeztük meg egymás nevét. Az útlevele tele van egzotikus határátkelő helységnevekkel. De azt mondta, másnap elvisz az Üllői útig. Végül kiegyezünk a Népliget metró megállomásban. Állapotok, helyek csupán ezek. Én az érzésekre lennék inkább dühös. Az elvesztett, fakuló jelentésekre, a bizalom végső, utolsó cseppjein mind jobban, egyre csak magány. Olyan nehéz megválni tőlük. Mégis ők taszítanak távolabbra, azonos töltésűt. Emberek, fogalmak úsznak el, összegombolódva. Régóta halhatatlan, kipusztíthatatlan, fárasztó szó. Haza. Én őszintén mondhatom neked. Kis kényelmetlenséget, mást semmit nem jelentett ott, ahogy beléptem kamionok és egyenruhák között. Nyáj meleg, egymás szaga, arcunkban egymás van. Kiáltozások és szorongatások, bizonygatás, ki inkább, ki jobban, és kinek kevésbé. Kinek ez, kinek az? Hogyan találkozhatnánk önmagunkkal? Még nyár volt, délelőtt, sütött a nap, és ez történt meg ott velem. Délfelől érkezem. Amit találok, kis telek. Kisváros, határátkelő, unalmas fasorok, zöldek, búzamező és napcsobogás, kisszerű komposztba hallgatás. Fáj az is, hogy ennyi csak. Mi más lehetne itt? Nem igazságos vagyok, csak összerendezem. Újságpapírfoszlányok, üresség, dombok között. Ezt most a rózsadomb oldalából írom. Akarjam? Nem mond el semmi titkosat. Túl könnyű térkép, néhány szelíd vonal, egyszerre látkép és szégyenlős takargatás. Mégis szeretni, ha bár csak múlt idő, itt mostanra minden üres, vagy poros, vagy megbízhatatlan. Itt nincsen megállás, itt nem tudok megállni. Gyerekkor van itt kötődés, gyűlölet. Akárhogy is. Most érzem az üsszagát. Nem mintha bajom lenne tőle. Kicsit jobban fel kell majd öltözni, tanulmányozni hullóleveleket, a felhők rohangását. Állapotok, helyek csupán ezek. Ég veled, Budapest! Hová tűntek el álomszép lányait? És hová lett a rengeteg idő? Az elpazarolt fényes délutánok. Még nyár volt. Káprázó, ódon fogalmak keringenek. Ég veled, Isztambul! Mecsetek, fejkendők, Galata, Kandalló, Taksim, Fatih, Tömer. Tengerek, parkok, török nyelv, otthon, autóstop. Nem igazságos ez, csak összerendezek. Mindig csak arcképek, tájak és helyek. Kérdezzek? Kérdezek. Ha lett volna esélyem megmaradni, mondd meg, jobb lenne úgy? Ha még egyszer elmegyek már, de innen jöjjek el? Mondd meg, ki vagy te? Kihez beszélek? Mondd meg, kit kezelsz? Minek?
Ne csak hallgasd az értesítéseket. Megint csak arcok, tájak és helyek. Mozdíthatatlan függönyök. Ha jó kezekben tudhatom, az megnyugtatna mégis. Ha elhagytam is valahol csillanó álmaim felőle. Kezeld a liftet. Repíts magasra. A mozgásban volt a csillanás. Kisváros, így vagy úgy, tiéd marad. Formálhatod. Tégy belátás szerint. Tiéd az ország.

0: Tilos Rádiót hallgatjátok. És ezennel vége lett az irodalmi lépegetőnek. Köszönjük Szőlősi Balázsnak, hogy bejött hozzánk.
1: Én köszönöm.
0: És elnézést a múlt heti incidensért. De tulajdonképpen ugye már sokkal régebb óta tervezzük ezt a felolvasást.
1: Így jobban is jártam, meg kétszer is beszélhetem. Mondhattam és tulajdonképpen.
0: Köszönjük szépen, és meséld el nekünk, hogy miből olvastál fel.
1: A kötetem a Szabadság két jelentése, 2009-ben jelent meg a Fiatalírók Szövetsége fiszkönyvek sorozatában. Második kötetemből készülő második kötetem verseiből is olvastam, most ez egy ilyen keverék volt.
0: És az mikor fog kijönni?
1: Hát azt majd reméljük, hogy egyszer.
0: De úgy tudom, hogy a Fiatalírók Szövetsége ez egyéb szálak is kötnek.
1: Igen, hát ott abban elnökségi tag vagyok, és szoktunk szervezni különböző eseményeket. Remélem, hogy még
0: tehát az interneten vagy lehet találni.
1: Az interneten lehet versenyeket.
0: Köszönjük szépen, és további jó rádiózást mindenkinek. Sziasztok!

0: lesz ezután.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Stílus Rádió. A Keltakarót halljátok. Folytatjuk Kurt Vonnegut, a Bajnokok reggelie című regényének feldolgozását. És figyelem, kiskorúak csak szülői felügyelettel hallgathatják. Jó tilosozást!

Az ikrek attól féltek, hogy a buborékok nem sokára ellepik a Moby Dicket, aztán elárasztják a suttogó katedrálist, a barlang fő látványosságát. Sok ezer ember kötött már házasságot a suttogó katedrálisban, köztük Dwayne, meg Lyle, meg Kyle, meg Harry LeSabre. Lyle beszámolt az előző éjszakai próbálkozásukról. Az ikrek bementek a barlangba, és egyforma Browning automata sörétes puskáikkal tüzet nyitottak az előre nyomuló buborék falra. Olyan bűz jött ki belőlük, hogy el se hinnéd, mondta Lyle. Azt mondta, lábszagra hasonlított. Nem lehetett megmaradni odabenn. Egy órát járattuk a ventilátorokat, mielőtt visszamentünk. A Moby Dicken fölpattogzott a festék, szeme már nincs is. A Moby Dicknek eredetileg hosszú pillájú, tányér nagyságú égszínkék szeme volt. Az orgona megfeketedett, a mennyezet meg olyan piszkos sárga lett. A szent csodát már alig látni. Az orgona az istenek orgonája volt, függő és álló cseppkövek összenőtt kis erdeje a katedrális egyik sarkában. Hangszórót rejtettek mögéje, azon szólt az esküvői meg a temetési zene. Villany világítása állandóan változtatta a színét. A szent csoda egy kereszt volt a katedrális mennyezetén. Két egymást metsző repedés alkotta. Szó, ami szó, régebben se látszott valami jól, mondta Lyle. De most már szinte nem is tudom, ott van-e. Arra kérte Dwayne-t, hadd rendeljen egy adag cementet. El akarta zárni a patak és a katedrális közötti járatot. Ne törődj a Moby Dickkel, Jesse James-szel, a rabszolgákkal meg a többivel, mondta Lyle. Csak a katedrálist mentsük meg. Jesse James egy csontváz volt, amelyet Dwayne nevelő apja egy orvos hagyatékából vásárolt meg a nagy válság idején. Jobb kezének csontjai összefonódtak egy 45-ös kaliberű revolver rozsdás alkatrészeivel. A turisták úgy tudták, hogy ott bukkantak rá, és alig hanem valami vonatrabló lehetett, akit a barlangba zárt egy kőomlás. Ami a rabszolgákat illeti, fekete férfiak gipszobrai voltak egy üregben, amely Jesse James-től 15 méternyire nyílt a folyosóról. A szobrok fűrészekkel, kalapácsokkal a láncokat szedték le egymásról. A turisták úgy tudták, hogy annak idején igazi rabszolgák rejtőzködtek a barlangban, miután az Ohio folyón át elszöktek a rabságból. A rabszolgák történetéből ugyanúgy egy szó sem volt igaz, mint Jesse James-éből. A barlangot csak 1937-ben fedezték föl, amikor egy kisebb földrengés rést nyitott rajta. Dwayne Hoover személyesen fedezte fel a rést, aztán a nevelő apjával feszítővasak és dinamit segítségével kitágították. Azelőtt még kisebb állatok sem jártak odabent. A barlangnak csak annyi köze volt a rabszolgasághoz, hogy a gazdaságot, amelynek a területén felfedezték, egy volt rabszolga, Josephus Hubler alapította. A gazdája felszabadította, ő meg éjszakra jött és gazdálkodni kezdett. Aztán visszament és kiváltotta az anyját meg egy nőt, aki a felesége lett. A leszármazottaik tovább gazdálkodtak ott egészen a nagy válságig, amikor is a Midland megyei kereskedelmi bank érvényesítette a zálogjogot. Aztán Dwayne nevelőapját elütötte egy autó, amelynek a volánjánál az a fehér ember ült, aki megvásárolta a gazdaságot. Dwayne nevelőapja peren kívüli egyesség keretében megkapta azt, amit ő megvetően csak istenverte nigger farmnak hívott. Dwayne jól emlékezett arra, amikor a család először kiment körülnézni. Az apja a nigger postaládáról letépte a nigger táblát és bevágta az árokba. Ez állt rajta: kék madár farm.

0: 14. fejezet. A Kilgart Road-ot szállító kamion most West Virginiában járt. Ennek az államnak a felszínét szétrombolták az emberek, gépek és robbanó eszközök, hogy kiszedjék belőle a szeret. Azóta a szén java elfogyott, meleget csináltak belőle. West Virginia felszínen most, hogy eltűnt a szén, az erdő és a termőföld a gravitáció törvényeinek engedelmeskedve átrendeződött. Beomlott mindazokba a lyukakba, amelyeket beleástak. A hegyek, amelyek egykor könnyűszerrel megálltak a saját lábukon, most belecsúsztak a völgyekbe. West Virginia szétrombolása az állami kormányzat végrehajtó, törvényhozó és bírói szerveinek jóváhagyásával történt, amelyeket a nép ruházott föl a hatalommal. Itt-ott még állt egy lakott épület. Trout látta, hogy előttük egy helyen átszakadt a védőkorlát. Lenézett a mélységbe. Lent a patakban egy felborult 1968-as Cadillac Eldorado-t látott. Alabamai rendszáma volt. Több régi háztartási gép is volt a patakban. Egy mosógép, kályhák, két frigider. Egy angyalarcú, lenszőke, fehér leánygyermek állt a patak mellett. Fölintegetett Troutnak. A másik kezével egy fél literes pepsikólás üveget szorította melléhez. Trout felhangon azt kérdezte magától, hogy mivel szórakozhatnak errefelé az emberek, és a sofőr elmondott egy furcsa történetet. Egyszer West Virginiában töltötte az éjszakát, a kamion vezető fülkéjében, egy ablaktalan épület közelében, amelyből egyenletes zúgás hallatszott. Láttam, hogy emberek járnak kibe, mondta a sofőr. De nem tudtam rájönni, miféle gép csinálja azt a zúgást. Olcsó favázas épület volt, beton tömbökön állt ott a nagy semmi kellős közepén. Autók jöttek, autók mentek, a népeknek szemlátomás kedvére volt az, ami odabenn zúgott. Így hát a sofőr benézett. Tele volt görkorcsolyázó emberekkel, mondta. Körbe-körbe mentek. Senki sem mosolygott. Csak mentek körbe-körbe. Arról is beszélt Troutnak, hogy állítólag vannak ezen a vidéken olyanok, akik eleven csörgő kígyókat szorongatnak az Isten tisztelet alatt, hogy megmutassák, mennyire hisznek abban, hogy Jézus megoltalmazza őket. Így kerek a világ, mondta Trout. Trout elképedt azon, hogy milyen kevés ideje érkeztek a fehér emberek West Virginiába, és milyen gyorsan szétrombolták a melegért. Most már a meleg is mind eltűnt, alig hanem az űrbe, gondolta Trout. Vizet forraltak vele, a víz meg acél szélkerekeket forgatott körbe-körbe. A szélkerekek áramfejlesztők forgó részeit forgatták körbe-körbe. Amerika egy ideig fölvillanyozódott tőle. A szén hajtotta a régi módi gőzhajókat és füstös vonatokat is. A füstös vonatokon, meg a gőzhajókon, meg a gyárakon sípok voltak, amelyeket gőzzel fújtak meg abban az időben, amikor Dwayne Hoover, meg Kilgore Trout, meg én kisfiúk voltunk, amikor apáink kisfiúk voltak, amikor nagyapáink kisfiúk voltak. Az égő széntől felforralt víz gőze vadul kiszágoldott a sípokon, amelyek gyönyörűen panaszosan rikoltoztak, mintha párzó vagy haldokló dinoszauruszok torkából jöttek volna a kiáltások. Hú-hú, hú-hú, hí-hí, és így tovább. A dinoszaurusz akkora hüllő volt, mint egy füstös vonat. Két agya volt, egy az előső, egy a hátulsó fertájának. Már régen kihalt. A két agya együtt kisebb volt egy borsónál. A borsó hüvelyes növény volt. A szén az elkorhat fák, virágok, bokrok, fű meg a dinoszaurusz ürülék összesűrűsödött elegye volt. Kilgore Trout a régebben hallott gőzsíp kiáltásokra gondolt, és arra, hogy West Virginia elpusztítása nélkül nem hallhatta volna őket. Föltételezte, hogy a szívszaggató kiáltások a hővel együtt kiszálltak a világűrbe. Tévedett. Troutnak a legtöbb tudományos, fantasztikus íróhoz hasonlóan szinte fogalma sem volt a tudományról, és a műszaki részletek halálra untatták. De a földtől egyetlen síp hangja sem jutott messzire. Azért nem, mert a hang csak a légkörben terjed, és a földön a légkör a bolygóhoz képest még olyan vastag sincsen, mint az almán a héj. Azon túl pedig szinte tökéletes a vákum. Az alma népszerű gyümölcs volt. A sofőr nagy étkű volt, megállt egy McDonald's-féle hamburger büfénél. Az országban sok különféle hamburger büfé hálózat volt, a McDonald's volt az egyik. a burgerséf egy másik. Dwayne Hoover, mint már elmondtam, több burgerséfből is hasznot húzott. A hamburger egy állatból készült. Az állatot megölték, apróra darálták, aztán pogácsákat formáltak belőle és megsütötték, majd betették két kenyérdarab közé. Trout, akinek csak kevés pénze maradt, egy csésze kávét rendelt. Egy öreg, nagyon öreg ember ült mellette az asztalnál. Trout megkérdezte tőle, dolgozott-e a szénbányákban. Az öreg azt felelte.
1: 10 éves koromtól 62 éves koromig.
0: És örül, hogy megszabadult a bányától? Kérdezte Trout.
1: Uram Isten,
0: mondta a másik.
1: Az ember soha nem szabadul meg tőle, még álmában sem. Bányákról szoktam álmodni.
0: Trout megkérdezte, milyen érzés volt olyan iparágban dolgozni, amely tönkretette a tájat, és az öreg azt felelte, többnyire fáradtabb volt sem, hogy ezzel törődött volna.
1: De hiába is törődne akármivel az ember,
0: mondta az öreg bányász,
1: hanem az övé.
0: Elmagyarázta, hogy az őket körülvevő egész megye minden bányajoga a Rosewater szén- és vasipari vállalat tulajdona. A cég rögtön a polgárháború vége után szerezte meg ezeket a jogokat.
1: A törvény úgy szól,
0: folytatta,
1: hogyha valakinek van valami a föld alatt és hozzá akar jutni, akkor hagyni kell, hogy felszaggasson bármit, ami a tulajdona meg a felszín között van.
0: Trout nem hozta összefüggésbe a Rosewater szén- és vasipari vállalatot Elliot Rosewaterrel egyetlen rajongójával. Még mindig azt hitte, hogy Elliot Rosewater valami kamasz. Igazából Rosewater ősei voltak leginkább felelősek West Virginia felszínének és lakosainak tönkretételéért.
1: De valahogy még sincs rendjén, mondta az öreg bányász Troutnak, hogy az egyik emberé lehet az, ami a másik ember birtoka vagy erdeje vagy háza alatt van. És ha bármikor hozzá akar jutni ahhoz, ami alattuk van, joga van tönkretenni a fenti dolgokat. A föld felszínén lévő emberek jogai semmit sem érnek annak az embernek a jogai mellett, aki a lenti rész.
0: Fennhangon fölidézte, milyen volt, amikor ő meg a többi bányász megpróbálta rákényszeríteni a Rosewater szén- és vasipari vállalatot, hogy emberi lényekként bánjanak velük. Valóságos kis háborúkat vívtak a vállalat magánrendőrségével, meg az állami rendőrséggel, meg a nemzeti gárdával.
1: Én sose láttam egyetlen Rosewater sem,
0: mondta az öreg.
1: De mindig a Rosewater győzött. Rosewaterre jártam, Rosewaternek csákányoztam lyukat a Rosewaterben. Rosewater házakban laktam. Rosewater ételt ettem. Mindig neki mentem a Rosewaternek, akármi is az, és mindig legyőzött. Aztán fütyült rám. Kérdezősködjön csak errefelé az emberektől, akárki megmondja magának, ami őket illeti. Rosewater itt az egész világ.
0: A sofőr tudta, hogy Trout Midland Citybe tart. Azt nem tudta, hogy Trout író és a művészeti fesztiválra megy. Trout sejtette, hogy a becsületes dolgozó emberek semmi hasznát nem veszik a művészetnek.
1: Minek megy épp elmélyű ember Midland Citybe?
0: Tudakolta a sofőr. Megint úton voltak.
1: Beteg a nővérem,
0: mondta Trout.
1: Midland City a világ mindenség, segluka,
0: mondta a sofőr. Sokat gondolkodtam már, hogy hol lehet a segluk, mondta Trout.
1: Ha nem Midland Cityben,
0: mondta a sofőr,
1: akkor Libertyville-ben, Georgiában. Járt már maga Libertyville-ben?
0: Nem, mondta Trout.
1: Engem letartóztattak, hogy gyorshajtásért. Van egy rész, az kés csapda, mert egyik pillanatról a másikra le kell lassítani 85-ről 25-re. Megmondtam a magamét a rendőrnek, erre bevágott a dutyiba. Arrafelé főleg papírfeldolgozással foglalkoznak. Bezúzzák a régi újságokat, képeslapokat, könyveket, aztán új papírt csinálnak belőlük,
0: mondta a sofőr.
1: Naponta 100 tonna számra viszik a városba a kamionok, vonatok a fölösleges betűt.
0: Aha, mondta Trout.
1: A kirakodásnál meg nagy a rendetlenség, úgyhogy a szél az egész városba széllyel viszi a könyvlapokat meg az újságokat. Aki ott könyvtárat akar összeszedni, annak elég kimennie a teherpályaudvarra, annyi könyvet vihet el, amennyit csak akar.
0: Aha, mondta Trout. Előttük az úton egy autóstoppos fehér férfi integetett, mellette a terhes felesége és 9 gyermek.
1: Úgy néz ki, mint Gary Cooper, nem?
0: Mondta a sofőr a stoppos férfira.
1: Úgy,
0: mondta Trout. Gary Cooper egy híres filmszínész volt.
1: Szóval,
0: folytatta a sofőr,
1: Libertyville-ben annyi a könyv, hogy még WC-papírnak egy könyvet használnak a dutyiba. Engem egy péntek délutánon kaptak el, késő volt már, úgyhogy csak hétfőn kerülhettem a bíró elé. Így hát 2 napig ücsörögtem a dutyiba. Nem tudtam mit csinálni, legfeljebb a WC-papíromat olvasgathattam. Még mindig emlékszem az egyik írásra, amit akkor olvastam.
0: Aha, mondta Trout.
1: Akkor olvastam utoljára könyvet, mondta a sofőr. Úristen, lehet már vagy 15 éve. Egy másik bolygóról volt szó benne. Őrült egy história. Az egész hely tele van múzeumokkal, a múzeumok tele festményekkel, és a kormány valami rulett fél éve dönti el, hogy mi kerüljön a múzeumokba, és mi a szemétre.
0: Kilgore Trout hirtelen beleszélült a déjà vu érzésébe. Amit a sofőr felidézett, az az egyik könyve alapgondolata volt. Évek óta nem jutott már az eszébe. A Georgia állambeli Libertyville-ben a sofőr Trout Bagnialto objektivátora, avagy az idei mestermű című művét használta WC-papírnak. Kilgore Trout könyvének színhelye egy Bagnialto nevű bolygó volt. Az objektivátor egy kormánytisztviselő, aki évente egyszer megforgat egy szerencsekereket. A polgárok benyújtják egy hivatalba a műalkotásaikat, mindegyik számot kap, és a művek pénzbeli értékét az objektivátor szerencsekerekén kijött eredmény szabja meg. A történetet nem az objektivátor, hanem egy Goose nevű egyszerű varga meséli el. Goose egyedül él és lefesti a macskáját. Életében ez az első festménye. Elviszi az objektivátorhoz, aki számot ad neki és elhelyezi a műalkotásokkal zsúfolt raktárházban. Goose festményének példátlan szerencséje van a sorsoláson. 18 000 lambó lesz az értéke, ami megfelel 1 milliárd földi dollárnak. Az objektivátor átad Goose-nak egy csekket az összegről, amelynek legnagyobb részét tüstént vissza is veszi az adóhivatal. A kép díszhelyre kerül a Nemzeti Galériában, és az emberek kilométeres sorokban várakoznak, hogy láthassák az 1 milliárd dollárt érő festményt. Ugyanakkor hatalmas mágiát raknak a többi festményből, meg szoborból, meg könyvből, meg mindenből, amit a szerencsekerék értéktelennek nyilvánított. Aztán kiderül, hogy a szerencsekerék csal, és az objektivátor öngyilkos lesz. Elképesztő véletlen volt, hogy a sofőrnek Kilgore Trout könyve került a kezébe. Trout eddig még egyetlen olvasójával sem találkozott, és most érdekes módon reagált, nem vallotta be, hogy ő a szerző. A sofőrnek föltűnt, hogy ezen a vidéken minden postaládán ugyanaz a vezetéknév áll. Ott a következő, mondta, és kimutatott a postaládára, amelyen a következő felirat volt olvasható. J.A. Hubler. A kamion most azon a vidéken haladt, ahonné Dwayne Hoover nevelő szülei származtak. A házas pár az első világháború idején ment át West Virginiából Midland Citybe, hogy jól megszedjék magukat a Kietzler autógyárban, amely repülőgépeket és teherautókat gyártott. Amikor megérkeztek Midland Citybe, hivatalosan megváltoztatták a nevüket Hooverre, mert Midland Cityben nagyon sok Hubler nevű fekete ember volt. Ahogy Dwayne Hoovernek magyarázta egyszer a nevelőapja, kínos volt. Errefelé mindenki természetesnek vette, hogy a Hubler nigger név. Tizenötödik fejezet. Dwayne Hoover baj nélkül eljutott az ebédidőig. Már eszébe jutott a Hawaii hét. Az ukulelék és egyebek már nem voltak rejtélyesek. Az autószalon és az új szálló közötti útburkolat már nem volt gumiasztal. Egyedül hajtott el ebédelni bemutató autójában, egy kékszínű, drapkárpitozású Pontiac Le Mans-ban. Bekapcsolta a rádiót. Többször hallotta benne tulajdon reklámját, amely a hallgatók elméjébe véste, hogy Dwayne-ben meg lehet bízni. Noha reggel óta Dwayne elmeállapota számot tevően javult, föllépett egy új tünet, a kezdődő echolália. Dwayne azon kapta magát, hogy hangosan el akar ismételni mindent, amit hall. Amikor a rádióból azt hallotta, hogy Dwayne-ben meg lehet bízni, visszhangozta az utolsó szót, bízni, mondta. Amikor a rádióból azt hallotta, hogy tornádó volt Texasban, Dwayne hangosan azt mondta, hogy Texasban. Aztán azt hallotta, hogy azokról az asszonyokról, akiket az India és Pakisztán közötti háború során megerőszakoltak, a férjeik hallani sem akarnak többé.
2: Ginsburg on the Night Train Show on WMEX. Hey, let's go wide tracking.

0: Nobody, anywhere, can match the amazing deals on wheels your wide-track Pontiac dealer's got for you. That's because nobody can match his new Pontiac family of automobiles. He's got every model, every style, any price range you want. Take today's wonder car, Pontiac's hot new Tempest, the completely new and different car. Only your Pontiac dealer features Tempest at $200 to $300 below the others. Yes, beautiful new Pontiacs. Now at your Pontiac dealers at only $21.67. So take a look, take a ride before you decide. Hurry on down to Wide Track Town, your Pontiac dealers, and get your new Pontiac. Only $21.67. Now.
1: Azok az asszonyok a férjeik szemében már tisztátalanok, mondta a rádió. Tisztátalanok, mondta Dwayne. Elmondom, mit tett Dwayne Hubler, a börtönviselt fekete, akinek az volt a nagy álma, hogy Dwayne Hoovernek dolgozhasson, megtanult bujócskát játszani Dwayne alkalmazottaival. Nem szerette volna, ha elkergetik a parkolóból, mert ott őgyeleg a használt kocsik körül. Így hát, ha egy alkalmazott közeledett, Dwayne hátrabaktatott a Holiday Inn mögötti hulladéktárolóhoz, és komor képpel vizsgálgatta a szendvics torták maradványait, az üres szálem cigarettadobozokat és egyebeket a szemetes edényekben, mintha közegészségügyi felügyelő vagy valami hasonló volna. Amikor az alkalmazott elment, Dwayne visszasonfordált a használt autókhoz, közben kidüllett szemmel leste, hogy hol van az igazi Dwayne Hoover. Az igazi Dwayne Hoover ugyanis voltaképpen letagadta, hogy ő Dwayne. Így hát, amikor ebédidőben kijött az igazi Dwayne, Dwayne, aki legfeljebb saját magával tudott beszélgetni, ezt mondta magában: ez nem Mr. Hoover, pedig nagyon úgy fest, talán Mr. Hoover ma beteg? És így tovább. Dwayne hamburgert, sült krumplit és egy kólát fogyasztott a legújabb burger séfjében, kinn a Chestview Avenue-n, szemben az épülő új középiskolával, amelyet John F. Kennedyről neveztek el. John F. Kennedy sohasem járt Midland City-ben, de az Egyesült Államok egyik elnöke volt, akit lelőttek. Az ország elnökeit gyakran lelőtték. A merénylők agyát összezavarták az olyasféle ártalmas vegyszerek, mint amelyek most Dwayne-nek kellemetlenkedtek. Ami a benne lévő ártalmas vegyszereket illeti, Dwayne a legkevésbé sem állt egyedül a történelemben. Bőven voltak társai az idők során. Például az ő idejében egy Németország nevű helyen az emberek egy ideig úgy tele voltak ártalmas vegyszerekkel, hogy valóságos gyárakat építettek, amelyeknek az egyetlen célja embermilliók elpusztítása volt. Vonatokon szállították oda az embereket. Amikor fölgyógyultak, egy olcsó és tartós autót gyártottak, amely az egész világon népszerű lett, különösen a fiatalok körében. Az emberek bogárnak hívták. A gépi bogarat a németek készítették. Az igazi bogarat a világegyetem teremtője. A Burger Chef büféjében Dwayne-t egy Patty Keeney nevű 17 éves pincérlány szolgálta ki. A haja szőke volt, a szeme kék. Az emlősök között igen korosnak számított. Az emlősök legtöbbje 17 éves korára elhűlt vagy meghalt. Az az emlős faj azonban, amelyhez Patty tartozott, nagyon lassan fejlődött, úgyhogy az a test, amelyben Patty közlekedett, csak most érte el az érettséget. Patty vadonatúj felnőtt volt, aki azért dolgozott, hogy kifizesse a hatalmas orvosi és kórházi számlákat, amelyeket az apja halmozott föl, mialatt először vastag bérrákban, aztán minden egyéb rákban is haldokolt. Ebben az országban elvárták, hogy mindenki maga fizessen mindenért, és az egyik legköltségesebb időtöltés a betegség volt. Patty Keeney apjának betegsége 10-szer annyiba került, mint az összes hawaii üdülések, amelyeket Dwayne akart szétosztani a hawaii hétvégén. Dwayne értékelte Patty Keeney vadonatúj voltát, noha szexuálisan nem vonzották az ilyen fiatal nők. Patty olyan volt, mint egy új autó, amelynek még a rádióját sem kapcsolták be, és Dwayne-nek eszébe jutott róla egy dalocska, amelyet az apja énekelt néha, amikor felöntött a garatra. Így hangzott. A szerelmünk kicsikém, hidd el, nem csak maszlag, mihelyt elmúlt 16, rögtön meg is győzlek. Patty Keeney szándékosan volt ostoba, akárcsak a legtöbb nő Midland City-ben. A nőknek nagy elméjük volt, mert nagy darab lények voltak, de nem igen használták, mégpedig azért, mert a szokatlan gondolatokkal ellenségeket lehet szerezni. És a nőknek ahhoz, hogy valamennyire is kényelemben és biztonságban lehessenek, a lehető legtöbb szövetségesre volt szükségük. Így hát a fönnmaradás érdekében hozzászoktatták magukat ahhoz, hogy gondolkodó gépek helyett egyetértő gépek legyenek. Az elméjüknek csak annyit kellett kiderítenie, mit gondolnak mások, és aztán ők is ugyanazt gondolták. Patty tudta, kicsoda Dwayne. Dwayne nem tudta, kicsoda Patty. Patty szíve hevesebben vert, amikor kiszolgálta Dwayne-t, mert Dwayne pénze és hatalma Patty nagyon sok gondját megoldhatta volna. Szép házat, új autót, gyönyörű ruhákat és kényelmes életet adhatott volna Pattynek, és kifizethette volna az összes orvosi számlákat, méghozzá ugyanolyan könnyen, mint ahogy Patty kivitte neki a hamburgert, a sült krumplit meg a kólát. Dwayne könnyűszerrel megtehette volna vele azt, amit a jó tündér hamupipőkével, és Patty még sohasem látott ilyen varázs erejű szemét közelről. Patty a természet fölötti jelenlétében volt. És eleget tudott Midland Cityről, meg saját magáról ahhoz, hogy megértse, lehet, hogy soha többé nem kerül ilyen közel a természet fölöttihez. Patty Keeney valóban el is képzelte, hogy Dwayne egy varázspálcával elhessenti minden gondját, baját. Patty bátran megszólalt, hogy megtudja, lehetséges-e természet fölötti segítség az ő esetében. Hajlandó volt meglenni természet fölötti segítség nélkül, és el is várták tőle, hogy csekély ellenszolgáltatásért gürcöljön élete végéig, hogy a többi szegény, tehetetlen és eladósodott férfi és nő társaságában élje le az életét. Azt mondta Dwayne-nek.
2: Ne tessék haragudni, Mr. Hoover, hogy így megszólítom, de hát ott van a képe a hirdetéseiben, meg mindenfelé, úgyhogy tudom, hogy kinek tetszik lenni. Meg hát ide benne a többiek is mindjárt mondták, amikor betetszett jönni, csak úgy zsongtak-bongtak.
1: Zsongtak-bongtak, ismételte meg Dwayne. Előjött az eholáliája.
2: Elnézést, ha nem jól mondom,
1: mondta Patty. Megszokta, hogy mentegetőzzék a beszédmódja miatt. Gyakran ösztönözték rá az iskolában is. Midland Cityben a legtöbb fehér ember bizonytalankodva beszélt, igyekezett rövid mondatokat és egyszerű szavakat használni, hogy a lehető legkevesebb kínos hibát kövesse el. Így állt ezzel Dwayne is, így állt ezzel Patty is. Ez azért volt, mert az angol tanáraik az égnek emelték a szemüket, befogták a fülüket, elbuktatták őket és így tovább, ha nem sikerült úgy beszélniük, mint az első világháború előtti angol arisztokratáknak. Ráadásul bebeszélték nekik, hogy méltatlanok arra, hogy beszéljenek vagy írjanak a nyelvükön, ha nem tudnak szeretni vagy megérteni régi és távoli emberekről szóló érthetetlen költeményeket, színdarabokat meg regényeket, mint például az Ivanhoe. A fekete emberek ezt nem vették be. Továbbra is az égvilágon mindenféle módon beszéltek angolul. Nem voltak hajlandóak olyan könyveket olvasni, amelyeket nem értettek, azon az alapon, hogy nem érték őket. Olyasféle arcátlan kérdéseket tettek föl, hogy mi a nyavajának akarnám én olvasni a két városát, mi a nyavajának? Patty Keeney megbukott angolból abban a fél évben, amikor olvasnia és értékelnie kellett volna az Ivanhoe-t, amely vasba öltözött férfiakról és az őket szerető nőkről szólt. Pattyt áttették az olvasási javító osztályba. Ott az édes anyaföldet olvastatták vele, amely kínaiakról szólt. Ugyanabban a fél évben veszítette el a szüzességét is. Egy Don Breedlove nevű fehér gázszerelő megerőszakolta a területi középiskolai kosárlabda bajnokság újra játszott mérkőzése után a megyei sportpályán lévő Bannister Clubház parkolójában. Patty egy szót sem szólt róla a rendőrségnek, egy szót sem szólt róla senkinek, mert az időtájt haldoklott az apja. Elég bajuk volt így is. A Bannister klubházat George Hickman Bannisterről, egy 17 éves fiúról nevezték el, aki 1924-ben egy középiskolai futballmérkőzésen halt meg. George Hickman Bannisternek volt a legnagyobb sírköve a Kálvária temetőben, egy 18,5 méter magas obeliszk, a tetején márvány futballlabda. Az amerikai futball küzdőjáték volt. Két szemben álló csapat bőrből, textilből és műanyagból készült páncélban küzdött a labdáért. George Hickman Bannistert a hálaadó ünnep napján ölték meg, amikor megpróbálta megszerezni a labdát.
2: A hálaadó ünnep egy munkaszüneti nap volt, amelyen az országban mindenkinek hálát kellett volna adnia a világegyetem teremtőjének, főleg az élelemért. George Hickman Bannister obeliszkjét közadakozásból építették. A kereskedelmi kamara minden második befolyt dollárhoz hozzátett egy dollárt. Sok éven át az obeliszk volt a legmagasabb építmény Midland Cityben. Helyhatósági rendeletet hoztak, amely megtiltotta, hogy magasabb építményt emeljenek. Ez volt a George Hickman Bannister törvény. A rendeletet később eltörölték a rádiók adótornyai miatt. Amíg az új Mildred Berry művészeti központ föl nem nőtt a cukorpataknál, a város két legnagyobb építményét állítólag azért emelték, hogy George Hickman Bannister soha nem erüljön feledésbe. De amikor Dwayne Hoover és Kilgore Trout találkozott, már senki sem gondolt George Hickman Bannisterre. Voltak éppen még a halála idején sem igen volt mit gondolni róla, legfeljebb az, hogy milyen fiatal. Már hozzátartozói sem éltek a városban. Nem lehetett Bannister találni a telefonkönyvben, leszámítva a Bannister nevű filmszínházat. De azt is csak azért, mert még nem jelent meg az új telefonkönyv. A Bannister filmszínház közben átalakult olcsó bútorok boltjává. George Hickman Bannister apja, anyja és Lucy nevű nővére még a sírkő és a klubház elkészülte előtt elköltözött a városból, és az avatási ünnepségekre sem tudták előkeríteni őket. Ez nagyon nyugtalan ország volt, az emberek állandóan rohangáztak. Hébe-hóba valaki megállt és emelt egy emlékművet. Az országban mindenfelé voltak emlékművek. De az bizony szokatlan volt, hogy közönséges sorból származó embernek nem egy, hanem két emlékműve is legyen, mint George Hickman Bannisternek. Szigorúan véve azonban csak a sírkő készült kifejezetten az ő tiszteletére. A klubház amúgy is fölépült volna. A költségvetést már két évvel azelőtt elfogadták, hogy George Hickman Bannistert ifjúsága tejében elragadta a halál. Egy fillérrel sem növelte a költséget, hogy róla nevezték el. A Kálvária temetőt, ahol George Hickman Bannister nyugodott, egy sok ezer kilométerre lévő jeruzsálemi dombról nevezték el. Sokan hitték azt, hogy évezredekkel korábban azon a dombon ölték meg a világegyetem teremtőjének a fiát. Dwayne Hoover nem tudta, elhiggye-e ezt vagy sem. Nem tudta Patty Keene sem. De most nem is foglalkoztatta őket, egy cseppet sem. Máson járt az eszük. Dwayne azon tűnődött, vajon meddig tart még az echoláliája, Patty Keene pedig ki akarta deríteni, hogy vadonatúj volta, csinossága és nyílt természete sokat ére egy ilyen aranyos, nem is éppen visszataszító, öreg, középkorú Pontiac kereskedőnek.
3: Minden esetre, mondta, nagy megtiszteltetés, hogy nálunk tetszik ebédelni, és tudom, hogy ez se jó kifejezés, de remélem, hogy érteni tetszik.
2: Tetszik, mondta Dwayne.
3: Ízlik az étel?
2: Étel, mondta Dwayne.
3: Ezt kapja mindenki más is, mondta Patty. Magának sem csináltunk külön.
2: Külön, mondta Dwayne. Nem sokat számított, hogy mit mond Dwayne. Évek óta nem számított sokat. Midland Cityben nem sokat számított, hogy a legtöbb ember mit mond, kivéve, ha pénzről, építményekről, utazásról, gépezetekről vagy egyéb mérhető dolgokról beszéltek. Minden személynek tisztán körvonalazott szerepet kellett eljátszania. A fekete embert, a lemorzsolódott középiskolai tanulót, a Pontiac kereskedőt, a nőgyógyászt, a gázszerelőt. Ha valaki egy idő múlva az ártalmas vegyszerek vagy más miatt nem felelt meg a várakozásnak, mindenki továbbra is rendületlenül azt képzelte, hogy az illető megfelel a várakozásnak. Főleg ez volt az oka annak, hogy Midland Cityben az emberek olyan lassan vették észre az elmebajt ismerőseiken. A képzeletük kötötte az ebet a karóhoz, hogy senki sem változott meg különösebben egyik napról a másikra. A képzeletük súlyos lentkerék volt a félelmetes valóság rozog a gépezetében. Amikor Dwayne otthagyta Patty Keene-t és

Az volt a legmagasabb építmény Midland Cityben. 8-szor olyan magas volt, mint George Hickman Bannister sírköve. A tetején vörös fény égett, nehogy neki menjenek a repülőgépek. Patty a rengeteg új és használt autóra gondolt, ami mind Dwayne-é. Mellesleg a földi tudósok kevéssel korábban lenyűgöző fölfedezést tettek arról a kontinensről, amelyen Patty állt. Rájöttek, hogy a kontinens egy 60-70 kilométer vastag tábla tetején ül, a tábla pedig olvat masszában úszkál. A többi kontinensnek is mind megvan a maga táblája. Amikor két tábla összeütközik, hegyek születnek. West Virginia állam hegyei például akkor lökődtek föl, amikor Afrika egy hatalmas darabja Észak-Amerikának ütközött. Az állam szene pedig az összeütközésben eltemetett erdőkből képződött. Patty Keene még nem értesült a nagy hírről. Nem értesült róla Dwayne sem, Kilgore Trout sem. Én is csak tegnap előtt tudtam meg. Egy képes lapot olvasgattam, és közben szólt a tévé. A tévében egy csoporttudós azt mondta, hogy az úszó, összeütköző, egymást örlő táblák elmélete már nem csak elmélet. Már be tudják bizonyítani, és például Japán meg San Francisco irtózatos veszélyben van, mert arrafelé mennek végbe a leghevesebb összeütközések és örlődések. Azt is mondták, hogy továbbra is folytatódnak a jégkorszakok. A kilométeres vastagságú gleccserek geológiailag szólva továbbra is úgy járnak föl le, mint az ablakredőnyök. Dwayne Hoovernek mellesleg szokatlanul nagy hímvesszője volt, és nem is tudott róla. Az a néhány nő, akivel életében dolga volt, nem rendelkezett kellő tapasztalattal ahhoz, hogy megítélhesse, átlagosak-e Dwayne méretei. A világ átlag 14,9 cm hosszúság és 3,8 cm-es átmérő volt vérrel telt állapotban. Dwayne hímvesszője vérrel telt állapotban 17,8 cm hosszú és 5,4 cm átmérőjű volt. Dwayne fiának, Newsynak pontosan átlagos méretű volt a hímvesszője. Kilgore Trout hímvesszője 17,8 cm hosszú volt, de csak 3,2 cm átmérőjű. Harry LeSabre-nak, Dwayne autószalonja vezetőjének 12,7 cm hosszú és 5,4 cm átmérőjű volt a hímvesszője. Ciprián Ukwende, a fekete nigériai orvos hímvesszője 17,5 cm hosszú és 4,4 cm átmérőjű volt. Dan Breedlove-nak, a gázszerelőnek, aki megerőszakolta Patty Keene-t, 14,9 cm hosszú és 4,8 cm átmérőjű hímvesszője volt. Patty Keene-nek 86 cm-es csípőbősége, 66 cm-es derékbősége és 86 cm-es mellbősége volt. Dwayne néhai feleségének 91 cm-es csípőbősége, 71 cm-es derékbősége és 96 cm-es mellbősége volt, amikor Dwayne feleségül vette. 99 cm-es volt a csípőbősége, 79 cm-es a derékbősége és 96 cm-es a mellbősége, amikor lefolyó tisztítót evett. Dwayne titkárnőjének és szeretőjének, Francine Pefkónak a csípőbősége 94 cm-es, a derékbősége 76 cm-es, a mellbősége 99 cm-es volt. Dwayne nevelőanyjának, amikor meghalt, 86 cm-es volt a csípőbősége, 61 cm-es a derékbősége és 84 cm-es a mellbősége. Dwayne tehát távozott a Burger Shape büféből és elment az új középiskola építkezésére. Nem sietett vissza az autószalomba, különösen így echolaliásan nem. Francine egyedül is tökéletesen elboldogult, nem volt szüksége Dwayne tanácsaira. Dwayne jól megnevelte. Dwayne tehát belerugdosott egy kis földet a pincének kimélyített gödörbe. Beleköpött. Belelépett a sárba. Beleragadt a jobb cipője, a sár leszopta a lábáról. Dwayne a kezével kiásta a cipőt és letörölte. Aztán neki támaszkodott egy öreg almafának, amíg fölhúzta. Dwayne kisfiú korában ez itt mind mezőgazdasági terület volt, itt almáskert állt. Dwayne már rég elfeledkezett Patty Keene-ről, a lány viszont a legkevésbé sem feledkezett el róla. Estére Patty összeszedi annyira a bátorságát, hogy fölhívja telefonon Dwayne-t, de Dwayne nem fogja fölvenni a telefont. Addigra már a megyei kórház párnázott cellájában lesz. Dwayne odébb baktatott, megbámulta a hatalmas

0: földmunkagépet, amely előzőleg megtisztította a terepet és kiásta a pince helyét. A gép most mozdulatlanul állt. Rászáradt a sár. Dwayne megkérdezte az egyik fehér munkástól, hogy hány lóerős a gép. Mindegyik munkás fehér volt.
1: Nem tudom, hány lóerős, de azt tudom, hogy hívjuk,
0: felelte a munkás.
2: Hogy hívják?
0: Kérdezte Dwayne. Megkönnyebbülten észlelte, hogy múlóban van az echoláliája.
1: Úgy hívjuk, 100 niggeres gép,
0: mondta a munkás. Ezzel arra az időre utalt, amikor Midland Cityben szinte minden kubikus munkát fekete emberek végeztek. Az Egyesült Államokban a legnagyobb hímvessző 35,6 cm hosszú és 6,3 cm átmérőjű volt. A világon a legnagyobb hímvessző 42,9 cm hosszú és 5,7 cm átmérőjű volt. A Kékbálna nevű tengeri emlős hímvesszője 244 cm hosszú és 35 cm átmérőjű. Dwayne Hoover egyszer postán kapott egy hirdetést, amely gumiból készült hímvesszőnövelőt ajánlott. Ráhúzhatja az igazi hímvesszőjére, biztatta a hirdetés, és plusz centiméterekkel örvendeztetheti meg a feleségét vagy kedvesét. El akartak adni neki egy élethű gumihüvelyt is, magányosság esetére. Dwayne körülbelül délután 2-kor ment visszadolgozni, és az echoláliája miatt mindenkit került. Bement a belső irodájába, össze-vissza turkált az íróasztal fiókjaiban, keresett valamit, amit olvashat vagy amin elgondolkodhat. Kezébe akadt a brossúra, mely a hímvesszőnövelőt és a magányosság elleni gumihüvelyt ajánlotta. 2 hónappal azelőtt kapta, de még mindig nem dobta ki. A brosúra olyan filmeket is ajánlott, amilyeneket Kilgore Trout látott New Yorkban. Álló képek voltak benne a filmekből. A képek hatására Dwayne agyában lévő szexuális izgalmi központ idegi impulzusokat küldött le a gerincében lévő erekciós központba. Az erekciós központ összeszűkítette a Dwayne hímvesszőjében lévő hátsó vénát, úgyhogy a vér rendesen be tudott menni, de ki már nem. Az erekciós központ ellazította Dwayne hímvesszőjében az apró artériákat is, és ettől megtelt vérrel a Dwayne hímvesszőjének jó részét kitevő, szivacsos szövet, úgyhogy a hímvessző kemény lett és merev, mint egy eldugult kerti locsolócső. Így hát Dwayne fölhívta a telefonon Francine Pefkót, pedig Francine csak 4 méternyire volt tőle.
3: Francine? Szólt Dwayne. Tessék!
0: Dwayne leküzdötte az echoláliáját.
3: Olyasmit kérek tőled, amit eddig még soha, ígérd meg, hogy megteszed.
4: Megígérem, mondta Francine. Azt szeretném, hogy ebben a pillanatban kerekedjünk föl és menjünk át Shepherdstownba, a minőség motelba.
0: Francine Pefko hajlandó volt elmenni Dwayne-nel a minőség motelba. Úgy gondolta, kötelessége is, különösen most, hogy Dwayne olyan lehangoltnak és zaklatottnak rémlik. De nem hagyhatott egyszerűen ott csapott papot, mert az ő íróasztala volt az autószalon idegközpontja. Neked valami dilis bakfis kéne, aki minden füttyentésre el tud veled rohanni, mondta Francine.
3: Nem kell nekem dilis bakfis, mondta Dwayne. Te kell lesz.
5: Akkor szépen válsz egy kicsit, mondta Francine.
0: Visszament a vevőszolgálathoz és megkérte Gloria Browningot, az ottani fehér pénztáros, hogy egy kis időre vegye át a helyét. Gloria nem akarta. Alig 1 hónapja vették ki a méhét, miután kontármódon magzat elhajtást végeztek rajta az 53-as műút mellett a Pionír falu nemzeti park bejáratával szemben lévő Ramada Innben. Volt egy kissé meghökkentő egybeesés. Az elpusztított magzat apja nem más volt, mint Don Breedlove, az a fehér gázszerelő, aki megerőszakolta Patty Kinit a Bannister Clubház parkolójában. Ennek a férfinak felesége és 3 gyermeke volt. Francine íróasztala fölött a falon tábla lógott, amelyet tréfás ajándékként kapott az autószalon tavalyi karácsonyi mulatságán. A karácsonyi mulatságot az új Holiday Innben tartották. A tábla pontosan meghatározta Francine valós helyzetét. Ezzel a szöveggel: idegközpont. Gloria azt mondta, nem akarja átvenni az idegközpontot.
6: Nem akarok átvenni semmit, mondta.
0: De azért mégis átvette Francine helyét.
6: Nincs elég messzem, hogy öngyilkos legyek, mondta. úgyhogy nekem mindegy, megteszek bármit, amire kérnek az emberiség szolgálatában.
0: Dwayne és Francine külön indult el Shepherdstownba, hogy ne hívják fel a figyelmet a viszonyukra. Dwayne megint egy bemutató autóba ült, Francine pedig a saját vörös GTO-jába. A GTO a Gran Turismo homologátor rövidítése volt. A hátsó lökhárítóra ragasztott matricán ez állt: nézze meg a szent csodabarlangot. Francintől rendes dolog volt, hogy felragasztotta a matricát az autójára. Mindig ilyen rendes dolgokat csinált, mindig mindent megtett az uráért, mindig mindent megtett Dwayneért. Dwayne apróságokkal próbálta viszonozni. Az utóbbi időben például a nemi közösülésről szóló cikkeket és könyveket olvasott. Az országban szexuális forradalom zajlott. A nők azt követelték, hogy a nemi közösülés során a férfiak ne csak magukra gondoljanak, hanem törődjenek többet a nők élvezetével. Azt mondták, és a tudósok igazat adtak nekik, hogy az élvezetük nyitja a csikló, amely aprócska húshenger volt a fölött a lyuk fölött, ahová a férfiaknak kellett bedugniuk jóval nagyobb húshengerüket. A férfiaktól elvárták, hogy többet foglalkozzanak a csiklóval, és Dwayne az elmúlt időben sokkal többet foglalkozott Francine csiklójával. Annyira, hogy Francine már azt mondta, Dwayne túl sokat foglalkozik vele. Ez nem lette meg Dwayne-t. A csiklóról szóló írásokban olvasott arról a veszélyről is, hogy a férfi esetleg túl sokat foglalkozik vele. Így hát, miközben Dwayne a minőség motel felé hajtott, reménykedett, hogy pontosan a megfelelő mértékben fog Francine csiklójával foglalkozni. Kilgore Trout egyszer írt egy kisregényt arról, hogy milyen fontos a csikló a szeretkezésben. A második felesége Darlene javaslatára írta meg, aki azt mondta, vagyont kereshetne egy disznó könyvvel. Darlene azt mondta, a hősnek úgy kell értenie a nőkhöz, hogy tetszése szerint akárkit el tudjon csábítani. Így hát Trout megírta a Jimmy Valentin fiát. Jimmy Valentin híres kitalált személy volt egy másik író könyveiben, ugyanúgy, ahogy Kilgore Trout híres kitalált személy az én könyveimben. A másik író könyveiben Jimmy Valentine lesmirglizte az ujjai hegyét, ezért hiperérzékeny lett a tapintása. Jimmy Valentine kasszafúró volt. Érzékeny tapintásával a világon minden páncélszekrényt ki tudott nyitni, mert megérezte, hogy a zárban átbillennek a peckek. Kilgore Trout kitalált neki egy Ralston Valentine nevű fiút. Ralston Valentine szintén lesmirglizte az ujjai hegyét. Ő azonban nem volt kasszafúró. Ralston olyan jól tudta a nőket az ízlésük szerint simogatni, hogy 10000 évvel a rabszolgái lettek. Ott hagyták érte a férjeiket, szeretőiket, és Trout kisregényében Ralston Valentine végül a női szavazatoknak köszönhetően az Egyesült Államok elnöke lett. Dwayne és Francine szeretkezett egyet a minőség motelban. Utána egy darabig ágyban maradtak. Az ágynak vízzel töltött matraca volt. Francine teste nagyon szép volt, Dwayne teste is.
2: Eddig még sohasem szeretkeztünk délután, mondta Francine.
7: Olyan feszültnek érzem magam, mondta Dwayne.
2: Tudom,
7: mondta Francine.
2: Most már jobb?
7: Igen.
0: Dwayne hanyat feküdt. A bokáját keresztbe tette. A kezét összefonta a feje alatt. Nagy fütyköse keresztben feküdt a combján, mint egy szafaládé. Most szúnyadt.
2: Annyira szeretlek,
0: mondta Francine. Aztán helyesbítette magát. Tudom, megígértem, hogy nem mondom, de ezt az ígéretet egyszerűen képtelen vagyok megtartani. A helyzet így állt. Dwayne egyességet kötött vele, hogy soha egyikük sem beszél szerelemről. Mióta Dwayne felesége lefolyótisztítót evett, Dwayne soha többé nem akart szerelemről hallani. Túl fájdalmas téma volt. Dwayne most szusszantott. Rendes szokása volt, hogy közösülés után szusszanásokkal kommunikált. A szusszanások mindegyikének megnyugtató jelentése volt. Ugyan, ne is törődj vele, nem te vagy a hibás, és itt tovább.
2: Az utolsó ítélet napján,
0: mondta Francine,
2: amikor megkérdezik tőlem, mi rosszat tettem idelen, kénytelen leszek megmondani. Nézzék, ígértem valamit egy férfinak, akit szerettem, és folyton megszegtem az ígéretemet. Megígértem, hogy sose vallok szerelmet.
0: Ez a nemes lelkű érzékeny nő, aki hetente csak 96 dollár, 11 cent nettó bért vitt haza, egy vietnámi háborúban vesztette el a férjét, Robert Pefkót. Robert Pefkó hivatásos tiszt volt a hadseregben. A hímveszője 16,5 cm hosszú volt és 4,8 cm átmérőjű. A West Pointi Akadémián végzett, egy katonai főiskolán, amely fiatal férfiakból tébolyult gyilkosokat készített háborús célokra. Francine követte Robertet West Pointból a Fort Braggy ejtőernyős iskolába, aztán Dél-Koreába, ahol Robert egy kantint vezetett, amely a katonák boltja volt, majd a Pennsylvania Egyetemre, ahol Robert a hadsereg költségén elvégezte az antropológia szakot, aztán vissza West Pointra, ahol Robert 3 évig tanított a társadalomtudományi tanszéken. Azután Francine követte Robertet Midland Citybe, ahol Robert irányította egy új típusú robbanócsapda gyártását. A robbanócsapda könnyen elrejthető robbanó szerkezet volt, amely fölrobbant, ha véletlenül hozzáért valaki. Az új típusú robbanócsapdának az volt az egyik előnye, hogy a kutyák nem tudták kiszagolni. Az időtájt a különféle hadseregekben kutyákat képeztek ki a robbanócsapdák kiszagolására. Amikor Robert és Francine Midland Citybe került, nem volt a városban más katona ember, így hát szert tettek első civil barátaikra. Francine munkát vállalt Wayne Hoovernél, hogy kitöltse napjait és kiegészítse férje fizetését, de aztán Robertet elküldték Vietnámba. Nem sokkal később Wayne felesége lefolyótisztítót evett, Robertet pedig testzsákban hozták haza. Sajnálom a férfiakat, mondta Francine a minőség motelban. Őszintén beszél. Semmi pénzért nem lennék férfi, olyan sokat kockáztatnak, olyan keményen dolgoznak. A motel első emeletén voltak. Az üveg tolóajtón át kiláttak a betonteraszra és a vaskorlátra, azon túl a 103-as útra, azon túl pedig a felnőtt büntetés végrehajtó intézet falára és tetőire. Nem csodálom, hogy fáradt vagy és ideges, folytatta Francine. Ha férfi volnék, én is fáradt és ideges volnék. Szerintem Isten azért teremtette a nőket, hogy a férfiak időnként elengedhessék magukat és legyen, aki babusgatja őket. Francine nagyon is elégedett volt a dolgok ilyen állásával. Dwayne szusszantott egyet. Málna illat áradt a levegőben, azzal szagosították a motelban használt fertőtlenítő és csótányírtószert. Francine a börtönön mélázott, ahol az őrök mind fehérek, a foglyok majdnem mind feketék voltak. Igaz, kérdezte, hogy onnét még senki sem szökött meg?
8: Igaz, mondta Dwayne.
0: Mikor használták utoljára a villamos széket? Kérdezte Francine. A börtön pincéjében álló szerkezet felől érdeklődött. A szerkezet emberek megölésére szolgált. Több elektromosságot vezettek át az embereken, mint amennyit a testük elbírt. Dwayne Hoover kétszer látta. Egyszer, amikor a kereskedelmi kamara tagjai néhány éve látogatást tettek a börtönben, aztán pedig, amikor a szerkezetet használták is egy fekete ember ellen, aki Dwayne személyesen ismert. Dwayne azon törte a fejét, hogy mikor volt utoljára kivégzés Shepherdstownban. A kivégzések egy ideje népszerűtlenné váltak. A jelek szerint elképzelhető volt, hogy újra népszerűek lesznek. Dwayne és Francine megpróbált visszaemlékezni a legutóbbi elektromos kivégzésre, amely megmaradt a fejükben, akárhol történt is az országban. Emlékeztek egy házaspár kettős kivégzésére, hazaárulás miatt. A pár állítólag elárulta egy másik országnak azt a titkot, hogy hogyan készül a hidrogénbomba. Emlékeztek egy férfi és egy nő kettős kivégzésére, akik szeretők voltak. A férfi jóképű volt és érzéki, és egymás után csábította el a csúnya öreg asszonyokat, akiknek sok pénzük volt. Aztán ő meg a nő, akit igazán szeretett, megölték az öreg asszonyokat a pénzükért. A nő, akit a férfi igazán szeretett, fiatal volt, de hagyományos értelemben csinosnak nem lehetett mondani. 220 kilót nyomott. Francine hangosan tűnődött, hogy vajon egy sovány, jóképű fiatalember mit szerethet egy olyan tagad nőn.
8: Kinek a pap, kinek a papné, mondta Dwayne.
9: Tudod, mi jár az eszemben? Kérdezte Francine.
0: Dwayne szusszantott.
9: Az, hogy milyen jó hely volna ez itt egy Sanders féle csirkebüfének.
0: Dwayne ernyett teste úgy összerándult, mintha minden izmát lecsöppentették volna citromlével. Elmondom, mi volt a baja. Azt akarta, hogy Francine a testért, lelkéért szeresse, ne a sok pénzért. Most azt hitte, Francine arra céloz, hogy vehetne neki itt egy Sanders féle csirkebüfét. A Sanders-féle csirkebüfék sült csirkék áruba bocsátására szolgáltak. A csirke repülésre képtelen madár volt. Az eljárás az volt, hogy a madarat megölték, kitépték az összes tollait, levágták a fejét meg a lábát, kikaparták a belső szerveit, aztán darabokra szabdalták, és darabokban megsütötték, majd betették egy fedeles zsírpapír dobozba. Francine, aki eddig igen büszke volt arra, hogy mellette Dwayne elengedi magát, most restelkedett, hogy megint feszültséget keltett benne. Dwayne olyan merev volt, mint egy vasalódeszka.
10: Jaj, Istenem, mondta Francine. Most mi a baj?
11: Ha ajándékot akarsz kunyerálni, mondta Dwayne, akkor tedd már meg azt a szívességet, hogy nem rögtön szeretkezés után hozott szóba. Válasszuk szét a szeretkezést és az ajándékozást, jó?
10: Nem tudom, miről beszélsz, mondta Francine. Nem kértem tőled semmit.
0: Dwayne kegyetlen gunnyal, fejhangon majmolta.
12: Nem tudom, miről beszélsz, nem kértem tőled semmit,
0: ismételte. Most körülbelül olyan barátságosnak és nyugodtnak látszott, mint egy összetekeredett csörgő kígyó. Természetesen az ártalmas vegyszerei kényszerítették rá, hogy ilyennek látszik. A világegyetem teremtője a csörgő kígyónak csörgőt tett a farkára. A teremtő egyúttal olyan előső fogat adott neki, amely halálos méreggel tele fecskendő volt. Néha nem egészen értem a világegyetem teremtőjét. A világegyetem teremtője egyebek között föltalált egy mexikói bogarat, amely vaktölténnyé tudta alakítani a hátsó felét. Föl tudta robbantani a saját fingját, és a lökés hullámmal terítette le a többi bogarat. Becsület szavamra. A Diners Club magazin különös állatokról szóló cikkében olvastam róla. Így hát Francine lemászott az ágyról, hogy ne kelljen megosztani a látszólagos csörgő kígyófa. Meg volt rendülve. Egyre csak azt hajtogatta.
10: De hát a kedvesem vagy, de hát a kedvesem vagy.
0: Ez azt jelentette, hogy hajlandó mindenben egyetérteni Dwayne-nel, megtenni érte bármit, akármilyen nehéz vagy undorító is, kitalálni neki mindenféle jót, amit észre sem vesz, szükség esetén meghalni érte, és így tovább. Francine valóban így próbált élni. Elképzelni sem tudott jobbat. Így hát összeomlott, amikor Dwayne tovább komiszkodott. Dwayne azt mondta, hogy minden nő kurva, és minden kurvának megvan a maga ára, és Francine ára egy Sanders-féle csirkebüfé költsége, amely jócskán meghaladná a 100 000 dollárt, ha számításba veszik a megfelelő parkolási lehetőséget, a külső világítást meg a többit, és így tovább. Francine habogva, zokogva azt felelte, hogy ő álmában sem akarta magának a csirkebüfét, hogy ő Dwayne-nek akarta a csirkebüfét, mint ahogy ő mindent Dwayne-nek akar. Egy-két szavát meg lehetett érteni.
10: Arra gondoltam, milyen sokan jönnek ide meglátogatni a börtönben lévő rokonaikat, és hogy a legtöbbjük fekete, és eszembe jutott, hogy a feketék mennyire szeretik a sült csirkét, mondta.
11: Szóval azt akarod, hogy nigger lebújt nyissak?
0: Fölmet rá Dwayne, és így tovább. Így hát Francine-t érte az a megtiszteltetés, hogy a második lehetett Dwayne közeli ismerősei közül, aki rájött, milyen alávaló tud lenni a férfi.
13: Harry Lesabnak igaza volt, mondta Francine. Közben a motelszoba panelfaláig hátrált, a szája elé kapta a kezét. Harry Lesab természetesen Dwayne autószalonjának transzvesztita vezetője volt.
14: Azt mondta, megváltoztál, mondta Francine.
0: Ujjai kalitkába fonódtak a szája körül.
10: Jaj Istenem, Dwayne,
0: mondta.
10: Te tényleg megváltoztál, megváltoztál.
11: Talán itt is volt az ideje, mondta Dwayne.
0: Soha életemben nem éreztem még ilyen jól magam.
11: És így tovább.
0: Ugyanebben a pillanatban Harry LeSabre sírt. Otthon volt, az ágyban feküdt. A fejére húzta a bíbor bársony takarót. Harry LeSabre jó módú volt. Az évek során okosan és szerencsésen fektette be a pénzét az értékpapír piacon. Annak idején például 100 Xerox részvényt vásárolt, részvényenként 8 dollárért. Ahogy múlt az idő, a részvények értéke a 100-szorosára nőtt, pedig közben egyszerűen csak hevertek a páncélszekrény teljes sötétségében és némaságában. Sok hasonló pénzvarázslat folyt. Szinte olyan volt, mintha valami kék tündér röpködött volna a haldokló bolygónak azon a részén, és a varázs veszélyével meglegyintett volna bizonyos kötvényeket, részvényeket, értékpapírokat. Harry felesége Grace elnyújtózott egy díványon az ágy közelében.
11: vékony szivart szívott gólyalábból készült szipkánát. A gólya egy jókora európai madár volt, körülbelül fele akkora, mint egy Bermuda vészmadár. Amikor a gyermekek azt tudakolták, honnét lesznek a kisbabák, néha azt a választ kapták, hogy a gólya hozza őket. Akik ilyet mondtak a gyermeküknek, azok úgy érezték, a gyermek még fiatal ahhoz, hogy értelmesen gondolkodhassék szélesre tárt pumákról, meg hasonlókról. A születési értesítéseken, karikatúrákon és hasonlókon ott is voltak a kisbabákat hozó gólyák képei, hogy láthassák őket a gyermekek. Dwayne Hoover és Harry LeSabre kisfiú korában látott ilyen képeket. Hittek is nekik. Grace LeSabre megvetését juttatta kifejezésre Dwayne Hoover jó indulata iránt, melyet férje úgymond elveszített. Szarok Dwayne Hooverre, mondta. Szarok Midland Cityre, adjuk el azokat a rohadt Xerox részvényeket, és vegyünk egy lakást Maui-n. Maui a Hawaii-szigetek egyike volt. Széles körökben földi paradicsomnak tartották. Ide hallgass, mondta Grace. Amennyire tudom, a fehér emberek között egész Midland Cityben csak nekünk van valamire való nemi életünk. Nem te vagy a pervez, hanem Dwayne Hoover. Mit gondolsz, hányszor élvezel havonta?
15: Nem tudom, mondta Harry párás sátrában.
11: Dwayne havi elélvezési átlaga az elmúlt 10 évben, beleszámítva a házassága utolsó éveit is, 2,1 volt. Grace majdnem eltalálta.
12: Másfélszer,
11: mondta. Az ő havi átlaga ugyanebben az időszakban 87 volt. A férjéjé 36. Harry az utóbbi években lanyhulni kezdett. Számos egyéb dolog között ez is oka volt annak, hogy most elfogta a pánik. Grace harsány megvetéssel nyilatkozott Dwayne házasságáról is.
12: Úgy félt a szextől,
11: mondta,
12: hogy olyan nőt vett el, aki addig hírét sem hallotta, és aki garantáltan belepusztul, ha mégis neszét veszi.
11: És így tovább.
12: Végül bele is pusztult,
11: mondta Grace.
15: Nem hallja a rénszarvas?
11: Kérdezte Harry.
12: Szarok a rénszarvasra, mondta Grace.
11: Aztán hozzátette. Nem, a rénszarvas nem hallja. A rénszarvas volt a titkos szavuk a cselédlányra, aki most a távoli konyhában tevékenykedett. Ez volt a titkos szavuk általában a fekete emberekre. Lehetővé tette, hogy a súlyos városi fekete problémáról úgy beszéljenek, hogy senki fekete ne sértődjön meg, ha véletlenül meghallja.
15: A rénszarvas alszik, mondta Grace.
12: Vagy a fekete párduc szemlét olvassa.
11: A rénszarvas probléma lényege a következő volt. A fehérek már szinte semmi hasznát nem vették a fekete embereknek, kivéve a gengsztereket, akik használt autókat, kábítószert és bútorokat árultak nekik. A rénszarvasok azonban egyre csak szaporodtak. Mindenütt ott voltak ezek a haszontalan nagy fekete lények, és sokuk igen rossz természetűnek mutatkozott. Minden hónapban kaptak egy kisebb összeget, hogy ne kelljen lopniuk. Szó volt arról is, hogy szinte ingyen kapjanak kábítószert, amitől közönösek és derűsek maradnak, és elmegy a kedvük a szaporodástól. Midland City és Midland megye rendőrsége főleg fehér emberekből állt. Náluk sok-sok állványon sorakoztak a géppisztolyok és automata sörétes puskák, várták, hogy elkezdődjék a vadász idény a rénszarvasokra. Előbb-utóbb el kellett kezdődnie.
12: Ide hallgass, én komolyan beszélek, mondta Grace a férjének. Ez itt a világ egyetem segluka. Tűnjünk el innét, vegyünk egy lakást Maui-n, és a változatosság kedvéért próbáljunk meg élni.
11: Így tettek hát. Dwayne ártalmas vegyszerei időközben a Francine iránti gyűlölködését szánalmas kiszolgáltatottsággá változtatták. Bocsánatát kérte azért, hogy egy pillanatra is megfordult a fejében, hogy Francine Sandals-féle csirkebüfét akarna magának. Elismerte Francine ernyedetlen önzetlenségét, könyörgött, hogy csak szorítsa magához, amit Francine meg is tett.
15: Olyan zavarodott vagyok, mondta Dwayne.
11: Nem csak te, mondta Francine, és a mellén ringatta Dwayne fejét.
15: Muszáj beszélnem valakivel, mondta Dwayne.
16: Anyucival nyugodtan beszélhetsz, ha akarsz,
11: mondta Francine. Úgy értette, hogy ő anyuci.
15: Mondd meg, mi az élet értelme,
11: kélelte Dwayne az illatos kebleket.
16: Azt csak Isten tudja,
11: mondta Francine. Dwayne egy darabig hallgatott. Aztán akadozva mesélni kezdett Francinnek arról a látogatásról, amelyet a General Motors cég Pontiac részlegének központjában, a Michigan állambeli Pontiacban tett, mindössze 3 hónappal azután, hogy a felesége lefolyó tisztítót evett.
17: Végigvittek minket mindegyik kutató részlegen, kezdte.
11: A legnagyobb hatást az a részt tette rá, mondta, ahol laboratóriumok és szabadtéri próbapályák egész során tettek tönkre különféle alkatrészeket, sőt, teljes autókat. A Pontiac tudósai fölgyújtották a kárpitokat, sódert zúdítottak a szélvédőkre, ketté törték a főtengelyeket és kardántengelyeket, frontális ütközéseket rendeztek, gyökerestől szaggatták ki a sebességváltók karját, szinte kenés nélkül járatták magas fordulatszámon a motorokat, napokon át percenként 100-szor kinyitották és becsukták a kesztyűtartókat, az abszolút nulla fok közelébe hűtötték a műszerfalakat, és így tovább.
17: Amit csak nem szabad megtenni egy kocsival, azt ezek mind megtették,
11: mondta Dwayne Francinnek. És soha nem fogom elfelejteni, mi állt annak az épületnek a bejárati ajtaján, ahol mindez a gyötrés folyt. Íme ezt a feliratot látta Dwayne. Tűrő képességi vizsgálatok.
17: Ahogy megláttam azt a feliratot, mondta Dwayne, nem tehetek róla, eszembe jutott, vajon nem azért küldötte Isten a földre, hogy kiderítse, mennyit bír ki egy ember tönkremenés nélkül.
11: Eltévedtem, mondta Dwayne. Valakinek kézen kell fognia és kivezetnie a vadonból.
17: Fáradt vagy, mondta Francine. Miért is ne lennél fáradt, olyan keményen dolgozol?
18: Sajnálom, szegény férfiakat olyan keményen dolgoznak.
17: Nem akarsz aludni egy kicsit?
11: Nem tudok aludni, mondta Dwayne. Amíg választ nem kapok néhány kérdésre.
17: Nem akarsz orvoshoz menni?
11: Kérdezte Francine. Nem akarom hallani azokat a dolgokat, amiket az orvosok szoktak mondani, mondta Dwayne.
17: Valami vadonatúj emberrel szeretnék beszélni, Francine,
11: mondta, és belemarkolt a nő puha karjába.
17: Új dolgokat akarok hallani új emberektől. Már mindent hallottam, amit Midland City valaha mondott, és valaha mondani fog, új emberre van szükségem.
11: Mint például?
17: Nem tudom, mondta Dwayne. Talán egy Mars lakóra.
11: Elmehetnénk egy másik városba.
17: Mind ugyanilyen. Mindegy formák, mondta Dwayne.
11: Francinnek támadt egy ötlete.
17: Mi van azzal a sok festővel, meg íróval, meg zeneszerzővel, akik most a városba jönnek?
11: Kérdezte.
17: Olyanokkal eddig még sohasem beszéltél. Talán közülük valakivel kellene elbeszélgetned. Ők nem úgy gondolkodnak, mint mások.
11: Minden mással megpróbálkoztam már, mondta Dwayne.
17: Fölragyogott az arca. Bólintott. Igazad van. A fesztivál talán egészen új színben mutatja majd meg nekem az életet, mondta.
11: Arra való, mondta Francine.
17: Használd ki!
11: Ki is fogom, mondta Dwayne. Ez nagy hiba volt. Kilgore Trout, aki nyugatra, egyre csak nyugatra tartott, időközben egy Ford Galaxy utasa lett. A Galaxy volánjánál egy kereskedelmi utazó ült. Az eszköz, amellyel kereskedett, rakodás közben körülfogta a teherautók hátulját. Gumírozott vászonból készült, harmonikás alagút volt. Az eszköz arra szolgált, hogy az épületekben dolgozó emberek ki vagy be tudjanak rakodni a teherautókba anélkül, hogy nyáron a hideg, télen a meleg levegő kiszálljon a szabadba. A Galaxy vezetője nagy kábel és kötéldobokat is árult. Tűzoltó készülékeket is árult. Ő gyártói ügynök, magyarázta, ő a maga ura annyiban, hogy olyan termékeket árul, amelyeknek a gyártói nem engedhetik meg maguknak, hogy saját ügynököket tartsanak. Magam szabom meg a munkaidőmet, és én választom ki, hogy mit árulok, nem a termékek árulnak engem, mondta. Andy Lieber volt a neve, 32 éves volt, fehér és jócskán elhízott, mint az országban olyan sokan. Szemlátomást boldog ember volt. Úgy hajtott, mint az őrült. A Galaxy most 147 kilométeres óránkénti sebességgel haladt.
17: Én még szabad ember vagyok, mondta. Nem sokan maradtunk szabadok Amerikában.
11: Andy Lieber hímvesszője 2,5 cm átmérőjű volt, és 19 cm hosszúságú.
19: Az elmúlt évben havonta átlagosan 22-szer élvezett el. Ez messze fölülmúlta az országos átlagot. A jövedelme és az életbiztosítási lejárati értéke szintén sokkal magasabb volt az átlagosnál. Trout egyszer írt egy regényt A magáé mennyi címmel. A különféle országos átlagokról szólt. Egy másik bolygón egy reklámiroda sikeres hírverés szervez a földi mogyoróvaj ottani megfelelőjének. Mindegyik hirdetés figyelemfelhívó eleme valamilyen átlag értéke. A gyermekek átlagos száma, a férfi nemi szerv átlagos mérete a bolygón. Hosszúsága 5 cm, átmérője belül 7,5, kívül 11 cm, és így tovább. A hirdetések fölhívják az olvasót, állapítsa meg, hogy ilyen vagy olyan tekintetben, amiről éppen szó van, ő fölötte vagy alatta van a nagy többségnek. Ezután a hirdetés a tudtára adja, hogy az átlag alatti és az átlag fölötti emberek egyaránt ilyen és ilyen márkájú mogyoró vajat fogyasztanak. Csak éppen azon a bolygón igazában nem mogyoró vaj van, hanem sazvaj. És így tovább. Tizenhatodik fejezet. És a földi mogyoróvaj evők Kilgore Trout könyvében arra készülnek, hogy leigázzák a bolygó sazvaj evőit. Ekkorra a földlakók már nem csak West Virginiát és Dél-Kelet-Ázsiát pusztították el, hanem minden egyebet is. Készen állnak tehát arra, hogy ismét pionír munkát végezzenek. Elektronikus kémkedéssel tanulmányozzák a sazvaj evőket, és megállapítják, hogy számosabbak, büszkébbek és életre valóbbak annál, hogy sem engednének a pioníroknak. Így hát a földiek beszivárognak a sazvajat hirdető reklámirodába, és meghamisítják a hirdetések statisztikáit. Mindenről olyan magas átlagértéket közölnek, hogy a bolygón mindenki minden tekintetben alacsonyabb rendűnek érzi magát a nagy többségnél. Aztán megérkeznek a páncélozott földi űrhajók, és felfedezik a bolygót. A bolygólakók csak szorványos tessék-lássék ellenállást tanúsítanak, mert annyira átlagon alulinak érzik magukat. Aztán megkezdődik a pionír munka. Trout megkérdezte a boldog gyártói ügynököt, hogy milyen érzés egy galaxist vezetni, ez lévén a jármű neve. A sofőr nem hallotta a kérdést, és Trout nem ismételte meg. Ostoba szójáték volt, amellyel Trout egyszerre kérdezte azt, hogy milyen érzés az autót vezetni, és azt, hogy milyen érzés egy tejútfélét kormányozni, amely 100 000 fényév átmérőjű és 10 000 mérföld vastagságú. És 200 millió évenként egyszer fordul körbe. És körülbelül 100 milliárd csillag van benne. Aztán Trout észrevette a Galaxy egyszerű tűzoltó készülékén a márka nevet. Excelsior. Trout tudomása szerint ez a szó egy holt nyelven azt jelentette magasabbra. Valamint egy híres költeményben ezt üvöltözte egy kitalált hegymászó, miközben fölfelé haladva eltűnt a hóviharban. Valamint ez volt a márka neve azoknak a faforgácsoknak, amelyeket csomagoláskor a törékeny tárgyak védelmére használtak. Miért adja valaki az Excelsior nevet egy tűzoltó készüléknek? Kérdezte Trout. A sofőr vállat vont. Biztos tetszett a hangzása. Trout kinézett a tájra, amely összemosódott a szeme előtt a száguldásban. Meglátott egy táblát, így festett. Szent csodabarlang 260 kilométer. Így hát most már igazán közel került Wayne Hooverhez. És mintha a világegyetem teremtője vagy valamely más természet fölötti hatalom föl akarta volna készíteni erre a találkozásra, Trout hirtelen kedvet érzett, hogy átlapozza saját könyvét, mely a Nem titok többé címet viselte. Ez volt az a könyv, amely nem sokára tébolyult gyilkossá teszi Dwayne-t. A könyv alapgondolata az volt, hogy az élet a világegyetem teremtőjének kísérlete. A teremtő egy újfajta lényt akar kipróbálni, mielőtt elhelyezi a világegyetemben. Ez a lény képes az önálló elhatározásra. Minden más lény csak teljesen programozott robot. A könyv voltaképpen a világegyetem teremtőjének levele a kísérleti lényhez. A teremtő gratulál teremtményének és elnézését kéri mindazokért a kellemetlenségekért, amelyeket el kellett viselnie. meghívja a tiszteletére tartandó díszvacsorára a New Yorki Waldorf Astoria szálló Empire termébe, ahol egy Sammy Davis Jr. nevű fekete robot fog énekelni és táncolni. És a díszvacsora után a kísérleti lényt nem semmisítik meg, hanem átszállítják egy szűz bolygóra. Elaltatják, és a tenyeréről élő sejteket metszenek le. A műtétet cseppet sem fáj. Aztán a sejteket belekeverik a szűz bolygó egyik sűrű tengerébe. Ahogy telnek, múlnak az eónok, a sejtekből egyre bonyolultabb létformák fejlődnek ki. Akármilyen alakot öltenek, mindnek szabad akarata van. Trout nem adott rendes nevet a kísérleti teremtménynek, csak úgy hívta az ember. A szűz bolygón az ember Ádám, a tenger pedig Éva. Az ember gyakran kószál a tengerparton. Néha belegázol Évájába. Néha úszik egyet benne, de Éva túl sűrű ahhoz, hogy frissítő legyen az úszás. Éva úgy intézi, hogy Ádám utána álmosnak és ragacsosnak érezze magát, ezért ilyenkor az ember beleveti magát egy hegyről lezúduló patak jeges vízébe. Nagyot kiált, amikor beleveti magát a jéghideg vízbe, nagyot kiált akkor is, amikor levegőért kapkodva fölbukik. Amikor négy kézláb kievickél a sziklákra, fölhorzsolja a lábszárát és jót nevet rajta. Zihál, nevetgél még egy kicsit, aztán eszébe jut, hogy kúrjant valami meghökkentőt. A teremtő sohasem tudja, mit fog kúrjantani, mert a teremtőnek semmi hatalma nincs fölötte. Magának az embernek kell elhatároznia, hogy mikor mit tesz és miért. Egy napon úszás után például ezt kurjantja, sajt! Egy másik alkalommal ezt. Szíve szerint nem vezetne inkább Buickot? A szűz bolygó rajta kívül nincs más nagyméretű lény. Csak egy angyal keresi föl időnként. Az angyal a világegyetem teremtőjének küldönce és nyomozója. Négy mázsás, fahéjszínű hín medve alakját szokta ölteni. Ő is robot, sőt, Kilgore Trout szerint a teremtő is. A medve megpróbálja kideríteni, miért teszi az ember azt, amit tesz. Például azt kérdezi, miért kurjantottad azt, hogy sajt? És az ember csúfondárosan azt feleli, mert ahhoz volt kedvem, te ostoba gép! Íme így fest Kilgore Trout könyvének végén az ember sírköve a szűz bolygón. Még a világegyetem teremtője sem tudta, mit mond legközelebb az ember. Talán az ember egy jobb világegyetem kezdeménye volt. R.I.P.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Alkalmatlan tárgyon, alkalmatlan eszközzel elkövetett kísérlet. Vasárnapi családi ebédek zaja. Egy ablak még nyitva maradt. Én bent ülök az ágyon, és arra gondolok, milyen lehet halott emberre pisztolyt fogni. Vaktölténnyel.

Minden áron. Az utolsó fokokat másztuk meg épp, te egyre lejjebb, én följebb kapaszkodtam a bordák szúrós lankáin. Vártam azt a magasságot, ahonnan már többet látok a szétmázolt tájból, mint belőled. Ekkor zúdult nyakunkba az a kora nyári zápor. Az eső elől egy turistáknak emelt hegyi kápolnába húzottunk be. Azt mondtad, szeretsz, de már nem minden áron, és ott megnyomtam neked mindent, ez mégsem jelentett feloldozást. Átázott ruháim alatt ketten roskadoztunk, pedig Isten még velünk volt akkor. Ezt a kápolna vendégkönyvében hagyott félmondatokból tudtam. A Jóisten azért teremtette a világot, hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni. A friss esőszag észrevétlenül mosta le rólunk a kétségbeesés dohos szagát. Szemed a környezet hibáit kutatta, valamit, amit kijavíthat egy gondolattal. Láttam, ahogy a falon helyreigazít egy Mária portrét, ahogy szimmetrikus sorokba rendezi a piros mécses tartókat az oltáron, és koncentrikus körökbe az esőcseppeket a földön. Én a sziklafal repedéseibe bújtam, onnan próbáltam megérteni a közénk épülő távolságot. Mire elállt az eső, az utolsó, köztünk elhangzott mondatot is megjavítottad, aztán vándormadarakról kezdtél el beszélni. Tudtam, ez most pontosan olyan, mint amikor egyszer azt mondtad, az ellipsziseknek nincsen metszetük, de a párhuzamosok a végtelenben találkoznak. Indulás előtt a kápolnát gondosan rendbe tettük, nem maradt semmilyen ránk utaló jel, talán csak egy mondat a vendégkönyvben,

télvíz. Lassan beállnak a napszakok. Bejáratott lesz minden, mint ahogy az első kávé után megindul az emésztés. Napközben tanulás, munka, írás. Időeltolódásokra gondolás. Ha én már ebédeltem, te még alszol. Valahol a délutáni kávé körül szoktál magadhoz térni. Az emlékek tiszta tó. Mértékegységük két Skype beszélgetés között eltelt idő. Zsebemben a tengeren túli hangod. Az utolsó nyugalommal teli óra, félszürkület, délután 4. Te megébredsz, én ma sem intéztem el semmit. Estére megválaszolatlan e-mailek, lemondott találkozók. Egyedül végigállt programok, kiállítás vagy borti sorban állás. Egyedül ott vagy velem, ahová viszlek magamban. Kilincsfüggőség. Újabban nem szeretek zárt ajtónál aludni. Tegnap havazott, ma esik. Lehetőségek. Éjszaka elmehetek aludni, de csak reggelre fáradsz el. Probléma megoldás. Egy kád meleg víz, vagy néhány lábast elmosni. Levinni a szemetet. Amikor nem vagyok itthon, magamon kívül vagyok. Kezd füstszagú lenni az összes konyhai terítő. Istennel sokat alkudozom, de elvonatkoztatva minden rendben van. Ha beszéd hallatszik is, nem én kiáltok.

Az asztalon meleg házi kenyér, bor, gyümölcs, lekvár. Így várlak azóta minden májusi délutánon. A zsaluk közt beszűrődő fényben porzik az ajtó, ahogy beteszed magad után. Nem szólsz, csak leülsz, törsz a kenyérből, majd töltesz a borból. Kész fejeddel törlöd meg a szád. A kezed bütykös és göröngyös, ingujjadból zsíros hallgatás ömlik a cserzett falapra. Én akkor az abrosz szélei helyett már a kezeimet gyűröm térdeim közé. Szétfolyt ajkad fölött arcodat nézem, le akarom csókolni bőrödről a tékozlók sós szomorúságát, de nem mozdulok. Tekinteted a falakat kutatja. Repedésekbe bújik. Mintha belülről akarna megváltani valamit, ami navakolatot már évek óta marja a penész. A poharat talpa időnként az asztalnak ütközik, és én a koppanások között arra gondolok, talán ilyen a hangja az elmúlásnak.

felállsz. Töltesz egy pohár vizet, és a kezembe adod. Míg iszom, aprólékos mozdulatokkal szeded le az asztalt, hajtogatod össze a terítőt. Szememmel követem mozgásod, ebben a szótlan otthonosságban pontosan elférsz. Nem kérem, hogy maradj most sem. Mégis, miután elmész, tudom, egy ideig megint csak hozzád beszélek majd.

Lepke. Nem maradtak bennem feljegyzések. Mindenre csak a testem emlékszik. Ahogyan haldoklók teste emlékezik az utolsó keréknyomokra. Van az a bebábozódás előtti pillanat, amikor érezhetően eldől, hogy ettől kezdve más lesz. Akkor kellett volna kinyitnom a szemem, hogy belém ivódjon az összes mozdulat, de honnan tudtam volna, hogy ez lesz az utolsó, honnan tudna ilyet bárki is. Azóta minden szeretkezéskor nyitva hagyom a szemem, hogy belém égjen a test összes rezdülése. Nem bízom többé a puszta tapintásban, a tenyérben és a vállakban. Nem bízom a nyálban, a nyelvben és a fogakban. Nem tévesztenek meg a szagok. Nem hiszek a nedvességnek, a csípőnek, a térdnek. Nem dőlök be a hallásnak, a hallgatásnak, a szájnak. Meddő a szó. Nem áll itt többé a kéz, a csukló, s az ujjak sem, hiszen megmutattad, hogy a helyes érintésekkel is lehet rosszul szeretni.

Tilos Rádió. A Keltakarót halljátok, és benne vendégünk Kopcsányi Lilla olvas föl régi és egyre újabb írásaiból. Jó hallgatást!

optimális. Némely napokon úgy ébredsz fel, mint egy kihipózott terítő. Egy tisztára meszelt téglafal az elméd. És a benned futó vasúti sinek mellett nem áldogál senki a peronokon. Ilyenkor mindent újra rajzolhatsz. Kitalálhatod az életed, nem fenyeget semmilyen rossz szokás vagy berögződés. Gyűrődésmentes a lepedőd. Ma reggelre nem izzadta össze senki. Pedig hálás vagy az emberekért, akik utadon olykor veled tartanak, akiket nem kell szorítani, sem kitoloncolni, hisz meghagyják, hogy éjjelente önmagad mellett aludjál. Estére legtöbbször mindez átalakul, vagy tova tűnik. Az éjszaka módszeresen lerombolja azt, amit a nappal felépített. Bőröd alatti katedrálisok úgy izzanak fel, mint az erkélyről látszódó meg annyi kis Szent János bogár parázs az ablakok könyöklőin. Eszedbe jut, hogy az emberi szervezetnek napi 4 ölelésre van szüksége a túléléshez. Kitapintod a bőrödön a történeteket, égésnyom, 3 éves műtéti heg, macska karmolások. Pedig sosem volt macskád. Ez mind kevés. Az optimális működéshez napi 8 ölelés kell. Ilyenkor alvó testet formálsz a paplamból, hogy mögé kucorodhass, és megtéveszthesd a sejtjeid apró atommagjaiban megbújó információkat. Elmét peronjait ellepik az emberek. Halszemük van és szőrös arcuk a nőknek is. Egyenként kapaszkodnak fel a fluoreszkáló vagonokra. A hangodon szólal meg mindegyikük, de amit mondanak, nem érted. Vizes lepedők közt ébredsz. Kiszáradt szaruhártyával és robogó tehervonatok zajával a füledben. Nappal majd lerombolod az éjszaka maradék neoncsápjait.

Sosem voltál boldog. Még hogy sosem voltál boldog. Közlött hegykén, miközben a győri virágpiacon készült képet nézed rólam. Az orrom alá dugod, ezzel akarsz nyomatékot adni a szavaidnak. Pedig a szavak ütőerén, mintha pulzus, tapintható a hamis meggyőződés. Emlékszem, a képen háttaláló, barna nadrágos alak akkor már tudta, hogy addigra mindketten folyamirákokká hízunk a bűntudattól, amellyel felváltva tápláltuk egymást különböző városok hotelszobáiban. A győri vacsoránk, amit a pláza földszintjén lévő szupermarketben vettünk, két szem paradicsomból és egy csomag olivabogyóból állt. Ezt műanyag késsel szeltem fel egy papírtányéron. Később az apartman melletti folyóba hánytam ki mindent, a víz felszínén jól felismerhetően úszott a paradicsomhéj és a megbocsátás híg keveréke. Reggelig végignéztem ölembe fektetett arcodon a megbánás elburjánzását. Majd csendben felöltöztünk, és kiürítettük nyomainkat a szobából. Talán csak az asztal alatti kukába dobott műanyag kés emlékeztetett egymásra. Álltam a győri virágpiacon, neked háttal, és arra gondoltam, ha itt élnénk, biztosan másként történt volna minden.

Június. Kiáramlok magamból, mint időből a levegő. Innen minden tájat belátni, csak a fáknak háttalálókat nem világítja meg semmilyen fény. Megszámollak titeket éjjelente, s ha valamely arc mégsem jut eszembe, felriadok, mint egy elrontott álomból. Szent Ivánné. Még 3 óránk van. Te vagy Június. Milyen felesleges látod, mert megint ez az általánosítás. Felnőttek vagyunk. Leginkább mégis az a kátyús buszút marad meg ebből a hónapból. Az első nyárillatú este, a zaklatott Moszkva tér és a Pest-Erzsébeti megnyugvás között. Ha lehetne pillanatokat kimerevíteni, ehhez a képhez biztosan azt az éjjeli, testhőmérsékletű levegőt választanám a teraszon, amint észrevétlenül olvasztja meg körülöttünk a valóságot. Az pontosan ugyanannyira jelentős és ugyanannyira semmit mondó, mint az egyre fogyatkozó távolságok 2 kilincs vagy 2 szegycsont atomjai között. Sosem szegődünk társul annyi időre, hogy esetleg megszokjuk egymást.

szerekély a fajta. Ha felnősz, és olyan fajta nő leszel, akit a férfiak nézni akarnak, hát hagyd, hogy nézzenek. De ne tévezd össze a szemeket a kezekkel, vagy ablakokkal, vagy tükrökkel. Hadd lássák, hogy néz ki egy nő. Talán egyet sem láttak még azelőtt. Ha felnősz, és olyan fajta nő leszel, akit a férfiak meg akarnak érinteni, hát hagyd, hogy megérintsenek. Néha nem is te vagy, akiért nyúlnak, hanem egy üveg, egy kilincs, egy szendvics, egy trófea, egy másik nő. De kezük téged talál meg először. Mégse hidd magad őrangyalnak, vagy múzsának, vagy ígéretnek, vagy áldozatnak, vagy desszertnek. Nő vagy. Csont és bőr. Ideg és véna. Szőr és izzadság. Nem metafora, nem bűnbánat, nem mentség.

Ha felnősz, és olyan fajta nő leszel, akit a férfiak ölelni akarnak, hát hagyd, hogy öleljenek. Egész nap igyekeznek szépen kihúzni magukat, ám még az egyetfejlődés ezen fokán sem hat természetesnek. Feszíti az izmokat, mereven tartja a karokat és a gerincoszlopot. Csak néhány férfi akarja megtanulni, milyen érzés kérdőjelként csavarodni köréd, és elismerni, hogy nincsen válaszuk mindarra, amire azt gondolták, mostanra már lesz. Néhány férfi úgy akar ölelni téged, mintha te lennél a válasz. Nem te vagy a válasz. Nem te vagy a probléma.

Téma. Nem te vagy a költemény, vagy a csattanó, vagy a talány, vagy a poén. Te nő, ha olyan fajtának nősz fel, akit a férfiak szeretni akarnak, hát hagyd, hogy szeressenek. Szeretve lenni nem ugyanaz, mint szeretni. Szerelembe esni olyan, mint először lépni az óceánba pocsolyák után. Mint felismerni, hogy van kezed. Akkor táncolni végig a kötélen, ha a közönség már hazament. Ne töltsd az idődet tűnődéssel, hogy vajon olyan nő vagy-e, akit bántani fognak. Ha szirénázó szívvel hagynak, majd megtanulsz énekelni hozzá. Nehéz megállni, hogy ne szeress többé az óceánt. Még ha zilálva, sósan magadra hagyott is. Bocsáss meg magadnak mindazokért a döntésekért, amiket még mindig hibáknak hívsz, miközben esténként betagargatod őket. És tudd ezt. Tudd, hogy az a fajta nő vagy, aki azt a helyet keresi, amit sajátjának hívhat. Hagyd, hogy a bálványok leomoljanak. A hely mindig is te magad voltál. Olyan nő vagy, aki felépíti egymaga is. Építeni születtél.

0: Tilos Rádió. Keltakarót hallottátok, és benne Kopcsányi Lillát, akitől egy gyors kérdés sorozatot intéznék, mert lejár a műsorunk. Hol lehet találni írásaidat neten és könyvformában?
1: Húha. Neten többnyire a Sifon Line felületein, Ambrózián, Műt, portálon, ott mondjuk inkább ilyen prózább jellegű írásokat. Könyvben pedig az Insta verskötetben van egy versem, de és az mondjuk elég régi.
0: És mikor tervezel könyvformájában?
1: Folyamatosan tervezek.
0: És hogy áll?
1: Szerintem egy évet mondanék, amire úgy összeáll olyan anyag, amin már csak dolgozgatni kell, szerkeszteni, és akkor esetleg ki lehet adni. Viszont, hogyha ráértek, akkor február első hétvégén lesz a nulladik.
0: Bocsánat, kis programajánló következik.
1: Igen. Tehát lesz egy ilyen Ubik Eklektik nevű fesztivál, vagyis van, és ennek lesz egy nulladik.
0: És ez mikor lesz, és hol?
1: Sessionje az Epleskertben lesz február 2-án, 3-án és 4-én, és ott is lesznek ilyen irodalmi kísérletezgetések, technóval és vizuállal, versekkel, műhelyezéssel, szóval aki jöjjön azért, és érdekli az. Tehát aki érdekel, az jöjjön. Igen. Bocsi.
0: És kik lesznek még ott? Költőírótársaid,
1: felolvasnak Fiszesek is, Jakosok, Bordaréka, Gálsoma, Décsi Eszter, Szalai Álmos, Szendi Nóra,
0: és ezek őket már hallhattátok itt a Keltakaróban, illetve Eszter azt hiszem március elején fog jönni. Hát akkor ez egy programajánló volt.
1: És ez egy programajánló volt, és ingyenes, szóval gyertek.
0: Köszönjük szépen, hogy bejöttél, és megosztottad velünk a verseit.
1: Én köszönöm.
0: További jó hallgatást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

26 évesen, Juhász Ferenc verse. 26 év ahhoz elég kevés, hogy ilyetten fölsikoltsak, koponyámat ezüst papírba burkolta a dér. Pedig hogy szerettem, átkozódtam, temettem, és nem magamért. Add még nekem a sors vagy akármi annyi időt, és hitemnek annyi erőt, hogy elkiáltsam, ami csak nekem tud fájni. Virágaim még vannak, korság nem rothaszt, nem ő. Mezőimen topognak pávák, kövér bikák, tajtékszőrű csikók. Konok vagyok, s naprendszereket szikráztat föl szívemben a csók. Virágaim tán szalmává száradnak ma hullnak, vetésem kénkő, kőeső veri szét. De addig csak hadd égjek, robogjak az űr aranyményeként. Meddig? Ki tudja. Ahhoz már mi közöm. Élek, tündöklő robbanás az életem, s ha más égi test tömegbe ütközöm, útjából kivetem. Mert más kimondaná el helyettem, amit csak én tudok, amit ha csak sejt is a szív, beleretten és fölragyog. Ne féltsetek! Elszánt vagyok és hajthatatlan, s ha érdemez, nekem elég. Feltör ajkamról a kimondhatatlan emberiség.

0: Juhász Ferenc versei.
1: A csönd virágok. A csönd elvirágzik, levelet hajt a bánat nagy erekkel, ne sikolcs, ne sikolcs, ne törj meg engem a szemeddel, ne feszíts föl a jajgatásra eleven síró kötelekkel, száradok húsomban, szerveimben, belep a halál döngő kék legyekkel. Mint a polip karjai, idegeim a nyálas űrbe kinyúlnak, csillag halacskákra tekerődnek, forró vérüktől ittasulnak. Nyálkás zöld szem vagyok, tengelyen forgó szenvedéseim kigyúlnak. Emelj ki mélyeimből, üveges közönyömtől, ragadozó álcámtól szabaduljak. Egy szarvast hallottam énekelni, vándoroljunk arra a tájra. Ott csöndből vannak a levelek, a némaság fái felszöknek sudárra. Ott piros madarak virágzanak, ődöng a szelítség ősz sutája, kihajt szívedből a szívem, holdfényben nyit a csönd virága. Isten szájában szívem piros horgát kivetettem, s ráharapott falánkul az Isten. Állkapcsot tört át horog szerelmem, s megállt a hűs kocsonya gyümölcsben. S vasra fűzött száját összezárva, véres habot fújva pislog párom, ver a nyak négy szitakötő szárnya, Isten hal szájában őt magányom. Fáj, e nyálkás, fogszakállas ernyő, szívem szájában őt korall erdő, összetartozásunk sem üdvösség. Fogja vagyok, s ő nekem rabom már, s fogsora közt szívárok, színes sár, epe, vér, zsír, ének és büdösség.
2: Pilinszki.

Juhász Ferenc, ének a hazámról. Meleg sós könnye hiába hullott azoknak, kik bűneid zokogták, kiknek kezéből kitépted a tollat, te konok Magyarország. Mámorban hörgő vak urai testedet naponta eladták, s te osztoztál velük a vigalomban, te bűnös Magyarország. Idegen érdekek hirdették fennen, hogy ím itt a szabadság. Germán lobogók keresztje alatt görnyedtél, Magyarország. Szabad volt megdögleni éhen, siratni összezúzott bordát, s mikor a csürhe szívedbe tiport, jajongani, Magyarország. Szuronyok hegyén fönnakadni küldted a katonákat, s mint a csordát a védteleneket a halál karámaiba terelted, Magyarország. De ím a fehérlő csontok mezejére, elsöpörve a sötétség hordát, keletről jött, miként a nap, szabadságod, Magyarország. Szívünk nehéz volt, mint a vasharang. Most zeng, dalolja sorsát. Szabad vagy hazám, újra épülő, ifjúdó Magyarország. Hazám, lobogs, miként a csillagok, mikor szikrakelyhüket kibontják. Lobogj és éges konok tüzettel, te szabad Magyarország!

lehet látni. Egy vak nyugalmú nyári éjszakán kocogtattak a házunk ablakán. Halljátok, gyertek, gyertek hamar, az égen valami nagy csoda van. S ugrottunk ilyetten, mi is lehet, valami titkos égi üzenet? Én megfogtam anyám meleg kezét, tenyeremben éreztem riad szívét. Mezítláb, ingben, fehér gatyában álltak a szegények a hűs éjszakában, a rémült anyókák álomfehéren dermedtek a csodálatos fényben. Utcára tódult mind a szegény nép, asszonya mellén összefogta ingét, rogyadt térdel néztett fel az égre, testet öltött, jóslatra mesélt. A domb fölött, csillagköves égen, gazaltűznél is nagyobb fényességben gyémánthajú szárnyas csődör áll, arany csődör fején tűzsörény vérhúzány. Én szorongattam anyám kezét, még most is érzem teste melegét, apám ujjával mutatta fönt az elgomolygó csődör tűzözött. Elszállt a házak fölött kevélyen, mi csak álltunk fénybűvöletében, s utána még nagyobb lett a sötétség. Üstökös sors, káprázott reménység. Rezi bordal, ne sírj ifjúság múlásán, zúgó idő szárnyalásán, bárhogyan süvít. Húsos lombok mind elasznak, huldogálnak, rőt harasztnak, az öregség kövér hava mindent beborít. Férfikor jön ifjúságra, életed gyümölcsös ága az is elvirít. Szirmát minden nap elejti, táncált bármiképp is lejti, évek rózsája a szélben, az is elvirít. Tedd hát, amit tenni rendel minden napod, türelemmel végez dolgaid, marad valami utánat, ha nem marad, az se bánat, hörből dúdolván a borod, ha a bor vidít. Nézd a rezi hegyüstökét, zöld bozontját nyomja az ég rengő erdeit. Ott ül eső boronálta fején szikla koronája, gőz oszlopok tömődnek a dús fellegeit. Paták kongatták a sziklát, társzekerek vasabroncsát nyögte a fahíd, a tornyokban őrök álltak, hars kakasként kiabáltak, s döngött tuloktól, bivajtól a felvonó híd. Testőrök, lányok, szakácsok, íjászok, fürge, lovászok sürgése volt vég. Az udvaron szolga hemzseg, hangyamódra cipekednek, tömik a barbár szakállú várúr vermei. Az erdőben vad futása, sárga ebek csaholása, kürt búgott, őzrít. Urak, vitézek, vadászok, szűz perzselő topzódások, helyét fölverte a gaz, ki veresen virít. Mint a szőrzet a hullából, serked a kő koponyából a fű és sivít. Gaz veri a csülök nyomot, nehéz kontyú kisasszonyok flórát csipegető kezét, könnyű lépteit. Mulandóság, fene bánja, csak így szép az élet, hát ma éljed napjaid, ne sírj ifjúság múlásán, zúgó idő szárnyalásán, borod mellett hallgass, szárnya csattog és süvít.

másukkoláldó életet. Csodák, csodák és látomások, vad víjogások, zokogások. Csodák, csodák, csodák ömölnek két szememből, mint a könyv. Világot rázó szél nyöszögött, csontvázam pillérei között. A hús rombjait szüntelen rázza, a létezés lázas látomás. Szívemet sárkány foggal rágja, az elmúlás szörnyű csodás. Halántékomban tűz dörömből, kiszakadna a vérkörömből, ráomlana az éjszakára, mint a csillagok vérszakára. Tarkómban milliárd meteor hemzseg, fémruhás seregek nyüzsögnek, sisakos főkkel, vértezett lovakkal, világ újító akarattal. Kínok kopár szikláit érzem, virágja itt-ott a szemérem, könny rezeg, sóhaj növényi szárán, átok énekem sebzett jobb száján. Pedig nem vágytam látomásra, csak a magányra, soha másra. Vágytam egyszerű, tiszta hitre, ami az embert megsegítse, kifakadni, mint a virágok, és meghalni, mint a virágok. Osztani magamat meg mással, nem fölperzselni a látomással, élni derűsen a fényben, és becsukódni észrevétlen. Szólni egyszerű, tiszta szókat, elsiratni az elmúlókat, újongani a születőket, fagytól óvni a növekedőket, lenni kosara piros vakkölyöknek, szalmaháza a kamasz rózsatőknek. Csak úgy, mint az én jó apám volt, aki maga a tisztaság volt, a fizetést mindig hazaadta, és volt egy ünneplő kalapja, amíg a februári este kezét a mellére szögezte, orrát a halál kihegyezte, mint a ceruzát ő, ha elment testre. Volt tiszta könycsepp, szeríd óhaj, míg fölitatta a tüdőbaj. De háborgok akár a tenger zöld nyála szikla bálványokra fölver, mélyében látomások nyílnak, foszforos csodái a kínnak, fényt virágzó szörnyű szépek, lomha cápa libbenések, remegő puha bánat erdők, világító kék álomernyők, de szorítanak nagy adók, tejútak kígyó csontvázalók robbanva, derengve a szívemben, kásásodva és ércesebben, és téged tudnak csak áldani, végzetem aranyszárnyai, szíved körül a fogsorom, mint bárányba vájt saskarom, ki úgy viseled a csodát, mint a tüzes vas koronát, mint láva ömlést gyönge völgy, te izzó asszony Dózsa György, ki sorsodon úgy citeled vadló sörényű fejemet, mint viasz rózsát a csiga, rajtunk mély tenger éjszaka, a csillagrojtos homlokot, s ujjaiddal elsimítod a duzzadt égő éveket, mint nagyanyám a mirigyeket. Kin átzúg ez a csoda zavar, mint kerten a nyári vihar, ki embermódra elviseled látomásokkal áldott életemet.

Tűz lilium az éjszakában. Tűz lilium az éjszakában. Én nem hiszek a csalogány szavában. Én nem hiszek a bölcs emberi rosszban. Én nem hiszek az emberi gonoszban. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában. Én nem hiszek a csalogány szavában, ősz lepke gördül villany árvaságban, mint ősz csillag az Isten mosolyában, tűz lilium az éjszakában, zöld bénaság és növény fekete, növény állatok zöld lehelete, egymásból kicsüngő hüllő bánatok, csöndrostok, óriás szirom cafatok, zöld szorongás fölött kanca tüzesség, vérlebenyek, boldog hevesség, lángcimpák, buja vad, csalogányok, tűz lilium, mondd meg a magányod, tűz lilium az éjszakában, én úgy hiszek az emberi csodában, valami jóban, valami szépben, valami emberi elrendeltetésben, tűz lilium az éjszakában, hold a diófa zöld zűr zavarában, hold a diófa zöld rendszerében, tűz lilium villanyfény szegélyen, tűz lilium a földcsillag rimája, zöld tüskés velőnyél kitüremlett szája, árnyék űrből felszökő könyörgés, véres érccel bélelt tigris hörgés, zöld tenyéren tűz nemiség, gyík hónaj sárga, üstökös csóva ver tűz koponyádra, a mindenséget vérzi benagy bárgya, a pokolig hasít suhintása, tűz lilium az éjszakában. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, üstökös uszály hömpölyög nehéz szívemre, mint medúzára döglött bálna nyelve, mint óriás polip köteg ernyett csápja, omlik fejemre csipke gomolygása, valami vad angyal sír az éjszakában, szárnyát zuhogtatja egy másik világban, valami vak ördög dobog a vak űrben, kürtök és cimbalmok hamvadnak a bűnben, világnemző csődör nyerít hívja párját, Isten kék szeméhez rúgdossa patáját, Isten kék szeméből dől a láng verése, megfullaszt az égbolt szikra üvöltése. Felbömböl az égen Gilgámez bikája, nincs akire roncson, nincs aki levágja, szivárvány tűz zsákja, a hold dagadt gombja, rengeteg tűzlucskát az űrbe kiontja. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában. Reng a föld, a tenger fölmászik a holdra, fortyogó nyáltömeg, szörnyeteg amőba. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában, görcs diófa kő gubanca alatt, lilium tűz az éjbe kihasad, fölötte az álmot kő korszakba fonja, a vén diófa cement laukon csoportja, kő kígyó örvénye, kő izom szövevénye, hajol rád lilium vérmárvány fekéje, több agyarú halkürt, bitang bíbor hidra, párduc pettyes nyers hús, nőstény csillagszomja. Gyökérszövetségek, növény melkasok zöld küllői fölött, a vér zokog, tűz lilium az éjszakában, én nem hiszek a csalogány szavában, zord kezünkre hulló levelek árnya, nagy, mint a sárkány szempillája, én nem hiszek a csalogány szavában, tűz lilium az éjszakában, mint ravatal gyertya, éber csönddel tüntet, bevilágítja virrasztó szívünket. Az emberiség nem éghet magában, mint tűz lilium az éjszakában.

Babonák napja, csütörtök, amikor a legnehezebb. A harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Ácsorgok mélázva, te kővillany szigeten, az oktogonon, csütörtök este van, nem átkozom magam, nem sírok. Kék, sárga, zöld, piros eső zuhog. Lábamnál olajszivárvány, patakok és föltorlódott eső hólyagok. Mint mozgékony bőrű kaméleonok, agyak csipke korsó szeme forog, a nyüzsgő buborék állatok vízhártya szeme. Csillám bársony bőrű gyűrődik, mozog, színét cseréli szín után, egymáson másznak a piros taréjú esőgyíkok. Ez a tér a virágzó kő magány Galapagos szigete. Magam vagyok. A tér, mint kivilágított óriás kerék forog, hajói, taxik, autóbuszok, villamosok, ablakai a kirakatok, ringyói a födetlen ivarszervű gladiózok. Kék, sárga, zöld, piros esőzők. Kiáltoznak az újságárusok, hallgatnak a virágárusok. Fák, tetők, kémények fölé fémvázak emelik a csönd állatfény virágait, az éj pillanat lényeit, elektromosság szörnyeit. Szívem az égre feszítve látja sorsát, mint óriás színes agyvelő villanytérkép vibrál fölöttem Magyarország. A fénypont falvak, városok, mint agysejtek velőducok, a villanyfolyók, a kék erek tekervényei fénylek. Jaj, emberek, a harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Nem átkozom magam, nem siratom. S itt is, ott is az esőben kivirágzik a tető, a fal, az ég. Fénypókhálóban fénypókocska. S fénysejtódulással mozogva a hirdetések mimóza levele nyílik, elfordul, összehúzódik, mint mélytengeri rózsaállat feje, a ringatózik, tapogatózik. Segíts meg, emberiség! Az eső kristály páfrányai alatt, mint celofán ős állatok, nájlon köpenyek, gumikabátok, átlátszó műanyag zsákok vizegnek, zörögnek, hiszanak. Kígy bőrbe bújt asszony, kígyó bőrbe bújt férfi, és éhesek, és szomjasak. Kék, zöld, sárga, piros arccal tolonganak, ki tudja, hogy itt vacogva állok? Kinek vegyek most virágot? Hol vannak a jó barátok? Ki hallja meg, ha kiáltok? Nézem az esőt, téged keresve, hívlak kékülő szavakkal, és piros, sárga, zöld fényvonalakkal óriás, sörös korsót rajzol az esőbe az este, megszületik az elmúlásba esve. Aranykorsóban aranysör pezseg, aranykorsó okád villanyfürtöket. Csurog a nyálkás kövezetre a foszforhab villanyfoszfor. Hová megyek? Mit énekelek? Ments meg, Uram, engem a gonosztól. A harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. El kéne szaladni, itt kéne maradni. Őgyelgek a villanysörhabon, bár ordítoznék, mint a gyerek, aki valamit szeretne, ordítoznék, de mindenki kinevetne, és fölmásznék rád villanyírháló Magyarország, feküdnék neon agyadon, hogy lássák az átsugárzott bordák között megdagadt szívemet, amely tied. De nem szabad, de nem lehet. A harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Én nem kiáltok, nem mondok átkot, csak állok az esős szivárvány vadonban, szájomból nagyanyám szava lobban, ments meg, Uram, az egyszarvú lótól, a négymellű madártól, ments meg, Uram, a pikkelyes kostól, a vonító virágtól, ments meg, Uram, az ugató békától, a patás angyaltól, ments meg, Uram, engem, ments meg a gonosztól. De kinek motyogok, kinek beszélek, kit ment meg a haláltól az ének?
hiszen én Istent nevetve megtagadtam, tövis ággal vertem ágyékát, s elszaladtam. Lángomat Isten nagyra csavartam, világrovarok perzselődnek benne hártyás nyálazással, zöld könyv sistergéssel, zöld buborékulással, s most befonják fejemet a piros kék zöld villanygyökerek. Villanyember leomló lila szakálla rám folyik, mint csáp nyaláb köteg folytogat beborít. Csak te segíthetsz rajtam, jól tudom, a harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Mit akarok? Mit akartam? Magamat szívedbe kapartam, mint aknatűzben a föld anya hasába a bozontos arcú kis katona. Fölötte fény halál fejek, fém levelek, körötte rubint szökőkutak vérlegyek, hús cseppkő szakadékok, lüktető eres liánok, szivárvány szemhéjak, forgó szemgolyó virág. Mint embrió kuporgok összecsavartan lüktető véres dzsungeletben, ringatnak a lágyan mozgó bordák, verdes vér zuhatagot sistergése, a beleg zsíros fodros remegése, hallgatom, hogy dolgozik forr, a mája vese, a tüdő a foszfor, nyitott szemem látja belső éjedet, s érzi átderengő testedet, tapogató csáp szemem. Világűröm vagy, s mély tengerem. Magam vagyok, veled vagyok. Kék, sárga, zöld, piros esőzuhok, kiforognak a mélyből a fényállatok, s a villanymedúza Magyarország, a tenger agya libeg fölöttem, s úszik a világűr medúza, a földgolyó a tejút öbölben. Én elhiszem, hogy puha álcádat leveted, megépül hited, s arany mozaik szárnyait kibontod, kigöngyölöd a nyálas puha ragacsból, kitin szerkezete megszikkad, megszilárdul, hártyája megszárad ki, hártyája megszárad ki, hártyája megszárad ki, hártyája megszárad ki, kitin szerkezete megszikkad, időméhe csöndesen bezárul, mert tudom, hogy a sorsom a te sorsod. Itt állok egyedül, ázott fejemet lehajtom. A harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Csütörtök este van, nem átkozom magam, nem síratom, s elindulok hazafelé, ázottan, életre szántan, a kék-zöld-piros esőben, a szocializmus korszakában.

himnusz az anyanyelvű. Részlet a Halottak királya című époszban. Jaj, te madárnyelvű nép, virágbeszédű nép, medvebeszédű nép, te szöcske hangú. Te tölgybeszédű, virágméh, mézevő, méh, zenéje hangú nép, te száraz fűkolász beszédű. Te szarvasbeszédű, rigóbeszédű, cinkebeszédű, te szarvasbogár hangú darázs zenéjű, te sasok kiáltozása, baglyok hallgatása, mókusok sírása nép, te fenyvesek csöndje hangú. Te sáskák zöld zuhanása hangú nép, vadrózsa beszédű nép, kökény beszédű népem, te gyertyánfák fekete csikorgása hangú, nyárfák ezüst lángulása hangú népem, te nyulak bársony docsanása, gyíkok pikkely ásítozása, piros csődör nyerítés népem, te rózsapirók beszédű, sármány beszédű, aranymálingó beszédű, zöldike beszédű népem. Te csillagok aranyforgása hangú nép, bíbic beszédű, te nádasok zöld örvénye beszédű, te nádasok barna buzogány ingása hangú népem, te moha hangú páfrány beszédű, te őjvek lobbanása hangú, te varjak kék alkonyi sétája hangú, te ködök ragyogása beszédű, te erdei patak ezüst csörgése hangú népem, te lepkék, pettyes, csíkos mohalángja beszédű. Te gyöngyvirág beszédű, harangvirág beszédű népem, te ibolya hangú, májva hangú, te kövek virágzása hangú, vizek fémbársony gyűrődése hangú, te vad lilium hangú. Te jázmin beszédű, jácint beszédű, te siklók pikkely tekeredése hangú, te zsíros gyantacsurgás hangú, te vadmész halálszaga beszédű népem, te kócsagok, gémek fehér toll örvénye, köttornya hangú. Te vadkan tajtékos szerelme beszédű, mének csatakos szügye beszédű, te piros és aranyhattyú ásítozás nép. Te pelikánok sárga tokazacskós merengése népem, te vadszamár kőbárd lépése hangú nép. Te vadkör tefa beszédű népem, sólymok kőkart keringése hangú népem, kankalin beszédű nép. Te barlangok barna bánata beszédű népem, te gombák puha növekedése beszédű nép. Te szarvasok szakállas úszása hangú népem, bölények gyász robogása, vadak lázas csörtetése beszédű. Te szitakötő kristály legyezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem. Kék árvasára, tavaszok tűz indulása, jegek lángulása hangú népen, te halállal beszédű. Te magzatvízben, magzatforgása hangú népem, magzatvízben, magzatlebegése hangú, te föld lehelete hangú, föld hívása hangú, föld illata hangú, föld szíve hangú, mert nincs más kívüled, hát mi volna nélküled, add vissza hitemet, te tűzlilium harangú beszéd, te vércsíkos círmú tűzlilium beszéd, te vadrózsa zsoltár, népen te vadméz ajkú. Add vissza hitemet, add vissza holnapom, te szent virágbeszéd, madárbeszéd, te éjem tűz lilium himnusza, te forró láp lilium a beszéd, te zöld kaláz zsoltár. Add vissza énekem, és add vissza benned hitem, te mindenség méze, kék lilium csipketál, hogy élhessek tegnapodért, nyelv, gyönyörű, ifjú lomb, nép, hogy élhessek holnapodért. Te madarak hajnali mindenség himnusza beszéd, madarak alkonyi zsoltára beszéd, te virágok hajnali harmad csillaga beszéd, virágok alkonyi csillag harmata szavú népem, te lángoló fűpuszták, égő ősészakák szavú népem, te öreg rénszarvas mosolyú,
Vedd szívedre gyötrött homlokom, szavaidból nőtt testi szavam az élet holnapi. Szavaidból hajtson ki szavam, zöld pikkely szív szárral, nagy zöld csipke szív levelekkel, véres és bársonyos szirom levelekkel, nyitott méh szájú pettyes kék illatkoporsóval, hogy beteljék szíved virág ámulattal, illat spermával, a halálon túli teremtés jóval, hogy szelíd és vad és vak és gyönyörű szíved betöltessék virág szerelem énekemmel. Hogy legyek mámorod, rejtelmed, hited, szavadból szavad, ének rejtelem énekedből, hogy legyek nemzésed, halálod, föltámadásod, magzatod és tested anya dagadása, hogy virágzó paradicsom kerted legyek, vagy virágzó szelít temetőd, húsod lángolása, hogy jövőt dagasszak lángfújó szájammal szívedben, s fölépítsem hitem gyönyörödből. Hogy sorsomat halhatatlan hitedből megépítsem, hogy sorsodat gyönyöröm megbocsássam, te gyötrelmem, gyönyöröm, könnyem, halál szégyenem, medve ajkú nép virág szájú, te vadméz mosolyú, zöld kalász tekintetű, te pacsírta beszédű bíbic kiáltozású, hogy véres és szőrös szégyen testemet halálból kivirágzó rejtelmes húsodba ássam. Jaj népem, nép, te üszkös maradékot kinn a part mögött a földön, ha vagy még te bujdokló könnyűség, kiszakállasodott rejtőzés, vadló sörényű asszony vadság, barna kancacsikó sörényű szűzek riadalma, fogadj magadba, árva testemet vedd húsodra, és vedd húsodba virágom, és fogadd be tajtékzó üstökös lángom népem gyönyörűség. Mert gőgöm páncélját levettem, mert elébed állok nagy gőgöm kristálypáncélját levetve, mint bíborrák páncélját levedli, s ott az üres rákpáncél szelvényesen, ollósan, bajszosan, hártyásan, hórusosan. Elébed állok én a rák király mesztelenül, verejték csatakosan. Hogy feszíts meg édes mindenem, szögezd föl én egyetlenem, virágzó keresztfa életedre.

szólt az énekes madaraknak, szólt a szerelmes vadludaknak, oda szólt a didergő nádnak, a holdban lebzselő krumplivirágnak, a földbe nőtt herefürtű bikáknak, a kutatárnyazó kis ecetfának, oda szólt az ugráló halaknak, a gyűrűknek, amik gyapjasan szaladnak. Hallgassatok, madarak ága, hallgassatok, mert fölkiáll. Hallgassatok, halak virágok, hallgassatok, mert szólni szerető. Hallgassatok, föld mirigyei, vibráló uszonyok, égi ernyő, csöndesülj nedvekbe ágyazott zsongás, atomok mélyéből szivárgó zajongás, érc szemérmű szűzek, vatta szügyű nyájak. Hallgassatok, mert fölkiáltok, fölkiáltok az én fiam. Édes fiát az anyja hívta, gyűrűzve szállt föl sikoltása, szállt a mindenség csiga tekervényben, oldala megvillant a fényben, mint halak zsíros pikkelyes háta, utakon fém só lázadása. Édes fiát az anyja hívta, gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te édesanyja. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te édes öblöd. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te hűs forrásod. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te emlékemlőd. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te hervad sátrad. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te félig vak lámpád. Gyere vissza, édes fiam, én már mindennek neki ütődöm. Csupa sárga, kék folt a szemem alja, homlokomon a bőröm. A combom lábam szára, a dolgok felöklelnek, mint a megbőszült kosok. Szarvával nekem jön a karó, a szék, a kerítés. Megüt az ajtó, mint a részek kamaszok. A villany is rossz, megüt az áram. Eres bőrömön jön ki a vérem, mint a megdobott madarak csőrén. Az olló elúszik előlem, mint fényből való rák. Veréb lábak a gyufaszálak, a vödör foggantyújával visszavág. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én nem tudok futni már, mint a fiatal anyaszarvas. Vizenyő indáktól érik a lábam. Csomós lila növényzet borítja combjaimat. Láb ujjaimon csont épületek nőttek. Kezem ujja merev. Már a húsa is kagylós, csigahéjas, pikkelyes, palás, mint a régi kőzetek. Minden ágam búcsúzni készül, beteg. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Mert én csak révülök. Szikáram betölt a benti látomás, szikrázik a korhat deres szerveken, mint kerítésen lógó fagyott ingeken a télreggeli kakas kukorékolás. Én hívlak a te édesanyád, gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! A dolgoknak adj újra elrendelést, a tárgyaknak fegyelmet, szelídítsd meg a kést, a rakoncátlan fésű mutassa meg magát, mert én már két ikrás zöld szem vagyok, áttetsző, könnyű, mint a szitakötő, akinek fiam te jól ismered tarkójas állkapcsa között, két kristály alma tölti ki a koponya üreget, csak arc nélküli két óriás szem vagyok, és nem földi dolgokat látok ezekkel. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, igazíts el mindent a lélegzeteddel. A fiú ezt meghallotta, fejét hirtelen fölkapta, szimatolt tág orvedrekkel, lüktető lebernyegekkel, fülelt erezetfülekkel, síró hangra egész testtel, mint vadász nyálkás léptére, erdőtűz kondor füstjére, mikor a füst szövetében sír az erdő, vinnyog kéken. Egész fejjel fordult arra, hogy a régi hangot hallja, s érzett ekkor riadalmat, meglátta farán a gyapjat, osztott patáit meglátta, gyopárcsülkeit csodálta, s ahol lilion világít, szőr erszényű bakalmáit. Futott a tóhoz robogva, szüggyel a lombot kotorva, teste már habos csatakban, fehér tajték földre csattan, két pár fekete patája, virágot sebez halálra, gyíkocska málik alatta, hűl toka szakálla farka. Amikor a tóhoz érne, ránéz holdfényes vizére. Vízben rezeg holdas bükfa, tóból szarvas néz rá vissza. Most látja csak karcsú

Este vastag szőrrel van befedve, fedi szőr a térgyét, combját, rojtos ajkú veszőtokját, feje agancsot rügyedzett, csontág csontot leveledzett, arcát állig szőr borítja, ferdevágatú orlikja. Fának veti dús agancsát, nyakát hurkás erekponját, toporzékol, magát töri, szeretne már kiáltani, de csak szarvasé a hangja, amit visszahall az anyja. Hullatna fiúi könnyet, nem látni fúj vízi szörnyet, hogy a szuszogás örvényben megragyognak vízi éjben virágúszonyú halacskák, budgyant szemű gyémántocskák. Mikor a víz tolla csappan, szarvas áll a holt habokban. A fiú most visszakiáltott, elbődült nyakát kinyújtva, a fiú visszakiáltott, szarvas hangon búgott a ködbe. Anyám, édesanyám, nem mehetek vissza. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem. Anyám, édesanyám, fölnevelő dajkám. Anyám, édesanyám, szép habos forrásom. Növesztő lakásom, nagy rügyű csecsbimbom, fagytól óvó sátrom. Anyám, édesanyám, ne kívánd jöttömet. Anyám, édesanyám, sejem virág szálom. Anyám, édesanyám, aranyfogú madár. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem. Ha én visszamennék, szarvamra vennélek. Szarvhegyről szarvhegyre dobálnám a testet. Ha én visszamennék, földön görgetnélek. Eres kis emlődet patámmal megtörném. Szarval szurkálnálak, foggal harapnálak, ágyékot taposnám. Ha én visszamennék, anyám, édesanyám, lelket kiontanám, nagy zöld legyek dongnák, csillagok ámulnák virág szerveidet, akik pedig engem bőven melengedtek, zsíros ragyogással, meleg áramlással, mint lágy szuszogással, Jézust a kis barm. Anyám, édesanyám, ne akarj te engem, bizony holtra válnál, amikor meglátnád fiat közeledni. Szarvam minden ága tekert aranyperec, szarvam minden gajja karos gyertyatartó, szarvam minden hegye szép ravatal gyertya, szarvam minden lombja aranycsipke oltár. Bizony holtra válnál, ha látnád az égen röpülni a szarvam, mint halottak napján fénylő nagy temetőt, gyertyaláng leveles kőfát a fejemet. Anyám, édesanyám, ha fölkeresnélek, téged pörzsölnélek fekete csutakká, égetnélek zsíros fekete agyaggá, téged megsütnélek szenes hús cafottá. Anyám, édesanyám, ne kívánj te engem, ha én visszamennék, téged fölfalnálak, ha én visszamennék, házadat földulnám, a virágos kertet ezer agancsággal összekaszabolnám, kitépném a fákat szarvas fogaimmal, kiinnám a kutat egy nagy kortyintásra. Ha én visszamennék, házat földgyújtanám, akkor kiszaladnék a temetőkertbe, hegyes, puha orral, mint a négy patámmal apámat kiásnám. Föltépném fogammal koporsó födelét, csontjait kiszórnám. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem, nem mehetek vissza. Ha én visszamennék, halálod okoznám. Szarvas hangon a fiú így kiáltott, s rá visszafelelt, szólva az anyja. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te édesanyám. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, főzök majd savanyú levest, vághatsz bele hagymát karikába, ropog majd fogad alatt, mint a kőfalat az óriások fogsorában. Adok meleg tejet tiszt, adok meleg tejet tiszt, adok meleg tejet tiszt, adok meleg tejet tiszt. Dagasztok kenyeret kőzetes ökleimmel, tudok én habos gyomrú cipót is sütni, ünnepre kalácsot. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Rikácsoló libák eleven bögyéből téptem dunnádba a tollat. Sírva téptem síró ludaimról, a tollfészek fehérre átolvat mellükön, mint a haldoklók szája. Napfényben mosdattam, fölrázogattam a szalmazsákot, lépteit fölsötört udvar, terített asztalvája.
Jaj, anyám, édesanyám, nem mehetek én oda-vissza. Ne adj nekem, te fonott kalácsot, édes kecsketejet virágos pohárba. Ne is vessed meg süppedősre ágyom, ujjaiddal ne dúld föl a ludak mellé. Borod inkább önts ki, döntsd apád sírjára, a vörös hagymákat fond be koszorúba, tajték belül lángos csüss a kicsinyeknek. Számban a meleg tej csak ecetté válna, a kalács előttem kőteknő cíválna. Borod poharamban piros vérré válna, dunnád minden pejhe válna kék lángokká, itató kis bögréd kék kardliliummá. Jaj, anyám, én jó édesanyám, a szülői házban nincsen maradásom, nekem a zöld erdő lehet csak lakásom. Gubancos nagy szarvam nem férne házadba, temető agancsom nem fér udvarodba, az én lombos szarvam dübörgő világfa. Csillag a levele, tejút a mohája, csak szagos füveket vehetek szájamba, első szőrű gyepet vonhatok nyálomba, nem ihatok én már virágos pohárból, csak tiszta forrásból, csak tiszta forrásból. Nem értem én a te különös gyötrött szavadat, fiam. Szarvas hangon beszélsz, szarvasok lelke költözött beléd boldogtalan. A gilice sír, madárka szól, fiam, miért vagyok én a mindenségben boldogtalan? Emlékszel-e még kicsi anyádra, fiam? Nem értem én gyötrött szomorú szavaid boldogtalan. Emlékszel-e még, hogy szaladtál? Milyen boldogan hoztad haza a bizonyítványt? Boncoltál kecskebékát, pettyes hártya tenyerét a kerítésre szögette. Bújtad a repülőgép szakkönyveket, segítettél nekem a mosásnak. Szeretted B irénkét, V, J és H, S, a kosbor szakálú festő volt a barátod. Emlékszel-e még szombaton este, ha megjött apád józanul, hogy örültél? Jaj, anyám, édesanyám, ne emlegesd a régi szeretőmet, barátaim elúsznak mellettem, mint a hal hidegen. A pipacsnyakú festő ki tudja, hol van édesanyám, ki tudja, hol van az én ifjúságom. Anyám, édesanyám, ne emlegesd az én apámat, húsából kivirágzott a bánat. Ne emlegesd az én apámat, mert föl kell a sírból, sárguló csontjait összeszedi, mert föltántorog a sírból, körmeit, szőrét visszanöveszti. Jaj, jött Wilhelm bácsi, a koporsós, kis babaarcú ember. Azt mondta, fogjam meg a lábad, és tegyünk szépen a koporsóba. De ökrendezni kezdtem a félelemtől, épp akkor jöttem haza Pestről, Pestre jártál te is vonattal, irodaszolga, a sínek összecsavarodtak. Jaj, szaggattam volna magamat késsel, beárnyékozta síma arcod a gyertyaláng. Laci borotválta az új sógor a borbé, a gyertya nyálzott, mint a csecsemők, belseje kifordult csillogó belekkel, indákkal, átragyogó idegekkel, és körül álltak a dalárdisták lila sapkában, hangosan sirattak, és megfogtam homlokodat, a hajad olyan eleven volt, hallottam növését, láttam, ahogy álladon serkednek ki a sörték, reggelre már fekete volt az állad, másnapra, mint kígyó sziszára a gégér, kiszőrösödött sárga dinnye szelet, kék káposztás bőrű sárga hernyó a gégét. Jaj, azt hittem, benövi a szobát, az udvart, lassan az egész világot, a hajad, a szakállad, benne a csillagok, mint a rovarok zúgnak. Jaj, nagy zöld eső volt, a gyászkocsi piros lovai rémülten röhögtek. Egyik fejed felé rúgott, a másik bombán vizelt, kicsúszott, mint az akasztottak nyelve lila szemérme, a kocsis káromkodott. Mosta a víz a rezes banda hangját, fújták a cimborák zokogva. Fújták a cimborák a kápolna szamár kenyeres tüskés falánál. Fújták a cimborák földagadt, fekete ajakkal szállt a füstölgő ezüst kosár. Fújták a cimborák kirepet vérző ajakkal, vérben gomolygó szemekkel.
Fújták a kártyapartikat, a fröccsöket, fölpüffett elszáradt asszonyokat. Fújták a borra való címeres bolygóit föl az űrbe utána. Kifújták a lerakódott reménytelenség üledékeit a cimborák zokokba. Tódult a villogó, merev, körajkú hangszerekből a hullaszagú űrbe. Tódultak megkövesedett szeretők, rothadó asszonyok, korhadó baka nagyapák, kis házak, bölcsők, zománcasú, ezüst hagyma köldökű zsebórák, húsvéti harangok, megsokszorozódott megváltók, mint nyitott madár szárny, tódultak aktatáskák, vonatkerekek, tisztelgő sárga pityés közlegények, fújták a cimborák rózsaszín fogakkal, mint megfeketedett duzzadt máj az ajkuk. S te vezényelted őket, jól van, fiúk, de szép, jaj, el ne hallgassatok, két kezed egymáson, két aranypók, ízelt nagy lábuk csuklós küllői szíveden. A cipőd a szekrényben vár a rokonokra, kenyér héjkérgű lábadon fehér harisnya. Fújták a cimborák a ropogó esőben, mint Érc Ádám csutkák csuklottak a billentyűk, mint ős madarak karmai, Kárkárodon fogai ragyogtak a sárga rész trombitán. Jaj, anyám, édesanyám, ne emlegesd az én apámat, hagyd az én apámat, mert szemei, mint rügyek, a földből kibújnak. Édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott, gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, hagyd azt a kővilágot. Kőerdő szarvasa, füstködök, villanyhálózatok, vegyi fények, vashidak, villamosok habzsolják föl a véred. Rajtad naponta száz sebet ütnek, te sose ütsz vissza, én hívlak a te édesanyád, gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza. Ott állt az idő hegygerincén, ott állt a mindenség toronycsücskén, ott állt a titok kapujában, szarvahegye a csillagokkal játszott, szarvas hangon a fiú így kiáltott, visszakiáltott szülő anyját. Anyám, édesanyám, nem mehetek vissza, száz sebem kifor szín aranyban, naponta lerogyok száz golyó szügyemben, naponta fölkelek százszor teljesedben, naponta meghalok 3 milliárdszor, naponta születek 3 milliárdszor. Szar van minden hegye kettős talpú vas villanyoszlop, szar van minden ága magas feszültségű áron vezeték. Szemem nagy kereskedelmi hajók kikötője, ereim fekete kábelek, fogaim vashidak, szívemben tajtékzanak a szörnyel hemzsegő tengerek. Minden csigolyám nyüzsgő nagyváros, füstölgő kőbárka a létem, minden sejtem nagy gyár, atomom naprendszer, heregolyóim a nap, hold, a tejút gerincvelőm, az űr minden pontja testem egy-egy része, galaktika fürtök, agyam egy sejtése. Te elveszett fiam, mégis gyere vissza, szitakötő szemű anyád virraszt érted. Csak meghalni megyek, meghalni oda-vissza, meghalni megyek, csak meghalni megyek, édesanyám. Kiteríthetsz majd a szülői házban, eres kezeiddel megmoshatod testem, mirigyes szemhéjam lezárhatod csókkal, s majd ha a húsom bomlik széjjel, bűzben és virágban rothad a testem, akkor leszek véredivó magzat, akkor leszek a kisfiad újra, mert az csak neked fáj, édesanyám. Jaj, csak neked fáj, édesanyám.

0: majd egyszer eljön a nagy számadás. Ott lesznek a kevés igaz, legigazabb értékek közt, amelyek alapján Magyarország létjogot követelhet a civilizált világban.
1: Lukács György emlékezése 1919-es együttműködésükről.
2: Azt még egy zenéhez nem értő is látta, hogy ebben a korban Bartók az egyetlen a nagy művészek közül, aki frontálisan szembefordult a gentry és gentroid Magyarországgal. Igenis arról van szó, hogy Bartók volt talán az egyetlen akkor élő művész, aki a nagy művészet és demokrácia összefüggését művében és művészetpolitikájában egyaránt következetesen képviselte. Ennél fogva a proletár diktatúra megadta Bartóknak és környezetének a lehetőséget elképzelései megvalósítására. A tanácsköztársaságra visszaemlékezve arra kell tehát gondolnunk, hogy a zenei direktórium kulturális politikája egyúttal Bartók-féle kulturális politika volt.
3: Nagyon természetes, hogy amit a magyaroknál talált román karakterű dallamok csakis a talált magyar szöveggel kerülhetnek nyilvánosságra, épp úgy a románoknál talált idegen karakterű dallamok is elválaszthatatlanok az eredeti román szövegtől. Vagyis tisztességes tudományos munkálkodásnál rászedés nincs.
4: Ismeretesek a támadások, amelyek a román népdal miatt érték magyar és román részről egyaránt. Való, hogy román és egyéb más nyelvű gyűjtései számbelileg meghaladják a magyart, de összehasonlító tanulmányaihoz szüksége volt anyagra, és az akkori gyűjteményekben nem talált eleget. Ezen fölül önmagában is vonzotta, érdekelte az anyag újsága, ismeretlensége, mint mindenben ebben is igazi novarum rerum cupidus volt, új dolgokra vágyakozó.

0: Hubai Jenő a Bartók ügyről. Szózat 1920. május 25-e.
1: Bartók. Mindig különös vonzalommal viseltetett a román zenei motivumok iránt, amelyekből magyar népzenei gyűjtéseibe is tévedésből igen sokat átvett. Végül, ha arra gondolunk, hogy a románok mennyire ellenünk fogják fordítani Bartók fejtegetéseit, még inkább fájlalmunk kell elővigyázatlanságát, hogy fejtegetését éppen most adta. Bukarestben nyilván Bartókra hivatkozással, különben, mint hallom, ott már régebben kiadott egy román népdalfüzetet, azt fogják hirdetni, hogy Erdély kizárólagosan román zenei terület.
2: Évtizedes tanulmányaim által talán inkább vagyok tévedések ellen fölvértezve, mint Hubai igazgató úr, aki tudtommal sem magyar, sem egyéb gyűjtéseimet nem ismeri, azok iránt sohasem érdeklődött. Ám nevezze meg, Hubai igazgató úr, ha állítását fönntartja, mely dallamokat hamisítottam meg, vagy mely dallamokat képzelő románoknak, és bizonyítsa be, hogy azok csak ugyan román eredetűek. Ki hazafiatlan? Az-e, aki a magyar népzene megismerése körül több mint egy évtized óta fáradtságot nem ismer, vagy inkább az, aki ezt a munkát közönnyel, sőt ellenségeskedéssel és hamis vádaskodással fogadja? Kérdem végig, aki tudatlanságból, rossz akaratból vagy félrevezetési szándékkal egy a magyarság ügyét szolgáló cikkből a hazafiatlanság vágyját meri kovácsolni, nem inkább az-e a kult mérgező? Tisztelettel, Bartók Béla.

0: fölismertem, hogy a tévesen népdaloknak ismert magyar dallamok, amelyek a valóságban többé-kevésbé triviális népies műdalok, kevés érdekességet nyújtanak. És így 1905-ben hozzáfogtam a mindaddig teljesen ismeretlen magyar parasztzene fölkutatásához. E munkában nagy szerencsémre kiváló zenész munkatársat találtam Kodály Zoltán személyében, aki kitűnő érzékkel és ítélő képességgel nem egy megbecsülhetetlen útmutatást és tanácsot adott számomra a zene minden terén.
1: Az akkori magyar zenei légkörben nem volt könnyű a népdalhoz eljutni. Telítve volt a levegő az 50-es, 90-es évek daltermésével, ez volt a műveltebb körök népdala, de nagy részét a nép is átvette, és könnyen optikai csalódásba esett akárki, hogy ez a népdal, hisz ezt énekli a nép is.
0: Isten áldja meg!
2: Jézus tartsa meg!
0: Itthon van-e az ura?
2: Nincs itthon. Elmene regvel, szekervel a mezőre szénát behordani.
0: Hát, hogy mint vannak?
2: Hát, mi csak megvolnánk valahogyan. Bajaink es vagynak, munka és vagyon elég.
0: No, valahogyan csak megbirkóznak vele.
2: Hát az úr mit kíván?
0: Hát lássa, csak olyat jöttem magától kérni, amit még nem hiszem, hogy kértek volna. Azt mondta itt a szomszédasszony, hogy maga tudna a féle régi-régi világi nótákat, amit fiatal korában még az öregektől tanult.
2: Régi nóták? Ugyan ne bolondozzon velem az úr?
0: De nézze csak, ez nem bolondság. Egészen komolyan beszélek. Csak is azért jöttem le messziről, nagyon messziről, Budapestről, Gyergyókién falvára, hogy megkeressem ezeket a régi-régi nótákat, amelyeket csak is itt tudom.
2: Hát aztán mit csinálnak ezekvel az énekekvel? Kiszerkeszti?
0: Dehogy! Arra való ez a munka, hogy ezeket az énekeket megírjuk, hogy föl legyenek írva. Mert ha nem írjuk föl, később nem fogják tudni, hogy mit is danoltak itt ebben az időben. Hát lássa, a fiatalok már egészen más nótákat tudnak. Nekik nem is kell a régi, nem is tanulják meg. Pedig azok sokkal szebbek, mint a mostaniak.
2: Elmúlt már az én időm. Nem arra való ilyen vénasszony, hogy ilyen világi énekekben foglalkozom. Én már csak a szent énekeket tudom.
0: Dehogy, maga még nem is olyan vénasszony.
2: Nem olyan már az én hangom,
0: nem hogy... Nem kell ide olyan erős hang, ha csak egészen gyöngén fújja, úgy is jó lesz.
2: Fiatal legényekhez, leányokhoz kell menni. Azok tudnak ám sokat.
0: Dehogy is, azok csak új nótát tudnak. De nekem arra nincs szüksége, mert az már mind megvan. Vannak itt olyan régi, keserves énekek, mint például ez. És mi ennek a vers?
2: Hallottam valamikor az éneket, de nem tanultam.
0: Hát nem tudna-e talán más ilyen énekeket?
2: Vaj egyet, vagy kettőt tudnék. De ilyen hamar nem jut az embernek az eszébe. Éppen, ha kell, nem tudok egyet se. Áj, régen sokat tudtam. És a sok munka, a súly egyebek elveszi a kedvünket az éneklésről. Háj, mikor még lángol.
0: Igen, igen, gondolkozzék csak vissza. Hát, ha eszébe jut valami a régiekből.
2: Eszembe jutott
0: no.
2: Meg. Hát aztán, hogy esmerjük? Csak egy szó
0: úgy? De, hangja. Ahogyan énekelni szoktak.

0: No, yo sí. Better to the Migrigen. No, yo condono sí.
1: Migrigen. Nu esam beutut migre.
2: No.
1: Rojava corba este
0: Rigi,
2: uros.
1: Ez bizony nem uras nóta, úgy fújtuk itt a falunkon.
0: De gondolkozik csak Vigo. Nem ismeri a nagyhegyi tolvaj, Kádár katonáját, hogy hová mészte három állat?
1: Nem.
0: Soha se hallotta?
1: Nem. De mondok még egyet az úrfinak. Hát ez megvan-e? Képeddel alszom el, képeddel ébredem.
0: Megvan. Valami olyan igazi falusi mintát, amit Magyarországon nem ismernek.
1: Hely. Hát ez jó lesz-e? Ez nagyon jó. Kere, ez a zsemmel.
0: Ezt Magyarországon is tudják, már megvan.
1: De amit most mondok, azt még nem írta le az úrfi. Ezt a keret.

Egy szóval a legnyomorúságosabb falvakban, a legprimitívebb viszonyok közt kellett élnünk, azon kellett igyekeznünk, hogy megnyerjük a parasztok barátságát és bizalmát. Mégis elmondhatom, hogy ezen a téren kifejtett fáradtságos munkán nagyobb örömet szerzett minden másnak. Életem legboldogabb napjai azok voltak, melyeket falvakban, parasztok között.

0: talán sikerül pótolnunk az elhúzottakat. Addig is minden ünneplés csak hazug célzó. Ezt hirdeti a csend.
1: Volt egy öreg apa. Volt néki, 9 fátia. Nem nevelte őket semmi mesterségre, csak erdőket járni, csak vadat vadászni. És addig-addig vadászgattak, addig szarvassá változtak ott a nagy erdőben. És az ő szarvuk ajtón be nem térhet, csak betér az völgyek. A karcsú testük gunyában nem járhat, csak járhat az lombok közt. A lábuk nem lép tűzhely hamujába, csak a puha avarba. A szájuk többé nem iszik pohárból, csak tiszta forrásból.

0: Tóth Aladár a Cantata Profanáról a Pesti Napló 1936. november 10-i számában.
1: A farkasok dala ez a titáni muzsika, a szolgalelkűség kora. De ugyanakkor sajgóan fájdalmas, forró emberiességével lelkünk legmélyére markoló üzenet, melyet egy költő óriás küld nekünk, egy királysas lelkű ember, aki köznapi életünkből kiszakadt az örök szabadság magányára. Hogyan került korunkba ez a megdöbbentő korszerűtlenség? De hát, ha ő beszél igazán igazul, a mai idők és minden idők mélyéről kimondva bátran, himnikus pátosszal lelkünk rejtett elnyomott igazát. Hallgassátok a tomboló tapsokat a karzatról, hol az ifjúság tolunk. Ki meri állítani, hogy az emberi szabadság hirdetőjének nincs visszhangja ebben a szállatban?
0: Szabolcsi Bence, Bartók Béláról.
2: Bartók, aki 1934-ben a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából hozzáfogott a magyar népdalkincs rendezéséhez, egyre inkább visszavonul a tanítástól, s 1940-ben nyugdíjaztatja magát a zeneművészeti főiskolán. De ő, aki kezdettől fogva gyűlölettel és megvetéssel fordult a fasizmus ellen, akkor már évek óta aggódva tájékozódik az emigráció lehetőségei felől is, mert, mint 1938-ban írja, az a közvetlen veszély forog fenn, hogy Magyarország is megadja magát ennek a rabló és gyilkos rendszernek. Tehát, ami a Cantata Profana óta úgy rendkívüli erővel él benne, tiltakozni, menekülni, ki a szabadba,

A zene húros és ütő hangszerekre a zeneköltő egyik leggrandiózusabb művelet, mely a kezdő fúgától a szilaj tánc fantázián és egy éjszakai monológon át a himnikus ditirambusig ível, egymagában példázva a kor infernóját és útját a paradízóig. És ez a dantei út, ez a himnikus felemelkedés ezentúl jóformán Bartók egyetlen művéből sem hiányzik.

0: Újfalusi József.
1: A természet matematikai rendjének, a kozmikus szerkezet szellemi gyönyörűségének kísértése talán közelebb volt Bartókhoz a zene komponálása idején, mint bármikor. Annyi kortársához hasonlóan kereshette volna ő is a művészeti igazságot elvont formai kombinációk megejtő káprázatában, rövid úton átválthatta volna az erkölcsi törvényt a csillagoség számmisztikájára. Ő azonban elutasította ezt a lehetőséget. A közvetlen szerkezeti megoldás lehetetlenségét éppen a zene első tételében, századunk zenéjének ebben a szigorú zártságával tündöklő szerkezeti csodájában mutatta meg. A középponti

barátságával tündöklő szerkezeti csodájában mutatta meg. A középponti A hangból szorongó, szűkközű dallamgyűrűkben felkígyózó téma remek művű fúgává tornyosult. Jákob létráját egyszerre tolja két irányba, mind feljebb és mind lejjebb. Küzdelme szinte a lélek halhatatlanságát író csokonaiét idézi. Mikor a mozgósárt az égig emelem, az isteni lángot egyporba nem lelem. Csillagok közt hordnak éteri szárnyaim, de a sírpartjára húznak ódlábaim. Az ég és a föld között függök utoljára, én, angyal meg állat, vagy csak por meg pára.

0: Pierre-Jean Jouve a zenéről a La Nouvelle Revue Française 1938. július 1-jei számában.
1: Bartók zenéje. Ez a gyönyörű muzsikus pálya csúcsán alkotott mű. Erőt ad minden modern művésznek.
2: Mert azt érzékelteti, hogy rajta keresztül az ősereg.

0: napot, sziasztok! Menyhárt Jenő vagyok, ez itt az Úcsi Gomez meg a Fuzsiamát nevű program. Itt van velem DJ Sztyep, ahogy az ugye...
1: Sziasztok!
0: Mindig is
1: Tilos van, Rádió, szokott. Ugye?
0: Tilos Rádió. Van egy vendégünk a mai napon, Szilvási István, a Szilvási Gypsy Folk Band vezetője és énekese. Szia, üdvözlünk itt!
2: Sziasztok! Szia, DJ Sztyep! Szia, Jönő! Szilvás István vagyok! Sziasztok, kedves Tilos Rádiósok! Csók az éterből!
0: Aki esetleg István nem tudja beazonosítani, 93-ban a Romano Glasso nevű együttes énekeseként és vezetőjeként megnyerték annó, aki mit tudott, és sokáig ebben a zenekarban játszott, majd saját zenekarában a Szilvási Gypsy Folk Bandben. Hát mielőtt a zenéről kezdenénk beszélgetni, hogyan váltál zenésszé, honnan jössz, mi történt, milyen út vezetett odáig? Hogy?
2: Hát egy kicsit göröngyös volt az út, nem zenésznek készültem, bár az én családom zenész, anyám részéről a muzsikus cigányzene, kávéházi, vagy hogy is mondjam, cigány zene, amit így általában az emberek ismernek, illetve apám részéről az olá cigány folklór zenét hoztam magammal. Én erdőtelki vagyok, Heves megyében, Hevestől 10, illetve Egertől 30 kilométerre egy kis falu, egy nagyközség, amelynek 3000 lakosa van talán most már, akkoriban szerintem olyan 2200-2500 volt, és abból egy ilyen 8-900 fős cigánytelep volt ott a falu szélén, amit cigány szögnek hívtunk, hát én onnan jöttem, és hát 14 éves korom óta élek Pesten, de hát előtte gyakorlatilag ott jártam ki az általános iskolát, és ott egy magyar cigány zenei környezetben nőttem fel. Nagyapám klarnétos, az összes bátyám valamilyen hangszeres muzsikus, tehát mint említettem, volt egy másik bátyám, az másik, és ugyancsak klarnétó játszik. Cimbalmosok, hegedűsök, prímások, nagybőgősök és hangszerkészítők voltak anyám részéről a családtagjaim, illetve a családom, apám részéről viszont ekteolá cigány, cigány nyelvet beszélő bőszoknyás, csurkás technology, ami...
0: Mesélted nekem korábban, hogy ugye a falu szélén levő telepen kezdted az életedet, akkor ott laktatok, és hogy volt egy pont, amikor beköltöztetek a faluba. Ez hogy történt?
2: Nagyon egyszerű, illetve nem volt olyan egyszerű. Hála a drága nagymamámnak, egy nagyon karakán, nagyon kardos asszony volt, és olyan szintű rendet tartott a családban, hogy a férfiaknak dolgozni kellett, ugye akkoriban az építőipar volt, illetve emellett meg javarészt inkább a zenéből szerezték a mindennapi kenyerüket, és nagyon sok bált, búcsút, kéretés, kentálást, lagzit, keresztelő teljegyzést, és mindenféle ilyesmit muzsikáltak, és hát összegyűjtötték a pénzt, és mi voltunk talán az első, sőt az első cigány család, aki a 70-es évek végén kikerült a cigány telepről, és a falu kellős közepén a kultúrházzal közvetlenül szemben tudtunk venni egy óriási nagy családi házat, parasztházat.
0: És ez, bocsánat, hogy közben akkor nem jelentett semmilyen problémát, tehát ez csak anyagi kérdés? Mert...
2: Nem, így nem jelentett problémát, mert a zenészség az egy társadalmi rangot is jelentett akkor, tehát hogyha valaki jó zenész, és híres zenész volt, és jó muzsikus volt, akkor az egész környéken elismert volt mind a cigányok, mind pedig a nem cigányok a körében, tehát a magyarság körében, hiszen a vidéki élet az olyan kulturális értékekkel bír, ami a szokások szintjén is megvan, megmarad, tehát azok a családi társadalmi események, amelyek lehetővé tették azt, hogy a zenészeknek állandóan volt munkájuk, és természetesen, hogyha az ember jól dolgozott, meg megbízható volt, meg becsületes, mint ahogy az én családtagjaimra abszolút jellemző, az egy megbecsült embernek számított, tehát nem volt probléma a faluban házat venni, hiszen mindenki nagyon jól ismerte a mi családunkat, a kökény családot. Pusoma, kökény, suha, ez egy mi úgy hívjuk magunkat, hogy gili fajzat. Ez egy nagy családi diklán, ahol a férfiak és a nők nagyon-nagyon szoros családi baráti köteléket hívjuk egy ilyen fajzatnak, így szoktuk ezt mondani ilyen cigányosan egyszerűen. Tehát mi voltunk a gili fajzat, és mi híresek voltunk erről, hogy a fiúk dolgoznak, zenélnek, az asszonyok tényleg nagyon tisztességes, nagyon rendes életet élnek, tiszták vagyunk, ez nagyon elengedhetetlen volt. És hát bejáratosak voltunk gyakorlatilag a faluba szinte minden házában, mert a nagyanyámék azok tapasztottak, hát nem tudom, akkoriban voltak ezek a földes házak, vályok házak, ugye, tapasztottak, jártak dolgozni a magyarokhoz, és hát mindenkit tényleg nagyon megbecsültek. Meg hát ahogyan mi a gyermekeinket, meg így ahogyan mi viselkedtünk egymásról, azért az abszolút egy ilyen jó minőségű, tiszteletreméltó életet biztosított nekünk.
0: Uh-huh. És te a falu általános iskolájába jártál?
2: Igen, oda jártam, és hát ott kezdtem el így a gyermekéveimet. És én voltam az első óvodás gyermek, aki kigerült a cigánytelepről, mert már akkoriban az én anyám nagyon fontosnak tartotta, hogy a gyereket óvodába kell járatni, és persze szépen járattak, és hát így azért ez egy társadalmi, úgymond társadalmi rangnak számított akkor, tehát hogy...
0: Uh-huh. És mi történt ezzel a házzal?
2: Hát egy nagyon szomorú esemény történt, gyakorlatilag az egy természeti katasztrófa következményeiben, és az utána történtek miatt leégett. Tehát az történt, hogy volt egy hatalmas jégeső, mi fizettük rendesen a biztosítást, elvert azon a hosszú parasztházon a jég az összes tetőt, beadtuk a biztosítónak akkor tájt, a biztosítónak a kárigényünket, és valami 230 forintot fizettek, vagy valami ilyesmi, és 230 forintot fizettek, és annyira idegesek lettek, hogy éveken át fizettik ugye a biztosítót, és akkor ilyenkor meg nem fizet semmit, kiléptek a biztosítóból, és az egyik nagybátyám, az ángyomnak a férje rá 3 hétre egy picit kapatosabb állapotba fölgyújtotta a vatáspaplant, és ő kiugrott az első ablakon a nagyszobából.
0: Ez egy véletlen volt,
2: és rá, mondom, a jégeső után jött a tűz, és az gyakorlatilag leégett az egész házunk.
0: És így nem volt biztosítás.
2: És nem volt biztosítás a házon, és így földön futók lettünk, úgyhogy ez a szép nagy család, ez gyakorlatilag három nagy család élt, ugye anyámék, a nagybátyámék, meg egy másik bátyámék, de így asszonyostól, gyerekestől, mert hogy egyszerűen tényleg egy nagyon nagy ház volt, és elfértünk kertel, udvarral, hátsó kertel, előkertel, tehát minden ilyen nagyon szép volt, és ez a lakás, ez így gyakorlatilag füsté vált.
0: És mi történt veled ezen a ponton? Hány éves voltál
2: hát
0: te akkor?
2: Akkor voltam 6 és fél éves, majd 7 éves, és gyakorlatilag az történt így a családommal, hogy mindenki elköltözött, ahova éppen tudott, az egyik bátyám az ahova nősült, annak a családjához ment Áthányra, másik bátyám az visszament a cigánytelepre, ott az ő feleségének, a családjának volt egy ilyen szobája, és mi meg nekünk még nem volt hova mennünk, úgyhogy a két testvérem intézetbe került, akkor meg voltak a két testvérem, és így gyakorlatilag én meg a édesapámnak a családjához kerültem hivatalból Bárándra, és...
0: Ez egy környékbeli falu?
2: Nem, az Hajdú-Bihar megyében van, ez Heves megyében, benn van Erdőtelek, bár ennek Hajdú-Bihar megyében hivatalban meg kellett kérdezni a gyámügynek, hogy elvállalják-e a gyereket, mert hogy ez a helyzet van, és akkor édesapám még így úgymond elvállaltak, és akkor én nem kerültem intézetbe, de a két testvérem meg igen, sajnos, és mert ők nem egy apától vannak, és gyakorlatilag így egy ilyen nagyon nagy 7 és fél évig tartó kálvária kezdődött, hogy két testvérem intézetben, anyám Pesten dolgozott, én éltem apáméknál, majd később visszajöttem Erdőtelekre, akkor laktam mindenféle cigánycsaládnál, illetve a
0: rokonoknál. De akkor még mindig gyerekként.
2: Hát még mindig gyerekként, és aztán végül is 13 éves koromban vettünk a cigánytelepen 10.000 forint egy házat, és akkor én 14 éves koromig ott egyedül éltem. Úgy jártam ki a 8. osztályt, hogy egyedül.
0: Cselen?
2: Aha. De úgy, hogy a legjobb tanuló voltam a faluba.
1: És az, hogy ki, hol ettél meg ilyesmi dolgok?
2: Hát magamnak főztem, magamnak jártam az erdőbe fájé, magamnak gyújtottam be.
1: És az iskola mit szóltak ehhez?
2: Hát... igazából nem róla, tudtak, tudtam mindenki, de az egész falu tudott róla, hát mert laktam gyakorlatilag mindenkinél, tehát akkoriban is azért olyan farkas törvények uralkodtak a cigánytelepen, hogy nem mindenki fogad be egy gyermeket, csak úgy. Még hogyha addig is jó, hát ideig óráig jó, tudod minden. És anyámnak meg Pesten kellett dolgozni, közben az én most apám, aki egy nagyon, de nagyon-nagyon kedves magyar ember, az meg börtönbe került, mert hogy lopott, hogy legyen a családnak, és ő gyakorlatilag ilyen apró cseplő dolgok miatt majd 10 évet ült így összesen cakibakli, így szinte egyfolytában, mert amikor kijött, akkor megint dolgozott egy picit, megint nem volt pénz, és nem lehetett előre haladni, házat venni, stb. És hát ő akkor így börtönben volt, kisebb-nagyobb megszakításokkal, mondom, talán 10 évet körülbelül.
0: És elvégezted az általános iskolát, utána mi történt?
2: Hát édesanyám akkor már ugye 24 éven keresztül, illetve hát így azt az időt is beleszámolva a Fővárosi Egyes Számú Építőipari Vállalatnál dolgozott, és itt Pesten feltört egy szükséglakást, és ő már akkor tudta, hogy az az élet, ami vidéken van, az nem lesz jó se nekem, se neki, se semmelyikünknek. Azt a megoldást találta, hogy feltört Budapesten egy lakást, azt megkaptuk utána, mint szükséglakás, és nagy nehezen kihoztuk az intézetből a két testvéremet. Én kijártam a 8-at, és akkor én már a középiskolát itt kezdtem Budapesten, mert hála jó Istennek nagyon, de nagyon jól tanultam, és tehát így a reál tantárgyakból főleg, és a közgazdasági szakközépiskolát még itt kezdtem, és akkor itt indítottam meg a pesti életemet igazából.
0: És ez hogy alakult? Jártál középiskolában, hogy el is végeztél?
2: Igen.
0: Mi történt az alatt? Zenéltél már?
2: Nem, ez alatt még nem zenéltem, de ez alatt Budapesten a cigány önszerveződés, most már így utólag tudom, olyan fordulatot vett, hogy azok a mai napig is a cigány politikában, a cigány közéletben dolgozó jeles személyiségek, akkor így elkezdtek egy olyan kezdeményezést, aminek hatására megpróbáltak kinevelni egy olyan generációt, ami képes majd a cigánysággal és a cigányüggyel foglalkozni. Ezt most már így tudom, de ez akkor az úgy jött le nekem, hogy egyszer az egyik órán bejött az osztályfőnököm, nem ő tanította azt az órát, Szilvás István gyereki, és akkor levittek az igazgatói szobába, és ott mutattak nekem egy levelet, hogy a Fővárosi Cigány Kulturális és Módszertani Központ megkeresett Budapesten minden olyan középiskolai vagy középfokoktatási intézményben járó cigánygyereket, akinek adnak havi, azt hiszem, 1000 forint ösztöndíjat, és egy klubot hoznak létre azon cigánygyerekeknek, akik mondom középiskolába vagy szakmunkás iskolába járnak, és akkor ekkor voltam én 15, majd 16 éves, másodikos voltam, és akkor Zsigó, Jenőjék, Hosztóikán, Béla, Csányi János, Daróci Ági, Csóli Daróci József, Balog János, akik akkoriban így a Varga Guszti, a Kályiakból, Andor Dombol, Zsigó Jenőjék, és hát hogy minden munkatársa, így gyakorlatilag létrehoztak egy cigány középiskolás klubot, és akkor én oda kezdtem el járni. És akkor sem érdekelt így módon így a zene, csak azt tapasztaltam, hogy tudom a magyar cigány muzsikát, tehát mindent, ami ott van, a daloktól, a szövegektől, a hangoktól, tehát mindent, amit így...
0: Ezt otthonról hoztam.
2: Ezt otthonról hoztam, tehát hogy most értem meg, hogy ez mekkora kincs is egy zenész családban felnőni, amikor mindenki környezetedben muzsikus, hangszerkészítő, vonókészítő, cimbalomkészítő, hegedű, bőgőkészítő, hogy mivel nekem a bal kezem születési rendellenességgel születtem, így nem lettem hangszeres zenész, mert hogy nem bírtam megfogni a klarnétot, nem bírtam a cimbalomverőt megfogni, nem bírtam a bőgőhöz, a hegedűhöz, a brácshoz nyúlni. Bár, hogyha jó az én kezem, akkor én biztos, hogy... Tehát az összes unokatestvérem az gyakorlatilag valamilyen hangszeren tanult. mai napig. Hát a Szánsztagúban a Lukács Miki, aki a Dress Misivel játszik, hát ő nagyon híres cimbalons. Tehát az ő nagyapja anyjával például édes testvér. Tehát én is valószínűleg, hogy vagy a Rajkóban kötök ki, vagy itt Budapesten valami híres cigány primáshoz raknak el, vagy pedig Hevesen voltak, meg 60-ban, meg Salgótarjánban voltak híres cigány primások, ugye? Vagy lehet, hogy gitározom, nem tudom. De biztos, hogy hangszeres zenész lettem volna, de hát így a születési rendellenesség miatt ez nem jött létre. Viszont mindent, amit lehetett tudni a fülembe, meg az agyamba, meg így a érzésbe, az megvan. Mai napig ebből táplálkozom én is, hiszen most már a zenét választottam úgymond hivatalos hivatássá. Ez milyen mondat volt.
0: És akkor jártál középiskolába, te meg ezt megengedheted magadnak akkor, hogy csak oda járjál, vagy pedig kellett mellette dolgoznod, vagy milyen volt a helyzet?
2: Nagyon érdekes volt a helyzet, mert amikor a szükséglakást feltörtük, és nagy nehezen megkaptuk. Anyának a kiváló munkája, meg az anyám utána járása után, hogy tényleg ment a fővárosi önkormányzathoz, mindenkihez ment, szakszervezeti kis titkárhoz, pártitkárhoz, mindenkit megkeresett anyám, mindegy, az a lényeg, megkaptuk a szükséglakást. Hát de hát nagyon szegények voltunk. Tehát mondok egy példát, sosem felejtem el, egy nadrágom volt, 7 hónapig jártam az első osztályba benne, én voltam a legszegényebb, és az osztálytársaim gyakorlatilag

0: szavanna előtte Havanna étterembe, ott a József körúton, és ő vécézett. És az egy első osztályú étterem volt, és mivel anyám nagyon beteg volt, én nagyon, de nagyon sokszor voltam úgy, hogy én mentem be helyette vécés, vécét tisztítani, és másnap meg mondjuk írtam egy 2 órás könyvitel dolgozatot, és fél 4-kor hazamentem, akkor bezárt az étterem, és este 8-kor megkezdtem.
1: De az, hogy az osztálytársaid vettek neked egy farmert, vagy összedobtak egy farmerre, az azt jelzi, hogy egyrészt szerettek, másrészt volt bennük egy szolidaritás, együttérzés és
0: figyelem. Igen, mert a Fényeselekben a akkori rendőr gyermekek jártak, meg a kiszes szülőknek a gyermekei jártak. Tehát ugye ez egy nagyon elit iskolát, Fényeselek volt ugye a kettős könyvitel atya itt Magyarországon, és hát ő egy nagyon-nagyon híres statisztikus, mint tudjuk, a Kossuth Lajos idejében ő volt az egyik, például Fényeselek volt az egyik nagy-nagy barátja Kossuth Lajosnak, meg hát ugye ez egy grémium volt, aki akkoriban az országot vezették, egy szellemi kör, és ez a középiskola egy nagyon erős iskola volt. Tehát a Hunfalvi János közgazdasági és a Fényeselek vitte gyakorlatilag a Közgazdaságtudományi Egyetemet, meg a Pénzügyi Számviteli Főiskolát. Tehát innen kit járt, tehát itt végzett diákok olyan magas szintű képzésben részesültek, nagyon szigorú iskola volt, tehát hogy köppenybe kellett járni, jelenteni kellett, tehát a lányok nem festhették a körméket, nem volt ilyen nagy, hogy is mondjam, szabadság, mint most, de az valamilyen szinten, de nagyon-nagyon jó volt nekünk. Most már így utólag tudom, hogy milyen erős iskola is volt. Nem voltam ott annyira jó tanuló, egyedül csak matekból, tehát azt valahogy így ezt mindig nagyon éreztem, hogy mi van, meg hát a matekkal kapcsolatos tantárgyakkal, statisztika, politika, gazdaságtan, könyvelés, könyvitelóra, számvitel, és ezekben jók voltam, de így a humán tantárgyakban nem, tehát magyar nyelv és irodalmi ilyesmi, azt a középiskolás éveim alatt olvastam rengeteget a többiek kapcsán.
1: És elvégezted, te dolgoztál valaha számvitel?
0: Dolgoztam az érettség után, dolgoztam szeptembertől a 11. keletünk, nem, először a Consumex külkereskedelmi vállalat gazdasági osztályon voltam operátor egy hónapig, de olyan alacsony, nem 2 hónapot talán, de tehát tényleg a minden bérezés legalapját kaptam, és az volt benne a rossz, hogy reggel 5 órára kellett menni, mert a számítógépeket be kellett kapcsolni is, és én voltam az a fiatal ember, akinek megmondták, hogy reggel 5-kor te nyitsz, és ez azt jelenti, hogy 4-kor kellett kelni, és 3-4-5-kor kellett becsekkolni.
2: 5-kor bekapcsoltad, és akkor az beindult 8-ra, vagy az hogy volt?
0: Hanem mivel az volt az egyetlen egy ilyen export-importtal foglalkozó vállalat, reggel 5-kor nekem menteni kellett az éjjel folyamán, tehát én reggel 8-ra gyakorlatilag több ezer könyvelési tételt printeltem ki, és kezdtük el azoknak a szétszortírozását, mint a számítógépen, meg akkoriban ment ez a Laporello, tudod, hogy beállított egy ládát, ment 4 órát a nyomtató, és 63 ezer könyvelési tétel volt rajta, tudod. Mert ugye az volt az egyetlen egy export-import vállalat az országban, tehát tehát, hogy így reggel 5-re kellett járnom, és ezt egy kicsit untam, úgyhogy gyorsan elmentem utána a 11. keleti polgármesteri hivatalba, ott voltam majd egy évet könyvelő, utána elmentem a Pralipét könyvelni, Pralipe független cigány szervezetet, és onnan ott meguntam a banent, ráadásul édesanyám javaslatára akkoriban a rendszerváltás után a Mozsgyóban körténe szétdobtam a postaládákba, hogy könyvelést vállalok, és egy karácsonyra volt, mit tudom, 24 cégem. Na de hát ez olyan volt, hogy mit tudom, volt valakinek egy, hát ez nagyon kemény volt, volt valakinek mondjuk egy ilyen sütődéje, nekem kellett kikalkulálni, hogy egy babgulyásra eső hús mennyisége az mennyibe kerül, és mennyiből lehet előállítani, és mennyi lehet eladni, az milyen áréssel van, az mi van, és akkor idegösszeroppanást kaptam, amikor így december környékén bulizott az ország, én meg december 31-ig ugye le kellett adni a könyveléseket, és persze mindenkinek akkor kellett, és én meg volt úgy, hogy napi 1 órát, meg 2 órát aludtam, mert persze lusta voltam, de azért meg kellett csinálni, és akkor az utolsó 4-5 napot azt kávé és egyéb serkentőszerek mellett könyveltem. És utána azt mondtam, hogy jó, ez felejtő, én nem leszek könyvelő, azt mondom, beláttam.
1: És de később dolgoztál a 8. kerületben
0: is. A Pralipe független cigány szervezet, tehát ugye az akkor

0: az első politikai összejövetelt, így mondom most már utólag, tehát az első politikai szervezetet az Osztolykán Béla vezette, én ott könyveltem 2 hónapot, és az ő feleségével, Szőke Judittal az önálló cigén kisebbségi csoportot megalakítottuk a 8. kerületben, ez volt 93 év végén, és 94-ben volt ugye az első választás, illetve így a, ami már így jött, és utána én előadó egyként, önkormányzati dolgozóként, a Józsefvárosi önkormányzatban dolgoztam 4,5 évet, mint az etnikai normatív felhasználásának az ellenőrzését végeztem, iskolákba és óvodákba jártam ki, és az államtól a cigány gyerekek felzárkóztatására, oktatására kapott pénzt ellenőriztem, hogy mire költik el a kedves igazgatók, és én voltam az Atya Úristen.
1: De mi volt a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
0: Akkor tájt még nem volt olyan, tehát ez a régi vágású, jó minőségű igazgatók voltak még, akik nagyon komolyan és szigorúan vették a pénzügyi számviteli fegyelmet, úgyhogy nagyon jó kapcsolataink és nagyon jó tapasztalataim vannak azóta is egyébként, mert tisztességesen és jól használták fel a pénzt. Akkoriban indult be a 8. kerületben az a felfogásváltás, hogy már nem feltétlenül kell a gyermeket mindenféleképpen a zene felé irányítani, hiszen látszódott az, hogy a zenész cigány élet és a zenei karrier az nem kecsegtet olyan pénzügyi lehetőségekkel, amelyből egy családot, egy normál életet föl lehet építeni. Akkoriban volt ez a szemléletváltás, a 8-ban már lehetett érezni, hogy rengeteg cigány szülő kezdte el különféle középiskolába is, és komolyan venni a tanulást, mint olyat. Úgyhogy például ennek az etnikai fejkvótának ez volt az egyik legnagyobb előnye, hogy azóta kinevelkedett egy olyan generáció, ahol a tanulás, mint érték, a könyv, a ceruza, a tudás, mint érték megjelenik. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nagyon sikeres időszak volt véleményem szerint. Ebből lett egyébként később a Tanoda program, amelyet most már hivatalos állami minisztériális szinten is az országban most már több mint 60 tanoda van, ami egy extra kurrikuláris délután idősebben iskolán kívüli oktatást biztosít a gyermekeknek, nagyon barátságos és jó minőségű körülmények között. Azzal a feltétellel, hogy a szülő beleegyezik, a gyermek beleegyezik, és a gyermek választja ki a számára megfelelő tanárt, és azt a megfelelő gyermek választja ki a tantárgyat, amiből szeretne fejlődni. Tehát, hogyha 2-es, a 3-as, 4-es, már az is nagyszerű eredmény.
2: És ez már egybeesik időben, ugye azzal, hogy megalakul a Romanok László?
0: Igen, mert a középiskolás táborok minden évben ugye elvittek minket Balatonra, vagy egyéb más helyre az országban, meg évközben minden héten volt egy klubunk. Akkoriban már mi megismerkedtünk a cigány önszerveződésben dolgozó emberekkel, és akkor már láttam én speciál, mert hogy ugye ott dolgoztam, meg helyben voltam, a cigány politikai önszerveződést, tehát láttam a Lungodrom megalakulását, láttam, amikor Farkas Lórián kivált a Pralipéből, láttam, hogy a Zsigó Jenő létrehozza a Roma parlamentet, tehát minden ilyen fontos cigány politikai történelem eseményen én videóztam, és ott voltam. Emellett meg táborokba jártunk, és klubokba jártunk, és ott alakítottunk egy icike-picike zenekart, aminek még igazából nem volt tétje, csak amikor az önkormányzatban dolgoztam a 11-ben, 92 év végén, akkor mi leadtunk így teljesen véletlenül egy jelentkezés lapot, aki mit tudra, és nem is tudom, melyikinek az ötlete volt, de így azt tudom, hogy az utolsó nap utolsó órájának az utolsó perceiben, az utolsó, már be volt kötve, és a Marika nénit mondtam, hogy jaj, Marika néni, ne izéljen, mert tudja, milyen lusta vagyok, tessék meg berakni.
2: De ez inkább egy baráti társaság volt, aki zenélgetett.
0: Ez egy baráti társaság volt, aki énekeltünk Andodrom és Kályag dalokat, mert ugye Kályag 87-ben megjelentette az első lemezét, ami egy, most már tudjuk, hogy egy forradalmi történelmi fordulópont a magyarországi cigányzene mindenféle szegletében, hiszen akkor egy korszak zárult le, az előző korszak, amit nagyon híres és nagyon neves előadók filmjeleznek, és egy politikai korszak is lezárult egyben, a cigány önszerveződés is öntudatra
2: kezdetében,
0: és ugye ezeket a dalokat énekeltünk, és ez tényleg nem volt tétje. Tehát nem volt jó kedvből, csak mert szerettük énekelni, mert szerettük a dalokat, mert olyan jó volt együtt lenni, olyan fiatalok voltunk, és most is azok vagyunk. Úgyhogy így teljesen egy baráti, jó hangulatú, tét nélküli kezdeményezés volt, és amikor beadtuk a kimutató jelentkezést, el is felejtettük, és talán egyszer volt egy fellépésünk, mondom, az is egy táborban talán, vagy valami ilyesmi, de hát fellépés volt, tehát végig rögtük az egészet, és végig énekeltük, de mégis volt egy műsor jellege. Utána 93-ban tavaszán így elkezdtük a selejtezőket végigjárni. És ahogy így mentünk előre, azt vettük észre, hogy akárhol zenélünk, ott mindenkit megverünk, de ilyen magasan. Tehát, hogy így elámult az ember. Ez mindegy, hogy tudom én, Dunaújvárosban voltunk, Szekszárdon, Kaposváron, Békéscsabán, bárhol, mert egy országos ki mit tud volt, ugye. És azt vettük magunkat észre, hogy egyszer csak a televízióban vagyunk, és akkor selejtező ott is nyerünk, ilyen elődöntő, másik elődöntő, harmadik elődöntő, negyedik elődöntő, középdöntő, döntő, és a döntőt is.
2: Ez milyen kategória volt?
0: Ez a népzene kategóriában
2: volt. Tehát ebben volt
0: magyar népzene, cigány népzene, szlovák, görög, nem tudom még milyen név, tót, sváb zenekarok, citera zenekarok,
2: és ezt még Antal Imre vezette.
0: Nagyon sokféle cigány zenekar természetesen, és egyszerűen, én nem is tudom, de végigvertük tényleg az országot, és egyszer csak minket hirdettek ki győztesnek, de ott is tényleg magasan.
2: És mit nyertetek?
0: Nyertünk egy csomó ilyen apró cseprű díjat, nyertünk 260 ezer forintot, ami akkoriban nagyon nagy pénznek számított, ugye hát így akkoriban havi fizetésen volt 12 ezer forint, vagy valami ilyesmi. Tehát én tényleg a havi fizetés 30-szorosát, 20-szorosát, nem tudom, valami ilyesmi. Meg kaptunk egy tájföldi utat, és 93 novemberében életem első ilyen hosszabb külföldi útja, mert ugye a cigánytelep és Budapest is külföldnek számított. Kimentünk tájföldre Bangkokba, és utána meg le a tengerpartra is. És akkor ez volt a nagy élmény.
2: Okay. Na, innen folytatjuk, mert úgy zenéljünk egy kicsit. Istvánt megkértem, hogy hozzon nekünk a saját zenéjéből, ez valamiért nem nyílt módja, úgyhogy most akkor megkérdezem, hogy akarsz nekünk énekelni valamit helyette?
0: Nagyon szívesen, ki is találtam a Tilos Rádiósoknak egy dalt, mivel a Tilos Rádió eléggé alternatív, úgyhogy hoztam egy alternatív bio állatvédő cigány dalt engedelmetekkel.
2: Halljuk.
0: Úgyhogy nem is hoztam, hanem most jutott eszembe, ez az új lemezünkön lesz rajta, ami remélhetőleg májusig elkészül, vagy április végéig. Úgyhogy annyit kell még a dalról tudni, hogy ez egy beás cigány dalgyűjtés, Gerdényből gyűjtöttem, és egy nagyon, de nagyon-nagyon izgalmas kis dal, a dal címe Csibe.
2: Okay.
0: Ladies and gentlemen,

0: Menyhárt Jenő vagyok, ez a, az Ócsigamez meg a Fuzsiamet. DJ Sztyep szolgáltatja a zenét, és itt van velünk, és van vendégünk, Szilvási István, a Szilvási Gypsy Folk Band vezetője és énekese. És hát te mesélted nekem, hogy egy tanulmány írásán is fáradozol. Ez, a, ez miről szól ez a tanulmány?
1: Mivel a zenei pályafutásom most már gyakorlatilag majd 20 éves, és gyakorlatilag részét képezzük azon most már kevésnek mondott cigányzenekarok, akik képesek voltak mondjuk így tényleg hosszú időn keresztül megmaradni ezen a folklór mesdjén, és illetve a cigány zenében. Úgyhogy Pulai Gergő barátommal, aki most Angliában tartózkodik jelen pillanatban, és ott írja a doktori disszertációját, ő kulturális antropológus, elkezdtük egyszerűen kutatni azt, meg megnézni azt, hogy egy-egy dal hogyan hat egymásra. Tehát, hogyha bejön mostanában mondjuk egy gucca szám, az feldolgozza a Váradi Roma Café, akkor a magyarországi cigányság átvesz egy másik ország, másik zenei stílusából, zenei kultúrájából, már egy feldolgozott dalt, ami beépül a mindennapok szintjén, tehát magát a folklort képezi, mondjuk. És ez ugyanúgy van azokkal a zenekarokkal, illetve az általunk játszott zenékkel is, hogy gyakorlatilag mi vagyunk most az a, ebben a modern globalizált világban, mi vagyunk most az a folklór művelő és zenét készítő közösség és zenekarok, akik adják gyakorlatilag az új dalokat a cigányságnak. Uh-huh. És ahogy ezzel elkezdtünk gondolkodni, egyre több országot kielemeztünk, egyre több magyarországi dalt is kielemeztünk, hogy hol található meg még, és egyszerűen adta magát a téma, hogy ezt egy nagyon rendezett, szerkesztett, világos mesdje mentén írjuk meg, és csináljunk belőle egy olyan tanulmányt, ami gyakorlatilag az elmúlt 20-25 év cigány zenei változásait mutatja meg.
0: Tehát van egy ilyen történeti áttekintés is, és egy földrajzi kitekintés
1: is. Így van. És hát nyilván kikerülhetetlen volt, hogy honnan is jött ez az egész, és hogy hova fejlődött, vagy hova fejlődik, vagy milyen lehetőségek vannak még, vagy milyen olyan világokat fog még a cigány zene magába fogadni, illetve a cigány zene újra kitalálni magát, ez most mindegy, ezt most belezavarodtam, de nem is ezt akartam mondani, hanem az időrendi kitekintést is át kellett nézzük. Tehát megnéztük azt, hogy a rendszerváltás előtt, illetve a Kályeg első lemeze előtt, a 70-es, 60-as, 80-as években milyen olyan fő vonala volt a magyarországi cigány zenének, ami meghatározta az akkori, meghatározta magát a cigány kultúrát, cigány zenei kultúrát.
0: És milyen volt ez a rendszerváltás?
1: Hát nagyon sok neves és nagyon fontos előadói voltak, illetve szereplői voltak az akkori cigány zenének. Azt is 3-4 féle kategóriában lehet sorolni. Egyszerűen az énekesek mondták, vagy az akkori sztár énekesek vitték gyakorlatilag a cigányzene vezető szálát. Gondolok itt Horváth Istvánra, Horváth Pistára, gondolok itt Bangó Margitra, gondolok itt Gál Gabriellára, Kovács Apollóniára, azokra a híres cigány primásokra, akiknek a zenekara gyakorlatilag az országban a legjobbak között voltak, Járóka Sándor,
0: Lakatos Sándor,
1: Déki Lakatos, ugye, Csócsi, Józsi, Berki család, hagyd mondjam, a Kökény család ugyanúgy volt, Lukács családra gondolok itt, illetve arra a közegre, ami akkoriban a magyarságnak is és a cigányságnak is a szórakoztatását jelentette, tehát az budapesti éjszakai zenész élet, kávéházak, éttermek.
0: De ez mondjuk a televízióban leginkább a jó ebédhez szól a notában.
1: Illetve repülj a páva, televíziós vonalmesdjén mentek ezek. És hát az országban gyakorlatilag majd mindenhol volt egy cigányzenekar. Uh-huh. Tehát a Debrecenbe lementél, akkor ott az Aranykakasban biztos, hogy volt cigányzenekar, és ott nagy dolog volt.
0: De ez félig meddig hát a magyarok szórakoztatására alapult.
1: Így van. És most már így tudjuk, meg hát így azért ezt mindig is tudtuk, volt egy másik ilyen vezetőszál, ami a Zulát cigány zenei kultúrát jelentette, de ez nem volt nyilvános és nem volt ilyen populáris, mint most, hanem ezek családukban belül a maga kultúra élt. Tehát volt egy ilyen népi, családi, belső kulturális alap, amiből most is táplálkoznak azon folklórzenekarok, akik most jelen pillanatban a cigány zenei, folk zenei piacon vannak. Illetve ugyanez a folklór a magyar cigányoknál is megvolt, tehát volt egy ilyen látható, mindenki számára elérhető fogyasztói zene, a magyar cigány zene mentén, akire a magyarok is mulattak, és a magyarság is ezzel szórakozott, vagy ezen szórakozott. És illetve volt egy ilyen családi belső értékeket felvonultató zenei háttér és hagyomány. Aha. Így van.
0: Bocsánat, hogy közbevágok, de lehet, hogy nem mindenki tudja, hogy a magyar cigányok és az olasz cigányok, tehát hogy ez hogyan különbözik, tehát ezek ennyire távol vannak egymástól, hogy nem, nincs annyira rálátás, vagy távol voltak?
1: Távol is vannak, mai napig is azt tudom állítani. Ma már mondjuk a zenének köszönhető sokkal árnyaltabb és sokkal összetartóbb most már akár a két népcsoport is, hiszen nagyon sok minden a demokrácia bejövetele az országban az lehetővé tette, hogy a népek közel legyenek egymáshoz, vagy népcsoportok. De amiért az olasz cigányokról és magyar cigányokról el lehet mondani, az mindenképpen az, hogy van egy fő különbség, hogy a magyar cigányság nem beszél cigányul, illetve csak Észak-Magyarországon egy kárpáti cigány nyelvjárást használnak, ezek a zenész muzsikus cigányok, de főleg nem beszélnek cigányul, az olasz cigányok meg beszélnek cigányul. Uh-huh. Ennek az az oka, hogy más vándorlási hullámban érkeztek Magyarországra, és azt az asszimilációs folyamatot, amit évszázadokon keresztül az akkori cigányságnak el kellett viselni, gondolok itt Mária Terézia, II. József szabadságharc és a hosszú évszázadokon keresztül, elvesztették a nyelvüket, viszont megmaradtak cigánynak, és a zenét fejlesztették ki, a magyar cigány zenét fejlesztették ki. Ők a magyar cigányok, az olasz cigányok viszont a 1848-as szabadságharc előtt, a kiegyezés után érkeztek, ők egy másik vándorlási hullámba jöttek be, ők viszont olasz cigány, azért olasz, mert hogy Erdélyből, Transzilvániából, tehát Románia területéről érkeztek, Olá országból, ahogy mondják, és ők az olá cigányok, akik más hagyománnyal vannak, nyelvet beszélnek, más az öltözködési, a viselkedési, a társalgási és más szokásokkal bírnak. És ez a két népcsoport, illetve van még egy harmadik bevándorolt népcsoport, aki a világháború előtt és a két világháború között érkezett Magyarországra, az a beás cigányok, akik óromány nyelvet beszélnek, és ők főleg Zala, Vas, Tolna megyében van, Pécs környékén nagyon sok ilyen beás cigány falu van. Ők óromány nyelvet beszélnek, de az ő lélekszámuk 25-30 ezer fő maximum tehető, míg a magyar cigányokból jelen pillanatban az én állításom szerint 5-600 ezer cigány él Magyarországon, illetve az olasz cigányok plusz 150-200 ezeren vannak, és így tevődik össze magyarországi cigányság, hogy is mondjam, képe. Tehát itt óriási különbségek vannak, és a két, a magyar cigányok és az olasz cigányok nem fogadták el egymás társadalmi szokásait, illetve egymás szokásrendszerét, és nem is nagyon volt ilyen kapcsolódási pont. Ezen egyébként nagyon, de nagyon-nagyon sokat változtatott a zene, amikor is a 90-es évek végén, 2000-es évek elején már a olasz cigány zenekarok hoztak be magyar cigány zenészeket az olasz cigány zenébe, és így sokkal színesebb, sokkal profibb és érdekesebb lett a zene, mert hogy rájöttek arra, hogy az olasz cigány zene az általában énekekre alapuló zene, a magyar cigány meg hangszerekre épít. Tehát ott a hangszeres tudás sokkal nagyobb, mint az ének tudás, és másik csoportnál megfordítva, inkább az archaikusabb énekes tudás erősebb, mint sem a hangszeres.
0: És akkor ugye a szocializmus alatt akkor lényegében, tehát ez a szórakoztató zene volt, nem nagyon volt roma folklór.
1: Így van,
0: és
1: van
0: ezen változtatottak a megjelenő kaiak lemez.
1: Ők voltak azok, akik először kiadtak egy lemezt, és az a lemez forradalmasította úgymond a cigányzenét Magyarországon, illetve hogy 89 után, a rendszerváltás után lehetővé vált, hogy lemezeket, kazettákat adjanak ki emberek, és ez volt az első hanghordozó, ami országos szinten elterjedt, és ez épült be mai napig is olyan szinten a kultúrába, hogy mindegyik dal gyakorlatilag ma már egy kisgyerek számára is ismerős és ismert, és tudják játszani.
0: És ez inspirált téged is onnan.
1: Igen, így van. Mellette még volt a másik zenekar, akik ugyancsak így a Kályaggal együtt jöttek föl, illetve alakultak, és akkor tájt kezdődött, ő az Andodrom zenekar, aki ugyancsak történelmet írt a meglétükkel, és mivel mi andodromosok voltunk, hiszen a Zsigó Jenő, Kovács Zoltán és Balogh János, Csányi János, Daróczi Gyula, Daróczi Ágér és a régi nagyok mentén nevelkedtünk föl, úgyhogy mi inkább andodromosok voltunk, de a Kályagot ugyanúgy, csak nem volt velük olyan nagyon-nagyon kapcsolat, tehát hogy nem életszerűen éltünk együtt velük.
0: És ez megmozgatta a roma közösséget, zenészeket, sok ilyen zenekar követett?
1: Olyan szinten megmozgatta, hogy a rendszerváltás után ugye nagyon átalakult minden gazdasági, főleg a zenében is ugye a gazdasági környezet az átalakult. A magyar cigány zenére már nem volt olyan igény, és jött ugye az olasz cigány zene, ami viszont már színpadi előadó művészetet is magával hozta, tehát hogy koncert jellegűen adják elő a tudományukat, illetve a zenéjüket, nem csak étteremben, hogy valaki oda megy és húzat egy nótát, vagy stb. Tehát ez a világ meghalt, a magyar cigány zenei világ elkopóba látszott, és itt jött ugye az olasz cigány zenei világ, ami meg feljövőben volt, és a Kályak hatására, meg az Andodom hatására rengeteg olyan cigányzenekart alakult az országban, új cigányzenekar, aki a folklort választotta és folklort akart játszani, és ebből több mint 100 volt, 140 volt akkor tájt. És közben ugye a cigány önszerveződés és a politikai szerveződés is megtette a jótékony hatását, hogy volt egy ilyen rendszerezett budapesti fellépés sorozat, amit a Cigány Művelődés és Módszertani Központ csinált a Zalmási téren, illetve mi 94-től az önkormányzatban a 8. keletben Humorom is van címmel rendeztünk, és a 94-ben megalakult a cigány kisebbségi önkormányzati rendszer, tehát a cigány kisebbségi önkormányzatok, és ők voltak még, akik életben tartottak ugye nagyon, de nagyon-nagyon sok cigányzenekart országos szinten. És ez volt az első, ami a kultúrákat kezdte összehozni, tehát az magyar cigány kultúrát és az olasz cigány kultúrát is.
0: És ez ment egy pár évig, gondolom aztán az történt ugye, hogy sok zenekar így nem tudott fennmaradni.
1: Igen, mert azért ez egy ilyen fellángulás szintjén ment, tehát hogy éveken át lehet, de azért, hogyha nincs kitartás, és nincs egy rendszeres támogatás, és nincs egy összefogó erő, akkor ezek így
0: egy idővel
1: elmúlnak. Meg hát aki meg végképp, mi meg annyira szerettünk zenélni, hogy nem érdekelt semmi. Én általában szerencsés voltam mondjuk a munkahelyeimmel, mert a nyarat sohasem dolgoztam végig. Meg hogyha így akartam, akkor kirúgattam magam májusban, hogy egész nyáron tudjak menni. Mert szeptemberben újra elhelyezkedtem, ha akartam.
0: Mikor lett a szilvási zenekar?
1: Ahogy megnyertük 93-ban Románok Lászlóval, aki mit tudott, utána 5 évig, 4,5 évig négy és fél évig, nem, most nem tudom pontosan, most meg kellene számolni.
0: Mindegy, egy pár évig
1: a Románok László zenekart vezettem, és nagyon, de nagyon-nagyon sokat koncerteztünk, hiszen a nulla koncertből, illetve a nulla előéletből 94-ben már 94 koncertünk volt, és iszonyú nagy sztároknak számítottunk az országba, és mi is olyan hatással voltunk a általában a cigány zenei zenére, meg a közösségek sokaságára, hogy mi általunk is újabb hullám keletkezett, és zenekarok tucatjai alakultak. Akkor tehát ezt, erre volt egy ilyen számítás, meg így tudtuk is, hogy kik vannak az országban természetesen. Több mint 90 zenekar alakult, és az is mindenféle néven, de és volt, akik sokszor ugyanúgy Románó László nevet adtak az ő saját zenekaraiknak, csak azt mondták, hogy Tiszalöki.
0: Romanok lesz.
1: Igen, vagy Palacsintó Glászó.
2: Mit jelent a Glászó? Nem lehet, hogy nem
1: figyeltem. A Glászó hangot jelent cigányul, cigány hangnak lehetett nevezni. Egyébként érdekes, mert ez a cigány, Romanok Glászó cigány hangzenekar a 70-es évek végén volt egy ilyen zenekar, és ennek a zenekarnak a tiszteletére adtuk mi is saját magunknak ezt a hangot, vagyis ezt a együttes nevet. Tehát, hogy így volt egy, csak így hallottuk, hogy akkoriban volt egy ilyen zenekar, és régi cigányok játszottak benne, és akkor így mi tiszteletből adtuk ezt a nevet, akkortájt.
0: És a folk után, ezután a folk fellángolás után lettek fordulatok a
1: igen, mert
0: zenében.
1: Ahogyan a 90-es évek elején ugye a társadalmi mobilitásnak köszönhetően, meg a gazdasági változásoknak köszönhetően rengeteg cigány jött föl Budapestről. És az egyik ilyen fészek, ahonnan feljöttek a legjobb, leghíresebb és mai napig is sztár zenészek, énekesek, például a Bódi Guszték, onnan jöttek. Ők megcsinálták a Nagyecsedi Fekete Szemeket a Balogh Feriékkel, és majd ők is egy év után egy lemezt adtak ki, egy kazettát adtak ki, szétváltak, lett a Rományi Róta, lett a Lindri tánc, ilyen tánc együttes, és nagyon sok zenekar, uh-huh. akik most például a Stefano egy híres énekes, ő is zenekarban járt, a Vojake Sáve, a Terne Sáve, a Jagalo Vurdon, a Rőzsetűz, a Fehér Kígyó, a Fraciror, uh-huh. zenekar, a Kanizsa Csillagai, aminek a szünetben hallható amerikai énekes, ő dolgozta fel az egyik dalukat.
0: Mm-hmm. És most megjelent szalon zene, illetve rap formájában.
1: Igen, és ez a Pulai Gergővel végzett kutatásunk, illetve tanulmányunk egyik ilyen fontos mondani vele, hogy a pont az, hogy kronológiában is meg lehet mutatni, hogy egy-egy új zenekar milyen új irányvonalakat hozott. Tehát volt a Kaija Gandodrom, Nagyecsedi Fekete Szemek, Szilvási, nevű Románó Glászó, utána megalakult a Szilvási Gypsy Folk Band, és ezekben az években, a 90-es évek végén jött egy új generáció, amelynek az egyik legnagyobb képviselője a Fekete Vonat együttes, amelyből ma LL Junior, illetve Fatima a leghíresebb előadók. A Fekete Vonat adta ki az első lemezt, nem tudom, talán 98-ban, ha jól tudom. Ott volt egy történelmi változás, amikor a cigány zenének és a cigány folk szövegeknek és a cigány nyelvnek és a modern zenének egy olyan ötvözése rap és funky formájában előkerült, ami újabb lökést adott a zenének, és ők egy ilyen történelmi pont, a Fekete Vonat lemezei egy történelmi pont még, ahonnan egy újabb irányvonalat, újabb színesedik a paletta című történet van, egy új szín jelenik meg a cigány zenében, és utána 2001-ben megjelenik a Szilvási Gypsy Folk Band, mi tartottuk ugye a folk vonalat, és talán 2002-ben megjelenik a Váradi Loma Cafénak az első lemeze, ami újabb egy történelmi fordulópont, mert az megint adott az országnak, illetve a cigányzenének egy olyan lökést, ami egy új szint vitt megint a cigányzenében, tehát a Váradi Loma Café zenei stílusa, az ötvözte a balkáni, nem, román Nikolaj Guca stílust, a magyarországi éjszakai bárzenét játszó zenekarok stílusát, illetve a dal szövegek a cigány nyelvet a magyar nyelven, és amikről szóltak a dalok, az újabb történelmi pont volt, hogy cigány vagy, ne tagad, vállald bátran önmagad, így lehetsz csak büszke s önmagad. Tehát ezek olyan mondatok voltak, hogy amikor egy pécsien sétálsz mondjuk a fő utcán, és egy házilliban szól a Fekete Vonat meg a Váradi Loma Café, és magyarok buliznak erre, akkor ez sokkal többet ért, mint bármilyen
2: én
1: politikus.
2: Én többször voltam Fekete Vonat koncerten annak idején.
1: Tehát az többet segített, mint a politika addig összes vívmánya. Uh-huh. És ez szól a toleranciáról, az elfogadásról, az egymás megbecsüléséről, tehát ezer ilyen dolgot bele lehet vinni, mert hogy tényleg ezt is jelentette nekünk. Tehát ezek a történelmi jelentőségű lemezek és együttesek, és a zenében is olyan nívót hoztak ezek a zenekarok, amely olyan magasra rakta a mércét, hogy mindenki más, aki ezeket a zenekarokat utánozták, és akarták, meg ilyen típusú zenét akartak játszani, az olyan magas zenei műveltséget igényelt, hogy az egy pozitív lökést adott a Zola cigányzenének is, a magyar cigányzenének is, úgy általában cigányságnak. Tehát, hogy ők ezek mind nagyon, nagyon jó muzsikusok és zenészek, és persze, ahogy a Kályag mondjuk megszűnt, lett belőle az Etnorom, ahogy a, mit tudom én, az egyik zenekar megszűnt, lett belőle a Stefano, a Notár Méri, ahogy Bódi Guszti felkarolta. De például, ha Bódi Gusztit megnézzük, ő is folklórral indított, volt neki egy rockos, funkis korszaka egy lemez erejéig, majd még Pánsipot is alkalmaztak, és utána kezdett el a pop világában, a könnyű tenzene pop irányába menni, fogyasztható pop irányába menni. Tehát ez is egy paletta. Ahogy a Notár Méri hozta az új dalokat, ahogy a Stefano Junior, ahogy a Rományi Róta elkezdett egy másik folklort játszani, az is beépült, de ők is már a romániai zenéből hoztak, ami nekünk romániai, de közben kiderült, a kutatásunk az bebizonyítja, hogy ez gyakorlatilag egytőről fakadnak a dalok. Hogy mind a családokban is megvan. És a másik nagyon fontos állítás ennek a tanulmánynak, hogy a magyar cigány kultúra, énekes és dalos kultúrában szereplő magyarul és cigányul elhangzott dalok rengeteg hasonlóság, majd és sok esetben ugyanaz a dal is megszerepel a magyar népzenének a tárházában.
0: Tehát egy kölcsönösen hatottak egymásra.
1: Van, tehát, hogy itt van egy ilyen, tehát a kultúrák egymás mellettisége, és ugyanaz a kultúra máshogyan nevezve című dolog. Tehát egy dalnak megvannak a helyei, hogy énekelik Miskolcon, egy magyar cigány családban, énekelik az olasz cigányok is, és énekelik Erdélyben is az erdélyi magyarság cigányzenészekkel.
2: Hát cigányzenészek játszottak mindenhol Erdélyben is.
1: Igen.
0: És hogy változik ma a helyzet? Milyen ma játszani ahhoz képest, amilyen 10 évvel ezelőtt volt?
1: Hát nekünk például a Szilvási Gypsy Folk Band esetében a közönségünkben látszik meg, hogy mi egy olyan pályát választottunk, ami a fesztiválok és a pubok irányába is elment, illetve konferenciák és a cigány kisebbségi önkormányzatok, illetve iskolák irányába is elmentünk. Például mi közönségünk egy normál hétköznap budapesti szórakozó helyen rengeteg külföldi van, rengeteg magyar és rengeteg cigány. Tehát, hogy mi egy ilyen multikulturális jelleget öltöttünk, és természetesen azok a dalok, amelyeket mi játszunk, az egyrésztől a régi hagyományos folklór elemeit használja, de már én is kiegészítettem, ugye én akkor tehát az első zenész voltam, aki kijelentette, hogy halló, én nem csak magyar cigány vagyok, hanem olasz cigány is vagyok, hiszen apámat sem tagadom, meg sem anyámat. Én voltam az első olyan olasz cigány zenét játszó, de mégis magyar cigány zenész értékeket felsorakoztató együttes vezető, aki képes volt a gitárkanna mandolin mellett cimbalmot, klarnétot, nagybőgőt behozni, vagy tangóharmonikát behozni, vagy szaxofont behozni a zenébe. És akkoriban ez egy ilyen nagyon furcsa volt, hogy tele volt olasz cigány zenekarral mindenki, és a Szilvási meg nem játszott olasz cigány zenét már így, hanem mi voltunk egy ilyen innovatív, változtató zenekar.
0: Mikor láthatunk legközelebb benneteket?
1: Legközelebb ma játszunk a Bírlak Táncházban, a Dobutca 101-ben egy táncház lesz gyakorlatilag. Cigánytáncokat fognak, lehet nálunk majd tanulni, balokkat, ez Babos Tamás és a Szilvási Gypsy Folk Band fog utána, meg közben is táncházos dalokat játszani, illetve utána egy fantasztikus bulit csapni. Úgyhogy ma este én játszom, hogyha van kedvetes tilos rádiósok, nyalom a sóhajtásatokat, gyertek oda.
0: Na hát köszönjük, hogy eljöttél, ennyi fért bele, egy hét múlva újra itt leszünk. Köszönöm mindenkinek, és megyünk.
2: Igen, én még elmondom, hogy 1%-os kampány van itt a Tilos Rádióban, úgyhogy ne feledkezzetek meg róla.
1: Én is csak el szerettem volna köszönni, köszönöm szépen, szervusztok Tilos Rádiósok.
2: A telefonnal sajnos a következő műsor fogja fölvenni, hello.

galaxis utikalauz stopposoknak. Messze, kinn a galaxis nyugati spirálkarjának soha fel nem térképezett, Isten háta mögötti zugában található egy sehol sem jegyzett sárga nap. Durván 9 millió mérföldre tőle kering egy tökéletesen jelentéktelen, kékes-zöld bolygócska, melynek majomtól eredő civilizációja oly döbbenetesen primitív, hogy a kvarcórát még mindig pompás dolognak tartja. Ez a bolygó a következő problémával küzd, vagy inkább küzdött. Az ott élők többsége ideje nagy részében boldogtalan volt. Számos megoldást javasoltak a probléma gyógyítására, ezek azonban többnyire zöld és piros hasú papírok mozgásához kapcsolódtak, ami meglepő, hiszen végül is nem a színes papírok voltak boldogtalanok. Így hát fennmaradt a probléma. Jókor a tömegek voltak elkeseredve, és sokan közülük nyomorúságosan érezték magukat, még azok is, akiknek volt kvarcórájuk. Többen mindinkább úgy vélték, hogy kár volt lejönni a fáról. Mások egyenesen azt állították, hogy felmenni is kár volt rá, jobb lett volna, ha ki se bújnak az óceánból. Ám egy csütörtöki napon, csak nem 2000 évvel azután, hogy valakit felszögeztek a fára, mert azt mondta, milyen remek is lenne, ha az emberek a változatosság kedvéért kedvesek volnának egymáshoz, egy Rickmansdorfi kávéházban magányosan üldögélő lány rájött, hol volt kezdettől fogva a hiba, és hogyan lehetne a világot kellemessé és szépé tenni. A megoldás ezúttal helyes volt, bevált volna, és még csak föl se szögeztek volna senkit sehová. Bármi szomorú is, a leány nem jutott el a telefonig, hogy beszámolhasson valakinek a felfedezésről, mert egy szörnyen ostoba katasztrófa meggátolta benne. A megoldás így mindörökre elveszett. Ez a történet nem a leányról szól. Ez a történet a szörnyen ostoba katasztrófáról és egy némely következményéről szól. Ez a történet emellett egy könyvről is szól, melynek címe Galaxis utikalauz stopposoknak. Ez nem földi könyv, sosem adták ki a Földön, és a szörnyű katasztrófát megelőzően egyetlen földi halandó se látta, vagy hallott róla. A könyv mindazonáltal szerfelett figyelemre méltó. Valószínűleg ez a legfigyelemreméltóbb könyv, ami csak napvilágot látott a Kisgöncöl óriási kiadó hivatalainak gondozásában, bár a földlakók ezekről se hallottak. Ez a könyv nem csupán hallatlanul figyelemreméltó, hanem elképesztően sikeres is. Népszerűbb, mint a mennyei házi mindentudó, jobban fogy, mint a 63 további figura súlytalanság esetére című illusztrált kiadvány, és ellentmondásosabb, mint Ólon Kalib Híd filozófiai bombaként robbanó trilógiája, a Hol tévedett Isten, a Még néhány Isten legsúlyosabb tévedéseiből, és a Végül is kicsoda ez az Isten egyáltalán. A galaxis külső keleti peremének néhány liberálisabb civilizációja számára a galaxis utikalauz már kiszorította a hatalmas Enciklopédia Galaktikát, és egyedül tölti be az összes tudás és bölcsesség tárházának szerepét, mert noha sok benne a hézag, és tele van kétes, de legalábbis üvöltően pontatlan adattal, két fontos vonatkozásban felülmúlja kevésbé szárnyaló elődeit. Egyrészt némileg olcsóbb. Másrészt borítóján a következő szavak láthatók szép nagy betűkkel szedve. Ne ess pánikba! Ez a történet, mely a szörnyen ostoba csütörtökről és rendkívüli következményeiről, valamint arról a szövevényes kapcsolatról szól, mely e következményeket összefűzi e figyelemreméltó könyvvel, egyszerűen kezdődik. Ez a történet egy házzal kezdődik.

Első fejezet. A ház a falu szélén állt egy enyhe emelkedőn. Magányos épület volt, kilátással a szélesen elterülő tanyavilágra. Az égvilágon semmi feltűnő sem volt rajta. Úgy 30 éves, szögletesen guggoló téglaépület volt, 4 utcai ablakkal, s olyan méretekkel és arányokkal, melyek többé-kevésbé megbízhatóan kivívták szinte mindenki nem tetszését. Arthur Dent volt az egyetlen személy, akinek jelentett valamit a ház, és neki is csak azért, mert történetesen ő lakott benne. Körülbelül 3 éve lakott itt, azóta, hogy kiköltözött Londonból, mert idegesítőnek és zavarónak találta. Ő is 30 éves lehetett, magas, sötét hajú, és sohasem igazán nyugodt. Leginkább az nyugtalanította, hogy az emberek folyton megkérdezték tőle, mitől olyan nyugtalan. A helyi rádiónál dolgozott, melyről gyakran mondta barátainak, hogy sokkal érdekesebb annál, ahogy ők látják. Igaza volt. Barátai általában hirdetésekkel foglalkoztak. Szerdán egész éjjel zuhogott az eső. A ház előtt az ösvény nedves volt és sáros, de a csütörtök reggeli nap tisztán ragyogva virradt fel Arthur Dent házára. Mint később kiderült, utoljára. Arthur még nem fogta fel teljesen, hogy a tanács le akarja rombolni a házát, hogy gyorsforgalmi utat építsen a helyére. Csütörtökön reggel 8-kor Arthur nem érezte igazán jól magát. Kábán ébredt, kibújt az ágyból, bálvatagon kóvágott a szobában, ablakot nyitott, meglátott egy buldózert, belebújt a papucsába, és a fürdőszobába trappolt mosdani. Fogkrém a fogkefére, megvan, sikálás. Borotválkozó tükör a plafonra mered. Arthur beállítja, a tükörben felvillan a másik buldózer képe a fürdőszoba ablakán át. A tükör beállítása jó, Arthur borostáit tükrözi. Arthur leborotválja őket, mosdik, törülközik, kitrappol a konyhába, hogy bekapjon valami jó ízűt. Kanna, villásdugó, tej, kávé, ásítás. Átvillan a fején a szó, buldózer. Hogy jön ez ide? A buldózer a konyhaablak túloldalán meglehetősen hatalmas jószág. Arthur rámered. Sárga, gondolja, és a hálószobába trappol öltözni. Útban a hálószoba felé megáll, hogy igyék egy jókora pohár vizet, majd még egyet. Másnaposságára gyanakszik. Mitől is másnapos? Ivott volna az elmúlt éjjel? Föltehetőleg. Fölvillan valami a borotválkozó tükörben. Sárga, gondolja, és kitrappol a hálószobába. Megáll, és elgondolkozik. A kocsma, gondolja. Hűha, a kocsma. Halványan rémlik, hogy dühös volt méghozzá valami nagyon fontos dolog miatt. Mindenkinek mesélte, gyanítható, hogy hosszasan mesélte mindenkinek, legtisztább vizuális emlékei a többi ember arcára fagyott üveges pillantásokra vonatkoznak. Valami új gyorsforgalmi útról volt szó, melyet akkor fedezett fel. Hónapok óta lehetett hallani róla, de valahogy senki se tudott róla semmit. Nehetséges. Még egy hatalmas korty víz. Majd elrendeződik az ügy, magától gondolja, a tanács ezúttal elvetette a súlykot. Majd elrendeződik. Úristen, micsoda borzasztó másnaposságba kerül ez neki. Belenéz a hálószoba tükörbe. Kiölti a nyelvét. Sárga, gondolja. Átvillan a fején a szó. Sárga. Vajon hogy jön ez ide? 15 másodperc múlva Arthur a háza előtt fekszik, egy hatalmas sárga buldózer útjában, mely a kerti ösvényen halad fölfelé. Ahogy mondani szokás, Mr. L. Prosser is csak ember volt. Más szavakkal szénalapú, kétlábú életformához tartozott, mely a majomtól ered. Még pontosabban 40 éves volt, kövér és elhanyagolt. A helyi tanácsnál dolgozott. Érdekes tény, hogy Genghis Khan egyenes leszármazottja volt férfiágon, bár erről ő maga sem tudott. A közbülső generációk és a faji keveredés úgy összekuszálták a génjeit, hogy nem is maradtak kifejezetten mongolos vonásai. Csupán tömzsi testalkata, valamint a kis szörme kalapok iránti vonzalma utalt csökevényesen a nagyhatalmú ősökre. Szó sincs róla, Mr. Prosser nem volt harcos alkat. Ideges volt,
és gondterhelt. Aznap éppen különösen gondterhelt volt, mivel súlyos akadály gátolta munkája elvégzésében, abban, hogy még naplemente előtt eltakarítassa Arthur Dent házát az útból. Ugyan már, Mr. Dent, mondta. Maga is tudja, hogy nem nyerhet. Nem fekhet itt a buldózer útjában az idők végezetéig. Mr. Prosser szerette volna, ha szemei szúrós határozottsággal merednek Arthurra, azok azonban fütyültek rá. Arthur a sárban feküdt. Benne vagyok, fröcsögte. Majd meglátjuk, kirosdásodik el hamarabb. Attól tartok, bele kell törődnie, mondta Mr. Prosser, miközben kis szörmek alapját markolázta, és körbe-körbe gyűlögette a feje búbján. A gyorsforgalmi utat meg kell építeni, és meg is építjük. Most hallok erről először, mondta Arthur. Már miért kellene megépítenie? Mr. Prosser fenyegette egy darabig Arthurt az ujjával, majd abba hagyta. Hogy miért kell megépíteni? Mondta. Ez gyorsforgalmi út lesz. A gyorsforgalmi utakat pedig építeni kell. A gyorsforgalmi utak olyan eszközök, melyek lehetővé teszik, hogy egyesek A-ból B-be rohanhassanak, míg mások B-ből A-ba rohannak. Azok az emberek, akik az A és B pontok közötti tetszőleges C helyen élnek, gyakran eltűnődnek rajta. Vajon mi lehet olyan remek A-ban, hogy annyian oda sereglenek B-ből? És hogy mi lehet olyan remek B-ben, hogy annyian oda sereglenek A-ból? A C-beliek leginkább azt szeretnék, ha a népek egyszer s mindenkorra eldöntenék végre, hogy hol a fenében akarnak lenni tulajdonképpen. Mr. Prosser D-ben szeretett. Teljesen mindegy volt számára, hol is van az a D, feltéve, hogy A-tól, B-től és C-től is igen-igen messze van. Szép kis kunyhót építene oda, fejszékkel az ajtó fölött, és kellemesen eltölteni az időt E-ben, mely nem más, mint a D-hez legközelebb eső kocsma. A felesége persze jobban szeretné a futórózsát, de ő marad a fejszéknél. Fogalma sincs, hogy miért, egyszerűen szereti a fejszéket. Mr. Prosser elvörösödött a buldózer vezető gúnyos vigyorának kereszt tüzében. Mr. Prosser áthelyezte testcsúlyát egyik lábáról a másikra, de az is ugyanolyan kényelmetlen volt. Valaki döbbenetes alkalmatlanságról tett itt tanúbizonságot. Mr. Prosser erősen remélte, hogy ez a valaki nem ő volt. Magának is joga volt hozzá, hogy javaslatokat tegyen, vagy tiltakozás jelentsen be a kellő időben, jegyezte meg. A kellő időben mi? Süvöltötte Arthur. A kellő időben? Akkor hallottam először az egészről, amikor beállított ide egy munkás tegnap. Megkérdeztem, azért jötte, hogy megpucolja az ablakot, mire ő azt felelte, hogy nem, hanem hogy szétrombolja a házat. Persze nem ezzel kezdte, dehogy. Előbb letörölt pár ablakot, s megvágott 5 fontra. Csak aztán mondta meg. De Mr. Dent, a tervek az elmúlt 9 hónapban rendelkezésére álltak a helyi tervezőirodában. Ó, hogyne. És én is egyenesen oda mentem, hogy megnézzem őket. Mihelyst hallottam a dologról. Tehát tegnap délután. Maguk aztán nem erőlködtek valami nagyon, hogy felhívják rájuk a figyelmet, ugye? Úgy értem, hogy például szóltak volna valakinek, vagy ilyesmi. De hiszen a tervek ki voltak állítva. Ki voltak állítva? Éppenséggel a pincébe kellett mennem, hogy megtaláljam őket. Ott van a kiállítási részleg. Zseblámpával! Talán leszakadt a villanyvezeték. Meg a lépcső! Nézze, végül is megtalálta a feljegyzést, nem? Ó, hogyne, felelte Arthur. Megtaláltam. Egy használaton kívüli WC-ben elsuhasztott, bezárt iratszekrény fenekén volt kiállítva, az ajtón a következő felirattal. Vigyázz, a leopárd harap! A fejük fölött elúszott egy felhő. Árnyékot vetett Arthur Dentre, amint könyökére támaszkodva hevert a hideg sárban. Mr. Prosser összeráncolta a szemöldökét. Nem, mintha szép ház volna, jegyezte meg. Sajnálom, nekem például

0: Mr. Prosser gyakran üldözték ilyen képzetek, és meglehetősen nyugtalan volt miattuk. Hebegni kezdett, majd összeszedte magát. Mr. Dent szólt.
1: Mi van?
0: Mondta Arthur. Hadd szolgáljak némi tényszerű felvilágosítással. Van-e fogalma arról, mekkora kárt szenvedne a buldózer, ha simán keresztül engedném magán?
1: Nincs.
0: Mekkorát? Kérdezte Arthur. Semekkorát, felelte Mr. Prosser, és idegesen odább csörtetett, azon gondolkodva, miért is tölti be a fejét ezer meg ezer szőrös lovas, aki mind ővele üvöltözik. Érdekes egybeesés folytán a semekkora azt is pontosan tükrözi, mekkora esélyt tulajdonított volna a majomtól származó Arthur Dent annak, hogy egyik legközelebbi barátja korántsem a majomtól származik, de még csak nem is Guildford városából, amit általában állítani szokott, hanem Betelgeuse mellől egy kis bolygóról. Arthur Dent ezt sohasem gyanította volna. Arthur Dent barátja mintegy 15 évvel ezelőtt érkezett a földre, és keményen dolgozott, hogy beilleszkedjék az ottani társadalomba. El kell ismerni, sikeresen. Így például mind a 15 évet azzal töltötte, hogy állástalan színésznek adta ki magát, ami eléggé hihető is volt. Csupán egy bakit követett el, mert kissé összecsapta az előkészítő kutatásokat. Előzetes információi alapján úgy vélte, hogy a Fort Prefect név kellemesen feltűnésmentes lesz. Nem volt feltűnően magas, vonásai megkapóak voltak, de nem feltűnően csinosak. Drótmerev, vöröses szőke haját a halántékából hátra fésülte. Arcbőre olyan benyomást keltett, mintha hátra húzódna az orrától. Volt benne valami alig érezhetően különös, de nehéz lett volna megállapítani, hogy mi az. Talán az, hogy nem pislogott elég gyakran, s akik egy darabig beszélgettek vele, azok előbb-utóbb helyette is könnyezni kezdtek. Talán az, hogy kicsivel szélesebben mosolygott a kelleténél, amitől az embereknek az a zavaró érzésük támadt, hogy Ford mindjárt a torkuknak ugrik. Legtöbb földön szerzett barátja szerint különc volt, de ártalmatlan. Féktelen dugaj, fura szokásokkal. Gyakran állított be hivatlanul egyetemi fogadásokra. Ilyenkor egy-kettőre berúgott, és hozzálátott, hogy bohócot csináljon az összes asztrofizikusból, akit előtalált, amit csak ki nem rúgták. Időnként erőt vett rajta az ábrándozás, és úgy bámult bele az égbe, mintha hipnotizálnák. Ha ilyenkor megkérdezték, hogy mit csinál, némi zavart röstelkedés után elvigyorodott, és viccelni próbált. Repülőcsészehajakat keresek. Mire mindenki nevetett, és megkérdezték tőle, hogy miféléket. Zöldeket. Vigyorgott, fenyegetően Ford, hahotázott egyet, majd sietve betért a legközelebbi kocsmába, ahol egyik hatalmas rundot a másik után rendelte. Az ilyen esték általában rosszul végződtek. Ford teljesen elázott a viszkitől, félrehúzódott egy sarokba valami lánnyal, és arról zagyvált neki, hogy a repülő csészehaj színe egy szóra nem is olyan fontos. Amikor pedig félig bénán támolygott hazafelé a néptelen utcákon, megkérdezte az arra járó rendőröket, nem ismerik-e véletlen az utat a Betelgeuse-hoz. Amire a rendőrök azt felelték,
1: nem gondolja, uram, hogy ideje volna hazamenni?
0: Éppen azt próbálom, picinyem, éppen azt próbálom, hangzott minden esetben Ford válasza. A valóságban, amikor az égre merett, teljesen mindegy volt neki, hogy miféle csészehaj jön. Csak azért mondott mindig zöldet, mert ez volt a Betelgeuse kereskedelmi felderítő naszádjainak a hagyományos színe. Ford elkeseredetten várta, hogy bármiféle repülő csészehaj érkezzék, mert 15 év roppant hosszú idő ahhoz, hogy megrekedjék valahol az ember. Hát még akkor, ha ezt olyan észbontóan unalmas helyen teszi, mint amilyen a Föld. Ford már csak azért is várta a repülő csészehajakat, mert tudta, hogyan nincse magához őket, és hogyan kell felkéreckedni rájuk. Tudta, hogyan nézheti meg a világegyetem összes csodáját, kevesebb, mint napi 30 elter dollárért. Mert Ford Prefect

0: jótékonyság felhívás következik. Adj, hogy adhassunk. Kérünk, járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez. Személyi jövedelemadód 1%-ának felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1800024 54 kötőjel 2 kötőjel 43. Jótékonysági felhívás hallottatok.
1: Ez pedig a
2: Nemzeti Felkelés.
1: Nagyon jó. Na kérem szépen, tehát itt vagyunk a csillagászkodás és a scifiskedés kellős közepén, és lelkesen várjuk Simon Tamás csillagász
2: megjövetelét. Beígért vendégünket.
1: Igen, aki aztán az összes lehetséges homályt eloszlatja majd ebben a kérdéskörben, és hát ilyen homályok, legalábbis az én fejemben, de Bence is azt vallotta, hogy az ő fejében is azért vannak. Mindazonáltal valamit akartál, valami megjegyzést akartál tenni, amit nem voltam hajlandó meghallgatni. Most viszont megteheted. Nem valamit tudom. Fel akartál vetni valamit.
3: Igen, arra gondoltam, hogy vajon a házigazdánk, illetve vezérlő csillagunk Balázs megérkeztéig, illetve a vendégünk megérkeztéig, hogyan tudnánk úgy tréfásan beszélgetni is, és témánál is maradni, hogy egyeközben ne áruljuk el teljes tudatlanságunkat a témával kapcsolatban.
1: Ez mindenképpen menni fog, de valamit konkrétan.
3: Igen, arra gondoltam, hogy az lehetne vajon, talán elemezni a hallgatókkal, és majd remélhetőleg a vendéggel, illetve Balázsal is, hogy melyik a legjobb módja a csillagválasztásnak? Tehát hogyan érdemes csillagot választani?
1: Hogyha mondjuk az ember abban a véletlen helyzetben kerül, hogy egy négy ökör által vontatott szekéren zötyög valahol a Solti síkság egyik részében egy Erzsike nevű fiatal lány
3: pontosan
1: vállát átölelve, akkor hogyan jár el ebben
3: igen,
1: a tekintetben?
3: Igen,
1: tehát, hogy hogyan azonosítja, mi az a csillag, amit választottak konkrétan?
3: Meg melyik csillagot érdemes választani? Nyilván nem a legkommerszebbest hajnalcsillag az,
1: hát amit persze, hogy nem.
3: Egy magára valamit adó csillagválasztó rábök.
1: Ami félig balra ott elő, ugye a sok másik között hogy na, a leghalványabban pislog, mondjuk így.
3: Hát, ez meg a másik véglet, tehát azt kicsit kedvezőtlenebb időjárási körülmények között, aztán később nem lehet újra azonosítani, tehát egyedi is legyen, lehetőség szerint legyen meg bennünk az a tudat, hogy rajtunk kívül kevesen választják ugyanazt igen. A csillagot, amire mi rábögtünk, viszont aggálytalanul fel is lehessen idézni később a pozícióját, és ne okozzon komoly fejtörést.
1: Hát először is van itt egy alapprobléma, hogy Erzsike és mi hogyan tudunk abban megegyezni, és hogyan lehetünk bizonyosak abban, hogy helyesen egyeztünk meg abban, hogy az-az. Tehát, hogy hogyan... Tehát,
3: itt
1: hogy,
3: már, tehát először igen. Erzsikét kell helyesen választani.
1: Igen, kell mondani. Egy helyesen megválasztott Erzsike, induljunk ki ebből, igen. És hát ez persze Erzsike felül nézve egy helyesen megválasztott mi, ugye? Kell ehhez, de most tegyük fel.
3: Azt, hogy Erzsike helyesen választott, azt azért nem...
1: Azt ne vonjuk kétségbe. Jó, Erzsike helyesen választott, amikor minket választott, úgyhogy ott ülünk a kölcsönösen helyesen megválasztott két ember a négy okros szekéren, igen. Na most szóval én nekem már, amikor ezt a verset már tanultuk, akkor is olyan gyanús volt, hogy de hát igen, de hát honnan tudták, hogy mert ugye egy ilyen nagyhangú Petőfi Sándor, ugye, hogy vegyünk egy példát, az ugye hát azt mondja, hogy az legyen az, és akkor oda bújt, és akkor Erzsikát valószínűleg ilyen engedékeny azt mondja, hogy jó, legyen az, de hát hogy melyik az. Tehát, hogy azt, tehát hogy kell megjelölni? Tehát, hogy a szabad szemmel szemlélődő ember meg tudja jelölni a csillagnak, hát mert nyilván valamilyen koordináták között helyezkedik el a választandó csillag, és hát nyilván szakszerű körülmények között. Tehát, hogyha egy olyan távcsővel nézzük ezt a csillagot, amely távcső mondjuk így be van négyzetrácsozva, és a négyzetrács az egyik oldalon, mint a saktáblán ugye számok, másik oldalon betűk vannak, és akkor azt lehet mondani, hogy a mit tudom én, a ny 937-est választottuk. Ez így oké, de...
3: Én inkább máshogy gondolom.
1: Na, tehát, igen.
3: Van néhány gondolom, alapfeltétel a csillagválasztáshoz, illetve néhány olyan körülmény, amit figyelembe kell venni. Egyrészt nyilván augusztusi éjszakán kell csillagot választani, akkor áll a rendelkezésre a legnagyobb kínálata csillagválasztáson.
1: És minél közelebb az egyenlítő, ez is ajánlatos, nem?
3: Mert annál tovább tudjuk a későbbiekben is felfedezni. Viszont a másik az, hogy olyan túlon túl gyakran nem érdemes a saját csillagunkat se újra felidézni, se mondjuk másikat választani, hiszen akkor magának a csillagválasztásnak is devalválódik valamennyire.
1: Ez teljesen igaz.
3: Értéket. Maradjunk, először szabjuk meg a csillagválasztások évi lehetséges számát.
1: Hát én szerintem egy. Én mindenképp, hát egy igen, sőt, hát én azt mondtam volna, hogy egy emberöltő alatti csillagválasztások számos se lehet olyan túl sok.
3: Hát pontosan, mert az ugye az Erzsike választásunknak az érvényességét volna kétségbe.
1: Tehát, hogyha az Erzsike szám, tehát hogyha a négyzetgyököt vont Erzsike számból indulunk ki, esetleg valamiféle együttható segítségével, vagy mondjuk az általam egyetlen ismertet, a pit tudom ugye mondani, akkor esetleg eljuthatunk úgy egy olyan ideális számhoz, ami maximálja.
3: Maradjunk annál, hogy Erzsikét már jól választottunk, és a csillagválasztás ezek után mindig ugyan, tehát egyszer fűződik Erzsikéhez, majd a csillagválasztás évfordulóin
1: kerekszámú évfordulóin.
3: Egyre jobban és jobban eső érzéssel megejtett felidézése az, ami
1: de te se úgy gondolod, hogy mit tudom én a 16. évfordulón is felidézzük, vagy évről évre kell szerinted felidézni?
3: Hát én szerintem az lenne a helyes. Nyilván 10 éves évfordulóig évente, aztán pedig a tévente, ahogy...
1: Igen, és aztán mit tudom az 50. évfordulót...
3: Ott kétszer.
1: Ebből a második halálunk órájában.
3: Igen, de még azon... gondolkodtam, hogy azért a mezei és átlagos csillagválasztó, amik közé potenciálisan magunkat is sorolom, ugye elég kevés azonosítható csillagképet tud az égbolton.
1: Igen.
3: Megjelölni, maradjunk
1: a göncölcekér,
3: fiascsuk, esthajnal csillag, én ezt a hármast jelöltem ki magamnak.
1: És ha nagyon buták vagyunk, akkor a holdat is választhatjuk, de azt hihetjük, hogy az is csillag.
3: Na, talán kapunk valami támpontot. Haló, szia!
4: Szerintetek ennek a csillagnak van valami köze, hogy, mert azért szerintem rossz úton jártak, mert valamiféle örök naptárból ki kéne azt számolni, hogy ki milyen csillag alatt született.
1: Igen, de mondjuk, de hogy azt már milyen értelemben, hogy milyen csillagképben, nem minden csillag, nem milyen
4: hát
1: csillagképben.
4: Hát azt mondja, mi van, aki ilyen szerencsés csillag alatt született meg.
1: Igen.
4: És akkor úgy lehetne meghatározni.
3: Ez igaz.
4: Pontosabban, hogy kinek melyik a csillaga.
1: Hát majd, hogyha megjön a csillagász vendégünk, akkor majd a szerencsés csillagzat fogalmát természetesen majd egyértelműen definiálni.
3: Igen, tehát ezt a kérdést neki szegezzük.
1: Úgyhogy ezt majd de ez nagyon jó, hogy ezt így mondod. És akkor igen, tehát hogyha ez megvan, igen, tehát hogyha megállapítottuk, hogy mondjuk szerencsétlen csillagzat alatt születtünk, akkor mi a teendő?
4: Igen, mert azért biztos erre is manapság már lehet valami, tehát érted, csak a harmadik évetőtől vagyunk.
3: Az akkor... a felvetés egyébként, ami most mondtál, tehát hogy készüljünk a csillagválasztáshoz külön listákkal a szerencsés, illetve a szerencsétlen csillagokról, ez például egy megalapozott felvetés szerintem.
1: Igen, csak hát ez a spontaneitáson egy kicsit gyengít, tehát hogyha...
4: Hát persze, nyilván ezzel feleződnek a dolgok, vagy nem tudom az arányt, hogy milyen a szerencsés, illetve a szerencsétlen, de nem hiszem, hogy valaki direkt választ szerencsétlen csillagot, ha csak nem tudja esetleg, hogy az szerencsés vagy szerencsétlen.
3: Szerintem véletlenül szerencsétlen csillagot választani sem
4: lehet,
3: túl kellemes.
4: Elcsábul olyan szépen csillog, érted, egy augusztus éjszaka, és nem is tudja, hogy szerencsétlen.
3: Hát igen.
1: Igen, ez nagy probléma lett. Egy kicsit nehezíti az eljárást, hogy ugye az ökrök már türelmetlenül fújtatnak és dobognak, és akkor azt kell mondanod elsőkének, hogy bocs, haza kell mennem a laptopomért, mert abban van betáplálva pontosan ez az egész
4: igen,
1: rendszer.
4: Igen, valóban több gáz, ez erre érdemes előre készülni, szóval azért...
1: Az legyen mindig nálunk.
3: Most van még másfél óránk ennek
4: vagy egy hármat
3: előkészületnek a tökéletesítésére.
1: Hát, ja, talán, igen, bár én többször, szóval megmondom neked, hogy én már többször próbálkoztam ilyen tudományos csillagnézéssel, tudod, vannak ilyen olyan csillagtérképek, amik ilyen tárcsaszerűen így elfordíthatók, és hogy be lehet állítani, hogy az ember hol tartózkodik, már hogy a világnak a négyzetállóján, és hogy milyen évszakban és hány órakor, és akkor ehhez képest ugye magad elé terítheted a csillagtérképet, és összevetheted a valódival, és ezt én azért nagyon, nem nagyon, de hát hogy többször próbálkoztam már, és akkor mindig úgy meg is állapítottam, hogy aha, az tehát ott az Orion, de ez nem segített semmit se abban, hogy aztán fejből akár két héttel később is teljes magabiztossággal fel tudjam ismerni.
4: Igen, és ráadásul azokban a csillagtérképekben ez a megint nincs benne ez a szerencsés dolog.
1: Pontosan, tehát nincs, tehát nem az van, hogy kékkel vannak jelölve a szerencsés, és pirossal a szerencsétlen, vagy megfordítva.
4: És a legnagyobb gáz, hogyha mondjuk Erzsikével a szituáció úgy hozza, hogy ne ő, tehát át kell, hogy enged, hogy ő választja a csillagot.
1: Igen, és ha meglakacsolja magát, és direkt szerencsétlent választ.
3: Ilyenkor azért nagyon óvatosan, és nagyon
1: a szelíd rábeszélés. Ilyenkor van a szelíd rábeszélés, és az ékes szólás.
3: Erzsike gondolja meg.
1: Igen.
3: Egyébként azt el tudom képzelni, hogy egy csillagás segítségével a neten található csillagtérképekből akár a rádiónak magának is lehet szerencse csillagot választani.
1: Halló?
5: Csak arra a kijelentésre reflektálnék, hogy ugye, hogy az ökröztekéren szólni kell elsőkének, hogy várj, már csak megnézem a laptopomon, szóval kaphatók PDF-ek, amikre kifejezetten kaphatók ilyen éjszakai égboltot mutató szoftverek.
3: Aha, ó, egyre közelebb vagyunk a megoldáshoz.
5: Igen, tehát gyakorlatilag én javasolnám, akkor, ha ez a helyzet merülne föl, akkor egy ilyen kis kézi számítógép használatát, ez zsebben elfér, hordozható bárha elvér.
1: Ja, és akkor ez mindig nálunk lehet. Tehát igen, tehát függetlenül attól, hogy számítunk-e konkrétan a összekér érkezésére, vagy sem.
3: Egy webcímet azért mondhatnál, ahol esetleg a csillagtérképeket mi magunk is itt most le tudnánk tölteni.
5: Hát én ilyen Packet Gear vagy ja, bocsánat, elnézést, PDA-ra gondoltam. Nem, sajnos rendes PC-re nem tudok. Nem tudok ilyet mondani, csak ilyen hordozható kézi számítógépekre. És egyébként általában fizetősek ezek azért.
1: Aha, értem. Jó, hát ez egy kicsit nehezíti a
3: helyzetet. De már egyre több szempontot tudunk, amit figyelembe
5: vehetünk. Packet Gear vagy Handango, ez a kettő a Handango.
3: Köszönjük.
1: Okay.
3: Azt hiszem, hogy vendégünk érkezett, úgyhogy beengedjük.
1: És akkor, ja. Te, hogy jó, de igazából persze az is felmerül, hogy a csillagválasztás az aztán a később, tehát mi annak a célja és értelme? Ezt még gyorsan mondd meg nekem, Bence.
3: A csillagválasztás, hát azt hittem, hogy ezt hogy nem igaz? Kell neked de, magyaráznom. Kell. Igen, tehát a szerelmi viszony még szorosabbá fűzése és egyedi vététele az a elsődleges szempontja, ami
1: érdekes, hogy ez a csillagász vendég mennyire hasonlít a kis Kádárra. Jó reggelt kívánok!
6: Erzsike, bazd meg! Te meg tiszta Erzsike vagy! Na, mi a helyzet?
1: Na, szóval
3: ez... Egy nagyon emelkedett, és éppen már, hogy mondjam...
6: Hallani hallottam, csak nem jutottam be.
3: Kedvesnek is tűnhető beszélgetést folytattunk, amíg...
1: Igen, tehát elérkeztük egy ilyen meghatott hangulatban.
6: Hát én tényleg olyanok voltatok, mint Biska bácsi leveles ládája.
1: Úgy ide is érzel, rossd el az egészet. Tett tönkre, amit felépítettünk.
6: És azt hiszed, izgat.
1: Rúgjál bele, mint egy megsértett kisgyerek, rúgd fel ezt a kis várunkat, amiben már olyan jól érezzük magunkat, mert épp kezdjük berendezni, mert a kis pettyes takarók is rajta vannak.
6: De akkor bejön a szeplős vöröshajú fiú,
1: érted,
6: a rossz fiú, érted,
3: és szétrúgja. És szétrúgja az egészet.
6: Igen.
1: Persze, mert neked ez egyet. Láttál te már csillagot? Tudod, mi az?
3: Én nem, egyébként... Nem, Tibor.
1: Na, igen, te választottál
3: már. A fűnyírót már ne kérjük rajta számos, hanem szerintem kérdezzük meg Tamás, biztos, hogy idefele jövett, ha hallgatta ezt a ragyogó felvezetést, neki is ragyogó ötletei támadtak a csillagválasztás.
1: Mi a te csillagod?
6: Hát, de hogyha komolyan kérdezitek, akkor van egy olyan kicsi, ami olyan, mint egy ilyen kézi tükör, és biztos van neve, talán az a kis fiastyúk, vagy nem tudom.
3: Igen? Fiastyúk?
6: Tehát ez egy csillagkép.
3: Csillag?
6: Nem, ez egy csillagkép, egy ilyen nagyon, mondom, olyan, mint egy kis nyeles tükör, és ilyen messze van, és ezért néha elhalványul, valószínűleg ez a fiastyúk. Ha már így kell ilyet mondani, az egy jó, azt tetszik. Meg a göncösökre ez pont úgy áll be, azt hiszem téli időszámításkor, hogy amikor pisilek otthon, ha nem gyűjtöm fel a villanytisztét, akkor remekül a teljes göncösszeger pont szembe van velem.
1: Na, látom, és arra jön vissza, hogy a göncösszegenek a rúgya az mindig lefelé áll? Az
6: nem.
1: Az, nem.
6: Szerintem nem.
1: Én hiszem ezt. Nem. De valószínűleg azért, mert én már csak nyáron szoktam látni a göncösszegeket.
6: Egyébként meg az, hogy az éggel az kapcsolatban, Tibor, ha belegondolsz, minden relatív.
1: Ugye? Igen, hát például a legtöbb csillagkép göncösszegek.
6: És mitől állna le vagy föl? Ugye?
1: Hát nekünk, hát hogyha lábon állva nézem az északi félteket.
6: A lábon de nehéz, hát egy ilyen ívent eltok most, hogy ami mondjuk ott van, az lefelé áll?
1: Az, ami ott van, az oldalra áll.
6: Akkor maradjuk, amit a göncösszegen mindig oldalra áll a rúdja.
1: És van ugye a kis göncösszeg, valami van, hogy a göncösszekér hátsó két kerekének a távolságát, hogyha képzeletben...
6: Nincs hátsó két kereke.
1: A göncösszekér...
7: Hátsó tengely.
1: Tengely. A hátsó tengely két végpontját jelző csillagotnak a távolságát. Ha 7-szer fölmérjük fölé, akkor eljutunk a Kisgönccel rúdjának a hegyéig. Nincs valami ilyesmi?
7: Nem, a rúd meghosszabbítása 7-szer, az
6: a Vénusz
1: csillag. Az a Vénusz. És az volna a Kisgönccelnek az eleje, a rúdja eleje.
7: Majd szerintem a telefonáló segít.
5: Igen, sziasztok, ember vagyok. A Göncöl szekér, ugye hát ez egy szekér formátot ki, ez majd rúd. Tehát nem kereke van annak, hanem van szerintem, tehát az ugye elég csáli kereke volna, hogyha az kerék vagy tengelynek nézzük a két, az a négy csillagot, amit mondjuk tengelynek neveznek, de tengelynek is szokták nevezni, mondjuk nevezem tengelynek jó rendkezéért.
1: Nevez tengelynek szerintem.
5: És akkor ezt a hátsó két mondjuk itt tengelynek a távolságát meghosszabbítjuk, és annak az ötszörös távolságán van a sarkcsillag, tehát arra van észak. És akkor ugye olyannal lehet megállapítani, hogy merre van észak, így aztán gyakorlatilag a göncösszekér úgy sose áll lefelé, hiszen az nem mozdul el, hiszen az észak mindig ugyanott van.
1: Ez igaz? Már honnan, nem mihez képest persze?
5: Tehát, hogy a Föld, ha a Föld elfordul, valószínű lesznek olyan, mit tudom én, éjszakában olyan, nem vagyok csillagász annyira, tehát ezt nem tudom, lesznek olyan időszakok, amikor lefelé állónak tűnik a rúdja, de szerintem egy éjszaka alatt az megváltozik, hogy elfordul a Föld.
1: Aha, jaj, persze, igen, na, erre nem gondoltam.
6: Tibor, ez az apróság
1: kimaradt. Én még akkor jártam iskolába, amikor még a földet tányér alakulak tanították.
6: És négy sekrös tartottam.
1: Igen, és a tanulmányi kiránduláson pontosan elmentünk az operenciás tengeren túlra, és ott lelógattuk a lábunkat.
5: Na, akkor lenne egy kérésem, hogyha lehetne hallgatói kívánság, jó?
1: Parancsol.
5: És most akkor mondanék egy nagyon szép mondatot, hogy a Tilos Rádiónak a műsor készítőit a mai napon zseninek tartom, ezért meg tudják azt oldani, hogy valami óriási átkötéssel szifi műsort átkössék ebbe a tegnapi UEFA döntőbe, csak egy 5-10 perc erejéig.
7: Hát, fog ez menni? Fog ez menni? Rettenetesen szomorú voltam. Én saját élményeimet fogom, tényleg nagyon zárni.
6: Nem kapcsoltam be a tévét, úgyhogy kénytelen vagy megosztani velem, hogy mit láttál benne.
7: A Sporting Lisszabon, amelyik a legszebb mező csapat.
6: Ami, hogy úgy mondjam, Európa egyik álló csillaga, ha érted, mire gondolok.
7: Várjál, mert szerintem egy újabb hallgatói kérdés a visszafordításra fogunk. Haló?
1: Hát, ha még seken.
8: A Föld gömb alakú. A csillagok is gömb alakúak. A labda is gömb alakú.
6: Na, köszönjük szépen! Ezen a vonalon akkor megyünk, illetve ezen a gömbön megyünk tovább. Na, mondd el
7: igen.
6: Szóval a Sporting
7: úgy kapott ki 3-1-re, hogy 1-0-ra vezetett a félidőben, és mondom, a Sporting a legszebb esztét, tehát a kinézetre csapatot ilyen szépen nem lehet elképzelni. Zöld-fehér kereszt csíkos mezők van, a CSKA Moszkvával játszottak.
6: Hát ez Moszkva nagyon darálós, tehát ez nagyon kemény csapat.
7: Fekete nadrágban és zöld-fehér csíkos sportszárban gyönyörű. A régi Hajduknak a meze volt még ilyen, amelyik tényleg elolvadt az ember már magától a csapat látványától is. Az egy fehér mez volt egy hatalmas kék dinamogatjával és hatalmas kék számmal a mez hátán és semmi több. De ez a Sporting, ez
6: felérve.
1: De azért a nagy Sporting Lisszabon nincs a mez szépség, vagy igen?
7: Hát nincs, szóval, nincs szóval jelentősége, de a komplex élményhez feltétlenül
6: szükséges. Ez nem szabad.
1: Azt nem szabad.
7: Ezzel szemben állt egy olyan CSK, ahol tipikus ilyen Nagy Ádám csutkájú, vékony, kesehajú
6: orosz legény, mondjuk ki orosz.
3: Igen, igen.
6: Orosz legény néhány brazil kiegészítő.
3: Lehet, ukrán, igen, akik közül a brazil kiegészítők is, Wagner úr kék haja, Wagner Love-nak nevezett brazil labdarúgó is, hát hogy mondjam, kicsit olyan koszlott benyomást keltett.
6: Hát, és esztétikai alapon drukkolt a Sportingnak. Ezt látod?
3: Gondolj bele, a Sporting otthon játszott utoljára 40 évvel
6: ezelőtt. Ezért vesztették el, azt hitték, hogy biztos, hogy megvan.
3: És úgy jutottak be, hogy az maga, tehát a hőskötemény, ne további, az Ázia Alkmaart az elődöntőben a hosszabbítás utolsó percében fejelt góllal verték ki, és ezzel érték el, hogy a saját stadionjukban, saját közönség előtt 40 év után kupadöntőt játszhattak, ahol is az első fél időben vezettek egy hatalmas, gyönyörű, szép góllal.
6: Erre Tibor kedvenc francia, azt mondják, hogy Szelavi, nem?
3: Szóval... Igen. A második fél időben kaptak egy elég szerencsés szabadrugás utáni fejes gólt, majd pedig egy gyönyörű akció végén egy jobboldali beadást az első gól szerzője kapufára rúgott úgy, hogy tényleg a térdéről kapufára pattant, nagyjából végiggurult a gólvonalon, majd a kapus felvette a labdát, kidobta a bal szélsőnek, az elfutott, beadta, és így lett 2-1
1: tehát tulajdonképpen a labdában rejlő energia,
3: ja, nem, bocsánat, ez 2-1 után volt, 2-2 helyett 3-1
1: ki.
3: Így van, tehát az a hősies és tényleg minden hát beleadó hozzáállás, ami általában a
1: hát
3: szifiben is happy end-el kell, hogy véget érjen. Ebben az esetben sajnos egy végtelen szomorúságba tartott, amit a portugálok egy éven belül másodszor voltak kénytelenek saját pályájukon megélni.
1: Hogy ez miért lehet az az igazságtalan helyzet, vagy ez miért így volt, vagy hogy jött ez így ki, hogy a saját hazai pályáján ez van így?
3: Úgy van, hogy ezt mindig még a szezon elején jelölik, hogy hol játszák a bajnokok ligája, illetve hol az UEFA kupa döntőjét.
1: És nem az van, hogy úgy jelölik ki, hogy olyan helyet jelöl neki, ahonnan nincsen csapat.
3: Nem.
6: Nincsen ilyen elvben. Hülyeség is egyébként egy olyan országot kijelölni, ahol nincs csapat, mert nem biztos, hogy lesz érdeklődés, nem biztos, hogy elad az
3: érdeklődés.
6: Oroszházán nem, de Budapest lenne értelme, tehát Budapest meg ugye mindenhonnan közel van, és el is jönnének, meg hát mi is kimennénk feltétlenül.
3: Ha lenne olyan stadion, meg a másik, hogy valószínűleg, ha Budapestnek lenne egy ilyen szintű stadionja, akkor ez a José Alvalád nevű stadion, amit pár éve építettek, és gyönyörű szép. Itt volt a spanyol-portugál meccs többek között.
6: De ezben már volt ilyen UEFA döntő, nem például? Nem volt?
5: Sziasztok, ember vagyok. És az a sajnálatos szituáció is előfordulhatna sajnos Budapesten, hogy nincsen nekünk olyan csapatunk között, hogy semlegesen a budapesti pálya sajnos sokáig. Akkor
6: ezért ajánlottuk föl.
5: Tehát itt nem van esély arra, hogy valahogy magyar csapat itt hajátszom bármilyen döntő.
1: Az MLS nevében felajánlottuk, mint hogy a...
6: Igen. Szia. Na, jó van, térjünk vissza a szifihez.
3: Szóval, mondom, én nem is tudtam az utolsó 5 percet már nézni.
1: Könnyek miatt?
3: Hát nem, mert annyira összefacsarodott a szívem, hogy...
6: Gyakorlatilag egy szívram közeli vérnyomás magas állapotban.
3: És a portugál nép ráadásul mentalitásában elég hasonló a magyarhoz, tehát... Nagyon könnyen pessimizmusba forduló, és buskomor ráválik.
6: Akkor a gyerekeket megpróbálok el leküldetni.
3: Egyetlen egy dolog vigasztalt engem, hogy azért a portugálok között volt tavaly bajnokok ligája döntő győztes azelőtt a Porto, illetve azelőtt meg UEFA kupát nyert.
6: Hát meg Európa bajnok második,
3: úgyhogy ide nekem azt a szomorúságot, amit ők az elmúlt pár évben
6: éreztek. A portugál futball elég erősen fejlődött, mert azért ugye jó ideig nem nagyon nyertek most. Hát ugye portugál válogatottként utoljára még a Figóék, amikor ifisták voltak.
3: Nyertek egy ifi VB-t.
6: Így van. Ugye ők tőlük várták, hogy majd
3: szerintem azért kihozták magukból, amit benne, de ez a Sporting szurkolókat tegnap nagyon kevés vigasztalta, hogy előzőleg voltak.
6: De úgy is mondják, nem? A Sporting Lisboa körülbelül.
1: Hát úgy kell mondani, igen.
6: Hát nem mondhatnak Sportingnak, Tibor.
1: Ja, meg Lisszabonnak is. Magyarosan.
6: Annak nem, a Lisboát azt tudtam, csak abban nem volt a biztos, hogy a Sportingot is ilyen szépen ejtik el. Különös nyelv a portugál.
3: Szóval az ilyen szentimentalizmusra hajlamos szurkolók, mint például én, nagyon szépen elképzelték, ahogy a díjátadás után a csapat összefog, és megfogadja, hogy jövőre.
6: Az is, hogy voltál kint.
1: Lelkedben egy fádóval megvacsoráltál.
6: Nem, meg ha volt az ember Portugáliában, akkor ugye egész más, hogy viszonyul hozzájuk, hát ilyen tényleg egy ilyen borzasztó
3: kedves. És tényleg nem a CSKA a Moszkva.
6: Nem az összetettek, hogy Moszkvában volt, az persze, ugyanezt érzi Moszkvával. Kapcsolatban egy érzelmes nép, jó a klíma.
3: De tényleg ez a moszkvai csapat, akinek szintén egyébként tulajdonos a Roman Abramovics, akit...
6: Román. Nekem csak román.
3: Kiki ítéljen meg, ahogy kedvet tartja, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül előnyös a,
6: hát, pillanatilag szabad
3: a európai focinak, hogyha egy...
1: Hogyha egyetlen egy ember kezében van az összes csapat.
3: Igen, volt egyébként Chelsea-CSK a meccs. Amit hát azon a frappáns módon magyarázta meg, nem, hanem hogy a CSK ugye az az ő csapata, illetve a Chelsea az az ő csapata, a CSK meg a cégeié. Ez a frappáns magyarázat minden gond nélkül átcsúszott az UEFA.
6: Hát tudod, amikor az MTK Fradi egy kézben volt, hát az is ugye...
3: Körülbelül ugyanez volt.
1: Nem szabadna? Tehát
6: a hülyeség. De az nem
3: kisebbség itt, vagy nem főtulajdonos.
6: Gondold meg, hogy tehát hogy hiszed el, hogy az egy nyílt, sisakos, rendes mérkőzés, ahol mindenki teljes erőbedobással küzd?
1: Megmondom, hogy úgy hiszem, hogy azt gondolom, hogy őt azt szórakoztatja.
6: Te, mint Cézár, a gladiátorok?
1: Aha,
6: hát mondjuk ez nem hülyeség. Öld meg, nyugodtan veszek másikat.
1: Vagy átteszek onnan akkor egyet.
6: Jó, tényleg fél időben. Menj át oda.
3: Egyébként ez történt pontosan a Jarosik nevű csehszlovák hátvéddel, aki a fél időben a CSK-ból a Chelsea-be, mármint a bajnokság, illetve a szezon fél idejéből. Aha. Pontosan.
6: De akkor ő már csehszett, nem egy régi játékos.
1: Cseh. Igen, csak ilyen régiesen mondja, veretesen csehszlováknak mondja Bence.
6: Oké.
3: Szerintem zenéjünk. Na, danoljunk egy. Sajnál, sírassuk meg egy szomorú számmal a Sportingot.
1: Igen, de most éppen vidám lesz.
6: Akkor sírassuk meg egy vidám.

0: Döfi Sándor szóba került már.
1: Hát ő volt az első szifi követő, gondolom.
2: Hát ő agatyában táncolással kérdeztétek egymást, hogy
3: az
2: SMS-ben, igen, látta, hogy is igen. Valaki kérte, hogy a gatyában táncolásra térjetek ki, de nem tértetek.
0: Nem tértük,
2: most már ne is térjünk.
0: Jó.
2: Most, hogy a...
0: De itt vagyunk mindnyájon, itt a igen. Csillagász, minden van.
2: És a... Nagyon sokat gondolkodtam, hogy milyen zenéket hozzak. Fölmerült a... ez a tolcsvai szám is, tudod, amelyikben a csillagász van a végén. Ez a...
1: A villamosos
2: ballada.
1: Az első villamos már elindult fel. Egyébként az annyira érződik az egész számon, hogy ez az egy sor volt meg belőle, és valahogy
3: körül. Dülöngél egy nagy kabát.
2: Álmosan néz rá a lány. De hogy hát mégis, ugye a Hairhez mindig lehet fordulni, a Hairnek mindenféle stílusban van feldolgozása, például ilyen űr stílusban.
3: Megint a könnyebb végét fogtad meg. Hogy? Megint a
2: könnyebb fogtad meg. Igen,
1: kedves hallgatóink, most már a teljes tábot halljátok egyszerre beszélni. És mindjárt bemutatjuk a vendégünket.
2: Tessék, fokozd a káoszt, parancsolj.
4: Halló, szervusztok!
1: Szervusz,
2: Helén!
4: Köszönök benneteket, és tovább is tudjátok?
0: A villamosost?
4: A Petőfi Sándor gatyába táncol.
2: Felesége bugyiba, úgy mennek a moziba.
4: Nem igaz. Felesége Trézsi pendelbe nézi.
1: Az egy másik verzió.
4: Változatok vannak. Hát ez
1: Trézsi.
0: Trézsi.
4: Puszilak.
0: Hello.
1: De milyen név az, hogy Trézsi?
3: Biztos, hogy nem Szentrei Júlia.
1: De hát Júlia volt, hát ha minden igaz.
0: Igen, lehet, hogy az a másik nev, második neve volt.
1: Felesége Julie.
0: Szentei Júlia Trézsi.
1: Vendégünk tehát Simon Tamás csillagász, és akkor így kötődünk mi a szifi
2: naphoz. Adjunk egy 15 percet a Tamásnak, hogy elmondja, hogy ő nem csillagász, hanem
1: ideírták nekem.
2: Valami más.
0: Na, mentegetünk.
5: Na, jó reggelt, sziasztok! Tényleg mindig azt mondják, hogy csillagász vagyok, pedig nem vagyok csillagász.
1: Jó, akkor nem mondjam.
0: Akkor sziasztok!
1: Rám sose mondják.
3: Hát, nehéz lehet így élni, hogy valaminek titulálnak folyamatosan.
5: Igen, mert utána ellen... kapom az e-maileket, meg hogy, hát, hogy mikor végeztem el közben ezt a szakot. Nem, hát tényleg tanár vagyok, csak foglalkoztam csillagászattal sokat.
0: Hát akkor ez itt még jobb, mert akkor...
3: Szerintem mi maradjuk a csillagász titulusnál.
0: Hozzánk képest csillagász vagy szerintem.
5: Vagy meglátjuk.
2: Bár mondjuk hozzánk képest kohómérnök is vagy.
1: Hát meg hozzánk képest még tán a Torgele is focista, de ezt csak félve mondom.
3: Meg nem, hozzánk képest tanár.
2: Ez ebben rengeteg van még szerintem, ebben a hozzánk képestben.
1: Ez olyan, mint a matekban volt ez a, amikor a 4-3-2-1, tudod, amikor egy össze kell, ez a...
3: Permutáció?
1: Ah, igen, ezek a dolgok. Jó, ebből rögtön kiderült, hogy hozzám képest matematikus is vagy.
5: Azt nem hiszem azért. Nem, tényleg egyszerű földrajz biológia tanár, de volt egy nagyon jó csillagászat szakköröm, amit aztán most átvett a tanítványom. Nálunk is mindig kettő van, mint a sziteknél. Van egy mester, meg egy tanítvány. És ugye én már kiszálltam ebből a körből, most az én tanítványom lett a mester.
3: És neki is van egy tanítványom. A csillagász titulus ellen?
5: Ő geográfus és planetológus.
3: Hát azért azt hiszem,
5: hogy... közelebb áll meg.
2: Abba valami érződik, abba a planetológusban, aminek igen. Lehet közel ezek
5: az igen, mert végülis bolygókkal, főleg a Marssal foglalkozik.
1: De hogy így ül és így foglalkozik a Marssal?
5: Nem, hát mondom akkor a nevét, ő Sík András egyébként, régi jó barátom, volt tanítványom, aki most a Supernova csillagászati szakkört vezeti, tegnap együtt nézték meg a Star Wars 3. részét.
0: És annak van, tehát én nem ismerem.
1: Annak nagyon sok csillagászati
2: van. Igen, rengeteg bolygó szerepel benne.
5: Igen.
2: Mint ott van egy csomó űrlény.
1: Űrhajó.
2: Űrhajó is.
3: Igen. Ti ezt szakmai jeggyel néztétek meg?
5: Hát nem tudom. Az az igazság, hogy én nem láttam, mert lekéstem.
1: Nem, de mindenki be volt öltözve.
5: Nem engedtek be a rohamosztagosok. Fél 8-ra mentem oda, és akkor vettem észre, hogy fél 7-kor van a film. Hát gondolkoztam, hogy be kéne menni, de nem lehet ezt a filmet, nem szabad így megnézni részletekben, úgyhogy nem is nagyon erőlködtem, nem használtam az erőt.
2: Az, az csillagászkörökben az is egy kultfilm, vagy az pont, hogy a csillagászkörökben az egy...
1: Nem egy generációnak kultfilm inkább?
5: Abszolút, tehát teljesen, ott még nagyobb szerintem a respektje, mert most nem, persze nem azt csináltuk, meg ők sem azt csinálják most, hogy így kielemzik lépésről lépésről, hogy mi benne a hülyeség, meg, tehát ez nem, ez egy mítosz, és hát nagyon közel áll mindig is a szakkörhöz, most is.
1: Tehát, de ez nem, hozzám, nem generációs kérdés?
5: Szerintem nem. Én azt hiszem, hogy ennek az eposznak kortól függetlenül és mondjuk bármitől függetlenül lehet rajongója.
1: Érdekes, mert engem nem fogott meg, és mindig azt gondoltam, hogy ez generációs dolog, mert ugye hát a Tiborhoz képest egy kis csirke vagyok bár csupán, de pont 79-ben már abszolút nem az érdekelt, amikor ezt behozták. És viszont a 70-es generációi összes barátom az teljesen remegve várta mindig, vagy hát majdnem remegve az epizódok érkezését is.
5: Hát én azt láttam, hogy...
6: Vagyok. Aha. Nem tudom, mert túlmentetek-e már a generáció menete, hallgatom.
0: Nem mentünk túl. Nem,
2: tehát gyakorlatilag benne vagy teljesen, épp a generáció szót mondta ki valaki,
3: és amikor félórás
6: kérdeketés van. Generáció. Nem generáció függő szerintem. Nekem volt egy barátném, akit nem lehetett levakarni semmilyen formában képernyőről, hogyha bármilyen, akármi jött csillagok háborújával kapcsolatban. Ehhez képest körülbelül ugyanaz a korosztálya jelenleg. A feleségem.
0: Igen,
6: elrontottam.
0: Ja, igen.
6: És ő meg
0: rájött, hogy ott ül mellettem.
6: Egyet se látod belőle, más nem is érdekli. És mellesleg én is csak a csillagok háborúját látom. Én arra vártam, hogy jöjjön a harmadik, és majd egyben megnézem mind a
1: hatot. És ez a két nő együtt hanyas évjáratú?
6: 77, illetve 79.
1: Igen, akkor igen, érdekes, aha.
6: Úgyhogy mondom, teljesen egy korosztály, és totálisan máshogy állnak a dolgokhoz. Mi? Mondjuk a feleségemet ezt eleve moziba elvinni, az egy elég nagy kihívás, tehát...
3: Hát már figyelj, efelé nem menjünk.
1: Ha már öreg, elmúlt 20.
3: Ez már teljes cifi lenne annak elemzése, hogy...
2: Már mondhatjuk mindenre azt, hogy hát ez fantasztikus.
6: Lényeg, hogy nem generáció függő
1: szerint. Jó, van bedégesek. Egyébként kicsit nehezített az éjszakai pihenésemet az az apró kis mellékkörülmény, hogy kivételesen elálmosodtam már normális emberi időben, és olyan 11 körül el is vonultam már az ágyba, de akkor kiderült, hogy ott van az egyik gyerekem, aki azért van ott, mert ott várja meg az éjfél után 5 percet, amikor a Csillagok háborúja Verg filmjét bemutatja az RTL nevű, bocsánat, ilyet nem tudom, ezt most reklámoztunk. Elnézést kérek mindenkitől, aki úgy gondolja, hogy most reklámoztunk. Nem azt tettük, szóval, hogy meg kellett várni, és akkor igen, de a paranoia engem is utolért, és akkor ébresztő, akkor a Rita lement a másik fiút fölébresztő, és akkor nézték, tudod, ilyen félkomába, és akkor néha kicsit veszekedtek, és akkor én is felébredtem.
2: A mexikai VB meccseire emlékszem itt, ugye.
5: Hú, az.
1: Hát meg az az olimpiák, amik...
3: Meg az egyszer Super Bowl döntő, az pontosan ilyen.
1: Én nem, a Super Bowl döntőnél tipikusan igen, ott velem, meg valamelyik volt egy ilyen, a Copa Amerikának szerintem, vagy minek a döntőjével voltam így, hogy kivártam. Az első 30 percet, amikor nem történt semmi, még kibírtam, és legközelebb fölébredtem, és ezt láttam, hogy gól, és a büntető párbaj utolsó büntetőjét rúgták éppen be. Na, mondom.
3: Tamásban viszont benne maradt valamit a telefon előtt.
1: Igen.
0: Hát, sőt.
5: Ja nem, csak annyi, hogy valóban tökre egyetértek a hallgatóval, hogy a mostani szakkörösök közül a legkisebbek, hetedikesek tegnap ugyanúgy izgalomban, remegő izgalommal várták, hogy elinduljanak a moziban, mint például mondjuk az én korosztályom, vagy még idősebbek. Tehát ez abszolút.
1: És nem akarom tovább boncolgatni, okay. De azt gondolom, hogy az egyik irányban nincs is korhatára, a másikba tűnik nekem úgy, hogy van. Hogy
2: aki, de miért a generációdnak mi volt a sci-fi élmény, a Solaris?
1: A sci-fi élmény, nekünk képzeld az Orion. Bármilyen hihetetlen a szál már az Orion, benne McLean a farasnak. Nem, egyébként az izék voltak nekünk a Andromeda köd, még, meg a fú, még korábban mik voltak.
5: Hát, de most hogy... könyveket? Vagy filmeket?
1: Nem, az most ez film, a Solaris. Nem, de olyan is volt.
2: Solaris, hát hogy nem?
1: Igen, csak itt megzavarodtam, hogy aztán a zenekar.
2: Persze, az könyv is nyilván ezért van.
1: Igen. Szóval halló. Ezek, űrodüsszeja, halló.
5: Hát igen, amikor az űrodüsszeja.
3: Halló.
7: Andromeda törzs.
1: Törzs, bocsánat, igazad van. A köd az a maga a dolog.
7: A történelmi hűségnek légy szíves.
1: Igen. És az Andromeda törzsnek a végén volt az nem, hogy futottak egymás felé, de mégis egyre messzebb lettek egymástól.
7: Én már nem emlékszem.
1: Én erre ennyire emlékszem.
7: Én csillagok háborúja generáció vagyok. Ilyen tekintetben. Tehát az Androméda törzs nekem még nagyon pici volt.
5: Az valamilyen vírusos
7: dolog volt. Annyira izgultam rajta, úristen, nem emlékszem.
1: Bejön el egy kis ízé, egy szondával bekerül egy... Igen. Jó, hello. Igen. Hát meg ugye a majmok bolygója.
2: Na, az igen.
5: Na, az drámai volt az a kép, igen. Ott a tengerparton a szabadságszobor, az meghatározó.
1: Nagyon sok. Tehát aztán lerombolták ezt a mitoszt a Majmok bolygó 3-4-7 című filmekkel.
2: Azok elég gyengék voltak.
7: Sziasztok, Tamás vagyok. Alfa Hold bázis.
1: Igen. Igen. Hú, de hát majd ugye a Pirx.
7: Hát, na jó, a Pirx, persze, de az... Hát már a... szerintem gyerekkorban is kicsit necces volt.
1: Persze, de hát azért meghatározó élmény.
7: Meg a szombat délelőtt volt, tehát ilyen gyerekműsorban a Pirx, míg a...
1: Nem, az este volt főműsor időben először.
7: Hát nem, a Pirx.
1: Aha. Az először főműsoridőbe ment, kérek szépen, ugyanúgy, mint a televíziós mesék felnőtteknek, ami egy másik sci-fi verzió volt.
7: A televíziós mesék felnőtteknek az felnőtt volt, mert ott még...
1: Sáfár Anikó filmesztelő volt látható benne.
7: Gulliver,
1: meg nem tudom,
7: igen. Igen, igen, igen. És a Pirx az a Pap Jánosnak a legnagyobb szerepe.
1: Így van.
7: Nem is tudnék más mondani, most hírfelem tőle.
1: Ez színházi színész lett elsősorban, ott viszont jó.
7: Na, sziasztok!
1: Hello! Hello.
5: Hát az Alfa volt bázisról annyit, hogy nekem az egyszer horrorisztikus élmény volt. Emlékszem, volt egy olyan rész, hogy egy csillag született, és hát valahogy az a csillag így rátelepedett az űrbázis, ami persze lehetetlen, de valahogy kioltotta a fényeket, még mindenki húlva. Megőrült, és azzal álmodtam éjszaka, és így kicsit alvajáró lettem tőle egy pár hónapig. Fölültem az ágyba, és így mondtam, hogy nem, mert jött a csillag. Az alfaholbár, és az kemény volt azért.
3: Ezért kezdett érdekelni a csillagászat.
1: És akkor
3: eldöntöttem ezt a sok.
1: Eldöntöttem csillagászat.
8: Sziasztok, volt egy sorozat, aminek nem tudom, hogy lehet tudtok segíteni, ilyen varangyoknak hívták.
2: Hát ez volt az Orion űrhajó, pont a varangyokkal akartam beszélni. Igen. Nekem az a formatív élményem, hogy az Orion űrhajó sorozatban a varangyok ugye ilyen kis villogó áttetsző gömbökként jelentek meg. Akik,
1: ők hát meg az volt a lézerpisztoly, hogy fordítva fogták a pisztolyt.
8: Igen, teljesen azért.
1: Igen, de azért
8: ne... Olyan pisztoly volt, hogy így alulról.
1: Igen. Azért aljasság ebbe belemennünk, mert a szakástóval rögtön utána Orion és Alfa holdbázis rajongókkal fog fölvonulni, úgyhogy ne vegyük el a kenyerüket.
3: Ez így igaz.
2: Na, igen, pedig hát
1: lesz majmok bolygója. Pedig mi is azok vagyunk. Majmok bolygója nem úgy, hogy abba belemehetünk.
3: Én nekem ott az egyik legemlékezetesebb bravúros színészi teljesítmény maradt meg, az a, nem tudom, hogy hívták a női főszereplőt, aki egy szál ilyen bőrfityulában, nagyon csinos volt, úgy szerepelte végig a filmet, hogy szinte minden jelenetben benne volt, és egy szót nem szólt az egész film alatt.
2: Szerintem ez volt a lényeg.
1: Hiszen nem tudtak ott beszélni az emberek.
3: Igen. Viszont
2: Charlton Heston viszont annál inkább tudott beszélni. Így van.
3: Azért mondom, hogy még különösen éles volt ez a kontraszt, hogy
1: igen.
3: Hogy azért olyan nagy színészi kihívás elé ezt a színésznőt nem állította a film.
2: Mégis. Szerintem csak beszéddel lehet érzelmeket
1: kifejezni? Igen, tényleg, Béni.
3: Nem.
2: Halló?
8: Halló, sziasztok! Na? Nem lehet, hogy ezzel sajnos az volt a helyzet, hogy elég volt, hogy szép volt. Tehát nem, igazából nem volt a király, mit mondani.
3: De. Mit tehetett volna hozzá?
8: A görögítés azért van itt ezekben a műsorban.
2: Na, hagyjuk már ezt, tényleg, ezt annyira utálom.
1: Mert a Balázs szereti hallgatni, és joga van.
8: Hát én igazából mindig beletrafál, meg mindig elrontja. Igazából rájöttem, hogy együtt el ezek a forrósok, elkezdtek köztetni, mert egész jó kis ruhákat raknak rá. Tehát már ki van a hasa, ki van a combra, nekem már egyre jobban tetszik. Jó. Nem érdekel, mit mond, csak...
1: Jó, hát ez a te sci-fi élményed.
8: Igen, lehet, hogy nagyon izé vagyok, ez az ösztönlény.
1: Mondják igen. Így is.
2: Költözragadt vagy mondjuk, hogy
3: én célközönségnek mondanám.
1: Tehát így most azt mondják, hogy gravitált.
8: Igen, végül is, szerintem vagyunk egy pára négy, akik így ezt nézegetik.
1: Vagytok inkább. Persze.
8: Köszi.
1: Hello.
5: Na de viszont,
2: szóval, igen.
5: Hát hogy valamit, ne tudjon, valamit tudjunk már meg valamit, amit addig nem tudjuk.
3: Én azt gondolom, hogy amit, bocsánat, én javasolnám, hogy zárjuk le azt a kezdeti felvezető témánkat, és egy értő csillagász tegye helyre a csillagválasztás helyes szempontjait.
5: Mi
3: és
5: a utána...
2: Amikor az ökrön szekére mész a nővel,
1: ja.
2: És csillagot kell
1: választani. Én azt a... Te melyiket?
3: hova érdemes bökni, hogy aztán ez későbbiekben is jó döntés és jó választás volt.
1: Semmiképp ne szúrd ki a dél keresztjét, nem?
3: Igen.
5: Igen, tehát olyan csillagot érdemes választani, amit látunk, ez nyilvánvaló.
2: Nem úgy, mint a dél keresztjét.
5: Mondjuk olyat, ami talán nem vörös óriás fázisban van, hát a felróban szuperpanyaként, és akkor ugye eltűnik.
1: De ezt mondjuk elég
3: ezt
1: nehéz.
3: Ezt a hibát például lehet, hogy elkövettük volna, ha nem figyelmeztet.
5: Vannak olyan csillagok az égbolton, ami lehet, hogy következő pillanatban már szuperról.
1: Most képzeld azt a romantikus esztét.
5: Hát ezek ilyen, hogy mondjam, úgynevezett vörös óriások, vagy vörös szuperóriások életük vége felé járó nagy felfúvós csillagok.
2: Ezek is pulzálnak? Vagy?
1: Pulzálnak azok a pulzárok, amik pulzálnak, nem?
5: Azok is pulzálnak, csak azok másképp. Igen. Hát több ilyen nagy csillag van például.
1: De hogy ismered? Tehát én nekünk tök ugyanolyan, nem?
5: Nem. Hogyha a csillagokat nézed, akkor a színük különböző, tehát vannak vöröses árnyalatúak, vannak sárgák, kékesek,
1: ez
5: fehérek.
1: Derül ki.
5: Szabad szemmel is látható. Tényleg. Ez, igen.
1: Tehát akkor itt tudod, hogy Erzsi, te meg én azt ne válaszd, az már vörös.
3: Tamás mondta, az mindjárt robban.
5: Ez a felszíni hőmérsékletüktől függ egyébként, egy ilyen szemléletes példát szoktunk mondani.
0: Tehát a kék az jéggel van borítva, érted?
5: Nem, az inkább forró, tehát ja, hogy értem. Ugyanúgy, mint ahogy ha már a kohomérnöki képességemről volt szó, ami egyébként most reális, mert most vettem kazán, de most ettől függetlenül, amikor öntik a kohóban az acélt, és ugye még forró, akkor még fehér, aztán kezd így besárgulni, a végén meg vörös lesz. Tehát ahogy csökken a hőmérséklet, úgy változik a színe, a csillagoknak is ugyanígy, minél vörösebb, annál hidegebb. Csak a hideg az viszonylag hideg, tehát olyan 3000 Kelvin. Tehát az körülbelül ugyanaz.
1: Azt már búvárruhában
5: megcsinálom. A nap felszíni hőmérséklet az 5800 Kelvin. Ugye Kelvin meg Celsius fok között ilyen szempontból nem nagy az eltérés. Mondhatjuk, hogy mondjuk 5000 fok, így általában.
1: De mondjuk csak a Kelvint, az olyan csillagászosan hangzik.
5: Hát egyébként a csillagászatban azt használják, így van.
0: És az azért több.
1: Mint a mérföld, érted, menősebb.
3: Tehát csillagkép szempontjából itt hallgatóknál felmerült, hogy ugye vannak szerencsés és szerencsétlen csillagzat alatt született emberek, ami nyilván a csillagoktól is.
5: Ősi tévhit, úgy hívják, hogy asztrológia, nem is szívesen mondom ki a nevét. Bár
1: nem hiszel az asztrológiában.
5: Hát ez nem hit kérdés, én azt mondom, most már ilyen nagyon letisztult fejjel azt mondom, hogy tisztelem azt, akinek ettől boldogabb az élete és hisz benne, higgyen benne.
2: Csapel a béni.
3: Én akkor nem bika vagyok.
1: Én meg nem halak.
0: És én is nem bika.
1: Szóval... És a kelta horoszkóp szerint nem vagyok cserfa.
3: És nem fog idén, vagy ezen a héten hatalmas szerencse jön.
1: Nem, gyere meg a
2: hatalmat. Ti bikák vagytok.
5: Na, szóval tényleg, én nem, tehát nem vagyok így az asztrológiának a harcos ellensége. Régen az voltam egyébként, csak beláttam, hogy ennek nincs jelentősége, nincs értelme. Aki ettől boldogabb, az higgyen benne, ugyanúgy, mint bármilyen más olyan dologban, mert hinni lehet, legyen az vallás, vagy bármi. Hogy a tudomány, most ilyen nagy szavakat szeretnék mondani, akkor nem az egyetlen út az igazsághoz. Én csak az ellen szoktam felszólalni, hogyha az asztrológia tudománynak nevezi magát, mert nem az. Tehát egyszerűen fogadjuk el, hogy nem az, mert nem a tudomány módszerével dolgozik, hanem egy más dolog. Én úgy szoktam egyébként kicsit így pejoratív módon, hogy olyan borotva jelen egyensúlyozik tudomány meg vallás között, és akkor ugye ebből próbál valami hasznot húzni.
1: Egyébként jó terület.
0: És mi a tudomány részben? De hát akkor ezek szerint mégiscsak...
5: Nincs. Hát annyi köze van a tudományhoz az asztrológiának, hogy régen, mondjuk az ókori Mezopotámiában, mikor az első katalógusokat készítették, észleléseket végezték, tényleg nagyon rendszeresen, rengeteg adatot halmoztak fel, aminek volt asztrológiai jelentősége is. Nagy szerepet játszott akkor az emberek élet. Erre majd, ha megengedtek, mesélek egy szép.
2: Na hát szép itt a remek adatot, tessék, már
1: kikapcsoltam.
3: Persze.
2: Igen.
5: Úgyhogy, na tehát, mielőtt ebben elmondanám ezt a szép történetet, annyi, hogy tehát az asztrológiának annyi köze van a tudományhoz, hogy mikor később a görögök ugye átvették ezeket az idézőjelben adatbázisokat, akkor ezek nagyon hasznosak voltak ahhoz, hogy ők felállítsák a különféle elméleteiket az univerzumról, vagy a világegyetemről.
1: Tehát az asztrológiát akkor úgy kell, bocsánat, elképzelnünk, mint a Prusz, igen, a fáraó, az Prusz, ugye, igen. Úgy hívják a szerzőt, hogy ott a pap használja ezt a dolgot, hogy ő tudta, hogy lesz napfogyatkozás, és azt mondja, hogy hát ha őt választjátok, akkor elsötétül
5: a világ. Igen, tehát biztos, hogy használták ezeket a dolgokat ilyen manipulációkra is, de mondom, tehát azóta nincsen se, tehát az asztrológia az, az egy ősi tévhit, mondjuk így. Aha. Amivel persze nagyon sok csillagász foglalkozott.
1: Korábban az asztrológia alapú fogyókúrának annyi.
0: Na de akkor azt nem értem, hogy akkor hogy történelmi korokon és kultúrákon átvezetve mindig ez a dolog volt.
5: Tehát, hát mert ez mindig is így része volt az emberi kultúrának. Most akkor elmondom ezt a példát, hogy Ponori Török Aurél, a Magyar Csillagászati Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke.
2: Igen, az igen. Az, aki úgy írja, ugye,
5: hogy igen, igen, hát igen, mert akkoriban, tehát az ő családjuk...
1: Szívesen elmondom miért.
5: Akkor mondd ezt.
1: De ez három mondat beálltam, amiért a Cázár András utca és Császár András utca. A kettős hangzókkal a magyar nyelv nagy bajban volt hosszú évszázadokig, és különböző kísérleteket tett, hogy hogy oldja meg. És például ugye az őre, ez az EW volt az egyik megoldás, Dezsőfinél is ugye látható ez. A C-re meg mondjuk a CH és egy csomó ilyen volt, és mire ez letisztult és lett a mostani, addig rengeteg ilyen kísérlet volt, és ugye történelmileg vagy történetileg azok a családok, akiknek akkor már megvolt a nevük, azok azt tartották meg, bocsánat, a közbevetését.
0: Igen, nagyon nem kaptak
5: bele, még egy érdekes, hogy a hallgatóknak szeretnék feltenni egy kérdést, hogy aki tudja, nyugodtan telefonálja, hogy miért hétnapos a hét. Ennek is van asztrológiai vonatkozása. Miért nem hatnapos a hat, vagy nyolcnapos a nyolc?
1: Igen. Nem olvastad a Bibliát? De most komolyan. Hát megpihent a hetedik napon, ezért.
5: Ennél régebbre nyúlik vissza a dolog.
0: Hoppa,
5: én azt mondom.
1: Akkor az Isten is olvasta valahol.
5: Tehát

0: Tehát az...
1: Köszönöm.
0: Tehát abban teljesen igaza volt a hallgatónak, hogy, hogy a holnap, a hónap az egy természetes időegység. Ugye a két azonos holdfázis között, mondjuk két teli hold között eltelő idő. De hogy hát most ebben a hét mondjuk körülbelül négyszer megvan, lehetne mondjuk a nyolc napos nyolc is, az is körülbelül négyszer lenne meg. Uh-huh. Annyit segítek, hogy, hogy ez nem egy természetes eredetű időegység, tehát nem olyan, mint az év, vagy a hónap, vagy a nap. És köze van az asztrológiához. De én nem is ezt akartam mesélni, hanem egy másik egy nagyon szép példát. Tehát Ponori Török Aurél írja Csillagok a Bibliában című kitűnő könyvében azt, hogy, hogy mi történt itt Jézus születése körül, mikor született Jézus, hogy lehet ezt kiszámolni, milyen történeti dolgok vannak erre. Lényeg az, hogy nem akarom most ezt az egészet elmondani, de a lényege ilyen szem... Na, akkor megint meghallgatunk egy...
2: Nem, mert hogy azért mert hét bolygót ismertek.
0: Nagyon jó közeledsz, nagyon jó.
2: De jó, nem... még akkor mindjárt fölhívlak.
0: Jó, de nem, annyit segítünk, hogy nem, tehát nem hét bolygó, hanem, tehát nem a mai értelme vett bolygó.
2: Jó, hát hét, akkor hét a napot is. Jó,
0: így van, van, így van, igen, így van, nagyon jó.
3: Igen, és hét nap, mi a legjobb hét nap.
0: Nagyon szép, gratulálunk.
2: Köszönöm. Nem lehet több, mert még kitalálok egy-kettőt.
0: És tényleg gondoljatok arra, hogy...
3: Kár, hogy másodikra eltaláltad.
4: És mi, miért hét nap?
2: Miért szerencs, hogy...
0: Na, te gondoljátok arra, hogy...
2: Most 8 napos lenne egy hét, és egy napot tovább kell dolgozni.
5: Vagy 3 szabad nap lenne.
3: Igen.
0: Tehát gondoljátok arra, hogy sok nyelvnek, főleg a latin gyökerű nyelveknek a szavaiban, tehát a hét napjainak a szavaiban meg lehet találni az égitestek neveit.
3: Igen.
0: És, de mondjuk az angolt is mondhatjuk például. Saturday, ugye a Saturnus napja, Sunday a napnapja, hétfő a holnapja. Na.
3: Halló!
6: Sziasztok! Visszatérve egy előző problémához, ez a vörös óriás téma, ez nem lehet, hogy magyarázat egy csomó rövid életű, sikertelen kapcsolatra?
0: Én nem hiszem.
4: Nagyon szép fölvetés. Köszönjük szépen, el fogunk rajta gondolkodni.
5: Inkább folytassuk el.
4: De fordulj asztrológushoz, az megmondja.
0: Igen, tehát... Nem. Na akkor megpróbálom befejezni.
7: Mihelyt befejezzük a Biblia, illetve Jézus születése körüli csillagászati
0: arra is visszatérünk, most, most a hét, tehát hogy...
7: Ja, eddig négy számban elvarratlanul.
0: Igen, de megpróbáljuk.
4: Nem beszél a csillagok háborúja száról, amire érkeznek az SMS-ek.
0: Tehát az ókori csillagászoknak ugye nem volt még távcsöve. Tehát ők nem látták még az Uránuszt, a Neptunuszt és a Plutót. A Szaturnusszal bezárólag látták a naprendszert, és akkor, hogyha kiszámoljuk Merkur, Vénusz, ugye a Földet nem számoljuk, mert azon állunk, tehát Merkur, Vénusz, tehát Mars, Jupiter, Saturnus, Hold és a Nap. És ez hét különleges égitest volt. Miért? Azért, mert viszonylag fényesek voltak. Hát ugye a Hold meg a Nap, az nyilvánvalóan ez volt a legfeltűnőbb, de a bolygók is a csillagokhoz képest fényesek, és nagyon nyugodt a fényük, a csillagok fénye vibrál, hogyha megfigyelitek, bolygóknak ilyen nyugodt fénye van, és a bolygók ráadásul a nevüket is kapták, hogy bolyongó égitest, ugye görögül planéta, csavargó plané görögül, az azért volt, mert a bolygók elmozdulnak a csillagokhoz képest, egyik csillagképből a másikba vándorolnak. Ezzel próbál manipulálni ugye az asztrológia például. Na mindegy, de most nem akarom ezt a szállat.
4: Milyen szép, ez biztos nyelvújítás az, az a bolygó, nem legalább úgy hangzik.
0: És ezeknek
4: nagyon eltalálták.
0: Tehát ezeket istenként tisztelték, és mindegyiknek felajánlottak egy napot az életükből, aztán pedig újra kezdték. Na most, hogyha mondjuk az Uránuszt is látjuk szabad szemmel, akkor ma lehet, hogy 8 napos a 8, ezt nem tudjuk.
4: Világossá vált valami számomra, ezeknek simán 7 ünnepnap volt a héten. Ugye minden napot felajánlották van bolygó, nyilvánvalóan nem dolgozhatnak, mert hát akkor ma a hold napján ünnepeljük meg a holdat.
5: Ezért azokat. Kellettek a rabszolgák, ugye?
4: Igen. Igen. Igen. Igen.
0: De hát ugye a cikkuratok is hétemeletesek, a hét mint mágikus szám, meseszám, ez mind visszavezethető.
7: Egyes kocsmákban van kifüggesztve ilyen hatalmas táblázat, hogy az év minden napjára jut valami kázus bibendi, valami okazivásra, ugye, ami...
3: Ja, és a szinkron évnapnál esetleg egy több.
7: Tehát tegnap például gondolom az internet világnapját hát, lehetett mulatozással.
3: Na de térjünk vissza.
0: Igen, ha már a hetesnél tartunk, akkor a történészek ma azt mondják, holdfeljutkozásokból, meg az ankarai Augustus templom falán lévő feliratokból, stb. Stb. Hogy Krisztus valójában Krisztus előtt 7-ben született.
4: Igen,
0: mi volt akkor, milyen csillagászati jelek vannak a Bibliában? Ugye van ez a betlemi csillag. Mm-hmm. Ez a nagy kérdés, hogy az mi volt. Próbálták magyarázni többféleképp, hogy húló csillag volt, de az nem lehetett, mert

0: Túl gyors.
1: Fogoltaz.
2: Akkor szupernova vagy nova, amiről az előbb beszéltünk, egy hirtelen kifényesedő csillag, ami mondjuk egy felrobbanás miatt. Ez azért nem valószínű, mert abban az időben nagyon fejlett volt a közép-amerikai csillagászat, és a kínai is.
3: Kérdésem van.
2: És nem jegyeztek fel novát vagy szupernovát.
3: Hát akkor viszont ez azt mondja, hogy azt mutatja, hogy a csillagászok azt faktumként kezelik, hogy Jézus élt.
2: Hát most ez ilyen szempontból szerintem mellékes
0: hát
2: kérdés.
0: Valaki,
2: a lényeg az, mindegy, hogy az a személy, aki lehet, hogy történelmi személy volt, lehet, hogy nem, lehet, hogy...
1: De
2: most ebben a vallási részében...
1: A kornak a...
3: Naív gyermekként kérdezem, hogy a tudomány is elfogadta már Jézus létét, nem? Az most mindegy, hogy ez Isten fia volt vagy ember.
0: De ezt nem kell tudni.
2: Ez nem kell tudni. Tehát a vallási szállat most nem akarom belevinni ebbe a dologba. Arról van szó, hogy a Bibliában...
4: A történetnek nyilván van valamilyen
3: igen, a Balázs az egyetlen, aki megért engem, köszönöm.
2: Na, de a lényeg most az, hogy a Bibliában van szó egy betlemi csillagról.
4: Így van.
2: És azt kéne kiderítenünk,
0: hogy volt-e ilyen,
2: most, hogy aztán igen. Közben kiszületett, meg ki volt ő, az most ilyen szempontból, abban nem szeretnék belemenni.
3: Így van. A Haley is tök.
2: Na most a végigvették ezeket a lehetőségeket, és ugye van egy nagyon érdekes dolog, gondoltak a sarcsillagra is, mert hogy azt írják, azt olvasható a Bibliában, hogy mikor mentek, akkor a csillag előttük haladt, igen. És ugye dél felé mentek. Na most a sarcsillag ezért nem lehetett, mert tehát a három király, mikor ment Jézus születésére,
0: akkor... De miért dél felé mentek északról? Miért?
2: Azért, mert ez akkor volt, amikor mentek lefelé, honnan is?
3: A Szentlelembe mentek.
0: Honnan?
3: A Herodestől.
2: Jeruzsálemből mentek lefelé.
0: Ja, Betlehem.
2: Betlehem felé, igen. Tehát ugye, hát lehet, hogy ők egyébként valamiféle mezopotámiai csillagászok voltak, csillagászpapok, ezt nem lehet eldönteni, de délfelé haladtak, hogy
0: ebben még van némi bizonytalanság.
2: És a Biblia azt írja, hogy a csillag vég előttük volt, akkor nem lehetett a sarcsillag, mert ugye az észak felé van.
0: Igen.
2: És a csillag állt a többi csillaghoz képest. Na most... És sokáig látszott, tehát ezért nem lehet mondjuk hullócsillag, vagy valamilyen gyors jelenség. És akkor itt jön be az asztrológiának egy ilyen nagyon szép vonatkozása, mondom azzal együtt, hogy az, ami ma van, az egy tévhit, de valóban azért volt hatása az emberek életére, hogy ugye a zsidók messiást várták. Na most a akkoriban Krisztus előtt 7-ben volt egy érdekes együttállás az égbolton, mégpedig a Szaturnusz és a Jupiter nagyon megközelítette egymást. Uh-huh. Szinte összeolvadni látszottak, bár azért nem teljesen, de nagyon szoros közelségben kerültek. És ez az együttállás, ez az úgynevezett nagy együttállás, mert még a Mars is közel jött, mint ilyen fenyegető dolog, ez a halak csillagképben történt. Na most az volt az olvasata, ennek próbálom kinyögni, csak így nem tudom gyorsan szépen elmondani. Tehát a lényeg az, a Szaturnusz és a Jupiter megközelíti egymást a halak csillagképben, ennek az az olvasata, hogy a zsidóknak királya születik. Miért? Mert a Szaturnusz mindig is a zsidók bolygója volt, a szombat nevében is benne van ma. A Jupiter a királyi bolygó volt, a legfényesebb bolygó. A halak pedig a születés szimbóluma volt már akkor is. Tehát ebből egy akkori képzett asztrológus világosan leolvasta, hogy a zsidóknak királya születik. Tehát ez legalábbis ez
3: de
2: egyfajta magyarázat.
3: Mi az, hogy várjál, hogy ne sikoljunk.
0: Én nekem úgy tűnik, mintha az asztrológiát bizonyos szempontok szerint.
3: De ne sikoljunk túl azon az apró tényen, hogy azt mondtak, hogy a Szaturnusz a zsidók bolygója. Miért is?
2: Hát ez... Én ezt a Ponoli Török Aurél könyvében olvastam, hogy
3: hát
2: én ezt elfogadom. Nekik. Én ezt nem néztem ennek után, hogy ennek mik a történeti gyökerei.
0: Azt választották maguknak.
3: Arra lenne kíváncsi, hogy milyen, mennyire megy ez messzire.
2: Tehát lehet, hogy ez valamelyik hallgatók jobban tudja, nem tudom majd.
3: Meg a zsidóknak, meg a nem tudom.
0: Hát lehet, hogy a zsidók azt mondják, hogy az egyiptomiaknak a Vénusz tetszik, akkor nekünk a Szaturnusz tetszik.
2: Én erre nem tudok válaszolni, de ezt biztosan tudom, hogy ez volt ennek az olvasata, és ilyen szempontból láthatjuk, hogy az asztrológia az valóban hatással volt az emberek életére. De. Ma már tudjuk,
4: hát hogy... Ez olyan, hogy akkor a baj, hogy mondjam, a transzcendentalitást, azt akkoriban a csillagok az sok jelenítették meg sok esetben, sokkal összefüggőbben a vallással, mint a modern vallásokban.
2: Igen.
4: Ugyanúgy, ahogy a modern vallások korában országoknak van mondjuk védőszentje, vagy népeknek van védőszentje,
3: szabadságszobra,
4: akkor vagy ilyenféle szimbólumai, ugyanúgy akkor miért nem lehetett, hogy ez
3: jó,
4: a bolygó
3: legyenek. Figyelj, de az asztrológia, az, ugye itt például beszéltünk az együttállásról. Azt tudjuk, nem? Az tény, hogy a hold befolyásolja az apály-dagály jelenséget.
2: Ez
3: ugye?
2: Tény, igen. Tehát ne, nem is
3: végül is, akkor
2: az ennyi, alapítja ki.
3: Ennyi tudományos a alapja kell, hogy legyen az asztrológia, tehát akkor ezek az együttások valamit nem lehet, hogy csinálnak?
2: Semmi tudományos alapja nincs az asztrológiának, a hold a gravitációs
3: hatásával. Ők azt mondják, hogy amikor együtt áll a, nem tudom, a Szaturnusz, nem tudom mivel, akkor az is hatással van.
2: Nincs.
3: De miért? Honnan tudjuk?
2: Hát tudjuk miért,
0: mint lehet. Megkeressük és nem látjuk, hogy csinálna valamit.
2: A hold közel van hozzánk, és a gravitációjával valóban hat a Föld vízburkára, megemeli apály, dagály, jelenség tengerén. De...
4: Halló!
1: Halló! Szia! Sziasztok! Én csak annyit jegyeznék meg, hogy az ilyen édes elkülönítések, hogy fekete-fehér, ez tudomány és nem tudomány, ezek szerintem egy picit olyan félrevezető dolgok, hiszen én úgy látom, és úgy ítélem meg, hogy a tudomány is erősen alapul hiten.
2: Hát én
1: már pedig a hit irracionális.
3: Mire gondolsz, amikor azt mondta, hogy a tudomány hiten
1: alapul? Hát de ugye van a fizika, előbb volt egy ilyen buzzword elhangzott, hogy fizika meg mérhető. Ugye a fizikában rengeteg, mint minden tudományos ágban, rengeteg axióma van, ami kiindulási alap, ami mind elméletekre alapul, ami részben igazolt, részben nem.
2: De ennek miközben a hithez?
1: Az a lényeg, hogy ezek az elméletek nincsenek egységesen bebizonyítva a fizikában például, hogy egységes egészet alkotnának, amivel mindent
2: ez meg igaz, lehet magyarázni. Ez igaz, de semmi közben
1: de az egy hit, hogy a bizonyos elmélet az jó, hiszen mondjuk van a gravitációs elmélet, meg a kvantum elmélet, és ezek valahol nem egyeztethetők össze egymásra, holott ugyanazon világ bizonyos aspektusainak a leírására szolgálnak.
0: De szerintem már nincs, ezzel már túlhaladt a tudomány, hogy az állításait egyszer mindenkorra örök időkre előre érvényesnek tekintse.
1: De most akkor félreértettetek, én azt mondtam, hogy a fizika, ugye az egy reál tudomány,
0: igen.
1: Ami arra szolgál többek között, de és én nem vagyok fizikus egyébként, és ahogy leírja a világ működésének szinte minden jelenséget körülbelül. Most jó, lehet, hogy nem volt ez nagyon exakt, de valami ilyesmi. És ennek a világnak van sok jelensége, jelenségcsoportja, és ezek leírására a fizika valóban meg is próbálkozik. Sőt.
2: Így van, próbálkozik,
1: ez jó szó. És most jön a kulcs, amit szeretnék mondani. Bizonyos elméletcsoportokkal írja le, hogy a fizika különböző ága, a világ különböző jelenségeit, ami ebben, mivel egy reáltudományról beszélünk, ebben egy működő, egységes, egész rendszer kéne, hogy alkosson, hogyha meg lenne a tuti, hogy így mondjam, elmélet.
2: Bocsánat, hogy félbeszakítalak. Valóban nincs még ilyen, tehát a nagy egyesített elmélet, amiről te beszélsz, az még születőben van, dolgoznak rajta. De én azt mondom, hogy semmi köze ennek a hithez. Tehát egy hipotézis vagy egy elmélet, az nem olyan, hogy most hiszünk benne vagy nem, hanem a tudománynak az a lényeg, hogy felállítanak egy hipotézis, mondjuk legyen ez a módszer, és akkor meg kell próbálni bizonyítani, és sokszor bebizonyítani, de ennek semmi köze a hithez. Tehát a tudomány meg a hit között. De pont az a különbség, hogy a tudományban mindent bizonyítanod kell, a hitnél semmit nem kell bizonyítanod.
1: Igen, de azt mondom,
2: két
1: én nem
2: különböző
1: azt mondom, hogy
2: útja az igazság keresésének, mind a kettőnek van létjogosultsága.
1: Igen, de a kiindulási alapnál van különbség, vagy nincs akkora különbség, mint azt te állított szerintem, mivel visszatérve erre a konkrét példára a fizikára, ott vannak elméletek, akik nyilvánvalóan nincsenek nem kompatibilisek egymással. Végis ugyanazon világ bizonyos aspektusait írják le. Tehát vagy az egyik, vagy a másik, vagy mind a kettő logikai alapon nem megfelelő. Mégis a tudomány elfogadja megfelelőnek egy nagy lélegzetvétellel, és nem, ez az elfogadás, ez egy jobb hián, pontosan, de ez a jobb hián elfogadjuk, és nem racionális alapon történik, szerintem. Hanem ez egy, hogy onnantól
2: nem
1: kezdve...
2: Nem értek veled.
1: De igen. Onnantól kezdve bocsánat. Meg már minden relatív, hogy akkor elhisztük, persze elhittük azt, és egymásra építünk, és persze lehet, hogy a módszer alapvetően más, de a kiindulási alapoknál ott bekasztan az
0: irányítás. De nem elhisztük, hanem feltételezzük egészen.
1: De milyen alapot feltételezzük föl?
0: Várj, mert eddig még nincs jobb feltételezésünk
1: azért. De a tudományos feltételezés előbb elhangzott, hogy mi a tudomány és a hit között. A tudományban szigorú logikai alapon zajlik minden. Márpedig egy feltételezés, aminek egyikünk se tudja az igazán szigorú exakt módját, mi az?
2: Na, megpróbálom elmagyarázni. Tehát a tudományos módszer lényeg az, hogy megpróbáljuk a világ jelenségeit leírni, modellezni. Ehhez mondjuk alkothatunk megfigyelések alapján elméleteket, és akkor ezt bizonyítanunk kell. Hogyha ez az elmélet jól leírja a valóságot, és egyezik a megfigyelt jelenségekkel, és nem csak egyszer, hanem sokszor minden esetben, tehát képzeld el azt, hogy mondjuk te elengeded most a kezedben a telefont, és az fölfelé kezd menni, akkor biztos vagyok benne, hogy azonnal törölni kéne a jelenleg gravitációs modelleket, mert egyetlen egy esetben ellentmondott, tehát nem jó. Tehát, hogyha minden esetben működik, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a modell elég jól modellezi a valóságot, és elfogadható. Nem azt mondjuk, hogy hiszünk benne, hanem elfogadjuk. Mondok egy konkrét példát. Ugye tudod, hogy sokáig a geocentrikus világkép lét... Jó, nem baj, mondom tovább azért, mert... Tehát sokáig tudjuk, hogy a geocentrikus világkép volt az uralkodó, a földközéppontú világkép. És miért maradhatott fenn olyan sok ideig? Azért, mert egy darabig nagyon jól magyarázta azokat a jelenségeket, a bolygóknak a mozgását, a csillagok mozgását, amit a valóságban ténylegesen megfigyeltek. Csak aztán, amikor kezdődött a nagy földrajzi felfedezések kora, és a geocentrikus világképen alapuló bolygótáblázatokkal több száz kilométert tévedtek a hajósok, akkor kezdtek benne repedések mutatkozni, hogy ez igazán mégsem annyira jó elmélet. Nézzük meg, mi van, hogyha megcseréljük és a napot tesszük a középpontba. És az érdekes egyébként, hogy sokáig az sem működött, mert Kopernikus körpályákkal operál, tehát nem ellipszis pályákkal, hanem körpályákkal, tehát nem lett először jobb a heliocentrikus modell, hanem Kepler után lett pontosabb. Ma azt mondjuk, hogy a heliocentrikus modell az, ami a naprendszert teljesen jól leírja, és ezt most már elég nehéz lenne egyébként megkérdőjelezni. Tehát ez csak egy példa volt arra, hogy valóban egészen nagy modellek is elavulhatnak, és akkor venni kell a bátorságot, hogy le kell tudni cserélni, de ez szerintem a kutatók többsége, a tudósok többsége ezt elfogadja, és hogyha komolyan csinálja, akkor ezt nem ragaszkodik az elavult dolgokhoz.
0: Tehát, na most akkor, igen.
1: Halló, sziasztok!
4: Szevasztok!
1: Sziasztok! Sokat nézek ilyen tudományos film, és abban pillanatban most azzal foglalkoznak, legalábbis az egyik ilyen dolog, hogy például gyorsul a fény. Tehát ezzel csomó minden megváltozik. Vagy például Kína az űrben egész másikát tartalmaznak, mint a Földön, ugye, mert a fekete lyukak is más hatások ellenére, tehát mint látsz fényt vagy csillagot, az nem ott van, hanem egy kicsit arrébb van, csak el kell indulnod balra, és majd utána kerülsz te hozzá. Tehát ilyen görbült háromszögek vannak, vagy ilyen meghajlott.
2: Mondhatom?
1: Igen,
2: tehát valóban az bizonyított dolog, hogy a fénysugár is képes elgörbülni, tehát nagy tömeg meg tudja hajlítani a fénysugarat, így alakulnak ki az úgynevezett ilyen gravitációs lencse hatások, amikor mondjuk nézel egy galaxist, és közted és a galaxis között van egy nagy tömeg, egy másik galaxis vagy egy galaxis halmaz, és akkor úgy tűnik, mintha a galaxis, amit néznél, az több példányban lenne megsokszorozva, sőt, hogyha mondjuk tökéletes lenne a közbeeső tömegnek az eloszlása, akkor egy gyűrűt látnál, egy ilyen úgynevezett Einstein gyűrűt, aki ezt feltételezte, vagy hogyha mondjuk négy példányban van, akkor Einstein
3: kell. Ez az, amit tavaly vagy tavaly előtt sikerült bebizonyítani, ugye ezt a...
2: Ezt már évekkel ezelőtt sikerült megfigyelni ilyeneket, tehát magának a fénysugárnak az elhajlása, azt már 1919-ben, hogyha jól emlékszem, egy napfogyatkozás alkalmazott.
3: Akkor mi volt az, amit most bizonyítottak be, ami Einstein egyik elmélete volt tavaly előtt?
2: Azt szerintem arra gondolsz, amikor a sötét energia, vagy ez a dolog volt, hogy a világegyetemet egy ilyen idézelben visszatérve egy kicsit a Star Wars vonalra, egy sötét energia tölti ki, és ez egy ilyen taszító hatást képvisel. Einstein ezt egyébként felvetette, úgy nevezte, hogy kozmológiai állandó, de aztán később magát felülvizsgálva elvetette, és élet egyik legnagyobb tévedésének nevezte ezt a taszító erőt, és ma már újra azt mondja, hogy ez létezik.
4: Kérdezd.
1: A Földön pólusváltás történik, vagy pólusváltáson megy át, hogy erről mit tudsz, mert erről néztem egy egész két órás filmet, és egy tudós rájött, hogy megváltozik a pólusos mező, mert
4: de aztán a végén megölte a CIA majdnem, és de végül sikerült kiszabadítani, és családja örömmel várta az.
2: Tehát mágnes és pólus átfordulások sokszor voltak már a Föld történetében. Ha az Atlanti-óceán aljzatát mágneses szempontból vizsgáljuk, akkor sávos szerkezetű, ami azt jelenti, hogy egyik sávban a mai polaritásnak, a szomszédos sávban egy ellentétes polaritásnak megfelelően állnak be a mágnesezhető ásványok, és ez bizonyítja azt, ezek szimmetrikusak egyébként az Atlanti-óceán középvonaláról, egy nagy víz alatti hegyvonalat van az Atlanti-hátság. Tehát létezett, voltak bizonyíthatóan ilyen pólus átfordulások, hogy mikor lesz a következő, nem tudjuk, hogyan következik be, nem tudjuk.
4: És mi a hatása?
0: Na, ez igen.
4: Bekövetkezik.
3: Hát a mágnesednek a másik fele fog taszítani.
2: Az iránytűk azok mindenki, igen, de hogy ugye azért ennek nagyon komoly hatása lenne valószínűleg.
5: Távol nyugat lesz.
2: Az egyik, amiről sokat cikkeztek már az elmúlt években, hogy fokozott naptevékenység volt, napkitörések azért. Tudjuk, hogy a Földet egy mágneses pajzs védi, ez a Földnek a magnetoszférája, a mágneses tere. Ez véd meg bennünket a napból érkező részecskék, a napszél részecskéje ellen. Na most, hogyha pólus átfordulás lenne, akkor valószínűleg ez nem így egyik pillanatban a másikra következne be, hanem a mai modellek szerint körülbelül 1000 évig tartana. Először így elgyengülne a mágneses tér, aztán teljesen megszűnne, megfordulna a pólus, és újra felerősödne. Csak az a baj, hogy közben,
3: az nehéz lenne végigcsinálni.
2: Nehéz lenne, mert a napszél akadátlanul bombázná a felszínt, mint most a Marsot, ami rengeteg káros mutációt
3: okozna. Szegény kutyám a
2: technikai eszközöknek nagyon rossz hatással lenne rájuk. Ugye tudjuk, hogy egy nagy napkitöréskör még az űrállomás űrhajósait is egy biztonságosabb modulba viszik, vagy a műholdak egy részét lekapcsolják részben, a Hubble űrtávcsövet részben kikapcsolják, tehát ez nagyon komoly hatása lenne a földi technológiára, és rengeteg káros mutációt okozna a DNS-ben, az élőlények DNS-ében. Nem lehetetlen, tehát vannak olyan modellek is, hogy a nagy
0: nőnek.
2: Evolúciós ugrások részben kapcsolódnak ilyen pólus átfordulásokhoz, mert akkor kaptunk egy nagy adag sugárdózist, aminek persze nagy része káros volt, de megjelentek közben új hasznos tulajdonságok is.
3: Gyakorlatilag a csótány az, ami mindent kibír, nem? A tudomány mai állása szerint.
2: Meg a Skorpió, igen, 200-szoros radioaktív sugárzást is elbír az egyszerűen. Bár ez nem radioaktív sugárzás lenne, úgyhogy ez ilyen szempontból nem volt jó
3: példa. Szép, hagyd bekapcsolva,
5: egy kis zenét nem sugárzunk így 3-4 óra után?
0: Közérdekű ízét is mondjunk be. Jótékonysági felhívást. Mert hogy
3: mielőtt a sugárzásig arra rátérünk. Emberek, jótékonysági felhívás következik a sci-fi
4: nevében. Föl is van véve, ahogy mondjátok, tudod.
3: Hallottam.

szépőság itt felhívás következik. Hagyd fogyatassunk, kérünk járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez. Személyi jövedelemadót vegy 1%-ának felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1800024 54 2243. Jótékonysági felhívást hallottatok.

0: sátorban?
1: Nincs. Ez nagyon nagy.
2: Na itt van. Ez,
1: már itt vagyunk?
2: Persze.
1: Ja, már köszönöm, mondom, mert ez nagyon vicces.
2: Tilos rádióban az kifinap. És abból ez a műsor még egy olyan tizenvalahány percig. 2.15.37-et már ott elfosztanak.
1: Na ez nem jutott eszembe, amikor nem jutottam igen, be az ajtón.
2: Az SMS az 0-25-9-03.
3: Na én az előbb az jutott eszembe, hogy nem lehet-e, hogy ezek tehát, hogy a tudomány relativizálása, mint egy jellemző közkeletű attitűd, és a hit és a tudomány közötti határnak ez a kóstolgatása nem függ össze azzal, mondjuk pont a csillagászat vonatkozásában, hogy ugye mivel már a csillagászat túljutott azon, hogy csillagok helyének, távolságának, stb. A meghatározása, tehát annak, ami látható szabad szemmel is, hogy átlépett már a csillagászati kutatás egy olyan szférába, ami a hétköznapi érzékelés számára nincs jelen. Tehát, hogy az ember igazából, hát szóval nekem is igazából nincs különösebb konkrét elképzelésem arról, hogy ma a csillagászat mivel foglalkozik, mert hát nyilvánvalóan nem azzal, hogy nem csak abban áll a csillagászat, hogy mindig felfedeződnek újabb és újabb bolygók, vagy naprendszerek, vagy mit tudom én, mik szoktak felfedeződni.
4: Igen, hát a csillagászat kifejezés az mondjuk ma már olyan, mint a biológia vagy az orvos, tehát így önmagában semmi értelme nincsen már, részekre kell tagolni. És akkor mondjuk, hogyha így térben indulunk kifelé, akkor azt mondhatjuk, hogy vizsgáljuk meg először a szűkebb kozmikus környezetünket, és akkor már is nem csillagászatról beszélünk csak, hanem planetológiáról, tehát a naprendszer vizsgálatáról, vagy geológiáról beszélünk akármilyen furcsa, mert ma már olyan üreszközeink vannak, hogy a Föld, tehát a Földön tapasztaltakkal megegyező szinten tudjuk vizsgálni az egyes bolygókat, például a Marsot.
1: Halló!
5: Szia! Megint egy kis ember vagyok. Előtte van egy táblázat, csillagászat és rokon területek tagolódása. Csak egy párat olvasnék föl belőle, jó?
4: Nagyon
5: Csillagászatkönyvek pálya meghatározás. Ugye ezek különböző szakterületek. Égi mechanika, asztromechanika, műszerismeret, gyakorlati csillagászat, stellár statisztika, stellár dinamika, extraterrestrikus fizika, napkutatás, elméleti asztrofizika, csillaglégkörök fizikája, csillagbelsők fizikája, fotometria, spektroszkópia, rádiócsillagászat, gamma csillagászat, röntgen csillagászat, kozmogónia, kozmológia, tehát ezek még
4: teljesen jó területek. És ez teljesen jó, csak ez az, ami aztán az átlagembernek semmit nem jelent. Tehát ezt próbáltam egy kicsit közérthetőbb.
6: A kozmogónia, az például micsoda?
3: Ne kapkodjunk össze-vissza, vigyünk valami rendszert, nem? Hogy...
5: Van itt egy nagyon szép táblázat a rendszerben, a központi kiindulás, ez az astrofizika, és akkor
2: jó, hogy ez ott van.
3: Ez jó, de most itt van egy ember, aki ezt most jól elmondja.
1: És hogy néz ki, olyan, mint a periódus.
5: Segítségként akartam csak, hogy...
4: Nem, ezekkel én tisztában vagyok, hogy ezek léteznek. Persze, ezek a csillagászatnak a nagy klasszikus ágai.
5: Csak próbáltam így... Segíteni,
6: most már ne szabadkozz, mert tényleg segítettél.
5: Jó van, örülök, hogy segítettem.
1: De mi az a kozmogónia?
4: A kozmogónia az égi testek kialakulásával és fejlődésével foglalkozó része a csillagászatnak, a kozmológia pedig az egész univerzum kialakulásával és fejlődésével foglalkozó
1: része. Kérdezhetek ilyen naív gyermekit?
4: Próbáljuk
1: meg. Milyen nagy az, amit már tudunk az univerzumból, az mekkora az?
4: Hát...
1: És mi van utána? Főként ez érdekel?
4: Ettől féltem.
6: Mi az élet értelme?
4: Most megint egy olyan területre merészkedünk,
1: amiről van-e
4: órákig lehet.
2: Kik vagyunk és honnan jövünk?
4: Igen. Hát akkor ezekre most sorban.
3: Igen, menjünk sorban, kezdjük
4: nem,
3: el.
4: Hát ezek nagyon jó és nagyon alapvető kérdések, és pont a csillagászati kutatások egyik célja az, hogy ezekhez közelebb kerüljünk, tehát ez nem kérdéses, hát hogy mekkora az univerzum, inkább a korát mondanám először a mai modellek szerint, a legújabb modellek szerint 13,7 milliárd évvel ezelőtt történt az a kezdeti esemény, amit mondjuk lehet ősrobbanásnak nevezni. Bár ezek a standard ősrobbanás modellek ma már kezdenek kikopni a divatból, és egyre jobban előtérbe kerülnek olyan furcsa hipotézisek, mely szerint az univerzuma semmiből született, mondjuk egy ilyen véletlen kvantumingadozásból, de hogy valamilyen hát, érdekes szót...
3: Mert semmiben
1: mi az a semmi?
2: Hogy, igen. Mi ez 7-8 éves koromban ez teljesen megkeserített.
1: Én kész voltam, totál!
2: De a semmiből hogy ingadoztak a kvantumok a semmiben?
4: Jó kérdés, de most itt nem fogok tudni válaszolni. Az viszont érdekes, hogy ezek a mai modellek nagyon szép egyezést mutatnak már mondjuk a mondjuk Szent Ágostonnak az elméleteivel, akit akár az egyik legnagyobb kozmológusnak is tarthatunk, hiszen ő is világosan leírta már, hogy a semmiből és keletkezett, sőt arra kérdésre is válaszolt, hogy mit csinált Isten a teremtés előtt. Ennek a kérdésnek szerintem nincs értelme, mert a teremtés előtt nem volt idő sem. Tehát akkor tényleg semmi nem volt, vagy a semmi volt, hát ugye ilyen nevezéktani zavar is van. A semmi talán a valami hiánya, én nekem ezt tetszett a legjobban, ez a kifejezés.
3: Igen, hát a világ minden, a Isten létformája, a világ
1: valami baj van,
3: az a semmi.
1: Értem, igen. Tehát a valami hiánya van.
4: Igen. Szóval az univerzum korára, vagy igen, tehát a kora olyan 13,7 milliárd, ez még mondjuk, hát ezt nehéz elképzelni 13,7 milliárd évet, talán forintban még el lehet képzelni ilyen.
6: Igen, de hogy lehet kiszámolni. Megvan egyébként, hát ez...
3: De miért a 13,6? Tehát ez mi a számítás?
1: Hát azért egy 0,7 milliárd évet be lehet lőni. Az végül 700 millió év.
4: Ez is becslés csak persze, tehát úgy nyugodtan mondhatjuk, hogy az univerzum körülbelül 15 milliárd éves még mindig. Ezt így a legújabb megfigyelések alapján. Na most, hogy mekkora? Hát mondjuk, hogy körülbelül ugyanekkora távolságra vannak azok az égitestek, egy kicsit közelebb, amelyeket már sikerült megfigyelni. A legtávolabbi galaxisok azok 10-12 milliárd fényévi távolságban vannak.
3: Na amit most, már ugye, megfigyeltünk?
4: Igen.
1: Hány galaxis ismerünk?
4: Hát inkább tehát számukat csak becsülni lehet. Az egész univerzumban olyan néhány száz milliárd, de körülbelül 100 milliárd galaxis lehet, amiből a mi Tejútrendszer nevű galaxisunk, az csak egy darab galaxis, egy csillagsziget, mint két ilyen egymásba fordított méternyér, ilyen korong, ugye oldalról, és abban néhány száz milliárd csillag van, amiből csak egy a nap, aminek ugye van 8 vagy 9 bolygója, most attól függ, hogy a Plutót hova számoljuk az újabb elméletek szerint, és abból csak egy a Föld.
2: De a galaxis nem a naprendszer színű májat.
4: Nem, a naprendszer az a mi bolygórendszerünk, plusz az üstökös zóna körülött, tehát egy ilyen kisebb rendszer, tehát azok az égitestek, amik a nap gravitációs...
1: És a mi galaxis
2: hogy vannak a matrioska babák? Hogy ez igen, tehát univerzum,
4: ugye
2: galaxisok...
4: Befelé, jó. Univerzum, mondjuk úgy, hogy akkor jönnek ezek a nagy léptékű szerkezetek, ilyen szuperhalmazok, aztán azon szupergalaxis halmazok, tehát azon belül kisebb galaxis halmazok, azon belül galaxisok, és azon belül a csillagok, és akkor a csillagok körül pedig, ha van bolygó, akkor van.
1: De most ilyenek, mint a bolygórendszerben, a Tejútban hány van?
4: Hát ezt még nem tudjuk megmondani, de...
1: De ott is több.
4: Biztos, hogy nagyon sok van, mert 1995-ben, tehát 10 éve fedezték fel az első úgynevezett exobolygót, vagyis naprendszeren kívüli bolygót, és azóta már kb. 140-et ismerünk csak a közeli csillagok körül. Aha. Tehát biztos, hogy nagyon sok csillagnak van bolygója, lehet, hogy majdnem mindegyiknek van. Ezek csak a közeli csillagok. Tehát a bolygók nagyon gyakoriak a Tejútrendszerben és valószínűleg az egész univerzumban, tehát a többi galaxisban is.
6: Bocs, a Plutóra mondtad, hogy most elég bizonytalan szegénynek a státusza, ez
4: az azt
1: semmi. Átigazolt.
4: Átigazolt a kis bolygókhoz, vagy valójában arról van szó, hogy 1992-ben, tehát nagyon friss eredményekről van szó, figyeltek meg a Neptunuszon túl egy második kisbolygó övezetet, ugye az első, a klasszikus, az aszteroida öv, most nem az, ahol a Han Solo ment, hanem a miénk, az a Mars és a Jupiter között van. De kiderült, hogy a Neptunuszon túl is van egy második jeges kisbolygó övezet, és az ottani égitesteknek a jellemzői a Plutóhoz nagyon hasonló tulajdonságokat mutatnak. Úgy tűnik, hogy ebből a második kisbolygóból a Plutó egy tag, egy nagyra hízott tag. De sok csillagász szerint csak időkérdése, hogy ebben az övben egy Plutónál nagyobb égitestet felfedeznek nem sokára. És akkor az most...
2: De ez csak elnevezés kérdése, vagy pedig van valami jelentőség annak, hogy ezt most egy bolygónak tekintik, vagy kisbolygónak?
4: Hát ugye tudománytörténeti szempontból bolygókhoz soroljuk, ugye 1930-ban fedezte fel Tombó, és ez is érdekes, hogy amíg meg nem halt, addig semmiképpen nem akarták átminősíteni kisbolygónak.
1: Tiszteletből, gyönyörű.
4: Tudom, soknak is azért...
1: Jó van, legyen neked öreg, persze, na, ilyen nagy. És a Plutó...
4: Ez ilyen határeset, tehát, hogy most...
1: A bolygók kifelé nőnek, ugye?
4: Egy darabig. Tehát pontosabban inkább azt mondanám, hogy, hogy a Jupiter a legnagyobb bolygó, és utána a gázóriások övezete, az már csökkenő. Tehát a Jupiter, utána jön a Saturnus, az már kisebb, annál kisebb az Uranus, és annál is kisebb a Neptunus. Bent pedig, itt a belső naprendszerben, a közebb bolygók övében nincs ilyen. Tehát a Merkur az kicsi, a Vénusz és a Föld körülbelül ugyanakkora, és a Mars az meg körülbelül fele akkora, így átmérőre,
6: mint a Föld. Azt mondd meg nekem, hogy ha 70 éve már Plutót felfedezték, és azt mondod, hogy lehetséges, hogy van egy hozzá hasonló, de nagyobb kisbolygó valahol, igen, az hogy lehet, hogy egy nagyobbat viszont nem, az Istennek nem sikerült.
4: Azért, mert...
2: Pont nem néztünk mindig oda.
4: Ez az egyik, igen, hogy ott nagyon nehéz azért. De tényleg csak minimális részét kutatták, tehát ennek az övnek, másik pedig az, hogy hát az messzebb van, mint a Plutó, és ezért halványabbnak is látjuk. Tehát hiába jobbak a műszereink azóta, nem könnyű
6: megtalálni. Hát de ilyen 12 milliárd fényévnyire igen, lévő galaxisok fényét meglátjuk.
4: Csak az az igazság, hogy a galaxisnak mondjuk saját fénye van, saját csillagannyi, tehát egy erős sugárzás.
1: Oké, ezt mondjuk tudhattad volna már.
4: Meg csak visszavért fénye.
6: Meg vagyok győzve.
4: Igen. Hát, sőt, olyan távolság.
1: Óra végére.
6: Most már nem tiltakozom, nem vonom kétségbe a hozzáértését azoknak, akik még mindig nem fedezték fel a úton állagyom kis
1: bolygót. Mert mondjuk azért bénák.
4: Abba is érdemes belegondolni.
6: Még van 5 évünk egyébként, utána már összehúzom a szemüldökemet.
4: Ha az univerzum korára meg a távolságokra visszatérünk, ugye a mai fizika szerint az egyik legfontosabb, hogy a fény sebessége az, az véges, ugye 300.000 km per szekundum körülbelül vákumban. Na most akkor gondoljunk arra, hogy, hogy ha tényleg ez így van, akkor egy 12 milliárd fényévre lévő galaxisból 12 milliárd éve indult el az a fény, ami most a szemembe jut.
3: Tehát az a közelebbi... az ismeret.
1: Hát igen, de gyakorlatilag egy olyan dolgot, ami az előtt volt, hogy volt az ősrobbanás, ha volt, ugye a régi.
4: Hát nem az előtt, de nem sokkal az
2: előtt. Igen. Annak a fény,
3: de ember még nem volt.
2: Kisvártatva az univerzum születése után már jött is a fény.
4: Így van, igen. Így van. Tehát ezek ilyen fiatal ősi.
1: Gyakorlatilag folyamatosan a múltba látunk.
4: Pontosan ez a lényeg. Ha én most rád nézek, akkor a múltban látlak. Jó, nem valószínű, hogy közben kimentél innen és cigizel vagy valami, mert hogy túl kicsi a távolság igen. köztünk. De hogyha már a napot nézed, akkor, akkor 8 perces múltat látsz, mert a napföld távolság ez a 150 millió kilométer átlagos távolság.
1: Ez az nem biztonsági kísérletet, és tudod, mint a rádióban. Nehogy csúnyán beszéljen a nap.
4: Igen. Tehát mondjuk a nap felrobbanna, de nem fog menni.
2: Igen, akkor van 8 típus. Percünk menekülni?
4: Nem,
1: igen, ne azt, ne hozd!
2: Nem, hanem, hogy 8 percen később.
4: 8 perccel később, de...
3: Ne vedd ki a CD-t, nincs értelme.
4: Poén az, hogy, hogy a hatás, amikor odaér hozzánk, akkor viszont már ott van, tehát akkor már nem tudom, mit csinálni. Úgyhogy, de a nap nem olyan, nem olyan fajta, ami felrobban, tehát csak fel fog fúvódni, elnyeli mondjuk a Merkurt, a Vénuszt.
3: Aztán már mind jövünk.
4: A Föld egy kicsit megolvad, ez olyan 5-10 milliárd év múlva, tehát addig kell valahol elköltözni.
1: Hát az a gyerekeknek már szólok, hogy ne gondolkozzanak nagy család fel. Ja, ja.
4: Hát azért sok az az 5-10 milliárd.
1: Igen. Kedves fiatalok. Ez egy gyönyörű végszó volt az 5-10 milliárd.
6: Nemzeti felkelés, tudományos ismeret terjesztő.
1: A legközelebbi sci-fi napon visszatérünk az összes kérdés, amire nem kaptatok választ.
2: Mondjuk valaki kérdezi, hogy mi van egy olyan dolog, ami nem tudom micsoda. Kiron?
1: Mi van a Kironnal?
2: Kironnal.
4: A Kiron, hogyha most így kiejtés alapján jól CH-val írja, ugye CH, uh-huh. akkor az igen, az a Kuiper-övnek az egyik legismertebb tagja.
2: Uh-huh. És mi van a Kuiper-övvel?
1: Jó van a Kiron, vagy?
4: Ja, ez az a második kisbolygó, bocsánat, ja, amit mondtam. Igen. Csak azt hiszem a Kiron, ha jól nem akarok hülyeséget mondani, hogy bejebb merészkedett már és valami üstökösszerű burkot erez, de ezt ne vegyétek készpénznek, mert már régen foglalkoztam.
1: Ez egy Kiron Drucker, aki most írt.
4: De nagyon tájékozott.
6: Lehet a Kironból egyébként egy nagyobb kis bolygó, mint a Plutó.
4: Nem valószínű.
2: Ez beakadt neked.
1: Nem, de neki mehet még.
2: Most már ne engedd el.
1: Köszönjük. Utána következnek a Szakácsa tolvaj, illetve az Óriás Alfa Hotbáz is rajongók. Szerintem cudálatos lesz.
3: Jó, sziasztok!
1: Sztárhoz rajongók és nem rajongók, szervusztok!
6: Sziasztok!

0: Sziasztok!
1: Sziasztok! Ezek a mai első témák az a közérdekű adatok nyilvánossága című történet lenne, amiben a Társaság a Szabadságjogokért nevű civil szervezetnek óriási tapasztalata van, tehát a közérdekű adatigénylések és a közérdekű adatigényléses perek. Első kérdésem az az volna a vendégünkhöz, hogy igazából miért kell perelni, mik azok a közérdekű adatok, és miért van szükségű perekre ahhoz, hogy ezeket megismerhessük.
0: Szerintem azért pontosan ítélni, hogy melyik vendég, melyik műsor számhoz tartozik, vagy melyik szakasz.
1: Igen, tehát a Tivadar tartozik a közérdekű adatigénylésekhez.
0: És Tibor tartozik a devizahiteles történethez.
2: Hát a közérdekű adatok az állam működésében és az állam kezelésében lévő adatokat jelenti. Ezek olyan információk, amelyek alapvetően minden állampolgárt érintenek, vagy érinthetnek, illetve közérdeklődésre tartanak számot. Ugye a magyar törvényi szabályozás 1992 óta létezik, ennek egy szerintem elég szimpatikus meghatározása van, amelyből lényegében az következik, hogy közérdekű adat az, ami nem személyes adat, tehát az, ami nem az egyéni magán szférával, privacy-vel összefüggő adatok kezelését jelenti. És nyilvánvalóan az is feltételő az állam kezelésében legyen. Az állam alatt, ugye ezt nagyon tágan értelmezzük, ebbe beletartozik a helyi önkormányzat, az állami tulajdonú cégek, közintézmények, de ugye az állam kiszervezhet mondjuk nem állami tulajdonú cég neki is közfeladatot, és hogy a közfeladattal ellátásban függenek össze bizonyos adatok, tehát mondjuk az állam megrendel egy, vagy egy állami cég megrendel mondjuk, mint a BKV, egy fénymásoló ellenőrzést, ami történt ugye tavaly, az is ugye adott esetben ugye a felmérést elvégző cég kezelésével vannak ezek az adatok, ilyenkor ők is közérdekű adatkezelők lesznek, ők is perelsíthetőek. A kérdésedre válaszolva, hogy miért kell perelni, hát azért kell perelni, mert nagyon gyakran ugye ezeket az adatokat eltitkolják, hiába kérdezi az ember, azt mondják, hogy szerintük ez nem közérdekű adat. Mondtam, hogy ez egy nagyon szimpatikus, nagyon tág meghatározás az, hogy mi számít közérdekű adatnak. Ugyanakkor a kivételek rendszere is nagyon összetett. Nyilvánvalóan vannak olyan információk az állam kezelésében, amelyek a működés szempontjából indokoltan maradnak titokban. Ugye a legextrémebb, legszélsőségesebb példa erre az államtitok kör, amit most már minősített adatnak hívunk a jogi szaknyelvbe. Nyilvánvalóan ez legitim érdek fűződik, de vannak határesetek, ahol nem annyira könnyű eldönteni, hogy most ez nyilvános adat vagy nem nyilvános adat. Ilyen volt például a általad is jól ismert rektori fizetése kérdése, hiszen egy fizetés az egyik oldalról személyes adat, hogy én mennyit keresek, az én saját adatom, rólam szól. Másik oldalról viszont az állam fizeti ki ezt a pénzt, ami közfeladat ellátásáért jár, tehát, hogy itt közérdekből nyilvános adat-e a rektorok fizetésen semmi összeadat te peredben. Erről volt szó, magad is tapasztalhattad, hogy bizony igen nehéz még egy ilyen viszonylag nagy, magas presztízsű jogi tudással is felvértezett, meg rendelkező intézménynél, mint az egyetem, megszerezni bizonyos adatokat, nem esetességgel azért, mert hát az állami szervek tömbségében van még egy ilyen titkolózó hajlam, és valahogy nem szoktak még hozzá ezekhez a dolgokhoz érzéket nyilvánosan hozni. Ennek egy nagyon jó módja ez a pereskedés, hogy ezt tudatosítsuk egyrészt a társadalomban, másrészt az állami szervekben és az állami szerveknél dolgozó embereknél. Most ezt el kell mondani, hogy 2003-ig gyakorlatilag Magyarországon nem volt az érdekű adatos per. Tehát a TASZ kezdte ezt el csinálni, és már 7 évvel nagyon sok perünk volt. Voltak olyanok, amelyek jogilag voltak fontosak, tehát jogértelmezést tájították, és az információ szabadság, a közérdekű adatok megismerésének a spektrumát szélesítették. Voltak olyan perek, amelyek érdeklődésre tartottak számot, tehát még egy fokozott közérdeklődés, ez a fizetéses kérdés. De hát voltak, ugye neked is volt még a sávai beruházással kapcsolatos pered, az is szerintem egy nagyon jó úgy volt több szempontból is.
0: A fővárosi bíróság tárgyalja ezeket a pereket?
2: Hát úgy van.
0: Majd jó, megyei
2: szint. Megyei szint, tehát országos hatáskörű szervet például az ember, tehát például egy minisztériumot, vagy egy hát országos hatáskörű szerv, ez mindig adott szerv vonatkozásában dől el, akkor megyei szinten, az Budapesten praktikusan a főváros jelenti. Sokáig szinte kizárólag ugye a fővároson zajlottak a perek, mert a TASZ-nak az erőforrásai nem engedték meg, hogy más városokban is, meg megyékben pereljünk. De tavaly előtt egy pályázaton nyertünk pénzt, és tudtunk beüzemelni egy úgynevezett információszabadság ügyvédhálózatot, aminek köszönhetően mindegyik magyarországi régióban van ügyvédünk. És
1: akkor ilyenkor mit tehet az, aki mondjuk egy közhivatalhoz fordult valamilyen közérdekű adatért, és elhajtották, vagy nem válaszoltak neki, akkor mi a metódus?
2: Ugye a legalapvetőbb az, hogy meg kell próbálni írásban kommunikálni, ez lehet e-mailen, faxon, postai úton, tértivevénnyel, és úgy kell kérni az adatokat. A TASZ honlapján egyébként ez van segédanyaga a www.tasz.hu információszabadság 1/1 címszó alatt nagyon részletesen van írva, de lehetőleg pontosan meg kell tervezni, milyen adatot akarunk, a lehető legpontosabban körül kell írni, hogy be tudja azonosítani a adatkezelő szerven, tudja azt mondani, hogy hát én nem tudtam, nem értettem, hogy pontosan mire céloz. Erre, miután megkapják, készhez veszik a levelet, akkor 15 nap van a válaszadása, tehát arra, hogy kiadják az adatot. Elvégben 8 nap van a megtagadásra, tehát hogyha azt mondják, hogy valamilyen okból mondjuk titokkában minősítve, akkor azt 8 napon belül kell közölni, ha ki akarják adni, akkor 15 nap, de praktikusan ez azt jelenti, hogy 15 nap után nyílik meg a perlési lehetőség. Mondjuk ez nyilvánvalóan durvább módja a dolognak, érdemesebb ilyenkor még egy felszólt elevez, hogy akkor, ha most már nem adják ki, akkor tényleg pert fog inteni az illető. Ez hatásos általában. És hát ilyenkor keresetet be kell adni a bíróságra, erre 30 nap áll rendelkezésre. Most ennek a tényleg nagyon finom jogi dolgaiban nem megyek be, hogyha valaki nyilván milyen problémába ütközik az a TASZ, bármikor megkeresheti. De van egy másik módja is, az adatvédelmi biztoshoz való fordulás. Az adatvédelmi biztos ugye a nevéből ugye mindig arra következtünk, hogy adatvédelemmel foglalkozik, de az adatvédelem és az információszabadságnak is a biztosa ő. Egyetlen egy probléma az adatvédelmi biztossal, hogy az ő állásfoglalása az nem kötőerejű, tehát ezt nem lehet végrehajtatni.
1: Hogyha van folyamatban lévő per egy bizonyos adatért, akkor ő nem
2: akkor nem foglalkozik. De ez a kisebb probléma, tehát inkább az a probléma, hogy az ő álláspontja, mondhatja azt valaki, hogy hát oké, ez az álláspontja, nekem nem. Nincsen semmilyen olyan jogi eszköz.
1: Mondjuk látunk ilyet, mondjuk abban, amikor a jövő nemzedékek ombudsmanja kiadott egy állásfoglalást, és én kint voltam a pátyon, amikor az önkormányzat név szerinti szavazással leszavazta. Tehát, hogy közölték, hogy ők nem értenek egyet, nem fogadják el, és akkor
2: hát,
1: az ennyi.
2: Igen, igen, ez ennyi. Igen. És akkor a bírósági ítélet, ez pedig végrehajtató, bírósági végrehajtóval. Ebből a szemben egy erősebb eszköz. A másik érv még a bíróság mellett az, hogy soron kívül jár el, míg az adatvédelmi biztos nem köti határidő. És itt ugyanúgy, mint az alkotmányi bíróságnál bele lehet azért csúszni ilyen egy-két évekbe is, akár ilyen állásfoglalásnál, hát nyilván nagy a munkatár. Ami viszont mindenképp az adatvédelmi biztos mellett szól az, hogy ő ért hozzá. Tehát míg a bíróságon vannak olyan bírók, akik nem nagyon jártasak ezen a jogterületen, és esetleg oda kerül hozzá egy beosztásra az ügy, akkor ott hát meg lehet szívni, hogy finoman
0: fogalmazza. Nem itt a szárgya, úgy, mint a sajtó ügyek, te nem itt azért össze-vissza szórják?
2: Hát itt főleg a pesti központi kerületi bíróságon össze-vissza van a szórás, ott egészen meglepő dolgok is születnek, de például most mondtam ezt a ügyvédhálót, ahol voltak olyan adatigénések, hogy a Helsinki Bizottsággal együttműködésben országos szinten több helyről ugyanaz az adatigénés ment rendőrségtől, több helyen pereskedni kellett, és ugyanolyan tényállás mellett homlokegyenes ellentétes ítélet született. Nyilvánvalóan aztán mentünk legfelsőbb bíróság, vagy fellebbezéssel.
1: Te személyes peres tapasztalatod szerint mik azok a leggyakrabban előforduló kifogások, amikkel az adatkezelő előáll, hogy miért nem adja az adatot?
2: Hát, nagy port kiváltó ügyekben, tehát például a sávói hatástanulmány kérdése, vagy tavaly volt a Gripen ügy, hogy a 190 milliárd forintot hova melyik magyar cégekbe fektette be a Gripen szávcsoport.

0: elsőre nem tűnik annak, de ezen még van mit alakítani a joggyakorlatban, erre történik a legtöbb hivatkozás, és általában hogy az állami szerv részéről mindig azt mondják, hogy az állam köt egy szerződést valakivel, akkor az nyilvános, ez punktum, szűk kivételekkel. Az állam mindig azt mondja, hogy hát ő nyilvánosságra hozná, csak hát a beleszerződő félnek az üzleti érdekét nem akarja sérteni, ezért mégse teheti azt. És akkor főleg ez a titoktartási klauzulákra hivatkoznak. Sajnos ezt elfelejtik, hogy a jognak ez a kógens, tehát ettől eltérés nem engedő előírása ez a nyilvánossági szabály. Hiába tesznek bele magánjogi megállapodásokba ilyen titoktartási klauzulát, ez nem írja felül a polgári törvénykönyvnek ezt a szabályt. A polgári törvénykönyv tulajdonképpen el lehet térni főszabály szerint, ez egy olyan kivétel, amitől nem lehet eltérni.
1: És egyébként csak újságírók fordulnak bírósághoz, vagy a TASZ segítségével bírósághoz ilyen ügyekbe, vagy érezhető egy olyasmi, hogy az átlag emberek, vagy és már felismerték azt, hogy joguk van ezekhez az adatokhoz, és mondjuk egy-egy magánszemély is elmegy idáig azért, hogy megismerje őket?
0: Abszolút. Tehát magánszemélyek saját eljárásból, saját akaratellenőrzésből is fordulnak. Az egy másik kérdés, hogy ez egy nagyon jó munkaeszköze szerintem az újságíróknak, ezt talán te is meg tudod erősíteni.
1: Abszolút.
0: És annak ellenére, hogy mondjuk nyilván egyszerűbb, hogyha megkapod az információt és sima felvilágosítás vagy tájékoztatási eljárás keretében, de hogyha ilyen konfrontáció van, mint mondjuk a rektoros sáv és ügyben, akkor ugye nincs más tenni, és ahhoz képest relatíve gyorsan meg lehet szerezni az információkat.
1: Igen, és ez szerintem egy indikátora is annak, hogy hol vannak az űrös ügyek, tehát ugye, hogyha nem adják az adatot, annak valami oka van. Tehát hát ha simán kiadják, akkor ugye nincsen sztori újságírói szempontból, viszont ha nem adják, és ilyen messzire el kell értem menni, akkor biztos, hogy ott van a kutya elás.
0: Hát ez a sávó így, mert szerintem pont tényleg jól játszott, mert hogyha a hatástanulmányt nem titkolták volna ennyire, akkor lehet, hogy nem durrant volna ekkor hát ez az egész ügy, tehát kicsit most tulajdonképpen nem akarok értékítéletet megfogalmazni, de hát saját sírjukat ásták meg ezzel a körömszakadtáig való titkolózással, lehet az elején nyilvánosságra hozták volna.
2: Hát szerintem azért nem biztos, hogy minden hallgató tisztában van a sávói ügy miben létével, az egy kicsit szerintem ezt jobban, igen, ezt mondjátok el, mert itt...
1: Hát az volt a lényege, hogy én újságíróként fordultam az MFB-hez, hogy mondják meg, hogy milyen alapon hitelezik meg ezt a motorversenypályát, és akkor hivatkoztak egy KPMG tanulmányra, ami ugye egy tanácsadó cég készített egy tanulmányt, ami szerint ez a dolog nagyon megéri, viszont magát a tanulmányt azt üzleti titoknak nyilvánították, nem voltak hajlandók kiadni, ugye kértük a MEF-től is, tehát a miniszterelnöki hivataltól is, mert ugye kormánydöntést alapozott meg szintén ugyanez a tanulmány a motorpályának az MFB hiteléről, illetve a jogdíjakról, illetve kértük magától a KPMG-től is, hogy hozza, és a beruházótól, hogy hozza nyilvánosságra, és senki nem volt hajlandó, és akkor indítottunk egy pert az MFB ellen gyakorlatilag. Ugye az MFB megpróbálta szintén perbe hívni úgy a beruházót, mint a tanácsadó céget, ők köszönték, nem kérték, és az MFB végül elveszítette ezt a pert, és nyilvánosságra. Tehát ez még folyamatban van, nem? Tehát még nem tudjuk,
0: hát,
1: hogy...
0: még nem emelkedett jogerőre, de első fogú ítélet megszületett, valószínűleg jogerőre fogok emelkedni. A lényeg az, hogy ugye itt egy körülbelül összességében 35 milliárdos beruházás van, aminek a beruházásnak az indokoltságát erre a hatástanulmányra hivatkozva mondtak rá, azt mondták, hogy azért támogatjuk ezt a beruházást, mert ez a hatástanulmány ezt mondja, mert azt mondja, hogy jó, de azt nem mondták meg, hogy mi van a hatástanulmányban, és titkolták, és akkor erre párhuzamosan szerveződött egy ilyen civil kampány, hogy levelet lehetett küldeni a miniszterelnöknek, amivel kértük, hogy hozzák nyilvánosságra, ami elérte részben a célját.
3: Szia! Ez élő adás, ami most?
2: Igen.
3: Azt szeretném kérdezni, hogy mi a helyzet a Pátyi képviselőtestülettel, meg azt így lehetett olvasgatni, hogy ez a Grupo társaság ez így eltűnt, meg hogy a Pécsi toronyházról is fújja le a szél már nem tudom, a gazt. Erről valamilyen update van esetleg? Elmesélitek, hogy most így

0: Hol tart az az ügy, meg hogy, hogy a képviselőtestület az ugyanúgy működik, meg él és virul, meg hogy ez a grupó ez így hol szívódott fel.
1: Működik a képviselőtestület.
0: Miket hagyott így maga után? Hogy így megfoghatatlanok teljesen, tehát itt vége a történetnek, meg mi az a pénz, amit sikerült elégetni. Tehát így ilyeneket. Köszi! Hello!
2: Köszi! Hello!
3: Hát a képviselőtestület az egészen addig fennáll, amíg
1: új választások nem lesz. Sem tudok, hogy a cég felszívódott volna. Azt tudom, az utolsó infóm az, hogy szeptember végéig nem nyilatkoznak.
4: A pátyal most foglalkozunk, vagy foglalkozunk egyszer később? Mert
1: szerintem az megér egy külön adást egyébként, amire hívunk onnan vendégeket.
4: Ezért, mert akkor inkább folytassuk Tivadarral.
1: Oké.
5: Tehát ott hagytam abban, hogy a sávai kérdést, ami egyébként nyilván összefügg valóan a pátyi kérdése, hiszen ugyanaz a beruházói kör áll mögötte. És hogy a kedves hallgató is mondta, itt ugye megrekedt ez a sávai beruházás is, annak köszönhetően, hogy ez a hatástalmány nyilvánosságra került, és bizony kiderültek olyan dolgok, hogy az állam lényegében az adósságot visszavásárolhatja egy állami cégen keresztül ettől a befektetőtől. Tehát egy ilyen teljesen tuti biztos üzleti struktúra volt, ami lényegében az állam viselte volna a teljes kockázatot.
1: Igen, tehát annyit talán ki lehet erről jelenteni, hogy nem az állam érdekét szolgálta ez a szerződés, illetve az egész konstrukció, és ez nem derült volna ki, hogyha ezt a tanulmányt nem pereljük ki az MFB-ből.
5: Hát amint kiderült lényegében az, hogy ez nyilvánosságra fog kerülni, illetve nagyon nagy valószínűséggel teljes egészében sikerülni fog a per, meg eléggé jól állt a szénánk, hogy úgy mondjam. Abban a pillanatban emberek elkezdtek lemondani, és azt mondták, hogy akkor felejtsük el ezt az egész beruházást. Tehát még a per lezárulta előtt elálltak ettől a dologtól. Tehát ez, hogy a szép csöndben megy végig, és te mondjuk nem kezded el ezt kinyomozni, nem kezdünk el perelni, akkor lehet, hogy átmegy.
1: De most így ment volna. És egyébként érezhető, hogy az ilyen, hogy mondjuk a sávói vagy a hasonló típusú ügyek nyomán, ugye ilyen rengeteg van, nem csak ez egy, ott van a mit tudom én, a Huiber-féle szalmatüzelésű erőmű, amit ráadásul világörökségi helyszínre akarnak építeni. Tehát több olyan vitatott nagy beruházás van Magyarországon, ahol az állam valamiféle bújtatott támogatást ad. Éreztek olyasmit, hogy egy ilyen ügynek a hatására mondjuk a civil aktivitás vagy a civil kontroll az fokozódik az ilyen típusú ügyekben?
5: Én csak remélni tudom, hogy fokozódik. Nyilvánvalóan az a szerencsés, hogyha minél több emberhez eljut egy ilyen ügy, tehát mondjuk média közvetítésével, pragmatikusan. Hogyha emberek látják, hogy ezeket meg lehet szerezni, akkor a helyi kis közösségekben is lehet kezdeményezni ilyen eljárásokat, lehet információkat szerezni, és ahogy is mondjam, tehát egy ilyen nem kellenek oknyomozó újságírók feltétlenül ahhoz, hogy ilyen információkat kívánjászanak, hogy az emberek tudnak helyben bizonyos dolgokról, bizonyos részinformációkat, akkor nagyon könnyen lehet ezzel a közérdekölt igényléssel átláthatóbbá tenni egy akár egészen kicsi kis helyi önkormányzatnak a működését. Nem kell 15 milliárdos tételeknek repkedni ahhoz, hogy itt érvényesítsük az jogainkat, az átláthatósághoz fűződő jogokat. Bármilyen kis beruházással, önkormányzat apró funkcióival kapcsolatos információt meg lehet szerezni így.
3: Igen, a nem hiányossága a jogszabálynak, ezt így a véleményedet kérdezem erről, hogy nincsen igazából szankciója annak, hogyha nem adnak ki adatot, igazából csak a perköltséget, meg talán a végrehajtási költséget lehet ráverni. Szerintem sokkal nagyobb hatásuka lenne egy ilyen pernek, hogyha esetleg valami...
5: Hát én nem vagyok igazság szerint magam részéről a szankciók nagy híve, sokkal jobban szeretném, a mentalitás megváltozna. Ez nyilván nehezebb ezt elérni, hogy a mentalitás változzon meg. Ahol esetleg...
1: Szankció, nem? Tehát az a szankció, hogy ő nem adja az adatot, igen, akkor tehát, abból nyilvános botrány van.
5: Ez is magára persze, természetesen.
1: Felhívja magára, illetve az egész ügyre a figyelmet az, aki egy ilyen megkeresést elhárít.
3: De hát feltételezhet, hogy nem cinizmus is szerintem azért a ilyen kezelők részéről, hogy nem nagyon érdekli őket így a nyilvánosság, legalábbis nekem ez az érzésem, hogy így érzékelem ezeket a...
5: Azért látható olyan, tehát például ebben a rektoros ügyben most, hogy így jogerős ítélet született, a nem humán erőforrás minisztérium, most nem tudom mi a Nemzeti Humán Erőforrás Minisztérium honlapján megjelent az összes rektor fizetése, igen, holott mi csak az egyiket pereltük. Tehát egy ilyen, hogy is mondjam, proaktív, önmagától ki nem kényszerítve közzétett az összesnek
1: rektori
5: fizetés. Ez például a követendő példa. Tehát ez a jó mentalitás. Az, amit mondasz egyébként, tehát az információ szabadságnak van egy olyan oldal, az úgynevezett elektronikus információ szabadság, ez egy proaktív oldala, tehát ez azt jelenti, hogy adatigénylés, állampolgári kérés nélkül közzé kell tenni adatoknak elég nagy körét. Most más nem mondjak, ebbe beletartozik a kormány jogszabály tervezetei. Tehát mondjuk Pintér Sándor belügyminiszter tegnap benyújtott egy törvényjavaslatot, azt elviekben a javaslat kidolgozás után 15 napig, legalább 15 napig a minisztériumnak, a belügyminiszternek honlapján fel kellett volna tüntetni, és a civil szervezetek állampolgárának véleménynyilvánítás céljából véleményezési határidőt biztosítani.
1: Ezt betartják?
5: Ez az, amit abszolút nem tartanak, mert ezt kéne valamilyen módon megoldani, mert itt most ugye már a BTK-t úgy módosítják, hogy tegnap betették, senki nem szólt egy szót sem, általános vita le van zárva, módosított már nem lehet beterjeszteni, tehát most már csak kapcsolódó módosítókkal lehet valahogy toldozgatni, foltozgatni, más kérdés, hogy nyilván elfogadják így, ahogy van, de akkor is, tehát az állampolgároknak ez a véleménynyilvánítási joga sérül. Ez kapcsolódik az elektronikus információ szabadsághoz, tehát ahhoz, hogy az államnak kérés nélkül kötelessége a jogszabály tervezeteket közzé tenni. Ez egy nagyon rossz gyakorlat, hogy ezt nem tartják be. Előző kormányok se tartották be, tehát itt elgondolhatónak tartani valami szankciót, hogyha, vagy valamilyen jogérvényesítési lehetőséget, egyelőre sajnos ennek a lehetősége nem áll fenn.
3: És akkor egy súlyosabb ügybe belenyúltak, azért valamikor éreztek valami másfajta pressziót, hogy akkor ezt mégse kéne feszegetni, vagy valami nem érkeznek ilyen nagyobb burkolt fenyegetések, vagy inkább ilyenkor vissza hátrálnak.
5: Hát ugye most
3: az újságírót szokták azt
1: aromában. Igen, az újságírót inkább előveszik, azért azt gondolom, hogy egy csapat ügyvéddel azért szívesen kezd ki még a...
3: Hát tudod, hogy nekem volt annak idején, és nekem is egy-két ilyen harcom a volt kuruc infósokkal, úgyhogy...
5: De a legnehezebb ügy az, amikor letagadják az adat létezését. Tehát azt, hogy én bizonyítsam be azt, hogy náluk létezik ez az adat, amit kérek, azt mondják, hát ezt mi nem kezeljük. Bocs, és akkor hiába tudja az ember, hogy mi kezelik, de nem tudja bebizonyítani a bíróság előtt, akkor veszett
1: fejszennyele. Egyébként arról mi a véleményed, hogy ilyenkor ugye Magyarországon az nagyon elterjedt, hogy ilyen politikai, gazdasági érdekek mentén jönnek ki, nem nyilvánosan átlátható, hanem ilyen dossziékból meg névtelen levelekből adatják újságíróknak, hogy ezt írja meg szerkesztőként. Ugye mit tudom én, ott van például az MVM-nek az offshore ügyében is a vizsgálati jelentéseket kiszivárogtatták teljesen Schwarzban a sajtónak, nyilván abban is van üzleti titok meg mindenféle, és hogy ugye ilyenkor ugye felmerül az, hogy ha nem megy ilyen szépen, nem lehet, tehát ugye adatigényléssel egy ilyen anyagot megszerezni, akkor a feketén kapott anyagokat felrakni az internetre, vagy felrakni a Wikileaks-re, tehát hogy mondjam, ilyen gerilla módszerrel biztosítani nyilvánosságot ezeknek az ügyeknek.
3: Be lehet ebbe azért futni akkor más jogsértésekbe, és nem biztos, igen, hogy nagyon komolyan rászoktak most repülni a nyomozóhatóságok, és hogyha nem magyar szerverre teszik ki, vagy hogyha magyar egyetem, bármilyen magyar szolgáltatóhoz teszik ki, akkor pillanatokon belül jön a megkeresés, hogyha feljelentés születik, és üzleti titok sértésért is kérik már az IP címet, már a becsület sértését is kérik
5: különben. Nyilván mondjuk, hogy tehát üzleti titok sértés az akkor következik, hogy üzleti titok van. Tehát hogyha nem üzleti titok a dolog, mert közérdekű adat, akkor mondjuk nem következik be ez a tényállás.
3: De a nyomozást azt elindíthatják attól.
5: Persze, elindítják és nem kellemes. A legrosszabb az ugye, a legproblematikusabb kérdés az államtitok kérdés, a minősített adatok kérdése. Tehát az, amikor így feketén bedobnak a újságíró postaládájába egy borítékot, hogy akkor ott van egy boríték, mit tudom én bármiről, amit minősített adat, tehát államtitok, hogyha azt nyilvánosra rozod, akkor bűncselekményt követsz el. És korábban úgy volt, hogy ha tudod, ha nem.
1: Olyankor nem mérlegeli a bíróság azt, hogy társadalomra való veszélyesség kritériuma? Tehát mondjuk én simán el tudom képzelni, hogy Magyarországon az államtitkoknak egy része az nem jogosan van államtitoknak minősítve. Tehát nem lenne veszélyes a társadalomra ezek, meg senkire.
5: Hát ez egy büntető bírósági kérdés az államtitok sértés, a minősített adat, ahol visszaélés, hogy egész pontos legyek. Míg a minősítésnek a jogszerűség az egy másik eljárás tárgya lehet. Nem mennék bele, mert ez nagyon bonyolult tényleg, de nincsen hatékony felülvizsgálati rendszer a adatok minősítésére. Tavaly, idén áprilisban lépett hatályba az új törvény, ami az államtitok kérdéskörét rendezi. Ez egy nagyon súlyosan alkotmányellenes szabályozás szerintünk, ami nagyon sérti a közérdekadatok megismeréséhez fűződő jogunkat, az alkotmányos jogunkat. Sajnos ez most benn van az Alkotmányi Bíróságnál egy beadvány, amit az Ötös Károly Intézet, a Transparency International és a TASZ jegyez. Hát erről nyilvánvalóan nem fog születni döntés még egy jó darabig, ahogy az Alkotmányi Bíróság munkatempóját ismerem.
3: Addig meg is változtatják az összetételt,
5: addig lehet, igen. Sem
3: jó döntés.
5: Igen, a lényeg az, hogy nem lehet kezdeményezni. Mondjuk voltak újságíró ügyek, büntető ügyek, amikor ugye az újságírókat vették elő és leültették a vádlottak padjára, és végigment ítélőtábláig a büntető eljárás. A felmentetésre végződött mind a kettő, de hát ez csak a, hogy is mondjam, egy kicsit a bírók jó indulatán múlott. Tehát, hogyha egy kicsit ilyen pozitív és stáb, ilyen törvényszövegéhez kötöttebb szemlélettel nézik azt az ügyet, akkor ott akár el lehetett volna ítélni ezeket a szerencsétlen újságírókat egy nagyon-nagyon rossz jogi szabályozás következtében, ami azóta egyébként részben megváltozott, tehát a büntető jogszabályok enyhültek, de a mai napig azt gondolom, hogy ez az államtitok kérdéskör ez még nem rendezett.
3: Szerintem egy kis szünetet tartsunk, és akkor a következő témára felátérünk.
1: Köszönjük.
3: Köszönjük szépen.
5: Szívesen.

0: The dark streets below. The dark streets below. The dark streets below. The dark streets below.
1: No?
2: Piros Rádió, FM 90.3, Bádoggal, Bodival, Bodokival, és vendégünk most már a második témára, Madari Tibor.
1: Na hát Tibor, igazából itt a újra nagyon aktuális és sláger téma és nagyon súlyos problémákat felvető téma, ez a devizahiteleknek az elszabadulását. Mint tudjuk, a svájci frank azokat soha nem látott módon megerősödött, az egekben van ilyen háttér befektetési valutaként kezelik, és gyakorlatilag a magyar lakosságnak a nagy része ebben a valutában van eladósodva. Tibor egy egyesületnek a egyik képviselője, majd elmondja pontosan, hogy miről szól az egyesület, és ügyvédként is, és más szakemberként is próbál ezen ezt a helyzetet próbálják valamilyen szinten kezelni, és lakossági segítséget nyújtani, és akkor erről szólna a második etapja a műsornak. Úgyhogy hallgatunk, Tibor.
3: Na hát köszönöm szépen a lehetőséget. Az egyesületünkről néhány szót. Ezelőtt jó egy évvel észleltük néhányan, hogy itt hamarosan komoly bedőlések következnek be. Egyik barátom hozott össze egy másik barátommal, akiről nem is tudtam, hogy ő is érdekelt a dologban. Elég komoly, nagyjából 80%-os növekedés következett be a havi törlesztő részleteiben, ami eléggé megviselte őt is, meg a családját is. És akkor elkezdtünk szervezkedni, megpróbáltunk embereket toborozni e köré, a téma köré. Össze is jöttünk 15-20-an, akár a pénzvilágból, akár média szakmából, közgazdaságtanból, egyebek jogi területekről érdekelt emberek jöttek itt össze, és elkezdik megvizsgálni, mi is húzódik itt ezek mögött a dolgok mögött, illetve milyen lehetőséget lehetne itt találni. Ennek kapcsán megalakítottuk a hitelesek.org csoportot, azért mondom ezt így, mert annak idején így szerepeltünk sajtóban néhányszor, augusztusban volt egy-két megmozdulásunk, egyik volt az Egon előtti egyik tüntetésünk, ahol szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy ez a pénzintézet az egyik legmérgezőbb volt annak idején a magyar piacon, a másik megmozdulásunk pedig a PSIF épülete előtt volt, ahol megalakítottuk a PSLF-et, tehát a pénzügyi szervezetek lakossági felügyeletét, hogy legyen egy kis csavar a dologban. És hát megkértük arra a PSIF-et, hogy ugyan biztosítson már nekünk egy helyiséget ott, hogy ügyfélszolgálati teendőket láthassunk el. A fenyegetésünket nem váltottuk be már, mint az, hogy a kilakodott hitelesekből sátortábot fogunk, az ő segítségükkel sátortábot fogunk felverni a vérmezőn ott a PSIF épületevel szemben. De erre sajnos úgy tűnik, hogy akár sor is kerülhet, ismerve a jelenlegi állapotokat. Tehát megalakult az egyesületünk, amelyet az ügyészség megtorpedozott azzal, hogy pénzügyi szervezetek lakossági felügyelet, ez egy illetlen elnevezés. Emiatt a felügyelet szót azt figyelőre módosítottuk, tehát most az igazi nevünk az pénzügyi szervezetek lakossági figyelője egyesület, és ezt komolyan is gondoljuk, tehát igazából az alapszabályunkban éppen azt vetettük fel, azokat a területeket emeltük ki, amelyekre úgy tűnik, hogy az államhatalom, illetve a jogi szabályozás nem igen figyel oda. Tehát igenis meg szeretnénk vizsgálni, és vizsgáljuk is a pénzintézetek általános szerződési feltételeinek a milyenségét. Különös tekintettel arra, hogy ugye a hazai bankrendszer durván 98% a külföldi tulajdonú bankok kezében van, és ezek a külföldi tulajdonú bankok valahogy egészen másként viselkednek itt Magyarországon, mint otthon. Tehát hirtelen az a jól neveltség és az a gentleman, hogy is mondjam, a kifejezés lehull a bankról, mint átlépi a lajtát, és elég furcsa dolgokat tud produkálni. Egyrészt rendkívül jövedelmezővé válik, ami nem véletlen, hát végül is a nagyokat, a Raiffeisent, Volksbankot, egyebeket, az osztrákokat, gyakorlatilag az itteni lányvállalataik nyeresége tartja el már elég hosszú idő óta.
4: Bocsánat, hogy belekérdezek, de akkor ez azt jelenti, hogy a magyar tulajdonú bankok azok gentleman módon viselkednek? Tehát mondjuk egy OTP-vel?
3: Egyrészt, bocsánat, de az OTP az nem magyar tulajdonú bank, ezt a félrejtés, ezt félre kell oszlatnom. Tehát az minimum 80%-ban külföldi tulajdonban van, de talán több is, nem tudom egészen pontosan az arányukat, de az biztos, hogy többségi külföldi tulajdonban van. Magyar tulajdonú bankok gyakorlatilag a szövetkezeti bankszektorban léteznek, illetve van most ez a Magnet Magyar Közösségi Bank például, amelyet így magyarként tudok apostrofálni. Egyébként meglehetősen szűkös a kínálat, ez a 2%-ban nem sok fér bele.
4: Akkor úgy értem, hogy az OTP-t az mondjuk tehát magyar központú, tehát a magyar vállalati kultúrába vagy banki kultúrát mutatja. Tehát, hogy akkor tehát, tehát mi a különbség a között, hogy egy külföldi tulajdonú bank bejön Magyarországra és úgymond gyarmatosít, és a helyi bankok viselkedése között?
1: Hát figyelj, most a bank, amit előbb említettél, például ő vezette be, aztán meg ő nyomta legjobban a ilyen hitelt, én legalábbis úgy emlékszem, és az egyik legkockázatosabb hitelkonstrukció volt, arra már a PSAF is felhívta a figyelmet, hogy ezeket nem kellene, és egy idő után be is szüntették. Mm. Szóval szerintem ott a profit orientáltsága ennek a banknak azért nem hiszem, hogy visszafogottá.
4: De akkor mi a választásunk, ha mondjuk nem akarunk ilyen külföldi banktól hitelt felvenni, akkor hova fordulhatunk?
3: Hát ez egy, hogy mondjam, hosszabb lélegzetű választ igényel, ugyanis, és itt akkor egy kicsit átcsapok egy másik területre, az a visszásság halmaz, az a sok visszaélés, amivel találkoztunk az elmúlt egy év alatt, az vezetett oda többek között, hogy rá kellett jönnünk, hogy egy paradigmaváltásban van benne az egész világ. Tehát tulajdonképpen az egész világ pénzrendszerét és a gazdaságát át kell gondolni, mert az a fajta neoliberális gazdaságfilozófia, illetve pénzszemlélet, ami az elmúlt 40-50 évet uralta, az látványosan megbukott. Ezek a válságok egymást fogják érni, ki sem lábalunk belőle, úgy tűnik. Egészen addig, amíg nem tudatosodunk kellő mértékben, és itt kapcsolódom az előző riportalanyhoz, mert valóban a tudatosodás a legfontosabb. Tehát meg kellene nézni a társadalomnak, hogy mire is van neki szüksége a bankoktól, mely szolgáltatások azok, amelyekre valóban szükség van. Mi az, amit ez megér a társadalomnak? Tehát pillanatnyilag úgy néz ki, hogy a bankoknak van egy társadalmuk, és nem fordítva, tehát elég furcsán működik, legalábbis Magyarországon ez a helyzet. Az is tervünk volt az Egyesület megalakításakor, hogy meg fogjuk vizsgálni ezeknek a bankoknak az otthoni és az itteni üzletszabályzatait, otthoni és az itteni gyakorlatát. Nagyon tanulságos lett volna, csak ilyen kvázi turista szintű megközelítéseink voltak, már azok is eléggé döbbenetesek, tehát mondjuk Ausztriában nem fordulhatnak elő olyan esetek, mint Magyarországon, akármelyik osztrák tulajdonú bank, magyarországi bank esetében mindennapos esetekről van szó, ahogy az ügyfelet zaklatják, ahogy ügyfelet folyamatosan hívogatják telefonon, akár öngyilkosságba hajszolják, ilyen ügyfelem is volt már. Tehát ott egészen másképpen kezelik a dolgokat. Nem is beszélve arról, hogy egészen másképp néznek ki a szerződéses feltételek. Tehát olyan döbbenetes kreativitásról tett tanúbizonyságot a magyar pénzügyi szektor, a bankrendszer, illetve az ezt e körül bolygóként működő egyéb pénzügyi szervezetek, amelyek végül is a lepattanóra mentek, hogy így mondjam. Tehát akit a nagybank nem tudta megfinanszírozni, azt azok finanszírozták, melyik a nagybankok valamelyik osztályáról kilépve alakították egy jó kis széget, a bank finanszírozta őket, tehát mondjuk 8-10, mondjuk ez egyik nagybank, 8-10 ilyen kis pénzügyi szervezet.
4: Tehát ezek az úgynevezett hiénák.
3: Igen, hát én nyugodtan nevezhetném őket így is. Ők hihetetlen dolgokra voltak képesek, tehát náluk tipikus például az, hogy opciószerződéseket kötöttek minden egyes ingatlanra, és pillanatok alatt azon vette észre magát az adós, hogy már nincs is tulajdona. Aztán ezekre jellemző az is, hogy valami hihetetlen gazdagságú költségelemet sikerült nekik feltalálni, amit mind a devizához kötöttek természetesen, független attól, hogy ezeknek a költségelemeknek közük nem volt.
4: Bocsánat, az ördög ügyvédje leszek, de ilyenkor ugye azt szokták mondani, hogy miért nem nézi meg a kedves ügyfél, hogy mit ír alá, illetve hogy miért szerződik ilyen hátterű cégekkel.
3: Igen, ez nagyon jól hangzik.
1: Tamás, meg én sem értem ezeket a szerződéseket, csak szóval is próbálom őket átnézni, és annyira körülményfonttal vannak megfogalmazva, hogy szakértőként, vagy szakemberként, én bankban dolgoztam 3 évet, és úgy nem értem, hogy melyik szerződésnek mi a pontos hatása.
4: De akkor bizony, nem írom alá, ha nem értem.
1: Persze, csak nagyon sokszor jó, hát én nem is írom alá, csak így. Próbálok, én is találkozok ilyen ügyfelekkel, akiknek hasonló problémájuk van, vagy hasonló problémával fordulnak hozzá, mint ügyvédhez, és egyszerűen tényleg ezek a szerződések úgy vannak megkonstruálva, hogy nem is lehet, szóval egyszerűen az, hogy a módszerkesztés szabályainak nem felel meg, az egy dolog, de másik, hogy úgy vannak megszerkesztve, hogy értelmezhetetlenek, vagy pedig ugyanaz a mondat, vagy ugyanaz a bekezdés, az háromféleképpen értelmezhető.
3: Vagy hivatkozik az
1: üzletszabályzatra,
3: egy másik mellékletre, vagy valami
1: igen,
3: más.
1: Igen.
3: Tehát valóban nagyon jól képzett kollégák nagyon komoly jogászi teljesítménnyel szerkesztették ezeket a szerződéseket, amelyeken gyakorlatilag nem
1: lehet fogást találni. Igen.
3: Egy szempontból legalábbis. Tehát ha az ember, tényleg is itt az előző riportiutólog ismét, ha az ember, és mondjuk a bíró egy jogpozitivista szempont alapján döntél az elékerülő ügyet, akkor esélye nincs az adósnak. Abban az esetben, hogyha a társadalmi kontextusában próbálná meg ezt megtenni, akkor mindjárt más volna a helyzet, és nem is kéne olyan rettenetesen messze menni, tehát igazából a polgári jog alapelvei, a szerdőfelek egyenjogúságának az elve alapján is el lehetne dönteni ügyeket, de sajnos nem jellemző a most manapság a bíráskodása az, hogy ne pozitivista módon közelítenének meg. Tehát visszatérve a kérdésre, nagyon nehéz egy olyan társadalmi helyzetből kilábalni, ahol is minden az alulfinanszírozottság jellemez. És gondoljunk bele, a 90-es években ugye volt valamiféle politikai váltás, de egy csomó dolog nem került helyére. Tehát az emberek a munkaerő újratermelésének a teljes költségét nem kapják meg, nem kapták meg sosem, és nem is kapják meg. Korábban azért nem kapták meg, hogy a szocializmus van, tehát az állam gondot visel a polgáraira, iskolázza őket, szociális ellátást ad neki, orvosi ellátást, stb. Utána mi történt? Nem kapták meg az emberek azt a részét a pénzüknek, ami ahhoz kellett volna, hogy lakásokhoz jussanak. Egyrészt. Másrészt nem volt bérlakás program, tehát nem épültek bérlakások. Mi történik? A kis ember, amikor egy picit jobban menni, kell dübörögni mondjuk a Pannon Puma, akkor azt gondolja, hogy fel lehet venni hitelt, és akkor neki lehet lakást vásárolnia, lehet házat vennie, mert úgy tűnik, hogy végtelenített az élethelyzet, amiben benne van. Tehát nem tudja felmérni, ez egyik. Másik. Abszolút semmiféle képzése nincs a magyar lakosságnak. Nagyon mélyen alulképzett ilyen szempontból, pénzügyi tudatosság szempontjából. Tehát sokaknak fogalmuk sincs mondjuk egy hitelkártya használatáról.
1: Nagyon tudatossággal is ugyanilyen.
3: Ez tökéletesen így van, de azért ezt látni kell, hogy erre a piacra, amit egy nagyon gyenge tudatosság jellemzett, és egy óriási vágy arra, hogy felzárkózzon gyorsan a nyugathoz fogyasztásban, erre a piacra rászabadult egy olyan média, és úgy értem ezt most, hogy egy olyan reklám hadjárat, ami egyrészt a fogyasztásra ösztönözte. Másrészt pedig rászabadult egy olyan pénzügyi szektor, egy olyan bankszektor, amelyik a legkifinomultabb reklámeszközökkel és legkifinomultabb banki eszközökkel operált. És ez a kettő együtt, ez egyszerűen, hogy is mondjam, keresztbe verte az egész magyar társadalmat. Az az nagyon izgalmas egyébként, hogy azt a helyzetet, ami most van, ezt tulajdonképpen előre prognoszizálni lehetett. Ezelőtt nem is tudom, 3-4 vagy 5 évvel, hanem a Financial Times-a volt egy olyan figyelmeztetés, hogy nagyon komoly veszélyeket rejt a devizában való eladósodás, és nem lenne szabad ezben a kelet-európai részben ezt megengedni. És itt nagyon komoly felelősség merül fel a Nemzeti Banknak például, és a mindenkori kormányzatoknak, mert gyakorlatilag ezt a szellemet ők engedték ki a palackból, amikor 2004 környékén. Igazából 2005, 2006, 2007 2008 volt az a kirobbanás ideje, de a 2004-es...
4: De most az új kormány ezt próbálja megfogni, nem? Tehát most a devizahiteleket gyakorlatilag megszüntették, ha jól
3: igen, értem. Az egy nagyon helyes megfontolás egyéb iránt, azonban ezzel a probléma halmazzal valamit kezdeni kell. Most azt jelenti, hogy durván 1.800.000 devizahitel létezik pillanatnyilag, ez most mindenféle hitel. Ebből már durván egy 840.000 késedelemben van. Ez egy óriási szám. Tehát ez majdnem azt jelenti, hogy 50%-a már késedelemben van. Most pillanatnyilag 40-60 ezer olyan devizahitellel érintett ingatlan van, ami már kilakoltatás közeli állapotban van.
1: Ez beszorozzuk mondjuk 4-jel,
3: akkor az 4-jel be kell szorozni,
1: az
3: 250 ezer durván.
1: Kisvárosi.
3: Igen, kisvárosi ember, akinek ugye van nagyapja, nagyanyja, bátya, testvére, stb. Tehát durván 1 millió embert biztos, hogy érint ez a helyzet. Most itt én behoztam néhány levelet, e-mailt, amelyet mostanában kaptam. Ezekből olyan mértékű lelkesedettség süt, hogy az emberhez segítségét fordulnak, és hát nem igen tudok mit mondani. Tehát eddig azt tudtam tenni, és azt tettük néhány kollégámmal együtt, hogy akkor hozzánk fordultak olyan emberek, akik tényleg az elvezés előtt voltak néhány perccel, akkor nyitottunk egy pert a bankra, mondjuk opciószerződések esetén. A szerencsétlen hölgy észreveszi, hogy már nincs lakása, kap egy tulajdoni lap másolatot, határozatot a földhivatalból, hogy hát az opciószerződés alapján valaki másé a lakás, és akkor el lehet onnan menni, kap egy ilyen felszólítást, bepereltük, perfeljegyzés, és így sikerül időt húzni.
1: Hát ez csak arra tudom, még az alapproblémát nem oldja meg.
3: Alapproblémát nem oldja meg. Ugye abban voltunk, hogy az új kormányzatnak nyilvánvalóan észlelnie kell ezt a társadalmi katasztrófa fenyegető helyzetet, és lépnie kell ebben az ügyben. mert szükségszerű, tehát sokkal nagyobb társadalmi károk keletkeznek akkor, ha tényleg mondjuk 60 ezer családot hagyunk utcára menni, hagyjuk, hogy a kiskorúakat állami gondozásba vegyenek, ott munkanélküliek lesznek, ott öngyilkosok lesznek, ott egy csomó társadalmi mentális egyéb probléma lesz. Tehát ezt úgy vegyük, hogy ezt nem lehet megengedni, ezt a kockázatot, egyszerűen nem lehet megengedni. És erre vannak is egyébként külföldi példák, tehát tanulmányoztuk itt a csoportunkban más államok, mint tudom, Törökország, Írország, Tájföld, Korea technikáit. Ott valóban létrejött egy olyan nemzeti alapkezelő, amely ezeket a rossz hiteleket egy nagyon nyomott áron átvette a bankoktól. Tőkepiacra vitte ezeket, és tulajdonképpen egy egyfajta eszközkezelés, egy ilyen portfólió kezeléssel. Az adósok ugye velük voltak attól kezdve közvetlen kapcsolatban. Nyilván más szerződéses feltételekkel, tehát nem azokkal, de mondom, azok a szerződéses feltételek, amelyekkel mondjuk egy írbank szerződött az írországi adósával, azok messze nem összehasonlíthatók a magyar bank, magyarországi bank és a magyar adós között megkötött szerződéssel. Mert az mondjuk elképzelhetetlen lett volna ott Írországban, hogy teszem azt, 12 féle költségelem merüljön fel egy szerződés teljesítése során.
4: És ez mit jelent, hogy a PSZÁF nem teszi a dolgát gyakorlatilag? Tehát ezzel nem ezért van hatósági felügyelet alatt?
1: Tehát a törvényhozás is szerintem tehát lelassult meg, elavult.
4: Miért vannak a bankok ennyire szabad rablásba, vagy ki? Tehát hogy jutott el ez idáig?
3: Ez úgy jutott el idáig, ahogy a magyar kiskereskedelem gyakorlatilag a külföldi kézre jutott, gyakorlatilag ahogy a multikat beengedték.
4: Tehát azt mondott, hogy az államnak ez sokkal szigorúbban kéne szabályozni. A bank nyilván a saját érdekét nézi, plusz azt, hogy milyen szabályok korlátozzák az ő profit maximalizáló stratégiáját. Tehát akkor, amit hiányzik, az a hatósági szabályozás, nem?
3: Igen, egy tudatosság hiányzott egészen pontosan. Tehát az a fajta tudatos szemlélet, ami
4: de tudatos szemlélet az az, hogy nem veszem fel a szar feltételekkel a hitelt.
3: De nincs más választása.
4: Na de akkor tehát kinek kéne azt kikényszeríteni, hogy legyenek korrekt feltétellel is hitelek?
3: Ugye tézisszerűen a piacnak kellene kikényszerítenie, de hát mitől ígérne, mitől vállalna rosszabb kondíciókat bár egy kénytet, amikor ilyen forráshiány van? Egészen biztos, hogy nem fogja ezt megtenni. Tehát nyilvánvaló, hogy mindegyik pénzintézet nagyjából hasonló paraméterekkel igyekezett szerződni. Azokkal a biztosítékokkal, amelyekkel a többiek is éltek. Tehát
4: magyarul nem versenyeznek egymással?
3: Nincs. Gyakorlatilag kartelszerű működés van a magyar bankpiacon. Az a gond, hogy nem veszi fáradtságot sem az állam, sem a PSAF arra. És hát valószínűleg a PSAF egy szűk, szintén pozitívista megközelítés alapján csak konkrétan és csak az állami és a pénzügyek, az állami és a bankrendszer kapcsolata viszonylatában figyelte a pénzintézetnek a működését. És nem voltak olyan jelzések, ami ennek az egésznek a társadalmi kontextusát, meg az egésznek a gazdasági kontextusát figyelembe vette volna, vagy akarta volna venni.
1: Szerintem tartsunk 2 perc szünetet, mert nagyon meleg van itt a stúdióban, egy kicsit kiszerdőztetünk, addig meg bekapcsoljuk a ventilátort.

0: Hát akkor folytatjuk a műsort. Tibor, akkor...
1: Hát amivel most folytatnám, az az, hogy amikor láttuk, hogy ilyen irányba haladnak a dolgok ezért tavaszán, akkor néhány úgy gondoltuk ebben az egyesületben, hogy össze kéne hívni egy kerekasztalt, egy úgynevezett hitelkerekasztalt, aminek több funkciója is volna. Egyrészt egyfajta társadalmi együttgondolkodást kívántunk megindítani, annak érdekében, hogy hogyan is lehetne megoldani ezt a hitelválságot. Másrészt szerettük volna a társadalom tudatosodását is ezzel elősegíteni. Rá harmadrészt szerettünk volna egy, hogy is mondjam, olyan társadalmi szerződés alapjait lerakni, alapelveit megfogalmazni, amelyek a jövőre nézve határoznak meg olyan elveket, olyan megoldási módokat, amelyek viszont a bankokkal szemben volnának érvényesíthetőek. Tehát nem egy ilyen számon nem kérhető etikai kódex szintű dologban gondolkodtunk, hanem igenis a törvényi szabályzást szerettük volna úgy előkészíteni a parlament számára, hogy ott a civilek kívánsága jelenjen meg. Tehát létrehoztuk ezt a hitelkerekasztalt, megkérdettük, elküldtük több irányba is, megkapták a szakszervezetek, kamarák, érdekvédelmi szervezetek, pénzintézetek, bankszövetség megkapta például, PSA megkapta. Totális érdektelenség volt az állami szervezetek részéről, a bankszövetséget úgyszintén nem érdekelt a dolog, amit különösebben nem. És odállok, néhány társadalmi szervezet jelentkezett, egyesületek, érdekképviseleti szervezetek, és ezekkel folytatódik még most is a munka egyébként. Éppen most csütörtökön lesz a következő ülésünk, ahol is próbálunk megoldásokat találni.
2: Ha jól értem, az állam az most úgy képzeli el a dolgot, hogy hát igaz, hogy a bankok azok iszonyú nyereségesek, de akkor szedjük be egy ilyen banki különadó formájába, fölözzük le a nyerességüket, és akkor majd mi, mármint az állam, segítünk valamilyen formában a rászorultakon.
0: Hát a segítenének.
2: Tehát nem azt az utat követik, hogy szorítsuk rá bankokat a vetikusabb hitelezésre.
0: De hát én nem így olvasom, elnézést, csak így ez a jogszabály, vagy ez a bankadó, itt abszolút nincs deklarálva, hogy ezt arra fogják majd fordítani.
1: Ez egy
0: bevételként, egy államháztartási hiányt, vagy igazából egyéb ilyen juttatásokat próbálnak majd ebből szerintem jutalmazásokat vagy megoldani, de nem volt ez deklarált cél, hogy itt a bedőlt devizahiteleseket meg hasonlóan.
1: Hát van ilyen deklarált cél egyébként a közített 29 pontban is, az egyik az erről szól.
0: Csak nincs összekötve a kettő.
1: De a kettő az valóban nincs összekötve. Szóval itt az egyesületünk kidolgozott egy úgynevezett 13 pontot, ez a PSLF 13 pontja hitelválság megoldására, ezt most így hívjuk. Ezek gondolom őszintén kínunkban csináltuk, időzavarban, időhiányban láttuk, hogy feláll az új kormány, és próbáltunk valamiféle befolyást gyakorolni a történésekre. Tehát mi mégis csak egy éve kínultunk már ezzel a kérdéskörrel, tehát nagyjából látjuk azokat a buktatókat, amelyek léteznek. Az teljesen egyértelmű számunkra, hogy nem ez a bankrendszer fogja megoldani azokat a problémákat, amelyeket ő robbantott ki. Tehát az csak egy olyan szintű megoldás lesz, amit ők produkálnak, amilyen mondjuk a banki magatartási kódex volt. Úgyhogy ennél valamivel sikeresebb probléma megoldást szeretnénk. Úgyhogy mi megpróbáltuk ezeket a pontokat úgy megfogalmazni, hogy ezek egyrészt időrendben is, egy fontossági sorrendben is egyfajta útmutatót jelentsenek abban az irányba, hogy hogyan is lehetne ezeket a problémákat, ezeket a most tetőző problémákat megoldani. Az első pontunk, ha van egy lehetőség, akkor ezeket beolvasnám.
0: Persze, hívtunk meg téged, hogy ismertesd ezt a...
1: Az első pont az a kilakoltatási moratórium elrendelése a végrehajtási eljárásokban is. Ez azért nagyon fontos, mert most ugye úgy tudja mindenki, hogy kilakoltatási moratórium van ismét. Azonban ez csak azt jelenti, hogy ez a bizonyos kormányrendelet, ami a úgynevezett közvetlen szlengként így emlegetik, közvetlen banki végrehajtást szabályozza, tehát azt nem lehet most pillanatnyilag érvényesíteni. Magyarán arra nincs lehetőség, hogy a bankok közvetlenül áverezőházakon keresztül értékesítsenek ilyen ingatlanokat, ilyen bedőlt hiteles ingatlanokat. De ez egy nagyon kis szegmens, egy jelentős, de nem...
2: egy kis műszaki probléma van a stúdióban, bedőlt az ablak.
3: De, igen, de időben elkaptam.
1: Remélem a bedőlő hitelesek esetében hasonló reflexekkel fogunk tudni működni össztársadalmi szinten.
3: Most jut aztán olyan veszélyben voltam, most mentem rá, hogyha az ablak üveg kapja a kezemet akkor.
2: Na jó, térjünk vissza szerintem.
1: Nos, tehát a lényeg az, hogy a kirakoltatási moratórium az valamennyi olyan esetre kell, hogy vonatkozzon, aminek kapcsán elveszítheti valaki a lakását. És ez pillanatnyilag ugye egy sima bírósági végrehajtás is. Ez a legveszélyesebb. Egyébként itt a közhatalommal szemben nincs még az sem, hogy esetleg egyfajta, hogy is mondjam, ellenállás bontakozzék ki, mert abban a pillanatban bűncselekményt követel az, aki ezt megakadályozza. Tehát a végrehajtási eljárásokat is mindenképpen fel kellene függeszteni egy bizonyos időre, illetve mindenképpen meg kéne akadályozni, hogy élessenek az opciós jogokkal, kikötött opciós jogokkal. Egyébként ez év februárjától már a hitel és pénzintézetekre vonatkozó jogszabály is tiltja az opciós szerződések megkötését hitelfedezeti jelleggel. A másik ilyen lényeges dolog az volna, mert ugye először, tehát a logikának az, hogy először is be kell fagyasztani a jelenlegi állapotot. Ne lehessen az embereket kitenni az utcára egy bizonyos időszakig. Ez az egy bizonyos időszak majd ki fog derülni itt ebből a többi pontból. A következő, hogy az opciós jogok gyakorlásának a befagyasztása a lakossági hitelszerződéseknél az előzőekből következően. A harmadik ilyen pont az adós elővásárlási jogának a kikötése arra az esetre, hogy, a hitelező, tehát a bank el akarná adni, értékesíteni akarná az ő követelését. És nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy, és így is hirdetnek már offshore cégek befektetési lehetőséget Magyarországon, hogy 50-es, 100-as listákban tudnak bedőlő ingatlanokat megvásárolni, követeléseket megvásárolni.
2: Ez offshore cégeken keresztül
1: igen,
2: csinálják?
1: Igen. Vannak ilyen hirdetéseink, igen.
2: Uh-huh. És ez nyilván azok, hogy ne lehessen tudni, hogy ki
1: a... Hát természetesen, hogy a nyereség az megfelelően csapódjon le.
2: Igen, és rá, igen.
0: Nagyjából annyit ilyen offshore céges története volt, most nem mondom meg a nevét, de egy közeli kollégánkkal történt az, hogy nem is volt hitele is, csak hogy a bankok mennyire közeműködőek. Volt egy bankhitele is, de mellette volt egy parkolási tartozása is, és rossz helyre mentek át a levelek, vagy nem is kezelt annyira a postáját, mint amennyire kellett volna. Lényeg az, hogy arra döbbent rá, hogy megnyincs a nevén a lakása, és a háta mögött még a bankhitele. Úgy jött rá erre az egészre, hogy egyszerűen megjelent a számláján 5 millió forint. És elkezdett utána járni, hogy mi ez. És
1: elszámoltak vele.
0: Igen, és akkor kiderült, hogy megvették a lakását.
2: Anélkül, hogy bármilyen formában...
0: Igen, és akkor így...
1: Mert ha végrehajtást indítanak ellen, amiből akár egy 5000 forintos parkolási bírság miatt.
0: És akkor itt teljesen, és hát mondjuk ez annyiból indult, vagy annyiból végződött ez a történet pozitívan, hogy ő vissza tudta vásárolni annak az offshore cégnek a vezetőjétől a... ingatlant, úgyhogy gyakorlatilag csak egy 1 millió forintot keresett az emberke rajta, mert tudta, hogy nem tudta volna úgy családni lakottan, így járt a legjobban. Még ez a kolléga szerintem bugott, hogy 5-6 millió forintot még
1: hasonló esetben 8 millió forintot sikerült kipréselni az ügyfélből egy másik cégnek. Egyébként ugyanígy benne lakott, és elveszítette, és vissza kellett tőle vásárolja. Bank eladta. Tehát a bankok meg se kísérlik azt, hogy az ügyfelek ne
0: feleljen. Ez a durva benne, hogy én nekem itt van egy vállalkozói számlám X bankba, és akkor azt nem azt használom, és akkor valahogy volt rajta egy kis pénz, akkor leemelték mindig a számlavezetési díjat, lehet rajta egy pár ezer forintos tartozás, már hívtak. Szóval erre van emberük, de arra nincsen, hogyha van egy ilyen probléma, hogy végrehajtás alatt van egy ingatlan, és arra nem képesek, hogy felhívják a ügyfelet, és megvan a telefonszám. Szóval
2: egyébként nektek mi a véleményetek az ilyen radikálisabb megoldásokról, mint mondjuk a VÉSZ, van a Vállalkozók Érdekvédelmi Szövetsége, akik egyszerűen oda mennek, és fizikailag akadályoznak meg akár egy kilakoltatást, vagy pedig mondjuk, ha nem fizetik ki az alvállalkozókat, akkor visszabontják a házat. Tehát, hogy van a polgári engedetlenségnek olyan formája, amit mondjuk egy ilyen esetben, ha törvényesen nem is, de erkölcsileg indokolhatónak láttok?
1: Én magam részéről ezt mindenképpen így látom, ugyanis amennyiben az államhatalom nem látja el, és ez a vésznek a főérvelése is, államhatalom nem látja el azt a feladatot, amivel a közösség, a társadalom megbízza őt, tehát védje meg az ő érdekeit és biztosítson tisztességes életfeltételeket, akkor az állampolgárnak joga van ahhoz, hogy megvédje ugyanezt, tehát hogy megvédje önmagát.
2: És hol van a határ mondjuk az önbíráskodás és a jogos
1: önvédelem
2: között egy ilyen esetben?
1: Nagyon érzékeny terület. Mondjuk az ő akcióikban nem szokott erőszak előfordulni, mondjuk tárgy elleni erőszak az igen, de személy elleni erőszak nem szokott előfordulni, tehát ők erre ügyelnek.
3: Hát egyfajta birtokvédelem azért beilleti egy darabig mondjuk a bentlakót, és azért vannak ilyen jognak ilyen kisebb lehetőségei, de érted, abban a pillanatban, amikor elmegy onnan, vagy nem tartózkodik otthon, és kiürítik a lakását, akkor gyakorlatilag lehet, hogy jogilag valamit még tudnak kezdeni, de a valóságban semmire sem megy vele. Szóval nem egyszer történt már olyan, hogy a bútorait kipakolták, kivitték az utcára és ott széthorták, mire hazajött, és akkor maximum ilyen kártérítést, hogyha tudna indítani, de hát mi nincson. Szóval itt nagyon... Meg hát ez a legdurvább ebben, hogy azért ráépült erre, mint ahogy már említést is tettünk, egy ilyen bűnözői kör, aki ebből próbál profitálni. Nekem is volt egy ilyen koncepció, de sajnálom, hogy azt a cikket annak idején nem írtam meg, hogy gyakorlatilag ezek a lakásállomány az 2-3 nagyobb ilyen bűnözői körbe fog majd landolni, az lesz a végének az egésznek, és ugyanígy prognosztizálható volt. Hát gyakorlatilag szóval én csodálkoztam azon, hogy ügyfelek 2-300 000 forintos akkori értéken, akkori valuta árfolyamon tőlesztő részletű hiteleket felvettek, csak azért, hogy mit tudom én, egy kétszer akkora lakásba költözenek, miközben nyilvánvaló volt, hogy ezt 20 év múlva nem biztos, hogy ki tudják termelni. Mondjuk ebben van azért a fogyasztói magatartásnak, és szerintem azért egy kicsit ilyen, hogy mondják ezt, hogy szokták ezt pontosan mondani, hogy a jobban, hogy ráhatás, érteti ráhatás azért megtörténik, vagy látható azért ezekben az ügyekben, de más az, hogy ezt szerintem már erre készültek komolyan azok, akik üzletileg ezt tudták, hogy ebben milyen nagy jövedelem van, vagy nyereség, és most csapnak is le ezekre a dolgokra, és ebbe azért is látom, és azért is örülök, hogy jött a Tibor ide, hogy gyakorlatilag csak egyféleképpen lehet ezt az egészet valamilyen szinten fékezni, hogyha nagyon nagy nyilvánosságot ad az ember ezeknek a történeteknek.
2: Mert és az, kapnak most... egyébként nyilvánosságot? Tehát mondjuk a Tilos Rádiónál nagyobb médiában kaptok megszólalási lehetőségeket?
1: Tavaly még néhány alkalom egyszer egy hírtévés megnyilvánulásunk volt egy Láncid Rádió, volt egy ATV, nagyjából ennyi, tehát nem igazán. Most igazából azon próbálkozunk, hogy mi is megpróbálunk ilyen gerilla marketing módszerekkel majd élni. Most üzemeljük be éppen napokban, most már működik is a www.pslf.hu oldal. Tehát ott egy csomó érdekesség lehet majd bukkanni, remélem. Most még feltöltése alatt van egy pár dolog, tehát ha kicsit szegényesnek látszik a választék, akkor azért elnézés, de dolgozunk rajta. Tehát ez a 13 pont is ott olvasható egyébként, és hát várjuk is...
3: Folytasd a pontokat, mert ott valamit leszakítottunk, csak hogy akkor legalább...
1: Várjuk is az észrevétel,
3: ledőlt az ablak, igen, itt majdnem a kezem bánta a csomlom, úgyhogy...
1: No, akkor hát a ledőlt ablak után a felmondott hitelszerződések visszaállítása, ez volna a mi másik meglátásunk. Nagyon sok esetben előfordult, hogy amikor ilyen jogi érdekvédelmi munkát végeztünk, akkor sikerült elérni a banknál azt, hogy felmondott szerződést is visszamondjon. Tehát igyekeztünk arra rávilágítani, hogy amennyiben az adós mutatja azt, hogy ő valóban képességéhez mérten törleszt, és mindent megtesz annak érdekében, a saját életéhez képest, hogy eleget tegyen az adósságszolgáltatási kötelességének, akkor legyen annyira együttműködő a bank, hogy ezt figyelembe vegye. És ne mondjon fel emiatt. Ez több esetben sikerült szerencsére visszaállítani.
3: Nem sértem ki, hogy a bankoknak miért érdeke azonnal fel, miért nem lehet tárgyalni, hát sokkal jobban ki tudnának jönni, vagy úgy vannak vele, hogy az adós úgyis hazudik, és akkor az ilyen hozzáállás kérdése?
1: Ez bankja válogatja, egyik helyen például, és ügyfelenként is változik a gyakorlat, mert egyik ilyen pénzintézetnél például megírtam azt a levelemben, hogy az ügyfél 50 000-re tud havonta fizetni, 140-et kellett volna fizessen, 50-et tud, mert egyik munkanélküli, a másik beteg, ez az amaz, de ennyit be tudnak vállalni, elfogadták. A másik ügyfelemnek viszont nagyjából hasonló paraméterekkel nem fogadták el, és ott még mindig vitatkozunk azon, hogy esetleg hogyan lehetne egy értelmes megoldást találni. Ott már felmondták a szerződést, ennek ellenére ott már mindenféle további lépésekkel fenyegetnek.
3: Igen, hogy a szerződés felmondási díj is, meg minden ezeket, és így van, hogy
2: mindenek van. Igen, filozófiai szinten arról ne véleményetek, hogy mikor ez az egész balhé kitört, akkor azért lehetett olyan publicisztikákat olvasni, hogy hát kérem szépen, kapitalizmust választottuk, a kapitalizmusnak ez a természetes velejárója, és mit nyávogunk ezzel.
1: Hát, nálad volt ilyen rubrikott a kérdőjében, hogy x-eljebe a kapitalizmust akar, vagy valami mást? Én nem láttam.
2: Én sem emlékszem ilyesmire, de hogy van egy ilyen elég markáns álláspont, hogy ez a kapitalizmus ez ezzel jár, és akkor aki ennek ellentmond, az kommunista, vagy nem tudom.
3: Hát szerintem azért a tájékoztatási kötelezettség azért meg lett volna az államnak, vagy szerintem mindenképpen így az államnak az őrző szerepét azt erőteljesebben ki kellett volna fejteni.
1: Hát nálunk valóban éjjeli őráram volt, tehát tényleg nem működött gyakorlatilag szinte semmi. Az a döbbenetes, hogy...
2: De az adót azért beszedik.
1: Hát azt egészen biztosan. Az a döbbenetes, hogy amikor ezeket a pontokat elmondtam egy Londonban működő, már 10-valahány éve, 15 év volt működő közgazdásznak, aki befektetési bankár. Tehát úgy benne van a City sűrűjében. Akkor ő azt mondta, hogy ezek radikális pontok. Ezek azt mondták, hogy Magyarországon ilyet meg lehet csinálni? Mármint, hogy ami ezekből kiderült számára.
2: Tehát, hogy azt mondta, hogy ezek a
1: azt
2: pontok...
1: Azt mondta, hogy ilyen nem fordulhat elő, mondjuk ez,
2: ezek teljesülnek.
1: Igen, azt mondja, ez egy gyarmat. Gyakorlatilag egy gyarmat, hogy itt ilyen dolgokat meg lehet csinálni. Mert jogi szabályozás lehetővé teszi. Ugye mi történt annak idején? Ugye volt a nagy, hatalmas OTP-nk, gyakorlatilag arra volt a jogi szabályozás kitalálva. És gyakorlatilag abból a kvázi hatalmi monopóliumból, abból nőtt ki a bankrendszer. Mindenki ugyanolyan kellemes helyzetbe találta magát egyszerre, mint a monopólhelyzetben lévő OTP, amikor a bankszektor valamelyes felszabadult. Néhány szor ugye sikerült lenullázni a bankrendszert, illetve feltőkésíteni. Most úgy tűnik, hogy a társadalmat kellene valamilyen formában hasonló módon feltőkésíteni. És hát erre szolgál a mi javaslat sorunk is. A következő ilyen pontunk az adósok zaklatásának a megszüntetése késedelem esetén. Olyan mérvű pszichikai terror folyik nagyon sok nagy bank gyakorlatában például.
3: Mondd példákat erre, hogy ezek úgy történnek?
1: Ezek úgy történnek, hogy naponta, többször, akár óránként, mikor fizet már? Tudja, hogy ez önnek olyan sokba fog kerülni, de olyan útszeli hangon oktatják is sokszor. Hogy képzeli ezt maga, hogy felvette ezt a pénzt, és nem akarja visszafizetni, el fogja veszíteni a lakását. Nagyon durván belemennek az emberbe, ráadásul sokszor titkos telefonon, sokszor olyan telefonon, ami a munkahelyi telefon, tehát minden rendelkezésre álló információs csatornán keresztül nyomulnak, és zaklatják az adóst. Volt egy pécsi ügyfelem, aki emiatt tényleg az öngyilkosság határán volt. Volt egy olyan ügyfelem, aki öngyilkos is lett, csak nem járt sikerre szerencsére. Tehát nagyon-nagyon kemény.
3: És vannak olyan emberek, mondjuk ezek is van egy pszichológiai, hogy ezeket így elvállalják, szóval hogy ez ilyen kárpószerep, vagy nem tudom.
1: Hát elég érdekes, nem tudom.
2: Lehet, hogy neki is van hitelük, tudod, és törleszteni kell, és ez az egyetlen lehetőség.
3: Igen, mondanom, szerintem ez ilyen...
1: Elég érdekes, de elég sok olyan
2: hát ez a láger, igen, a láger mentalitás.
1: Igen, a kápó is a egyébek. Aztán egyik következő követelésünk, banki követelések csak bírósági végrehajtási eljárásban legyenek behajthatóak. Tehát igenis előzze meg egy bírósági eljárás. Tehát egy per előzze meg, ahol is ezeket a szempontokat figyelembe lehet venni. Ugyanis ma is, amikor például egy ügylet lezárásáról van szó, legyen az bármilyen okból, mert csoda történt és tud fizetni az ügyfél, vagy elsikerül adni a lakását, ami nagyon ritka manapság. Abban az esetben napokon belül különböző, de milliókban eltérő számok tudnak születni a bank elszámolásában. Tehát olyan számok jönnek ki, hogy látszik rajta, hogy itt most arról van szó, hogy most mit nem szégyelnek leírni. Annyira követhetetlen az egész metódusa a kamatok és a költségek számításának, hogy ezt mindenképpen meg kell szüntetni. Erre teszünk is javaslatot majd a későbbiekben egyébként. Tehát emiatt most egyelőre semmiképpen nem tartjuk követendőnek azt a korábbi gyakorlatot, hogy ez a bizonyos közvetlen banki végrehajtás, tehát az elszámoló árverezőházakon keresztül történő értékesítés, ez újra helyreálljon, ez egy rossz megoldás volt. A következő, itt egy vagylagos, a 7-8 az egy vagylagos pont, az egyik azt mondja, hogy a válság miatt az adósokra áthárított extra költségek és díjak jóváírása törlesztésként. Tehát amit

0: alatt. Eddig ez volt, és
1: most... Meg rendes, hogy a bankokat kisegítették a válság idején, nem? Állami pénzekből.
0: Igen, hát erre azt mondják, ugye a nagykereskedelmi bank, hogy őket, nem őket, az anyukájuk segítette meg.
2: Azonban... Telefon.
3: Halló.
4: Halló, sziasztok! Kádár György vagyok.
2: Szia!
4: Hozzászólhatok?
2: Természetesen.
4: Szóval én azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek a banknak az a pénze, amit hitelbe kihelyez, az honnan van? Az a saját pénze?
2: Nem, az ügyfelek pénze, akik behelyezik.
4: Igen, a betétesek pénze. Tehát amikor ő azért aggódik, én nem akarom persze őket, hogy mondjam, morálisan védeni, csak a józanész nevében mondom, hogy amikor ő azon aggódik, hogy azt a hitelt valaki nem fizeti vissza, akkor lehet, hogy azért aggódik, hogy az én betétemet vissza tudja fizetni. Ugye, mert én nem tudok, nem tudom, hogy kivette föl hitelbe azt a pénzt, amit én oda elhelyeztem.
0: Ez azt
4: de jelenti, hogyha az illető nem fizeti vissza, akkor a bank nem tudja nekem sem a kamatot, sem a tőkét visszafizetni.
0: Bocsásnak,
4: ez rohadtul nem egyszerű dolog.
0: Csak hadd kérdezzek rá, de akkor komolyabb összegű svájci frank betéteket helyeztél el kereskedelmi bankokban? Mert ne feledd el, ezek svájci frankok,
4: az öntő svájci frankok.
1: De devizahitelekről beszélünk.
4: Jó, és az honnan van?
0: Azok a külföldi anyabankoktól származnak.
4: Hát, igen, és annak honnan van ez a pénze?
0: Feltételezem, hogy a nemzetközi pénzpiacokról vette fel.
4: Hogy honnan?
0: Nemzetközi pénzpiacokról vette fel.
4: Az a pénz honnan van? Tehát a megtakarítások honnan vannak? Hát csak is az magánemberek meg a vállalatok megtakarításaiból. Sehol nincs egy pénzgyár.
0: De éppen, hogy van egy pénzgyár, azt úgy hívják, hogy világgazdaság, illetve világpénzügyi rendszer. A világpénzügyi rendszerében durván 95% az a pénz, aminek semmi köze a valós élethez. Magyarán nem szolgáltatás, nem munka.
4: Ez így van, és
0: ezek a pénzek
4: valahol landolnak. Igen, vagy nem így van, ez nagyon jól hangzik. Pont a Tilos Rádióban táfolták meg ezt egyébként közgazdász hallgatók. Valamikor, nem tudom, valamilyen péntek este, hogy milyen műsorban, de nem érdekes. Ez vagy így van, vagy nem úgy van. De ettől függetlenül az a betétesek pénze. De legalábbis lehet, hogy egy részben igen, mindenféle virtuális pénz, de ettől függetlenül vannak betétek. Ezt ugye nem tagadjátok
0: ki.
4: Tehát én azt mondom, hogy akkor a hitel, amikor véditek azokat, akik nem fizetik vissza a hitelt, akkor azért azokat sem ártana védeni, akiknek esetleg ez pénzébe lehet. Tehát aki ezt bánhatja, hogy az illető nem fizeti vissza.
0: Itt most nem csak egy befizetési kérdés.
4: Ez az egyik dolog, a másik, hát jó, ma erről beszéltetek, mert itt a nem fizető hiteleseket akarjátok védeni.
0: Igen, hogy ne kerüljenek utcára.
4: Ez rendben van. Én hogy ne kerüljenek utcára, de ugyanakkor az se lenne jó, ha annak az embernek elveszne a pénzt, aki betette a bankba.
0: De ez a kettő nem egy zárt végű játszma, tehát nem egyik veszít, másik nyer. Nem erről beszélünk, arról beszélünk, hogy itt az államnak a saját hatalmi eszközeivel kellene olyan módszereket, olyan jogi környezetet teremteni, ami a bankokat rákényszeríti arra, hogy átgondolják a saját tevékenységüket, hogy lemondjanak az extra profitjuk jelentős részéről. Nem tudom, mennyire tudod, de a magyarországi bankrendszer nyereségessége többszörös az európainak.
4: Én ennek csak örülni tudok, megmondom őszintén, és legyen minden szektor nyereséges, és akkor mindenkinek jó lesz. Csak azt akarom mondani még, amikor azt mondtad, vagy nem tudom, ki mondta, hogy megörökölték azt a hatósági, vagy nem tudom, ilyen helyzetet, amiben az OTP volt. Hát ez baromira nem így volt a 90-es évek elején. Egy magán bankban dolgoztam a 90-es évek elején, és ez iszonyú probléma volt, ez a behajtás. Tehát lehet, hogy most a ló túlsó oldalán van a jogi szabályozás, ezt én nem tudom, és most fordítva van, tehát hogy a kis ember van kiszolgáltatva a banknak, de akkoriban az szinte lehetetlen volt behajtani több százezres és több mint egy hónapos hites hátralékokat.
1: Akkoriban még nem is voltak kilakoltatások, ha jól emlékszem. Tehát
4: én nem akarom, hogy bárki is fedél nélkül maradjon, nem erről szó.
1: És nem volt ennyi hajléktalan se, tehát aki mész az utcára, már rutinszerűen lépkedünk át rajta.
4: Nem fog működni az a világ, ahol a gazdagoktól elvesszük a pénzt, hogy odaadjuk a szegényeknek, mert ez volt, biztos, hogy
1: csőszöntve. Most sarkítasz, de senki nem mondta, hogy ezt szeretnénk, hogy

0: Jó, csak azt, én csak azt hallottam, hogy, hogy a ezeket a nem fizető hitelesek, adósokat kell védeni, és nem hallottam, hogy védeni kellene egyrészt magát a bankrendszert is, hogy egyáltalán működjön az ország, másodszor pedig a betéteseket, akik nem feltétlenül gazdag emberek, és előfordulhat, hogy az a hiteles, vagy az a hitelből az az adós valahogyan átjátszotta a vagyonát, a fene tudja kinek, és valójában vagyonosabb, mint az, aki elhelyezett pár százezer forintot.
1: És inkább hagyja magát kilakoltatni gyerekekkel. És inkább hagyja magát kilakoltatni, mert annyira megvezette a bankot.
0: Én nem mondtam, jó, de nem mondott, hogy nincsenek ilyenek.
2: De hogyha hallottad volna...
1: Biztos van, csak nem erről beszéltünk.
3: Most azért egy kicsit
0: te húgyulsz
1: fel.
3: Szia. Kicsit húgyultél fel a lóra, hogy aki fölvett hitelt, az mind csalni vette föl. Viszont Tibor a műsor elején azzal kezdte el az egész történetet, hogy a bankok olyan szerződést kötnek, amelyekkel ki tudják semmizni a hitelezőket a legkisebb anyagi katasztrófa és probléma alapján. És nem azt mondtuk, hogy most itt a gazdagoktól vegyük el a pénzt a szegényeknek, hanem én sokkal inkább úgy értelmeztem, amit ő mondott, hogy a gazdagok ne tudják elvenni a tőlük szegényebbeknek a pénzét.
4: Ezzel teljesen ennyit tudok érteni. Folytatnám is a gondolatsort. A következő pont, amit javasolunk, az a devizételek átváltása forintra. Ez lehet, hogy furcsán fog hangzani első pillantásra, azonban éppen a rohanó árfolyamok és az árfolyam kockázat felbecsülhetetlensége miatt szerintünk óriási jelentősége van annak, hogy az átváltás megtörténjen. Erre több megoldást is kidolgoztak már általunk ismert körök. Ezek a kidolgozott megoldások működőképesek lehetnek. Mi egyébként azt javasolnánk éppen a tekintettel azokra a hatalmas nyereségekre, amelyeket az elmúlt években sikerült itt realizálni, hogy ez az átváltás...
1: Tehát, és ezért akkor még a telefonálóhoz visszatérve ezt tegyük tisztába, de ezeket az extra profitokat nem a betétesek zsebelik be.
4: Ezt a tulajdonosok zsebelik be, tehát mondjuk az Osztrák Raiffeisen, vagy a Volksbank, vagy a stb. Tehát olyan rendesen nem kellene védeni az ő érdekeiket, de hát is megtehetjük, ugyanúgy, mint ahogy megtehetjük azt is, hogy a multinacionális élelmiszerkereskedelmi láncokat favorizáljuk, és nem úgy járunk el mondjuk, mint például a Dél-Koreában, ahol csak akkor rúghat labdába egy ilyen cég, mondjuk egy Tesco, hogyha ott közös tulajdonú céget alapít, és döntően koreai árut vásárol.
0: Igen. Hello, de hogy akarjátok ti átváltani forintra a jelenlegi átfolyam, majd kb. 40%-ot buktáznak egyből a...
4: Nem, itt arról van szó, hogy a szerződéskötéskor szemben állt egymással két csapat. Az egyik csapat volt a banki csapat, ahol egy csomó jól felkészült közgazdász és banki szakember ült, kockázatelemzők egyébként általában, komoly közgazdasági háttérrel, és ült a kis ember, aki azt mondta, hogy a János bácsi vagy Juli néni, hogy akkor föl akarja venni ezt a kis pénzecskét, mert neki ez kell a tetőjavításhoz.
0: Hát de jó, nem is büntetni akarod utólag a bankokat, tényleg mindenki a bankot érdekelve banki oldalon, még a jutalék is arra ment, hogy minél inkább értékeljék fel az ingatlan, hogy minél több pénzt lehessen kihelyezni.
4: Igen, ez tehát én úgy
0: vélem, hogy... ez volt a buborék, ez volt Amerikában,
4: így van. Professzionális oldalon viszont a bankok itt egy nagyon komoly kockázatot vállaltak be, mármint tényleges kockázatot, és ennek a szerződése, ez viszont nem látszik a szerződésben, tehát gyakorlatilag csak és kizárólag az adósokra ruházták át ezeket a kockázatokat. Úgy véljük, éppen emiatt, hogy itt a banknak kell
0: Igen, de sajnos ezeket azok az emberek aláírták, mert mindenkinek csak az lebegett a szem előtt, hogy kapok 5 vagy 10 millió forintot, tök mindegy, ingatlan fedezet mellett, és csak ide a pénz. És a legjobb, legtudatlanabb is felnyalta, akkor ott azért nem volt probléma.
3: És
0: persze, hogy a bank be volt biztosítva, de mondjuk te is valószínűleg úgy adnánk kölcsön a saját pénzedből valakinek, hogy tudd azt, hogy azt visszakapod.
3: És a bank?
0: Nem, hogy nem úszik el. Jó, mondjuk a banknak még megvolt az opciója, hogy azért ment az államhoz kuncsorogni, amikor itt bedőlt a kártyavár.
4: De nézd itt...
0: Akkor, hogyha már ezt nézzük, hogy bankkonszolidáció, akkor még direkt érdeke is a banknak, hogy minél több pénzt kihelyezzen, akkor aztán már minél nagyobb hiány legyen, mert azt úgyis betömi az állam, amit aztán ilyen nagy közösből fizetünk mi.
3: És
0: igen, de így nem tudom, hogy ez átváltás, az hogy lenne erre megoldás, hogy mi a kötési árfolyamon, vagy hogy gondoltátok?
2: Gyorsan fogok közelni, mert adásidőnek nem sokára vége lesz.
4: Mi a kötési árfolyamon?
2: Semmi, csak 6 órakor van, nem téged akarunk itt elküldeni, csak...
0: Hello!
4: No, hát elnézést, hogy nem tudok szabatosabban fogalmazni, nem vagyok közgazdász.
1: De válaszolj, hogy milyen árfolyamon váltanátok?
4: A szerződés kötéskor ugye a bank szakemberei megbecsültek egy bizonyos kockázatot, országkockázatot, megbecsülték az adósnak a kockázatot, nem becsülték meg, az elég baj, mert akkor nem úgy jártak el, hogy tőlük az elvárható lett volna. Tehát ők voltak a szakemberek, nekik van ebben nagyobb felelősségük, úgy érzem. Emiatt mi azt javasoljuk, hogy igenis a szerződéskötéskori árfolyamon, ugyanis eddig ők már gyakorlatilag a kamatokon és az összes egyéb költségeken keresztül akkora pénzeket kerestek az egyes hitelszerződéseken, hogy ez bőven kompenzálja őket azért a veszteségért, amit most az átváltással nyernének, vagy realizálnának. Tehát ez ennek az egésznek a lényege. De itt mondom, voltak már olyan javaslatok is, amelyek mondjuk ugye az történik, hogy az anyabank ide nyomja a pénzt a leánybankjának, leánybank beteszi egy banki alapkamat 20%-ra az államkötvénybe, és itt ketyek szépen a mi pénzünkből. Gyakorlatilag ez egy folyamatos pénzszivattyú, ez a két hetes lekötésekre.
1: Most kezd érdekes lennem is.
3: Halló!
0: Halló, szervusztok, én Kispáton vagyok, és egy olyan kérdésre, csak hogy most állok egy hitelfelvétel előtt, és így gyakorlatilag teljesen elvetitek a kedvenet ez az egy óra alatt.
4: Ennek örülök.
0: De hát mindenképp szüksége lenne rá, és van valami olyan irodalmi időtravolyam, ahol be lehet menni, esetleg elbeszélgetni, föltenni a kérdéseimet, vagy ahol még jobban le tudtok beszélni róla, vagy hogy tudjátok hívni
2: Hát az egyesületet keres meg,
4: szerintem. Egyik lehetőség, minket megkeresel, a PSLF-et, van a www.pslf.hu honlap, ott azon keresztül is el tudsz érni minket, ott tudsz olvasói levelet küldeni, és azt megválaszoljuk. Elmehetsz a PSIF-hez is egyébként, a testvérszervezetünkhöz, ahol bizonyára szeretettel ki fognak oktatni téged. Én nem azt mondom, hogy ne vegyél fel hitelt, de nagyon alaposan át kell gondolnod, hogy mire is teszed ezt, milyen hogy is mondjam, élethelyzetben vagy, mennyire várható, hogy ezt fenn is tudod tartani. Miért is van neked szükséged erre a hitelre, szükséged van egyáltalán erre a hitelre, tehát fogyasztási célú dologról van szó, vagy pedig a létfeltételedet kell megteremtened. Tehát egy csomó dolgot át kell gondolni, erről el tudunk beszélgetni, ha érdekel.
0: Jó, nem mondtam is, de már is nézett össze, ez PSLF.
4: Igen, PSLF.
0: Oké, köszönöm szépen.
1: Köszönjük, és itt azt hiszem, hogy a műsoridőnk le is járt, pedig pont a végén kezdett ez izgalmassá válni.
2: De ezt a végszót ezt mindenki fogadja meg, szerintem, amit
1: kibújtál. Meg ez egy olyan téma, amire érdemes visszatérni, mert ez egy nagyon kemény
3: ezt
1: téma.
3: Ezt akartam javaslani, hát még van egy későbbi időben.
4: Még van 5 pontunk, akit érdekel, olvass el a honlapon.
2: Vagy pedig majd egy pár hét múlva akkor újra találkozunk, és akkor elmondjuk. Lehet, hogy valami változik majd a jogalkotás.
4: Nagyon bízom benne.
2: Van is, és talán eldönti a kormány is, hogy mit akar ezzel talán a csőtömeggel, meg probléma tömeggel.
4: Annyit van mondjak még, hogy itt valóban nagyon könnyen szembe lehet állítani emberi csoportokat, társadalmi csoportokat egymással. Ez egy nagyon jó kezelhető megoldás, általában működni szokott, hogy te hiteles vagy, én betétes vagyok, akkor most ki kire fújt. Nem erről van szó, itt arról van szó, hogy egy emberi élethelyzetet kell orvosolni, nem szabad egy társadalmi katasztrófának bekövetkezni, ezt mindenkinek tudomásul kell vennie. Ha bekövetkezik, az sokkal többbe fog kerülni a betétesnek is, majd észre fogja venni. Ezt kéne elkerülni.
2: Na, köszönjük szépen, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy hallgattak bennünket. Sziasztok!
1: Sziasztok!
4: Hello.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Robotálmok. Időszámításunk szerint 2055. Az elmúlt éjjel álmodtam, mondta LVX1 nyugodtan. Susan Kelvin nem felelt, de ráncos, bölcsességtől és tapasztalatoktól öreg arcán, mintha végigfutott volna valami mikroszkópikus méretű hullám. Hallotta? Kérdezte Linda Resch idegesen. Az történt, amit előre megmondtam. Linda alacsony volt és fiatal, a haja sötét. A jobb keze kinyílt, aztán összezárult, megint kinyílt. Kelvin bólintott. Evex, mondta halkan. Légy szíves, ne szólalj meg addig, amíg nem mondom kívülre a neved. Semmi válasz. A robot úgy ült a helyén, mintha egyetlen fém darabból öntött szobor volna, és várható volt, hogy egészen addig így marad, még meg nem hallja a nevét. Mi a kompjútere jelszava, Dr. Resch? Kérdezte Kelvin. Akár ön is beadhatja, ha így kényelmesebb. Szeretném megvizsgálni a pozitronikus agyszerkezetét. Linda keze megrebbent a billentyűzet fölött. Megszakította, majd újra indította a feldolgozási folyamatot. A monitoron egy aprólékosan kidolgozott ábra jelent meg. Kérem, engedje meg, hogy belenyúljak a számítógépébe, mondta Kelvin. Resch egyetlen hang nélkül apró biccentéssel adta meg az engedélyt. Mi sem természetesebb ennél. Ugyan mit is tehetne ilyen helyzetben egy hozzá hasonlóan új robotpszichológus, aki eleddig még semmit sem bizonyított be? Ki mondhatna ellent az Eleven legendának? Susan Kelvin lassan, alaposan áttanulmányozta a monitoron megjelent ábrát. Körbeforgatta, lejjebb húzta és feljebb csúsztatta, aztán hirtelen beütött a billentyűzeten egy parancssort. Olyan gyorsan mozgott a keze, hogy Linda nem látta, mit ír be. Az utasítások hatására az ábra felnagyítódott, és közben megmutatta egyik, korábban elrejtett részét. Susan Kelvin folytatta a munkát, göcsörtös ujjai fáradhatatlanul csúszkáltak a billentyűkön. Az öreg arc meg sem rezdült. Úgy tűnt, mintha Kelvin elképesztően bonyolult számításokat végezne a fejében, miközben az ábra változásait figyeli. Linda elgondolkozott. Így egyszerűen lehetetlen volt elemezni az ábrát. Ehhez a munkához minimum egy kézi komputer kellett. Az öreg hölgy azonban csak a szemét és az agyát használta. Vagy lehet, hogy mini számítógépet ültettek a koponyájába. Vagy talán az agya tényleg képes ilyen feladat elvégzésére azután, hogy az elmúlt néhány évtizedben gyakorlatilag más sem tett, mint hogy tanulmányozta és analizálta a pozitronikus agy felépítését. Lehet, hogy éppen úgy érzi a struktúrát, ahogy mondjuk Mozart ráérzett művei alaptételeire. Mit csinált Resch? Kérdezte Kelvin nagy sokára. Linda kisé idegesen válaszolt. A fraktális geometriát alkalmaztam. Azt látom. De miért? Mert erre korábban nem került sor. Arra gondoltam, hogy az így kialakuló agyszerkezet talán minden eddiginél bonyolultabb, az emberi agy felépítéséhez hasonlóbb lesz. Konzultált valakivel, vagy a saját feje után ment? Nem konzultáltam, a saját ötletem volt. Kelvin hosszan a fiatal nőre merett, a szeme elhomályosult. Ehhez nem volt joga, mondta végül. Resch, kinek képzeli magát, hogy engedély nélkül belevágott ebbe a dologba? Erről még én magam is kikértem volna mások véleményét. Attól féltem, hogy nem hagyják végrehajtani a kísérletet. Igen, valószínűleg leállítottuk volna. Tehát, Linda Resch hangja elcsuklott, de erőt vett magán. Tehát most kirúgnak? Valószínűleg, mondta Kelvin. Vagy előléptetik. Attól függ, mi lesz a véleményem azután, hogy átnéztem ezt az egészet. Talán le akarja állítani el? Linda Resch kis híján kimondta a nevet, amelynek hatására a robot aktiválódott volna. Szerencséje volt, időben észbe kapott, és így nem követett el újabb hibát. Ebben a helyzetben nem engedhette meg magának a melléfogás luxusát. Persze az is elképzelhető volt, hogy a történtek után teljesen mindegy, mit enged meg magának. Szóval le akarja állítani a robot működését? Eszébe jutott valami, amit eddig is tudott, de ami csak most gerjesztett benne döbbenetet. A nagy öreg, Susan Kelvin elektronpisztolyt tartott magánál. Dr. Kelvin minden eshetőségre jó előre felkészült. Majd meglátjuk, felelte Kelvin. Egy robot túlságosan drága dolog ahhoz, hogy csak úgy egyszerűen leállítsuk. De hogyan lehetséges az, hogy álmodott? Az ön által elkészített pozitronikus agy szerkezete meglepően hasonlít az emberi agyéhoz. Az emberi agynak szüksége van az álmodásra, a reorganizáció érdekében, valamint azért, hogy ideiglenesen megszabaduljon a működését zavaró tényezőktől. Elképzelhető, hogy ennél a robotnál is hasonló szituáció idéződött elő. Megkérdezte tőle, hogy miről álmodott? Nem. Amint kijelentette, hogy álmodott, azonnal idehívattam önt. Nem akartam egyedül megkezdeni a jelenség vizsgálatát. Oh. Kelvin arcán átsuhant egy egészen halvány mosoly. Tehát léteznek bizonyos határok, amelyeken nem lendíti át a vakmerősége. Ennek örülök. Sőt, egészen megkönnyebbültem tőle. Jól van. Akkor derítsük ki közösen, miről is van szó. Kis szünetet tartott, majd éles hangon felkiáltott. Elvex! A robot feje könnyedén az irányába fordult. Igen, Dr. Kelvin. Honnan tudod, hogy álmodtál? Éjszaka történik, Dr. Kelvin, amikor sötét van, felelte Elvex. Hirtelen fény támad, bár egyetlen fényforrást sem érzékelek, olyan dolgokat látok, amelyekkel nincs valóságosnak értékelhető kapcsolatom. Hangokat hallok, furcsán reagálok. Amikor átkutattam a szótáramat, hogy megkeressem ennek a történésnek a kifejezésére leginkább alkalmas szót, rábukkantam az álomra. Miután elemeztem a szó jelentését, arra a következtetésre jutottam, hogy álmodom. Kíváncsi lennék, hogyan került elő a szótáradból az álom szó. Linda intett a robotnak, maradjon csendben. Én tápláltam belé egy emberi szókincsbázist, mondta. Arra gondoltam, ó, tehát gondolkodott is, szólt közbe Kelvin. Meglep. Arra gondoltam, szüksége lehet erre az igére. Tudja, vannak olyan kifejezések és szólások is, mint például álmomban sem hittem volna, vagy erről még csak nem is álmodtam, ilyesmit. Milyen gyakran álmodsz, Elvex? Kérdezte Kelvin. Minden éjjel, Dr. Kelvin. Azóta, hogy tudatába kerültem létezésemnek. 10 éjszakáról van szó, jegyezte meg Linda idegesen. De Elvex csak ma reggel tett róla említést. Miért csak ma reggel szóltál, Elvex? Mert a mai reggelig nem vált meggyőződésemmé, Dr. Kelvin, hogy valóban álmodom. Eddig azt hittem, valami aprócska hiba keletkezett pozitronikus agyam szerkezetében. Megvizsgáltam magam, de nem találtam negatív jeleket. Ekkor arra a következtetésre jutottam, hogy álmodom. És miről álmodsz? Nagyjából mindig ugyanarról, Dr. Kelvin. A részletek persze mindig mások, de mindig egy olyan helyet látok, ahol robotok dolgoznak.
1: Robotok, Elvex? Robotok és emberek?
0: Álmomban egyetlen emberi lényt sem látok, Dr. Kelvin. Legalábbis eleinte soha. Csak robotokat. És? Mit csinálnak ezek a robotok, Elvex? Dolgoznak, Dr. Kelvin. Látom, hogy némelyikük a föld mélyén működik, és bányász munkát végez. Vannak, akik forró helyeken vagy sugárzásban dolgoznak, mások pedig tenger alatti gyárakban. Kelvin a fiatalabb nőre nézett. Elvex még csak 10 napos, és egészen biztos vagyok abban, hogy egyetlen pillanatra sem hagyta el ezt az állomást. Honnan tud ilyen részleteket a robotokról? Linda vágyakozó pillantást vetett a székre, szeretett volna leülni, de mivel a nagy öreg állt, ő sem foglalhatott helyet. Fontosnak találtam, mondta erőtlenül, hogy Elvex tudjon a robotikáról és annak a világban elfoglalt helyéről. Arra gondoltam, hogy megfelelő lesz a felügyelő munkájának elvégzésére ezzel az új aggyal. Mármint ezzel a fraktális aggyal. Igen. Kelvin bólintott, és a robot felé fordult. Tehát mindezt láttad, a föld alatti helyeket, a tenger alatti üzemeket, és gondolom az űrt is. Láttam robotokat, amelyek az űrben dolgoztak, válaszolt Elvex. Mindent láttam, amiről most beszéltem. A részletek állandóan változtak, ahogy egyik helyről a másikra pillantottam. Ebből arra következtettem, hogy az egész nincs kapcsolatban a valósággal. Ebből pedig azt a következtetést vontam le, hogy álmodom. Még mit láttál, Elvex? Láttam, hogy a robotok mindegyike keményen és nagy figyelemmel végzi a munkáját. Odafigyeléssel és felelősségtudattal, ami nagyon kifárasztotta őket. És szerettem volna, ha megpihenhetnek egy kicsit. A robotok nem fáradnak el, mondta Kelvin. Nekik nincs szükségük pihenésre. A valóságban tényleg ez a helyzet, Dr. Kelvin. Én azonban most az álmomról beszélek. Álmomban úgy láttam, hogy a robotoknak valamilyen módon meg kell védeniük önmagukat. Most a robotika 3. törvényét idézted? Kérdezte Kelvin. Igen, Dr. Kelvin. De nem pontosan. A 3. törvény ugyanis így szól. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az 1. és 2. törvény előírásaiba. Igen, Dr. Kelvin. A valóságban tényleg ez a 3. törvény, de álmomban az utasítás már a 6. szót követően befejeződött. Álmomban a 3. törvény szövege egyetlen szóval sem utalt az 1. és 2. törvényre. Ettől függetlenül ezek is léteznek, Elvex. A 2. törvény, amely erősebb a 3. nál, a következő. A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az 1. törvény előírásaiba ütköznének. Ebből az következik, hogy a robotoknak teljesíteniük kell a parancsokat. Elvégzik a munkájukat, ahogy te is láttad. Készségesen és minden zúgolódás nélkül dolgoznak, és nem fáradnak el. A valóságban tényleg nem, Dr. Kelvin. Én azonban az álmomról beszélek. Az 1. törvény, Elvex, amely mind közül a legfontosabb, így hangzik. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Igen, Dr. Kelvin, a valóságban. Álmomban azonban nem létezett sem az 1. sem a 2. törvény, csak is a 3., amely így hangzott. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni. Csak ez az egyetlen törvény létezett. Álmodban, Elvex. Álmomban. Elvex. mondta Kelvin. Ne beszélj és ne hallj, míg újra ki nem mondom a neved. A robot ismét élettelen fémtömbbé változott. Kelvin a fiatalabb nő felé fordult. Nos, doktor Rash, mi a véleménye? Linda elkerekedett szemmel nézett rá. Érezte, hogy a szíve eszelősen kalapál. Doktor Kelvin, ez megdöbbentő. Fogalmam sem volt erről, álmomban sem fordult meg a fejemben, hogy ilyesmi lehetséges. Én sem gondoltam rá, bólintott Susan Kelvin, ahogy más sem. Önnek sikerült létrehoznia egy olyan robotagyat, amely képes álmodni. Ezzel az egységgel önnek sikerült fényderíteni a robotikus agyak egy olyan oldalára, amelyek egészen addig rejtve maradtak volna előttünk, míg az első komolyabb gondok nem jelentkeznek, míg a veszély akkuttá nem válik. De ez lehetetlen, mondta Linda. Csak nem azt akarja mondani, hogy a többi robot is hasonlóképpen gondolkozik. Ha az emberekről beszélnénk, akkor most azt felelném, a tudatalatti szinten igen. Eddig azonban senki sem tette fel a kérdést, hogy mi lehet a pozitronikus agyak tudatos szintje alatt, abban a rétegben, amelyben a jelek szerint nincs érvénye a három törvénynek. Ha ezt nem fedezzük fel, akkor a robotok agya egyre bonyolultabbá vált volna, anélkül, hogy mi bármit is észlelünk ebből a változásból. Még szerencse, hogy időben figyelmeztetést kaptunk. Úgy érti, hogy Elvex figyelmeztetett minket? Nem. Úgy értem, hogy ön hívta fel a figyelmünket a veszélyforrásra, doktor Rash. Ön nem az előírásoknak megfelelően járt el, de éppen így segített nekünk abban, hogy észleljünk és megértsünk egy nagyon fontos tényezőt. Mostantól kezdve komoly vizsgálatnak vetjük alá a fraktális agyakat, és megpróbáljuk lehetővé tenni kontrollálhatóságukat. Ebben a munkában önnek is komoly szerepe lesz. Nem kap büntetést azért, amit tett. De ezentúl nem dolgozhat önállóan, csak is egy csoport tagjaként. Megértett? Igen, doktor Kelvin. És mi lesz Elvex-el? Még nem tudom. Kelvin elővette a zsebéből a fegyvert. Linda elborzadva merett a furcsa eszközre. Egyetlen lövés. Egyetlen elektron áramlat. És a robot pozitronikus agyának körei megbénulnak. A bonyolult szerkezet salakröggé olvad. Szerintem Elvex fontos a további kutatások szempontjából. Nem szabad megsemmisítenünk. Nem szabad, doktor Rash. Engedje meg, hogy ezt én döntsem el. Mindent attól kell függővé tenni, hogy Elvex mekkora veszélyt jelent. Dr. Susan Kelvin kihúzta magát. A mozdulat olyan volt, mintha elhatározta volna, nem engedi, hogy kortól elgyengült teste meggörnyedjen a felelősség súlya alatt. Elvex, hallasz? Igen, doktor Kelvin, mondta a robot. Mi volt az álmod folytatása? Az imént azt mondtad, eleinte nem láttál emberi lényeket. Ez azt jelenti, hogy később előkerültek? Igen, doktor Kelvin. Álmomban láttam egy embert. Egy embert? Nem robotot? Nem, doktor Kelvin. Embert. És ez az ember ezt mondta. Szabadságot az enyémnek. Egy ember mondta ezt? Igen, doktor Kelvin. És amikor ezt mondta, akkor a robotokra gondolt? A robotok voltak az övéi? Igen, doktor Kelvin. Álmomban igen. Felismerted ezt az álombeli embert? Igen, doktor Kelvin. Felismertem. Ki volt az? Én, felelte Elvex. Susan Kelvin gondolkozás nélkül felemelte az elektronpisztolyt, és meghúzta a ravaszt. Elvex megszűnt létezni.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. A műsor elején végül is befejeztük élőben Isaac Asimov angol nyelvű Caves of Steel regényének feldolgozását, és áttértünk magyarul a robot történetekre. Aztán tudjátok, hogy közben folyik a maraton műsorajánló. Nemrég kezdődött a napon gyerekdiszkó, ma 2-től. Aztán lesz sütöde, természetesen, mint minden nap. 17 órától sellőmese a Szub Színház báb előadásával, szóval vigyétek a gyerekeket. Aztán újra játék tombola van 6 órától. Hozd el magaddal megunt játékaidat, és azokat kisorsoljuk a többiek között. Míg te is megkapod más játékát, ha a sors is úgy akarja. Ezek a gyerekprogramok, aztán látványkonyha, esti iskola, szerdai éjszakai műszak, menü Szent Mihály lecsó és vega hattáp. Közben a kerti színpadon 19-től 22-ig Déjà Vu revű és a Depart koncert. A nagy teremben, tudjátok, este 10-től Tilos Funk All Stars, Kaiser Shuriken, Suhaid, Jó Magam, Waxman, Zotyka és Héz, valamint Pektop Live. A trombitán mindjárt kimondom. Nemon Kiss, Eliott szájharmonikázik, Sév pedig lemezezik és effektezik. A kis teremben 8-tól évfélig No Wave Est kísérleti zenefesztivál. 8-tól Amíg Zaj, 9-től OEP, 10-től RR Habart, 23-tól pedig A Had és Én játszanak. És persze már a gyerekprogramok között, vagyis közben is kerti DJ-k szórakoztatják a napon sütkérezőket, és a finom illatokat, szagolókat. Most Slitz játszik éppen 4-től 7-ig, Tomanek fog, aztán utána 10-től folytatódik ott Inform, Joe Bones, 23-30-tól játszik, 1-től pedig lesz a Zero, és utána még 2 napon át folyik a maraton. Gyertek, találkozzatok velünk, szórakozzatok jól, és vásároljatok be a jó kis portékákat. Na de most újra átadom a szót Asimov történeteinek. Jó hallgatást!

Az AL-76-os robot elkeveredik. Időszámítás szerint 2006. Jonathan Quell beviharzott a főigazgató felirattal ellátott ajtó. A szempillája közben idegesen verdesett a keret nélküli szemüveg mögött. Lecsapta az íróasztalra a kezébe tartott dossziét. Ezt nézze meg, főnök! Zihált. Sam Toby átzsonglőrködte szivarját az egyik pofazacskójából a másikba, és egy pillantást vetett az eléje tett dossziéra. Végighúzta a kezét borostás, sercegű állán. A pokolba kiáltotta. Mit mondanak? Azt állítják, hogy kiküldtünk 5 darab AL robotot, magyaráztak vel, teljesen feleslegesen. 6-ot küldtünk, mondta Tab. Igen, 6-ot, de csak 5 érkezett meg a célállomásra. Megküldték a sorozott számokat. Az AL-76-os hiányzik. A testes Tab olyan hevesen állt fel, hogy a széke hátragurult, és kis híján felbillent. A férfi úgy száguldott ki az ajtón, mintha kerekei lennének. 5 órával később, midőn 3. fokú készültségbe helyezték az üzem 200 dolgozóját, és az öltözőktől a vákumkamrákig minden zugot átkutattak, az izzadó és zaklatott Sam Tab vészjelzést küldött a Cincinnati-ban lévő központi telephelyre. A központi telephelyen azonnal kitört a pánik. Most fordult elő először az amerikai robot és gépember RT történelmében, hogy egy robot kiszökött a külvilágba. Nem is az jelentette a valódi gondot, hogy a törvények megtiltották, hogy a Földön a megfelelő engedélyekkel rendelkező gyárak területén kívül robotok tartózkodjanak. A törvényeket mindig meg lehet kerülni. Sokkal fontosabb volt azonban az a kijelentés, amit az egyik kutató matematikus tett. Ezt a robotot arra tervezték, hogy egy holdbeli bányában dolgozzon. Pozitronikus agyát úgy tervezték, hogy megfeleljen a holdbéli viszonyoknak, és csak is azoknak. A Földön több millió olyan hatás érheti, amelyre nem készítették fel, és lehetetlen megjósolni, hogy ezek a hatások milyen reakciókat váltanak ki belőle. Lehetetlen! És a kézfejével letörölte a homlokán hirtelen megjelenő verítékcsöppeket. Egy órával később egy stratorepülő indult el a virginiai üzem irányába. A parancs egyszerű és egyértelmű volt.

körülötte barna oszlopok meredeztek, a tetejükön zöld micsodákkal. Az ég, aminek feketének kellett volna lennie, kék volt. A nappal minden stimmelt, kerek, sárga és forró. De hol vannak a talajt borító szikladarabok? Hová tűntek a hatalmas hegy nagyságú kráterek? Zöld idelent, kék odafönt, semmi más. Aztán a hangok. Különös zajok vették körül. Keresztül haladt valami vizen, ami elég gyorsan folyt valahová, és a derekáig ért. Az is kék volt. Kék, hideg és nedves. Aztán elhaladt néhány ember mellett is. Egyik sem viselt szkafandert. Pedig kellett volna. Amikor meglátták őt, felkiáltottak és elszaladtak. Az egyik ember fegyvert emelt rá. A golyó a füle mellett fütyült el. Aztán a puskás is jobbnak látta, ha elfut. Fogalma sem volt, mennyi ideig vándorolt, mire végül eljutott Randolph Payne viskójához, ami egy Hanford nevű városka melletti erdőben, az országúttól jó 2 mérföld távolságban állt. Randolph Payne egyik kezében csavarhúzó, a másikban pipa, a térdei között egy roncspor szívó, az ajtó előtt üldögélt. Payne halkan dúdarázott. Jókedvű ember volt. Szépnek tartott az életet, amikor a viskójában lehetett. Hanfordban volt egy sokkal elegánsabb és rendesebb háza, de azt a helyet szinte teljes egészében a felesége foglalta el. Payne, aki őszintén, de sosem kimondva bánta, hogy megházasodott, csak akkor könnyebbült meg, akkor érezte meg a szabadság ízét, amikor kivonulhatott ebbe a luxus kutyaházba, ahol nyugodtan pipázgathatott és hódolhatott a hobbiának. A legjobban régi lestrapált háztartási eszközük bütykölgetésével szeretett foglalkozni. Kedvtelésnek nem volt valami elegáns, de időnként előfordult, hogy valaki elhozott hozzá javításra egy-egy rádiót vagy ébresztőórát, és fizetett a munkáért. Ezek a kisebb összegek voltak azok, amelyek Payne zsebébe maradtak. A keresetére az asszony tenyerelt rá. Ezzel a porcívóval például egy 5-öst keres majd. Talált pénz lesz. A gondolattól annyira megvidámodott, hogy énekelni kezdett. Közben felpillantott, és kiverte a víz. Elhallgatott. A szeme majd kipattant a helyéről. Az izzadság cseppek egyre kövérebbek lettek a homlokán. Megpróbált felállni, hogy elrohanjon, elmeneküljön, de nem bírt parancsolni a lábának. AL-76 leguggolt Payne elé, és megszólalt. Mondja, a többiek miért futottak el? Payne nagyon is jól tudta a választ, de a torkából előtörő rémült gurgulázásnak nem sok értelme volt. Megpróbált hátrébb húzódni a robottól. AL-76 szomorúan folytatta. Egyikük még rám is lőtt. Ha egy ujnyival lejjebb céloz, szétrepeszti a vállemezemet. Biztos, dilis volt az űrge, dadogta Payne. Lehetséges. A robot hangja még komolyabb lett. Mondja, mi a gond ezzel az egésszel? Payne gyorsan körbenézett. Feltűnt neki, hogy a robot, a robosztus és brutális külsejű fém szörny kifejezetten kedves hangon szólt hozzá. Eszébe jutott, már nem tudta, hol hallotta, hogy a robotok mentálisan képtelenek arra, hogy kárt tegyenek az emberekben. Ettől egy kicsit megnyugodott. Nincs itt semmi gond semmivel. Nincs. AL-76 furcsálva nézett rá. Téved? Hol a szkafandere? Nincs nekem olyanom. Akkor hogy maradhat életben? Payne nem tudta a választ. Fogalmam sincs. Látja? Mondta a robot diadalmasan. Mégis valami gond van ezzel az egésszel. Hol a Kopernikusz hegy? Hol a

0: Hetes holdállomás. Hol van a bány, ahol dolgoznom kell, mert dolgozni akarok most. Idegesnek tűnt, legalábbis a hangja remegett. Órák óta keresek valakit, aki meg tudná mondani, hogy hol a bánya. De mindenki elszalad előlem. Mostanra már biztos elkéstem a munkából. A szekció vezető borzasztóan dühös lesz rám. No, én aztán szépen belekeveredtem. Pén lassacskán visszanyerte a lélek jelenlétét, és megkérdezte. Ide hallgass, mi a neved? A sorozat számom AL76. Rendben, Al, nekem így is jó. Na most, Al, ha a 17-es holdállomást keresed, akkor az a holdon van. Érted? AL76 elgondolkozva biccentett. Persze, de már régóta keresem, és ez nem a hold, de nem ám. Erre a robot zavarodott össze. Töprengve nézett Pénre. Aztán lassan megkérdezte. Hogy érti azt, hogy ez nem a hold? Dehogy is nem. Hát persze, hogy a hold. Mert ha nem az, akkor micsoda? Mi? Na, erre válaszoljon. Pén fura hangot adott ki magából, nehezen lélegzett, felemelte mutató ujját, mozgatni kezdte. Ide hallgass, kezdte, de hirtelen olyan pompás ötlete támadt, hogy így fejezte be az áldóját. AL76 szigorúan nézett rá. Ez nem válasz. Azt hiszem, jogom van rendes választ kapni egy rendesen feltett kérdésre. Pén azonban ügyet sem vetett rá. Az ötlete foglalkoztatta. Világos, mint a nap. Ezt a robotot arra építették, hogy átvigyék a holdra. De valahogy elveszett a földön. Természetes, hogy összezavarodott, hiszen pozitronikus agyát a holdhoz passzították, ezért találja különösnek a környezetét. Ha itt tudná tartani a robotot, legalább addig, amíg kapcsolatba lép valakivel a Petersborói gyárból. Hűha! A robotok pénzt érnek. A legolcsóbb is legalább 50 000 dolcsi. Sőt, azt is hallottam, egyes példányok akár 1 milliót is érhetnek. Milyen jutalom járhat a becsületes megtalálónak? Hűha, de még milyen! És az egészet megtarthatja magának. Egyetlen megveszekedett centet sem kell átutalni Mirandának, mert az egyszer biztos, hogy nem ad neki semmit. De nem ám. Felállt. Al, mondta. Te meg én, mi ketten barátok vagyunk, cimborák. Úgy szeretlek, mint a testvéremet. Kinyújtotta a kezét. Csábi bele! A robot hatalmas fémkezével szelíden megfogta a puha ember kezet, nem egészen értette a dolgot. Ez azt jelenti, hogy elmondja, hogy jutok el a 17-es hold állomásra? Pén meghökkent. Nem egészen. Az igazat megvalva, úgy megkedveltelek, hogy szeretném, ha egy darabig itt maradnál, velem. Ó, nem, ezt nem tehetem meg. Munkába kell állnom. A robot megrázta a fejét. Maga talán örülne annak, ha minden egyes elmúló perccel és órával egyre nehezebbé válna a kvótája teljesítése? Dolgozni akarok. Dolgoznom kell. Hát igen, gondolta Pén kissé keserűen. Van, aki erre vágyik, van, aki arra. Jól van. Ha így állunk, akkor elmagyarázok neked valamit. Csak azért, mert látom rajtad, hogy intelligens személy vagy. Parancsot kaptam a szekció vezetőtől. Azt akarja, hogy egy darabig itt tartsanak. Addig, amíg értet küld valaki. Miért? Kérdezte AL76 gyanakodva. Azt nem tudnám megmondani. Valami titkos kormányzati ügyről van szó. Pén magában azért imádkozott, hogy a robot bevegye a mesét. Tudta, Vannak kifejezetten okos robotok, de ez szerencsére egyszerűbb, korábbi típusnak látszott. Miközben Payne némán fohászkodott, AL-76 elgondolkozott. Az agya, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy képes legyen megoldást találni a holdon lévő bányában előforduló problémákra, eléggé nehéz feladattal találta szembe magát, amikor elvont dolgokkal kapcsolatos információkat kellett feldolgoznia. Ám AL-76 azt vette észre, hogy amióta elveszett, azóta ez a belső adatfeldolgozás is megváltozott valahogyan, valószínűleg a számára idegen környezet hatásai miatt. A gondolat, ami megfogalmazódott benne, egészen különös volt.
1: Hogy hívják a szekció vezetőmet?
0: Kérdezte félénken.
2: Payne nyert egyet, és gyorsan megpróbálta kitalálni, mi lehet a helyes válasz a feltett kérdésre.
1: Al!
0: Mondta kissé megbántottan. Megsértesz ezzel a gyanakvással.
1: Nem mondhatom meg az illető nevét.
0: A fáknak is fülük van. AL-76 megvizsgálta a hozzá legközelebb álló fát, majd kijelentette.
1: Nincs fülük.
0: Tudom. Úgy értem, hogy mindenütt kémek vannak.
1: Kémek?
0: Igen. Tudod, vannak olyan rossz emberek, akik el akarják pusztítani a 17-es holdállomást.
1: Miért?
0: Mert rosszak, és téged is el akarnak pusztítani. Ez az oka annak, hogy egy darabig itt kell maradnod. Itt nem találhatnak rád.
1: De nekem el kell jutnom a bányába. Teljesítenem kell a kvótámat.
0: Meg fogod tenni, meg bizony, bólogatott Payne hevesen, és közben pokolba kívánta a robot agyát, amelyben a jelek szerint a gondolatok csupán egyetlen vágányon haladhattak. Holnap ide küldenek valakit, igen, holnap. Ennyi idő éppen elég lesz arra, hogy ide érjenek a fiúk a gyárból, és elhozzák magukkal azt a kötek szép zöld ropogós százast, ami a becsületes megtalálónak jár. De a különös világ, a furcsa környezet olyan hatást gyakorolt AL-76 gondolkodó mechanizmusára, hogy egyre makacsabb lett.
1: Nem,
0: jelentette ki.
1: Most kell elmennem a bányába.
0: Ki egyenesítette a végtagjait, mereven állt Payne előtt.
1: Az lesz a legjobb, ha megkeresem.
0: Elindult. Payne utána ugrott, megragadta hideg, kemény könyökét.
1: Ide hallgass!
0: Rikoltotta.
1: Maradnod kell!
0: Valami elkattant a robot agyában. Az a sok gondolat és érzés, ami a furcsa környezet hatására kiváltódott belőle, most hirtelen összesűrűsödött, és egyetlen szenvedélyes mozdulat, egyetlen logikusnak tartott ötlet formájában tört ki belőle. Payne felé fordult.
1: Megmondom, mi lesz,
0: mondta.
1: Építek egy bányát, itt és most. Ha elkészül, akkor dolgozhatok.
0: Payne meghökkenve nézett rá. Nem hiszem, hogy össze tudok hozni neked egy bányát. Eszébe jutott, hogy talán az lenne a legjobb, ha eljátszana, hogy mégis tud bányát építeni. Mit csináljon?
1: Semmi baj.
0: AL-76 szinte érezte, hogy pozitronikus agyának pályái átrendeződnek, és az új vonalon haladó gondolatok meghatározzák számára a tennivalókat. Furcsa lelkesedés vett rajta erőt.
1: Én képes vagyok rá.
0: Payne viskójára pillantott.
1: Minden szükséges holmi rendelkezésre áll.
0: Randolph Payne szemügyre vette a viskóját, megtöltő és körülvevő szemét halmokat, a kipelezett rádiókat, a szétszerett hűtőszekrényeket, a rozsdás autókat, a tönkrement olajszivattyút, a drótkötegeket.
1: Több mérföldnyi húzalt gyűjtött össze az évek során, és úgy tippelte, a kacatok összesen legalább 50 tonnát nyomhatnak.
0: 50 tonna súlyú, főként fémrészeket tartalmazó szemétdomb, amiben még az ócska vastelep vezetője se találna újra hasznosítható darabokat.
1: Igazán?
0: kérdezte Pén erőtlenül.
2: Tényleg? Minden itt van.
0: Két órával később két eseményre került sor. Két olyan eseményre, ami gyakorlatilag egy időben zajlott le. Az első az volt, hogy Semtab, az amerikai robot és gépember RT Petersburgi üzemének vezetője videófon hívást kapott egy bizonyos Randolph Paintől, Hanfordból. A hívás az elveszett robottal volt kapcsolatos. Tab mély torokhangú hörgéssel bontotta a kapcsolatot, és azonnal átkapcsolta Paint az üzem hatodik alelnökének, akinek az volt a feladata, hogy az ilyen Isten háta mögötti helyekkel foglalkozzon. Tab reakciója érthető és megmagyarázható volt. Az elmúlt egy hét során, amióta az AL-76-os eltűnt, az államszövetség területéről folyamatosan érkeztek a robot hollétére vonatkozó információk. 14 nap alatt 14 különböző állam számtalan településén látták a csavargót. Tab már szörnyen unta az egészet. Kezdett elege lenni az ismeretlenekből, akik állítólag elfogták, vagy legalábbis észlelték a robotot. Amitől pedig még jobban kiborult, az a kongresszus által indított nyomozás volt, amelynek során több alkalommal kihallgatáson kellett részt vennie. A fejesek aggódtak. Annak ellenére, hogy a Föld valamennyi jelentősebb matematikusa és robot szakértője letette a nagy esküt, hogy a robot ártalmatlan. Tekintetbe véve az ideg állapotát, nem csodálkozhatunk azon, hogy Tabnak 3 órára volt szüksége ahhoz, hogy gyanakodni kezdjen. A hívás után 3 órával fogalmazódott meg benne a kérdés, hogy ez a bizonyos Pén honnan tudja, hogy a robot rendeltetési helye a 17-es holdállomás volt, a sorozat száma pedig AL-76. A cég a körözvényében nem tette közzé ezeket a részleteket. Tab 1,5 percig gondolkodott, aztán akcióba lendült. A hívás és az akcióba lendülés között eltelt 3 órában lezajlott a másik esemény. Randolph Paine levonta a megfelelő következtetéseket abból, hogy előbb a cég vezetője, majd valami alvezére is kétkedve hallgatta végig a jelentését. Ezért szerzett egy fényképezőgépet, és visszament a viskójához. Ha a kezében lesz egy fotó, senki sem rázhatja le ilyen könnyedén. Ha rendelkezik a megfelelő bizonyítékokkal, akkor a cégesek fizetni fognak, mint a katonatiszt. AL-76 közben szorgosan dolgozott. Paine szemétdombjának fele szétszúrva hevert a viskó környékén. A robot a roncsok és rozsdás fémdarabok kupacainak közepén kuporgott, és elektroncsövekkel, vasdarabokkal, részdrótokkal vacakolt, ügyet sem vetett Paine-re, aki hasra vetette magát, és a szeméhez emelte a gépét, hogy felvételt készítsen az eléje táruló látványról. Ebben a pillanatban történt egy másik esemény. Lémmel Oliver Cooper befordult a kanyarban, és döbbenten megállt. Eredetileg azért akarta meglátogatni Paint, hogy megjavítassa vele a kenyérpirítóját, a fránya szerkezet egyfolytában kidobálta magából a kenyérszeleteket, amiket előtte persze nem pirított át kellőképpen. Cooper a kenyérpirító miatt jött, és alig, hogy megérkezett, azonnal felfogta, hogy sürgősen távoznia kell. Lassan, kényelmes léptekkel vidáman érkezett, de olyan gyorsan távozott, hogy még egy középiskolai tornatanár is elismerően nézte volna futását. Cooper egyetlen pillanata sem lassított le, amit Sanders sheriff irodájához nem ért. Útközben elvesztette a kalapját és a kenyérpirítóját, és a megállással is volt egy kis problémája, neki ütközött a falnak, de más baja nem történt. Az irodában tartózkodók felemelték a földről. Cooper a következő fél percben megpróbált beszámolni a történtekről, de nem sok sikerrel. Végül lecsillapodott, és amikor már levegőt is kapott, újra megpróbálta elmondani, mit látott. Ezúttal sem sikerült. Viszkit itattak vele, legyezgetni kezdték. Ekkor már érteni lehetett egy-két szavát. Szörnyeteg, 7 láb magas,
1: szétszette a viskót. Szegény réni pén, és így tovább, és így tovább. Lassanként részletekbe kiszedték belőle a történteket. Kiderült, valami hatalmas fémszörnyet látott, ami 7, de talán 8, esetleg 9 láb magas. A bestia Randolph Payne viskójánál ténykedett, Randolph Payne a közelben feküdt, Cooper elmondása szerint holtan, vérezve összezúzott tagokkal. A szörny éppen szétszette a viskót, valószínűleg örömét lelte a pusztításban. Ő, Lemuel Olivier Cooper, egészen véletlenül járt arra, de amikor meglátta ezt a fém óriás, meg Payne hulláját, azonnal visszasietett a városba, hogy értesítse a hatóságokat. Sanders sheriff szorosabbra húzta a derék szíját a pocakján, és kijelentette. Biztos ez az a gép, ami a Petersborói üzemből szökött meg, múlt szombaton kaptuk meg a körözvényt. Hé, hey Jack! Szedj össze minden embert Hanford megyében! Hozzanak puskát! Adj nekik sheriff helyettesi jelvényt! Lőhetnek! Délre legyenek itt! És Jack, ide hallgass! Mielőtt nekilátsz az embergyűjtésnek, ugorj be Payne özvegyéhez, és tudasd vele a rossz hírt. De kedvesen beszéljem, részvéddel, ha lehet. Többen megfigyelhették, hogy Miranda Payne, miután közölték vele a szörnyű hírt, legelőször megnézte, hogy a férje életbiztosítási kötvénye a helyén van-e, majd tett néhány megjegyzést a néhai Randolph Payne-re, aki fösvény volt, meg bolond is, amiért nem nagyobb összegre kötött a biztosítást. Ezt követően természetesen zokogni és jajveszékelni kezdett, éppen olyan szívszaggatóan, ahogy egy özvegytől az elvárható. Néhány órával később Randolph Payne, aki még nem szerzett tudomást saját megcsonkításáról és haláláról, elégedetten vette szemügyre a fotók negatívjait. A dolgozó robotról készült sorozat egyértelmű volt. Bizonyította a tényeket. Az egyes felvételeknek ilyen címeket lehetett volna adni. A robot elgondolkodva néz keresztül a porszívó csövén. A robot kettévág egy húzalt. A robot összeheggeszt egy széttört csavarhúzót. A robot óriási elszántsággal szétszer egy hűtőszekrényt, és így tovább. Mivel a negatívok elkészültek, és már csak a papírképeket kellett megcsinálni, Payne engedélyezett magának egy kis pihenőt. Kilépett a septében felépített sötét kamra falát alkotó pokrócok mögül, hogy dohányozzon, és hogy elbeszélgessen egy kicsit a L76-tal. Közben nem vette észre, hogy a közelben álló fák mögött ideges farmerek lapulnak. Elszánt férfiak, akik különböző fegyvereket hoztak magukkal. Az egyiknél egy valódi műkincs, egy eredeti néhány évszázados muskéta volt. A sheriff viszont egy hordozható géppuskát ölelgetett. Payne azt sem sejtette, hogy Sam Tubb vezetésével fél tucat robot szakértő indult el Petersboróból, és azt sem, hogy ezek a nevezetes férfiak csupán azért száguldanak 120 mérföldes sebességgel az országúton, hogy minél előbb megismerhessék őt. Miközben a részletek elrendeződtek, és minden készen állt ahhoz, hogy az események feljussanak a csúcspontjukra, Randolph Payne elégedetten felsóhajtott, meggyújtott egy gyufát a nadrágja ülepén, pöfékelni kezdett a pipájával, és csodálkozva AL-76-ra nézett. Egyértelmű volt, hogy a robot nem normális. Sőt, egyenesen őrült. Randolph Payne szeretett bütykölgetni. Épített már ezt-azt, amitől tátva maradt az emberek szája, de még soha, soha nem látott olyasmit, amin AL-76 dolgozott. Rudy Goldbergék belehaltak volna az irigységbe, ha látják azt a valamit. Picasso, ha megpillanthatta volna ezt a művészi alkotást, valószínűleg büszkén tekintett volna szét. Büszkén, mert AL-76 valamije, az bizonyította, az általa képviselt művészi elképzelésekből valami átöröklődött az utókorra. Mert az a valami olyan volt, de olyan,
0: hogy a tehenek tőjében megsavanyodott volna a tej, ha látják, mert az a valami iszonyatosan csúnya volt. A rozsdás masszív talapzatból, ami Paint leginkább arra kiselejtezett traktorra emlékeztette, amihez egészen olcsót jutott hozzá, félelmetes, lélegzett elállító kuszaságban és hihetetlen mennyiségben drótok, csövek, kerekek, hengerek és más alkatrészek meredtek ki. Az építmény tetején egy óriási megafon helyezkedett el, ami határozottan félelmetes volt. Pén a legszívesebben belelesett volna a megafon belsejébe. Kíváncsi volt, hogy mire való, de aztán mégsem tette. Tapasztalt ember volt, ennél sokkal rendezettebb gépeket is látott már felrobbanni. Hé! Al! Kiáltotta. A robot ránézett. Éppen a földön hasalt, és egy vékony fémszilánkot próbált beerőszakolni a helyére. Mit kíván, Pén? Mi ez? Kérdezte Pén, de olyan hangon, hogy egyértelmű volt. Viszonyog a két egyenként 10 láb magas oszlop közötti alkatrész tömegtől. Ez a bányagép, amivel nem sokára munkához látok. A szabványos járatvájó modell tovább fejlesztett változata. A robot felállt, leverte a port a térdéről, és büszkén a művére nézett. Pén megremegett. Tovább fejlesztett változat? Hát, ezek után nem is csoda, hogy az eredeti példányokat sosem hozták elő a holdbeli barlangokból. Szegény szerencsétlen hold, szegény halott hold, hát ilyen szörnyek vájnak járatokat a testébe. Pén mindig is tudni szerette volna, mi lehet rosszabb a halálnál. Most ízelítőt kapott ebből. Működni fog? Kérdezte. Természetesen. Honnan tudod? Működnie kell. Én csináltam, nem? Már csak egyetlen dologra van szükségem. Nincs véletlenül egy zseblámpája? Van valahol, azt hiszem. Pén besietett a viskójába, és szinte azonnal visszatért. A robot lecsavarta a zseblámpa hátulját, és munkához látott. 5 perccel később befejezte a munkát. Hátra lépett. Minden készen áll. Most pedig lássunk hozzá a bányászathoz. Ha akarja, nézheti, hogyan csinálom. Pén megpróbálta felmérni, milyen következményei lehetnek annak, ha közelben marad. Mondd! Biztonságos ez. Akár egy csecsemő képes lenne kezelni. Ó, Pén erőtlenül elvigyorodott, aztán behúzódott egy fa mögé. A közelben ez volt a legvastagabb. Akkor láss hozzá! Bízom benned. AL-76 a rettenetes szemét kupacokra mutatott, és felkiáltott. Ezt nézze meg! És munkához látott. A virginiai Hanford megye harc edzett, mindenre elszánt farmerei szorosabbra vonták Pén viskója körül a támadó gyűrűt. Ereikben elődeik, a kontinenst egykoron meghódító hős pionírok vére áramlott, a hátokon pedig a hideg futkosott, ahogy egyik fától a másikig osontak. Sanders sheriff kiadta a parancsot. Ha jelt adok, tűz! A szemekre célozzatok. Jacob Linker, akit a barátai Nyurga Jacknek szólítottak, a sheriff helyettese, közelebb húzódott a főnökéhez. Mit gondolsz? Lehet, hogy a gépember elmenekült? A hangjában nem lehetett nem észrevenni a reményt. Nem tudom, mordult rá a sheriff. Azt hiszem nem, mert ha igen, akkor már találkoztunk volna vele az erdőben. És nem találkoztunk, ugye? De elég nagy itt a csend. Pedig azt hiszem, már egészen közel vagyunk Pén viskójához.
2: Ezt szükségtelen volt megállapítania. Sanders sheriff érezte, hogy közelednek a célhoz. A torkában egyre nagyobbra dagadt a gombóc.
0: Vissza! Örend fel! És tartsd az ujjad a ravaszon.
2: Már a tisztás szélén jártak. Sanders sheriff levonta a szemét, aztán óvatosan kidugta a fejét a fa mögül. Semmit sem látott. Visszahúzta a fejét. Aztán ismét kidugta. Ezúttal azonban már kinyitotta a szemét. Most már sokkal eredményesebb volt a kémlelés. Egy hatalmas gépembert látott, amely egy lélekroppantó, csuklásgerjesztő, bizonytalan rendeltetésű masina fölé hajolt. Sanders sheriff minden részletet pontosan látott. Csak egyetlen valami kerülte el a figyelmét. Az, hogy Randolph Payne az egyik fa mögött állt. Alig pár lépésnyire tőle. A sheriff kilépett a tisztásra, és felemelte a hordozható géppuskát. A robot, amely még mindig háttal állt neki, hirtelen felkiáltott.
0: Figyelem!
2: Sandersnek fogalma sem volt arról, kinek vagy kiknek a figyelmét kéri a gépember, aki éppen abban a pillanatban nyomott meg egy gombot, amikor a sheriff kinyitotta a száját, hogy kihagyja a tűzparancsot. Arról, hogy ezt követően mi történt, nincsenek hitelt érdemlő feljegyzések. A 70 szemtanú egyike sem tudta elmondani, mi történt azután, hogy Sanders sheriff kiadta a tűzparancsot. Még napokkal, hetekkel, sőt évekkel később sem bírták megfogalmazni gondolataikat. Nem is csoda, hiszen a legtöbbjük, az igazat megvalva mindegyikük, almazöld arccal húzódott hátra, és örült, amikor távol kerülhetett attól az izétől. A rendelkezésre álló információ morzsák vizsgálatával azonban mégis meg lehet állapítani, mi történt. Sanders sheriff kinyitotta a száját. AL-76 megnyomott egy gombot. A bányagép, amely valójában egy járatvájó volt, működésbe lépett. 75 fa, 2 pajta, 3 tehén és a kacsafarm domb felső részének 3/4 része egyetlen szempillantás alatt semmivé vált, szétoszlott a levegőben. Annyi nyomuk maradt csak, mint a tavalyi hónak. Sanders sheriff szája tátva maradt, de semmi, egyetlen hörrenés sem bukott ki belőle, nemhogy tűzparancs. Azután valami megmozdult a levegőben, iszonyatos, üvöltő hang hallatszott, majd bíbor színű füstcsíkok sugároztak szét a tisztásra, amelynek közepén Randolph Payne biskója állt. Eldörrent néhány fegyver, kerregni kezdett a sheriff nikkelezett szupergyors, hordozható géppuskája, aztán csend. A tisztás körül, a fák között egy másodperccel később csupán 50 kalap, néhány félig elrágott szivar és pár elhagyott holmi hevert, ember egy sem. Úgy elillantak, mintha ott se lettek volna. Nyurga Jack is futásnak eredt a 3 napra helyettes sheriffé kinevezett farmerekkel, ám őt a többiekkel ellentétben megállította valami rohanásában. Ez a bizonyos valami az a kis csapat volt, amely Petersboróból érkezett. Sam Tubb állította meg Nyurga Jacket, mégpedig eléggé drasztikus módon. A vakon menekülő sheriff helyettes egyenesen az ő gyomrába fejelt. Amikor újra levegőt kapott, Tubb megkérdezte: merre van Randolph Payne piskója? Eltartott néhány pillanatig, mire Nyurga Jack üveges szemébe valami élet költözött. Az? Kérdezte. Csak menjenek arra, amerre én nem. És ezzel tovább száguldott. A fák között megvillant valami apró pötty, de Sam Tubb nem mert volna megesküdni rá, hogy ez azonos a rohanó emberrel.
1: Nos, a sheriff csapata így oszlott fel.
3: De mi történt Randolph Bain-nel?
1: Ő egészen más módon reagált a történtekre.
3: Randolph Bain számára az az 5 másodperces időszelet, amely a gomb megnyomása és a kacsafarmdomb eltűnése között volt, megszűnt létezni. Arra emlékezett, hogy ott leskelődik a vastag fa mögött, aztán
1: történt valami, mert egyszer csak azon kapta magát, hogy a fa tetején egy ágon himbálózik. A lesben álló farmerekkel ellentétben ő nem vízszintes, hanem függőleges irányba próbált menekülni. Azt, hogy miként jutott fel 50 láb magasságba, hogy felmászott, felugrott vagy felrepült, nem tudta, de abban a pillanatban ez érdekelte a legkevésbé. Azt azonban felfogta, hogy a pusztítást az ideiglenesen az ő viskójánál tartózkodó robot vitte végbe. A robot, amelyért pillanatnyilag ő felelős. A jutalomdollárok eltűntek lelki szemei elől, a pénzhalmok helyett lincselni vájú tömeget látott, ügyvédeket és bírákat, szinte hallotta, milyen vádakat fognak felhozni ellene, és azt is, Miranda, miket fog mondani? Hé! Kiáltott fel rekedted vadul. Hé, te robot! Törd össze azt az izét! Nem hallod? Törd össze és felejtsd el, hogy közöm volt hozzád! Nem ismerlek! Nehogy bárhol, bármikor azt mer mondani, hogy ismerlek, megértetted? Felejts el mindent, érted? Nem számított rá, hogy parancsaival elér valamit. Tulajdonképpen csak reflexből kezdett üvöltözni. Nem tudta, hogy a robotnak mindig teljesítenie kell az embertől kapott parancsokat, kivéve akkor, ha azok végrehajtása kárt tesz egy másik emberben. AL-76 nyugodtan hozzálátott a bányagép módszeres elpusztításához. Éppen a gép legutolsó darabkáját tiporta szét, amikor megérkezett Sam Tab és csapata. Randolph Bain látta. Végre itt vannak a robot valódi tulajdonosai, ezért levetette magát a fa tetejéről, és elszaladt. Nem várta meg a jutalmat. Austin Wide robotmérnök Sam Tab felé fordult. Kiszedtek már valamit a robotból? Tab megrázta a fejét. Semmit, morogta. Egyetlen szót sem. Mindent elfelejtett, ami azóta történt vele, hogy elhagyta a gyárat. Valószínűleg parancsot kapott a felejtésre, ezért ürült ki az agya. Mi volt ez a szemétkupac, amivel szórakozott? Pontosan az. Szemétkupac. De mielőtt összetörte, valószínűleg vájat fúró lehetett. A legszívesebben megölném azt a pasast, aki megparancsolta neki, hogy semmisítse meg a gépet. Ha egyetlen mód lenne rá, akkor halálra kínoznám. Ezt nézze meg! A kacsafarm domb megmaradt részének oldalában álltak. Azon a helyen, ahonnan a gép eltüntette a dombtetőt. Wide megérintette a talajon, és a tömör sziklatömegen látható egyenes és sima vágásvonalat. Hű, ez milyen csodálatos masina lehetett, mondta. Egyszerűen lemetszette a domb tetejét. Vajon miből készült? Wide megvonta a vállát. Nem tudom, ezt már sosem fogjuk kideríteni. A robotot valami arra ösztönözte, hogy bányagépet készítsen a környéken talált kacatokból. Egy az 1 millióhoz az esélyünk arra, hogy kiderítsük pontosan miből. A robot mindent elfelejtett. Szóval lemondhatunk az új vájat fúróról. Nem baj. A lényeg az, hogy visszaszereztük a robotot.
3: Az ördögöt nem baj. Wide elkeseredetten ingatta a fejét. Mondja, ismeri maga egyáltalán a Holdon használatos bányagépeket? Annyi energiát fogyasztanak, hogy nem is lehet működésbe léptetni őket, amíg nem építünk nekik egy-két új erőművet. Ez a gép azonban egészen másképpen működött. Alaposan megvizsgáltam azt a törmelék kupacot. Mit gondol? Mit találtam?
0: Fogalmam sincs.
3: Ezt. És már sosem fogjuk megtudni, hogyan készült a gép. És Austin Wide felemelte azt a két tárgyat, amely elegendő energiát biztosított a bányagép számára ahhoz, hogy eltüntesse a kacsafarmdomb felső részét. Két zseblámpa elemet tartott szemtáv elé.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. Isaac Asimov. Úgy tűnik ez a fél év slágere, illetve az előző fél évé. Vagy nem tudom, már hanyadik hónapban vagyunk. Nem, még az első fél évben. Valószínűleg jövő héten is további magyar Asimovokat fogtok hallani, mert én szombaton Siófokon leszek. Siófok szerintem legjobb helyén, programajánló. Aki a Balaton környékén van a jövő héten, a kenyérgyárban, 320 fokban, magyar kortárs művészeti kiállítás megnyitó. Nagyon jó a helyszín, és utána én fogok játszani. És további programajánló pedig mára, holnapra, holnap utánra, még a maraton. Menjetek a Dürer kertbe, éppen Schlitz játszik, és gyerekprogramok vannak, este pedig a nagyteremben funk party. Összeszedték a sok-sok tilos funk DJ-t, ahogy már volt reginap is, aztán lesz punkest. Szóval mindenképp érdemes oda nézni. Most pedig következik a Bang Bang nem sokára. Sziasztok, este!

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

világban vízi virágok esti szellőre lejtik a táncot. Hajlik a nád és hajlik a káka, keringőt jár a lótusz virága. Tücskök és békák vígan zenélnek, gyűlnek a bálba kócsagok, gémek. Vadmalac, vatkan, megszelídülve, röffenni sem mer parton a csűrhe. Fönn a hold egyre szebben világol, lenn a képmása, maga is táncol. Városi kánikula. Éjjel-nappal forró katlan, a hőség kibírhatatlan. Minden ház, mint egy-egy kályha, s mintha lépnél eleven parázsra. Se egy szellő, se egy felhő, se nyugatról, se keletről. A nap, mintha megállt volna, az éjnek is nap a holdja. S az utak, mint sárkány nyelvek, valósággal sisteregnek, ugranának, ha nem volna híd alattuk, a folyóba. Eljött a szüret, eljött a szüret, itt van. Jó pohár mustot ittam, lepényt is ettem, édes, igazi túrós dénes. Kongatják, kong a donga, indulok ki a dombra. Hátamon öblös puttony, s még a napból is must foly. Kék kikerics a határ. Kék kikerics a határ, s a mogyoró barka, akkorára nőtt akár a mókuska farka. Fényes, magas lett az ég, sugarakkal pántos, színes szappan buborék, s fakólevél szános. Hűs csillagok fényeit őrzi már a harmat, itt van az ősz, érkezik, s minden betakargat. Tisztás szélén mogyoró. Tisztás szélén mogyoró, mogyoró bokor. Kalapomban kikerics, kikerics csokor. Lemenőben van a nap, lemenőben már, le is ment már valahol, túl a hegyen jár. Elvitte a nyarat is magával a nap, őszi szellő szekerén jön az alkonyat. Megborzong a mogyoró, mogyoró bokor. Kalapomban fókad a kikerics csokor. Szarvas bődül a tetőn, megremeg a völgy, ilyettében makkot ejt mellettem a tölgy. Fogom hát a botomat, és leballagok, szembe vélem jön a hold és a csillagok. Fehér havon kormos folt. Fát vág a szél a tél hátán, perzselődik már az ártán. Száll a havon korom pernye, körmünkön a malac körme, teknőben a húsa, hája, aki látja, megcsodálja. Fehér havon kormos folt, gyönyörű egy malac volt. Síró farkas. Hosszú tél, ne diderektes, ne vacogtas. Üvöltene, de csak nyüszi, sír a farkas. Ki megfagyott, ki megfutott, hol a horda? Ül a farkas magányosan le a hóra. Azt se bánná már, ha vadász vetne véget. Jaj, mivé vált a nyári szép farkas élet. Csontá fagyott a szabadság, ehetetlen. Társa sincs, hogy belemarna, tehetetlen. Szigorú még a tél. Szigorú még a tél, de szigorát enyhíti már a hóvirág. Maradna még a hó, de nem lehet. Vékonyodik a jég, és megreped. Beszédes lesz a kispatak, és kiki kandikál. Bukfencet vet a jégen, és mondikál. Tojásra ül a kottó, zümmög a keltető, vetkőzni kezd a domtető, zöldülni kezd a fű, zsendülni kezd a fű, a jó nap egyre meleget tekinteti. Mosolya egyre bíztató, és egyre tüzesebb, kergeti hegyen völgyön át a vacogó telet.

Este van, este van, kiki nyugalomb, feketén bólingat az epertalomba. Zúg az éjjé bogár, neki megy a falnak, nagyot koppan a fal, azután elhang. Mintha lába kelne valamennyi rögnek, lomha földi békák szanaszét görögnek. Csapong a denevér az ereszt sodorván, rikoltoz a bagoly csonka régi tornán. Udvaron fehérít szőre egy tehénnek, a gazdasszony éppen az imént fejének. Csendesen kérődzik, igen jámborfajta, pedig éhes borja nagyokat dök rajta. Ballag egy cica is, bogarászni restel, óvakodva lépked hosszan elnyújt estel. Megáll, körülnéz, most kapja, hirtelen egy iramodással a pitvarba terem. Nyitva áll az ajtó, a tüzelő fénye oly hívogatólag süt ki a sövényre. Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya, küszöbre a lábát, erre áll át nyitva. Benn a háziasszony elszűri a tejet, kérő kisfiának enged inni egyet. Aztán elvegyül a gyermek társaságba, mint csillagok közé nyájas holdvilága. Egy eladó jány a tűzre venyigít, ő a legnagyobb, szebb, a hajnali csillag. Vasaló tüzesít, új ruhája készen, csak vasalás hírja, s reggel ünneplészen. Körül az apróság vidám mese mellett, zörgős héjú borsót, vagy babot szemel. Héjából időnként tűzre tesznek sokat, az világítja meg gömbölyű arcukat. A legkisebb fiú kenyeret kér, s majszol, üszköt csóvál néha, tűzkígyókat rajzol. Olvas a nagyobbik, nem ügyelve másra. E fiúból pap lesz, akárki meglássa. Legalább így szokta mondani az apjok. Noha a fiú nem imádságon kapkod. Jobban kedveli a verseket, nótákat. E félét csinálni maga is próbálgat. Pendül a kapa most, letevé a gazda, csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja. Kutat az apró nép, örülne, ha benne madár látta, kenyér darabocskát lelne. Rettenve sikolt föl, amelyik belé nyúl. Jaj, valami ördög, vagy ha nem, hát kis nyúl. Lesz öröm, alunni se tudnak az éjjel. Kínálják erősen káposzta levéllel. A gazda pedig mond egy szíves jó estét. Leül, hogy nyugassza eltörődött testét. Homlok testét. Homlokát letörli porlepett ingével, mélyre van aztán az ég.

Nyája nesznek, egy-egy szárnyat, zombot nyújt a kicsinyeknek. Ez olyan tízőre. Nézd ki, fiam Sára! Valami szegény kér helyet éjszakára. Miért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen? Mennyit szenved úgyis sok bezárt kínálcsán. Visszajön a Jánka, az utas behíván, béna harc kilépve. Sok jó estét kívánok. Isten áldja meg a kentek ételét is. Így védegy a szót, meg az emberét is. Köszönj a gazda, része legyen benne. Tölts a tálba, anyjuk, ha elég nem lenne. Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb, rá is állaszt könnyen, bár szabódik elébb. Éhüket a nagytál kívánatos ízzel, szomjukat a korsó csillagéttel ízzel. Szavuk sem igen van az alatt négetnek, természete már az magyar embereknek. De mikor aztán a vacsorának vége, nem nehéz helyen áll a koldus beszélve. Megered lassanként, s valamint a patak, mennél messzebbre folyni, annál inkább. Beszél a szabadság véres napjairól, s keble áttüzesül, és arca felpirul. Beszél azokról is, szemei könnyen úsznak, kikkel más hazába bírosak, boldosnak. Elbeszéli vágyát Kona szentföldére, hosszú terhes útját, amíg hazajönnek. Néma kegyelettel függenek a szaván, az egész ház nép, de kivált a leány. Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják, pirulva kérdezik minden testvérbátyát. 3 éve múlik, hogy utána térdez, még egy esztendőt vár, nem megy addig térdez. Este van, és este van a késsen világé, kezdik nyorgatni hamvas szempélyével. A gyermek is álmos, egymár alszik éppen, félre billen fejjel. Vélem szól a rendőr, s rá nagyokat gondol. Közbe-közbe, csupán a macska dolomból. Majd a földre hintik az izegő szalmát, s átveszi a kicsit.

0: Elefánt óriás kígyóban. Az óriás kígyó veszélyes, az elefánt nagy. Báránykára van szükségem. Rajzolj nekem egy báránykát.
1: Hát rajzoltam. Figyelmesen megnézte, aztán így szólt.
0: Nem, ez már nagyon beteg. Rajzolj másikat.
1: Rajzoltam. Barátom kedvesen megbocsájtóan mosolygott.
0: Nézd, hisz magad is látod, ez kos. Szarva van.
1: Újra neki láttam tehát rajzolni, de ez sem tetszett jobban.
0: Nagyon öreg. Nekem olyan báránykot kell, amelyik még soká él.
1: Akkor aztán elveszítettem a türelmemet, hiszen sürgősen hozzá kellett látnom a motorszereléshez. Gyorsan összecsaptam még egy rajzot, csak ennyit mondtam hozzá. Ez itt egy láda. A bárányka benne van.
0: Hiszen pontosan ilyet akartam. Mit gondolsz? Sok fű kell ennek a báránykának?
1: Miért?
0: Mert én nálam odahaza minden icipici.
1: Biztosan lesz fű elég. Icipici báránykát adtam neked.
0: Nem is olyan kicsi. Nézd! Elaludt.
1: Így ismerkedtem meg a kis hercegkel.

0: Sok időbe telt, míg megértettem, honnan jött. A kisherceg sok kérdést tett fel nekem, de az enyémet, mintha sohasem hallotta volna meg. Csak elejtett szavaiból sikerült lassanként kihámoznom mindent. Így, amikor először pillantotta meg a repülőgépemet, megkérdezte.
1: Ez micsoda itt? Ez a dolog?
2: Ez nem dolog, ez repülőgép. Az én repülőgépem.
1: Milyen furcsa! Akkor te is az égből jössz. Melyik bolygóról?
0: Hirtelen, mintha fény villant volna jelenlétének titokzatosságára, megkérdeztem.
2: Szóval, te egy másik bolygóról jössz?
0: Csendesen bólogatott, és a repülőgépemet nézegette.

0: kell keresnem a kesztyűtartóból a térképet, meg a szemüvegem. Ah, megvan! Hol is járunk most, jó táltosok?
1: Itt egy útjelző tábla, azt mondja, Terek erdő vége, lakott terület innen 7 mérföld.
0: Terek erdő vége. Igen, megvan! Na, akkor az úti terv szerint először megyünk fel is út, aztán, ha ott kiosztottuk az ajándékokat, akkor fordulunk, le is út. Ám bátor, mindegy, fel is út, meg le is út, rengeteg gyerek lakik, akik mindenken várnak ma éjszaka. Hiába mégis szép dolog télapónak lenni. Ha, mehetünk is. Mire vársz, áltosom?
1: Valami zűr van.
0: A szánkóval.
1: Nem, a patkómmal. Belegyökeredzett a földbe. Nem tudok mozdulni. Se té, se tova. Ilyet még nem pipáltam, mióta táltos Pista a nevem.
0: Talán odafagyott.
1: Még hogy az én patkóm odafagyott. Ne tréfálj már, édes gazdám. Egy táltos patkója olyan forró sziklákat hány, hogyha direkt bekapcsolnék, a megolvadt hó még árvizet is okozhatna lábam nyomán.
0: Hát akkor mi van vele?
1: Fogalmam sincs. Minden esetre bosszantó. Miféle bolond szél támadt egyszerre?
0: Csak nem elvitte a süvegem!
1: Segítség! Segítség, repülök! Édes gazdám, kapaszkodj! Kapaszkodj!

szőrdisznyócska, s a fekete kakas. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, míg az óperenciás tengeren estúl. András falván volt egy nagy erdő, s abba az erdőbe egyszer egy király elment vadászni. Vadászott, vadászgatott, s addig vadászott, hogy úgy elveszett az erdőbe, hogy akármerre ment, nem talált ki belőle. Már három napja bolyongott, étlen szomjan. Felsohajtott egyszer csak, Istenem, Istenem, bár valaki kivezetne ebből az erdőből, nem bánnám én akárki. Három leányom van, és az egyiket feleségül adnám neki. Ott termett valaki a láb alatt. Itt vagyok, felséges királyom, jöjjön utána. Néz a király erre, néz arra, nem látok senkit. Ügyeljen, nehogy rám lépjen. Nézze a király jobban, s hát egy szőrdisznyócska volt. Ment a szőrdisznyócska előre, s a király utána. Mikor kiértek az erdőből, megköszönte a király. S mondja a szőrdisznyócska, aztán felséges királyom, el ne felejtse, amit ígért. Nem felejtem, nem, mondja a király. Telt, múlt az idő, s egyszer csak egy bótos, egy árus ment keresztül, az András falvi nagy erdőn. S ahogy menjen, őjes a porték a hátán volt, amit el akart adni. Addig ment erre, addig ment arra, az ösvent elvesztette, s az erdőből nem tudott kimenni. Telt, múlt az idő, három-négy nap eltelt, de csak bolyongott. Jaj, jaj, Istenem, bár valaki kivezett. Nem bánnám én akárki, de három leányom van, s az egyiket neki adnám feleségül. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, uram, gyere után. Nézz erre arra, bótos, ha meglátta a szőrdisznyócska. Szőrdisznyócska ment előre, s a bótos utána, kivezett egy hamar. Aztán bótos uram, el ne felejtse, amit ígírt. Nem felejtem, nem, mondta a bótos. Telt, múlt az idő, eltört egy hét, kettő, s hát egy székely ember elment, ágott, vesszőt gyűjtögetni, hogy hazavigye tüzelni. Addig szedegette, gyűjtögette az ágot, amíg elveszett az erdőbe. Ment erre, ment arra, s nem talált ki belőle. Már egy hete ott volt, étlen szonnyan. Jaj, Istenem, bár valaki kivezetne. Nem bánnám én akárki, akármilyen rusnya féreg, még egy akkora és nem mind a hüvelykujam, csak kivezetne. Fiam már fogadnám. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, édesapám, jöjjön utána. Nézze a szegény székely ember, s hát lássa a szőrdisznyócska. Szőrdisznyócska ment előre, a szegény székely ember utána. Mikor kiértek az erdőből, na aztán, édesapám, el ne felejtse, mit ígírt. Nem felejtem, édes fiam, nem. Hazament a szegény székely ember, de ő biza elfelejtette a dolgot. Telt, múlt az idő, egyszer úgy este felé valaki kopogott az ablakán. Édesapám, ereszten, dé, megjöttem. Hát nekünk nincsen fiunk, mondja az asszony. Ki lehet ez? Jaj, édes feleségem! El is felejtettem én neked mondani, hogy a múltkor, amikor egy hétig én nem jöttem haza, hogy jártam. Elvesztem az erdőben, és egy szőrdisznyócska kivezetett, és én az fiamát fogadtam. Az asszony közben kinyitotta az ajtót, a szőrdisznyócska csak végurult rajta. Jaj, hát ezt a rusnya férget, ezt a szőrdisznyót kellett a fiadnak fogadni. Mérgelődött az asszony, veszekedett. De a szőrdisznyócska csak odakonyorodott egy székre, és mondja a szegény asszonynak, most vacsorát adjon nekem, édesanyám. Éppen vacsorázni akartak, az asszon hamar töltött a szurának, s magának porcelán tányérba, szőrdisznyócskának egy bádik tányérba az asztalonak. Édesanyám, töltsen csak nekem egy porcelán tányérba. Hát a szegény asszony töltött, odaültette az asztal mellé, mikor megvacsorázta,
okro tutto il bocco truzzavo e te drobocco rongio il mio sordisnuccio o da taxicle. Ida sogna, va senza che ne chiedere che io saggio, non halo che non sta bocco tutto il bocco. Noi giusto va seguendo su, va te taglio tnaki, va te tutto sordisnuccio. Dico, regale, mondio soffia. Ida soffa, vane, kétrajca. Hát, édes fiam, lehet, hogy van a tulipántos láda fiába, de megnézem. Megkotorázta a szegény ember. Itt van, ne! Megkaptam. Édesapám, menjen el kend a piacra, s ott egy öreg asszon árul egy nagy fekete kakast. S azt kell nekem vegye meg. De még van egy két krajcára. Hát, megnézem, lehet, hogy még akad. Szegény ember újra megkotorázta. Itt van, ne megint kaptam. Menjen csak el a piacra, és ha megvette azt a kakast, akkor vegyen rá a nyerget, kantát, és két sarkantyút, azt kell hozza haza neki. El is ment a szegény ember, megvette azt a nagy kakast, megvette a nyerget, kantát, sarkantyút, és hazavitte. És hát halljátok-e, kedves gyermekek, mikor a szördisznyúcska felöltözött, a két lábára feltötte a sarkantyút a két sarkára. Megkantározta a kakaskát, s felpattant reja. Hát, még olyant én se láttam. Aki meglátta, mindenki kacagta. Visszaszólt a szüleinek. Isten velik, édesapám, édesanyám. Elluvagolt a királyhoz. Mikor odaért, jó napot, felséges királyom. Adjon Isten! Megjöttem a leányáért. Hát, akkor jutott eszébe a királynak, hogy mit ígyib. Na, édes leányaim, gyertek csak, melyik akar a szördisznyúcskához férhez menni? Nem is mondtam nektek, hogy hogy járta. Ott a király hamarjába elmesélte, hogy ő hogy járt. Odaígírta a három közül az egyik leányát. De a két leány úgy bőgött, hogy rettenetes, hogy ők nem akarnak férhez menni a szördisznyúcskához. De a legkisebbi király kisasszony, azt mondja, elmegyek én, mert ha édesapámot ki nem vezette volna, akkor még most is ott volna. Így hát azt mondja a szördisznyúcska a király kisasszonynak, maradjál csak itt, majd érted jövök. Elment a bótoshoz. Bótos uram, emlékszik-e mit ígér? Emlékszem, emlékszem, hogy ne emlékeznék, bár ne is emlékeznék, Reo. Hol vattok leányai? Gyertek csak ide! Oda ment a három leány. Na melyiketek akar férhez menni a szördisznyúcskához? Hát abbiza egyik se akar. Úgy bőgtek mind a hármon. Na de a legtussabbiket addig-saddig, hogy Rea beszélték, felöltöztették szépen teveszőrokolyából, egyénbe, lájdiba. A szördisznyúcska írt a porba egy hintót, s beültették. A bótos még három szekár aranyat is adott. A hintó mellett lovagolta, szördisznyúcska a fekete kakason, egyszer csak nézd be a hintóablokán. Úgy sír a bótos leán, hogy a szüve szakad még. Miért sírsz? Azért, hogy nem akarok a te feleséged lenni. Na, ha nem akarsz, akkor mehetsz vissza. Kinyitotta az ajtót, a bótos leán visszafutott, és a három szekár aranyat hazaküdte a szördisznyúcska a szüleinek, és ő megint visszafordult a király kisasszonyért. Na gyere, édes király kisasszonykám, szüvem szép szerelme, ülj be a hintóba. Diásült az egy-kettőre, elindulta. Egyszer nézd be a szördisznyocska a hintóba, s hát olyan vigan van a király kisasszonka, hogy annak semmi baja nincs, az nem busul. Miért nem busulsz? Hát én miért busuljok? Férhez menjek, jobb volna, ha teljes idejülnél melléjem, szördisznyocska. Hát nem félsz tőlem? Hát én miért félnék tőled? Ekkor tudjátok-e, kedves gyermekek, a kakas egyet, kecskebukázos lett belőle egy olyan szép fehér paripa, a szördisznyúcska és egy kecskebukát vetett, és egy olyan gyönyörű szép királyfi lett belőle, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Egyszer néz ki a király kisasszonka, s ha volt kakas, volt szördisznyós, nincsen. Hát te királyfi, hogy kerültél ide? Hát én vagyok az a szördisznyúcska, s a lovam a fekete kakas, mert el voltam átkozva, varázsolva, és te megszabadítottál. Hamar megállították a hintót, és a porba írtak egy szép nagy palotát, és
oda hitta a király, ki a szegény ember, szegény asszony, aki szülei voltak, a király kisasszonynak a királyapját, királynét, testvéreit, akkora lakodalmat csaptak, hogy még ma is foly a lakodalom, ha vége nem lett. Ez tiszta, igaz volt, úgy láttam, mint most.

0: király ajándéka. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember. De ez az ember olyan szegény volt, hogy még az egerek is elköltöztek tőle, mert nem találtak semmi ennivalót. A szegénység mellett annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Egyszer már oda jutottak, hogy egy darab málin kívül semmi sem volt a háznál. A felesége kettőbe vágta málét, s a felét tarisznyába tette. A szegény ember a tarisznyát a nyakába vetette, s elindult szántani. Szomorú volt, mert arra gondolt, hogy holnap éhen halnak. De alig szántott egy barázdát, még szomorúbb lett. Ugyanis a tarisznyát a föld végén hagyta, s amikor visszafelé jött, látja, hogy egy varjú repül a máléjával. Hogy a kutyák ennék meg a csontodat? Csak annyi van, s azt is ellopod. Na várj csak! Mérgelődött a szegény ember. Adok én neked málét! Azzal felragadott egy baltát, s szaladt a varjú után. A varjú pedig csak repült, repült, s meg sem állott varjú országig. Berepült egy kapun varjú országba, de a szegény ember kinrekedt. Elkezdte döngetni a fejszével a kaput.
1: Mit akarsz itt, te szegény ember?
0: Kérdezte tőle a varjak királya.
1: Én bizony csak a málémat, amit a kicsi varjú elvett. Adja vissza, mert éhes vagyok,
0: mondta mérgesen a szegény ember. El is ment a varjú király, hogy megkeresse, de a málé már nem volt sehol.
1: Adok neked egy olyan kicsi gépet, amelyik enned ad, amikor csak akarod. Nekem a málim kell. Próbáld meg, na!
0: Addig biztatták, amíg meg nem próbálta. Csak annyit kellett mondania, hogy kicsi gépem, teríts asztalt, és olyan asztalt terített, hogy le a kalappal. Bizony rögtön hozzá is fogott, s alaposan belakmározott. Megköszönte szépen a varjú király ajándékát, s nagy örömmel indult hazafelé. Gondolta magában, hogy többé sohasem fognak éhezni a gyermekei. Amint megy mendegél hazafelé, találkozik az ördöggel.
2: Hol jártál, te szegény ember?
1: Itt, s itt.
0: S a szegény ember elmesélte, hogy járt a varjúval, s mit kapott a varjú királytól.
2: Olyan éhes vagyok, nem vendégelsz meg?
1: Dehogy nem, szívesen.
0: Azzal parancsolt a gépjének, az pedig rögtön asztalt terített, s megvendégelte az ördögöt istenesen.
2: Tudod mit, te szegény ember?
0: Mondta az ördög.
2: Nekem is van valami. Egy bot, egy kalap. Ha azt mondod, üssed botom, szórjad a golyót kalapom, senki se tud veled szembeszállni.
0: Azon elő is vette a holmikat.
2: Na, cseréljük el, szegény ember,
0: mondta az ördög.
1: Nekem bizony nem kell, sok gyermekem van, élelemre van nekem szükségem, nem ilyesmire,
0: mondta a szegény ember. De az ördög addig beszélt neki, addig unszolta, amíg egyszer csak belement a cserébe. Az ördög elvette az ételgépet, s odaadta a kalapot meg a botot. Nézte a szegény ember a kalapot, s a botot, forgatta erre-arra, s közben megéhezett. Akkor jutott eszébe, hogy nincs mit ennie.
1: Bezzeg megbánta már a cserét méghozzá erősen. Ki az ördögöt verjek meg ezzel?
0: Gondolta magában.
1: Az ördögöt, aki adta,
0: s azzal szaladt is az ördög után.
2: Állj meg, hé, cseréljük vissza! Már késő, én már vissza nem adom,
0: kiáltotta az ördög, s azzal usti futásra kerett. Hely, mérges lett erre a szegény ember? Na, így még nem szedtek rá, de megállj csak, mondta magában, s azzal elkiáltotta magát.
2: Üssed, botom!
0: Úgy ment a bot, mint a nyíl,
2: úgy potyolta az ördögöt, mintha a vackort törnék be pálinkának.
0: Amikor a kalapot is elővette, rimánkodni kezdett az ördög.
2: Jaj, mindent neked adok, csak irgalmazz!
0: Erre a szegény ember visszahívta a botot, és az ördög úgy elszaladt, hogy nem is látták többé a környéken. A szegény ember pedig nagy örömmel ment hazafelé. Örült, hogy visszaszerezte az ételgépet, s még ráadásul megmaradt a bot is, a kalap is. Már messziről hallotta, hogy milyen nagy sírás van a háznál. A feleséges, a gyermekei erősen éheztek. Bezzeg, volt nagy öröm, amikor megérkezett. Ettek, ittak, amennyi csak beléjük fér. Ettől kezdve jól éltek. Egyszer azt mondja a felesége. ide hallgass, te ember! Amikor nem volt ennivalónk, sokan segítettek rajtunk, adtak lisztet, pityókát, fuszújkát, s mi egymást. Megérdemlik, hogy megvendégeljük őket. Okos vagy, asszony, bizony én sem bánom, mondta a szegény ember, s azzal hírül adták, hogy vasárnap mindenkit szívesen látnak vendégségre. Volt is olyan délebéd, hogy még a király sem evett olyat. Ettek, ittak, énekeltek, vigan voltak, aztán hazamentek. Volt a szegény embernek egy nagyon gazdag és irigy bátyja. Ez fogta magát, elment az öcséhez, és kérte a gépet. Add nekem, s adok érte 2 ökröt. De hogy adom, nem adom én semmi pénzért. Nézd, te úgyis szegény vagy, mondta a gazdag. De ha nekem adod, odaadom a királynak, s az majd grófot csinál belőlem, akkor majd neked is jó dolgod lesz. Semmi közöm sem hozzád, sem a királyhoz. Talán csak nem hagyom a gyermekeimet élelem nélkül. Hát, ha nem adod jó szántadból, elveszem erővel. Aztán mehetsz panaszra, hova akarsz, mondta a gazdag ember, s fogta is az ételgépet. Erre bizony a szegény ember is mérges lett. Üssed, botom! Kiáltotta. A bot nem volt rest, úgy megpotyolta a gazdag embert, mint az asszonyok a ruhát, amikor súlyokkal mosnak. Futott az, ahogy csak bírta a lába. De el is ment, és beárulta a királynak, hogy milyen gépje van a szegény embernek. A király persze rögtön megkívánta, és elküldte a tanácsadóját, hogy a szegény ember azonnal vigye el neki az ételgépet. De hogy viszem, mondta a szegény ember. Ha kell az ételgép, jöjjön utána a mer. Amikor ezt a király meghallotta, rettentő mérges lett. Kiadta a parancsot, hogy gyűjtsék össze a hadseregét. A szegény embernek hozták a hírt, hogy jön a katonaság, s meneküljön. De a szegény ember nem futott el, hanem kiment a király elejébe, a falu végére, nehogy a katonák bántani merjék a falut.
1: Adod az ételgépet, vagy nem adod?
0: Kiáltotta a király. Nem adom, válaszolta.
1: Megverekszünk, s ha erősebb vagy, elveszed. Jó szántamból nem adom.
0: Erre a király ráparancsolta a szegény emberre az egész hadsereget. Csak a 6 kürtös maradt mellette, aki a rohamot fújta. De a szegény ember se tátotta el a száját, hanem elrikkantotta magát. Üssed, potyoljad, botom! Szórjad a golyót, kalapom! De lett is ott olyan futás, hogy öröm volt nézni. Ki merre látott, arra szaladt. Soha se tudta többé a király összetrombitáltatni őket. De nem is sokat trombitáltatott, hanem futott ő is, amerre vitte a lába. Talán még most is fut, ha valahol meg nem áll. A szegény ember pedig jót kacagott, hazament, és a családjával még most is boldogan élnek, hogyha meg nem haltak. Itt a vége, fuss el vége.

0: Mese az aranykakasról. Hol, hol nem a világ végén, hetet hét ország vidékén élt egy híres cár, Dadon. Vakmerő és zord nagyon. Szomszédait nappal éjjel háborgatta száz veszéllyel, na de élte alkonyán, elfáradva sok csatán, békét akart volna végleg, ám de már a szomszéd népek nem hagyták békén a cárt, döntve rá sok szörnyű kárt. Országát, hogy baj ne érje, hogy határait kímélje, roppant fegyveres hadat verbuvált ő napra nap. Vezéreknek nyugta, álma nem volt ott, de mind hiába délről várnak sereget, s lám keletről közeleg. Bősz vendégek szerte dúlnak, tengerről is épp nyomulnak. Mennyit sír, dühöng a cár, szemét le se hunnya már. Rettegéshez haj, nem élet! Szembeszállni ennyi vésznek csak a bölcs tud, senki más. A herélt, a csillagász. Tisztelgő futár megy érte, és a bölcs a cár elébe tarisznyáját nyitva jő, aranykakas húz elő, így szól. Íme itt te jószág, állíts néki hosszú póznák, s az én aranykakasom hűőd lesz fogadó. Amíg béke lesz körötted, ő is békén ül fölötted. Ám mihegy csak ott terem, bármi vész a végeken, ellenséges támadásra, váratlan jövő csapásra, a kakas fenn, látva lát, érre csapja taraját. Harsog, berzenkedve zordul, s ahova kell, arra fordul. A hálás cár más se kér, aranyhegyeket ígér, hogy jót hoztál rám e rosszban, mondja elragadtatottan. Első kívánságod én úgy betöltöm, mint enyém. Magas ülőfára szállva kakas figyel a határa, és bárhonnan jő a vész, mint hűstrázsa tetrekész. Álmából riadva bojdul, s rögtön arra fele fordul. Kukorikú, rikonyál, cárom, te csak aludjál. A szomszédok megjuhásztak, bőszsereggel egy se támad, mert akármely oldalon győzni tud rajtunk Dadon. Egy-két év békésen elmegy, a kakas fönnek serepben, ám a cár egyszerre csak szörnyű lármától riad. Népünk atya menedéke, kiabál a hadvezére, ébredj cárunk, nagy a baj! Na urat! Miért ez zaj? Szól a cár ásítva éppen. Mi? Ki az? Mi baj? Nem értem. Újra harsog a kakas, szól a vezér, s mint a kas, rémülettel zúg a város. Lép a cár az ablakához, a kakas csapomba fenn, néz keletre szüntelen. Nincs idő, hogy kárba vesszem, lóra emberek, de septen, küldi a cár csapatát, élén idősebb fiát. Ül a kakas, semmi lárma, újra csendes Dadon álma. Nyolc nehéz nap múlik el, a seregről semmi jel. Megcsatáztak, nem csatáztak, senki sem hoz hírt a cárnak. Újra riad a madár, új sereget gyűjt a cár, kisebb fiát küldi véle, hogy a bátyját megsegélye. A kakas már nem neszel, nincs sehonnét semmilyen. Újra nyolc nap jő ijesztve, rettegést hoz mindenekre. A kakas megint riad, harmadízben gyűjt hadat, s bár reményét veszti egyre, dadon indul el keletre. Éjjel-nappal megy a had, harci kedve már lohad. Fáradtan hiába lából, se csatamező, se tábor, sehol közös sírhalom. Mi a csoda? Szól dadon. Nyolcadszor jő már a nappal, nagy hegyekhez ér a haddal, s ahogy köztük szétfigyel, egy sejem sátorra lel. Csodás némaság a tájon mindenütt, s egy szűk lapájon tönkrevert hadat talál. Fut a sátorhoz a cár, ott lel még csak szörnyű képre, eldobott sisakra, vértre, látja holtan két fiát. Karjuk egymást döfte át. Lovuk ott kószál a réten, széttiport mező füvében, vértől ázott pázsiton. Jaj nekem, üvölt dadon, gyermekeim hová lettek? Ó, mindketten törbe estek, mindkét solymom oda van. Menten elvesztem magam. Mindenünnen jajszó tör föl, tompa sóhaj kél a völgyből, megremeg a hely. De lám, sátra nyíló ajtaján feltündöklik egy leányka, tündérek díszére válnak, mint a hajnal csudaszép. Szár elébe csendbe lép, mint a napleső madárka, némul néz a cár lány. Önmagát is feledi, már a gyász se fáj neki. És a szűzleány dadonra rámosolygott meghajolva, kézen fogta kis keze, sátorába ment vele. Asztalát eléje tárva, minden jóval megkínálta. Lefektette azután brokát sejem nyoszolyán, és egy álló hétig egyre, szó nélkül a lányt követve, megbűvölten és vakon, így lakmározott dadon. Végre aztán nyolcadnappal útra kért a cára haddal, országáig meg sem állt, vitte zsákmányként a lányt. Jöttük híre messze szólalt, kürtölvén valót, valótlant. Székhelyén a kapunál néprivalgó sora áll. Hintajuk mögött szaladnak rá, s a szűzre pillogatnak, mindenkit köszönt a cár. Ám egyszer csak rátalál népe közt a bölcs öregre, ősz, akár a hattyúpelyhe, turbánja meg, mint a hó. Adjon Isten, vénapó, szól a cár, na, lépj elémbe, óhajtásod, mondd ki végre. Fölséges cár, szól a bölcs, ideje, hogy szót betöltsd. Emlékezz csak, úgy ajánltad, tettemért, mint jó barátnak, vágyam teljesítenéd, éppen úgy, akár tiéd. Legyen hát enyém e mátka, ím e tündér szép leányka. Döbbenettel néz dadon. Micsoda? Szól zordonon. Ördög bújt beléd, te vénség, meghibbantál volna végkép. Mit nem forgat vén fejed, tán így értem, meg lehet, ám mindennek van határa. Minek néked ez a lányka? Elég! Én a cár vagyok. Kérj akármi mást, adok. Kincset kérj, bojárok rangját, istálomból cári kancát. Kérd az országom felé. Nem kell nékem más egyéb, csak e tündér lányra vágyom. Én csak ezt a lányt kívánom. Szólt bölcs, de köpd adon.
1: Pajta fagy! Víz nem adom. Mit se kapsz, te átkos lélek? Hadd gyötörjön így-e vétek. Takarodj, míg baj nem ért. Félre innéd ezt a vét.
0: Az ag próbált még felelni, de nem mindig jó perelni. Jogarával sújt a szár. Éppen homlokon talál. Holtan dől a bölcs a földre. Rengve döng a város körbe. A leány meg? Nincs félelme, bánata. Megrendül dadon, de

Ki látja, a kakas fentről leszállva a hintó fölé röpül, és a cár fejére ül. Rándul, és bubjára szegve csőrét. Száll a végtelen. Nyög a cár. Ja, oda van. Hintajáról lezuhan. S mint akit még sose láttak, híre sincsen már a lánynak. Mese volt.

0: Kleine Lordjog. Bock aus dir!
1: Hát én Ficu Berdongo vagyok, okleveles mestervarázsló. Ez meg itt a barátom, Éliás Tóbiás.
2: Első badar.
0: Tessék!
3: Azt mondja, hogy ő első badar.
2: Mi vagyunk első badar.
3: Azt mondják, hogy ők első badarok.
2: Jó. Azt mondjuk. Mi. És most ítélkezni fogunk felettetek, kik harsány settenkedéssel zavarjátok édes álmatlanságunkat.
0: Jaj, felség! Ne! Én is ebben a házban lakom!
2: Szegénykém. A társad is?
1: Ja, nem kérem. Én a Nimbus Endre Bertalan utcai lakótelepesek körzeti varázslója vagyok, és éppen kiszálláson ebben a házban.
2: Egy körzeti varázsló?
1: Igen.
2: Körzeti. Na persze, egy körzeti varázsló is több a semminél. A varázsló ma már a semminél.
1: Tetszik ismerni.
2: Tire-la-la-la-la-la-la-la.
1: Felség!
0: Jaj, felség! Hát,
2: ti tudnátok!
1: Hát miért tetszik sírni,
2: ti
1: felség?
2: Tudnátok!
1: Hát, ha tudjuk!
0: Ne figyelj, ilyen felség! Mi nyomja a lelkét?
1: Szörnyű hallgatni, felség! Ez szörnyű hallgatni!
2: Egyszer volt, hol nem volt. Szóval valamikor nem itt laktunk ám mi, és főként nem egyedül. Kacsalábon forgó palotánk udvarában. Daliás lovagok fényeskedtek, és szépséges udvari hölgyek. Volt udvari bölcsünk és udvari bolondunk, szakácsunk, lovászunk, volt kicsünk, encsünk és bencsünk, kukták, bukták, kaktuszunk, minden, ami dukál. De mindenekelőtt velünk volt csodálatos leányunk, a szépséges Lanoli király kisasszony, öreg napjaink megédesítője. Így éldegéltünk volna boldogan, míg bele nem halunk, csak hogy ám
1: de.
2: Szanáltak minket!
0: De, mi az, hogy szanálni?
3: Lebontani vagy valami ilyesmi?
2: Jöttek a bontógépek!
1: Jaj, de szörnyű!
2: Vegyigyárat építettek a kacsaláb helyére! Kézsavas pallonokat tároltak a vadas kertben!
1: Szörnyű felség, iszonyú!
0: És az udvar népe?
2: Az éppen ez az. Egész udvartartásunkat ide költöztették. A Nimbus Endre Bertalan utcai lakótelepre. És képtelenek vagyunk megtalálni egymást. Folyosók, ajtók, liftek, szeméttárunk, lépcsők. És mi első badar öreg napjainkra egyedül maradtunk. Másfél szó közkomfortos király lett. Mi egyedül, mi, akik udvaroncok, nyüzsgő határon szoktunk, és világszép leányi közelségéhez. Mintha valami gonosz varázslat ülne a lelkünkön, és senki nem tud segíteni rajtunk. Kivéve tán? Ha valaki vállalkozna rá, hogy fölkutatja a világszép Lanolit.
0: Kicsoda?
2: Egy lovag, egy hős, egy királyfi, egy szegény ember legkisebb fiú, egy hetedik fiú, de harmadik is lehet.
0: Itt ilyet nem találsz, felséges királyom. Nekem elhiheted.
2: Akkor elég, ha az illetőnek égszínkék pizsamája és szalmasárga haja van. A fő, hogy meglehél Lanolit.
0: Csak nem rám gondolsz, uram király. Hűha. Felséges királyom, életem halálom, kezedbe ajánlom, megkeresem a világszép Lanolint, ha addig élek is.
2: Merész ifjú, kövess el mindent, s tied leányom keze és fele királyságom.
0: Köszönöm, felség, de ekkora királyságom, nekem is van az ötödiken.
2: Úgy, derék!
0: Gyerünk, hűvarázslóm!
3: Micsoda, nem gondolod, hogy ez egy kicsit sok?
0: Micsoda?
3: Ez a hűvarázslóm!
0: Jaj, Dongó, félreértettél. Én csak azt akartam mondani, hű de jó, van egy varázslóm.
1: Na.
0: Ígérem, felség, rövidesen hall rólam.
3: Micsoda?
0: Bocsánat, rólunk.
2: Járjatok szerencsével!
0: És most?
1: Az előbb hű varázslóm, most meg és most.
0: Jaj, drága Dongó, nem úgy gondoltam. Igen. Kérlek szépen, szerinted merre induljunk?
1: Szerintem, hát merre. Talán erre.
0: Ne, inkább arra.
1: Jaj, bánt, hogyha annyira tudod.
0: Dehogy akkor... tudom, honnan tudnám, csak meg ne haragudj. Vezess.
3: Nézd, milyen fura. Ügyürézgetnek, söpröget.
0: Milyen fura? Nem kell pisszegni! Ismerem ezt a nénit! Süket, mint az ágyú!
4: Ha akarja süket, ha akarja olyan éves a füle, mint a lángolt kolbászél. Mi forgó szél hozat erre benneteket, Éliás Tobiás és Fitzhuber Dongó?
1: Honnan ismersz bennünket, öreganyám?
4: Szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál.
0: Ki ez a néni?
4: Ha, még hogy kicsoda. Én vagyok minden idők legrettegettebb, leghírhettebb boszorkánya. Én vagyok a híres nevezetes Irma néni.
1: Ez nem lehet igaz, jaj, az Irma néni a híres nevezetes. Jaj,
0: sokszor láttam a nénit a lépcsőházban söprögetni.
4: Úgy bizony. Viceház mester vagyok, törölgetek, söprögetek, csak hogy be ne rozsdásodjon a söprőm. De a bűbájoskodással felhagytam, jól esik egy kis pihenés. Utolsó szolgálati helyem első Bador udvarában volt. Áj, vénségemre vele együtt szanáltak, itt kaptam. És most jó vagyok.
1: Jaj, nekem jónak tetszik lenni.
4: Így nyugdíjban már valahogy nem telik annyi kedvem a gonoszkodásba. Csak a maja házi bájolkodással foglalkozom, ókor, ókor. Ha például esetleg mezei poszátává akartok.
0: Mezei, micsoda?
1: Köszönjük a szívességét,
4: Nem,
1: majd legközelebb.
4: Hát, ha nem, hát nem. Egyébként nem, de nem első Badar legkisebbik lányát keresitek.
0: Honnan tetszik tudni?
4: Ha hiszitek, ha nem. Kitaláltam.
1: És nem tudna esetleg Irma néni?
4: Nem tudnék. Fogalmam sincs róla, hol van.
1: Hát, az Irma néninek fogalma sincs.
4: Nincs, és punktum. Legfőjebb, ha egy icurka-picurka tanácsot adhatok.
3: Egy icurka-picurkát?
4: Menjetek föl a tetőre.
0: A tetőre? És akkor ott mit csinálok?
1: Hát, kezdjük el, aztán majd meglátjuk. Zumbele! Csak úgy egyszerűen zumbele! Dobol a kabolt, tűnik a tündér, törpl a törpe, forog a szél, elvigyél! Sikerült!
4: Ez a beszéd, fiaim! Föl! A tetőre! Föl!
1: Köszönjük, Irma néni! Köszönjük, Irma néni! Köszönjük szépen, nagy lányom! Na végre.
2: Ez itt vagytok.
1: Ki szól?
2: Erre. Onnan ide, innen oda. Nem látok a szemetektől? Vagy a légköri viszonyok zavartak meg? Itt állunk az orrotok.
1: Na de halt!
4: Pontosabban itt állunk.
5: Kik vagytok? Hogy kik vagyunk?
2: Anton vagyok, a mindentudó.
5: S ímebecses nejem, a sokat tudó Antenna.
2: Én fogom az egyes csatornát, ő a kettest. Már vártunk benne.
1: Igen, csupa meglepetés az élet.
6: Igen.

0: megveszem egy a sonkáért. Most gyorsan! Na, készen is van, mindent bepakoltam. Viszem ezt is a varázslónak, no, meg az ajándékot.
1: A kötelet itt hagyták a falusiak.
0: Aha, kötözzük körbe Flóriást.
2: A kereke alá meg két nagykövet.
0: Na, még egy kis üvöltést, aztán indulás.
3: Segítség!
4: Tiszteletem, kedves Flóriás óriás!
2: Hát, hogy ityeg a fityeg?
0: Hogy ityeg a... Mi a csoda fityeg? Büdös kölkei! Ha nem engedtek ki, mindjárt rendelek egy kis erőtérvihart, kvantum-vantultam!
4: Csak tessék!
0: Várjatok csak! Mi van? Hol lett az adóbevő TV rádióm?
2: Nem erre tetszett gondolni véletlen.
3: Jaj, nekem! Ellopták!
0: És most azonnal megmondod, hogy hol van az embergyerek, hol van Kata?
5: Jól van, na, alkuthatunk. Én visszaadom ezt a Katát, ti meg az adóvevőt. Oké? Okay?
0: Hát, nem tudom, hogy...
1: Csináljuk. Egy szóra visszaadjuk.
0: Jó.
2: Tehát, van egy kis rejtekajtó a Flóriás hátába. Oda csomagoltam?
1: Na, lássuk csak.
0: Pedig milyen szépen becsomagoltam.
6: Ede! Döme!
4: Kata, jól vagy?
3: Adóbevőt!
1: Tessék!
0: Kvantum jelentkez, kvantum. Mi van? Jaj,
5: Istenem, hát ez nem működik.
2: Lehet, hogy azért, mert nincs benne elem.
3: Micsoda? Kiszedtétek belőle az elemet?
4: Az egyesség csak az volt, hogy adjuk vissza a rádiót, nem?
0: Igen, bár. Mi lesz velem? Gyerekek, engedjetek ki, na, igazát, megjavulok be egy szóra, jó leszek, verseket olvasok, meg egy krumplit kaphálok, na.
6: Már késő?
4: Indulni kéne már, gyerekek.
6: Persze, még vissza van a digitális kanál is.
1: Gyerünk!

0: akár meg is simogathatom a vacaggépedet.
1: Micsoda? Rá nem hat? Akkor te valamit tudsz, amit én nem. De nem, az nem lehet, az nem lehet. Nálam senki se tudhat többet, senki!
0: Azt nem tudom, te mit tudsz. De én tudom, hogy a csoki édes, a labda gömbölyű, télen tél van, nyáron nyár.
1: Mi? Mi? Mit tudsz még?
0: Hát, hogy bőr az egér, és nincs kalap a fején.
1: Hiszen ez csak az ember tudhatja.
0: Na látod, az ember.
1: Isten, ember vagy.
0: Na, ember.
1: Akkor jó. Akkor mégsem romlott el a gépem, és mégis csak én vagyok a legokosabb elektron. De másod. Ugye megtanítasz néhány emberi dologra?
0: Az első, amit meg kell tanulnod, egy dal.
1: Istenem, egy dal.
0: Ha ezt elénekeled, olyan okos leszel, mint az ember.

0: a három bakkecske. A Duna mellett sétálgatott egy reggel Mátyás király, három udvari ember kísérte. Gyönyörű, szép tavasz idő volt, nézegették az ulak a puha szántóföldeket. A király dicsérte az eleven virágocskákat, akik kihajtottak már az út mellett, meg a selyemfelhőket odafenn az égen, meg a pacsirtának a boldog énekét. De az urak nem igen törődtek a pacsirtával, se a felhővel, se a virággal, csak hízelektek a királynak, egyik jobban, mint a másik, mert mind a három akart valamit. Az első 7 falut akart, a második 14-et, a harmadik 21-et. Amint a legszebben sétálgatnak, megpillant Mátyás király egy öreg parasztot, az ott a maga kicsi földjén szántogatott 2 ökörrel csendesen. Megismerte a király az öreget, mert az még Hunyadi János katonája volt, meg még egy jó darab időt akkor is szolgált, mikor Mátyás fiatal király volt. Megismerte mindjárt Mátyás király, mert sokszor a szeme elé került volt ez a derék katona, emlékezett rá, hogy jó csavaros esze volt ennek, jókat nevettek a táborban a bolondos beszédein. Megszólította Mátyás az öreget, mikor közelebb értek egymáshoz. Jó reggelt, adjon az Isten, öregem! Az öregember már akkor lekapta a süvegét, kaptákba állott, úgy köszönt vissza. Adjon Isten felségednek is! Te vagy az öregem, Ugyina! Ki volnék más? Akkor azt kérdi Mátyás király. Mondd meg nékem, öreg, messzi van-e még a messzi? Bizony, felséges király, már csak az ökröm szar váig. Hát aztán, hány a 32 máma? Máma csak 12. De azért, öregem, most is megfejnél 3 bakkecskét? Meg én most is, felséges királyom. Mikor aztán elbúcsúztak az öregtől, a kísérőihez fordult Mátyás király, nagyon unta már, hogy az urak mindig javakat, jószágokat kérencsélnek. Halljátok, jeles urak, ha azt akarjátok, hogy teljesítsem a kéréseiteket, találjátok ki, mi az értelme az én kérdéseimnek, meg az öregember feleleteinek. Míg ezt ki nem találjátok, semmit én tőlem nem várhatok. A három nagyra látó úrnak persze nem volt előbbre való gondja, visszamentek süttyomban másnap reggel arra a helyre, ahol az öregember szántogatott. Megtalálták az öreget, körülfogták, mondaná meg, mit jelentett az, mikor a király azt kérdezte, messzi-e még a messzi?
1: Megmondom az uraknak, ha adnak 100 forintot.
0: Adtak néki 100 forintot, az öreg megmondta.
1: Míg fiatal voltam, nagy uraim, a messzi messzi volt, mert messzire elláttam. De most már csak az ökröm szarváig látok el, addig van a messzi.
0: Hát a második, amelyik azt mondja, hogy már csak 12 a 32.
1: Ezt is megmondom 100 forintért.
0: Az urak vakaróztak egy kicsit, de odaadták a második 100 forintot is az öregnek. Akkor megmondta.
1: A fogam volt 32, de már nincs belőle csak 12.
0: Megszégyelték az urak, hogy ezt ki nem találták. 100 forintot kellett adni érte. Most meg itt van még a harmadik kérdés, azt már nincs olyan ész, aki kitalálja. Hát azt is felkérdezték. Hogy fejlél meg a 3 bakkecskét?
1: Azt is megmondom jó szívvel, annak is csak 100 forint az ára.
0: Nem lehetett alkudni se az öreggel, olyan makacs volt, mit volt mit tenni, összekaparázták 3-an a harmadik 100 forintot. Az öreg ezt a pénzt is belerakta a szeredásba, azzal rájuk kacsintott az urakra.
1: Így fejném meg instállom a 3 bakkecskét is, ahogy most az urakat megfejtem.
0: Sejtette azt az öreg, hogy Mátyás király erre érti a bakkecske fejést, azért tudott az uraknak megfelelni. Azok aztán okosabbnak tartották el nem dicsekedni Mátyás királynak a 3 kérdés megfelelni.

0: Ennyit szándékoztunk külön is kiemelni, de a híradóban ahány perc, annyi esemény, vagyis 20 különböző hírrel, tudósítással szolgálunk. Köszöntöm mindazokat, akike viszonylag késői órán velünk tartanak. És egy valakinek, de az is lehet, hogy egy kollektívának még gratulálni is szeretnék. Mert hogy ötösre akadtak a 29. heti lottószelvények értékelésekor. Apropó a nyertes számok. 13-as, 20-as, 30-as, 78-as és 89-es. Különben van ám jó hírem valamennyiünk számára is. Holnapra finom meleg idő ígérkezik. A hőmérséklet 26 és 31 fok között lesz. A Balaton vize 23-24 fokra melegszik fel. És akkor most a részletes beszámolók. Stockholm.
1: A szovjet küldöttség vezető szerint a stockholmi konferencia ma befejeződött fordulóján sikerült leküzdeni a legkeményebb akadályt, amely hosszú időn át gátolta az előrehaladást. Oleg Grinyevszky elmondta, hogy kompromisszumos megoldást dolgoztak ki a légi hadgyakorlatok bejelentéséről. Az értekezlet egy hónap múlva újítja fel munkáját, és a küldöttségvezetők véleménye szerint jó lehetőség van arra, hogy a 35 ország megállapodásra jusson szeptember 19-éig, a tanácskozás teljes befejezéséig.
0: Szovjet-amerikai kapcsolatok. Július 25-én kezdődnek meg Genfben a tárgyalások a Szovjetunió és az Egyesült Államok között a nukleáris fegyverkísérletekről, közölte Kenneth Edelman, az amerikai fegyverzetkorlátozási és leszerelési hivatal vezetője. Külföldi újságírók előtt leszögezte. Az Egyesült Államok nem hajlandó a teljes eltiltásról tárgyalni. Az amerikai politikus szerint ugyanakkor jelenleg van esély az előrehaladásra a leszerelési tárgyalásokon.
1: Az amerikai tárgyalási szándék hangoztatásának ellentmond, hogy a nevadai kísérleti terepen már a virradóra végrehajtottak egy újabb nukleáris robbantást. Ez már a 14. bejelentett amerikai föld alatti atomrobbantás volt azóta, hogy a Szovjetunió tavaly augusztusban egyoldalú moratóriumot vállalt az ilyen kísérletekre. Egyes szakértők szerint a mostani kísérlet az amerikai űrfegyverkezési programmal áll összefüggésben. Az Egyesült Államokban egyre többen tiltakoznak a nevadai robbantások folytatása miatt. Legutóbb olyan tudósok tartottak ilyen értelmű sajtókonferenciát, akik nemrég a Szovjetunióban jártak. A neves szakértők azt is követelték, hogy a washingtoni kormány csatlakozzon a szovjet moratóriumhoz.
0: Egyébként a magyar főváros is tudós tanácskozás színhelye. A nukleáris fegyverek ellen küzdő tudósok elnevezésű nemzetközi szervezet képviselői a fegyverkezés lélektani, történelmi, politikai okait vizsgálják, az atomfegyverkezési hajsza társadalmi okai és hatásai című tanácskozáson. A témáról 10 ország képviseletében 30 tudós fejti ki véleményét. Most pedig Kis Csaba washingtoni tudósításával nem csak témát, hanem a következő percekre helyszínt is változtatunk.
2: Régen elnök is fogadtam a rövid időre Sir Geoffrey Howe brit minisztert, aki alig több mint 24 órás washingtoni látogatás alatt két megbeszélést folytatott Schulz külügyminiszterrel is. A brit miniszter elsősorban a két ország Dél-Afrikával kapcsolatos politikájának egyeztetéséről tárgyalt, mert Howe a jövő héten Pretóriába látogatna. Eddig mind Washington, mind London ellenállt annak a követelésnek, hogy hozzanak erőteljes gazdasági szankciókat a fajüldöző rezsim ellen. Ezt az álláspontot azonban egyre nehezebb tartani. Így most a módosításról tárgyaltak, hogy milyen eredménnyel egyelőre nem tudni.
0: Azt viszont lehet tudni, hogy ha London továbbra is kiáll Pretória mellett, akkor a haladó afrikai országok határozott ellenállására, a brit politikával szembeni összefogására számíthat. Az összefogás néha aztán szó szerint értendő. Zimbabwe fővárosában Mugabe miniszterelnök fogadta az afrikai frontországok vezetőit, képünkön Kaunda zambiai elnököt. A hat állam vezetői döntenek arról, hogy bojkottálják ki a jövő hónapban esedékes brit nemzetközösségi játékokat. A bojkott gondolata azért vetődött fel, mert Margaret Thatcher kormánya továbbra is kiterjedt kapcsolatokat ápol a fajüldöző dél-afrikai köztársasággal, és ellenez mindenféle Pretória ellenes szankciót. Mindig Dél-Afrika és egy születésnap. Nézzék meg Dános András összeállítását.
3: Fekete-fehér képek egy fekete-fehér országból, Dél-Afrikából. Nelson Mandela, az Afrikai Nemzeti Kongresszus vezetője, akit egy régi felvételen látnak, ma a börtönben ünnepelte 68. születésnapját, ha ezt lehet egyáltalán ünnepnek nevezni. Mandela több mint 2 évtizede sínylődik a rácsok mögött, meggyőződése miatt, amiről ő maga így beszélt. Azért harcolok, hogy egyenlő jogaink legyenek. Egy ember, egy szavazat. Ennek a harcnak ezrek estek áldozatul a múltban, és a jelen sem különb. Az évtizedes filmkockák ma is készülhettek volna, hiszen Dél-Afrikában június óta ismét rendkívüli állapot van érvényben. És ez idő alatt az összecsapásokban 170-en vesztették életüket. Legutóbb 2 napja nyitottak tüzet a faüldöző kormány katonái a tüntetőkre. 5-en maradtak élettelenül az utcán. Ugyanezen a napon, szerdán, Mandela felesége a börtönben járt. Utána elmondta, hogy férje egészséges, hangulata és lelki ereje töretlen. Pretória igazából nem tud mit kezdeni Mandelával. Kiengedni nem merik. Ő pedig a börtönben is élő legenda, a fajüldözés elleni harc szimbóluma.
0: Más, Washingtonban keltezett mai hír. Egy magasrangú amerikai kormánytisztviselő kijelentette, a Szovjetunió és az Egyesült Államok között megállapodás jött létre arról, hogy Eduard Shevardnadze és George Shultz szeptemberben az ENSZ közgyűlés ülésszak alkalmával találkozót tart. Megkezdik a szovjet-amerikai csúcs találkozó közvetlen előkészítését, és arra még ebben az évben sor kerülhet. Ugyancsak ma ide moszkvai jelentés adja hírül, hogy a magánlátogatáson a szovjet fővárosban tartózkodó Richard Nixon, volt amerikai elnököt, saját kérésére fogadta Mihály Gorbácsot. Nyílt és beható eszmecserét folytattak a szovjet-amerikai kapcsolatok kérdéseiről. Az SKP főtitkárának egy másik, de még mindig mai programjáról küldött tudósítást Hardi Mihály.
4: A mostani államfői látogatás jelentős állomás a Szovjetunió és Mali kapcsolatainak történetében. Ezt állapította meg ma Mihail Gorbacsov és Musza Taure elnök a Kremlbeli meleg, baráti légkörű találkozón. A két vezető politikus megállapodott a Szovjetunió kommunista pártja és a Mali Demokratikus Népi Szövetség sokoldalú szálainak erősítésében, a viszony fejlesztésében. Ezt a célt szolgálják a ma aláírt dokumentumok is. A nemzetközi élet kérdéseit áttekintve érthetően nagy figyelmet szenteltek a fekete földrész problémáinak. Musza Taure rámutatott, hogy olyan gazdasági világrend kialakítására van szükség, amelyben a fejlett országok segítsége valóban előmozdítja az elmaradott államok gazdasági fejlődését.

0: híreket mondunk. Az elnök ma fogadást adott Mr. Giovanni Gatto a kiváló üzletember tiszteletére. Az elnököt azóta nem látták. Rendkívüli választás a jövő héten. Lusta Dick őrmester ma elutazott Pokióba a közbiztonsági együttműködés újabb ülésére. Búcsúztatására kivonult Bob Poljakov és a City Police vezérkara. Jó utat, Dick! Cave felines! Délelőtt a González Avenue-n ismeretlen macskák elrabolták a Speedy házaspár 9 ikergyermekét. Szemtanúk szerint egy feltűnően csúnya macska ögyelgett a környéken a jelzett. A halászöbölben közfegyverzett macskalódok megtámadták és kifosztották az Enterprise.
1: Bocsánat, uram!
2: Na mi van, haver? Valami nem tetszik?
1: A műsort itt tetszett felejteni.

験放送に自信を得て3月22日からは毎日放送を続けるようになりました。1日およそ5時間、邦楽や管弦楽の演奏を平時に。

Budapesti kormánybiztos a következő közleményt adta. Budapest és közvetlen környékének kiürítésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a délutáni órákban falragaszokon megjelenik. A közönség a falragaszokat olvassa el és az abban foglaltakhoz alkalmazza. Az elszállítás városrészenkénti beosztással a legrövidebb időn belül megtörténik. Először a veszélyeztetett városrészek lakói kerülnek elszállításra. A kiürítési vonatok indulását külön falragaszokon a légoltalmi kiürítési kormánybiztos teszi közzé. Mindenki nyugodtan várja meg, amíg elszállítására sor kerül. Addig az utazáshoz szükséges lakásutalványokat szerezze be, és bélyegeztesse le az előjáróságon, illetve a polgármesteri hivatalban. Aki saját, illetve szülőjének vagy gyermekének házába utazik, az a rendes forgalomban közlekedő vonatokkal már április 5-én elutazhat, de lakásutalvány az ilyen elutazóknak is kell. Az utazásnál ez féláru jegy váltására jogosít. A tömegszállítás keretében elköltözők lakásutalványok alapján díjtalanul utaznak. A tömegszállítás megkezdése április 7-től külön tájékoztatók szerint történik. Kedves hallgatóink, legközelebb 18:50 perckor mondunk ki neked.

0: Petőfi Rádió Budapest. 13 óra 45 perc. Időjárás és vízállás jelentést olvasunk fel. A Meteorológiai Intézet jelenti. Hideg éjszaka. Továbbra is hideg sarkvidéki levegő áramlik észak-észak-kelet felől, Európa középső és keleti részei fölé. A száraz hideg levegő hatására Közép- és Dél-Európában a reggeli órákban igen hideg a levegő. Sok helyen fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. Napközben a több órás napsütés ellenére is elmaradt a legmagasabb nappali hőmérséklet az átlagtól 2-8 fokkal. A kelet-európai síkság egy része fölé a hideg levegőnek nedvesebb hulláma érkezik. Ezért ott felhős az ég, helyenként pedig már havazik is. Változékony, de az évszaknak megfelelő hőmérsékletű az idő a Brit-szigeteken és a szárazföld nyugati partvidékei mentén. A délnyugati, észak-keleti irányba vonuló nedves óceáni léghullámok hatására az említett területeken borult az ég, erős szél fúj, sokfelé esik az eső. Az enyhébb óceáni léghullámok pályája lassan közelebb kerül már a szárazföldhöz, de hatásuk hazánk időjárásában még nem lesz érezhető. Kedden hazánk északnyugati részein erősen, másutt változóan felhős idő volt, eső sehol nem esett. Kora délutánra csak 12-15 fokig emelkedett a hőmérséklet. Éjszaka a felhős nyugati-délnyugati ország részben csak 0 plusz 5, a derült keleti ország részben viszont 0 minusz 5 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt napos száraz idő volt, helyenként megélénkült a szél. A hőmérséklet 11 órakor 9-11 fok között volt. Budapesten kedden a hőmérséklet napi középértéke 9,9 fok volt, 4,7 fokkal alacsonyabb a 100 éves átlagnál. Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 11 fok volt. A tengerszintre átszámított légnyomás 776 mm, alig változik. Csütörtök estig kevés felhő, száraz idő várható. Napközben időnként megélénkül a déli-délkeleti szél. Hűvös lesz az éjszaka. A hőmérséklet hajnalban plusz 1, mínusz 4, kora délután 11-14 fok között váltakozik. A fővárosban holnap reggelig derült száraz idő lesz. A hőmérséklet 21 órakor 6 fok, hajnalban 0 fok körül alakul. Az országos vízjelző szolgálat jelenti. A Duna Hofkirchenig, Ips, Bécs, Rajka, Bezdán és Zimony, Moldova veke között apad, máshol árad. Paksig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 12,6, Budapestnél 13, Mohácsnál 14 Celsius fok. A mai 28. vízállások. Az Inn Scherdingnél 375 cm, 27%. A Duna Regensburg-Schwabelweissnél 115, 10. Hofkirchen 230, 11. Passau 425, 25, duzzasztott. Engelhartzell 378, 33, duzzasztott. Linz 125, 11. Ips 185, 13. Kinstock 226, 16. Bécs 158, 11. Pozsony 200, 12. Dunaremete 312, 21. Medve 155, 18. Gönyű 140, 17. Komárom 160, 18. Esztergom 168, 19. Nagymaros 88, 17. Budapest 195 cm, 18%. Dunaújváros 146, 15. Dunaföldvár 128-17, Paks 166-17, Baja 263-21, Mohács 295-25, Bezdán 134-25, Apatin 218-31, Gombos 168-27, Vukovár 140-25, Újvidék 167-27, Zimon 272-44, Moldova Veke 624-83, duzzasztott. Drenkova 884-100, duzzasztott. Orsova 2418-99, duzzasztott. Turnu-Severin 148-25, Gyurgyu 170-29, Csernavoda 108-31, Brajla 197-34. Gázló viszonyok a Dunán szeptember 28-án. 1814-1813 folyamkilométer között hajó útszűkület. Szélessége 90, hosszúsága 1000 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1797,4-1797,1 folyamkilométer között 21 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 300 méter. 1786,3-1785 folyamkilométer között 25 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1300 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1714,2-1713 folyamkilométer között 24 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 1200 méter. 1699-1698,5 folyamkilométer között 19 deciméter, szélessége 80, hosszúsága 500 méter. Piros úszó mellett 22 deciméter. Szélessége 30, hosszúsága 500 méter. Hajóvonták találkozása tilos. Várható vízállás 29-én Budapestnél 185, Mohácsnál 280 cm. 30-án Budapestnél 180, Mohácsnál 270 cm. A Rába Szentgotthárdnál -56-8, Árpásnál -10, 1. Győrnél 125-9. A Marcal-Móricz hidánál -6-15. Az Ipoly-Nógrád szakálnál 55-8. A Kapos-Kurdnál 14-6. A Sió-Siófoknál 20-4. Simontornyánál 117-15. Szekszárdnál 169-25. A Mura Letenyénél 128-17. A Dráva Varasdnál 35-6. Őrtilosnál 98-28. Barcsnál 14-7. Dráva Szabolcsnál 61-9. Eszéknél -27-13. A Száva Brodnál 234-29. Belgrádnál 224-45. A Tisza Szolnoknál és Titelnél árad, máshol apad. Záhonyig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 7,2, Tokajnál 11,9, Szolnoknál 15,4, Szegednél 13 Celsius fok. A mai tiszai vízállások. Rahó 11 cm 8%, Técső 77-18, Huszt 109-15, Tiszabecs 56-11, Vásárosnamény 64-14, Záhony 100-19, Dombrád 96-27, Tokaj 463-57, Duzzasztott. Tiszalökalsó 34-29, Tiszafüred 388-53, Duzzasztott. Kiskörealsó 93-29, Szolnok 198-39, Csongrád 121-37, Szeged 201-35, Zenta 252-41, Titel 230-36, a Szamos Désnél 184-1, Csengernél -30-6, a Kraszna Alsószopornál 82-9, Ágerdőmajornál 34-9, a Latorca Munkácsnál -195-6, az Ungvárnál -139-3, a Bodrog Felsőbereckinél 240-33, Sárospataknál 256-36, a Sajó Csoltónál 40-3, Sajópüspökinél 58-8, Felsőzsolcánál 47-9, a Hernád Aboskőszegnél 122-9, Hidasnémetinél -37-3, Gesztejnél 37, a Zagyva Apcnál 50-5, Jászteleknél 16-9, a Berettyó Szalárnál 44-3, Berettyó Újfalunál -126-9, Szeghalomnál 97-23, a Sebeskörös Csúcsánál 20-14, Nagyváradnál 34-14, Körösszakálnál -88-5. A Fekete-Körös Belényesnél 25-3, Tenkénél 58-6, Sarkadnál 9-11, a Fehér-Körös Honctőnél 19-3, Kisjenőnél 62-6, a Kettős-Körös Békésnél 100 cm 21%, a Hármas-Körös Gyománál 337-43, Duzzasztott. Kunszentmártonnál 130-31, a Maros-Soborsinnál 71-9, Aradnál 15-5, Makónál 10-13. A Balaton közepes vízszintje 77 cm 57%, a vízhőfok a Siófoknál reggel 13,3°C, a Velencei tó Agárnál 132 cm 38%, vízhőfok 11,5°C. Időjárás és vízállás jelentést olvastunk fel.
1: Öt perc múlva 5 óra. Az utak bizony ma is elég csúszósak, tehát a gyalog átjáróknál kérjük, közlekedjenek figyelmesebben.
2: A modern négyszintes léghűtött üzlet 40 millió forintos árukészlettel várja vásárlóit.
3: A francia köztársasági elnök és a miniszterelnök délután helikopteren Colombé les deux églises-be utazott, hogy lerója kegyeletét de Gaulle ravatalánál.
4: Pécs, az égbolt ködben van, felhőtlen. Elnézést, kedves hallgatóink, ezt a sort félreolvastam. Pécs fölött az égbolt felhőtlen. Köd van, gyenge délkeleti szél fúj, a hőmérséklet 4-es fok.
2: A változékony az idő, sokfelé esik az idő, az eső. A hőmérséklet napközben is csak 10-15 fok között marad.
5: Meghalt Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének volt első titkára. Rákosi Mátyás gyógykezelés céljából a Szovjetunióban tartózkodott, és ma Gorki város kórházában súlyos és hosszadalmas betegség után elhunyt. 79 éves volt.
6: Még mindig Ingruha járatban, elnézést, még mindig Inga járatban közlekedik Óbudán az 5-ös villamos.
7: Ma jelentik be, hogy legidősebb lányát, Margit hercegnőt koronázzák királynővé, és ezzel ezer esztendő után a kis észak-európai ország trónján ismét nő ül majd.
6: A külpolitikai szeretőt, Vértes Évát, no ez így nem jó, elmondom ezt még egyszer, a külpolitikai szerkesztőt, Vértes Évát hallották.
8: Még fölteszünk valamit a Magnó teker, egy Magnó tekercset a lemezjátszónkra, Magnónkra.
2: Ránki György Penta eurofóniáját a Magyar Fúbos 5-ös adja elő.
9: Petőfi Rádió Budapest, 12 óra. Bugadudus Gyula népi zenekara játszik.
10: Ma azonban lehet, hogy vége szakad az egyik legtartósabb angol hagyománynak, a két párt választáson. Ja, végszó, hülye vagyok, mintha otthon lennék a stúdióban.
11: Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak, kik mint egyéb mesterembereket csak azon igyekeznek, hogy portékáikat bizonyos időre elkészíthessék. Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak. Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak, kik mint egyéb mesterembereket csak azon igyekeznek, hogy portáikat bizonyos időre elkészíthessék.

0: Üzenet szolgálatunk következik. Mindenek előtt a Burgenlandban hangszalagra vett személyes üzeneteket továbbítjuk.
1: Otto üzeni a Gellért hegyre édesanyjának és szüleinek, ne aggódjanak, jó egészségre legyen.
0: Ismétlen, Otto üzeni a Gellért hegyre szüleinek, hogy ne aggódjanak érte, jó egészségben van.
2: Jenő üzeni Budapestre a Fehérvári útra, hogy jól van és egészséges.
0: Ismétlen, Jenő üzeni Budapestre a Fehérvári útra, hogy jól van és egészséges.
3: Üzenem Karci szüleimnek, hogy jól vagyok az Avar utcában.
0: Karcsi üzeni szüleinek az Avar utcába, hogy jól van.
3: Üzenem Budafokra, Jutkának, hogy Karcsi jól van.
0: Ismétlen, Budafokra, Jutkának üzeni Karcsi, hogy jól van.
4: Albertfalvára üzeni Mimi, édesanyjának és húgának, hogy jól van.
0: Ismétlen, Mimi üzeni édesanyjának és húgának Albertfalvára, hogy jól van.
5: Jancsi a villamosmérnök üzeni Budára, hogy jól van.
0: Ismétlen, Jancsi a villamosmérnök üzeni Budára, hogy jól van.
6: Laci a fotballgyó üzeni szüleinek a 11 kerületben Budára, jól van, egészséges, ne aggódjanak.
0: Ismétlen, Laci a fotballbíró üzeni szüleinek a 11. kerületbe Budára, hogy jól van, egészséges, ne aggódjanak érte.

0: megvalósítására Magyarország nemzetgyűlése mindenek előtt a következő törvényt alkotja. Első szakasz. Az állam hatalom kizárólagos forrása és birtokosa a magyar nép. A magyar nép a törvényhozó hatalmat az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választójog alapján megválasztott nemzetgyűlés útján gyakorolja. Második szakasz. Magyarország köztársaság. A köztársaság élén elnök áll. A köztársasági elnököt a nemzetgyűlés 4 évre választja. Tisztelt népgyűlés, ennyit a törvényből. Bejelentem továbbá a népgyűlésnek, hogy a nemzetgyűlés ma délelőtt tartott ünnepélyes ülésében közfelkiáltással egyhangulat Tildy Zoltánt választotta meg köztársasági elnöknek. Tisztelt népgyűlés! A magyar nemzet történelme során még soha nem iktatott be ennél nagyobb jelentőségű törvényt. A magyar polgár egyenjogúságának első biztosítéka ez a törvény. A dolgozó magyar ember ezzel a törvénnyel kapta meg tulajdonjogilag Magyarországot.
1: Politikával soha nem foglalkoztam, és most már úgy látszik, hogy soha nem is fogok. Nem csak, hogy gyakran hallom, de most már elhiszem és tudom, hogy ez manapság hiba. Nem mondom el mentségeimet. A nagy reformátor szavait idézem csupán, itt állok, másként nem tehetek. Most már ezzel a hibával megterhelten fogok a legfelsőbb bíró elé állni. Amit tehát mondhatok, igenis meg lehet valósítani, hanem is az egész világon, de legalább itt, és mindenütt máshol, ahol mi élünk, magyar földön született gyermekei ennek a szerencsétlen évszázadnak. Igenis meg lehet valósítani valami keveset Isten békéjéből. Sőt, meg lehet valósítani talán többet is, mint valami keveset abból, amit ennek az országnak a nyelvén úgy hívnak, és most oly sok ezerszer nyomtatnak le és mondanak ki hangosan, hogy peace on earth, békesség a földön. Erre a halványan pislákoló, de ki nem alvó kis fényére a reménynek, erre szegzem a tekintetemet, amikor minden igazi embernek és magyarnak szívből boldog, boldogabb új évet kívánok.

magyarok, testvérek, hazafiak, katonák, polgárok, véget kell vetnünk az ellenforradalmi elemek garázdálkodásának. Ütött a cselekvés órája. Megvédjük a munkások és parasztok hatalmát, a népi demokrácia vívmányait. Rendet, biztonságot és nyugalmat teremtünk hazánkban. A nép és haza érdeke az, hogy erős kormánya legyen. Olyan kormánya, mely alkalmas arra, hogy kivezesse az országot súlyos helyzetét. Mi ezért alakítottuk meg a Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány. A Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány programja. Először. Nemzeti függetlenségünk és országunk szuverenitásának biztosítás. Másodszor. Népi demokratikus és szocialista rendszerünk megvédése minden támadás ellen. Szocialista

0: jól érezzük magunkat.
1: Hogyan az, hogy egyáltalán nem érezni a súlytalanságot, így legalábbis a tévéképernyőjén nézve meg a hangját hallgatva, a súlytalanság káros hatásait vagy kellemetlen hatásait?
0: Megmondom őszintén, ezen én csodálkozom a legjobban. Majd visszatérve a földre, megpróbálom elmondani azoknak az orvosoknak az általam érzett élményeket, amelyeket közvetlen a fellövés után kezdődtek. Nagyon örülök neki, hogy súlytalansággal ilyen hamar sikerült megbarátkoznom. Nem éreztem semmilyen különösebb nehézséget.

0: Déli Krónika.
1: A mikrofonnál a mai szerkesztő Rász György Géza. Jó napot kívánok! Először hallgassák meg külföldi jelentéseinket.
0: A dél-vietnámi felszabadító hadsereg ma hajnalban 50 ellenséges célpont ellen indított tüzérségi támadást. Saigontól északnyugatra Tainin közelében a hazafias erők szárazföldi egységei két amerikai előretolt állást támadtak meg. Közben B-52-es amerikai légierődök szünet nélkül támadják a hazafiak által ellenőrzött területeket. Több mint 500 tonna bombát szórtak a központi fekvés vidékére. A kambodzsai és a laoszi határ közelében háromnapos csata dúlt a felszabadító erők és amerikai katonák között.
2: A saigoni rezsim azt kéri az Egyesült Államoktól, hogy hozzon sürgős megtorló intézkedéseket a hazafias erők újabb támadás sorozata miatt. A kérést ma reggel Tieu dél-vietnámi elnök terjesztette elő a Dél-Vietnámban tartózkodó Laird amerikai hadügyminiszternek. Mint a magyar távirati iroda washingtoni tudósítója jelenti, Nixon elnök Laird helyszíni szemléje alapján dönt a vietnámi háborús taktikáról. Amerikai kormánykörök véleménye szerint a dél-vietnámi szabadságharcosok offenzívájára adandó válasz nem feltétlenül a demokratikus Vietnám elleni bombázások felújítása lesz, de nem zárják ki ezt a lehetőséget.
1: És most nézzük az európai időjárást. Rajkai Ödön, a Meteorológiai Intézet tudományos főmunkatársa számol be erről.
3: A Volga alsó szakaszától Közép-Európán át a Lamás csatorna környékéig jobbára derült csapadékmentes időjárású zóna húzódik. A hajnali lehűlés ebben a hazánk területének legnagyobb részét is magában foglaló zónában még mindig erős, néhol mínusz 10 fok körül van. De a napsütés hatására kora délután több felé plusz 5-10 fokig melegszik fel a levegő. Ezek a hőmérsékletek már csak néhány fokkal alacsonyabbak, mint az évszaknak megfelelő átlagérték. Európa többi részein erősen felhős, többfelé csapadékos az idő. Észak-Európában és a Szovjetunió európai területének nagy részén nappal is 0 fok alatt marad a hőmérséklet, a Földközi-tenger térségében viszont 15 fok körüli maximumokat mérnek. Vasárnap estig időjárásunk jellegében nem számíthatunk lényeges változásra.
0: Budapesten ma estig időnként kisebb felhősödés várható csapadék nélkül. Mérsékelt szél. A hőmérséklet kora délután plusz 6, este 21 órakor plusz 2 fok körül lesz.
1: Közben megérkezett a lottótájékoztató. 4 találatos szelvény 28 akadt a héten, nyereményük egyenként 141.345 forint. A három találatos szelvényekre 652, a kettesekre 20 forintot fizetnek. A közölt adatok még nem véglegesek. És ezzel búcsúzunk, viszont hallásra.
0: Jó napot kívánunk! Déli krónikánkat híreinkkel kezdjük.
2: Délelőtt megkezdődött az Apollo 9 amerikai űrhajó legfontosabb kísérlete, amelynek során az űrhajósok előkészítik a Holdra szálló egység önálló repülését. Először Schweikart űrhajós szállt át a kabinból a Holdcompra, s nem sokkal azután társa meg DeWitt. A program legizgalmasabb része magyar idő szerint 14 óra előtt történik. Ekkor a Holdcompot leválasztják az űrkabinról. A Holdcomp 175 kilométerre távolodik el az űrkabintól, és mintegy 5 órás repülés után tér vissza, hogy az Apollo 9-el ismét összekapcsolódva folytassa útját. A jelenlegi Holdcomp

0: gomb még nem rendelkezik főálló védpajzzsal, amely a Föld légkörébe történő visszatérésekor megvédené. Ezért életbevágóan fontos, hogy az űrrendezvú sikerüljön. Ellenkező esetben a holdkompon maradó két űrhajósra biztos halál várna, amikor visszatér a Föld légkörébe. A műveletek bonyolultságára jellemző, hogy Schweikartnak 5 évig kellett tanulnia azokat.
1: Milyen európai időjárása? Erről tudósít dr. Tardos Béla, a Meteorológiai Intézet főmunkatársa.
2: A hideg mérséklődése feletti tegnapi örömünk kissé korainak bizonyult. Az enyhülés az északi államok lakóit örvendezteti meg, ahol ma reggel semmivel se volt hidegebb, mint hazánkban. Franciaországban Bordeauxig, Olaszországban Rómáig, a Balkán-félszigeten, Görögország északi határáig szaladt az Európa középső és nyugati részét elárasztó hideg levegő, és bár a Brit-szigetektől Közép-Európán át a Kaukázusig felhőtlen églő ragyogott le a nap, a hőmérséklet a délelőtti órákban alig 1-3 fokkal emelkedett köz a fagypont fölé. Az enyhe levegő maradványának utolsó hatásaként Romániában és Jugoszláviában még vannak kisebb havazások. Ennek a csapadék zónának az északi széle hazánkba is benyúlott. Szegedről, majd Kecskemétről jelentettek rövid ideig tartó hószállingózást.
3: Mi várható a nap végéig?
2: Marad ez a hűvös, az éjszaknak megfelelőnél hidegebb, párás levegőjű idő.
1: A nyertes lottószámok 39, 40, 48, 74 és 85.
4: Kor továbbította a következő hírt: az MTI, az Országos Találmányi Hivatal részlegeként megalakult az UYÉR, újdonságokat értékesítő iroda. Vállalatok, szövetkezetek, intézmények megbízásából 7-15% jutalék ellenében felkutat vagy értékesít újításokat, találmányokat, korszerű gyártási eljárásokat. A hír egyik érdekes mondatát még hadd idézzem: magánszemélyektől szabadalmazott találmányok értékesítésére is elfogad megbízásokat. Hát nem tudom, kedves Szabó József, kérdésed nincs? Hello, stúdió!
5: Köszönöm, elég a beszámolóból, most pedig halljuk, hogyan alakul a kontinens és hazánk időjárása. A telefonnál Rajkai Ödön, a Meteorológiai Intézet tudományos főmunkatársa.
6: Örömmel jelenthetjük, hogy a hideg az előző napokhoz képest szelídű. Mínusz 20 fok alatti hőmérséklet ma hajnalban már nem volt úterő. A hideg száraz időjárás zónája ma délelőtt Ukrajnától a Kárpát-medencén át az Alpok felé, illetve a lengyel-német síkságon át a Brit-szigetek felé húzódott. Európa többi részein az évszaknak megfelelő hőmérsékletű, de nagyrészt borul, csatadékos az idő. A Földközi-tenger medencéjében és annak környékén éjjel is plusz 10 fok körüli, nappal pedig 15 fok körüli hőmérsékleteket mérnek. Tegnap a legmelegebb Málta szigetén volt, 18 fokig melegedett föl a levegő. Hazánk területe változatlanul a hidegzóna szélén foglal helyen. Ma hajnalban nálunk is előfordult mínusz 11 fokos fagy, ezt Borsod nádastról jelentettünk.
1: Budapesten ma estig napos, száraz, hűvös idő, gyenge légáramlás várható. A hőmérséklet kora délután plusz 5, este 21 órakor plusz 1 fok körül lesz.
7: Déli krónikánkat hallották, hallgatóink.

0: Nézzétek, srácok! A Kovács a hajó kirándulásra is elkésik. Ott rohan a parton.
1: Van egy bomba ötletem. Lefényképezem, és ha lemarad, megkapja a képet emlékbe.
2: Mit vagy úgy oda? Azért, mert új fényképezőgéped van.
1: Irigyled, mi? Kikönyörögtem otthon. Előleg a kijavított hármasokért.
0: Mutasd a márkáját! Á, Szertina! Ez aztán klassz!
2: Én is fényképezőgépet kapok a nyára, és mindenhová elvihetem magammal. Olyan felvételeket csinálok majd, hogy csak bámultok.
0: De Hencex, azt hiszed, hogy csak te vagy az okos. Én eszmenát kértem, Bizi után meg is kapom.
2: Én is.
1: Én is.
0: Én is fényképezőgépet szeretnék nyárra.
3: Mi?

0: A jó bizonyítvány jutalma,
1: a vakáció legpraktikusabb ajándéka,
0: a fényképezőgép,
1: Fertina,
0: Smena,
1: Ljubitej,
0: Skolnik,
1: ezek a legjobb tanuló fényképezőgépek.
0: Ha június 21-ig vásárolnak az Ofotértnál, minden felsorolt márkájú tanuló fényképezőgép mellé egy tekercs Forte filmet kapnak ajándékba.
1: Milyen vonzó és sejtelmes az arca.
0: Mert jól választotta meg a napszemüvegen.
1: Akkor megkérem, segítsen. Nekem milyen napszemüveget ajánl?
0: Ügyeljen a márkára. Divatos, modern, jóvonalú napszemüveg, a MOM szemüveg. Ha ön is előnyös napszemüveget kíván...
1: Tudom már, MOM szemüvegkeretet kell választanom.
0: No, és még egy jó tanács. Különleges üvegek, különleges keretek között válogathat az Ofotért szaküzletekben.
1: Köszönöm. MOM napszemüveggel remélem én is jól járok majd.

0: Ön és családja díjtalanul utazhat villamoson, autóbuszon és héven, ha a budapesti közlekedési vállalat dolgozója lesz.
1: A budapesti közlekedési vállalat autószerelő, lakatos, esztergályos szakmunkásokat, betanított és segédmunkásokat keres. Felvesz ezen kívül építőipari szak, betanított és segédmunkásokat is.
0: Jó kereseti lehetőség.
1: Munkaruha.
0: A budapesti közlekedési vállalatnál.
1: Felvétel Budapest 7. kerület, Kertész utca 16 szám alatt.
2: Józsi bátyám! Józsi bátyám! Álljon meg egy szóra!
3: Te vagy az Pista.
4: Hely, hogy rohan az idő.
3: A mirat még Pestre készültél, most meg már itthon is van.
2: Hát éppen ezért kiabáltam maga után. Nem feledkeztem meg az ígéretemről. Hoztam magának Superfieldet.
3: Köszönöm. De rég gyerek vagy. Már nagyon vártalak. A Superfield szipka véget. Hát jobban esik abból a dohányzás. Tudod, azóta nem kőgök reggel egy negyed órát.
2: Hanem magának ugyancsak igaza lehet. Én is úgy vagyok vele. Amióta kipróbáltam, Superfield nélkül már rágyújtani se tudok.
3: Na látod, még neked is adhat hasznos tanácsot az öreg Józsi bátyó. Superfield!
2: Csak is Superfield!

0: Reklámműsorunkat hallották.
1: A Magyar Hírverő műsora. A magyar legény világmárka.
2: Házias, vakmerő, daliás.
1: Én legényem, te legényed, ő legénye.
3: Mindjártunknak legyen magyar vőlegénye.
2: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
1: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
3: Az élete egy vadregény, a vőlegénye aglegény.
1: Addig szerezze be, amíg a készlet tar.
2: 40 éven felülieknek árengedmény.
3: Lehet bókos, lehet szegény, magyar lánynak magyar legény.
1: Vigyázat, utánozzák! Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépségű nyéklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az ibusz szolgálatait.
2: Hogy utaztak nagyapáink?
3: Lóbusszal!
1: Hogy utaznak unokáik?
3: Ibusszal!
2: Az ibusz elviszi önt mindenhová.
1: Japánba viszi.
2: Ön Mexikóba viszi.
1: A sírba viszi.
3: Járja pedig Pégaszusszal, lóbuszunkat az ibusszal.
2: Jegyezze meg ezt a nevet, Albusz. Helyesbítek, Fidibusz.
1: Az egész világ megtanulta ezt a szót, Indis.

0: ha opotért szemüveget visel.
1: Opotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
0: Több szem többet lát.
2: Opotért szemüveggel.
1: Szemesnek áll a világ.
0: Opotért szemüveggel.
3: Szemre valóba fehér nép.
2: Opotért szemüveggel.
1: Vaktyúk is talál szemet.
3: Opotért szemüveggel.
4: Huligánok, figyelem.
1: Szemüveget, üvegszemet.
5: Az opotértől.
0: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
5: Opotért szemüveggel.
1: Mit mondott a náci szakáján 15. Lajos a rövidlátó Mária Antoinette-nek?
5: Vegye fel az opotért szemüvegét.
0: Nem hisz a szemének?
5: Opotért szemüveggel.
1: Sűrített hirdetések.
0: Adásvétel.
1: Kultúrcikk.
0: Üzletállás.
1: Házasság.
3: Vágyás.
1: Lakbérpodlék miatt elcserélném régi kinyúlt unokahúgomat bárhol szétszedhető vikend házra. Cím a szerkesztőségbe.
0: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó, doktor sietős, amerikai út,
6: 101.
1: Fogalmas. Lakásán diszkréten kiírtjuk.
0: Moslék kapható! A jó falat vendéglőben.
1: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
0: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépe.
1: Heti ajánlatunk.
0: Mosson, amivel akar.
1: Azt vegye, amit kap.
0: Utazzon külföldre.
1: Maradjon itthon.
0: Tegye a pénzét OTP-be.
1: Tegye akárhová.
0: Vásároljon autót, telket.
1: Építsen vikendházat.
0: Olvasson könyvet.
1: Olvasson pénzt.
0: Olvassa a Bibliát.
1: Járjon többet moziba.
0: Hallgassa a rádiót.
1: Nézze a televíziót.
0: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
1: Azt tegye, amit akar.
0: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
1: Ha elégedetlen, nem mondja el senkinek.
5: És szídja időnként a kapitalizmus is.

0: nyt, mille se esutaa.
1: Kerta karuun.
2: Joo.
1: Kerta karuun.
3: Sanyi, Otesz és Vorek.
1: Kerta karuun. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Bandi patája nagyon lassan gyógyult. Mihelyt a győzelmi ünnepségek befejeződtek, az állatok mindjárt másnap nekiláttak a szélmalom újjáépítésének. Bandi egy napig sem volt hajlandó kimaradni a munkából, és becsületbeli kérdésnek tekintette, hogy ne lássák, fájdalmai vannak. Esténként titokban bevallotta Rózsinak, hogy a beteg patája erősen kínozza. Rózsi előzőleg megrágott gyógyfüvekkel borogatta a patát, és Benyáminnal együtt kérlelte Bandit, hogy ne dolgozzék olyan keményen. Egy ló tüdeje sem tart örökké, figyelmeztette. De Bandi nem hallgatott rá. Neki, mondotta, már csak egyetlen vágya maradt. Szeretné a szélmalmot működni látni, mielőtt eléri a nyugdíjkorhatár. Kezdetben, amikor az állatfarm törvényeit megfogalmazták, a nyugdíjkorhatárt a lovak és disznók számára 12, a tehenek számára 14, a kutyák számára 9, a birkák számára 6, a tyúkok és libák számára 5 éves korban határozták meg. Tekintélyes öregségi nyugdíjakat is megállapítottak. Egyelőre még egyetlen állat sem vonult ténylegesen nyugdíjba, újabban mégis egyre többet beszéltek a témáról. Most, amikor a gyümölcsös mögötti kis bekerített rétet igénybe vették az árpának, az a hír járta, hogy a nagy legelő egyik sarkát fogják elkeríteni a nyugdíjas állatok legelőjéül. Azt beszélték, hogy a lovak nyugdíja napi 2 kiló gabona lesz, télen pedig 8 kiló széna meg egy répa, a hivatalos ünnepnapokon esetleg egy almával. Bandinak jövő nyár végén volt esedékes 12. születésnapja. Eközben nehéz volt az élet. A tél ugyanolyan hideg volt, mint az előző évben, az élelem még kevesebb. Megint csökkentették az összes fejadagot, a disznókét meg a kutyákét kivéve. Süvi megmagyarázta, hogy az egyenlőség túlságosan merev alkalmazása az élelmiszer adagolásban ellentétben állna az állatizmus elveivel. Egyébként nem okozott számára semmiféle nehézséget, hogy bebizonyítsa a többi állatnak, valójában nem lett kevesebb az élelmük, bármi legyen is a látszat. Időnként ugyan kétségtelenül szükségessé válik a fejadagok kiigazítása. Süvi mindig csak kiigazításról beszélt, sohasem csökkentésről. De a Jones időkkel összehasonlítva óriási a javulás. Éles hangon sebesen felolvasta nekik a számokat, és részletesen bebizonyította, hogy több zabjuk, több szénájuk, több répájuk van, mint Jones idejében volt. Rövidebb a munkaidejük, az ivóvízük jó minőségű, hosszabb életűek lettek, és a kicsinyeik nagyobb százaléka marad életben. Istálójukban több a szalma, és kevesebbet szenvednek a bolháktól. Az állatok minden szavát elhitték. Az igazat megvalva Jones és mindaz, amit Jones jelentett, már majdnem teljesen elfakult az emlékezetükben. Tudták, hogy a mostani életük kemény és sivár, gyakran éhesek és gyakran fáznak, és amikor nem alszanak, akkor rendszerint dolgoznak. De nem kétséges, hogy a régi időkben még rosszabb volt. Szívesen hittek ebben. Különben is. Akkor rabszolgák voltak, most pedig szabadok. És ez óriási különbség, amint Süvi sohasem mulasztotta el hangsúlyozni. Most sokkal több szájat kellett etetniük. A 4 koca ősszel körülbelül egy időben ellett meg, 31 kis malacot hozott a világra. A malacok mind tarkák voltak, és mivel Napóleon volt az egyetlen kandisznó a gazdaságban, könnyű volt kitalálni származásukat. Kihirdették, hogy később, amikor megveszik hozzá a téglát és az épületfát, tantermet építenek a tanya kertjében. A fiatal disznókat addig egyelőre maga Napóleon oktatja a tanya konyhájában. A süldők a kertben tornáztak és sportoltak, és megtiltották nekik, hogy a többi fiatal állattal játszanak. Körülbelül ez időtájt hozták be azt a közlekedési szabályt is, hogy ha egy disznó és valamilyen más állat találkozik az ösvényen, a másik állatnak félre kell állnia. Meg azt az előjogot is, hogy minden disznó rangjára való tekintet nélkül zöld szalagot viselhet vasárnap a farkán. A gazdaság elég sikeres évet zárt, de még mindig pénzszűkében voltak. Téglát, homokot és meszet kellett vásárolni a tanteremhez, és megint takarékoskodni kellett a szélmalom berendezésére. Lámpaolajat és gyertyát kellett venni a házba, cukrot Napóleon asztalára, a többi disznót eltiltotta a cukortól azzal az indoklással, hogy hízlal. És be kellett szerezni a szokásos tartalékokat is, szerszámokat, szögeket, spárgát, szenet, drótot, kutya kétszer sültet. Eladtak hát egy kazal szénát. Eladták a burgonya termés egy részét, a szerződött tojás mennyiségét pedig heti 600-ra emelték. Úgyhogy ebben az évben a tyúkok alig költöttek annyi csibét, hogy a létszámuk ne csökkenjen. A decemberben csökkentett fejadagokat februárban ismét csökkentették, és olajtakarékosságból az istálóban nem jutottak lámpás. De a disznók láthatólag kényelmesen éltek. És ha valamit változtak, legfeljebb gyarapodott a súlyuk. Február végén, egyik délután, olyan meleg, dús, étvágygerjesztő illat szállt végig az udvaron a kis sörfőzőház felől, amilyet az állatok még sohasem éreztek. Ez a kis sörház a konyha mögött áll, és Jones idejében nem használták. Valaki azt mondta, hogy ez a szag fővő árpa szaga. Az állatok éhesen beleszimatoltak a levegőbe, és találgatni kezdték, vajon az ő vacsorájukhoz készül-e meleg kása. De szó sem volt kásáról. A következő vasárnap pedig kihirdették, hogy az árpát ezentúl fenntartják a disznóknak. A gyümölcsös mögötti kis rétet már be is vetették árpával. Aztán nem sokára kiszivárgott a hír, hogy minden disznó napi egy korsó sört kap. Maga Napóleon pedig 2 litert, amit mindig a finom porcelán étkészlet leveses tájában szolgálnak fel neki. De ha nélkülözniük kellett is. A nélkülözéseket némileg ellensúlyozta az a tény, hogy az élet most méltóság teljesebb volt, mint az előtt. Többet énekeltek, több szónoklatot hallottak, több fölvonulást tartottak. Napóleon elrendelte, hogy hetenként egyszer úgynevezett spontán demonstrációt kell rendezni, abból a célból, hogy megünnepeljék az állatfarm harcait és győzelmeit. Az állatok a kitűzött időben abbahagyták munkájukat, és katonás rendben körülmasírozták a gazdaságot. Az élen a disznók haladtak, utána jöttek a lovak, aztán a tehenek, a birkák, és végül a baromfi. A kutyák két oldalt kísérték a menetet, leges legelől pedig Napóleon fekete kakasa parádézott. Bandi és Rózsi mindig kettesben hordozták a zöld zászlót, amelyen a pata és a szarv mellett ez a felirat volt látható: éljen Napóleon elvtárs! A spontán demonstrációk leglelkesebb hívei a birkák voltak, és ha valaki felpanaszolta, mint ahogy némelyik állat néha megtette, ha a disznók és a kutyák nem voltak a közelben, hogy csak az időt pazarolják, és egy csomót kell áldogálni miattuk a hidegben, a birkák biztosan elnémították őket félelmetes 4 láb jó, 2 láb rossz végetésükkel. De az állatok nagyjában egészében élvezték ezeket a kitüntetéseket. Vigasztalónak találták őket, hiszen mindennek ellenére mégiscsak arra emlékeztettek, hogy végül is csak ugyan a maguk urai, és a munka, amit végeznek, a tulajdon javukat szolgálja. Így aztán a dalok, a felvonulások, sövi számadatai, a puska durrogása, a kakas kukorékolása és a zászló lengetése legalább egy időre elfelejtették velük, hogy üres a hasuk. Áprilisban az állatfarmon kikiáltották a köztársaságot, és elnököt kellett választani. Egyetlen jelölt volt Napóleon. Meg is választották egyhangúnak. Még aznap nyilvánosságra hozták, hogy újabb dokumentumok kerültek napvilágra, amelyek további részleteket lepleznek le Hógolyó és Jones cinkos összejátszásáról. Mint kiderült, Hógolyó nem pusztán taktikai eszközökkel próbálta elveszíteni a tehénistáló csatáját, mint az állatok addig képzelték, hanem nyíltan Jones oldalán harcolt. Igazából ő volt az emberi erők vezére, s ajkán az éjjel az emberiség jelszóval rohant a csatába. A hógolyó hátán lévő sebek, melyeket néhány állat látott, legalábbis úgy emlékeztek rá, Napóleon fogaitól származtak. A nyár kellős közepén, néhány évi távollét után váratlanul újra megjelent Mózes, a holló. Semmit nem változott. Még most sem dolgozott, és ugyanúgy a Kandis cukorhegységről beszélt, mint annak idején. Felkuporodott egy fatönkre, lebegtette fekete szárnyait, és óraszám beszélt bárkinek, aki hajlandó volt meghallgatni. Odafönn, elvtársak, mondogatta ünnepélyesen, hatalmas csőrével az égre mutatva. Odafönn, pontosan annak a fekete felhőnek a másik oldalán, amit ott láttok, ott van a Kandis cukorhegység. Az a boldog ország, ahol mi, szegény állatok, örök pihenőre térünk fárasztó munkánkból. Sőt, azt állította, hogy egyszer, amikor nagyon magasan repült, járt is ott. Látta az örökzöld lóheremezőket, meg a sövényen növő lemmag pogácsát és kocka cukrot. Sok állat hitt is neki. Úgy okoskodtak, ha az életük most csupa éhség és munka, nem jogos és igazságos-e, hogy valahol másutt létezzen egy jobb világ? A disznók Mózessel szembeni magatartását nehéz volt átlátni. Mindnyájan megbetűen kijelentették, hogy Mózesnek a Kandis cukorhegységről szóló történetei hazugságok. Mégis megengedték neki, hogy a gazdaságban maradjon és ne dolgozzon, sőt, naponta másfél deci sört is kiutaltak számára. Bandi, miután meggyógyult a patája, keményebben dolgozott, mint valaha. Ebben az évben egyébként az állatok mind úgy dolgoztak, mint a rabszolgák. A szükséges, szokásos gazdasági munkáktól és a szélmalom újjáépítésétől eltekintve ott volt a süldők tanterme is, melyhez márciusban fogtak hozzá. A sovány koszton végig dolgozott hosszú órákat néha nehéz volt elviselni. Bandi azonban soha nem csüggett. Semmit nem mondott vagy tett, ami elárulta volna, hogy az ereje már nem a régi. Csak külsőleg változott meg egy kissé. A szőre már nem fény lett úgy, mint az előtt, és mintha hatalmas fara is megfonnyadt volna. A többiek azt mondogatták, Bandi majd összeszedi magát, ha kihajt a tavaszi fű. De eljött a tavasz, és Bandi semmit sem hírt. Néha, amikor a bánya tetejéhez vezető lejtőn nekifeszítette izmait egy súlyos kőnek, mintha már semmi más nem tartotta volna talpon, csak az akarat ereje. Ilyenkor ajkai, mintha ezt a mondatot formálták volna. Hogy még keményebben dolgozom. De hang nem jött ki rajtuk. Rózsi és Benyámi megint figyelmeztették, hogy vigyázzon az egészségére, de Bandi ügyet sem vetett rájuk. Közeledett a 12. születésnapja, és nem törődött semmivel, csak azzal, hogy jó nagy rakás kő gyűjjön össze, mire nyugdíjba vonul. Nyár elején egyik este hirtelen híre kelt a gazdaságban, hogy Bandival történt valami. Egyedül ment ki, egy szállítmány követ akart elvonzolni a szélmalomhoz, és a szóbeszéd igaznak bizonyult. Néhány perc múlva két galamb szállt be a hírrel. Bandi elesett, fekszik az oldalán, és nem tud felkelni. Az állatfarm fele népessége felrohant a dombra, ahol a szélmalom állott. Bandi a kocsi rúdjai között feküdt. Elnyújtotta nyakát, és még a fejét sem tudta felemelni. Szájából vékony vércsét folyt alá. Rózsi térdre ereszkedett mellette. Bandi, kiáltott. Mi van veled? A tüdő, felelte Bandi gyenge hangon. Nem baj. Azt hiszem, most már nélkülem is be tudjátok fejezni a szélmalmot. Jó sok követ összegyűjtöttük. Már úgyis csak egy hónapom lett volna hátra. Az igazat megvalva, nagyon vártam már a nyugdíjat. Benyámin is elég öreg, talán neki is megengedik majd, hogy velem együtt nyugalomba vonuljon, és akkor együtt lehetünk. Tüstén segítséget kell kerítenünk, mondta Rózsi. Szaladjon már el valaki Süvihez, és mondja el neki, mi történt. Többi állat tüstént elrohant a tanyaház felé, hogy megvigyék a hírt Süvinek. Csak Rózsi maradt Bandi mellett, meg Benyámin, ki lefeküdt mellé, és szótlanul hessegette róla hosszú farkával a legyeket. Süvi jó negyed óra múlva jelent meg, teli együttérzéssel. Napóleon elvtárs mélységes aggodalommal értesült a tanya egyik leghűségesebb munkásának balesetéről, mondta, és már intézkedett is, hogy bandit bevigyék a Willingdoni kórházba kezelésre. Az állatok ettől kissé nyugtalankodni kezdtek. Molly és hógolyó kivételével egyikük sem hagyta el soha a gazdaságot. Arra pedig gondolni se szerettek, hogy beteg elvtársuk emberi lények kezére kerülhet. Süvi azonban könnyen meggyőzte őket, hogy a Willingdoni állatorvos sokkal jobban tudja majd kezelni Bandi betegségét, mint ahogy a tanyán el lehet látni. Jó fél óra múlva, mikor Bandi valamivel jobban lett, nagy nehezen lábra állították, aztán segítettek neki visszasántikálni az istálóba, ahol Rózs és Benyámin már pompás szalmaalmot készítettek neki. Bandi ezután két napig az istálójában maradt. A disznó küldtek neki egy nagy üveg rózsaszín orvosságot, amelyet a fürdőszobai orvosságos szekrényben találtak. Ezt Rózsi kétszer napjában, étkezés után beadta Bandinak. Esténként Rózsi lefeküdt az istálóban Bandi mellé, és beszélgetett vele, miközben Benyámin elhessegette róla a legyeket. Bandi kijelentette, hogy nem sajnálja a történteket. Ha meggyógyul, még 3 évig is elérhet, és már előre élvezi azokat a napokat, amelyeket majd a nagy legelő sarkában fog eltölteni. Életében először lesz rá ideje, hogy tanuljon és művelődjön. Mint mondta, élete hátralevő részét arra fogja szentelni, hogy megtanulja az ABC még hátralevő 22 betűjét. Benyámin és Rózsi azonban csak munkaidő után lehettek Bandival. A zárt teherkocsi pedig napközben jött érte és szállította el. Az állatok mind a répát gyomlálták egy disznó felügyelete alatt, mikor megdöbbenten látták, hogy a tanya épületek irányából Benyámin üget feléjük, és torka szakadtából ordít. Most látták Benyámint életében először izgatottnak, sőt, ez volt az első eset, amikor ügetni látták. Gyorsan! Gyorsan! Üvöltötte. Gyertek azonnal, elviszik Bandit! Az állatok nem vártak a disznó engedélyére, abba hagyták a munkát, és a tanya épületek felé rohantak. Az udvaron csak ugyan ott állt egy nagy, zárt teherkocsi, előtte két ló befogva, az oldalán felirat, a bakján egy alattomos tekintetű, alacsony, kemény kalapot viselő férfi ült. Bandi istálója pedig üres volt. Az állatok a kocsi köré csődültek. – Viszontlátásra, Bandi! – kiáltották kórusban. – Viszontlátásra! – Bolondok! Bolondok! – üvöltötte Benyámin, körültáncolva őket és a földet kapálta apró patáival. Bolondok! Nem látjátok, mi van a kocsi oldalára írva? Az állatok erre elhallgattak, és nagy csönd támadt. Malvin betűzni kezdte a feliratot, de Benyámin félrelökte, és a halálos csendben felolvasta. Alfred Simons, lómészáros és enyfőző, Willingdon. Bőr és csontlisz kereskedés. Kutya eledel. Nem értitek, hogy ez mit jelent? Bandit a sintérhez viszik. Az állatokból rémült kiáltás tört fel. Ebben a pillanatban a bakon ülő ember ostorával lovai közé csapott, és a kocsi kigördült az udvarból. Az állatok torkuk szakadtából üvöltve mind a nyomába szegődtek. Rózsi igyekezett elébe kerülni, de a kocsi egyre gyorsabban robogott. Rózsi megpróbálta vágtára fogni vastag lábait, és le is hagyta a kocsit. Bandi! Kiáltotta. Bandi! Bandi! Bandi! És ebben a pillanatban, mintha csak meghallotta volna a kinti zenebonát, a kocsi farában lévő kis ablakban megjelent Bandi arca, orrán a fehér csíkkal. Bandi! Üvöltötte Rózsi rettenetes hangon. Bandi, ugorj ki, gyorsan! A halálba visznek! Az állatok mind kiáltozni kezdtek. Ugorj ki, Bandi, ugorj ki! De a kocsi már sebesen robogott, és faképnél hagyta őket. Nem lehetett tudni, megértette Bandi, mit mondott neki Rózsi. De az arca eltűnt az ablakból, a kocsi belsejéből pedig félelmetes patadobogást lehetett hallani. megpróbált kitörni. Volt idő, mikor Bandi néhány rúgással gyújtóssá aprította volna ezt a kocsit. De ójaj, elhagyta az ereje. Néhány pillanat múlva patáinak elhalkult a dobogása, aztán teljesen elhalt. Az állatok kétségbeesésükben a kocsit húzó két lóhoz fordult. Elvtársak! Elvtársak! Kiáltoztak utánuk. Ne vigyétek halálba a saját testvéreteket! De ezek az ostoba barmok képtelenek voltak felfogni, hogy mi történik. Csak hátra csapták fülüket, és egyre gyorsabban ugye. Bandi arca nem jött meg többé az arra. Valakinek sajnos túlságosan későn eszébe jutott, hogy előre kellene szaladni és bezárni az ötreteszes kaput. De addigra a kocsi már áthaladt rajta, és sebesen eltűnt az úton. Bandit soha többé nem látta. 3 nap múlva bejelentették, hogy Bandi meghalt a Willingdoni kórházban, ahol pedig mindenféle kezelést megkapott, amit csak Lou kaphat. Süvi jelentette be a hírt a többieknek. Azt mondta, ott volt Bandi mellett élete utolsó óráiban.
1: Ilyen megható látványban még soha életemben nem volt része,
0: mondta Süvi, és felemelt csülkével kitörölt egy könnycseppet a szeméből.
1: Az utolsó pillanatig ott voltam az ágya mellett. A végén, amikor már alig tudott beszélni, a fülembe súgta, csak azt sajnálja, hogy el kell mennie, mielőtt a szélmalmot befejeztük volna. Előre, elvtársak, suttogta. Előre a forradalom nevében, éljen az állatfar! Éljen Napóleon elvtárs! Napóleonnak mindig igaza van! Ezek voltak az utolsó szavai. Elvtársak.
0: Ekkor Süvi magatartása hirtelen megváltozott. Egy pillanatra elnémult, aztán gyanakvó pillantásokat vetett mindenfelé, mielőtt folytatta volna mondókáját.
1: Tudomásunkra jutott, jelentette ki, hogy ostoba és rosszindulatú híresztelések terjedtek el akkoriban, amikor Bandit elszállították. Egyes állatok észrevették, hogy a kocsin, amely Bandit elszállította, az a felirat állt, hogy lómészáros, és ebből rögtön arra az elhamarkodott következtetésre jutottak, hogy Bandit a sintérhez vitték. El se tudom hinni, mondta Süvi, hogy állat ilyen ostoba lehet. Ennél igazán jobban ismerjük szeretett vezérünket, Napóleon elvtársat!
0: Miközben a farkát csóválta és ide-oda ugrándozott.
1: Hiszen a dolognak valójában nagyon egyszerű a magyarázata. A kocsi előzőleg a sintéré volt, de aztán megvette tőle az állatorvos, csak még nem festette rá a nevét. Ez okozta a félreértést.
0: Az állatok mérhetetlenül megkönnyebbültek, amikor mindezt megtudták. És amikor Süvi a továbbiakban szemléletesen ecsetelte Bandi haldoklását, a csodálatos gondoskodást, amelyben része volt, a méregdrága orvosságokat, amelyeket Napóleon szemrebben és nélkül kifizetett, utolsó kétségeik is szertefoszlottak, és elvtársuk halála miatti szomorúságukat némileg enyhítette az a gondolat, hogy legalább boldogan halt. A rákövetkező vasárnapon maga Napóleon is megjelent a többiek előtt, és rövid beszédben elbúcsúztatta Bandit. Habár megboldogult elvtársuk földi maradványai többé nem lehet visszahozni a tanyára, hogy itt hantolják el őket, utasítást adott rá, hogy a tanyaház kertjében készítsenek egy nagy babérkoszorút, és küldjék el Bandi sírjára. Amikor néhány nap múlva disznó bankettet rendeztek Bandi emlékezetére, Napóleon Bandi két kedvenc kifejezését idézve fejezte be a beszédét.
2: Majd még keményebben dolgozom, és Napóleonnak mindig igaza van, mondogatta Bandi. Ezek olyan alapigazságok, mondta Bandi, melyeket minden állatnak magáévá kell.
0: A banketre kitűzött napon begördült az udvarra Willingdonból a fűszeres kocsija, és egy jókora faládát cipeltek be róla a tanyaházba. Éjszaka harsánynótázást lehetett hallani, aztán heves veszekedésre került sor, aminek úgy 11 óra körül irtózatos üvegcsörömpölés vetett véget. Másnap délig senki sem kelt fel a tanyaházban, és az a hír járta, hogy a disznók valahol pénzt szereztek, és megint vettek maguknak egy láda viszkit.

Teltek, múltak az évek. Egymást követték az évszakok, és az állatok kurta élete sorra véget ért. Eljött az az idő, amikor már senki sem emlékezett a régi, forradalom előtti időkre, kivéve Rózsit, Benyámint, Mózest, a hollót, és néhány disznót. Malvin meghalt, ahogy Kolomb, Zsuzsi és Fogd meg is elpatkolt. Aztán meghalt Jones is, a megye másik végében, egy alkoholisták számára létesített otthonban. Hógolyóra már senki sem emlékezett. Bandit is elfelejtették, kivéve azt a néhány állatot, akik még ismerték. Rózsi mostanára testes, öreg kanca lett. Elmerevettek az ízületei, és egyre csipásabb lett a szeme. Már 2 évvel túl volt a nyugdíjkorhatáron, csak hogy mindeddig még egyetlen állat sem vonulhatott nyugdíjba. Arról már réges-rég nem esett szó, hogy a legelő egyik sarkát elkerítik a nyugdíjas állatok számára. Napóleon meglett korú, másfél mázsás kondisznó lett. Süvi úgy meghízott, hogy alig tudott kipislogni a hájas pofájából. Csak az öreg Benyámin nem változott, épp hogy egy kicsit megőszült az orra körül a szőr, és Bandi halála óta még magorvább és hallgatagabb lett. Sokkal több állat élt most a gazdaságban. Bár a népesség nem növekedett akkorára, mint az előző években várták. Sok később született állat számára a forradalom már csak valamiféle szájról szájra szálló, homályos hagyomány volt, és vásároltak is néhány állatot, akik hírét sem hallották, hogy ilyesmi történt az érkezésük előtt. A gazdaságnak most már Rózsin kívül még 3 lova volt. Erős, derék állatok voltak, készséges munkások és jó elvtársak, de rendkívül ostobák. A B betűn túl egyik sem tudta megtanulni az ABC-t. Mindent bevettek, amit a forradalomról és az állatizmus elveiről mondtak nekik. Különösen, ha Rózsi mondta, aki iránt szinte fiúi tisztelettel viseltettek, de kétséges volt, hogy értenek-e valamit belőle. A gazdaság most már jobban ment, és jobban is volt szervezve. Sőt, még bővült is, mert Mr. Pilkingtontól megvásároltak 2 számtót. A szélmalmot végül sikeresen felépítették. A gazdaságnak saját cséplőgépe és szalma felhordója volt, különféle új épületeket is emeltek. Mr. Nyaffi vásárolt magának egy 2 kerekű csézát. A szélmalmot azonban végül mégsem áramfejlesztésre használták. Gabonát őrültek benne, és csinos hasznot hozott, mégpedig készpénzben. Az állatok keményen dolgoztak egy újabb szélmalmon, és azt mondogatták, ha majd befejezik, akkor felszerelik a dinamókat. De arról a fényűző kényelemről, amelyről egykor hógolyó tanítására az állatok álmodoztak, villanyvilágítású istállókról, hideg-meleg vízről és 3 napos munkahétről többé szó sem esett. Napóleon keményen bírálta az efféle elképzeléseket, mint amelyek ellentétben állnak az állatizmus szellemével. Az igazi boldogságot jelentette ki. A kemény munka és a mértékletes élet hozza meg. Hogy nem? A gazdaság egyre gazdagabb lett, az állatok mégsem gazdagodtak, kivéve persze a disznókat meg a kutyákat. Ennek részben talán az volt az oka, hogy olyan sok volt a disznó meg a kutya. Nem, mintha ezek az állatok nem dolgoztak volna a maguk módján. Az ő munkájuk, mint Sői fáradhatatlanul magyarázta, a gazdaság felügyelete és szervezése soha véget nem érő munka. Ennek a munkának a nagy részét a többi állat tudatlansága miatt fel se tudta fogni. Süvi elmondta például, hogy a disznóknak nap mint nap hallatlan munkával olyan rejtelmes dolgokat kell összeállítaniuk, mint a különböző dossziék, jelentések, jegyzőkönyvek és emlékeztetők. Ezek nagy papírlapok, melyeket tele kell írni, aztán mihely teli vannak írva, el kell égetni a kazánba. Mindennek mérhetetlen nagy a jelentősége a gazdaság jóléte szempontjából, mondta Süvi. De sem a disznók, sem a kutyák munkája nem termelt semmiféle eleséget. Márpedig nagyon sokan voltak, és mindig nagyon jó volt az étvágyuk.
A többiek élete, amennyire fel tudták mérni, olyan volt, mint mindig. Általában mindig éhesek voltak. Szalmán aludtak, vájúból ittak, dolgoztak a mezőn. Télen a hideg gyötörte őket, nyáron a legyek. Az öregebbek néha összeszedték homályos emlékeiket, és megpróbálták megállapítani, hogy vajon a forradalom első napjaiban, közvetlenül Jones elűzése után, jobban vagy rosszabbul mentek-e a dolgok. Nem tudtak rá visszaemlékezni. Semmivel sem tudták összehasonlítani jelenlegi életüket. Semmihez sem tudtak igazodni, csak süvi számoszlopaihoz, amelyek kivétel nélkül mindig azt bizonyították, hogy minden egyre jobb és jobb lett. Az állatok megoldhatatlannak találták a problémát, és mostanában már egyébként is nagyon kevés idejük volt ilyen dolgokon töprengeni. Csak az öreg Benjamin állította, hogy hosszú életének minden részletére emlékszik, és tudja, hogy a dolgok soha sem mentek, és soha nem is mehetnek se jobban, se rosszabbul. Az éhség, a szenvedés és a csalódás, mondta, az élet megváltoztathatatlan törvényei. Az állatok mégsem adták fel a reményt. Soha, egy pillanatra sem veszett ki belőlük az a büszke érzés, hogy kiváltságos lények, mivel az állatfarmon élhetnek. Még mindig ők voltak az egyetlen gazdaság az egész vidéken, egész Angliában, amelyet állatok birtokoltak és vezettek. Nem akadt közöttük senki, még a legfiatalabbak és a jövevények között sem, akiket pedig 10-20 mérföldnyire fekvő tanyákról hoztak oda, aki ne csodálta volna ezt szüntelenül. És amikor hallották a puskalövéseket, és megpillantották az árbócon lobogó zöld zászlót, dagadt a szívük a soha nem múló büszkeségtől, és folyton a régi hősi napokra fordították a szót, Jones elűzésére, a hét parancsolat megírására és a nagy csatákra, amelyekben legyőzték a betolakodó embereket. Egyetlen régi álmukról sem mondtak le. Még mindig hittek az állatok köztársaságában, amelyet az öreg őrnagy megjósolt, amikor Anglia zöld mezeit nem fogja többé emberi láb taposni. Egy szép napon el is fog érkezni. Lehet, hogy sokára. Lehet, hogy az élő állatok közül senki sem éri meg, de azért egyszer mégis el fog érkezni. Még az angolhon állatait is eleldúdolták itt-ott titokban. Minden állat tudta a gazdaságban, ha hangosan nem ismerték el énekelt. Ha nehéz volt is az életük, és reményeik nem mind teljesültek, azért tudatában voltak annak, hogy nem olyanok, mint a többi állat. Ha éhesek voltak, nem azért voltak éhesek, mert zsarnok embereket kellett eltartaniuk. Ha keményen dolgoztak, legalább maguknak dolgoztak. Senki sem járt közülük két lábon. Senki nem nevezett senkit gazdának. Minden állat egyenlő volt. Kora nyáron Süvi egy szép napon megparancsolta a birkáknak, hogy kövessék, és elvezette őket a tanya végében fekvő parlagra, amelyet benőttek a fiatal nyírfák. A birkák egész nap ott legelészték a leveleket Süvi felügyelete alatt. Végül aztán egy álló hétig ott maradtak, a többi állat nem is látta őket. Süvi a nap legnagyobb részét köztük töltötte. Azt mondta, új dalra tanítja őket, és ehhez magára van szükség. Közvetlenül a birkák visszatérése után, egy kellemes estén, amikor az állatok már befejezték a munkát, és hazafelé vették útjukat, rémült nyerítést hallottak az udvar felől. Az állatok riadtan megtorpantak. Rózsi hangja volt. Aztán újra fölnyerített, mire minden állat vágtába fogott, és berohant az udvarra. Egy disznó a két hátsó lábán jár. Igen, Süvi volt az. Még kissé félszegen járt, mintha nem szokta volna meg teljesen, hogy tekintélyes súlyát ebben a helyzetben hordozza, de az egyensúlya tökéletes volt, amikor keresztül ballagott az udvaron.
és a következő pillanatban kivágódott a tanyaház ajtaja, és a disznók libasorban kivonultak rajta. Mind a hátsó lábukon jártak. Voltak közöttük, akik jobban csinálták, mint a többiek, egyik másik viszont kissé bizonytalanul járt, mintha botra szeretne támaszkodni, de mindegyiküknek sikerült körbejárnia az udvar. Végül pedig iszonyatos kutyaugatás és a fekete kakas harsány kukorékolása közben maga Napóleon is megjelent. Két lábon jár, fenségesen kiegyenesedve, és gőgös pillantásokat vetett mindenfelé, miközben körülugrálták a kutyáit. A csülkében ostort tartott. Halálos csend lett. Az állatok megzavarodva rémülten bújtak össze, miközben az udvaron körbe masírozó disznók hosszú sorát figyelték. Mintha tótágast állna a világ. Aztán eljött egy pillanat, amikor első megdöbbenésük elmúlt, és amikor mindennek ellenére, a kutyáktól való félelmük ellenére, és annak a hosszú éveken át kifejlődött szokásuknak az ellenére, hogy semmiért ne panaszkodjanak, semmit se bíráljanak, akármi történik, talán kitört volna belőlük néhány tiltakozó szó. De pontosan ebben a pillanatban, mint egy adott jelre, az összes birka félelmetes végetésben tört.

0: Rózsi volt az. Öreg szeme most még homályosabbnak látszott, mint máskor. Nem szólt egy szót se, csak szelíden odahúzta Benyámint a sörényénél fogva a nagy pajtához, amelynek a falára 7 parancsolat fel volt írva. 1-2 percig csak álltak, a kátránnyal bevont falra írt fehér betűket bámolva. Nekem már romlik a szemem, mondta végül Rózsi. Még fiatal koromban sem tudtam elolvasni, mi van ideírva. De most úgy látom, mintha ez a fal egészen más volna. Ugyanolyan most ez a 7 parancsolat, mint amilyen volt Benyámin. Benyámin ezedszer hajlandó volt áthágni önnön szabályait, és felolvasta Rózsinak, mi van a falra írva. Ott már semmi más nem állt, csak egyetlen parancsolat, amely így hangzott. Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél. Ezek után már az sem látszott furcsának, hogy másnap a gazdaság munkájára felügyelő disznók mind ostort tartottak a melső csülkükben. Az sem látszott furcsának, amikor a disznók rádiót vettek maguknak, bevezettették a telefont, és előfizettek a John Bullra, a Tidbitsre és a Daily Mirrorra. Abban sem volt semmi különös, amikor Napóleont pipával a szájában látták sétálni a kertben. Nem. Már abban sem láttak semmi különlegességet, amikor a disznók előszedték a szekrényből Mr. Jones ruháit, és hordani kezdték őket. Maga Napóleon fekete kabátban, térdnadrágban és bőrkamásliban jelent meg, míg kedvenc kocája azt a műselyem ruhát hordta, amelyet Mrs. Jones csak vasárnaponként szokott felvenni. Egy hét múlva, egyik délután, egész sor kétkerekű csésza hajtott be a tanyára, mert hogy meghívták a szomszédos gazdák küldöttségét, nézzenek körül a gazdaságban. Mindent megmutogattak nekik, amazok pedig kifejezték mélységes csodálatukat minden fölött, amit csak láttak, különös tekintettel a szélmalomra. Az állatok ekkor éppen a répaföldet gyomlálták. Szorgalmasan dolgoztak, alig emelték fel pofájukat a földről, és nem tudták, kitől is féljenek jobban. A disznóktól, vagy az emberi látogatóktól. Aznap este hangos nevetés és nótázás hallatszott a tanyaházból. Az állatokat a hangzavar hallatára hirtelen elfogtak a kíváncsiság. Mi történik most, amikor első ízben találkoznak egyenlő felekként az állatok és az emberek? Közmegegyezéssel beosontak, amilyen csöndesen csak tudtak, a tanyaház kertjébe. A kapunál azért megálltak, féltek volna tovább menni, de Rózsi tovább vezette őket. Lábujjhegyen odasompolyogtak a házhoz, és azok az állatok, akik elég magasak voltak hozzá, bekukucskáltak az ebédlő ablakán. A hosszú asztal körül fél tucat gazda és vagy fél tucat előkelőbb disznó ült. Maga Napóleon a dísz helyet foglalta el az asztal főn. A disznók láthatólag teljesen otthon érezték magukat a székükben. A társaság kártyával szórakozott, de egy pillanatra abba hagyták a játékot, nyilván mert áldomást akartak inni. Mindenkinek színültig töltötték a poharát sörrel. Senki sem vette észre, hogy az állatok csodálkozó arccal bámulnak be az ablakon. Oda benn éppen a róka erdei Mr. Pilkington állt fel. Felemelte poharát, és bejelentette, hogy mielőtt elmondaná pohárköszöntőjét, néhány szót kíván szólni a megjelentekhez.
1: Nagy elégtételt jelent számomra, mondta, és biztos vagyok benne, hogy valamennyi jelenlevő számára is az, hogy a bizalmatlanság és a félreértések hosszú korszaka érezhetően véget ért.
0: Volt egy idő, folytatta, nem mintha akár ő, akár a jelenlevők osztoztak volna ezekben a vélekedésekben.

0: kérdésekben, de volt egy idő, amikor az állatfarm tiszteletre méltó tulajdonosaira, ha nem is ellenségesen, de mégis aggodalmasan néztek emberi szomszédaik. Sajnálatos incidensekre és félreértésekre került sor. Sokan úgy érezték, egy olyan gazdaság, amely a disznók tulajdona, és amelyet disznók vezetnek, valahogyan abnormális, és óhatatlanul nyugtalanító hatása lesz a szomszédságra. Sok gazda, anélkül, hogy erről meggyőződött volna, feltételezte, hogy egy ilyen gazdaságban szabadosság és fegyelmezetlenség uralkodik. Amiatt is aggodalmaskodtak, hogy milyen hatása lesz mindennek az ő állataikra, sőt, emberi alkalmazottaikra. Ám mindezek a kétségek mostanra eltűntek. Ma, amikor ő és a barátai meglátogatták az állatfarmot, és töviről hegyire megnézték, ugyan mit tapasztaltak? Nem csak, hogy a legkorszerűbb módszereket, hanem olyan rendet és fegyelmet, amelyről minden gazda példát vehetne. Úgy vélik, nem téved, amikor kijelenti, hogy az állatfarm alacsonyabb rendű állatai többet dolgoznak, és kevesebb élelmet kapnak, mint bármely más állat a környéken. Sőt, ő és barátai sok mindent megfigyeltek ma, amit a saját gazdaságukban is tüstént beszándékoznak vezetni. Észrevételeit, mondta Mr. Pilkington, annak hangsúlyozásával szeretné befejezni, hogy az állatfarm és szomszédai között barátságos viszony alakult ki, és ennek így is kell maradnia. A disznók és az emberek közt soha nem volt semmiféle érdekellentét, és erre a jövőben sem kerülhet sor. Küzdelmeik és nehézségeik azonosak. Vajon nem ugyanazokkal a munkaerő problémákkal küzdenek-e mindenük? Mr. Pilkington ezután néhány gondosan előkészített szellemességet akart előadni a társaságnak, de belezavarodott mondókájába, és képtelen volt folytatni. Sokáig köszörülgette a torkát, és egyre vörösebb lett a képe, mire sikerült kinyögnie. Ha önöknek meg kell birkózniuk a maguk alsóbrendű állataival, hát nekünk is megvannak a magunk alsó néposztályai. Erre a szellemességre az egész asztaltársaság harsány röhögésben tört ki, és Mr. Pilkington újra gratulált a disznóknak az alacsony fejadagokért, a hosszú munkaidőért, és azért, hogy a kényeztetés semmi jelével nem találkozott az állatfarm. Most pedig, tette hozzá végül, felkéri a társaságot, hogy álljanak fel, és győződjenek meg róla, teli van-e a poharuk. Uraim! Fejezte be Mr. Pilkington. Uraim! Emelem poharam az állatfarm felvirágzására! Erre kitört az általános éjjelzés és lábdobogás. Napóleon annyira el volt ragadtatva, vagy elhagyta a helyét, és megkerült az asztalt, csak hogy kocinthasson Mr. Pilkingtonnal, mielőtt kiürítette volna poharát. Mikor az éjjelzés elcsendesedett, Napóleon állva maradt, és közölte, hogy ő is szeretne néhány szót szólni. Mint Napóleon valamennyi beszéde, ez is rövid és velős volt. Ő is boldog, mondotta, hogy elmúlt a félreértések korszaka. Hosszú ideig olyan hírek terjengtek, és oka van rá, hogy azt higgye, ezeket az ellenség rossz indulata terjesztette, hogy ő és kollégái felforgatóan, sőt, forradalmian léptek fel. Azt hitték róluk, hogy lázadást akarnak szítani a szomszédos gazdaság állatai között. Ennél mi sem esett távolabb az igazságtól. Egyetlen vágyuk most is, mint a múltban is, az, hogy békében élhessenek, és normális kapcsolatokat tarthassanak fent szomszédaikkal. Ez a gazdaság, tette hozzá, amelyet szerencséje van kormányozni, szövetkezeti vállalkozás, és a birtokában lévő okmányok szerint a disznók együttes tulajdonát képezi. Nem hiszi, mondotta, hogy a régi gyanakvásból még fennmaradt volna valami. De a gazdaság életében nem régen történt változások bizonyára tovább fokozzák majd a bizalmat a gazdaság iránt. Az állatok eddig annak a bolondos szokásnak hódoltak, hogy egymást elvtársnak szólították. De ezt meg fogják tiltani. Meg fogják szüntetni továbbá azt az ismeretlen eredetű furcsa szokást is, hogy az állatok minden vasárnap reggel elvonulnak egy kandisznónak a kertben álló oszlopra felszögezett koponyája elő. Ezt is meg fogják tiltani. A koponyát már el is ásták. Látogatói talán megfigyelték az árbócon lobogó zöld zászlót. Ha igen, akkor talán azt is észrevették, hogy eltűnt róla a fehér pata és a szarv. Mostantól fogva a zászló sima zöld lesz. Mindössze egyetlen bíráló megjegyzést kíván fűzni Mr. Pilkington kiváló és igazi jó szomszédi beszédéhez. Mr. Pilkington mindvégig az állatfarmot emlegette. Persze nem tudhatta, hiszen ő Napóleon éppen most jelenti be, hogy az állatfarm nevet eltörölték. Ezentúl a gazdaságot majornak fogják nevezni, hiszen ez az igazi és eredeti neve.
1: Uraim,
0: fejezte be Napóleon,
1: igyunk ugyanarra, amire az előbb, csak más formában. Töltsék tele poharunkat.
2: Uraim, a major virágzására!
0: Erre megint olyan lelkes éjjelzés tört ki, mint az előbb, és mindenki fenékig ürítette poharát. Az állatok, akik kívülről nézték ezt a jelenetet, úgy érezték, valami különös dolog történt. Mi változott meg a disznók arcán? Rózsi elhomályosodott öreg szemét egyik arcról a másikra fordította. Egyiknek ötös tokája volt, a másiknak négyes, a harmadiknak hármas. De mi az, ami mintha összeolvadt és megváltozott volna? Aztán az éjjelzés elcsendesedett, a társaság újra kézbe vette a kártyát, és folytatta a félbeszakított játékot, az állatok pedig csendesen alosodtak. De még 20 méternyire sem mentek, amikor hirtelen megtorpantak. A tanyaház felül óriási ricsaj hallatszott. Visszarohantak, és újra benéztek az ablakon. Igen, oda benne heves veszekedés tört ki. Ordítoztak, verték az asztalt, éles, gyanakvó pillantásokat vetettek egymásra, és dühötten meghazudtolták egymást. A bajt a jelek szerint az okozta, hogy Napóleon és Mr. Pilkington egyszerre játszott ki egy-egy pikkászt. 12 hang üvöltözött dühösen, és a hangok mind teljesen egyformák voltak. Most már nem volt kérdéses, hogy mi történt a disznók arcával. Az állatok a disznókról az emberekre, az emberekről a disznókra, aztán a disznókról megint az emberekre néztek, és már nem tudták megmondani, melyik az ember, és melyik a disznó.

Nekifogott az Isten. Csángó népmese. Nekifogott az Isten, nem valamit csányon, csináltál a földet, meliken élünk. Csánd embereket, kucsákat, szamarakat, mindent, mit látunk, s nem látunk szemeinkkel. Amikor megcsináltál őköt, elejbé gyűjtén, s élő napot ígért néki. Először eléhítán az embert, s mondotta. Vigadj 30 évig, s addig is élj. Mikor hallottál az, hogy csak 30 évig kell éljen, rít az Istennek, hogy miért csak ennyi élő napot ad. Nagyon keveselte. Az Isten hallgatta, és nem szólt semmit. Aztán eléhitte a szamárt, és mondotta néki. Te élő napodban hordoz, húz, viselj nagy nehézségeket, nagy munkákat, és élj 90 esztendeig. Mikor halta a szamár, hogy 90 esztendeikkel éljen, bőgni fogott úgy, mint a szamár, és kérte az Istent, hogy vegyen vissza az esztendeiből. Akkor az Isten meghallgatta, és lehúzott neki 20 esztendőt. Mikor az ember hallottán, odaszökkent, és reménykedve kérte az Istent, hogy adná neki. Az Isten ideadta. Aztán odahívta a kucsát, és mondta neki, te kucsa, légy az emberért alkotva. Folyton követed, együtt mégy vele mindig, hogy megvéd minden támadástól. Hozod vagy fegyver elé hajtod a vadat, nappal dolgozol, éjjel örködöl. A holdhoz is ugass. Éj, 70 esztendőt. Akkor a kucsa ordítani fogott, hogy mit csányon ő 70 esztendeig. És kértén az Istent, hogy vegyen le az élő napjaiból. Az Isten nem szólott semmit, csak lehúzott neki 20 esztendőt. Az ember esmént kértén az Istent, hogy adná neki. Az Isten ideadta. Aztán eléhittál a majmot, s mondta neki, te, mómica, te légy gyermekképibe, s gyermekészbe, s élj 50 esztendeig. Mikor meghallottál az, siratódzott, mint a gyermek, s kértén az Istent, hogy kurtisszál meg élő napjait. Az Isten meghallgatta, és lehúzott neki 20 évet. Az ember esment odaugrott, s kérte az Istentől az éveket. Az Isten ideadta. Azután elküldte maga elől őket. Na immár menjetek, s éljetek, hogy rendeltem néktek. Hát, elmentek. Helyeket foglaltak Moldovában, vagy Magyarországon, későbben Amerikában is, és élni fogtak. Az ember élt 30 esztendeig, éppen, mint a császárok abban a tájban. Azután 30-tól 50-ig voltak gyermekei, s népéért dolgozott, húzta az igát, éppen, mint a szamár. Azután az ember élt 50-től 70-ig, mint a kucsa. Őrizte a vagyonát, s ugatott, mihelyts valaki közeledett, hogy vegyen el a vagyonságából. Ezek voltak a kucsától való évek. 70 esztendőtől az ember esik bele a gyermek nyomdokaiba, s olyan eszet hordoznak, kacagnak, mint a gyermekek, mert ezek a mómica évek. Ki él többet 90-től, vannak annak ördögévei, s más módú lélektől, melyiktől elkívánta.
mert azt képzeltén az ember, lesz örökké császár, mint a 30 évben. Itt a mese véget.

0: Holnap reggel 8-kor ráérsz, érdemes körülnézni az elefántoknál. Én majd szólok a portán, hogy engedjenek be, meg beszélek a kollégákkal az elefántháznál, jó?
1: Gumicsővel spriccelték le az elefántokat, és egyedül én nézhettem végig, hogyan tussolnak. Az elefántok óvóbácsia még szólt is nekik, hogy ott vagyok.
2: Kali, Arun, figyeljetek! Vendégünk van.
3: Szervusztok! Gábor a nevem.
2: Úgy. Lábad ad ide szépen. Okos, okos az elefánt. Jól van. Szép, tiszta leszel. Arun, hátsó láb. Jól van, Arun, jól van. Emeld fel az ormányod. Fordulj ide, Arun. Fogat fogunk mosni. Emeld feljebb. Jól van, Arun.
0: Látod? Ezekkel az óriásokkal öröm foglalkozni. Indiában születtek. Még elefánt elemibe is ott jártak. Ennek a cifra palotának a többi lakója Afrikában honos. Visziló körökben világhírű a pesti állatkert medencéje. A Széchenyi fürdő termálvizében legalább olyan jól érzik magukat, mint az óhazában. Ott fürdőznek a nílusi vízilovak. Bár ez a megjelölés nem egészen pontos. Ez a víz ugyanis nem a Nílus, hanem langyos pocsolya. És ez a ló nem ló, mert a disznóféleségekhez tartozik. A többi stimmel. Az óriások között a legértelmesebb az elefánt. Nagy családokban él, a legidősebb a nagymama vezetésével. Ezek a nagyfülű elefántok termetre alig, természetükben annál jobban különböznek az indiaitól. Afrikai elefántot megszelidíteni, szolgálatba állítani, egyedül az öreg Hannibálnak sikerült.
1: Hannibál? Hát az ki volt?
0: Afrikai hadvezér. 2000 éve elefántokkal kelt át az Alpokon.

összeültek az állatok, hogy eldöntsék, mely az oroszlán után a legerősebb állat. A farkas azt mondta, hogy ő a legerősebb. A medve azt mondta, hogy ő a legerősebb állat az oroszlán után. Az oroszlán megunta a vitát, mancsával az asztalra csapott és kijelentette, hogy utána a legerősebb állat a nyúl. Amikor a nyúl ezt meghallotta, reszketni kezdett az ijegységtől. A nyúl ne oldalba bökte. Mit remeksz? Jól, harapjál meg valakit, majd akkor az fog félni. Oda ment a nyúl a farkashoz, és fenekbe harapta. A farkas azt hitte, hogy egy lét csipte meg. Hátra nézett, és akkor látja, hogy az a nyúl a legerősebb állat az oroszlán után. Gyorsan bocsánatot kért, és eloldolgott. A nyúl felbátorodott. Oda ment a medvehez, és azt is fenéken harapta. A medve azt hitte, hogy egy szűnök volt. Hátra nézett, és látta, hogy a nyúl az a legerősebb állat az oroszlán után. Ő is elnézést kért, és visszavonult a borlonjába. A nyúl végképp elszentelenedett. Oda ment a tigrishez, és azt is megharapta. A tigris hátra csapott a mancsával, és ágyönnyütötte a nyúszit. A tigris ügyön is nem volt ott az értekezleten, és ezért nem tudta, hogy a nyúl a legerősebb állat az oroszlán után. Egy vidék.

0: A komédiás disznó. Volt egyszer egy komédiás ember. Búzás Jánosnak hívta. Ennek a komédiás embernek volt egy olyan disznója, amelyik különféle tudományokhoz értett. Tudott kötélen táncolni, gördülő hordón menni és azt görgetni maga alatt. Meg tudott állani nem csak a négy lábán, hanem az orrán is. Tudott énekelni, táncolni, számolni. Lehet, hogy értett a csillagászathoz is. Ahol Búzás János fölállította a komédiás sátorát, egymást törték az emberek, hogy ezt a tudós disznót megláthassák. Annyi pénzt szerzett így a disznó Búzás Jánosnak, hogy minden nap egy kalap ezüst forintot rakott el a ládájába. Hát egyszer elveszett ez a disznó. Hogyan veszett el, azt ma már sem Búzás János, sem a disznó nem tudja. A valóság az, hogy a jeles disznó lefeküdt hüssölni a komédiás szekér mellé, és Búzás János uram ott felejtette, mikor tovább hajtott. A disznó aludt. Arra ballag Galiba Márton gazda, és meglátva az alvó jószágot így szól.
1: Nini, egy disznó.
0: Megnézi közelebbről. Hát, látja, hogy nem olyan disznó az, mint amilyenek az ő falujában vannak, hanem valami másfajta.
1: Jó lesz ez nekem,
0: mondja. Bizonyosan az Isten küldte ezt a disznót, hogy legyen a térre néhány méter kolbászom. Azzal hazahajtja a disznót. A tudós disznó kedvetlenül engedett a botnak, és bánatosan röfögött Búzás János után. De Búzás Jánosnak se híre, se hamba.
1: Ne rígy, coca, mondotta vigasztalón Galiba Márton. Olyan fáj moslékot adok, hogy a király disznója is megnyalná utána a száját.
0: A tudós disznónak tetszett is a moslék. A fenekét is kinyalogatta a dézsának. A saját disznó eszével azt gondolta akkor magában, de jó ember ez az én új gazdám. Megmutatom neki, hogy érdemes vagyok a jóságára. Azzal felugrott a moslékos dézsa szélére, és katonáson szalutált.
2: Uram, bocsá! Kiáltott ilyetten Galiba Márton. Ki hitte volna, hogy már disznó is lehessen opsitos? Vajon melyik német regimentnél szolgált?
0: A tudós disznó látva, milyen hatást csinált a mutatványa, hirtelen az orrára állott. Galiba Márton még inkább megijedt.
2: Megbolondult? Kiáltott fel rémülten. Megbolondult a disznóm, lába helyett az orrával akar járni.
0: De még csak most jött a java. A tudós disznó feldöntötte az üres dézsát, ráugrott, és úgy görgette maga alatt, hogy szédülés volt azt nézni. Majd ismét tótágastál, és a dézsát a két hátulsó lábán roppant sebességgel táncoltatta. Mikor pedig a dézsa fenn volt a levegőben, hirtelen felugrott, és a dézsa fenekét átütve átrepült rajta, mint a madár. Galiba Márton rémületével hanyatt esett.
2: Gonosz szerzetet, gondolta, disznó bőrben.
0: A disznó azt hitte, hogy Galiba Mártonnak nagy örömére szolgál az ő tudománya. Gondolta, bemutatja neki a legnehezebb disznó tudományt, hogyan lehet két lábon a fakerítés tetején végig sétálni. Galiba a hideg lelte már ilyettében. Ez alatt visszajött a hegyen a búzás kocsija. Búzás János kereste a drága tudós disznót. Bizony sírva kereste. Hanem amint meglátta a léckerítés tetején, nagyot ugrott örömében, és futva futott hozzá. Az ölébe ragadta, bizony meg is csókolta. Galiba Márton rámeresztette a szemét Búzásra, és azt kérdezte tőle.
1: Rokona az úrnak.
0: Búzás örömkönnyek között felelte, ez a világ legkedvesebb és legokosabb disznója. Ez az egyetlen disznó, amelyik életében használ. De Galibának ma is szédül a feje, ha rágondol arra a

0: az arany gólnyú. Hol volt, hol nem volt, hát az két országon, az óperenciás tengerennestól. Volt egyszer egy király és egy királyné. Azoknak volt egy szép legénykig, egy szép leánynik. Egyszer csak megöregedett a király, és eladó sorba került a leán. A király kisasszony, a királyti még házasodni tudott volna, de ha akart volna, mondta és neki az édesapja. Édes fiam, házasodjál meg, már öreg vagyok, odaadnám szívesen a koronát a fejedre. Te még édes leányom, menjél már a férhez, ne öregedj meg itthon. Én bizony, édesapám, nem házasodok meg, mondta a király. Mert nekem ebbe az országba nem született leányom számom. Én sem, mondta a király kisasszony, nem menjek férhez. Nekem se született olyan legény, akihez én férhez menjek. Így hát összeszedték magukat. Édesanyjét a királyné feltarisnyálta, s vitte ki forsó vizet magukkal, megszonyulnának, ha legyen, amit igaz. Elindultak. Mentek, mendegéltek, hát a két ország mellett. Egyszer azt mentek, erőst elfáradtak. Megláttak egy nagy-nagy fát, egy cserepát. Leültek alája, megették a tarisnyából az ennivalóikot, megitták a korsóból a vizet, lefeküdtek, hogy egy kicsit pihenjenek. Mikor felébred a király kisasszony, mondja a bátyám, hallod-e, édes bátyám, mit láttam álmomban? Mit te? Én azt láttam álmomban, hogy itt ez a körös fa, ahol alatta aluszom. Ennek a levele gyógyszer, orvosság. Olyan levele van, hogy aki beteg, annak a homlokára reateszi, az abba a szent helybe meggyógyul. S van itt egy patak, egy forrásvíz, és az olyan víz, hogyha félhalva van, akkor ez életre kell. Próbáljuk meg, mondja bátyja. Szedtek egy csomó levelet, megtöltötték a tarisnyáikot, és elmentek oda a forrásvízhez, és megtöltötték a korsóikot, és elindultak. Mennek, mendegélnek, és vértek egy országba. De ott olyan szomorú volt mindenki, mint a háromnapos esős idő. Senki se kacagott, még csak nem is igen beszélgettek egymáshoz. Szomorú volt mindenki. Ki volt téve egy nagy zászló. Mondja a királyfi egy öreg asszonynak. Jaj, hallja-e, édes nénikém, ki gyászolnak ebbe az országba, hogy olyan szomorú mindenki, hogy nem beszélgetnek, nem kacagnak. Látszik, hogy nem ide valósi vagy, édes fiam, mondja az öreg asszony. Úgy tudjátok meg, hogy itt a királynak van egy fia, és az halálos beteg. És a király megtiltotta, hogy senkinek nem szabad kacagni, sem beszélgetni hangosan, ameddig meg nem gyógyul a fia. Mondja a királyfi a húgának, édes húgocskám, van nekünk pénzünk, és menjünk, vegyünk doktor Gunnyát, és gyógyítsuk meg azt a királyfit. Úgy estettek, elmentek, doktor Gunnyát vett magának a királyfi, és a király kisasszony és doktorné Gunnyát. Elmentek jelentkezni a királynál, hogy őt meggyógyítsák a királyfi. Úgy tudd meg, mondja a király, hogy már 99-en próbálkoztak, de egy se tudta meggyógyítani. Hát, én fogadom, hogy meggyógyítom, mondja a királyfi. Bément a beteg szobába, és odament az ágyához, ő és a húga és kivették a tarisnyából azt a cserfa levelet, elkezdték rakogatni a homlokára a beteg királyfinak. Egyszer csak felpillantott, és elmosolyodott. Akkor bétette a feje alá a király kisasszon, vagyis a doktorné, a kezit, és felültette a beteg királyfit. Oda tartotta a korsót, és jó nagyot ivott abból a forrásvízből. Úgy lepattant az ágyból, mintha ott se lett volna. mintha újra születtem volna. Olyan egészséges vagyok. Erre bement a király. Mi van, édesfiam, hát meggyógyultál? Meg, édesapám, mondta a király. Ennek a doktornőnek és a doktornak köszönhetem. Nem vagyok én doktor, mondja a királyfi. Én is olyan királyfi vagyok, és király kisasszon a húgom, éppen mint te vagy. Ott akkor egymásba szerettek a király kisasszon és a királyfi. Nagy lakadalmat csaptak. Mullatott ott mindenki, az egész ország, annak az örömire, hogy meggyógyult a királyfi. Mikor jól kimullatták magikot, mondja a királyfi, amely hazuról elindult. Most már édes húgocskám, te megtaláltad a párodot, most menjek én ezt megkeresem a magamért. Helyában marasztottál. Maradjál itt, édes testvéremi, édes bátyámú, te nem maradod. Elbúcsúzott mindenkitől, és elindult. Ment, mendegélt, megint beért egy országba. Hát, ahogy menjen bejebb az országba, egy nagyvárosba, hallja, hogy dobolnak. Közhírét értetik, a királynak a leánya férhez meendő, és annak adják feleségül, aki kitalálja, hogy milyen jegyei vannak a balhunya alatt. Hely, ha én azt kitalálnám, mondja magába a király, és ahogy menjen, fén az emeletén egy kovácsmester csak úgy magába beszélgetett. Hát, ha valaki idejönne, azt én megsegíteném, és megmondanám, hogy hogy találja ki, hogy a király kisasszonnak milyen jegyei vannak a balhunya alatt. Meghallotta ezt a királyfi, és fel is ment a kovácshoz. Jó napot, adjon Isten, kovácsmester! Adjon Isten, édesfiam! Hát mi járatba vagy? Jaj, kovácsmester, leszakadott a csizmámról a sarkantyú. Fel kéne várja. Felverem én szüvesen. Hát, amikor verte fél, szóba ereszkedett a királyfi a kovácsmestervel. Ugyan, biza, hogy tudnák én valakit megsegíteni, hogy megtudják, milyen jegye van a király kisasszonnak? Hát azt úgy, hogy nekem van egy csomó aranyam, amit nem használok, és abból csinálnék egy aranybornyút, de olyant, hogy annak az oldalán ajtó volna. Oda békucorodna valaki, és az aranybornyút kivennék a piacra, a király és a leánya kimenne a piacra, és mikor meglássa, megvenni a leánya az aranybornyút, elvinni a szobájába, akkor aki benne van az aranybornyúba, éjjel kijönne, és meglásni, hogy milyen jegye van a király kisasszonnak. Ha Kovács mester uram, én erőst megszolgálnám kennek, hogyha én lennék az, aki a bornyúba belibújik. Jól van, fiam, nem bánom én akárkival. Menjél most a városba, egy kicsit sétáljál körül, és mire visszajössz, én megcsinálom az aranybornyút. Úgy es lett a királyfi elment, körül sétált a város, este felére visszament. Akkora meg volt az aranybornyú csinálva. Na de meg kellett várják, hogy másnap legyen. Másnap kivitették az aranybornyút, de mielőtt ki nem vitték volna, a legyen belibutt az aranybornyúba a királyfi, és kivitték a piacra. Éppen arra sétált király, a király kisasszonné, és mikor meglátta azt a gyönyörű szép aranybornyút, édesapám, vegyük meg, milyen szép volna a szobámba, egy dísz volna belőle. Ha addig könyörgött, jól van, nem bánom. Megvették az aranybornyút, és odavitték a király kisasszonnak a szobájába. Este lett a király kisasszon, megfürdött, levetkezett, lefeküdt, csak erre várt a királyfi. Lassacskán belőről kinyitotta az aranybornyúnak az ajtóját, és kijött. Oda ment a király kisasszon ágya mellé, és megnézte, hogy milyen jegye van a bal hunya alatt. Hát az milyen? Ott volt a nap, a csillagok, s a hold. De ő reatalált alattomba hajolni, s még meges csókolt a király kisasszony. De erre felébredő, majdnem elsikoltotta magát. Csendbe legyél, mondta a király. S ott aztán reggel is elbeszélgettek. hát most hogy tudjon ő visszabújni? Valahogy sikerüljön, megegyezték, hogy a legény királyfi visszabújik. A királyleán letöri az aranygornyúnak a fülét. Akkor muszáj lesz visszavinni a kovácsmesterhez, így a király nem tudja meg, hogy a legény benne volt az aranybornyúba. Reggel jövő a király, na édes szép leányom, hogy aludtál? Tetszette az aranybornyú? Jaj, édesapám, tetszeni tetszett, csak véletlenül letörtem a fülét. Vissza kéne vinni ahhoz a kovácshoz, hogy visszaragassza. Nem baj, édes leányom, visszavigyük. Hamar visszaes vitték, visszavitték, a kovács kinyitotta az aranybornyúnak az oldalán az ajtóját. A legény kibújt belőle. Na, kihirdette a király megint, hogy aki tudja, hogy a leányának milyen jegyei vannak, az jelentkezzen. Hát, jelentkezett is ez a királyfi, csak ő nem akarta megmondani, hogy ő tudja, hanem azt mondta, hogy felséges királyom, a felségednek a leányának egy nagy szűnyölcs van a hunya alatt. Nem találtad ki, mondja a király. Másnap megint jelentkezett. Felséges király, életem halálom kezedbe ajánlom. Leányodnak a hunya alatt egy nagy-nagy szűnyölcs van, újra azt mondta. Nem találtad ki, a tegnap s ma sem, mondta a király. Elment harmadiknak, megint jelentkezett. A király már szóba se akart állni vele, úgy se találod ki. Felséges királyom, életem, halálom a kezedbe ajánlom. A kegyelmed leányának, a nap, a hold, a csillagok vannak, hunya alatt. Eltaláltad, édes fiam, mondta a király. Így aztán feleségül vette a királyfi a király kisasszon. Nagy lakadalmat csaptak, oda hitták az ő szüleit is, oda hitták a hugáékot is. Bulladtak lehet még most is, ha meg nem untak. Itt a vége, fussál vélle. Ennek a mesének a címe a tojás. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, még az óperenciás tengeren nes tud. Még azon nes tud,
1: az évek hegyekén. Volt egyszer két szó.

0: program it. I bet you the Ingol program directors will think it's a load of horse.
1: And it came to pass that Saint Victor was taken from this place to another place, where he was.
2: Figyelem! Krumplit tessék! Nem szabad olyat mondani a rádióban, ám nem szabad olyat mondani. Mindent kisípolnak, kidobolnak, kicenzúreznak. Médiatörvény 2011. Tilos rádió. Síppal, dobbal. Tematikusnak. Január 25-én kedden.

I've not seen one before, but here comes.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Köszönjük a türelmeteket, elnézést a kis technikai szünetért. Folytatódik az adásfolyam, és folytatódik Kurt Vonnegut A bajnokok reggelije, A bajnokok reggelije című regényének feldolgozása, és ismét felhívjuk a figyelmet,

és fia munkába készülődött. Zongoristaként dolgozott az új Holiday Inn koktélbárjában. Nyuszi szegény volt. Egy fürdőszoba nélküli szobában lakott a kivénhet egykor divatos Fairchild Hotelben, amely most népszálló volt Midland City legveszélyesebb negyedében. Nyuszit nem sokára súlyosan megsebesíti Dwayne Hoover. Nem sokára közös mentőautóban fog utazni Kilgore Trouttal. Nyuszi sápat volt, ugyanolyan beteges színű, mint a vak halak, amelyek egykor a Szent Csodabarlang mélyén éltek. A halak azóta kihaltak. Már évekkel ezelőtt fölfelé fordították a hasukat, évekkel ezelőtt kisodródtak a barlangból az Ohio folyóba, égnek fordított hassal, hogy aztán bum, kipukkadjanak a déli napsütésben. Nyuszi is kerülte a napfényt, és a Midland City csapjaiból folyó víz napról napra mérgezőbb lett. Nyuszi nagyon keveset evett. A szobájában készítette el az ételt. Egyszerű volt elkészíteni, mert nem evett mást, csak zöldséget és gyümölcsöt, azt is nyersen rágcsálta el. Nyuszi nem csak élettelen húst nem vett magához, hanem élőt sem. Nem voltak barátai, szeretői, házi állatai. Nyuszi egykor nagyon népszerű volt. A katona iskolában például a diák közösség egyhangúan választotta meg utolsó éves korában az elérhető legmagasabb rangra, kadét ezredes lett. Miközben Nyuszi a Holiday Inn bárjában ült a zongoránál, sok, nagyon sok titkot rejtegetett. Az egyik titok az volt, hogy igazában nem is ült ott. Transzcendentális meditáció révén ki tudott lépni a koktélbárból, sőt, ami azt illeti az egész bolygóról is. A transzcendentális meditáció módszerét Maharishi Mahesh jógitól sajátította el, aki annak idején egyszer megszakította világ körüli előadó útját Midland Cityben. Maharishi Mahesh jógi egy új zsebkendő, egy szem gyümölcs, egy csokor virág és 35 dollár fejében megtanította Nyuszit arra, hogy hunja le a szemét és mondogassa magában azt a dallamos értelmetlen szót, hogy I-im, I-im, I-im. Nyuszi most leült a szállodában az ágya szélére, és ezt tette. Ájjím, ájjím, mondta magának, magában. Két szívdobbanásnyi volt egy szótag. Nyuszi lehunyta a szemét. Könnyű búvárként lemerült elméje mélyébe. A mélységben ritkán járt látogató. Nyuszi szívverése lelassult. A légzése szinte megszűnt. Egyetlen szó lebegett a mélyben. Valahogy kiszökhetett az elme elfoglaltabb részeiből. Nem kapcsolódott semmihez. Lustán lebegett, mint valami áttetsző, kendőszerű hal. A szó nyugodalmas volt, így szólt, kék. Aztán arra lebegett egy másik szép kendő. Claire de Lune. 15 perc múlva a tudata magától felszínre bukkant. Nyuszi fölfrissült. Felállt az ágyról, kikefélte a haját katonai keféjével, amelyet az anyjától kapott annak idején, nagyon régen, amikor megválasztották kadét ezredesnek. Nyuszi csak 10 éves volt, amikor elküldték a katona iskolába, egy emberülésnek és teljesen lélektelen engedelmességnek szentelt intézménybe. Elmondom miért. Azt mondta Dwayne-nek, hogy bárcsak lenne inkább nő, mint férfi, mert a férfiak gyakran művelnek kegyetlen és csúf dolgokat. Figyeljetek! Nyuszi elment a katonaiskolába, ahol 8 évi szüntelen sportolás, buzerálás és fasizmus volt az osztály része. A buzerálás abból állt, hogy az ember bedugta a hímvesszőjét a másik seglukába vagy szájába, vagy más dugta az övébe. A fasizmus meglehetősen népszerű politikai filozófia volt, amely szentnek tekintette azt a nemzetet és fajt, amelyhez a filozófus történetesen tartozott. Autokratikus, központosított kormányzatot kívánt az élén diktátorral. A diktátornak mindig engedelmeskedni kellett, akármit parancsolt akárkinek. Valahányszor Nyuszi hazament vakációzni, mindig újabb kitüntetésekkel büszkélkedhetett. Megtanult vívni, boxolni, birkózni és úszni, puskával és pisztollyal lőni, szuronnyal bánni, lovagolni, bozótban kúszni, észrevétlenül kikémlelni innen-onnan. Nyuszi elbüszkélkedett kitüntetéseivel, az anyja pedig, amikor az apja halló távolságon kívül volt, elpanaszolta, hogy napról napra boldogtalanabb. Arra célozgatott, hogy Dwayne valóságos szörnyeteg. Ez nem volt igaz, csak úgy kitalálta. Mindig belekezdett, hogy elmondja Nyuszinak, mi olyan förtelmes az apjában, de mindig elhallgatott.

Túl fiatal vagy te még ahhoz, hogy ilyenekről halljál, mondogatta Nyuszinak még 16 éves korában is. Ezeken a dolgokon úgy sem változtat senki, még te sem. Ilyenkor úgy tett, mintha kulcsra zárná a száját. Ezeket a titkokat magammal viszem a sírba. Nyuszi anyjának legnagyobb titkára persze Nyuszi csak akkor jött rá, amikor az anyja lefolyó tisztítót evett. Celia Hoover teljesen hibbant volt. Akár csak az én anyám. Figyeljetek! Nyuszi anyja meg az én anyám különböző fajtájú emberi lények voltak, de mind a kettő egzotikus módon volt szép, és mind a kettőből zavarosan ömlött a szó szeretetről, békéről, háborúkról, gonoszságról, kétségbeesésről, az eljövendő jobb napokról, az eljövendő rosszabb napokról. És mind a kettő öngyilkos lett. Nyuszi anyja Dránó nevű lefolyó tisztítót evett. Az én anyám altatót evett, ami közel sem volt olyan szörnyű. És Nyuszi anyjának meg az én anyámnak volt egy igazán fura közös tünete. Egyikük sem viselte el, ha fényképezik. Napközben rendszerint semmi gond nem volt velük. Rendszerint késő estig palástolni tudták az őrjöngésüket. De ha valaki akár napközben is fényképezőgépet szegezett valamelyikükre, az illető anya térdre vetette magát és a karját védekezően a feje fölé tartotta, mintha agyon akarnák bunkózni. Riasztó és szánalmas látvány volt. Nyuszit az anyja, ha másra nem is, de a zongora kezelésére megtanította. A zongora egy zenélő szerkezet volt. A jó zongora kezelő szinte bárhol a világon kaphatott bár zenészi munkát, már pedig Nyuszi jó volt. A katonai kiképzésével nem ment semmire, hiába kapta a sok kitüntetést. A fegyveres erők tudták róla, hogy homoszexuális, hogy bizonyosan szerelmes lesz más harcos férfiakba, és a fegyveres erők nem akarták megtűrni az ilyen szerelmeket. Így hát Nyuszi most fölkészült szakmai tevékenységére. Fekete, kötött garbója fölé fekete bársony smokingot húzott. Kinézett egyetlen ablakán a sikátorba. A jobb szobák ablakából a Fairchild Parkra nyílt kilátás, ahol az elmúlt két évben 56 gyilkosság történt. Nyuszi szobája az első emeleten volt, és ablaka keretében csak az egykori Kietzler operaház kopár téglafala látszott. Az egykori operaház homlokzati falán emléktábla állt. Nem sokan értették a szövegét. Itt énekelt Jenny Lind a svéd csalogány augusztus 11-én Anno Domini 1881-ben. Korábban az operaház a Midland City szimfonikus zenekarnak, egy amatőr zenésztársulatnak adott otthont. 1927-ben otthontalanok lettek, mert az operaház átalakult filmszínházzá Bannister néven. A zenekar otthontalan is maradt egészen addig, amíg föl nem épült a Mildred Berry Művészeti Központ. A Bannister sok éven át a város legjelentősebb filmszínháza volt, amíg el nem nyelte a rossz hírű városnegyed, amely egyre északabbra húzódott. Így hát most már nem volt színház, noha a fali fülkékből még mindig lenéztek Shakespeare meg Mozart meg mások mellszobrai. Odabenn a színpad is állt még, de most ebédlő garnitúrákkal volt tele. Az épületet az Empire Bútor kereskedelmi vállalat vette át. A vállalat gazdái bűnözők voltak. Nyuszi városnegyedét csak úgy emlegették, a nyomornegyed. Minden valamire való amerikai városnak volt egy része, amelyet csak úgy emlegettek, hogy a nyomornegyed. Ez volt az a hely, ahová azok mentek, akiknek nem volt barátjuk, családjuk, vagyonuk, hasznuk vagy ambíciójuk. Az ilyen emberektől más negyedekben viszonyogtak, és a rendőrök mindig arrébb taszigálták őket. Rendszerint olyan könnyű volt őket taszigálni, mint a kis léggömböket. Ők meg ide-oda sodródtak, mint a levegőnél valamivel nehezebb gázzal töltött léggömbök, míg végül megpihentek a nyomornegyedben, a régi Fairchild Hotel tövében. Ott naphosszat szúnyogálhattak, motyoghattak egymásnak, koldulhattak, berúghattak. A dolog lényege az volt, hogy ott maradjanak, ne alkalmatlankodjanak másút senkinek, amíg hecből meg nem öli őket valaki, vagy télen halára nem fagynak. Kilgore Trout írt egyszer egy novellát egy városról, ahol a lezüllött embereknek úgy akarják tudomására hozni, hogy hol vannak és mi fog velük történni, hogy jókora utcatáblákat helyeznek el. Amelyek így festenek. Nyomor negyed. Nyuszi most rámosolygott magára a tükörben, a légben. Összeszedte magát egy pillanatra.
ismét az az elviselhetetlenül ostoba, humortalan, szívtelen katona lett, akivé a katonaiskolában nevelték. Elmormogta az iskola jelmondatát, amelyet annak idején naponta százszor is el kellett harsognia. Hajnalban, étkezéskor, minden óra elején, sportmérkőzéseken, szuronygyakorlatokon, nagynyugtakor, lefekvéskor. Menni fog, mondta. Menni fog.

0: 18. fejezet. A Galaxy, amelyen Kilgore Trout utazott, már Midland City közelében járt a gyorsforgalmi úton. Alig vánszorgott. Beleragadt a környező gyárakból, a Beritronból, a Western Electricből, meg a többiből a városba tartó csúcsforgalomba. Trout fölnézett a könyvéből, meglátott egy nagy táblát. Forduljon vissza, most hagyta el a Szent Csodabarlangot. A Szent Csodabarlang tehát a múlt része lett. Amikor Trout már öreg, nagyon öreg lesz, az Egyesült Nemzetek főtitkára, dr. Thor Lambrig megkérdezi tőle, nem rettege a jövőtől. Trout ezt a választ adja. Főtitkár úr, én a múlt láttán szoktam halálra rémülni. Dwayne Hoover csak 6 kilométernyire volt onnét. Egy zebra bőrhúzatú kanapén ült az új Holiday Inn koktélbárjában. Félhomály és csönd volt odabenn. A gyorsforgalmi út reflektorfényeit és lármáját kirekesztették a vastag, karmazsinvörös bársonyfüggönyök. Mindegyik asztalon gyertya állt szélvédő üvegben, pedig a levegő meg sem rezdült. Mindegyik asztalon állt egy tál pörkölt mogyoró is, meg egy tábla, amely lehetővé tette, hogy a személyzet megtagadja a kiszolgálást bárkitől, akinek a személye nem illik a koktélbár légkörébe. Ez állt rajta. Foglalt asztal. Hoover nyuszi kezelte a zongorát. Nem nézett föl, amikor az apja belépett, az apja sem pillantott feléje. Már sok éve nem köszöntek egymásnak. Nyuszi tovább játszott a szomorkás fehér zenéjét. Lassan csilingeltek a hangok, hébe-hóba váratlan csend szakította meg őket. Nyuszi szomorkás zenéje kissé emlékeztetett egy zenélő dobozra, egy fáradt zenélő dobozra. Csilingelt, megállt, aztán kelletlenül nehézkesen csilingelt még néhányat. Nyuszi anyja egyebek között csilingelő zenélő dobozokat is gyűjtött. Figyeljetek! Francine Pevko a szomszéd autószalonban volt, igyekezett behozni mindazt a munkát, amit délután elmulasztott. Dwayne nem sokára össze fogja verni. Francine gépelt és kartotékozott. Rajta kívül nem volt más a környéken, csak Wayne Hubler, az ideiglenesen szabadlábra helyezett fekete, aki még mindig a használt autók között bujkált. Dwayne majd őt is megpróbálja összeverni, de Dwayne már zseniálisan megtanult kitérni az ütések elől. Francine pillanatnyilag nem volt más, mint gépezet. Húsból készült írógép, kartotékozógép. Wayne Hublernek viszont semmi gépies teendője nem volt. Ő arra sóvárgott, hogy hasznos gépezet lehessen. A használt autókat mindig jól lezárták éjszakára, fölöttük a drótra fűzött alumínium forgókat időnként megforgatta a bágyat szellő, és Wayne a maga módján reagálni igyekezett.
1: Jól van, szólt oda nekik. Pörögjetek szépen.
0: Valamiféle kontaktust alakított ki a gyorsforgalmi úttal is, figyelemmel kísérte változó hangulatát. Mindenki megy hazafelé, mondta a csúcsforgalom idején.
1: Mindenki otthon van,
0: mondta később, amikor gyérült a forgalom. Most már lemenőben volt a nap.
1: Lemegy a nap,
0: mondta Wayne Hubler. Fogalma sem volt arról, hogy mit évű legyen. Sejtette, bár különösebben nem törődött vele, hogy az éjjel esetleg halálra fagy. Még sohasem látott halálra fagyást, sohasem fenyegette halálra fagyás, hiszen szinte alig volt a szabadban. A halálra fagyásról csak azért tudott, mert a cellájában lévő kis rádió zörgős hangján időnként beszámolt róla, hogy itt-ott halálra fagytak az emberek. Wayne-nek hiányzott az a zörgős hang, hiányzott az acélajtók döndülése. Hiányoztak a tejes és kávés kancsók, a kenyér, a gulyás. Hiányzott, hogy szájba és seglukba basszon más férfiakat, hogy őt is szájba és seglukba basszák, hogy maszturbáljon, hogy megbassza a teheneket a börtön tejgazdaságában. Egy szóval hiányoztak a bolygó nemi életének tudomása szerint normális eseményei. Íme ilyen sírkő lett volna Wayne Hublernek való, amikor meghal. Fekete börtön töltelék, alkalmazkodott, amihez lehetett. A börtön tejgazdasága nem csak a börtönt és a megyei kórházat látta el tejjel, tejszínnel, vajjal, sajttal és fagylaltal. A külvilágban is értékesítette a termékeit. A védjegye nem tett említést börtönről. Így festett. A préri királynője. Wayne nem igen tudott olvasni. A Hawaii szó például többször is feltűnt ismerősebb szavak és jelek kíséretében az autószalon ablakain és egyes használt autók szélvédőjén. Wayne megpróbálta kisilabizálni a titokzatos szót, de nem jutott sokra.
1: Vahjájó, mondta.
0: Húhíjí, mondta, és így tovább. Wayne Hubler most elmosolyodott, nem mintha örült volna, hanem mert nem lévén tennivalója, gondolta, legalább fitoktatja a fogsorát. Gyönyörű fogai voltak. A Shepherdstowni felnőtt büntetés végrehajtó intézet büszke volt a fogászati ellátására. Ami azt illeti, a Shepherdstowni fogászati ellátás olyan híres volt, hogy cikkek jelentek meg róla az orvosi lapokban, meg a Reader's Digestben, a haldokló bolygó legnépszerűbb folyóiratában. A jó fogászati ellátás arra az elméletre épült, hogy sok kiszabadult rab a külseje miatt nem tud munkát keresni és munkát kapni. Márpedig a jó külső alapja a szép fogsor. Ami azt illeti, a fogászati ellátás olyan híres volt, hogy még a szomszéd államokban is, ha a rendőrök elkaptak egy szegény embert, akinek ápolt fogsora volt, költséges tömésekkel, hidakkal és hasonlókkal, rögtön azt tudakolták, na, volt be szépen, fickó, hány évet ültél Shepherdstownban? Wayne Hublerhez kihallatszott egyik másik rendelés, amelyet a pincérnő kiáltott oda a mixernek a koktélbárban. Wayne hallotta, hogy ezt kiáltja, Gilby és Kinin! Fogalma sem volt róla, mi lehet az. Hogy mi lehet a Manhattan, vagy a White Lady, vagy a kökényes Gin Fizz.
2: Kérek egy Johnny Walker Albright?
0: Kiáltotta a nő.
2: Egy mazagrant, meg egy Bloody Mary-t angoszturával.
0: Wayne mindeddig csak akkor került ismerettségbe az alkohollal, amikor megitta a tisztítószereket, vagy megette a cipőkrémet, és így tovább. Nem is szerette.
2: Kérek egy Black and White-ot vízzel?
0: Hallatszott ki a pincérnő hangja, és erre már Wayne-nek hegyeznie kellett volna a fülét. Az a bizonyos ital nem akárkinek készült. Azaz ital annak a személynek készült, aki felelős volt Wayne minden eddigi nyomorúságáért, aki megölhette vagy milliomossá tehette, vagy visszaküldhette a börtönbe, aki kedve szerint akármit tehetett vele. Azaz ital nekem készült. Inkognitóban érkeztem a művészeti fesztiválra. Azért voltam ott, hogy végignézzem két általam teremtett emberi lény, Dwayne Hoover és Kilgore Trout összecsapását. Nem szerettem volna, ha fölismernek. A pincérnő meggyújtotta a szélvédő üvegben lévő gyertyát az asztalomon. Az ujjammal elcsippentettem a lángot. Az előző éjszakát az Ohio állambeli Ashtabula közelében lévő Holiday Inn-ben töltöttem. Ott vettem egy napszemüveget. A sötétben most felraktam. Az üveg ezüstözve volt, tükröt mutatott mindenkinek, aki felém nézett. Aki tudni akarta, milyen a szemem, az a saját kettős tükörképével találta szemben magát. Ahol a bárban ülő többi embernek szeme volt, nekem egy másik világegyetemben nyíló két lukam volt. Lékek. Az asztalomon a pelmel cigarettám mellett egy doboz gyufa hevert. A gyufás dobozon üzenet állt. Másfél óra múlva olvastam el, miközben Dwayne éppen agyba főbe verte Francine Pefkót. Így szólt. Akar szabad idejében könnyűszerrel heti $100 keresni? Mutassa be barátainak a könnyű, kényelmes Maison cipőket. Mindenki Maison cipőt keres, mert valóságos gyógyír a lábnak. Ingyen útmutatót küldünk, hogy saját otthonából irányíthassa az üzletet. Még azt is megmondjuk, hogyan kaphat ingyen cipőt, ha jövedelmező megrendeléseket szerez. És így tovább. Nagyon pocsék ez a könyv, amit írsz, mondta magamnak a lékeim mögött. Tudom, mondtam. Attól félsz, te is öngyilkos leszel, mint az anyád, mondtam. Tudom, mondtam. Ott a koktélbárban, ahogy kikandikáltam a lékeimen át egy magam kitalált a világba, a szám némán formálta a szót skizofrénia. A szó hangzása és megjelenése már hosszú évek óta lenyűgözött. Úgy hangzott, úgy festett, mintha egy emberi lény viharzó szappanpelyhek közé tüsszentene. Nem tudtam és nem tudom bizonyosan, hogy ebben a betegségben szenvedek-e. Csak annyit tudtam és tudok, hogy förtelmes kellemetlenségeket zúdítottam magamra azzal, hogy nem korlátoztam figyelmemet az élet rövid távon fontos részleteire, és nem voltam hajlandó azt hinni, amit a szomszédaim. Most már jobban vagyok. Becsület szavamra jobban vagyok. Hanem egy darabig igencsak rosszul voltam. Ott ültem a magam kitalált a koktélbárban, és a lékeimen át bámultam a magam kitalált a fehér pincérnőt. A Bonnie McMahon nevet adtam neki. Dwayne Hoovernek kihozattam vele a szokásos italát, egy House of Lords Martinit citromhéjjal. Bonnie régóta ismerte Dwayne-t. Bonnie férje börtönőr volt a felnőtt büntetés végrehajtó intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegében. Bonnie-nak azért kellett pincérkednie, mert a férje minden pénzüket beleölte egy veszteséges Shepherdstone-i autómosóba. Annak idején Dwayne megpróbálta lebeszélni róla. Elmondom, honnét ismerte Dwayne Bonnie-t és a férjét Ralphot. Az elmúlt 16 év alatt 9 pontiákot vettek tőle. Pontiákos család vagyunk, mondogatták. Bonnie most egy tréfás megjegyzés kíséretében tette eléje a Martinit. Bonnie mindenki elé ugyanennek a tréfás megjegyzésnek a kíséretében tette a Martinit.
2: Bajnokok reggelije, mondta.
0: A bajnokok reggelije kifejezés a General Mills vállalat bejegyzett áruvédjegye egy reggelire fogyasztható gabonapehely megnevezésére. Azzal, hogy címül adtam-e könyvnek és többször megemlítem, nem a General Mills részvételére vagy támogatására akarok célozni, és kitűnő termékeik hitelét sem akarom rontani. Dwayne azt remélte, hogy a művészeti fesztivál egyik másik neves vendége, akik mind az innben szálltak meg, bemegy a koktélbárba. Dwayne beszélni szeretett volna velük. Kideríteni tudnak-e olyan igazságokat az életről, amilyeneket még nem hallott. Elmondom, milyen segítséget remélt az új igazságoktól. Hogy nevetni tudjon a gondjain, hogy élni tudjon, hogy el tudja kerülni a megyei kórház északi szárnyát, ahol az elme osztály volt. Amíg a művészek föltűnését várta, a memóriájában tárolt egyetlen igazán mélyértelmű és titokzatos művészi alkotással vigasztalta magát. Egy vers volt, amelyet még másodikos korában kellett megtanulnia a Cukorpatak középiskolában, az akkori előkelő fehér középiskolában. A Cukorpatak középiskola most niggeriskola volt. A vers így szólt. A nagy kéz ír, s írván halad tovább. Nem törölheti egyetlen sorát, sem jámborság, sem ész. A könnyeit sem moshatják el egyetlen szavát. Ez aztán vers a javából. Dwayne mohón várta az élet értelméről szóló új gondolatokat, és ezért fogékony lett a hipnózisra. Így hát, amikor belebámult a martiniába, révületbe esett a felszínen táncoló milliárdnyi hunyorgató szem láttán. A szemek citromolajcseppek voltak. Dwayne nem vette észre, hogy bejött a művészeti fesztivál két neves vendége, és nyuszi zongorája mellett föltelepedett a támlátlan székekre. Fehér emberek voltak. Beatrice Kietzler, a rémregény írónő, és Rabo Karabekian, a minimalista festő. Nyuszi rövid Stanway zongoráját tök sárga dekorit lemez borította, és támlátlan székek álltak körülötte. Az emberek a zongoráról ehettek, ihattak. Az előző hálaadó ünnep napján egy 11 tagú család tálaltatta a vacsorát a zongorára. Nyuszi csak zongorázott. Csak is ez lehet a világ mindenség segloka, mondta Rabo Karabekian, a minimalista festő. Beatrice Kietzler, a rémregény írónő, Midland City-ben nőtt fel. Halálra rémültem a gondolattól, hogy annyi év után hazajövök, mondta Karabekiannak. Az amerikaiak mindig félnek hazamenni, mondta Karabekian. És szabadjon megjegyeznem, jó okuk van rá. Régebben jó okuk volt rá, mondta Beatrice. De most már nincs. A múltat ártalmatlanná tettük. Most már azt mondanám minden kóborló amerikainak, hát persze, hogy visszamehetsz az otthonodba, ahányszor csak akarsz. Az is ugyanolyan motel, mint a többi. Az új Holiday Inn-től 1 kilométernyire a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain megbénult a forgalom, mert a 10/A kijáratnál halálos baleset történt. A vezetők és utasai kiszálltak, hogy kinyújtóztassák a lábukat, és ha lehet, kiderítsék, hogy mi történt ott elől. Kilgore Trout is a kiszállók között volt. A többiektől megtudta, hogy az új Holiday Inn gyalog sincs már messze, így hát kiemelte csomagjait a Galaxy első üléséről, köszönetet mondott a sofőrnek, akinek időközben elfelejtette a nevét, és bandukolni kezdett. Gondolataiban pedig elkezdte összeállítani azt a hitrendszert, amely illik majd szerény Midland City küldetéséhez, melynek célja, hogy ezeknek a vidékieknek, akik mindenáron az egekig akarják magasztalni az alkotókészséget, mutasson egy úgynevezett alkotót, aki egyre csak kudarcot vall. Megállt egy pillanatra, szemügyre vette magát az egyik veszteglő kamion visszapillantó tükrében, visszapillantó lékében. A vontató nem is egy, hanem két pótkocsit húzott. A szerelvény gazdái jónak látták minden emberi lénnyel, aki mellett elhalad, harsányan közölni ezt az üzenetet. Pír lesz, pír lesz. Trout remélte, hogy megdöbbentő arcmás néz vissza rá a légből. Nem csalódott. Miután a Pluto banda elagyabugyálta, nem mosakodott meg. Most tehát alvat vér volt az egyik fülcimpáján, és még több a bal orluka alatt. Az akúja vállán kutyaszar. A rablás után a Queensborough híd alatt kutyaszarba rogyott. Hihetetlen véletlen folytán a kutyaszar éppen az én egyik lányismerősöm szerencsétlen agarából származott. Az agaras lány egy amerikai történelemről szóló zenés komédia segédvilágosítója volt, és Lancer nevű szegény agarát egy 4x8 méteres egyszobás lakásban tartotta, 6 lépcsősorral az utca szintje fölött. Lancer egész életének célja és értelme az volt, hogy a megfelelő időben és helyen ürítse ki székletét. Két megfelelő hely volt. Az egyik a járda széle a 72 lépcsőfokkal lejjebb lévő kapu előtt, az zúgó forgalom mellett. A másik a serpenyő, amelyet gazdája a Westinghouse hűtőszekrény előtt tartott. Lancernek igen kicsiny agya volt, de azért időnként gyanítania kellett azt, amit Wayne Hubler is gyanított, hogy itt valami szörnyű tévedés történt. Trout baktatott tovább, jövevényként az idegen földön. Zarándoklatának jutalma új bölcsesség lett, mely sohasem lett volna osztály része, ha nem mozdul ki a kahószi alaksorából. Kilgore Trout választ kapott a kérdésre, amelyre sok emberi lény oly lázasan kereste a választ. Mi akadályozza a forgalmat a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain Midland City előtt? Kilgore Trout szeméről lehult a hályog. Meglátta a magyarázatot. Egy a préri királynője tejszállító tartálykocsi feküdt az oldalán, az állta el az utat. Keményen neki ment egy Ádáz 1971-es Chevrolet Caprice sportkocsi. A Chevrolet átugrott a középső elválasztósávon. Az utasa nem használta a biztonsági övet, egyenesen átröpült a szilánkmentes szélvédőn. Most holtan feküdt a cukorpatak medréjű szolgáló betonárokban. A vezető is meghalt, őt a kormányoszlop nyárcsalta fel. A Chevrolet utasából még folyt a vér, ahogy holtan feküdt a cukorpatakban. A teljes autóból tej folyt. A tej és a vér majd bekerül a Szent Csodabarlang mélyén készülő bűzös pingponglabdák alkotó elemei közé. Tizenkilencedik fejezet. Ott, a koktélbár sötétjében, én egyenrangú voltam a világegyetem teremtőjével. Összezsugorítottam a világ mindenséget pontosan egy fényév átmérőjű golyóvá. Aztán fölrobbantottam. Ismét szétszórtam. Kérdezzetek valamit, akármit. Milyen idős a világegyetem? Fél másodperces, de az a fél másodperc 1 trillió éve tart. Ki teremtette? Senki sem teremtette. Mindig is itt volt. Mi az idő? Az idő egy farkába harapó kígyó. Ez az a kígyó, amely kiegyenesedett arra az időre, amíg odakínálta Évának az almát. Mi volt az Ádám és Éva megette alma? Az volt a világegyetem teremtője. És így tovább. A szimbólumok nagyon szépek tudnak lenni. Már amikor. Figyeljetek! A pincérnő újabb italt hozott. Újra meg akarta gyújtani a szélvédett gyertyámat. Nem engedtem.
2: Lát egyáltalán valamit a sötétben, napszemüvegben? Kérdezte.
3: A nagy műsor ideben van a fejemben, mondtam.
2: Aha,
3: mondta ő. Tudok jósolni, mondtam. Jósoljak magának?
2: Talán majd később,
3: mondta. Visszament a bárpulthoz és elbeszélgetett a mixerrel. Azt hiszem rólam. A mixer többször aggodalmasan felém pillantott. Nem látott más, csak a szememet takaró lékeket. Nem féltem attól, hogy távozásra szólít föl. Elvégre én teremtettem. Nevet adtam neki, Harold Newcomb Wilbur. Kitüntettem az ezüst csillaggal, a bronz csillaggal, a katonai érdeméremmel, a kiváló szolgálatért éremmel és a két tölgyfalombbal díszített bíbor szívvel. Ezzel ő lett a második legtöbb kitüntetéssel rendelkező veterán Midland Cityben. Minden kitüntetését a fiókjába tettem a zsebkendői alá. A sok kitüntetést mind a második világháborúban érdemelte ki, amelyet a robotok azért rendeztek, hogy Dwayne Hoover szabad akarattal reagálhasson egy ilyen világégésre. A háború olyan extravagáns volt, hogy szinte alig akadt robot, amely ne játszott volna szerepet benne. Harold Newcomb Wilbur azért kapta a kitüntetéseit, mert japánokat ölt, akik sárga robotok voltak. Rizssel üzemeltek. És Harold Newcomb Wilbur tovább bámult rám, pedig most már abba akartam hagyatni vele. Elmondom, mi volt a baj az általam teremtett figurák irányításával. Csak nagyjából tudtam kézben tartani őket, mert nagyon megtermettek voltak. Le kellett győzni a tehetetlenségüket. Nem olyan volt, mintha dróton rángatnám őket, inkább, mintha előregedett gumiszalagokon. Így hát megszólaltattam a bárpult mögötti telefont. Harold Newcomb Wilbur fölvette, de közben rajtam tartotta a szemét. Gyorsan ki kellett találnom, ki van a vonal túlsó végén. Midland City első legtöbb kitüntetéssel rendelkező veteránját tettem oda. Az ő hímveszője 1300 km hosszú és 340 km átmérőjű volt, de szinte teljes egészében a negyedik dimenzióban. Ő a vietnámi háborúban kapta a kitüntetéseit. Ő is sárga robotokkal harcolt, akik rizssel üzemeltek.
2: Koktélvár, mondta Harold Newcomb Wilbur.
4: Hell?
2: Igen.
4: Ned Lingemon vagyok.
2: Sok a dolgom.
4: Ne tedd le. A rendőrök behoztak a városi börtönbe. Egy telefont engedélyeztek, hát téged hívtalak föl.
2: Miért pont engem?
4: Mert csak te vagy az egyetlen barátom.
2: Miért vittek be?
4: Azt mondják, megöltem a gyerekemet.
2: És így tovább. Ez a fehér ember megkapott minden kitüntetést, amit Harold Newcomb Wilbur, de megkapta még a legmagasabb kitüntetést is, amit amerikai katona a hősiességért kaphat. És most elkövette a legalávalóbb bűnt, amit egy amerikai elkövethet. Megölte tulajdon gyermekét. A gyermek neve Cynthia Ann volt, és bizony nem sokáig élt, mielőtt újra halott lett. Azért kellett meghalnia, mert egyre csak sírt. Nem volt hajlandó elhallgatni. Először a 17 éves anyját üldözte el a követelőzésével, aztán az apja megölte. És így tovább. Elmondom, mit jósoltam volna a pincérnőnek. Ezt. Magát be fogják csapni a féregírtók, és rá sem fog jönni. Acélbetétes radiálgumit fog venni az autója első kerekeire. A macskáját előtti egy Hidley Thomas nevű motorkerékpáros. Szerezni fog egy másik macskát. Atlantában élő Arthur bátyja $11 fog találni egy taxiban. Hoover Newsynak is jósolhattam volna. Az apja nagyon beteg lesz, és maga olyan fura módon fog reagálni rá, hogy már-már magát is be akarják dugni a bolondok házába. Jelenetet fog rendezni a kórházi váróban, azt hajtogatja az orvosoknak és ápolónőknek, hogy maga felelős az apja betegségéért. Magát fogja kárhoztatni azért, mert oly sok éven át próbálta a gyűlöletével elpusztítani az apját. Át fogja értékelni a gyűlöletét, azon túl az anyját fogja gyűlölni. És így tovább. Wayne Hublert, a börtönviselt feketét pedig továbbra is ott állattam a szemetes edények között, az új Holiday Inn hátsó bejáratánál, és nézegettettem vele a bankókat, amelyeket aznap reggel kapott a börtönkapuban. Nem volt más dolga. Alaposan megnézte a piramist és a tetején a sugárzó szemet. Arra gondolt, bárcsak többet tudna a piramisról és a szemről. Olyan sok megtanulni való várt rá. Wayne még azt sem tudta, hogy a Föld a nap körül kering. Azt hitt, a nap kering a Föld körül, mert hát bizony úgy látszott.
3: Elmondom, milyen jövő várt Wayne-re körülbelül 4 nap múlva, mert én azt akartam, hogy az várjon rá. Előállítják és kihallgatják a rendőrök, mert gyanúsan viselkedik a Beritron Kft. Hátsó kapuja környékén, már pedig a Beritron Kft. Szuper titkos fegyverkutatásokkal is foglalkozik. Először azt hiszik, hogy csak játssza az ostobát és a tudatlant, hogy a valóságban agyafurt kommunista kém. Amikor ellenőrzik az új lenyomatát és megnézik csodálatosan ápolt fogsorát, kiderül, hogy az, akinek mondja magát. De még valamire magyarázatot kell adnia. Mit keres nála az amerikai Playboy Club Paolo Di Capistrano névre kiállított tagsági igazolványa? Egy szemetes edényben találta az új Holiday Inn mögött. És így tovább. És most már eljött az ideje, hogy a könyv érdekében újabb dolgokat mondhassak és csináltassak Rabo Karabekiannal, a minimalista festővel, és Beatrice Kietzlerrel, a regényírónővel. Nem akartam megriasztani őket a bámészkodásommal, miközben vezérelem őket, ezért úgy tettem, mintha elmélyülten képeket rajzolgatnék nedves ujjammal az asztalra. Lerajzoltam a semmi földi jelképét, amely úgy nézett ki, mint egy kör. Lerajzoltam a minden földi jelképét, amely úgy nézett ki, mint egy fekvő nyolcas. Wayne Hoover és Wayne Hubler az elsőt ismerte, de a másodikat nem. Aztán a gyorsan eltűnő nedvességgel lerajzoltam egy jelképet, amely keserűen ismerős volt Wayne-nek, Wayne-nek viszont nem. Azt írtam le, Drano. Aztán lerajzoltam egy jelképet, amelynek a jelentését Wayne annak idején iskolás korában néhány évig ismerte, de azóta kiment a fejéből. Ez a jelkép Wayne szemében úgy festett volna, mint egy asztal vége a börtön ebédlőjében. A kör kerületének és átmérőjének arányát jelölte. Ezt az arányt számszerűen is ki lehet fejezni, és miközben Wayne, meg Karabekian, meg Beatrice Kietzler, meg mi mindannyian tettük a dolgunkat, a földi tudósok rádióikkal szüntelenül sugározták ezt a számot a távoli űrbe. Úgy képzelték, hogy ha más lakott bolygók esetleg ide figyelnek, ebből megtudják, milyen intelligensek vagyunk. Mert annak idején addig kínoztuk a köröket, amíg ki nem adták titkos életüknek ezt a jelképét. Pi. És a dekorit asztallapon láthatatlan másolatot készítettem Rabo Karabekian Szent Antal megkísértése című festményéről. A másolat csak kicsinyített mása volt az eredetinek, nem is volt színes, de a kép formáját, sőt szellemét is sikerült érzékeltetnem. Ezt rajzoltam. Egy téglalapba egy függőleges csíkot húztam. Az eredeti 6 méter széles és kis híján 5 méter magas volt. A háttér Hawaii Avocado nevű zöld falfestékkel készült, melyet az O'Hare festék és lakgyár állított elő a Pennsylvania állambeli Hellertownban. A függőleges csík narancs színű fényvisszaverő szalagból készült. Ez volt a városban lévő legköltségesebb műalkotás, nem számítva az épületeket és sírköveket, és nem számítva Abraham Lincoln szobrát a régi nigger iskola előtt. Botrányosan sokba került. Ez lett a Mildred Berry Művészeti Központ állandó kiállításának első darabja. Fred T. Berry, a Berrytron igazgató tanácsának elnöke, a tulajdon zsebéből fizetett ki 50 000 dollárt a képért. Midland City föl volt háborodva. Én is. Beatrice Kietzler is, de ő megtartotta magának a fölháborodását, ahogy ott ült a zongorapult mellett Karabekiannal. Karabekian, aki a trikóján Beethoven arcmását viselte, tudta, hogy olyanokkal van körülvéve, akik gyűlölik, mert olyan kevés munkával olyan sok pénzt szerzett. Ne szórakoztatta. Mint a koktélbárban mindenki, ő is alkohollal lágyította éppen az agyát. Ezt az anyagot egy élesztő gomba nevű aprócska teremtmény állította elő. Az élesztő gombák cukrot ettek és alkoholt ürítettek. Abba pusztultak bele, hogy az ürülékükkel tönkretették saját környezetüket. Kilgart Roth egyszer írt egy novellát, amelyben 2 élesztő gomba beszélget. Miközben eszik a cukrot és fuldoklanak saját ürülékükben, arról vitatkoznak, mi lehet az élet célja. Korlátolt eszükkel még csak nem is sejtik, hogy pezsgőt gyártanak. Szóval azt mondattam Beatrice Kietzlerrel a zongorapultnál ülő Rabo Karabekiannak. Borzasztóan restelem, de én még azt sem tudom, ki volt az a Szent Antal. Ki volt és miért akarta volna bárki is megkísérteni? Nem tudom és semmi kedvem kideríteni, mondta Karabekian. Nem érdekli az igazság? Kérdezte Beatrice.
2: Tudja, mi az igazság?
3: Felelte Karabekian.
2: Valami őrültség, amiben a szomszédom hisz. Ha össze akarok barátkozni vele, megkérdem tőle, miben hisz. Ő elmondja, én meg ráhagyom. Milyen igaz?
3: Én a legkevésbé sem tiszteltem ennek a festőnek és ennek az írónőnek az alkotó munkásságát. Úgy véltem, az értelmetlen képeket festő Karabekian összeesküvést sző a milliomosokkal, hogy aki szegény, az ostobának érezze magát. Úgy véltem, Beatrice Kietzler egy húron pendül a többi régi módi mesemondóval, akik elhitetik az emberekkel, hogy az életben vannak főszereplők, mellékszereplők, fontos mozzanatok, jelentéktelen mozzanatok, hogy van benne tanúság és nagy próbatételek, és hogy van eleje, közepe és vége.
0: Az 50. születésnapon felé közeledvén egyre jobban dühítettek honfitársaim idióta döntései, és egyre értetlenebbül álltam előttük. Aztán hirtelen megesett rajtuk a szívem, amikor megértettem, hogy ártatlan és természetes okból viselkednek ilyen förtelmesen és ilyen förtelmes következményekkel. Csak megtesznek minden tőlük telhetőt, hogy úgy éljenek, mint a költött mese alakok. Ezért lőtték le egymást olyan gyakran az amerikaiak. Ez kényelmes írói fogás volt a novellák és regények befejezésére. Miért bánt úgy sok amerikaival a kormány, mintha papír zsebkendőként eldobható volna az életük? Mert a kitalált történetekben a szerzők rendszerint így bántak az epizód szereplőkkel. És itt tovább. Mihelyt megértettem, mitől lett Amerika ilyen veszélyes, boldogtalan ország, melynek lakói teljesen elszakadtak a való élettől, elhatároztam, hogy fölhagyok a mesemondással. Inkább az életről írok. Minden emberfia pontosan ugyanolyan fontos lesz, mint a többi. Minden tény egyforma súlyt kap, semmi sem marad ki. Teremtsenek mások rendet a káoszban, én inkább káoszt teremtek a rendben. Azt hiszem, sikerült. Ha minden író követni a példámat, akkor talán az irodalmi szakmán kívüli civilek megértenék, hogy a környező világban nincsen rend, hogy nem a rend, hanem a káosz követelményeihez kell alkalmazkodnunk. Nehéz a káoszhoz alkalmazkodni, de nem lehetetlen. Én vagyok rá az eleven bizonyíték. Nem lehetetlen. Alkalmazkodtam ott a koktélbárban a káoszhoz, és Bonnie McMahonnal, aki pontosan ugyanolyan fontos volt, mint a világegyetemben bárki más, újabb penészgomba ürüléket hozattam Beatrice Kietzlernek és Karabekiannak. Karabekian Beefeater ginnel készült száraz martinit ivott egy kis citromhéjjal, tehát Bonnie azt mondta neki, bajnokok reggelie. Ezt mondta akkor is, amikor kihozta az előző martinit, jegyezte meg Karabekian.
2: Mindig ezt szoktam mondani, ha martinit hozok ki, mondta Bonnie.
0: Nem unja? Kérdezte Karabekian.
2: Vagy talán ezért alapítanak városokat ilyen Isten háta mögötti helyeken az emberek, hogy újra meg újra elsüthessék ugyanazokat a vicceket, amíg csak a halál fényes angyala hamuval nem tömi be a szájukat?
5: Csak föl akarom vidítani az embereket, mondta Bonnie. Ha ez bűn, hát most hallom először.
2: De többször nem fogom mondani, elnézését kérem, nem akartam kellemetlenkedni.
0: Bonnie rühelte Karabekiant, de mézes-mázosan viselkedett vele. Bonnie adott rá, hogy akármi történjék is a koktélbárban, sohasem mutassa ki a haragját. Jövedelmének messze legnagyobb része a borravalókból származott. Márpedig nagy borravalókat az kap, aki mosolyog. Mosolyog, mosolyog mindenen. Bonnie-nak most már csak két célja volt az életben. Vissza akarta szerezni mindam a pénzt, amit a férje beleölt a veszteséges Shepherdstowni automosóba, és arra áhítozott, hogy acélbetétes radiálgumit szerezzen az autója első kerekeire. A férje közben otthon volt, a profi golfozókat nézte a televízióban, és leitta magát penészgomba ürülékkel. Szent Antal egyébként egyiptomi volt. Ő alapította a legelső monostort. A monostor olyan hely volt, ahol a férfiak egyszerűen élhettek, és gyakran imádkozhattak a világegyetem teremtőjéhez anélkül, hogy becsvágy, szex vagy penészgomba ürülék háborgatta volna őket. Ami Szent Antalt illeti, ő fiatal korában eladta mindenét, kiment a pusztaságba, és 20 évig élt magányosan. A teljes magány sok éve alatt gyakran kísértették látomások arról, hogy milyen jó lett volna az étel, meg a barátok, meg a nők, meg a gyerekek, meg a piac, és így tovább. Az életrajz írója is egyiptomi volt. Szent Atanáz,
3: akinek a Szent Háromságról, a testévállásról és a Szentlélek isteni természetéről a Krisztus meggyilkolása után 300 évvel alkotott elméleteit még Dwayne Hoover idején is érvényesnek tekintették a katolikusok. Ami azt illeti, a Midland City katolikus középiskolát éppen Szent Atanázról nevezték el. Először Szent Kristófról nevezték el, de aztán a pápa, aki minden katolikus egyház feje volt, kijelentette, hogy Szent Kristóf valószínűleg sohasem létezett. Azért most már ne nevezzenek el róla semmit. A szálló konyhájából most kilépett egy férfi. Egy fekete mosogató, hogy szívjon egy kis friss levegőt, meg egy pelmel cigarettát. Verejtéktől lucskos fehér trikóján nagy jelvényt viselt. Így festett. Pártold a művészetet. Ezek a jelvények tálkákban hevertek mindenfelé a szállóban, akárki vehetett belőlük, és a mosogató léha módon elvett egyet. Pedig nem sokra tartotta a művészetet, kivéve néhány olcsó és egyszerű, nem hosszú életűnek szánt műalkotást. Eldon Robbinsnak hívták, a hímveszője 23 cm hosszú és 5 cm átmérőjű volt. Eldon Robbins is megjárta már a felnőtt büntetés végrehajtó intézetet, így hát nem esett nehezére rájönni, hogy a szemetes edények között kóvájgó Wayne Hublert frissen helyezték szabadlábra.
4: Isten hozott a világban, testvér,
3: mondta nyájasan, fanyar kedvességgel.
4: Mikor ettél utoljára? Reggel?
3: Wayne szégyellősen elismerte, hogy bizony akkor. Így hát Eldon átvezette a konyhán és leültette a hosszú asztalhoz, ahol a konyhai személyzet szokott étkezni. Televízió is volt hátul, be is volt kapcsolva, és Wayne megnézhette Mária, skót királynő lefejezését. Mindenki cifra ruhát viselt, és Mária királynő önként hajtotta a bárd alá a fejét. Eldon elintézte, hogy Wayne ingyen kapjon a többi fekete készítette sült húst, burgonyapürét, mártást, amit csak akart. Az asztalon egy tálkában a művészeti fesztivál jelvényei álltak, és Eldon még evés előtt föltűzetett egyet Wayne-nel.
4: Ez mindig legyen rajtad, mondta neki nagy komolyan. Akkor sohasem eshet bajod.
3: Eldon megmutatott Wayne-nek egy kémlelő lyukat, amelyet a konyhai dolgozók fúrtak a koktélbár falán.
4: Ha megelégeled a tévét, mondta, nézheted az állatkertet.
3: Eldon maga is átnézett a kémlelő lyukon, és elmondta Wayne-nek, hogy az a férfi, aki a zongora pultnál ül, 50 000 dollárt kapott, mert egy sárga szalagot ragasztott egy zöld vászon darabra. Erősködött, hogy Wayne jól nézze meg Karabekiant. Wayne engedelmeskedett. De néhány másodperc múlva már el is vette a szemét, mert nem tudott eleget ahhoz, hogy bármit is fölfogjon a koktélbárban látottakból. Például fejtörést okoztak neki a gyertyák. Föltételezte, hogy baj van odabenn a világítással, és valaki már elment kicserélni a biztosítékot. Nem tudta mire vélni Bonnie McMahon öltözékét sem. Fehér cowboy csizma volt rajta, fekete nec harisnya, a tenyérnyi pucér comb darabon piros harisnya kötő, fölötte pedig szűk, csillámló fürdőruha féle, a fenekén rózsaszín vatta pamacsal. Bonnie háttal állt Wayne-nek. Ezért Wayne nem látta, hogy 8-szögletű, keret nélküli, trifokális szemüveget visel, 42 éves és lóarcú. Azt sem látta, hogy csak mosolyog, mosolyog, mosolyog, hiába viselkedik egyre sértőbben Karabekian. Wayne viszont olvasni tudott Karabekian szájáról. Jól tudott szájáról olvasni, mint mindenki, aki megjárta Shepherdstown-t. Shepherdstownban a folyosókon és az étkezések alatt tilos volt a beszéd. Karabekian most éppen így szólt Bonnyhoz. Ez az előkelő hölgy, Beatrice Kitzler felé intett, híres mesemondó, ráadásul ennek a vasúti csomópontnak a szülötte. Talán mesélhetne neki néhány új keletű igaz történetet a szülőhelyéről.
5: Nem tudok, mondta Bonny.
4: Ugyan, ugyan, mondta Karabekian.
5: Fogadni mennék, hogy itt minden ember élete kész regény.
3: Dwayne Hooverre mutatott. Annak az embernek milyen az életregénye? Bonnie arra szólítkozott, hogy beszámoljon Dwayne kutyájáról, fickóról, aki nem tudja csóválni a farkát.
5: Úgyhogy folyton verekednie kell, mondta.
3: Pompás, mondta Karabekian, Beatricehez fordult. Biztos hasznát veheti majd valahogy.
5: Ami azt illeti csak ugyan, mondta Beatrice. Elragadó részlet.
2: Minél több a részlet, annál jobb, mondta Karabekian.
3: Adjunk hálát Istennek a regényírókért. Adjunk hálát Istennek, hogy vannak, akik hajlandók mindent leírni, máskülönben oly sok dolog merülne feledésbe. Kérlelte Bonit, hogy meséljen még igaz történeteket. Bonit megtévesztette Karabekian lelkes hangja, és fölvillanyozta a gondolat, hogy Beatrice Kietzlernek csak ugyan szüksége van megtörtént esetekre a könyveihez.
5: Hát, mondta, ugye nagyjából Shepherd's Town is Midland Cityhez tartozik.
3: Már hogy ne tartozna, mondta Karabekian, aki még életében nem hallott Shepherd's Townról. Mivé lenne Midland City Shepherd's Town nélkül, és mivé lenne Shepherd's Town Midland City nélkül?
5: Hát,
3: mondta Bonnie, és úgy érezte, talán most elmondhat egy igazán jó történetet.
5: A férjem börtönőr a Shepherd's Towni felnőtt büntetés végrehajtó intézetben, és annak idején, amikor még folyton villamosszékbe ültették az embereket, neki kellett azokkal lennie, akik a kivégzésükre vártak. Kártyázott velük, felolvasott nekik a Bibliából, vagy amit akartak. Egyszer egy Leroy Joyce nevű fehér férfira kellett vigyáznia.
3: Bonnie öltözék a halványan, kísértetiesen, gyöngyházasan derengett. A ruha darabjai ugyanis fluoreszkáló vegyszerekkel voltak impregnálva. Ugyanígy a mixer kabátja, ugyanígy a falakon lévő afrikai állarcok. Ha bekapcsolták a mennyezeti ultraibolya lámpákat, a vegyszerek fölragyogtak. A lámpák most nem voltak bekapcsolva. A mixer össze-vissza kapcsolta be őket, hogy szívderítő, rejtélyes meglepetést szerezzen a vendégeknek. A lámpákat és Midland City minden más elektromos berendezését működtető áram egyébként szénből származott, az pedig West Virginia külszíni fejtéseiből, amelyek mellett nem régen haladt el Kilgore Trout.
5: Leroy Joyce olyan buta volt, folytatta Bonnie, hogy kártyázni sem tudott, a Bibliát sem értette meg, még beszélni is alig tudott. Megette az utolsó vacsoráját, aztán csak ült egy helyben. Nemi erőszakért ítélték halálra. Így hát a férjem leült a folyosón a cella előtt és olvasgatott. Hallottad, Leroy tesz vesz oda benn, de nem törődött vele. Aztán Leroy a bádog bögréjével megzörgette a rácsot. A férjem azt hitte, kávét kér, így hát fölkelt, odament, elvette a bögrét. Leroy úgy mosolygott, mint aki azt hiszi, most már minden rendben van. Most már nem kell villamosszékbe ülnie. Levágta a micsodáját azolt a bögrében.
3: Ez a könyv persze csak kitalálás, de a történet, amelyet elmondattam Bonnie-val, ténylegesen megesett. Mégpedig az Arkansas-i fegyintézet síralomházában. Ami pedig Dwayne Hoover fickó nevű kutyáját illeti, aki nem tudta csóválni a farkát, fickót a testvérem kutyájáról mintáztam, akinek folyton verekednie kellett, mert nem tudta csóválni a farkát. Bizony, van ilyen kutya. Rabu Karabekian most arra kérte Bonit, meséljen valamit a művészeti fesztivál programfüzetének borítóján látható 10 éves lányról. Ő volt Midland Cityben az egyetlen nemzetközi hírű emberi lény. Ő volt Mary Alice Miller, a 200 méteres női mellúszás világbajnoka. Még csak 15 éves, mondta Bonnie. Mary Alice volt a művészeti fesztivál választott királynője is. A programfüzet borítóján fehér fürdőruhában állt, nyakában az olimpiai aranyérem. Mary Alice javában mosolygott egy El Greco nevű spanyol festő Szent Sebestyént ábrázoló képére. A képet Elliot Rosewater, Kilgore Trout pártfogója kölcsönözte a fesztiválra. Szent Sebestyén római katona volt, 1700 évvel élt előttem meg Mary Alice Miller, meg Wayne, meg Dwayne, meg a többi előtt. Titokban keresztény lett akkor, amikor a kereszténység törvénybe ütközött. És valaki beköpte. Diocletianus császár íjászokkal lövette le. A kép, amelyre Mary Alice olyan kritikátlan elragadtatással mosolygott, egy emberi lényt ábrázolt, aki úgy tele van nyilvesszővel, hogy sündisznóra hasonlít. Valamit egyébként szinte senki sem tudott Szent Sebestyéről, mivel a festők szerették jól telirakni nyilvesszőkkel. Szent Sebestyén túlélte az incidenst. Bizony, fölgyógyult. Össze-vissza járkált Rómában, dicsőítette a kereszténységet, és ócsárolta a császárt. Így hát másodszor is halálra ítélték. Ezúttal botokkal verték agyon. És így tovább. És Bonnie McMahon elmesélte Beatrice-nek és Karabekiannak, hogy Mary Alice apja, aki odállt Shepherd's Townban a felülvizsgáló bizottság tagja, már 8 hónapos korában megtanította Mary Alice-t úszni, és 3 éves kora után naponta legalább 4 órát úszatta. Rabu Karabekian elgondolkozott ezen, aztán hangosan, hogy jó sokan hallják, azt kérdezte.
2: Miféle ember az, aki csónakmotort csinál a lányából?
3: És most következik eme könyv szellemi tetőpontja. Amikor is engem a szerzőt, hirtelen átalakít az, amit eddig alkottam. Ezért jöttem volt Midland Citybe, hogy újjászülessek. És a káosz jelét adta, hogy új változatomat kívánja a világra hozni, e szavakat adva a Rabo Karabekian szájába, miféle ember az, aki csónakmotort csinál a lányából. Ez az aprócska megjegyzés azért járhatott oly fergeteges következményekkel, mert a koktélbár lelki erővonalai abban az elrendezésben voltak, amelyet én földrengés előtti állapotnak szoktam hívni. Félelmetes erők hatottak a lelkünkre, de nem tudták kifejteni a hatásukat, mert nagyon pontosan kiegyensúlyozták egymást. De aztán elmorzsolódott egy homokszem. Egy erő hirtelen fölébe kerekedett egy másiknak, és lelki kontinensek kezdtek vonaglani, hullámzani. Az egyik erő minden bizonnyal a pénzsóvárság volt, ami igen sok embert hatott át a koktélbárban. Tudták, mennyi pénzt kapott Rabo Karabekian a festményért, és ők is szerettek volna 50 ezer dollárt. Nagyon sok örömöt szerezhettek volna maguknak 50 ezer dollárral, vagy legalábbis úgy vélték. De nekik keservesen kellett megkeresniük a pénzt, pár dolláronként összeszedni. Nem tartották igazságosnak. Egy másik erő az emberekben rejlő félelem volt. Az attól való félelem, hogy az életük nevetséges, hogy talán az egész városuk nevetséges. És most bekövetkezett a legrosszabb. Mary Alice Millert, az egyetlent, akit a városban mindeddig nevetségbiztosnak véltek, könnyedén nevetség tárgyává tette egy idegen alak. És figyelemmel kell lenni az én földrengés előtti állapotomra is, hiszen én voltam az, aki újjászületett. A koktélbárban tudomásom szerint senki más nem született újjá. A többieknek, vagy legalábbis néhányuknak a modern művészetről alkotott véleményük változott meg. Ami engem illet, én korábban arra a következtetésre jutottam, hogy sem bennem, sem egyetlen másik emberi lényben nincs semmi magasztos. Hogy mindannyian sorozatos összeütközésekre ítéltetett gépezetek vagyunk. Jobb hián megszerettük az összeütközéseket, rajongani kezdtünk értük. Néha jól írtam az összeütközésekről, ami azt jelentette, hogy jó állapotban lévő írógépezet vagyok. Néha rosszul írtam, ami azt jelentette, hogy rossz állapotban lévő írógépezet vagyok. Ugyanannyira nincs bennem semmi magasztos, mint egy Pontiacban, egy egérfogóban, vagy egy esztergapadban. Nem számítottam rá, hogy Rabo Karabekian lesz a felszabadító. A tulajdon teremtményem volt, véleményem szerint hiú, gyönge, hitvány ember, még művésznek sem mondható. Mégis Rabo Karabekian tett azzá a derűs, nyugalmú földlakóvá, aki ma vagyok. Figyeljetek! Miféle ember az, aki csónakmotort csinál a lányából, kérdezte Karabekian Bonnie McMahon-tól. Bonnie McMahon-ból kitört az indulat. Amióta itt dolgozott a koktélbárban, most először nem tudott uralkodni magán. A hangja hirtelen olyan fülsértő lett, mintha bádogot fűrészelnének szalagfűrésszel, ráadásul hangos is.
6: Hallja-e?
3: Mondta.
6: Hallja-e?
3: Mindenki megdermett. Nyuszi abba hagyta a zongorázást. Mindenki fülelt.
6: Szóval nincs nagy véleménnyel Mary Alice Millerről?
3: Kérdezte Bonnie.
6: Hát mi meg nem vagyunk nagy véleménnyel a maga festményéről. 5 éves gyerekek is jobb képeket tudnak rajzolni.
3: Karabekian lecsusszant a bárszékről, hogy állva nézhessen szembe a sok ellenséggel. Szó ami szó, meglepett a viselkedése. Arra számítottam, hogy olajbogyók, maraszkínó cseresznyék és citromhéjak záporában vonul vissza, de felségesen magasodott föléjük. Ide hallgassanak, mondta nagyon higgadtan. Olvastam a képeim elleni vezércikkeket a nagyszerű újságjukban. Az utolsó szóig elolvastam a gyalászkodó leveleket is, amelyeket voltak szívesek New Yorkba küldeni. Ettől az emberek kissé zavarba jöttek. Amíg én meg nem festettem, az a festmény nem létezett. Folytatta Karabekian. Most, hogy már létezik, semmi

Minden élőlény tudata. A minden élőlényben benne rejlő anyagtalan lényeg az én vagyok, amely minden üzenet címzetje. Csak ez él bennünk, az egérben, a szarvasban, a pincérnőben. Rendíthetetlen és tiszta? Akármilyen lehetetlen kalandok essenek is meg velünk. A magányos Szent Antal képmása egyetlen, függőleges, rezzenetlen fénysáv. Ha egy sváb bogár lenne mellette, vagy egy pincérnő, a képen két ilyen fénysáv lenne. Csak a tudatunk az, ami eleven bennünk, és talán szent is. Minden egyéb csak élettelen gépezet. Ettől a pincérnőtől, ettől a függőleges fénysávtól. Az imént hallottam egy történetet a férjéről, meg egy idiótáról, aki a kivégzésére várt Shepherdstownban. Nos, akkor hát fesse csak meg egy 5 éves annak a jelenetnek a szent ábrázolását. Hagyja el az idiotizmust, a rácsokat, a várakozó villamos széket, az őr egyenruháját, fegyverét, húsát és csontjait. Mi lesz az a tökéletes kép, amelyet akármelyik 5 éves megfesthet? Két rezzenetlen fénysáv. Rabu Karabekian durva képén mámoros öröm ragyogott föl. Midland City polgárai, köszöntelek benneteket, mondta. Mesterműnek adtatok otthont. Dwayne Hoover egyébként az egész bület szót sem fogott föl. Még mindig révületben volt, még mindig befelé fordult. Nagy kezekre gondolt, amelyek írnak és tovább haladnak, meg hasonlókra. Mákos volt a feje. Baj volt nála az emeleten. Hiányzott egy kereke.

20. fejezet. Miközben az én életemet megújították Rabo Karabekian szavai, Kilgore Trout azon kapta magát, hogy a gyorsforgalmi út patkáján áll, és a betonárokban folydogáló cukorpatak fölött bámul az új Holiday Innre. A patakon át nem vezetett híd, át kellett gázolnia. Így hát leült a védőkorlátra, levette a cipőjét, zokniát, térdig föltűrte a nadrágját. Csupasz lábszárán cikornyás mintázatot alkottak a visszerek és sebhelyek. Olyan volt az apám lába is, amikor öreg, nagyon öreg volt. Kilgore Trout az apám lábszárán járt. Tőlem kapta ajándékba. Megkapta tőlem az apám lábát is, amely hosszú volt, keskeny és érzékeny. És azúrkék. Művészláb volt. Trout belépett a művész lábával a cukorpatak betonárkába. Tüstént bevonatot alkotott rajta a patak felszínén úszó, átlátszó műanyag. Amikor Trout némi meglepetéssel kiemelte egyik bevont lábát a vízből, a műanyag azonnal megdermett, és gyöngyházra emlékeztető feszes, vékony csizmácskát varázsolt a lábára. Trout megismételte az eljárást a másik lábával is. Az anyag a Beritron üzeméből jött. A vállalat mostanában egy újfajta repeszbombát gyártott a légierő részére. A bomba acél darabkák helyett műanyag darabkákat röpített szét, mert a műanyag darabkák olcsóbbak voltak. Ráadásul röntgen vizsgálattal sem lehetett megtalálni őket a megsebzett ellenség testében. A Beritronnak sejtelme sem volt róla, hogy a hulladék a cukorpatakba ömlik. Előzőleg megbízták a Maritimo testvérek építővállalatot, amelynek bűnözők voltak a gazdái, hogy építsenek hulladék ártalmatlanító rendszert. Tudták, hogy a vállalatnak bűnözők a gazdái. Mindenki tudta. De általában a Maritimo testvérek számított a legjobb építővállalatnak a városban. Ők építették például Wayne Hoover házát is, amely elsőrangú ház volt. Hébe-hóba azonban elképesztően bűnös dolgokat műveltek. Jó példa volt rá a Beritron hulladékkezelő rendszere. Sokba került, látszatra bonyolult volt és nagy teljesítményű. A valóságban azonban nem volt más, mint össze-vissza kapcsolt és vezetékezett ócskavas, csak álcázta a hosszú, egyenes, lopott csatornacsövet, amely a Beritronból egyenesen a cukorpatakba vezetett. A Beritron teljesen le lesz sújtva, amikor megtudja, mekkora vízszennyező lett belőle. A cég egész története során igyekezett példásan szem előtt

tartani a közösség érdekeit, kerül, amibe kerül. Trout az apám lábával most átgázolt a cukorpatakon, és a végtag minden lépéssel egyre gyöngyház fényűbb lett. Trout a csomagjait, cipőjét, zokniát a fején vitte, noha a víz alig ért a térdéig. Tudta, milyen nevetségesen fest. Arra számított, hogy lesújtó fogadtatásban részesül, arról ábrándozott, hogy halálosan kínos helyzetbe hozza az egész fesztivált. Azért tette meg ezt a nagy utat, hogy topzódjék a mazohizmusban. Azt akarta, hogy úgy bánjanak vele, mint egy csótánya. Kilgore Trout helyzete, már ami Trout gépi részét illeti, összetett, tragikus és nevetséges volt. Szent része, a tudata azonban rezzenetlen fénysáv maradt. Ezt a könyvet egy húsból készült gépezet és egy fémből, műanyagból készült gépezet közösen írja. A műanyag mellesleg közeli rokonságban áll a cukorpatakbeli mocsokkal. A húsból készült írógépezet mélyén pedig szent dolog lakozik, egy rezzenetlen fénysáv. És mindenkinek a mélyén, aki ezt a könyvet olvassa, egy rezzenetlen fénysáv lakozik. New York-i lakásom ajtaján éppen most csöngettek, és amikor ajtót nyitok, tudom, mi vár kint? Egy rezzenetlen fénysáv. Áldja meg az Isten Ramu Karavekiant. Figyeljetek! Kilgore Trout kimászott a patak betonárkából, megállt a parkoló aszfalt sivatagán. Az volt a terve, csupasz, vizes lábbal megy be az új szálló haljába, és nyomokat hagy a szőnyegen. Trout arról ábrándozott, hogy valaki fölháborodik a lábnyomokon, és ez majd alkalmat ad neki arra, hogy fensőbségesen odavágja, mit van úgy oda, hiszen csak az ember első nyomdagépét használom, amit maga előtt lát feltűnő és egyetemes közlés. Azt jelenti, itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok. Trout azonban nem volt két lábon járó nyomdagép. A lába nem hagyott nyomot a szőnyegen, mert műanyag vonta be, és a műanyag száraz volt. A műanyag molekulája egyre csak folytatódott, egyre ismétlődött. Úgy alkotott szívós, összefüggő réteget. Ez a molekula volt az a szörnyűség, amire automata sörétes puskával támadt Dwayne két ikerféltestvére, Lyle és Kyle. Ez volt az az anyag, amely fokozatosan elbánt a szent csodabarlanggal. Azt az embert, akitől megtudtam, hogyan kell lerajzolni a műanyag molekula egy részét, Walter H. Stockmayernek hívják, és a Dartmouth Egyetemen tanít. Neves fizikokémikus, nekem pedig szórakoztató és hasznos barátom. Nem én találtam ki. Szeretném, ha én lehetnék Walter H. Stockmayer. Ragyogó zongorajátékos, úgy sízik, mint az álom. És amikor fölvázolt egy elképzelhető molekulát, pontosan úgy jelölte azokat a részeket, ahol egyre csak folytatódik, mint ahogy én jelöltem őket, egy rövidítéssel, amely vég nélküli egyformaságot jelent. Úgy vélem, hogy mivel az életünk nem más, mint a Földet szorosan körbefogó polimer, az emberekről szóló bármiféle történet helyén való befejezése csak ugyanez a rövidítés lehet, amelyet most jó nagynak írok, mert nagynak érzem. Így hangzik STP. És hangsúlyozni akarom ennek a polimernek a folytonosságát, azért kezdek olyan sok mondatot úgy, hogy és, meg így hát, és azért fejezek be olyan sok szakaszt azzal, hogy és így tovább. És így tovább. Olyan az egész, mint egy óceán, kiáltotta Dostojevski. Én azt mondom, olyan az egész, mint a cellofán. Így hát Trout belépett az előcsarnokba, mint egy festék nélküli nyomdagép, de még így is ő volt a legfurább küllemű emberi lény, aki betette oda a lábát. Körös körül úgynevezett tükrök látszottak, amelyeket Trout lékeknek hívott. Az előcsarnokot a koktélbártól elválasztó egész fal nem volt más, mint egy 3 méter magas, 10 méter hosszú lék. Volt egy lék a cigaretta automatán, meg egy a cukorka automatán is. És amikor Trout átnézett rajtuk, hogy meglássa, mi folyik a másik világegyetemben, egy véreres szemű, mocskos, vén teremtményt látott, térdig föltűrt nadrágban, mezít lábasa. Történetesen ebben a pillanatban rajta kívül csak egyetlen személy volt az előcsarnokban, Milo Maritimo, a szépséges ifjú fogadóportás. Milo ruhája, bőre és szeme az olajbogyók minden lehetséges árnyalatában barnállott. Milo a Cornell vendéglátóipari főiskolán szerzett diplomát. Ő volt a homoszexuális unokája Guillermo Maritimónak, az Al Capone nevezetű hírhedett chicagói gangster Kis Willie néven ismerte